0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
1: Éve született Huszárik Zoltán, Balázs Béla és posztumusz Kossuth Díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg, grafikus. A stúdióban vendégünk a filmrendező lánya Huszárik Kata, Jászai Mari Díjas színésznő. 30. születésnapi koncertjére készül a népszerű Bombon zenekar a Papp László Budapest Sportarénában május 16-án. 5 nagyszínházi bemutató a Veszprémi Petőfi Színház 2026-27-es évadában. És Oh Happy Day címmel ad jubileumi koncertet a Bojki Balázs vezette Parara fogyatékossággal élőkből álló gospel kórus pénteken, május 15-én. Ezzel várjuk ma a kalendárium hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorának mai szerkesztője Márta Renátó. május 14-én, vagyis 95 éve született Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas és posztumusz Kossuth díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg és grafikus. A stúdióban pedig a vendég a lánya Huszárik Kata, Jászai Mari díjas színésznő. Köszöntelek szeretettel.
2: Szervusz.
1: Kollégák vagyunk, jelenleg a Multiverzum című műsor háziasszonya, vagy innen a tegeződésünk.
2: Úgy kezdted ezt a beszélgetést, hogy ma 14-én született apu, hát képzeld el, hogy nem. Édesapám május 13-án született, csak annak idején, amikor még ő megszületett, akkor vidéken babonásak voltak, és azt tartották, hogy a 13-as szám az nagyon szerencsétlen, úgyhogy 14-ére anyakönyvesztették aput.
1: Ez tényleg érdekes, de maradjunk meg ebben, május 14. Térjünk rá édesapádra, mert hogy érdekes pályafutás Huszárik Zoltáné, hiszen már első filmjével beírta magát a film történeti lexikonokba. Ez volt a Szindbád című legendás alkotás 1971-ben. Milyen körülmények között született ez? Mit tudsz te erről?
2: Igazából a Szindbád nem az első filmje volt, tehát ez az első nagy játékfilm volt. Előtte már születtek kisfilmek, amik rövid filmek, amelyek szerintem legalább olyan fantasztikus alkotások, mint maga a Szindbád. Én túl sokat nem fogok tudni mondani neked arról, hogy hogyan keletkezett a Szindbád, inkább csak gondolok róla dolgokat. Egész egyszerűen nem nagyon vannak tények a birtokomban, hiszen egyrészt akkor, amikor ennek a filmnek az előkészületei zajlottak, én még nem is éltem. Másrészt pedig hát nyilván utána sem volt édesapámmal sajnos olyan szoros a kapcsolatom, hiszen nem velünk élt, hogy mondjuk ezt megtehettem volna, hogy megkérdezem tőle. Azt viszont biztos, hogy érzem és látom, hogy mi lehetett, ami aput mozgatta, és amit apu, hát amit megtalálta a Krúdi novellákban. Azt gondolom, hogy nagyon hasonló volt az a világ, ami a Krúdi világa, meg ami az édesapámé, és van itt egy találkozás Szindbád kapcsán apukám személyiségével, aki szintén egy nagyon hasonló személyiségű ember volt, mint Szindbád a filmben. Jött, ment, élte az életet, nem nagyon tudott megállapodni, állandóan kereste azt, ami a lényeg, ami a fontos, és nem tudott megállapodni sehol sem. Tehát kicsit ő is olyan volt, mint ez a szélfutta hajós.
1: Ugye édesapád nem csak filmrendező volt, hanem forgatókönyvíró, dramaturg és grafikus is. Ez a tehetség honnan jött? A családból kitől mit örökölt? Lehet ezt tudni?
2: A nagyszüleim parasztemberek voltak, viszont nagyon ügyesek voltak, és nagyon erősen működött bennük is a szép érzék. Ezt onnan tudom, hogy nagymamám, aki 97 éves volt, amikor meghalt, ő még az utolsó években ilyen kis apró ronydarabokból mindenféle kis terítőket, meg edényfogó kendőket varrogatott össze, amik megvannak még ma is, és amikor a kezembe kerülnek, akkor látom, hogy ezek mennyire szépek. Nagypapám pedig nagyon fiatalon meghalt, ő pedig állítólag gyönyörűen faragott. Tehát, hogy valószínűleg ez az irány, ez azért így ott működött a családban. Nagymamám is mindig azt mesélte, hogy amikor apukám kicsi volt, akkor jártak ki ott a domony mellett, ahol apukám felnőtt, ott volt ilyen agyagbánya, és akkor onnan hozta az agyagot, és az gyúrta, és abból csinált mindenféle kis szobrokat, bábokat, ezt-azt. Tehát biztos, hogy ez már nagyon hamar megmutatkozott, ez a fajta készsége és képessége.
3: Hogyan találta meg a saját útját, ha ilyen viszonylag egyszerű körülmények közül jön? Tehát ki mutatott neki utat, vagy ki látta meg benne a lehetőségeket?
2: Aszódra járt ő gimnáziumba, és akkor ott Aszódon elsősorban egyébként így a képzőművészet felé mozdult. Voltak tanárai, Séner Mihály, akinél tudom, hogy tanult rajzolni, és valószínűleg ők biztathatták, hogy a film hogy került a képbe, azt nem tudom. Azt tudom viszont, hogy amikor felvételizett, akkor három helyre adta be a felvételét, az orvosira, a képzőművészetire, és a színház és filmművészeti főiskolára, hát mind a három helyre felvették, és amikor megkapta az eredményeket, akkor otthon csak a színház és filmművészetit vallotta be, mert tehát azért nyilván vidéken az, hogy valaki filmrendező lesz.
3: Vagy orvos.
2: Azért az nem mindegy, nem. Igen.
3: És ezek szerint ő a filmet választotta már akkor is. Hogyan dolgozott? Van bármilyen emléked arról, hogy esetlegesen jegyzeteket készített, vagy hogy ül a könyv fölött és készít valami forgatókönyvet, vagy kihúzogat, rajzol mellé, tervez, tehát hogy valami ilyen megmaradt a fejedben róla?
2: Nehezeket kérdezel, nekem ilyen élményem édesapámmal nincsen. Nem élt velünk, én nem láttam őt dolgozni, sőt, őszintén megmondva alig láttam, tehát hogy mint olyan egy fél évben egyszer, ha jött, akkor sokat mondok, nyilván akkor nem dolgozott, tehát nekem nincsenek vele kapcsolatban ilyen élményeim. A forgatókönyvek azok megvannak, tehát azokat látom, ott nagyon sok jegyzet van, illetve vannak határidőnaplói, amik nagyon-nagyon érdekesek és szépek, mert hogy apukám nem csak arra használt egy ilyen noteszt, hogy beírja a tennivalókat, hanem az is mindenhol benne van, hogy talál egy idézetet, eszébe jut egy gond, és akkor azokat úgy belefirkált, azt, tehát én nekem ezek a noteszek sokkal teljesebb képet adnak most apukámról, mint amivel egyébként én rendelkeznék, és hát nyilván rajzolt, és a rajzokban megmaradt szerintem a film is, mert nagyon sok olyan rajza van, ami például az Elégiához, vagy a Szindbádhoz köthető.
3: Fiatalon hunyt el 50 évesen, előtte azonban még leforgatta a Csontváry című filmet. A festő élete sem könnyű történet. Talán valamilyen szinten párhuzamba hozható az ő folyamatos útkeresésével? Esetleg ezért szerette volna filmre vinni? Mit gondolsz?
2: Én azt gondolom, hogy apukám soha nem csinált másról filmet, csak saját magáról. A Csontváry, a Szindbád, az Elégia, és talán még így a Tisztelet az öreg asszonyoknak is, ami pedig hát mondjuk az öregekről szól, de hát nyilván ez is egy átszűrése annak a világnak és saját magának egy másik korban és valamibe, ami lassan eltűnik és elpusztul. Én nem tudom, én mindenhol csak aput látom ezekben a filmekben.
3: Sokáig voltál te a Huszárik Zoltán lánya ezen a pályán, hiszen színésznő lettél, szóval, hogy...
2: Én ma is a Huszárik Zoltán lánya vagyok, hiszen itt ülök veled most egy stúdióban,
3: és róla beszélgetünk.
2: Engem kérdezel apuról, persze.
3: Igen, de hogy nyomta ez a válladat, ez a teher, mert mind a mellett ugye, hogy Nagy Anna, Jászai Mari díjas érdemes művész az édesanyád, Huszárik Zoltán az édesapád, szóval, hogy volt, amikor túlságosan nehéznek érezted ezt, akkor így kérdezem.
2: Nem, én ezt nem éreztem nehéznek, nekem ez volt a természetes, nem igazán foglalkoztam én ezzel ilyen szempontból, tehát az én saját szakmám szempontjából. Szerintem ez az egyik legnagyobb hiba egyébként, amit az ember elkövethet. Hogyha elkezdesz vele foglalkozni, akkor ebből nem lehet jól kijönni. Úgyhogy nem, ez nekem nem volt probléma.
3: És nem érezted azt sem, hogy más úgy tekint rád, hogy na, vajon talán azért van itt, mert ő a Huszárik lány?
2: Biztos, hogy volt ilyen, de ezzel sem foglalkoztam.
3: Édesanyád is, te hogyan őrzitek édesapád hagyatékát?
2: Ajaj, hát ez most egy jó nehéz kérdés. Ez nagyon sok évvel ezelőtt létrehoztunk egy alapítványt, aminek kifejezetten ez volt a célja, hogy apu hagyatékát, tárgyi és szellemi örökségét is megőrizzük, illetve hát az lett volna a feladata, hogy azt a házat, ahol édesapám felnőtt gyerekként Domonyban, amit én megörököltem, én ezt jó szívvel odaadtam volna az önkormányzatnak, hogy legyen ebből egy emlékház. úgy nézett ki, hogy talán összejön a pénz is a felújítására, ami nem kis dolog. Végülis az önkormányzat részéről nem érkezett készség, befogadó készség ezen a téren sajnos, ami számomra teljesen érthetetlen. Úgyhogy én most elég ilyen csalódott vagyok ezzel kapcsolatban. Szerintem el fogom adni a házat.
3: Hát vagy bizakodjunk, hogy hát ha valaki segít, vagy úgy gondolja, hogy a Huszárik hagyaték ér annyit, hogy valahol ezt láthatóvá váljon.
2: Annyi még, hogy ami hozzátartozik, hogy az NFI átvette a hagyatékot, tehát a rajzok, a forgatókönyvek, a levelezések, ezek a noteszek, amikről beszéltem, ezek már mind ott vannak, amiben az a csodálatos, hogy itt azért szakemberek őrzik, karbantartják, és fel is dolgozzák, illetve tervben van az is, hogy ez majd digitálisan látható és kutatható lesz ez az anyag, ami mindenképpen egy nagy előrelépés, és szerintem nagyon fontos dolog.
3: Ez a Nemzeti Filmintézetnek köszönhető, tehát te ma hogyan emlékezel?
2: Számomra az ő léte egyszerre nagyon távoli, és egyszerre rendkívül közeli. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy él bennem egy csomó minden belőle. És nem csak, hogy él, hanem, hogy én ezt érzem is, hogy itt van, és mozgat, és időnként így kiszól belőlem. Másrészt meg nyilván amiatt, hogy nem volt elég időnk, amit mi együtt tölthettünk volna, nagyon-nagyon távoli. Furcsa kettősség ez, hogy darabkákból próbálom őt összerakni, kipótolni azt a nagyon kevés apró részletet, ami gyerekkorom óta megmaradt bennem, és én azt gondolom, hogy most már azért kezd összeállni bennem valamiféle apakép, de hát azért itt még mindig nagyon-nagyon sok a kérdőjel.
3: A lényeg viszont, hogy remélhetőleg majd összeáll a darabkákból egyszer egy teljes egész apakép Huszárik Kata számára. Az M5-ön már látható volt a Szindbád kora délután, holnap reggel pedig május 15-én ismét megnézhető a legendás Huszárik film Latinovics Zoltán és Dajka Margit főszereplésével. 95 éve született Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas és posztumusz Kossuth díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg, grafikus, a lányával Huszárik Kata, Jászai Mari díjas színésznővel emlékeztünk rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm nektek.
0: Kalendárium.
3: Öt nagyszínházi bemutatóra készül a Veszprémi Petőfi Színház a 2026-27-es évadban. A kínálat sokszínű. Egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat majd a közönség. Hangzott el az új évadot bemutató sajtótájékoztatón, mely a Hit, Erő, Akarat alcímet kapta. Felszegi Csaba összeállítása.
4: Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című végjátéka lesz a színház direktora Ober Frank Pál rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a Szerelmes Shakespeare végjáték, valamint a Két pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rose című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló estje kerül színre. Végül Dúró Győző, Párizs Ege alatt című estjét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
5: Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét.
4: Horváth Renátó rendezésében valósul meg a Jane Eyre bemutatója. Charlotte Bronte 1847-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
6: Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplőt. és a Testbe zárt iva című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új táncházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi Árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban meg érintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezembe adott, hogy kisfiam, ezt olvasd el. Onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-fal újra egymásra találnak. És bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel, tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
4: A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztályt célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirsch Laura alakítja.
7: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt így az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok és nagyon izgulok, mert nagy feladat. De remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor Gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
8: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
7: Igen, igen, ez egy dráma, és igen, nehéz alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
8: A második világháború forgatagában.
7: Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhozni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
8: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
7: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
1: Az Abigail című musical előbb bemutatóját Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválon június 27-ére tervezik. A rendező Somogyi Szilárd lesz. És most szól az Abigail című musicalből az Abigail himnusza Kék Kovács Mara előadásában.

0: Születésnapi koncertet ad a népszerű 30 éves Bombon együttes szombaton május 16-án este a Budapest Papp László Sport Arénában. Szolnoki Péterrel és Török Tamással, a Bombon együttes alapítóival Nagy Bálint a próbák közben beszélgetett.
1: Zajlanak a próbák, most éppen picike szünetet tartanak, de hát hamarosan itt van a nagy koncert, 30 év. Hogyan is kezdődött? Szolnoki Pétert kérdezem először.
2: Török Tomi felhívott, hogy szeretné velem folytatni tovább, mert nekünk már van múltunk, ugyanis 93-ban az előző zenekarában én már bokáloztam. És aztán eredetileg még hárman voltunk, Magyar Zsolti volt a harmadik tag, de ő az első lemez megjelenése előtt külföldre távozott. És aztán folytattuk ketten tovább, csatlakozott hozzánk Szentmiályi Michel Gábor, aki azóta is a zenekarunk dobosa, producere és hangmérnöke. Úgyhogy így hárman kezdtük el hangszerelgetni és írogatni a dalokat.
3: És 95 májusában alakultunk meg, és nagyon gyorsan már az év októberében ki is jött az első album, ami egy kicsit korai is volt, mert még nem találtuk meg igazán a hangunkat, keresgettük. Arról a Petrolam Lámpa című feldolgozás lett ismert, de aztán a nagyobb áttörést azt a második album hozta meg, azon is a Szabad a gazdag című nóta, a kell még három elefánt, hogy egy könnyebb beazonosítani, ami viszont hál' Istennek a rádió szerkesztőknek a kedvence lett, ezáltal ugye a rádió hallgatóknak is. Sokat játszották.
2: Szóval azt azért még hozzátenném, hogy azon a lemezen viszont rajta van még a Köszönöm, hogy vagy nekem. A Hétvégi királylány, Pia Olimpia és a Holnaptól nem érdekel, tehát csupa slágerrel indítottuk a második lemezünket, és aztán a következő lemezen már rajta volt a Viva España, Érezd magad jól, Válassz engem, és így tovább. És aztán eljutottunk 98-ig, ahol is először Csilla felkért, hogy énekeljük el együtt a Félteleket, annak a feldolgozását.
1: A Csilla énekesnő van még itt velünk. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? Mikor találkozott egyáltalán először a Bombonnak a nevével?
4: A Bombon nevével, hogy mikor találkoztam a fiúkkal, mikor találkoztam először, egyszerűen rettenetesen régen, a 90-es évek elején Péterrel találkoztam először, mert együtt vokáloztunk, és akkor még reklámokat is együtt énekeltünk, akkor még voltak énekes reklámok, és a Bombon lemezeken vokáloztam. És aztán az első lemezem, amikor készült, akkor ez a Féltelek című dal rákerült, és ez Péterrel egy duett lett. Aztán a második lemezem nagyon nagy részét a Bombon zenekar írt. A több dalt.
1: Itt most 30 éves jubileumi koncert lesz. Mire számítson a közönség? Kik lesznek esetleg a sztárfellépők még a Bombon mellett?
3: Először is csak jóra számítsanak. 2026. május 16-a az a dátum, amikor a színpadra lépünk, az Aréna színpadára, nagyon készülünk rá, és ami érdekessége a bulinak, hogy ugye ideig mi nagyon a zenére koncentráltunk, tehát a zenei hangzásra, meg ezekre a finomságokra, de most látványban is és showban is oda fogjuk tenni magunkat, tehát hogy ki kíváncsi egy kicsit más Bomborra, az látogasson el, és akkor vendégek, ahogy említettem, Maut Csilla elsőként, aztán Ganszta Zoltán lesz, Charlie, ami összeköti őket, hogy mindegyikkel duett dalok születtek.
2: És aztán persze lesznek meglepetés vendégek, akiket értelemszerűen most nem mondunk el. És még visszatérve a másik kérdésedre, hogy ugye nagyjából a 31 év alatt 200 dalt írtunk, csak a Bombonnal, és ebből 40 olyan dalunk van, ami így közismert még akkor is, hogyha az embereknek először nem jut eszébe, hogy ez Bombon dal. Csak amikor beledúdolunk, vagy elmondjuk a refrént, jaj, tényleg emlékszem. De abból 30-at fogunk előadni, plusz azokat a dalokat, amelyeket ugye most felsoroltunk. Charlie-val is van egy duettünk, természetesen Csillával, Gangsta Zolival, Duba Gáborral közösen pedig olyan dalokat írtunk, ami mindenkinek egy picit megfacsarja a szívét, például Köszönöm, hogy vagy nekem, a gyermekeimnek, a Soha nem mondtam el, és természetesen ott vannak még a vidámabb szerzemények is, de mindig figyeltünk arra, hogy az egész egyensúlyba legyen, hogy legyenek elgondolkodtatóbb szövegek, még akkor is, ha a refrén egy kicsit lazább, és aztán a többi meglepetés vendég sem véletlenül lesz ott.
1: Van-e valami következő nagy lépés a koncert után, amire készülnek már most fejben?
3: Hát utána egy kis pihenés lesz, mert ez tényleg egy hosszú felkészülési időszak, de utána, talán egy hónappal jön ki egy feldolgozás dal, ez Érezd magad jólból, ami egy nagyon érdekes és jó hangulatot áraszt, ami szerintem a fiataloknak nagyon be fog jönni, mert egy teljesen más hangulata lesz, mint az eredetinek.
0: Május 16-án szombaton a Papp László Budapest Sport Arénában adja tehát a Bombon zenekar 30. jubileumi koncertjét, itt a Kossuth Rádióban már is szól a Szabad a gazdag Bombon dal.

0: Műsorunk vége felé még egy könnyű zenei programot ajánlunk a figyelmükbe. Oh Happy Day címmel ad jubileumi koncertet a Bojki Balázs vezette Parara fogyatékossággal élőkből álló gospel kórus május 15-én pénteken a Ram Art Színházban a fővárosban. Az est során Bojki Balázs együtt lép színpadra a Parara gospel tagjaival, Cinetár Dórával, a Bojki Soul & Gospel kórussal, a B4 formációval és Jeges Barbarával. Bojki Balázst halljuk.
1: Ez a kórus úgy alakult, hogy Magyarországra hoztuk Nick Vujicic motivációs előadót, aki egy keresztény fiatal ember, és karok és lábak nélkül él, és hatalmas bizonyság a közönség és a közösségek számára az az erő, az az életigenlés, amivel ő dolgozik, és amikor Magyarországra érkezett, akkor kitaláltuk, hogy ezen a rendezvénysorozaton csináljunk egy ehhez méltó zenekari formációt, akkor ezt még a Nem Adom Fel alapítványa közösen a Never Give Up néven futottunk, és amikor ennek a eseménysorozatnak vége lett, akkor ott maradtam azzal a gondolat, hogy most szélen keresztünk mindenkit, vagy csinálunk egy maroknyi csapattal valamit, és majd meglátjuk, hogy hova jut ez el, és azóta megmaradtunk. A Parara olyan fiatalokból, olyan tehetséges muzsikusokból, zenészekből, énekesekből áll, akiknek valamilyen fajta különlegességük van. Én nem érzem sérülteknek őket, én azt érzem, hogy valamiben egészen mások, mint én, és nem azt érzem folyamatosan, hogy én jobb vagyok. És a gospel zene, amit énekelünk, most már saját dalokat is írunk, sokat magyar nyelvű is, nem csak a hagyományos tradicionális gospelek, ezek mind ugyanerről szólnak, a háláról szólnak, az örömről szólnak, és nem valami csillogásról, meg pompáról, hanem csillogó és pompázatos szeretetről, alázatról, merjünk picik lenni, merjünk tökéletlenek lenni, ebben van a tökéletességünk. Erről szól ez, hát óriási izgalommal készülünk, hiszen 15-én este 7-kor megnyílnak a kapuk, és megtelik a terem. Szeretettel, örömmel és jó sok érdeklődővel. Ott lesz Cinetár Dóra, és ott lesz a Debreceni Egyetem friss végzőse most éppen, Jeges Barbara, aki egy fantasztikus énekes növendékem, és hoz meglepetést a közönségnek is, és még nekünk is. Bojki Tamás unokaöcsém szintén itt lesz, és a két kórus, hiszen a Bojki Soul & Gospel kórus, Tamással pedig hamarosan megjelenik az Örökölt Hit című lemezünk, ami gitárénekre íródó dalok, ebből fogunk bemutatni egy párat a koncerten.
0: Kedves hallgatóink, a kalendárium végén én köszönöm figyelmüket a szerkesztő Márta Renátó és a hangmérnök Lajeri Rita nevében is. Babucs Krisztát hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Felfedező a tudomány világáról.
1: Még mindig a Magyar Tudományos Akadémia élvezi a legnagyobb társadalmi bizalmat az intézmények közül. Új elnöke, Pósfai Mihály geológus professzor abban bízik, hogy a kutatóintézetek olyan struktúrában dolgozhatnak majd tovább, amely leginkább konszenzusos megoldást jelent. Majdnem olyanok, mint az emberek. Kubinyi Enikő etológus, az idei akadémiai díjasok egyike, 30 éve foglalkozik kutyákkal, kutyakutatással. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Zilai Helgával azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Új elnököt, főtitkárt és főtitkár helyettest választott múlt héten tisztújító közgyűlésén a Magyar Tudományos Akadémia. Az elnök Pósfai Mihály geológus, a főtitkár Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona kísérleti pszichológus lett. Az elmúlt években megtépázta a politika a Magyar Tudományos Akadémiát, hiszen 2019-ben kutatóintézeteit elvették, és politikai akaratból megalakult

0: Kommunikációt szeretném modernizálni, megújítani, hogy mindenki kapjon értesítést arról, hogy itt mi történik, illetve visszafelé is legyen információ áramlás. Nem egy egyszerű feladat, mert 19 ezer tagja van a köztestületnek, és minden tudományág benne van, de azt gondolom, hogy én arra kaptam mandátumot, hogy ezt az egész népes társaságot valahogyan összetereljem, vagy ha nem is összetereljem, hanem a kohézióját erősítsem. Most azért kezdtem ezzel, mert fontos pontok, amelyek a programomban szerepeltek, most ebben a turbulens időszakban eléggé elsikkadnak. Mindenki arról kérdez, hogy mi lesz az intézet hálózattal.
1: Őszintén szólva azt hittem, hogy az lesz az első számú pont, amit említeni fog.
0: Igen, mert valóban ezzel foglalkozunk most legnagyobb intenzitással, ezért nem azt mondtam elsőre, hogy azért lássuk, hogy van egyéb is. De az intézet hálózatról van szó, igen, az is nagyon fontos, hogy mi fog történni.
1: Önök mit szeretnének? A Magyar Tudományos Akadémia mit szeretne? Van-e egy ilyen általános dolog, hogy mit szeretnének, vagy mindenki más szeretne? Az intézeteket járva úgy tapasztalom, hogy vannak, akik vissza szeretnének kerülni az akadémia égisze alá, és vannak, akik nem. Egy modernebb hurrend vagy kutatási hálózatot képzelnének el, egy jobban a Max Planck intézet működésére emlékeztetőt?
0: Hát ha részleteket nézzük, akkor valóban szinte mindenki mást szeretne, de hogyha nagy képet nézzük, akkor az bontakozik ki, hogy szeretne minden intézet valamilyen módon az akadémia ernyője alá visszakerülni. Nem feltétlenül egyforma módon. A volt hunren intézetek ragaszkodnak a gazdasági önállóságukhoz, és ahhoz, hogy az államháztartási törvényen kívül legyenek. Ennek ilyen praktikus szempontjai vannak, hogy például nem kell évvégére elkölteni az összes pénzt, szabadon meghatározhatják, hogy a kutatásukban mire költenek, és azt sem szeretnék, hogyha az akadémiának a köztestülete, az osztályai közvetlenül beleszólnának a munkájukba. Egyébként az régen sem így volt, hogy nagyon közvetlenül szólt volna bele az akadémia, de ez én szerintem teljesen elfogadható érv, és az a személyes véleményem, hogy egy viszonylag függetlenül működő kutatóhálózat, amelynek van egy irányító testülete, és ebben az irányító testületben az akadémiának is van képviselet, az egy szerencsés megoldás lenne. Persze az ördög mindig a részletekben van, tehát ezt megfelelően ki kell majd dolgozni. Az ELTE-hez csatolt 4 humán és társadalomtudományi intézet igazgatói egyelőre azt a kívánságukat fejezték ki, hogy ők állami fenntartásban maradnának és közvetlenül az MTA alá tartoznának. Majd javasolom nekik, hogy gondoljuk át még egyszer. Én nem nagyon látom annak a hátrányát, hogy ha ők szabadon akarnak gazdálkodni, például szabadabban, akkor miért ne lenne jó nekik is egy, nem tudom, egy közhasznú KFT például, aminek a keretében működhetne az egész intézet hálózat. Azt egy kicsit pazarlásnak érzem, hogy ha két hálózat van, akkor ahhoz kétféle adminisztrációs mechanizmus is kell, illetve, hogyha egy magasabb szintre tekintünk, akkor az az ideális, hogyha Magyarországon minden tudományág egy kutatóhálózatban van képviselve, mert rengeteg szinergia van a különböző tudományterületek között, és az akkor tud megvalósulni ezek a szinergiák.
1: Egymás erősítése,
0: igen, hogyha egy helyen vannak. Ez nem jelenti azt persze, hogy minden intézetet egyfajta mércével mérnénk. Ugye a mérés nagyon fontos.
1: A tudományos
0: teljesítménynek a mérése, igen. Tehát az egészen biztos, hogy néhány évente, mindenhol így van a világon, ezeket az intézeteket és a bennük dolgozó kutatókat valahogy minősíteni kell. De teljesen más mércével lehet mérni egy fizikust, mint mondjuk egy bölcsészt. Igen. De ezzel nincs semmi gond. Az akadémián eddig is működtek ilyen különböző értékelési rendszerek, például az MTA doktora címhez vezető folyamat során, úgyhogy ilyeneket ki lehet dolgozni.
1: Mi köze lenne akkor az egésznek az akadémiához, hogyha azt mondja, hogy valami önálló közhasznú KFT-nek, vagy nem tudom minek a formájában működne a hálózat?
0: Hát először is a hálózatnak a pénze, úgy tűnik, hogy mindenki ezzel egyetért, a forrása az visszakerülne az akadémia költségvetési fejezetébe, akkor jogszerűen használhatják az MTA ingatlanait és műszereit. Másrészt az akadémia szerepet kapna az irányító testületben. Ugye ezek az irányító testületek úgy szoktak felállni, hogy az intézeteknek van benne képviselete, vezetőinek, az intézetek dolgozóinak képviseletet kell, hogy kapjon benne a kormány, és képviseletet kap mondjuk az egyetemek rektori konferencia képviselője, akár olyan cégeknek a képviselői, amelyek kutatással foglalkoznak, külső, nemzetközi, híres, elismert kutatók. Ennek többféle változata lehet, de hogyha ebben az akadémia megfelelő képviseletet kap, akkor mégiscsak csak jogos az, hogy az akadémia tulajdonát használják az intézetek, és akkor formálisan is van valami köze az akadémiának a kutatóhálózathoz. Mert amúgy természetes, hogy van, mindig is volt, mivel az akadémia, most az egész köztestületre értem erre a 19 ezer ember, azoknak az embereknek a közössége, akik az egyetemeken dolgoznak, meg kutatóintézetekben, meg a

0: cégeknél, sőt a közgyűjteményekben is kutatással foglalkozók.
1: Nem régen a Magyar Kutatási Hálózat, tehát a HUNREN kutatóintézeteinek a főigazgatói, aztán az ELTE-hez csatolt Társadalom és Bölcsészettudományi Kutatóintézetek főigazgatói is írtak egy összefoglalást arról, hogy mennyi kárt tett a magyar tudományban ez az átalakítás. Aztán az Európai Kutatási Tanács nyertes pályázatainak, meg az Akadémia Kiválósági Programjának, a Lendületnek a nyertesei is megírták ezt. Ön hogy élte meg, miben látja a HUNREN, nem is tudom, káros szerepét vagy hatását?
0: Hát ezek az idézett állásfoglalások, ezek jelentik számomra a legfőbb alapot arra, hogy azt mondjam, hogy ez így nem volt jó. Mert én nem a HUNREN-ben dolgoztam, én egy egyetemen dolgozom, tehát én közvetlenül nem voltam érintve. De hogyha a Lendület meg az IRC kutatócsoport vezetők így nyilatkoznak, és hát majdnem mindenki aláírta azt a nyilatkozatot, hogyha a főigazgatók egy kivételével mind úgy nyilatkoznak, hogy ez így nem jó, fölösleges adatszolgáltatási kötelezettségekkel terhelik őket, miközben nem kapják meg azt, amit ígértek nekik, vagy nem működhetnek annyira szabadon, vagy nem kérik ki a véleményüket az átalakítások előtt. Ezek nagyon súlyos érvek, és hát egy irányba mutatnak, azt az akadémiának akkor így kell figyelembe vennie szerint.
1: Hogy élte meg, mint az akadémia elnökségének a tagja az elmúlt években, hogy élte meg azt, hogy amikor a kormánnyal való egyesség ellenére a Humán és Társadalomtudományi Intézeteket elcsatolták a HUNREN-től, tehát a Magyar Kutatási Hálózattól, és oda tették az ELTE-hez, akkor a HUNREN-nél maradó intézetek részéről nem volt semmiféle szolidaritás vagy közös kiállás.
0: Hát ezt én is rossz néven vettem, de ez nem csak ebben a pillanatban történt így, hanem korábban is volt több olyan fázis, ahol én hiányoltam a kellő szolidaritást. Persze nehéz az igazgatóknak a helyébe képzelni magát az embernek, mert az igazgatók felelnek több száz vagy ezer kutatóért, és azt hiszem az ő prioritási listájukon az szerepel elsőként, hogy a kutatóknak legyen munkahelye, és tudják végezni a munkájukat. Azt hiszem, hogy ilyen kényszer alatti döntések ezek, ahol nincsen igazán jó döntés. Nehéz eldönteni, hogy ha most én kiállok a bölcsészintézetek mellett, akkor elveszik a pénzemet. Így is úgy is veszik az a része, de akkor még mi is rosszul járunk, vagy ha én kiállok, akkor az jelent annyit, hogy akkor attól más legyen. Ugye hozzászoktunk itt az elmúlt években, hogy nem nagyon számítottak ezek a vélemények, meg a kiállások, hanem annál inkább ment tovább az úthenger, úgyhogy nem ítélem el őket, de valóban én is hiányoltam a szolidaritást. De már korábban is volt ilyen. Az egész folyamat úgy zajlott, hogy mindig volt egy ígéret, tehát ha visszamegyünk egészen 2018-ig, mert akkor volt az az első törvénymódosítás, amely az intézethálózatnak a pénzét az akadémia alól áttette a minisztériumhoz. Akkor volt egy miniszteri ígéret, hogy ez csak egy gyakorlati fogás, de ez nem jelenti azt, hogy az intézeti hálózatot leválasztják. Utána volt az, hogy de egy kicsit átalakítjuk, de nem választjuk le. Aztán utána mégis az lett, hogy leválasztjuk. Utána jöttek hangzatos ígéretek, közben mindig változott, hogy éppen ki mondja az ígéretet, hogy az intézethálózat egységét mindenképpen fenntartjuk. Volt egy emlékezetes rendkívüli közgyűlése az akadémiának 2024. decemberében, ahol az akadémia próbálta megoldani ezt a lehetetlen helyzetet, hogy az anyagi javakat használja egy másik szervezet, de nem fizet érte bért, tehát azt még az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy ez törvényellenes. És próbálta volna az akadémia megoldani, a kormány részéről volt egy ajánlat, hogy megveszik azokat az épületeket. Ez egy nagyon nagy vita volt különben. Ott egy 3 órás vita volt,
1: és nagyon kicsi volt,
0: nagyon kicsi volt a különbség utána. De megszavazta a közgyűlés azt, hogy az akadémia adja el ezeket az ingatlanokat. Igen ám, de ott is volt egy feltétel, hogy egységes marad a kutatóhálózat. Hát ez augusztusban megszűnt, tehát akkor megint csak egy újabb ígéret, amit nem tartottak be.
1: Akkor kerültek hát az ELTE-hez, az említett intézet.
0: Akkor az ELTE-hez, az a 4 kutatóközpont, és ettől kezdve például ez a szerződés tervezett, ez is semmissé vált, mert nem teljesültek már azok a feltételek, amelyek ahhoz szükségesek voltak. Tehát ebben a több éves folyamatban ez a sok-sok menet közbeni változtatás, ígéretek nem betartása óriási bizalomvesztéshez vezetett. Ezt a kutatói társadalommal nem lehet megtenni. Az természetes, hogy egy kormányzatnak vannak elhatározásai vagy tervei azzal, hogy ő a kutatásban mit szeretne, de ezeket valahogy másféleképpen kell érvényesíteni, ez meggyőződésem. Tehát nem ilyen ráerőszakolt döntésekkel, ahhoz kell a kutatók együttműködése, hogy itt ez működjön, ez a rendszer.
1: Az előbb mondta, hogy jó lenne, hogyha egységes lenne a kutatóhálózat, és ezért a Humán és Társadalomtudományi Intézetek legyenek ott, ahol a többiek, hogyha lehet, akkor az akadémia égisze alatt. Mi a helyzet azzal, amit a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvány jelent az ő 200 milliárd vagy 250 milliárd forintos támogatásával? Mint hogyha az egy párhuzamos univerzum lenne, ahogy ezt megfogalmazták az európai kutatási pályázatot nyert kutatók és a lendületesek.
0: A kérdésben benne volt megint az, hogy a kutatóhálózat egységes legyen. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy ez az én személyes véleményem, de azt mondtam el itt az akadémián is, hogy nem az én személyes véleményem lesz a döntő, hanem mindenkinek a véleményét összegezzük, és akkor abból kialakul valami. Tehát nem akarom azt erőltetni, hogy mert én ezt gondolom, akkor feltétlenül így lesz, biztos, hogy nem én fogok erről dönteni. Tehát visszatérve az élvonal alapítványhoz, ez az alapítvány, ez a kormánnyal kötött szerződést. Tehát ebben az akadémiának semmiféle szerepe nem volt eddig. Nem ismerjük pontosan a részleteit, hogy ott mi van, hogy van. Annyit lehet tudni róla, hogy neves külföldi kutatóknak kutatási pályázatokat írnak ki, 25 világhírű Nobel-díjas kutató jönne majd ide, hogy megtermékenyítse a magyar kutatást, illetve, hogy még 75 kutatócsoport lenne, amely itt Magyarországon működik.
1: De a meglévő struktúrával nem férnének el?
0: Én ennyit tudok, ami itt a sajtóban is megjelent. Hát nyilván ugye Krausz Ferencnek óriási a tekintélye, tehát mint tudósnak, mint Nobel-díjasnak, tehát az ő szava elég sokat számít. Innen tekintve valóban úgy tűnik, hogy ez egy párhuzamos rendszer. Tehát megvannak itt a magyar kutatóknak a támogatási rendszerei, amelyek ennél sokkal kevesebb pénzből működnek. És például nagyon-nagyon hatékonyan működnek. Tehát itt van az akadémián a lendületprogram. Az 3 milliárd forintot használ csak évente, de óriási eredménye van. Azok a célok, amelyek ott az élvonal alapítványban vannak említve, hogy ide jöjjenek külföldről jó kutatók, illetve a hazai tehetségesek ne menjenek el, azt nagyon szépen teljesíti a lendület. Itt világszínvonalú kutatások zajlanak, és egy-egy ilyen lendület pályázati körben nagyon sok egészen kiváló pályázat nem nyer, egyszerűen azért, mert nincs rá pénz. És ezek igen olcsón működnek. Itt a bírálati folyamatot is az akadémia szervezi meg, tehát ez a közpénznek egy kiváló felhasználása, ezt senki nem kételkedhet benne. Most idézhetném az eredményességi mutatókat, hogy hány lendület csoportvezetőből lett akadémikus, vagy később IRC nyertes. Tehát valóban ez egy ilyen párhuzamos rendszernek tűnik, amelyben számomra nem teljesen világos, hogy ezek a külföldről jövő kutatók hogyan kapcsolódnak be itt a hazai egyetemek és intézetek kutatásába, mert ez is szerepel a sajtóban megjelent célok között.
1: Mikorra lesz lehetséges, hogy találkozik a tudományos miniszterrel?
0: Hát egy előzetes megbeszélés az a közeljövőben lesz. Már megvan az időpontja, de igazából akkor indulnak be majd a dolgok, hogyha már valóban elnök leszek.
1: Miről fognak beszélgetni?
0: Először is a miniszter úrnak lesz valószínűleg egy listája, hogy mire kíváncsi vagy, mik a szempontjai. Én nálam is lesz egy lista, hogy az akadémiának mi lenne fontos. Feltételezem, hogy elsősorban az intézethálózatról lesz szó, meg fogjuk tudni, hogy mi a szándéka az új miniszternek. Rengeteg üzenetet kaptam, amiből az árad, hogy az emberekben óriási elvárás van most, vagy várakozás. Hogy itt most felpesdül az élet, és hogy szabadon végezhetik a kutatómunkájukat, és hogy ebben az akadémia segíteni fogja őket minden tekintetben. Hát ennek aztán igyekszem megfelelni.
1: Pósfai Mihály geológus professzort, a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnökét hallották, aki június 1-én foglalja el hivatalát. A beszélgetést jövő héten folytatjuk.

0: Kubinyi Enikő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének tanszékvezető professzora, egyike volt annak a 11 kutatónak, akik múlt héten a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésén akadémiai díjban részesültek. A díjat 1960-ban történt alapítása óta minden évben a közgyűlésen az akadémia elnöke adja át. Kubinyi Enikő elismert kutató nyert már például az Európai Kutatási Tanács vagy a Nemzeti Agykutatási Program pályázatain, illetve az Akadémia Lendület nevű kiválósági programján is. Kapott junior prima díjat, de a L'Oréal és az UNESCO közös Nők a tudományért elismerésének is volt már kitüntetettje. Kutatói pályáját egyetemistaként Csányi Vilmos Gödi magatartás genetikai laboratóriumában kezdte. Ez volt az etológia tanszék elődje. Kubinyi Enikő mesél.
1: A kutyakutatás 1994-ben kezdődött hivatalosan, és történetesen én is akkor kapcsolódtam a csoporthoz, mert akkor vettek fel az egyetemen biológus szakra, és a lehető leghamarabb megkerestem Csányi Vilmost, úgyhogy szakdolgozóként tudtam csatlakozni a csoporthoz. A kutyák előtt Csányi Vilmosék paradicsomhalakat kutattak, úgyhogy amikor 94-ben kimentem Gödre, akkor még rengeteg akváriumot láttam a tanszéken. Az etológia, az állatok viselkedése érdekelt, és az egy nagy szerencse, hogy Csányi Vilmos pont akkor határozta el, hogy a halakat lecseréli kutyákra, amikor én első éves egyetemista voltam.
0: Amikor Csányi Vilmosék elkezdték a kutyakutatást, akkor azért a világ nagy része nem vette őket komolyan. Az etológiának valami olyasmi filozófiája volt, hogy az állatokat természetes közegükben kell vizsgálni, és Csányi új paradigmája tulajdonképpen az volt, hogy mivel a kutya az emberrel él, ezért a kutyának az a természetes környezete. Hogyan lehetett egyetemistaként részt venni tulajdonképpen egy egészen új paradigma felépítésében?
1: Az idősebbeknek lehetett igazán nehéz, ők már elismert kutatók voltak egy szakterületen, és amikor ezt lecserélték egy másikra, akkor mosolyogtak rajtuk, kinevették őket a hátuk mögött, nehéz volt elindulni ezen a területen, és nem voltak kitaposott ösvények. Először például pszichológusoktól átvett kisgyermekkutatási módszereket kellett adaptálni. Ez is egy innovatív ötlet volt, hogy ha a gyerekek nem tudnak beszélni hasonlóan a kutyákhoz, a pszichológusok mégis valahogy tesztelik őket, akkor ezeket a teszteket kutyáknál is lehetne használni. És az etológiában nem látták szívesen a kutyakutatást, mert nem természetes fajnak gondolták, és az etológia a természetes közegükben szereti kutatni a fajokat, úgyhogy el kellett fogadtatni ezt a gondolatot, hogy de, a kutyának is van természetes közege, csak éppen az történetesen egy emberi környezet, az emberi család, és a pszichológusok is természetesen furcsán néztek ránk, hogy a területükre merészkedünk, és ott egy állatot kezdünk el kutatni emberekre kifejlesztett módszerekkel, úgyhogy a kezdet nagyon nehéz volt. Első évesként azért én ebből nem sokat érzékeltem. Az azért lejött, hogy több biológia oktatónk az egyetemen azért elnézően mosolygott, amikor kiderült, hogy én az etológia tanszéken szakdolgozom.
0: Miért érdekesek a kutyák ilyen sok éven át?
1: Majdnem emberek, ahogy Csányi Vilmos is szokta ezt mondani, és ahogy az első jelentősebb publikáció megjelent rólunk a New Scientist hasábjain, a kutyák majdnem emberek, úgyhogy mindent, amit az embereken kutatunk, még a nyelvi fejlődést is kutyákon is kutatni lehet. És saját jogukon is érdekesek, hiszen rengeteg ember tart kutyát, és Magyarországon a kutyatartók 10%-ának a kutya mindennél fontosabb, minden embernél fontosabb, és vannak országok, ahol ennél is nagyobb ez az arány. Úgyhogy ami most engem a legjobban érdekel, az inkább az emberekről szól, hogy miért annyira fontos számukra a kutya. De most már nekem is van egy 30 éves pályafutásom, és mindig változott az érdeklődésem. Szociális tanulással kezdtem, utána kutya-farkas összehasonlításokat végeztem, dolgoztam Párizsban, etorobotikán, az AIBO-val kezdtünk el úttörő kísérleteket, ez egy kutyaszerű, autonóm módon viselkedő robot volt, utána a kutyák személyiségével, viselkedés genetikájával és öregedésével is foglalkoztam, úgyhogy nagyon sok területet láttam, És most számomra az az új kihívás, hogy picit szociológiai aspektusból közelítsem meg a kutyatartás, illetve szélesebben véve a társállattartásnak a kérdését.
0: Nem régen, talán egy évvel ezelőtt meg is jelent egy elméleti cikke erről, ugye? Ami arra a kérdésre próbált válaszolni, hogy miért van a fejlett országokban kvázi több kutya, mint gyerek, és az evolúciós összefüggésekben találta meg a választ.
1: Igen, az elméletnek az volt a lényege, hogy az ember az egy kooperatívban gondozó faj, tehát a gyerekeket együtt neveli föl a közösség, ugye a gyerek neveléséhez egy falu kell, van is egy ilyen mondás, tényleg így van, és az ember egy különlegesen szociális faj, és hajlandó nem csak a saját gyerekét nevelni, hanem bárkiét, aki a csoporthoz tartozik, nem kell, hogy vérrokonság legyen közöttük. És aztán ez a viselkedés, ami nagyon adaptív volt akkor, amikor az emberek szoros, kis létszámú emberi csoportokban éltek, ez át tudott sodródni oda, hogy akár egy kisemberszerű állatot is szívesen gondoz az ember, vagy bármilyen lényt, amelyik fölidézi benne egy embertárs a vonásait. Ugye nagyon könnyen antropomorfizálunk még tárgyakat is, autót is, mosógépet is. Úgyhogy úgy néz ki, hogy mivel nincs ki gondozni, az emberek 90%-a egyáltalán nem is találkozik kisgyerekkel, és a gondozási igény ugyanakkor megvan bennünk továbbra is, ezért kézenfekvő volt, hogy kisállatokra, társállatokra sodródott át ez a gondozási vágy. És az, hogy valaki miért nem vállal a gyereket, annak számtalan társadalmi oka van, és hogyha már ez a helyzet kialakult, akkor a kutya egy nagyon jó, úgymond támogató, a hiányokat bepótló faj lehet ebben a környezetben, úgyhogy a gondozási viselkedés aztán így átsodródott a kutya irányába.
0: Beszéltünk arról, hogy a kutya minden körülmények között elfogadja a gazdáját, szóval, hogy van egy ilyen feltétel nélküli elfogadás, ami az emberek körében ritka.
1: Most ritka, és azt gondoljuk, hogy régen a szorosan összetartó emberi csoportok úgy nevelték a gyerekeket, és úgy szocializáltak ezért mindenkit, hogy ez az elfogadás, ez a támogatás, ez akár az életem feláldozása árán is védem, óvom a másikat. Ez jellemző volt az ősi időkben, még a vadászó, halászó, gyűjtögető életmódot élő embereknél, és ezek a kapcsolatok fellazultak a mezőgazdaság kialakulása, majd utána főleg az ipari forradalom után, az urbanizációval, egyéb tényezőkkel, úgyhogy ezek az ősi tapasztalatok is nagyon-nagyon hiányoznak az embernek, és kutyától ezt is megkaphatjuk, ezt a feltétel nélküli támogatást, feltétel nélküli szeretetet.
0: Milyen személyiségjegyekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember olyan eredményes vagy sikeres kutató legyen, mint ön?
1: Szoktam rajta gondolkozni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres kutatóvá váljon, és igazából mindig oda jutok ki, hogy nagyon sok munka kell hozzá, és kitartás, és ezen a pályán a kudarctűrés is nagyon fontos. Tehát rengeteg elutasítással találkozunk, a beadott pályázatoknak általában csak a 10%-a nyer, a publikációink is nagyon-nagyon alapos kritikának esnek alá, és ha jó újságban próbáljuk megjelentetni, akkor ugyancsak azzal szembesülünk, hogy kidobálják. Úgyhogy a hallgatónak, aki jelentkezik, tudomásul kell vennie, hogy ez egy nagyon szigorú műfaj, ahol folyamatosan bírálatokkal találkozik az ember, és ezeket nem szabad személyre szólónak venni, ezek mindig a munkának a minőségére vonatkoznak. És a másik tényező az az, hogy tényleg a kitartás nagyon fontos, tehát az eredmények elképesztően lassan jönnek, sokszor évek, mire valamit sikerül publikálni, lezárni, és közben rengeteg a zsákutca, az elágazás, úgyhogy kitartásra és kudarctűrésre van leginkább szükség.
0: Három gyerek édesanyjaként ezt a sok munkát hogy lehet összeegyeztetni a családdal?
1: Nehezen, és támogatás nélkül nem is lehet. A férjem itthon dolgozott, és sokszor ő többet volt a gyerekekkel, mint én, és a két nagymama is rengeteget segített. Tehát nálunk viszonylag jól megvalósult ez a gyerekneveléshez, ez egy falu kell.
0: Mi az a teljesítménye vagy eredménye, amire a legbüszkébb?
1: A három gyerek fölnevelése amellett, hogy a tudományos pályát sem kellett elengednem.
0: Kubinyi Enikő professzort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének vezetőjét, az idei akadémiai díj egyik kitüntetettjét hallották.

0: A felfedezőt Magimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Véget ért a leköszöntés az új miniszterek között, az átadás átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és az információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben. Erről beszélt közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette egyebek között a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást és a védelmi ipar privatizációját. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot, valamint további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak. Az egyetemi autonómia visszaépítését szeretné elérni a Corvinus Egyetem. Az intézmény 2019-ben elsőként csatlakozott az újfajta működéshez, amely során politikusok és nagyvállalkozók is bekerültek a vezető testületbe. Korábban 150 oktató kérte az alapítványi működés megszüntetését, most pedig azt javasolják az egyetemi vezetők, hogy a kuratórium helyét egy 5 tagú egyetemi fenntartó testület vegye át. A NAV 300 ezer adófizetőnek küldött figyelmeztetést, hogy javítsa eszébe a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Kaposvári sikerrel indult a bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a 7. helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben. Délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környékén viharossá fokozódik. Hajnalban 3-12, napközben 18-25 fokra számíthatunk.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben saját pártja is szétesni látszik. 4 miniszter is hátat fordított Keir Starmernek, tovább mélyítve a politikai válságot Londonban. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek meg, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanács, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben III. Károly király ma Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Arra a kérdésre, hogy mi áll az eddig nem látott politikai összeomlás mögött, Kis István politológussal, nemzetközi kapcsolatok szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
3: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát 2 évvel korábban elsöprő győzelemmel került hatalomra a munkáspárt, azonban a múlt heti választásokon az angliai helyhatósági mandátumaiknak csak nem a felét elveszítette, és azt látjuk, hogy a walesi skóciai parlamenti választáson is súlyos vereséget szenvedett. Bevezetőként beszéljünk röviden, hogyha lehet, arról, hogy mit lehet tudni a brit választási rendszerről. Úgy gondolom, ez kell ahhoz, hogy tudjuk értelmezni azt, ami most történik.
3: Abszolút, és emiatt is érdekes egyébként erről beszélni, ugye, hogy tetszett említeni, hogy 2 évvel ezelőtt rekordgyőzelmet arattak, ami igaz, viszont az is részben a brit parlamenti rendszernek a sajátosságainak köszönhető, hiszen hogyha megnézzük, akkor a korábbi választáson, tehát a 2019-es választáson egyébként több szavazatot kaptak, és akkor viszont egy történelmi vereségről számolt be a sajtó, hiszen akkor Boris Johnson egy hatalmas, ugye több mint 43%-os győzelmet aratott a parlamenti választásokon, és akkor ugye a narratíva az volt, hogy a munkáspárt egy hatalmas vereségbe futott bele, míg érdekes módon 5 évvel később egyébként kevesebb szavazattal, mégis arról beszéltünk, hogy történelmi nyerességet szerzett a munkáspárt, tehát már ott is igazából nem arról van szó, hogy a munkáspárt kitérten népszerű lett volna a szavazók körében, hanem arról van szó, hogy a konzervatív pártnak a népszerűsége esett be dramatikusan a 2 évvel ezelőtti parlamenti választásokon, és ugye mivel a brit választási rendszer az alapvetően ugye egyéni mandátumok vannak, tehát és ugye ez az úgynevezett first past the post, tehát gyakorlatilag az az ember nyeri a választást, aki a legtöbb szavazatot kapja, nincsen második forduló, ugye akár pár szavazattal is lehet megnyerni egy körzetet. Tehát ennek köszönhetően tudott a munkáspárt egy hatalmas győzelmet aratni 2 évvel ezelőtt, de ez nem azt jelentette, hogy egyébként a választók kifejezetten szimpatizáltak volna velük, vagy hogy egy hatalmas választói elfordulás lett volna feléjük. Inkább azt láthattuk már 2 évvel ezelőtt is, hogy egy kiábrándultság van a két hagyományos vezető párt, tehát a munkáspárt és a konzervatív párttal szemben, amiből 2 évvel ezelőtt egyébként a munkáspárt jól tudott kijönni a brit választási rendszernek köszönhetően, viszont azóta eltelt ugye 2 év, és nem sikerült ezzel a felhatalmazással élni, tehát rengeteg probléma van az Egyesült Királyságban, elsősorban egyébként továbbra is a bevándorlás egy megosztó kérdés, ugye amit a konzervatívok sem tudtak kezelni, pedig 15 évig voltak kormányon, és szinte minden választás során megígérték azt, hogy ezt rendbe fogják tenni, és korlátozni fogják a bevándorlás mértékét. Ugye ehhez képest gyakorlatilag rekordméretű lett a bevándorlás mértéke a konzervatív kormány végére, amelynek köszönhetően sikerült is nekik egy hatalmas vereséget szenvedni, és ugye most helyi választások voltak, illetve voltak választások Skóciában és Walesben. Ugye helyi választásokat alapvetően nem egyszerre tartanak, tehát az Egyesült Királyságban régióként vannak ezek a választások, tehát most nem minden körzetben volt választás, tavaly is volt egyébként egy helyhatósági választás, ahol egyébként szintén nagyon jól szerepelt a Nigel Farage pártja a reform, tehát arra is tudunk majd egy kicsit beszélni. Akkor egyébként sokkal több konzervatív, tehát inkább konzervatívra hajló település, illetve régió volt abban a választási évben. Ebben a választási évben sokkal több munkáspárti, vagy inkább balra hajló terület volt a választásnak a térképén. Tehát ennyiből érdekes, hogy egy évvel ezelőtt nem buktak akkorát, most viszont igen, hiszen most sokkal több olyan körzet volt, amit egyébként nekik kellene volna megvédeniük. Ez érdekes, ugye magyar szempontból, mert nálunk ugye egyszerre vannak a helyhatósági választások. És ami még érdekes, ugye az, amit említettünk, az a skóciai és a walesi helyi parlamenti választások, ugye Nagy-Britanniában 1999 óta van skót, walesi és északír parlament, ezeknek is vannak ugye választásaik, itt egy kicsit érdekes, mert az eltérően a brit parlamenti választásokra itt nem csak egyéni körzetek vannak, hanem itt vannak pártlisták is. És ezért is érdekesek itt az eredmények, hiszen itt tudott erősödni néhány kisebb párt, mint például a zöld párt is, hiszen arányos a választási rendszer, és nem van arányos része is a választási rendszernek, és nem csupán egyéni választási közvetés. Ilyen értelemben azok kicsit jobban hasonlítanak a magyarra, bár nyilván az elszámolási rendszer az egy kicsit más, de annyiból hasonlít a magyarra, hogy egy vegyes választási rendszer van, tehát nem egy tisztán mondjuk pártlistás, mint néhány európai országban, és nem is egy tisztán egyéni, mint mondjuk a brit parlamenti választásokon.
2: Hát nézzük meg, hogy a briteknél a belpolitikát azt mennyire határozza meg a Brexit. Hiszen azt látjuk, hogy a Brexit óta rendkívül gyorsan cserélődtek a miniszterelnökök, és azért valljuk be, hogy ez a folyamat is vezetett odáig, hogy 2 éve győzni tudott a munkáspárt.
3: A Brexit egyébként továbbra is befolyásolja a folyamatokat. Érdekes látni azt is, hogy például a Nigel Farage pártja sokkal jobban szerepelt azokban a területeken, ahol a lakosság több mint 60%-a támogatta a Brexitet, míg alacsonyabban szerepelt nagy átlagban azokon a területeken, ahol a lakosságnak mondjuk a kevesebb mint 40%-a támogatta a Brexitet. Tehát továbbra is egy meghatározó törésvonal ez a brit politikában. De amiatt is egyébként, mert ha belegondolunk, nyilván nagyon sok mindenről szólt a Brexit, tehát a szuverenitásról, egyéb dolgokról, de a fő kérdés azért az átlag választóknak azt a bevándorlás volt, amit említettem korábban is, hogy a bevándorlás továbbra is egy nagyon meghatározó része a brit belpolitikának, amit se a konzervatív párt, se a munkáspárt nem tudott rendesen kezelni, és ezért van a továbbra is feszültségek, amiket most ugye úgy tűnik, hogy a Nigel Farage pártja tud felhasználni arra, hogy növelje a támogatottságát. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan probléma, amire a brit választók mind a Brexit alatt, mind további parlamenti választásokon több esetben is azt mondták, hogy nem szeretnének több bevándorlást. Hogyha megnézzük a felméréseket, ott is egyértelműen az egyik legfontosabb probléma a bevándorlás, ezének a kezelése, és ezt nem sikerült egyik nagy hagyományos parlamenti pártnak sem kezelni, se a konzervatívoknak, ugye 2024 előtt, se abban az elmúlt két évben a munkáspártnak. Nyilvánvalóan várató volt, hogyha a konzervatívoknak nem sikerült, akkor a munkáspártnak még nehezebb lesz, hiszen a párt sokkal megosztottabb a bevándorlás kérdésében, mint a konzervatívok. Emellett nyilvánvalóan fontos kérdések vannak még, ugye a gazdaság helyzete, a energia árak sokkal magasabbak, mint korábban, tehát vannak ilyen úgymond mindennapi megélhetést érintő kérdések is, de azt látjuk, hogy a Brexit továbbra is fontos meghatározó tényező, különösképpen tényleg nyilván a gazdasági helyzet miatt is, de elsősorban a bevándorláshoz fűződő attitűdök kapcsán is. És ugye az is érdekes, hogy arról is beszéltünk, hogy a zöld pártnak a támogatottsága is nőtt, és a zöld párt támogatottsága kifejezetten olyan területeken nőtt elsősorban, Londonban, illetve bizonyos nagyvárosokban, ahol vagy nagyon magas az iskolázottságnak az aránya, vagy nagyon magas a bevándorlóknak az aránya. Tehát úgy tűnik, hogy a munkáspárt egyébként a bevándorlók körében is veszített népszerűségében, hiszen azok viszont elkezdtek elmenni a zöld párt felé, míg ugye a bevándorlás az szkeptikusabb, alapvetően inkább idősebb fehér lakosság, a főleg vidéken, illetve Észak-Angliában, az pedig ugye kiábrándulva sok egyébként ezek közül korábban munkáspárti szavazó volt, de már a Brexit körül kiábrándult a munkáspárttól, és elindult a konzervatív párt felé, viszont most úgy tűnik, hogy mivel a konzervatív párt sem sikerült, sem tudott megoldást találni a bevándorlásra, elindult a reform párt felé.
2: És hát ugye régen úgy tekintettünk a brit politikára, ami egy klasszikus két pártrendszer mentén működik, de hát ha már itt említette a zöldeket is, most már azt látjuk, hogy öt párt is jelentős támogatással rendelkezik.
3: Igen, ugye sokan beszélnek a brit választási rendszernek a teljes átalakulásáról. Én azért nem vagyok ebben teljesen meggyőződve, hiszen a brit, ahogyan beszéltünk is róla, maga a parlamenti választási modell, az inkább ugye egyéni választókerületekből áll, tehát sokkal inkább kedvez annak, hogy az emberek azok egy-két pártra szavazanak, mint sok párt. Tehát alapvetően inkább ugye a pártlistás rendszerek azok, amik kedveznek a sok pártiságnak, míg az egyéni választókerületekben ugye például az Egyesült Államokban tovább is ezért két párt a meghatározó, és ezért volt az olyan sokáig, hogy az Egyesült Királyságban is főleg kettő, két és fél párt volt a meghatározó. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy egy következő parlamenti választáson is ennyire sikereset tudna fenni kisebb pártok, ami ugye felveti a kérdést a Reform UK és a konzervatív párt felé is, hogyha valamilyen megállapodás nem sikerül, akkor könnyen lehet, hogy megosztódik úgymond a jobboldali szavazat. Ez ugye nyilván probléma lehet a munkáspárt számára is a zöldek feltörésével, illetve ugye a liberális demokraták is, bár nem szereztek hatalmas előretörést a választáson, továbbra is meg tudták őrizni azért a helyeiket bizonyos területeken, tehát hogy annak ennyire sokan beszéltek, hogy a liberális demokrata pártnak lehet, hogy nincs jövője, nincs lehetősége arra, hogy megmaradjon ebben a választási rendszerben. Egyelőre úgy tűnik, hogy stabilan tudja hozni azt a támogatottságot, amit az elmúlt években. Tehát lehet amellett érvelni, hogy hogy nagyon megosztódnak a választók, és emiatt egyik nagyobb pártnak sem jó a helyzete. De én továbbra is azt gondolom, hogyha kiélezett verseny van, és tényleg ugye egyéni választók jöttek, ott nem vagyok benne biztos, hogy a kis pártok a végén tudnak olyan sikereket elérni, mint ebben a helyhatósági választásokon, aminek ugye más a tétje, illetve mint mondjuk Skóciában vagy Walesben, ahol ugye nem egy tisztán egyéni választókerületi rendszer, hanem egy vegyes választási rendszer. Tehát ez egy érdekes kérdés lesz a következő éveknek, de nem vagyok benne biztos, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg teljesen át fog alakulni a brit választási rendszer, és mondjuk 4-5 párt tartósan meg tud maradni. Lehet, hogy inkább abban az irányba megyünk, hogy a hagyományos pártok fognak problémába ütközni, és hogy új pártok jelennek meg helyettük, akik átveszik az ő hagyományosan fontos szerepüket. Nyilván ezt nem tudjuk előre még megjósolni, ugye erre ennek egyelőre a Reform UK-nek van a legjobb esélye, hogy mondjuk a konzervatív párt meghatározó befolyását átvegye a következő évekből. Jobb esélyt látok rá, mint mondjuk a zöld párt esetében és a munkáspárt esetében, de én azt gondolom, hogy hosszú távon inkább ilyen tendenciák lesznek megfigyeltőek, mint az, hogy mondjuk 4-5 párt fog versenyezni egymással, mert egyszerűen a választási rendszer nem annak kedvez.
2: Mi okozta ez a két évnek ezt a sikertelenségét akkor, amikor a társadalmi felhatalmazás viszont nagy volt mögötte, vagy ha nem is a társadalmi felhatalmazás, de a mandátumok száma az biztosan?
3: Így van, az kétségtelen, hogy tehát rekord parlamenti támogatottsága van a brit munkáspártnak, tehát alapvetően az ember arra számított, hogy egy sokkal erősebb kormányzást tud végigvinni a brit munkáspárt. Én azt gondolom, hogy egyrészt Keir Starmer gyenge vezető, tehát egy alapvetően kicsit kipróbálatlan, kiforratlan vezetőről van szó, aki nem biztos, hogy végig tudja vinni az akaratát a parlamentben, annak ellenére, hogy kényelmes többsége van a parlamentben. Ugye ezt most látjuk is a választások után, hogy sokan el ne fordultak már most. Tehát alapvetően egy gyenge kezű vezetőnek, vezetőként van elkönyvelve, aki nem biztos, hogy fel van készülve a kihívásokra. Emellett nyilvánvalóan a gazdasági környezet nem kedvezett, ugyan egyébként nem kedvezett a legtöbb európai ország vezetőjének sem. Tehát az elmúlt, nem tudom, 4-5 évben az európai gazdasági környezet Nagy-Britanniában különösképpen nem volt jó, de egész Európában nem a legkedvezőbb volt. Tehát ugye ezt láttuk sajnos Magyarországon is, de akár Németországban is. Tehát egy alapvetően nem kedvező nemzetközi gazdasági környezet van, ami mondjuk egy kipróbált, ügyes vezetőnek is valószínűleg problémákat okozna, de egy nem kipróbált, nem kivezetten ügyes és karizmatikus vezetőnek ez még nagyobb problémát jelenthet. Emellett, hogy nem említettem, a párt valamelyest megosztott, tehát ugye a munkáspárt az története folyamán elég sok irányváltást véghez vitt. Ugye a 80-as években nagyon erősen baloldaliak voltak, akár még majdnem kommunista elhajlások is voltak, ezért is voltak annyira népszerűtlenek a 80-as években. Később Blair alatt ugye olyan bementek középre, egy gyakorlatilag olyan centrista liberális kormányzás volt, és ugye utána pedig a 2010-es években keresték magukat. Itt is voltak ugye inkább baloldali, inkább jobboldali fordulatok. A Kirsten, mert az egy inkább talán centristább, jobboldali fordulat, de a pártnak van nagyon erős baloldali eleme is, illetve vannak ugye erős progresszív elemek is, akik inkább ugye a bevándorló közösségekből jönnek, fiatalok, akik pedig sokkal inkább a progresszív ideológiát szeretnék megvalósítani, és ezeket a különböző frakciókat a párton belül összetartani azért nem egyszerű, és azt gondolom, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy az elmúlt két évben nem voltak képesek jelentős előadást elérni olyan kérdésekben, mint például a migráció, ahol tényleg a párt megosztott, hiszen vannak olyan részei, akik egyébként támogatják a bevándorlást, nem látnak benne semmilyen problémát, míg ugye a jobb szárny azok látják, hogy van egyfajta elégedetlenség, különösképpen a hagyományos baloldali választók körében, és hogy ezeket olyan vissza kéne szerezni. Tehát van egy megosztottság, ami miatt nehéz a kormányzás, annak ellenére, hogy egyébként tényleg kényelmes többsége van a parlamentben. És ugye ezt láttuk is egyébként a konzervatívok kapcsán is, hogy ott is olyan nehezen tudtak előre haladni bizonyos társadalmi kérdésekben. Ugye még érdemes megemlíteni, hogy azért a brit közigazgatás is máshogy van felépítve, mint mondjuk más európai országokban, tehát nagyon erős jogosítványai vannak a közigazgatásnak, és nagyon sokszor nehéz is átverni magán a közigazgatáson a törvényeket. Ugye talán a leghíresebb példa erre a Yes Minister sorozat, ami ugye a 80-as években járt, de alapvetően nem változott sokat, tehát sok esetben a maga a közigazgatás is próbál gáncsolni, vagy nem segíti a kormányokat, és a közigazgatás maga is egyébként, ezt nyilván a konzervatívok kritizálták sokat, és ez nehéz megfogni, mennyire igaz, de kétségtelenül valószínűleg progresszívebb, mint a brit lakosságnak a többsége. Tehát valószínűleg a közigazgatásban lévő ellenállás is megfigyelhető, és szinte, hogyha nem egy erős vezetőnk van, akkor hogy a közigazgatás is jobban vissza tudja tartani a különböző reformtörekvéseket.
2: Na, hát a BBC értesülése és szerint ma várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Na, erről mit kell tudni? Egyáltalán milyen ez a folyamat, vagy kik lehetnek azok, akik váltják, hiszen azt a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ő nem szeretne lemondani, úgy gondolja, hogy az ország stabilitását nem az ő lebonásra fogja majd biztosítani.
3: Így van, ugye, ahogy említettük, nagyon nagyos a munkáspárti képviselők száma a parlamentben, tehát hogy most nagyjából ilyen 80 képviselőről beszélünk, aki jelezte azt, hogy támogatna esetleg egy indítványt a Keir Starmer ellen, tehát ez nem lesz elég ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ugye a probléma a brit rendszerrel az, hogy alapvetően csak az lehet miniszterelnök, aki egyébként tagja is a parlamentnek, tehát ezzel már kilövünk pár lehetséges jelöltet a versenyből, hiszen olyan nem tud lenni, akinek nincsen parlamenti mandátuma. Ugye ezzel gyakorlatilag a egyik legjelentősebb jelöltet, Andy Burnhamet, aki ugye polgármester Manchesterben, tehát őt nagyon népszerű jelöltnek tartják, de emiatt ő nem tudna például jelenleg miniszterelnök, hiszen nincsen parlamenti mandátuma. Ugye emiatt beszélnek arról, hogy adott esetben West Streeting lehet esetleg egy jelölt, aki ugye most jelenleg a egészségügyi miniszter, de ő nem kifejezetten népszerű a pártban, ugyanis a párt jobb szélét képviseli, tehát őt inkább egy jobbra húzó parlamenti képviselőnek tartják, tehát neki lehetnek olyan jobb esélyei, de nem kifejezetten népszerű a párt tagjainak körében, ami problémát jelenthet a jövőben, és ugye ami igazán problémás az az, hogy alapvetően, hogyha egy bizalmatlansági indítványt csinálnak a miniszterelnök ellen, akkor nagyon könnyen vezethet annak a sikertelensége, vagy nagy sikeressége, akár ezzel hozott választásokhoz is. Hiszen a ilyen bizalmatlansági indítványnál, hogyha valaki mondjuk bármilyen kormányzati pozíciót tölt be jelenleg a brit munkáspárt kormányzása, annak elvileg le kéne mondania, hogyha a miniszterelnök ellen szavaz. Tehát van egy erős mandátuma a miniszterelnöknek, és ugye emiatt valamelyest, elriaszthat bizonyos parlamenti képviselőt, akinek van bármilyen, tehát itt ugye azért nem olyan, mint a magyar rendszer, tehát gyakorlatilag a briteknél az államtitkároknak a többsége is a parlamentből jön, tehát akár az államtitkárok, ugye miniszterelnök is a pozíciói elveszhetnek egy ilyen indítvány kapcsán, amit nem biztos, hogy mindenki bemer vállalni, illetve azt meg különösképpen nem, hogy adott esetben ez mondjuk előrehozott választásokhoz vezessen, hiszen olyan beszéltünk, hogy most nagyon kényelmes többsége van a brit munkás pártnak a parlamentben, viszont ha most lennének előrehozott választások, akkor nagy valószínűség szerint egy hatalmas bukás lenne a munkáspárt számára. Tehát nagyon kicsi mesdjén tudnak mozogni most a munkáspárti képviselők, hogy úgy tudjanak megszabadulni Keir Starmertől, hogy abból ne legyen ott esetben előrehozott választás. És pont emiatt én nem tartom feltétlenül nagy esélyét, nem látom nagy esélyét annak, hogy a Keir Starmert egyébként a következő párt helyet évben meg tudják buktatni, hiszen nincs olyan jelölt, aki kifejezetten népszerű lenne, és tudna a helyére kerülni. Másrészt pedig én említettem, én azt gondolom, hogy nagyon nagy esélye van arra, hogyha ez rosszul megy, akkor annak előrehozott választások lehet a végeredménye, amit viszont a párt nem szeretne, hiszen abból valószínűleg nem tudnának kijönni jól.
2: Nagyon érdekesség, vagy különleges helyzet az Nagy-Britanniában, amit tegnap láttunk, hogy a harmadik Károly király nyitotta meg a parlamenti ülésszakot, de amit ő ott elmondott az ülésszak nyitányaként, azt egyáltalán meg tudja a jelenlegi kormánya valósítani. Ugye a közel-keleti konfliktusra ő is felhívta a figyelmet. elmondta, hogy ez próbára teszi az ország energia, védelmi és gazdasági biztonságát. Ő azt mondta, hogy erre a kormány határozottan fog reagálni, és hogy arra törekszenek emellett, hogy igazságos országot teremtsenek mindenkinek. És emellett említette az ország megbonthatatlan szövetségét a NATO-val is, és azt is, hogy az európai partnerekkel jobb viszonyra törekszik, de képes-e ezt egy ilyen, hát nem tudom, hogy nevezhetjük-e jelen pillanatban instabil kormányzatnak, de ezt a jövőképet megvalósítani?
3: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a probléma az, hogy tényleg nagyon gyenge a brit munkáspártnak a kormányzó képessége, és ezt tényleg én arra vezetem vissza, hogy a párt megosztott maga, és ugye igazából ezt láttuk sajnos a konzervatív pártnak az utolsó néhány évében is, ugye ott is egy egyébként nagyon erős felhatalmazás volt, egy nagyon kényelmes parlamenti többség, mégis nagyon nehezen tudta kormányozni és keresztül venni dolgokat. Alapvetően egy megosztott társadalomról van szó Nagy-Britanniában, amit ugye a Brexit-nek a kezelése nem segített, és emiatt látom azt, hogy a két hagyományos párt nem nagyon találja a helyét ebben az új megváltozott rendszerben, és nem tudják a különböző frakciókat összeegyeztetni, és egyfajta egyenes irányba vinni. Emiatt lehet az egyébként, hogy a jövőben tényleg mondjuk az új pártok meg tudnak erősödni, és nagyobb szerepet vállalni, hiszen ők sokkal szegmentáltabban egy bizonyos, hogy is mondjam, választói réteget, vagy egy bizonyos politikai elvárást tudnak becsatornázni. Ez különösképpen ugye a Reform UK-ra igaz. Tehát én sajnos nem látom azt, hogy a jelenlegi vezetéssel a munkáspárt jelentősen tudná növelni a lehetőségeit, és nyilván emiatt ismerül fel az, hogy meg kéne szabadulni a jelenlegi vezetéstől, csak azt se látom, hogy mondjuk egy új vezetés sokkal sikeresebb tudna lenni ebben. Tehát nem látom azt a vérfrissítést, azt az erőt a brit munkáspárt köreiben, akik ezt mondjuk végig tudnák vinni. Sajnos ezt nem láttam egyébként a brit konzervatív pártnál sem. Tehát ott is ugye ott is felmerült egyébként, hogy a jelenlegi vezetőtől meg kell szabadulni, és egy új irányba vinni a pártot, de ott se igazán látom azokat a személyeket, akik, hogyha ez megtörténik, akkor a pártot tényleg erővel és úgymond magabiztossággal el tudnák vinni egy bizonyos irányba, és ezt sajnos a munkáspártnál sem látom. Jelenleg számomra egyértelmű, hogy a legnépszerűbb és legkarizmatikusabb vezető az Egyesült Királyságban az Nigel Farage, hogy ő ebből mit tud majd profitálni, és ugye ott is ez egy probléma, hogy ha adott esetben vele bármi történik, akkor nincs mögötte olyan erő még abba a pártba se, aki esetleg a helyét át tudja venni. Tehát ez náluk is azért alapvetően egy rizikófaktor tud lenni, de Nigel Farage kivételében én nem látok most a brit politikai palattán olyan szemét, aki elég karizmatikus lenne ahhoz, hogy adott esetben komolyan át tudjon venni reformokat a brit közigazgatáson és a brit rendszerben.
2: Ugye talán a műsor elején fogalmazott úgy, hogy a Brexit hatásairól nem lehet múlt időben beszélni, hiszen azok még jelen pillanatban is meghatározzák. Ugye a brit gazdaság továbbra is gyenge. Vannak olyanok, akik szerint rossz ötlet volt kilépni az Európai Unióból, továbbra is határozottan jól látható azoknak a tábora, akik azt mondják, hogy a Brexit az egy jó döntés volt, de nem mehetünk el Ursula von der Leyen közös piachoz való hozzáférések kapcsán kínált, hát nem is tudom, a kuhoz, hiszen ő azt mondta, hogy brüsszel-svájci mintára engedni hozzáférni Nagy-Britanniát az uniós közös piachoz, és azért valljuk be, hogy ez óriási felháborodást keltett, hiszen egy nagyon nagy összeget mondott, évi 1 milliárd fontot kérne egy ilyen megállapodásért. Na ehhez hogy állnak Nagy-Britanniában?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy megosztott kérdés, és ugye ebbe is igazából a Brexitnek a hatásai részben azért is állnak, vagy élnek velünk továbbra, hogy mert nem tudták megoldani ezeket. Tehát a Brexit az egy felemásan sikeredett megállapodás volt. Ugye azt láttuk, hogy alapvetően meglepte az akkor kormányzó konzervatív pártot is, tehát nem számítottak arra, hogy a Brexit népszavazás végül sikeres lesz. És ez gyakorlatilag végigkísért az utána lévő tárgyalási folyamatot, instabilitás volt, és a maga a megegyezés egy kifejezetten gyengén sikerült, a véleményem szerint legalábbis. Tehát ahhoz képest, hogy a Nagy-Britannia milyen gazdasági erővel rendelkezett, és milyen alkut tudott volna az esetben kicsikarni magának, vagy egyébként, amit ugye meglepetéssel kicsit, de akár Trumppal szemben is tudott érvényesíteni a jelenlegi kormányzat, amikor a Trumppal való gazdasági megalapodásokról volt szó, és amit az Európai Unió például nem tudott Trumppal szemben érvényesíteni, pedig egy sokkal nagyobb gazdasági blokkról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy abban a tárgyalási folyamatban a brit kormánypártok, vagy a brit kormánypárt elszámolta magát, és igazából nem mert elég határozott lenni, és egy olyan megállapodást született, ami ugye továbbra is folyamatosan problémákat okoz, például a ír-északír határ kapcsán, ami ugye oda vezethet hosszú távon, adott esetben Észak-Írországot el is veszíti az Egyesült Királyság, hiszen olyan gazdasági problémák vannak ott, amik inkább abban az irányban mutatnak, hogy a két területnek egyesülnie kéne, hogy megoldják ezeket a problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos nem jól lett kezelve a Brexit, és ezért is élnek tovább ezek a feszültségek és problémák. A bevándorlásról már beszéltünk, ami egyértelműen nagyon fontos célja volt a Brexitnek, és ugye semmi nem történt vele, de gazdaságilag is én azt gondolom, hogy ha a Nagy Egyesült Királyság egy sokkal határozottabb, egyértelműbb politikát folytatott volna, ugye nagyon sokáig beszéltek arról, hogy a brit kormány akár hajlandó elfogadni egy úgynevezett no deal Brexitet, ami ugye azt jelentette volna, hogy nincs semmilyen megállapodás az EU-val, és megy minden, ugye ahogyan megy minden, úgyhogy nem lett volna az Egyesült Királyság része az EU-nak. Nyilván ez nem feltétlenül lett volna egy jó megoldás, de én azt gondolom, hogy ha ehhez következetesen tartották volna magukat a tárgyalások során, hogy ők akár hajlandóak ezt a lépést is megtenni, a végén valószínűleg egy jobb megállapodást tudtak volna szerezni. Ugye a Brexit gazdasági hatásai nehéz egyébként megvizsgálni ezt, mert én azt gondolom, hogy azt mindenki tudta, hogy rövid távon ennek nem lesz jó hatása a brit gazdaságra, viszont hosszú távon lehetnek egyébként előnyei a szuverenitás visszaszerzésének. Ugye Nagy-Britanniának azért van egy globális pozíciója, volt gyarmatokkal van egy olyan különleges kapcsolat, ami mondjuk sok európai országnak nincs. Ahogyan említettem, hogy az Egyesült Államokkal is egy jobb megállapodást tudott tető aláhozni, mint az Európai Unió. Hát azt gondolom, hogy hosszú távon nem feltétlenül lesz a Brexit gazdaságilag rossz Nagy-Britanniának. Ugye ez attól is függ, hogy ezek a beszélgetések az Európai Unióval, hogy alakulnak, de az biztos, hogy a brit lakosság többsége nem támogatja azt, amit Ursula von der Leyen letett az asztalra, és azt gondolom, hogy ha a munkáspárt ebbe az irányba megy el, akkor az még tovább fogja növelni az elégedetlenséget velük szemben, és ezért nem gondolom, hogy egy ilyenfajta megalapodás irányába fogunk haladni. Nyilván nem lehet semmit se kizárni, és a munkáspárt egyébként korábban említette is azt, hogy szeretnének valahogyan akár közelebb együttműködni az Európai Unióval, és ugye azt se vetették el, hogy adott esetben a Brexitet visszacsinálják, de én nem gondolom azt, hogy ebben a helyzetben reális szenárió az, hogy ezt meg tudják lépni, hiszen egyszerűen nem eddig nagy a támogatottságuk.
2: Hát azt hiszem, hogy elég átfogó képet kaptunk most arról, hogy mi is zajlik Nagy-Britanniában. Nagyon szépen köszönöm Kis Istvánnak, hogy ebben a szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Mezőkovácsházán, FM 88,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: A Budapest 7. kerületéből jelentkezünk, a Lámpás 92 közhasznú alapítvány által működtetett Erzsébet családok átmeneti otthonából, ahol otthont biztosítanak családoknak gyermekjóléti alapellátás keretében. Befogadják az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és a gyermekét is. Nagy Gábor családgondozóval tulajdonképpen egy lépcsőházban állunk. Ez egy Ne felejts utcai háznak a lépcsőháza. Kukák, szelektív kukák, stukkók jobbra-balra, és aztán elkezdődik a családi hangulatot árasztó rész. A dupla üvegajtót szép színes virágokkal kezdték dekorálni.
2: Két bejáratunk van. Az egyik bejárat, ugye ez, ahol most éppen állunk, ez egy ilyen üvegajtó. Itt tudnak babakocsival vagy nagyobb csomagokkal bejönni a lakók. A másik pedig az irodán keresztül van, ott pedig hát velünk kell, hogy találkozzanak. Minden nap ez szükséges ahhoz, hogy a napi kapcsolatunk legalább ilyen szinten meglegyen, mert most látni fogják, hogy teljesen külön vannak a lakások.
1: Hány család él itt?
2: 8 család, 3 lakásunk lesz ilyen külsős kiléptető lakás, ahova szintén lakókat tudunk innen az otthonból kiköltöztetni.
1: Van az intézménynek egy vezetője, és hány olyan munkatárs dolgozik itt, mint ön, akik családgondozó?
2: A családgondozó 2 van, Csilla kollégám, illetve én, és van még 3 gondozó, akik szintén kiegészítenek minket hétvégenként, hétköznap éjszakánként, tehát 24 órában vagyunk itt.
1: Van is éjszaka szükség önökre? Tehát áll elő olyan helyzet, hogy...
2: Előfordulhat, mert valaki ugye éjszaka dolgozik, és akkor hajnalban jön haza, vagy esetleg úgy késő este, akkor őket is ugye beengedjük.
1: Tehát aki szülő itt lakik a gyerekeivel, annak dolgoznia kell. Ez itt az alapvető feltétel.
2: Alapfeltétről dolgozniuk kell, igen. Majd legalábbis meg kell próbálniuk.
1: Hányféle élethelyzetből érkeznek ide családok?
2: Sok olyan élethelyzet van, hogy ugye a családoknak muszáj valami fedélet találni a fejük fölé. Lehet ez akár egy olyan krízis, hogy munkáját elvesztették, nincs pénzük, nem tudják fizetni az albérletet.
1: Ez a lakhatási szegénység, amit igen, azt hiszem kicsit hivatalosabban így hívunk.
2: Igen, esetleg többen laktak egy albérletben és kinőtték, mert mondjuk született egy pici baba, vagy éppen nem tudnak meglenni egymással békében, akkor azért kell elérniük. Tehát sok oka van, ilyenkor szoktak megkeresni minket.
1: És akkor lefelé indulunk. Itt lett minden van. Pingpongasztal, játszóház, a fehér falon mindenféle mesefigura. Fotelek a szülőknek. Hogyan kerültek önök ide?
3: A gyermekjóléti szolgálatot kerestem fel, mikor elváltam, és akkor ő segített, támogatott abban, hogy jöjjek ide az 5 gyermekemmel. Volt bennem egy ilyen félsz, mert hogy ismeretlen hely, ugye a gyerekeknek, hogy ez mennyire fog tetszeni, vagy nekem ugye a szabályok. És akkor ugye ott hagytam egy albérletet, hogy tovább tudjak lépni. 7-8 hónapja lakok körülbelül itt bent, mindenben támogat Éva néni.
1: Tóth Éva az intézményvezető.
3: Csilla néni, ugye ő a család, gondozónk, és akkor ő odafigyel mindenre, mindent meg tudunk beszélni, akkor a gyerekeknek van pszichológusok, segítenek a tanulásban. Szóval igazából én azt hittem, hogy majd milyen nehéz lesz meg a szabályokat betartani, de szeretek itt lenni. És ugye én közben ugye dolgozom. Reggel 6-kor már kelünk, 7 órakor indulok dolgozni, viszem a kislányt az óvodában. 2 munkahelyem van.
1: 2 is?
3: Igen. Egy artista képzőiskolában, az csak 2 órás, a másik meg egy gimnáziumban van. Szóval igen, nehéz, de boldogulok.
1: És mit tud ezeken a helyeken csinálni?

0: takarítanom kell. Ugye a munka az nem könnyű, de muszáj.
1: Emlegeti az óvodát, hogy átviszi a gyermeket.
0: Igen,
1: az óvodába.
0: Igen, itt van velünk szemben, és a nagyok azok meg már egyedül tudnak menni, meg a egyik nagy viszi a másik kicsit, szóval így jó, mert így besegítenek.
1: Hogy ment a beilleszkedés? Mit látott a gyerekeim, mit vett észre?
0: Hát nekik ezek a szabályok. Nekem ugye van 2 kamasz gyermekem, és ugye a nagyfiú, akkor ez az idő, szóval, hogy betartani ezt a szabályt, mert ugye este 8-ig be kell érni mindenféleképpen a gyerekeknek. Eleinte volt, hogy késett ilyen 10-15 perceket, és ugye ennek is vannak következménye, szóval, hogyha már az ember nagyon túl sokat késik, akkor például beírás kapott. Szóval nekem, én úgy érzem, hogy nekem ez valahol jó a gyerekek szempontjából, annyira bekerült. Ez a szabály.
1: Segít fegyelmezni a gyerekeket.
0: Így van. És hál' Istennek már most már tartják így, nincs ezzel probléma. Én egy szobakonyhából jöttem el a gyermekeimmel, szóval hirtelenségbe elment az apuka, és azt, hogy most megéljek, fizessem plusz az albérletet, de lépjek tovább egy nagyobb lakásba, szóval ez így egyszerre minden nehéz volt.
1: Itt mennyivel nagyobb a hely az,
0: hát
1: egy szobakonyhá?
0: Ez egy 2 szobás. A nagy szobába tettem ma a gyerekeket, és ugye a picike, a 4 éves, ő meg ugye velem van benne a szobába.
1: Meddig maradhatnak?
0: 1 év, és utána 6 hónapot tudunk hosszabbítani, de én bízok abban, hogy Éva néni nem fog engem csak így elengedni, hogy akkor na menjen, és akkor találjon magának valamit, szóval próbálom a szabályokat betartani, figyelek mindenre, és akkor majd lesz, ami lesz.
1: Éva néni az intézményvezető, akit emlegetünk, és akkor van a családi gondozójuk.
0: Ami nagyon személyes, azt ugye csak vele beszélhetem meg. De attól függetlenül Gábor bábával ugyanúgy szoktam beszélgetni.
1: Néninek meg bának hívja őket, miközben azért korosztályban nem biztos, hogy olyan nagyon távol esnek.
0: Ez a tisztelet, szóval azért.
1: A férje érdeklődik a gyerekei iránt? Tudnak találkozni?
0: Hát ő a hasára üt, és akkor jön. Volt, hogy le is tiltottam a gyerekeket róla, de ugye ez se jó, mert utána felnőnek, utána csak én leszek a rossz az ő szemükben.
1: Ez nagyon nehéz, igen.
0: A gyerekek ugye nagyon ki vannak éhezve a szeretetére, mert ugye mellette nőttek fel.
1: Más családokkal, itt lakókkal, a gyerekei például tartják-e a kapcsolatot? Igen, alakultak-e ki? Mert itt ülünk most egy alaksori játszótérben, itt azért ez egy közös.
0: Például ide nem lehet lejönni szülőfelügyelet nélkül, amit én szerintem ez normális is, hogy ne jöjjenek le. Viszont nekem van egy kedves szomszédom, ő vele nagyon el vannak a gyerekeim, a kisfiával, szóval vele szoktak így játszani.
1: Hogy látja, mire lesz elég ez az 1 év, meg esetleg egy plusz fél évnyi hosszabbítás? Félre fog tudni tenni valamit a jövőre nézve?
0: Minden teszek amúgy félre, szóval ahogy tudok, mindig takarékoskodok, ugye ez is egy szabály, itt kell, hogy az ember dolgozzon. Minden hó 15-ig kell tudni beadni a takarékot.
1: Hát le a kalappal, mert azért 5 gyereket nevelve egyedül, 2 állással.
0: Hát én vagyok vele, hogy most a gyermekeim nem tehetnek arról, ami van helyzet. Engem csak ők erősítenek maga a családom, szóval szerintem lehet, hogy csak ezért sikerül.
1: Hogy lesz ez, hogy mi a hosszú távú terve, hová megy innen, hogy mi lesz 2 év múlva, mi lesz 3 év múlva?
0: Én vagy abban gondolkozom, hogy pályázok és nyerni fogok egy önkormányzati lakást.
1: Tudja, mint nem kérdeztem még meg a legalapvetőbbet, hogy kell fizessen azért, hogy itt van?
0: Igen, minimálisabb összeg, mint egy albérlet. Mert azért nem mindegy, hogy kifizettem annó 200-at, most meg kifizettet a takarékommal együtt 71 ezeret, szóval ez egy baráti ár, mert ennyiért még egy szobát se tud az ember nagyon bérelni.
1: Hát ön egy egészséges, erős nő, úgyhogy
0: köszönöm.
1: Fog ez menni.
0: Mélem.
1: Emlegetjük itt a férjét. Nem volt úgy sose, hogy azt mondta, hogy szeretné visszarendezni az életüket, hogy próbálják meg újra? Azért 5 gyerek
0: de
1: mellett.
0: 23-ba ment el tőlünk. Összejött egy nagyon fiatal nővel, egy 23 éves csajszival. Voltak húzásai, vagy visszament állandóan a kis csajhoz, és akkor utána visszahozzánk. Elég sok probléma lett. Muszáj volt ő rendőrségi útra terelni az ügyet. Ő már nekem újat nem tud mutatni.
1: Hosszú közös életük volt pedig.
0: Szerintem őt azt csavarta meg, hogy ugye elég fiatalon jöttünk össze, de hát azt mondom, hogy a szerelem az mullandó.
1: Ezt tanulta meg, ez a tanulság.
0: Igen, mert szerintem a szerelem az mullandó, és a szeretet az megmarad. Én így vagyok vele, mert hiába ő sok rosszat tett, azért 16 év, meg 5 gyerek, szóval, hogyha bármi probléma lenne, biztos ott lennék az első helyen.
1: Hány évesek voltak, mikor?
0: Hát én 13, ő meg 16 éves.
1: És hány évesen szült az első gyerekét?
0: 19.
1: Lehet, hogy az ott a kislánya? Bejöhetsz ám. Képzeld el, már csak azt fogom anyától megkérdezni, hogy mit fogtok ma csinálni, és aztán elengedlek benneteket.
0: Hát tankönyv ellenőrzések lesznek.
1: Aha, hogy a napköziben elkészült-e a házi?
0: Igen, mert volt olyan is, aki éppenséggel elsümlizte ezt a leckét, ugye mert én csak rákérdeztem, nem néztem bele. Meg ugye most jön majd egy pszichológus, aki majd szeretne velem beszélni a nagylányomról. Igazából mindegyik gyermekemen észleltem azt, hogy másabb lett, mióta nincs az apuka. Neki az a baj, hogy ő nagyon elfojtja magába.
1: Több babakocsit is látok, meg persze tollószéket, meg rollereket, meg minden ilyen gyerekeknek való járgányt, és akkor most elkezdünk fölfelé lépcsőzni. Egy nagy udvarra jutunk ki.
2: Minden két lakást nyílik összesen. Ez a közös udvarunk, igen, itt zárt az egész udvar, tehát ide nyugodtan le tudják hozni a gyerekeket, és biztonságban vannak. Kicsit vízhangos a hely, ezt néha úgy a szomszédok ugye szóvá teszik, de nem szokott probléma lenni belőle.
1: Innen lentről nyílik két lakás, és nézek fölfelé, van hát, még...
2: Igen, emeletenként három lakás van, tehát különböző méretű lakások, ugye a családokat így próbáljuk megállosztani a lakások méretéhez képest, hogy a több gyerekes családokat, hogy a nagyobb lakásokban, ahogy sikerül, de általában ez így azért működni szokott, igen.
1: Családokat emlegetünk anyukák gyerekekkel?
2: Hozzánk át a apukánkkal együtt szoktak érkezni. Na most van egy pár anyuka, aki most már csak ő maradt itt a gyermekével.
1: Szabad megnéznünk a földszinti lakást? Jó napot kívánok! A legkisebb lakás felé lépdelünk. Mennyire lesz ez kicsi?
2: Muszáj is volt Valéri, ez nem olyan picike. De majd mindjárt meglátjuk, hogy minden elfér benne, minden megvan, amire szükségük van. Itt egy háromfős család lakik.
1: Nem akarunk nagyon zavarni. Jöhetünk, vagy hogy? És akkor a legkisebb lakásba, amiről Gábor mesélt, belépünk. Előtér és nappali azonnal nyílik.
2: Galéria, ott tudtuk el szállásolni a szülőket, a kislány pedig itt tud egy ilyen kis kiúszható ágyon pihenni. Van egy fürdőszoba.
1: Ha, itt egy nagyon pici főzőfülkét fogunk találni.
2: Ezt tudtuk kihozni belőle.
1: Tavaly nyáron még nem laktak itt, úgyhogy a kis lakásuk kerttel való megtoldása az idén fog igazán értékessé válni.
3: Így van, hát 4 hónapja lakunk itt körülbelül. Igazából én 4 éve próbálkoztam még, otthon működött a Kertész utcai, de viszont épült ugye az újabbik otthon, meg ugye ott tele is volt, és ugye nagyon sokat kell várni arra, hogy bekerüljön valaki, mivel nagyon sok ilyen helyzetben lévő család van, és 4 év után Éva néni hívott, hogy sikerült, és bekerültünk ide ebbe az otthonba.
1: Éva néni Tóth Éva az intézményvezető.
3: Így van. Gábor bácsit is, mindenkit imádunk itt.
1: A férje most ért haza a munkából, a kislánya még óvodában?
3: Így van, igen.
1: Mennyi idős?
3: 5 éves.
1: Tudom, hogy vannak itt szabályok. Mondaná néhányat?
3: Hát igazából olyan nagy ördöngösséges szabályok nincsenek. Ugye, mint ami egy alap női, anyai, vagy éppen családi szokások, hogy tisztaság legyen, rend legyen. Vannak nagy takarítások itt, akkor szoktunk napi takarítást is csinálni, mint lépcsőház, folyosók, ablakok.
1: Önöknek kell akkor ezt rendbe tartani, nem csak a saját lakásukat, hanem igen, akkor a közösségi tereket.
3: Udvart, de igazából ez mi érdekünk is.
1: Kell, hogy munkájuk legyen.
3: Igen. Nekünk mind a kettőnknek van is bejelentett munkahelyünk.
1: Mit dolgoznak?
3: Én takarító vagyok parkolóházban, a párom pedig festő, mázoló.
1: Mennyire nehéz ma munkát találni?
3: Eléggé nehéz. Főleg olyat, ami időben is jó a gyerek miatt, ugye, meg pénz is jó. Úgyhogy nagyon nehéz.
1: Hogy be legyen jelentve szerintem az, hát mert az ugye itt, ha jól értem, elvárják, hogy egy bejelentett munkája legyen igen, valakinek.
3: Hál' Istennek mind a ketten találtunk olyan munkahelyet, ahova bejelentenek minket.
1: Mi történik a munkán túl? Hogy lazítanak? Hogy pihennek?
3: Mi nekünk már az lazítás, hogy a gyerekünket látjuk, hogy boldog, és hogy meg tudunk neki adni mindent. Visszük játszótérre, itthon kártyázunk, mesézünk, úgyhogy nekünk ez a kikapcsolódás.
1: Budapestiek egyébként?
3: Én igen, a párom pedig szabolcsi.
1: Csak hogy mennyire idegen vajon ez a belvárosi környezet?
3: Hát igazából én itt nőttem föl, az ő nevében ugye én nem beszélhetek, úgyhogy nyugodtan kérdezzék, hogy szerintem ő is fog válaszolni.
1: Mennyire tudta hamar megszeretni Budapestet, meg ezt a kerületet?
4: Kellett egy jó idő, egy jó 2 hétig az alvás sem nagyon ment. Igazából meg tudtam szokni, így már egész otthonos.
1: Meséli a felesége, hogy festőmázoló.
4: Igen.
1: Van munka elég?
4: Van. Igen.
1: Az, hogy ide be tudtak költözni, az miben jelent önöknek segítséget?
4: Sok mindenben. Egyrészt van magánéletünk, anyagiakban is jobban jövünk ki.
1: Az, hogy ma a magánéletük az azt jelenti, hogy korábban megosztották a lakóterüket más családtagokkal?
4: Igen, voltunk 6-an anyósoméknál.
1: És akkor most ez végre önálló?
4: Igen.
3: Éltünk már a bérletben körülbelül 1 évet, de ott viszont a szomszédi viszonyok nem voltak jók. Muszáj volt elköltöznünk vissza az édesanyámékhoz. Ugye ott sokan éltünk, volt kutya is. Hát voltak konfliktus helyzetek, és ez miatt úgy éreztük, hogy muszáj valahogy kiszakadnunk, de viszont anyagilag meg nem álltunk úgy. Így jöttek Éva néniék és segítettek.
1: Kutyájuk lehetne itt egyébként? Most, hogy emlegetjük az állatot, nem. Szabadhoz?
4: Nem hiszem.
1: Nézzünk Gáborra. Gábor is azt mondja, hogy nem, nincs. Kutya, macska, papagáj, kishörcsög, semmi.
3: De igazából nincs is szükségére. Annyi zsivaj van itt, gyerek van itt, hogy nekünk az bőven elég, nem kell ide még egy ugató kis kutya is.
1: Feljebb megyünk egyel egy lépcsőházba, és Nagy Gábor családgondozóval folytatjuk az épület bejárását, mert hogy hát ez egy ház. Ráadásul egy felújított ház.
2: Igen, az önkormányzat által felújított ház. 2023 év végétől kaptuk meg. Akkor költöztünk át a Kertész utcából. Teljesen más, mint ami ott volt. Tehát ott tényleg közös volt minden, a konyha, a fürdőszoba, a WC. Gyakorlatilag csak a lakóterek voltak, amik külön voltak. Itt viszont mindenkinek majd látják, hogy külön fürdőszoba, külön konyha. Teljesen függetlenek egymástól. Nézzük meg.
1: Fölmászunk akkor az első emeletre egy családhoz, amelynek a tagjai már hazaértek. Emlegette Gábor a szabályokat, és itt az előző lakókkal meg is beszéltük néhányat, hogy szükséges, hogy bejelentett munkájuk legyen, hogy takarékoskodjanak, hogy részt vegyenek a közösségi terek takarításában. Mi fontos még önöknek?
2: Hogy a térítési díjat havonta szintén fizessék, tehát az a sajnál elmaradás, hát ez olyan, mint egy lakbér, ugye? Ez is fontos, fontos, hogy időben kell hazaérniük. A gyerekekkel szeretjük, hogyha már 9 órakor itthon vannak, aki esetleg késő éjszaka dolgozik, a 11-ig nyitva vagyunk mindig. Ilyen megbeszélés kérdése, és akkor természetesen később is bejöhetnek, hogy hogy van a munkájuk, úgy követeli meg. Ezek a legfontosabb szabályok, illetve az, hogy nem lehet alkoholt fogyasztani bent, a drogot sem természetesen, dohányozni sem lehet.
1: És aki cigarettázik, az mit csinál? Kimegy az utcára?
2: Megy az utcára, igen.
1: Akkor lássuk a családot, most kilépünk egy folyosóra, és akkor most bekopogunk az első emelet C lakásba. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy jöhettünk. Hát ez egy jóval nagyobb lakás, mint ahol a földszinten jártunk, Gábor.
2: Igen, többen is vannak, tehát itt 3 kisgyermek van.
1: Egyet látunk közülük, szia!
2: Ez lenne a konyhánk, ugye? Innen nyílik egy ilyen zuhányzó, van egy WC, illetve itt vannak a szobák, ez egy és másfél szobás.
1: És hát a legkisebb is megmutatja magát, a család legkisebb tagja. Én nem esküszöm meg, hogy te túl régen ébredtél fel a délutáni alvásból. Hát mennyi idős ez a csöpség?
5: Másfél éves.
1: De még nem mondasz persze semmit. Mennyit beszél ez a lány?
5: Hát szokott.
1: Csak még álmos, igen. Vagy ismeretlenek vagyunk. Mekkora segítség az, hogy itt lehetnek?
5: Hatalmas segítség, anyagilag is.
1: Mikor költöztek, mióta laknak itt?
5: Tavaly novemberben, azt hiszem.
1: Gábor bá átviszi a csöpséget anyához. Mit tud dolgozni?
5: Éjszakai műszakban dolgozom jelenleg, párom is dolgozik.
1: Ilyen kicsi gyerek mellett is mindketten dolgoznak? Az igen.
5: Nagy családnak ugye nagyobb az igénye, úgyhogy ketten kell, hogy dolgozzunk. Én csak éjszakában tudok, mert ő ugye nappal.
1: Így tudják váltani egymást a gyerekek mellett, akkor a kicsi gyerek ezt feltételezi, hiszen ő még akkor bölcsödés sem tud lenni, ugye?
5: Ő még nem. Hát pár hónap még kell neki, aztán utána szeptember, azt hiszem.
1: Ön mit tud dolgozni éjszaka?
5: Én raktáros vagyok, ilyen targoncás raktáros.
1: Megkérdezem a feleségét is. Mosolygó szemű, asszonynak van 3 mosolygó szemű gyereke, milyen szépek együtt. Meg úgy érdeklődnek is, látom, mindenki kíváncsi ránk. A legnagyobb fiú és 2 kislány. Ön mit tud dolgozni?
6: Én a vendéglátásban dolgozom.
1: Az igen.
6: Pultban, konyhai kisegítőként, mikor mit kell csinálni.
1: Az jó fárasztó lehet.
6: Igen. 3 gyerkőc mellett, de hát száj.
1: 8 óra?
6: Igen, legtöbbször igen 8 órában.
1: Azt a mindenit. És akkor hullafáradtan hazajön. És akkor kezdődik a következő műszak, az anyaság.
6: Kezdődik a következő.
1: Hogy tudják azt megoldani a férjével, hogy lássák egymást? Hogy legyen közös idejük?
6: Hát igazából megvan, nincs sok időnk egymásra, de hát az a fő, hogy együtt vagyunk mind.
1: Milyen körülmények közül jöttek ide? Tudtak albérletet fenntartani, csak nehezen ment? Vagy családnál laktak, megosztva
6: nem,
1: valami lakás?
6: Nem, ebben laktunk, igen. Hát igen, megszületett a kicsi, aztán így, hogy én nem tudtam dolgozni, és egyébként nehezebben az anyagiak, igen.
1: Egyébként budapestiek?
6: Nem, Borsod megyeiek vagyunk.
1: Mennyire könnyű megszokni a budapesti létet?
6: Egyébként sokkal jobb, mint a vidéken, ugye, több munkalehetőség. Gyerekeknek több lehetőségük van, ugye, itt mindenre.
1: Na és mi a terv, hogy lesz ez? Akkor a kisebb lány bölcsödés lesz, akkor talán tudnak mindketten nappal dolgozni, és nem kell egyiküknek éjszaka, másikuknak nappal, talán. Mi változhat még a közeljövőben?
6: Ezek igen.
1: Gratulálunk még egyszer a családhoz, és nagyon köszönjük, hogy bejöhettünk. Sziasztok! Viszontlátásra! Gábor, hány négyzetméterről jöttünk ki?
2: Hát most meg nem mondom, hogy pontosan ilyen 25 körül biztos, hogy van.
1: Ha fölfelé indulnánk tovább, akkor találnánk egy második emeletet lakásokkal, viszont érdemes lenne talán megnézni az irodájukat, meg azt az alaksori részt, ahol közösségi terek működnek.
2: Az iroda alatt meg fogom mutatni, van egy ilyen játszó helység, és abból nyílik egy ilyen mosókonyha.
1: Egy mosógép nincs?
2: Egyedül a mosógép az, ami közös, nem is félne el.
1: Hát itt LED minden van. Pingpongasztal, fotelek, mindenféle játékok is. És ha beljebb jövök, akkor megtalálom azt a mosókonyhát, amiről Gábor beszélt. Hát éppen senki nem mos. Két mosógép van egyébként a 8 családra.
2: Megvan adva, hogy kimentől meddig moshat, úgyhogy ebbe vita nincsen. Mert több gyerekeseknek több lehetőségük van a mosásra.
1: Logikus. Több a ruha.
2: Hát, így van. De cserélgethetnek, megoldják egymás között, tehát ilyen problémák nincsenek.
1: Említette, hogy van, aki nem mindenhez tud alkalmazkodni, és hogy előfordul az, hogy van, akitől elköszönnek. Adódhat olyan, hogy mondjuk az apuka szabályszeg, és tőle elköszönnek, de az anyuka gyerekekkel marad?
2: Most is vannak ilyen anyukák. Mondjuk az apuka, csak egy példát név nélkül, tehát lehet, hogy alkoholos állapotban próbál hazajönni egyszer, kétszer, háromszor, és utána már több alkalom nincs neki több lehetősége, és akkor el kell köszönnünk. Mert nekünk az a legfontosabb, hogy a család, a gyerekeknek biztonság legyen, és hogy később az alatt, az idő alatt, amíg ők itt vannak, ez az egy-másfél év, felkészítsük őket arra, hogy amikor innen már ki kell menni, és nem tudunk segíteni, támogatást adni, akkor már önállóan is létezni tudjanak odaként.
1: Mi a legnagyobb kihívás, Gábor, hogy látja?
2: Az is nehéz, hogy folyamatos munkájuk legyen. Ugye sok családnak sok adóssága van, ez is egy hatalmas probléma, hogy ezeket valahogy leküzdjék. Ebben is próbáljuk őket segíteni, hogy szervezünk ilyen adótanácsadási alkalmakat. A gyerekek, hogy folyamatosan iskolába járjanak, nehogy elkallódjanak.
1: Hogy lehet adóssága valakinek, amit idehoz? Korábban felvett hitelekből?
2: Akár egy telefonvásárlásból, ami akár 1-200 000 forintból indul és több milliósra fölmegy. Megkapják ugye a végrehajtó cégek a végén, és olyan összegek röpködnek, hogy ebből valahogy ki kell hozni a családokat, és valószínűleg ebből vannak ugye ezek a fekete munkák is, hogy nem szeretnének bejelentkezni.
1: Szakemberek.
2: Hát a jogászt említettük, van pszichológusunk is, aki heti rendszerességgel a gyerekekhez szintén be van osztva, hogy időben, hogy kihez kell jönnie, illetve vannak mentorok, a gyerekeknek a tanulmányaiban segít, a fiatal önkéntesek jönnek a láthatatlan iskola szervezésében.
1: Ezek a családok egyébként vendéget fogadhatnak? Tehát mondjuk nagypapa, nagymama, rokonok meglátogathatják őket?
2: Pénteken, szombaton, illetve vasárnap van erre lehetőség. Délután 2 órától, hogy azért ne zavarják a hétvégi pihenését sem a többi családnak, és hogy 7 óráig maradhatnak itt.
1: Irodájában ültünk leközben, de hát ez az iroda, ez egy nyitott iroda, bárki bejöhet.
2: Állandóan itt vagyunk, de szükséges, mert azért itt tudjuk a kapcsolatot tartani most így a lakókkal.
1: Ide csak olyan család jöhet, aki a 7. kerületben lakott korábban is, ugye?
2: Igen, gyermekjóléti központon keresztül jelentkezik, és akkor ők küldenek egy ilyen támogató levelet, utána felkerülnek ugye a várólistára, és amikor felszabadul a hely, akkor be tudjuk őket hívni elbeszélgetésre. Jó napot, sziasztok! És utána kerülnek be hozzánk.
1: Szociális munkás?
2: Igen.
1: És mióta dolgozik ennek az intézménynek a kötelékében?
2: 4 éve. Most már még a Kertész utcában kezdtem, és utána költöztünk át ide.
1: Érdekes nekem, hogy Gábor báként emlegették, miközben hát azért egyik-másik szülővel szerintem körülbelül azért még korosztályos.
2: Voltak idősebbek is voltak, igen. Idős ellátásból jöttem. Ott én bácsiztam mindenkit, és másnap már engem bácsiztak itt. Furcsa volt hozzászokni.
1: Ennek mi számít sikernek, Gábor?
2: Minden apró dolgot, amit el tudunk érni. A gyereknek pótvizsgáznia kell, de sikerül felzárkóztatni, tovább mehet a következő év folyamba. Az egy siker. Siker, amikor úgy megy ki innen egy család, amit, hogy szakmát szereztek például a szülők, akkor már előrébb vannak. Ha egy kis tartalékot össze tudtak tenni, már az is egy sikernek mondható. Tehát ilyen apró dolgoknak tudunk örülni. Arra nem számolunk, ugye, hogy minden családnak lakása lesz, amikor kiköltöznek innen, bár ez lenne a legszebb dolog. Meg hát az is siker, hogy mindig mosolyogva jönnek le a gyerekek, tehát lehet érezni rajtuk őszintén, hogy szeretnek itt lenni.
1: A 7. kerületben jártunk, a Lámpás 92 közhasznú alapítvány által működtetett Erzsébet családok átmeneti otthonában. A felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Bakanitát hallották.

0: Kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Folytatódik Pekingben az amerikai és a kínai elnök tárgyalása, eddig sem a kereskedelmi kérdésekben, sem pedig a technológiai együttműködést érintően nincs áttörő egyesség a két vezető között. Sajtóhírek szerint Kína az amerikai vámok minimalizálását szeretné elérni, még az Egyesült Államok több kínai ritka földfémhez akar hozzájutni. Idehaza az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel, a Békés Intercity-ben azonban nem volt a prevenciós technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Gyermekközpontú és szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat, a cél pedig az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdász napok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. Délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környékén viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben általában 18-25, késő este 12 és 16 fok között alakul.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a 80. életévében elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonul zenéiből válogatunk. Pénzes Géza vagyok. Sebő Ferenc 1947. február 10-én született Szekszárdon. Zenei tanulmányait Székesfehérváron kezdte meg, ahol zongorázni és csellózni tanult. Budapesten az Eötvös József gimnáziumban érettségizett, majd a Műszaki Egyetem építészkarára vették fel. Itt állt először közönség elé József Attila megzenésített verseivel és gitárral kísért népdal feldolgozásaival. Nem sokkal később évfolyam társával, Halmos Bélával megalakította a Sebő Együttest, mely újszerű népzenei feldolgozásaival a rádiós és televíziós szereplések révén országosan ismertté tette nevüket. Ekkor kapcsolódtak be Martin György népzenekutató hatására a népzene gyűjtésbe is. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt. A megismert zenéket eredeti formájukban próbálták eljátszani, így váltak a magyarországi táncház mozgalom elindítóivá. A fiatal muzsikusokat Tímár Sándor, a néptánc tanítás módszereit megújító koreográfus hívta a Bartók táncegyüttesbe. Közös munkájuk eredményeként született meg az első táncház ötlete, mely a laikusok számára is elérhető közelségbe hozta a hagyományos táncokat és zenét.

A 70-es évek elején kibontakozó táncház mozgalmat kezdetben számos helyről érték politikai és szakmai támadások. Sebő Ferenc az addig elért eredmények megtartása érdekében fordult a Népművelési Intézet felé, amely felkarolta és támogatta a táncház ügyét. A különböző előadásokon, táncházakban nyert tapasztalatokból Sebő mindenki számára nyitott országos táncházvezető és zenész tanfolyamot indított, melyeken népművészmesterekkel együtt tanították a táncot, a zenélést. Több a későbbiekben meghatározóvá vált népzenei együttes, például a Muzsikás és a Téka is ezeken a kurzusokon sajátította el a táncházi muzsikálás alapjait. Sebő Ferenc 1984-ben diplomás mérnökként iratkozott be a Zeneakadémia Kodály Zoltán által alapított zenetudományi szakára, ahol a népzenetudomány legjelesebb képviselőinek, Rajecki Benyaminnak, Dobszai Lászlónak, Vikár Lászlónak előadásait hallgatta. Ezt követően a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneakadémia zenetudományi szakán növendékek sokaságának figyelmét fordította a népzene felé. A 90-es évek elején a Magyar Televízióba hívták szerkesztőnek. Több műsor szakmai felügyelete mellett megszervezte a népzene, a néptánc és a régi zene műfajainak képernyőre kerülését. 1996. decemberében kérték fel a Magyar Állam Népi Együttes művészeti vezetésére. Tevékenysége nyomán jött létre a Budai Vigadó épületében a Hazai Hagyománygondozás Intézménye, a Hagyományok Háza, melynek 2002-ben lett szakmai igazgatója.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonós zenéiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Megszorító intézkedések, csökkent támogatások. Nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok Romániában.
2: Meg fogják ezt érezni a városlakók, a közintézményekben dolgozók, de azok is, akik városnapokra jönnek el. Hát láthatjuk például a Szentgyörgy napok esetében is óriási költségcsökkentés történt. Székelyudvarhely esetében is például a városnapoknál is van egyfajta csökkenés, ennek ellenére lesz nagy előadó is, de a helyi értékekre helyezzük a hangsúlyt.
1: Nehéz helyzetben is helytállni. Új főszerkesztő a Sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap élén.
3: Az én főszerkesztői regnálásom egyáltalán nem a nagy tervezések és egy szép jövő elképzelés jegyében történik, sokkal inkább a túlélésért való küzdelem jegyében.
1: És most jöjjenek a részletek. A háború kitörése óta a legsúlyosabb orosz légicsapás sorozat érte szerda délután Kárpátalját. Több mint 10 ellenséges harci drón támadta a részben magyarok lakta régiót. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
4: Először a hegyvidéki Szojva közelében, majd a megyeközpontban Ungváron csapódtak be orosz harci drónok. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció tájékoztatása szerint összesen 11 ellenséges repülőszerkezet hatolt be szerda délután Kárpátalja légterébe, több stratégiai jelentőségű létesítményben is jelentős a kár, személyi sérülés azonban nem történt. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy több ungvári óvóhelyre nem lehetett bejutni a légi veszély alatt. A hatóságok arra kérték a helyi lakosokat, hogy legyenek elővigyázatosak, mert további légicsapások várhatók. Arra is felszólították a kárpátaljaiakat, hogyha felfedezik a lezuhant orosz drónok törmelékeit, akkor ne nyúljanak hozzájuk, azonnal értesítsék a hatóságokat. A háború kirobbanása óta most érte 5-5-ször ellenséges légicsapás Kárpátalját. Az első alkalom 2022. májusában volt, akkor egy vasútállomás közelében csapódott be egy orosz rakéta a hegyvidéki Volóc mellett. Ezután 2025 novemberében Munkács és Rahó környéki erdőkben szóródtak szét a légvédelem által előtt orosz drónok törmelékei, majd decemberben Munkács egyik gyártelepébe csapódott két nagy hatótávolságú orosz rakéta. Az ipari létesítmény teljesen kiégett. Egy hónapja az Ökörmezői és a Perecsenyi járásban is történt detonáció. A Kárpátalját sújtó orosz légicsapásoknak eddig nem volt sem halálos áldozata, sem súlyos sebesültje.
1: Nincs könnyű helyzetben egyetlen önkormányzat sem Romániában, hiszen a kormány megszorító intézkedései miatt mindenhol kevesebb büdzséből gazdálkodnak idén. Ez alól Székelyudvarhely sem kivétel. Mintegy felére csökkentik a civil programokra szánt támogatásokat, de jóval kevesebb pénz jut kulturális eseményekre, a sportra, a művészetekre is. A Küküllőparti Város önkormányzata a napokban ismertette az idei éves költségvetését. Szakács Pál István polgármester gondterhelten jelentette be, hogy a már folyamatban lévő beruházásokat kell befejezniük, emiatt a működési költségekre kevés forrás jut. Gerép Krisztina beszélt a városvezetővel.
2: Ahogy egyre inkább belemélyedtünk a költségvetésbe és láttuk a számunkat, egyre inkább pesszimistábbak lettünk, noha azért én alapvetően egy optimista ember vagyok, de valóban egy nehéz év előtt állunk, minden egyes önkormányzat egyébként Romániában. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az Európai Uniós pályázatok a vége fele járnak, és most kell az önrészeket mellé tenni, illetve nyilván mindannyian látjuk, hogy egy komoly válságban van az ország, politikai, illetve gazdasági szempontból is, úgyhogy

0: láthatjuk például a Szentgyörgy napok esetében is óriási költségcsökkentés történt. Székelyudvarhely esetében is például a városnapoknál is van egyfajta csökkenés, ennek ellenére lesz nagy előadó is, de a helyi értékekre helyezzük a hangsúlyt.
1: A kultúrát, a sportot, a rendezvényeket mind negatívan érinti ez a költséggazdálkodás. Ezekre a területekre jóval kevesebb pénz jut, inkább a beruházásokra fókuszálnak. Milyen érvek mentén jutottak erre?
0: Egyébként sem normális az, hogyha egy város vagy egy önkormányzat a közösség által megtermelt pénzt azt működésre költi, magyarán feléli programokkal, a fizetésekre és a többi, hiszen akkor nincsen fejlődés a városba. Ennek megfelelően nem volt kérdés az, hogy az önrészeket mellé kell tenni, a pályázatokat pedig be kell fejezni, méghozzá minél hamarabb Székelyudvarhelyen. Éppen azért állunk ennyire rosszul anyagi szempontból, mert rengeteg pályázathoz 5-6 évig nem nyúltak hozzá különféle botrányok miatt. Ezt most sikerült kicsit rendezzük, nagyon sok helyen párhuzamosan dolgoznak a városba. Aki itt jár, láthatja azt, hogy például most a központi övezetben a vár körüli utcákat újítják fel, mind a mellett, hogy a Marosvásárhely felüli bejáraton is gőzerővel dolgoznak a kivitelezők, és épületfelújításokkal kapcsolatban is több helyen zajlanak a munkálatok. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy a működési oldalon kisebb költségvetés marad, a beruházásra pedig többet kell költeni.
1: Mi lehetne segítség Székelyudvarhely számára jelen pillanatban?
0: Egy zsák pénz és idő egyébként, tehát hogyha kapnánk még időt befejezni a pályázatokat, akkor az nagy segítség lenne. Megint más kérdés, hogyha túl sok időt kapunk, akkor meg a költségek szállnak el. Azt is látjuk, hogy a munkaerőköltség, a nyersanyagköltség Romániában az elmúlt években folyamatosan drágult. Éppen ezért is volt nagyon releváns a kérdése, hogy oké, hogy nagyobb a költségvetés, de ez reál értékben mit jelent? Reál értékben egyértelműen kevesebbet jelent. A le is komolyan elértéktelenedett az euróhoz képest, úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok. Udvarhely esetében mi a tavaly hitelt is vettünk fel ebben az évben, viszont nem akartuk az adósságot tovább növelni, úgyhogy a saját költségvetést kellett egy kicsit jobban beosztani, és sokkal jobban meg kellett húzni a nadrágszíjat, mint a tavalyi esztendőben.
2: A gazdasági megszorítások, de a papírhiány is új intézkedésekre kényszeríti a Sepsiszentgyörgyön megjelenő háromszék napilap új főszerkesztőjét. Farkas Réka május 8-án vette át a pozíciót. Bár nehéz időszak elé néznek, de abban reménykednek, hogy őszre már stabil helyzetről számolhatnak be. Veresemese Gyöngyvér az új főszerkesztővel, Farkas Rékával beszélgetett.
3: Nem tudom, mennyire örömteli pontosan emiatt, hogy elég kritikus helyzetbe került a háromszék. Gyakorlatilag az olvasóik is fogyatkoznak, de az még talán nem lenne olyan vészes, de a reklámpiac átalakulásával olyannyira megcsappantak a bevételeink, hogy ma már a lap fenntartása egyre kritikusabbá vált, és ezért a veszteségek csökkentése miatt a munkatársainktól is meg kellett válnunk, a lapot is szükebbre szabjuk, két nap csak 8 oldalon jelenünk meg, úgyhogy az én főszerkesztői regnálásom egyáltalán nem a nagy tervezések és egy szép jövő elképzelés jegyében történik, sokkal inkább a túlélésért való küzdelem jegyében.
4: Azokon a napokon, amelyeken kevesebb oldallal jelenik meg az újság, milyen tematikák esnek áldozatul?
3: Próbáltuk átcsoportosítani, egyelőre még rovatot nem számoltunk fel, és tulajdonképpen hát ez a 8 oldal a papírhiány miatt alakult így, mert hát azért a 12 oldal lenne az ideális. Úgyhogy az az elképzelésünk, hogyha sikerül stabilizálnunk a helyzetet, ősztől azért visszatérünk a 12 oldalas újságra. Egyelőre még tapogatózunk, próbáljuk kialakítani az új arculatot. Még nem kellett lemondanunk, de hát csak most kezdtük.
4: Hány munkatárs dolgozott addig, amíg néhányukat el kellett bocsájtani?
3: 12-en voltunk a te szerkesztőségbe, és van még néhány tudósítónk, aki nem alkalmazott, hanem szerző. Most megváltunk 4 embertől, 5-től. Kevesen is maradtunk nagyon. Van, aki maradt és dolgozik továbbra is, sokkal kevesebb pénzért. Van, aki úgy döntött, hogy inkább akkor más jellegű munkáját folytatja nyugdíjasként. Szerencsére nem kellett senkitől úgy megválnunk, hogy az utcára került.
4: Azt viszont olvastam, hogy akkor, amikor közzétettétek, hogy gond van a lapnál, jelentkeztek vállalkozók.

0: akik támogatták a lapot.
1: Igen, jelentkeztek, tehát elég nagy összefogás bontakozott ki, előfizetők is jelentkeztek, vállalkozók is jelentkeztek, és hát ebben bízunk, hogy sikerül egy olyan rendszert kialakítanunk, hogy mi itt ez a közösség mentse meg a lapot, ne kelljen máshonnan pénzt kunyerálnunk. Új gazdasági vezetősége is lesz a lapnak. Vannak tervek, vannak elképzelések, de még minden nagyon képlékeny és körvonalazódóban van csak.
0: Mennyire tapasztaljátok azt, hogy az idei pénzügyi bizonytalanság mégis egyfajta közösségi összefogást eredményez? Azt hiszem, hogy a lapnál is ezt kell érezni, hogy a miénk, főleg azért is, mert hogyha Erdélyben nézzük a nyomtatott sajtót, akkor nagyon kevés maradt már.
1: Igen, ez az igazság, hogy 4 nyomtatott napilap maradt, a Szabadság Népújság, Hargita Népe és mi. Heti lap a Brassói Lapok Brassóban. Nagyon szűkült a mozgástér, és hát ezt látjuk mi is, hogy az idősebb generáció olvas még nyomtatott újságot, ellenben ők nagyon ragaszkodnak hozzá.
0: Ugyanakkor megvan az online változatotok is.
1: Ami eljut fiatalabbakhoz is, ezt mindenképpen fejleszteni akarjuk, ellenben a pénz még mindig a nyomtatott lapból jön. Az online nem hoz pénzt, így egy elég faramuci helyzetben vagyunk, mert tudjuk, hogy fejleszteni kéne, de nem tudjuk elvonni az erőket, főleg, hogy most már rendkívüli módon megcsappantak a nyomtatott laptól. Ezeket kell mind kiokoskodni a jövőbe, hogy tudjuk ezt megoldani úgy, hogy fennmaradjon a háromszék, és azért még mindig van 5000 előfizetőnk, és ez azért arra kötelez, hogy amíg csak lehet ezt a lapot nyomtatott formába próbáljuk csinálni.
2: A fehéregyházi Petőfi emlékhelyen javában zajlanak a felújítási, építési munkálatok, a Nemzeti Kulturális Alap és a Maros Megyei Tanács anyagi támogatásának köszönhetően. A közel 1 millió eurós beruházás révén megújul a régi emlékház, korszerűsítik az emlékparkot, restaurálják az 1848. július 31-i csata emlékére állított turulmadaras oszlopot, valamint egy teljesen új, mintegy 120 négyzetméteres kiállító teret hoznak létre. A Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai együttműködésével már készül az új interaktív kiállítás is, nyilatkozta a tárlat egyik kurátora, Sárándi Tamás történész, a Maros Megyei Múzeum munkatársa Erdejjedi Zsuzsánának.
3: A felújítási folyamat 2021-ben indult, amikor az NKA keretében megalakult a Petőfi 200 kuratórium, és annak keretében nyert a Maros Megyei Múzeum egy meghívásos pályázatot, aminek az volt a célja, hogy a Fehéregyházán lévő Petőfi emlékparknak a megújítása. Tehát a pályázatban az volt kitételként kiírva, hogy a meglévő épület mellé kell egy új épületet felépíteni, és abban egy új kiállítást is elhelyezni. Azonban, amikor megindult ennek a konkrét megvalósítása, akkor született egy olyan döntés, hogy Fehéregyházára elsősorban nem mint múzeumra tekint, nem egy emlékhelyre, mert hogy a szájhagyomány is azt várja, és az valószínűleg megállja a helyét, hogy a jelenlegi, ahol működik a múzeum, annak a területén valószínűleg van az egyik honvéd tömegsír, tehát hogy ahova eltemették a csatában elhunytakat, tehát emiatt fontos, hogy ennek az emléket is megőrizzük, tehát ne csak múzeumként, hanem emlékhelyként és emlékparkként tekintsünk az egészre, tehát hogy ugyanolyan fontos, hogy legyen egy korszerű kiállítás, illetve az emlékhely is megújuljon. Tehát emiatt született egy olyan döntés, hogy akkor kiegészítjük valójában ezt az elképzelést, és nem csak egy új épületet és egy új kiállítást fogunk létrehozni, hanem újítsuk meg az egész parkot is, kertet is. Tehát gyakorlatilag egy teljes, komplett renoválásról van szó. Ennek megfelelően 2024-ben volt egy közbeszerzés, ami az épület felújítására, illetve a kiállítás elkészítésére vonatkozott, és 2025 tavaszán indultak meg konkrétan a munkálatok. A munkálatok jelenleg olyan ütemben vannak, hogy nagyjából most napokban, hetekben fog befejeződni az új épület felépítése, illetve a régi épület restaurálása, és ezzel párhuzamosan most már elkezdődött a kertnek is a rehabilitálása, tehát ennek keretében megújul a kerítés, megújul a zöld növényzet, tehát lesz egy ilyen kertrendezés, illetve ilyen sétáló utcákat, övezeteket fognak kialakítani, ezért a munkálatai zajlanak napjainkban is.
4: Az emlékparkban található emlékmű is megújul?
3: Igen, tehát hogy az emlékmű mellett volt egy Petőfi szobor is, illetve emellett különböző domborművek, illetve emlékplakettek is elhelyezésre kerültek a kertben, mindent meg fog újulni. Az emlékmű is, a restaurálása is már befejeződött, illetve a konkrétan a Petőfi szobor is az viszonylag leromlott állapotban volt, annak is a restaurálása befejeződött, viszont még nem kerültek konkrétan a helyükre, mert még zajlik a kertrendezés.
4: az új kiállításról mit lehet már most elmondani? Milyen koncepció alapján készítik?
3: Ott volt már korábban is egy kiállítás, úgyhogy valamilyen szinten mi próbáljuk annak a hagyományát továbbvinni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Maros megyei múzeumnak a gyűjteményében nincs semmilyen sem Segesvárhoz, sem Petőfihez, sem Bemhez, sem 48-hoz köthető tárgyak, tehát hogy nem lesznek úgymond eredeti tárgyak a kiállításban, korábban se voltak, hanem ennek megfelelően most sem lesznek, hanem ennek megfelelően próbáljuk most már 21. századi körülmények között úgymond újra gondolni ezt az egész kiállítást. A kiállításnak lesz két nagy eleme, tehát a régi házban, ami eddig is megvolt, és amit eddig ismertek a látogatók, annak a keretében lesz egy ilyen kisebb helytörténeti kiállítás, arra vonatkozóan, hogy akkor mit is érdemes tudni Fehéregyházáról, mint helyiségről, mint településről, ahol végül is Petőfi Sándor az életét vesztette, és az új nagy épületben pedig lesz egy 120 négyzetméteres Petőfinek, illetve az utolsó napjának dedikált kiállítás. Lesz egy 48-as rész, hogy akkor a 46-os forradalom, és itt külön hangsúlyt helyezünk a 48-as erdélyi román, illetve az erdélyi magyar forradalomra, ennek a párhuzamosságaira. Ezen kívül lesz egy külön installáció, ami Petőfi utolsó napját mutatja be, és ezen kívül lesz egy külön hangsúly a Petőfi kultuszról. És még valami újdonság az az, hogy 2018-ban ugyancsak a Petőfi emlékévhez kötődően volt egy terepi kutatás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag végig szkennelték a korabeli csatatérnek a helyszínét, illetve lett régészeti terep bejárás is, aminek keretében több száz tárgy került elő. Ezek alapvetően a két hadsereg által, tehát a BEM hadsereg által, illetve az orosz hadsereg által használt lövedékekről van szó, tehát 90% az előkerült tárgyaknak lövedékekből áll, és akkor ezekből is lesz egy rész kiállítva, illetve magáról erről, hogy akkor hogyan zajlott ez a terepi kutatás, tehát az minden meg fog újulni, lesz hanganyag, videóanyag, stb. Tehát alapvetően erre helyezik a hangsúlyt, és nem annyira a tárgyakra.
4: Terveik szerint mikor készülhet el, mikor adhatják át a nagy közönségnek ezt az új létesítményt?
3: Mindenképpen még az idei évben szeretnénk, nincs még konkrét kitűzött dátum, úgyhogy én sem szeretném említeni, nyilván szeretnénk, és jó lenne az ideális körülmények között, hogyha csata emléknapjára, tehát nyár közepére, július végére meg fog nyílni, nincs ez még eldöntve, úgyhogy az idén valamikor nyáron.
2: A Bánsági Magyar Napok keretében emlékeztek meg a szervező Temesvári Magyar Nőszövetség elődjéről, a Temesvári Magyar Nőegyletről. Korabeli újságcikkek révén mutatták be a szervezet tevékenységét, amelyben a hangsúlyt a szociális munkára, a rászorultak megsegítésére helyezték. 1938-ban betiltották a működését, de ha hivatalosan nem is, 1944-ig még folytatta munkáját a Nőegylet, mondta el Lehőc Lászlónak a jelenlegi nőszövetség alelnöke, Kovács Ibolya.
5: A Temesvári Magyar Nőszövetség elődje a Temesvári Magyar Nőegylet 100 éve jött létre. Mik voltak a legfőbb céljai ennek a nőegyletnek?
6: 1926-ban azzal a céllal jött létre a Temesvári Magyar Nőegylet, hogy ott, ahol hiányosságokat láttak, és ez jelenthetett kulturális vagy szociális jellegű hiányosságokat, ezeket nagyon szépen női léleknek a finomságával betöltsék. Keresenek megoldást mindarra, amire a világ háború utáni időkben máshonnan nem volt lehetőség.
5: Annak idején a Nőegylet 4 tagja a városi tanácsban is képviselte a szervezetet.
6: A Nőegylet 4 tagját beválasztották a városi tanácsba, ami nagyon nagy újdonságnak számított egy férfiak által vezetett világban. Négyféle irányban tudtak felvállalni feladatokat, orvositól elkezdve a szervezésig, vagy a nagyon nehéz helyzetben levő gyerekek és családok megsegítéséig, adomány és pénzgyűjtés. Igyekezett ez a négy nő tanácsos átlátni és felvállalni minden jellegű hiányosságát a temesvári magyar közösségnek.
5: Mire helyezték a tevékenységük súlypontját?
6: Fontos volt egyrészt a szociális munka, Mikuláskor, karácsonykor, húsvétkor is kiárusítások voltak, aminek az összegéből csomagokat készítettek, de használt ruhát gyűjtöttek a szegény sorsú gyerekeknek, és ezzel örvendeztették meg őket az ünnepen. Tehát segítséget próbáltak nyújtani. A legnagyobb ilyen jellegű akció az a kunsztelepieknek a megsegítése volt, de a bálszervezés is fontos volt a számokra. Ez volt egyébként a leglátványosabb és kiemelkedő eseménye minden évben a Nőegylet munkájának. Azon kívül példát mutattak arra a fiatal lányoknak, hogy ők is szervezkedjenek, és azokkal a kérdésekkel foglalkozzanak, amik az ő generációjukat érintette közelebbről.
5: Az akkori nőegylet kevesebb, mint 2 évtizedig működött. Mi történt azután?
6: 38-ban betiltották a nőegyletet, több egyletet egyébként. A Temesvári Hírlap is akkor jelent meg utoljára. Sok nagy magyar közösség számára keserű változás történt. Még ha nem is hivatalosan nőegylet neve alatt próbáltak szervezkedni, ugyancsak a segítségnyújtás volt a cél leginkább. Csecsemő otthont hoztak létre, együtt munkálkodtak a Vörös Kereszttel sok esetben, tehát az, hogy nem voltak tovább hivatalos nőegylet, nem akadályozta meg őket abban, hogy a szolgálatot végezzék tovább. Nem volt aztán lehetőség a II. Világháború és a kommunista idő alatt arra, hogy újra szerveződjenek, ezt nem engedte meg az akkori pártpolitika, és ezért az a munka, az a nagyon áldásos segítő munka, ami a nőegyletet jellemezte, az egyházaknak a nőegyleteiben érhető nyomon az elkövetkező évtizedekben, egészen a 90-es évekig, a változás időpontjáig.
2: Először mutatkozott be a külhoni közönség előtt az utazó meseműhely, amelynek történeteiben Soma, Döme és egy apró kobolt kalauzolja a gyerekeket. A kezdeményezést Magyarósi Márk magyarországi mesekönyvíró hívta életre, aki egy a hagyományostól eltérő író-olvasó találkozót álmodott meg. Olyat, ahol a gyerekek nem csak hallgatói, hanem aktív részesei is a mesének. A társulat a magyar-kanizsai József Attila könyvtár meghívására érkezett Vajdaságba. A program résztvevőit és az írót Németh Ernő szólaltatta meg.
7: Bíró Katrin, Bátra Máté, nagyon jó. A kis kobold mutyutkodott.
8: El is bújt, meg be is zárta magát.
9: Szoktatok-e olvasni, vagy tudtok-e már olvasni?
7: Szoktam.
9: Milyen könyveket szeretsz?
7: Szépség és a szörnyeteg.
9: És az miről szól?
7: Arról, hogy eltűnt a hercegnő, meg ilyesmi.
9: Te mit szoktál olvasni?
8: Mi kaptunk ilyen mesekönyvet, azt szoktam olvasni.
10: Az utazó meseműhely ötlete mikor született, meg is hogyan?
11: 2024-ben született meg, amikor az első mesekönyvet elkezdtem írni, és azért született meg, mert úgy volt, hogy én adom ki magamtól a könyvet, és akkor járom az országot, aminek végül sikerült is, de aztán lett egy kiadója a könyvnek is, akkor így maradt az utazó meseműhely brand név.
10: Soma és Döme mikor született meg?
11: A Soma és Döme az is 2025-ben, amikor már megszületett Soma, tudni kell, hogy a két fiú a fiaim, a Soma most 5 éves, Döme pedig Dávid, ő már 20 éves, és azért szerettem volna ezt a könyvet, hogy kicsit együtt főnőjének legalább egy könyvbe.
10: Akkor ezeknek a történeteknek valóság alapja is van?
11: Így van. Elején azok a részek, amikor elkezdem a történetet leírni, és abban sok-sok családi történet van, amit mi átéltünk a gyerekekkel és a családdal.
10: Milyen történetek kerülnek be a mesék közé?
11: Az első kötet a magyar régi történelmi személyekről fog szólni, és ővelük találkozik Soma és Döme, akikkel például Petőfi Sándor, Árpádházi, Szent Margit, Árpád vezér, Anonymus, és még nagyon sokan mások.
10: Tehát akkor ezek nem hagyományosan mesék, hanem valójában egy kicsit oktatnak is.
11: Úgy tervezem például a következő kötet, a Abidoszi kincsvadászok lesz, ott például egyiptomi témával kapcsolatban fogunk foglalkozni, és múltba idézni a gyerekeket.
10: Az ilyen foglalkozásokat hogyan állítja össze? Milyen ötletek vannak, és ezek megvalósulnak-e a valóságban, tehát úgy reagálnak a gyerekek, ahogyan ön szeretné?
11: Legtöbbször igen, hála Istennek. A koncepcióm az, hogy mindig bevegyem a gyerekeket ebbe a játékba, ne legyen unalmas, ne legyen csak egy író-olvasó találkozó, mint ahogy a felnőtteknek szokott lenni, hanem egy játékos, úgymond tényleg időutazó előadásokat szoktam összerakni.
10: Gyerekeknek azonban még történelmi tudása talán nincsen. Hogyan tudják akkor mégis megérteni, hogy milyen korban játszódik a történet, és kik azok a szereplők, akik ugye ott vannak a mesekönyvben?
11: Nagyon fontos szereplőnk nekünk Éneás, a múltőrzője, ő egy kobold, aki által a gyerekek abba a bizonyos adott korba fognak elrepülni. Úgy kell képzelni a dolgot, például Petőfi Sándornál gyerekek segítettek magára találni, mert a Petőfi Sándor ő nem még az a híres költőnk volt, hanem a színészünk, aki még vándor színész fiatal korában még a szárnyát bontogatta költőként, és a két fiú segít neki a írói pályára lépni igazából, hogy megadja azt a löketet, amiért elkezdte az írást.
10: Merre járt már? Magyarországon vagy a külhonban is?
11: Ez az első külhoni találkozásom a gyerekekkel, ami nagyon nagy élmény számomra. Magyarországon már 20-valahanyadik állomásnál tartunk, hála jó Istennek.
10: Milyen ötletei vannak még?
11: Lesz egy űrutazás is, van egy rajzpályázatunk, ahol a gyerekek döntik el, hogy hova menjenek a Soma is, de már a következő fejezetekbe, kötetekbe, és ott néha inspirálódok a gyerekek ötleteiből, úgyhogy lesz űrutazás, Egyiptom, amit meséltem, kalózok, ősember, úgyhogy még sok-sok minden volt a sajomban.
10: És ugye a legfőbb kritikusok, gondolom, hogy a gyermekei, ők mit mondtak erre a projektre?
11: Soma, ő még kisebb, ő még sok előadáson nem volt neki, az a lényeg, hogy hányan szeretnek apa? A nagyobbik, ő már olvasta a könyvet, ő nagyon szereti, örül neki, hogy a gyerekek kedvence lett.
2: A Meseszó Egyesület idén júniusban rendezi meg Tatán a 4. Kárpát-medencei ifjú mesemondó találkozót. Az eseményre a Kárpát-medence minden tájáról érkeznek ifjú mesemondók. A tatai angol kertben vásár, táncház és számtalan élmény várja majd az érdeklődőket. Az esemény főszervezőjével, Szénási Veronikával Király Levente beszélgetett.
12: Hogyan lehet életre kelteni a népmesék varázslatos világát? Mert hogy gondolom, ez a célja a népmesemondó találkozónak.
13: A Tatai Kenderke Néptánc Egyesület idén 26. alkalommal rendezi meg a Tatai Sokadalmat, és ez az rendezvény fogadta be a Kárpát-medencei ifjú népmesemondó találkozót. Az esemény célja, hogy teret adjon a hagyományos mesemondás fiatal képviselőinek, és ők színvonalas mesemondó versenyek kiemelkedő résztvevői. Messziről érkeznek hozzánk, és különböző mesemondó műhelyekben nevelődtek ki. Az, hogy hogyan keltik életre a hagyományos adatközlőktől gyűjtött meséket, azt talán egy-két percben nem is tudnám elmondani, de nagyon nagy munka és a mesék igazi szeretete van a mögött, hogy ők ezeket a meséket át tudják adni a közönségnek úgy, hogy élő szóval mesélnek és szórakoztatják a hallgatóságukat.
12: Honnét jönnek idén a fiatalok? Milyen tájnyelveken szólalnak meg majd a mesék?
13: Érkeznek hozzánk a Felvidékről, Csallóközből, Palócföldről is lesznek mesemondóink, a Vajdaságból, Kupuszináról, Hertelendi falváról is, és ugye ezek a területek mind-mind eltérő tájnyelvvel bírnak, tehát egész más a nyelvnek a dallama, a ritmusa, és más-más meséket is hoznak ezek a diákok.
12: Azt szokták mondani, hogy a mese balzsam a léleknek, nem csak növeli az ember szókincsét, fejleszti a képzeletvilágát, de összetartó ereje is van.
13: A mai világunkban talán legfontosabb az, hogy megálljunk egy kicsit. Nem csak fellelkesedjünk és fölpörögjünk, hanem hogy le is tudjunk csitulni. És az a nyugalom, amely a mesékben van, az hozzájárul ahhoz, hogy ebbe a fiktív világba el tudjunk repülni a mesék szárnyán, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy meglássuk a szépet a mesékben. És hogyha nyitott füllel és nyitott szívvel hallgatjuk, akkor valószínűleg sok mindent tanulhatunk is ezekből a mesékből.
12: A mesemondás alapvetően egy felnőtt műfaj, itt viszont fiatalok adják elő a meséket. Hány éves gyerekekről beszélünk, és milyen programok lesznek még a 3 nap során?
13: Ezek a diákok zömmel-középiskolások és egyetemisták, 16 és 25 év közöttiek. A 3 nap alatt megismerhetik egymást, meghallgathatják egymás meséit, mesélni fognak a nagy közönségnek. Szakmai műhely munkákban vesznek részt, tehát arról is szól, hogy ők tanulni fognak egymástól, és tanulni fognak neves szakemberektől is, akik azért utaznak ide, hogy előadást tartsanak nekik, és műhely munkákat.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
14: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok május 15-én pénteken, a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Gyors megoldásként lebitumenezik az aszbeszttel érintett útszakaszokat Szombathelyen, nem csak itt, már 300 helyen találtak aszbeszt-szennyezést, ezért kormány elé viszik az ügyet. Erről is beszélünk hamarosan, előbb azonban jön a krónika, a stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Egyre több civil áldozata van az ukrán nagyvárosok elleni orosz légi csapásoknak, ezért gyásznapot hirdettek mára az országban. A hatóságok szerint Kijevben legkevesebb 7 meghaltak, valamint több városból jelentettek sebesülteket és eltűnt személyeket a legutóbbi orosz támadás sorozat után, de folyamatosak az áramszünetek is. Közben Moszkva arról számolt be, hogy 1 ember meghalt, 2 megsérült az orosz hadsereg által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környéke elleni ukrán dróntámadásban, de halottak és sebesültek is vannak Belgorod megyében és a Braszki régióban. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadja az orosz hadsereg, közölte a budapesti orosz nagykövettel a külügyminiszter. Orbán Anita az agresszió leállítására és a háború lezárására szólította fel a diplomatát. A tárcavezető azután kérette hivatalába az orosz nagykövetet, hogy szerdán orosz dróntámadásokat jelentettek a részben magyar lakta Szojva, Munkács és Ungvár térségéből. A budapesti orosz nagykövetség szerint csupán az ukrán akciókra adott válaszcsapás volt az orosz dróntámadás, amely kizárólag katonai célpontok ellen irányult, és sem civileket, sem lakóépületeket nem érintett. Folytatódik Pekingben az amerikai és a kínai elnök tárgyalása. Eddig sem a kereskedelmi kérdésekben, sem pedig a technológiai együttműködést érintően nincs áttörő egyesség a két vezető között. Sajtóhírek szerint Kína az amerikai vámok minimalizálását szeretné elérni, míg az Egyesült Államok több kínai ritka földfémhez akar hozzájutni. Donald Trump beszámolt arról, hogy Kína kész segíteni a közel-keleti konfliktus rendezésében, és biztosította Washingtont, hogy nem szállít fegyvereket a perzsa államnak. Idehaza véget ért a kormányzati átadás, átvétel, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kabinet összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök azonban nem volt ott. Hangsúlyozta, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A magyar közlöny több a kormányfő által jegyzett határozatot tett közzé tegnap, amelyek vizsgálatot írnak elő egyebek között a titkosított nemzetközi szerződések, a nem nyilvános kormányhatározatok, valamint az elmúlt 16 év kormányüléseiről készült összefoglalók ügyében is. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok a magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen az élő környezetért felelős miniszter, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, vagy Zala és Győr-Moson-Sopron megyébe is került az osztrák bányákból származó kőzuzalékból. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják az emblematikus előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik, vagy a Szarvasének viseleteit, illetve az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Ami az időjárást illeti, délelőtt komoly felhős napos idő várható, aztán délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben általában 18 és 25, késő este 12 és 16 fok között alakul.
0: Műsorajánlat.
1: Délelőtt. A családok nemzetközi napján arról beszélünk, hogy a céges családi napok vajon javítják-e a munkahelyi légkört. Oldódhatnak-e a feszültségek, van-e mérhető eredménye az ilyen rendezvényeknek? És vajon a családok elismerése a munkahelyen számít-e az álláskeresésnél? Beszéljük meg együtt, Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
1: Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
3: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bakanita.
1: 5 óra, 7 perc van.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
1: Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Zsófiákat és a Szonyákat. 1994 óta ünnepeljük ma a családokat, de ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap, és Magyarországon az Állat és Növény Szeretet Napja is. Most jöjjön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Már a 900 mm-t is meghaladja a halmozott csapadékhiány. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
4: Az országos átlagban egy éves csapadék hiányzik az elmúlt 5 év csapadék tevékenységéből, és az elsősorban a talajvízkészleteinken látszik meg, de jelenleg a felszíni vízfolyásaink is alacsony 10-20%-os medelteltségeket tapasztalhatunk.
1: Gyors megoldásként lebitumenezik az aszbeszttel érintett útszakaszokat Szombathelyen. Már 300 helyen találtak aszbeszt-szennyezést, ezért kormány elé viszik az ügyet.
5: A legszörnyűbb ez az egészben, hogy idehozták útalapnak, és utána emberek élnek körülötte már abszolút évek óta, és nem tudni, hogy mit lélegeztek be.
6: Ráadásul ez még egy külön nehézség, hogy ennek az életleni hatása az nem azonnal jelentkezik, hanem ez 20 év, 30 év.
1: És fél hatig egy horgászversenyre is ellátogatunk majd Sóstóra. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Mai hangtárunk az anyanyelvről szól.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
7: A zene és az anyanyelv nem jelentett két különálló világot Kodály Zoltánnak. Számára a zenei hallás és a logikus gondolkodás is szorosan összefonódott.
8: Zene az hangzó matematika. Folytonos számolás a zenét. Tehát ez a rendes számtanban is hasznukra válik.
7: Ezt a precizitást vitte át a nyelvészet területére is. Gyűjtő útjai során nem csak a dallamokat kottázta le, hanem a paraszti beszéd lüktetését, sajátos hanglejtését is figyelte. Ez a zenei füllel végzett megfigyelés tette őt képessé arra, hogy dalműveiben örökítse meg a magyar nyelv legősibb rétegeit. Blankó Miklós nyelvészt hallják.
9: 1937-ben jelent meg a Kiejtés romlásáról című írása, amelyben a pesti nyelvet az idegenszerű hangzás miatt kritizálta.
7: Úgy érezte, hogy a városi ember elveszíti a kapcsolatát a nyelv természetes lüktetésével.
9: És ezért visszasírta idézőjelben a vidéki kiejtést, amire azt mondta, hogy olyan, mint egy zendülő orgonaszó, a pesti nyelvre pedig azt írta, hogy olyan, mint a morze távírónak a kopogása.
7: Kodály egyik legszemléletesebb hasonlata a magyar nyelv eltorzítására egy középkori kínzóeszköz volt.
9: Írja, hogy tulajdonképpen a spanyol csizma az, amit ilyenkor a magyar nyelvre húznak, tehát a magyar nyelv pont ott viszi le a hangsúlyt, ahol más nyelvek fel, és ott viszi fel a hangsúlyt, ahol más nyelvek le.
7: Hiányolta a beszédből az ízes vidéki fordulatokat, és sérelmezte, hogy a városi beszédmód elnyomja a magyar nyelv természetes zeneiségét.
9: Azt vallotta magáról, hogy magyarság kutató, tehát azért ő nem csak a zene területére összpontosított, megkerülhetetlen az anyanyelv, és azokon a gyönyörű népkölteményeken keresztül is az anyanyelvvel foglalkozott, az anyanyelv archaizmusával, amelyekből születtek ugye a feldolgozásai.
7: Akadémikusként és a Nyelvművelő Bizottság tagjaként is azért küzdött, hogy a nyelvhelyesség valódi közügy legyen.
9: Az ő anyanyelvi érdeklődése az a rádióban is megmutatkozott. Az első anyanyelvi vagy nyelvművelő megszólalások a rádió történetében már a 20-as évek második felében, ahogy elindult a rádió, azok Kodály Zoltánhoz köthetők.
7: Kodály életműve bizonyítja, hogy a népköltészet és a népzene elválaszthatatlan egységet alkot.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben 10 fokos a hajnal, Grazban borult az ég, 8 fokot mértek, Pozsonyban záporeső esik, 11 fok van, Kassán gyenge északi szél fúj, 8 fokot mértek, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron 6 fok van, Aradon 9, Újvidéken derült az ég, 13 fokot mértek, Zágrában esik az eső, 11 fok van, Ljubljanában is erősen felhős az ég, 8 fokot mértek, és Csíkszeredán 0 fokot mértek. Túra Bakancs rovatunkban Aktelek környékén maradunk ma, és ezúttal belépünk a híres barlangrendszerbe. A Baradla-Domica barlangrendszernél érdemes megnéznünk a Jósafői forrást és a tengerszemet is. A barlangok közül vannak olyanok, amelyek nem számítanak sétatereknek, sőt, igazi kúszómászó technikát igényel, például a barlangászok kedvelt helye a Meteor barlang. Túra Bakancs rovatunk utolsó tájegységén az Akteleki karsztvidékén kalavuzója Bicsák Esztert, Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatika igazgatója.
10: A másik bejáratnál, a Jósafőinél is találunk egy tavat, ezt bizonyos tengerszemet. Persze ez nem egy tengerszem, ugye a tengerszemnek valójában a magas hegységekben jég által vájt medrű tavakat szoktuk nevezni, ez nem ilyen. Ez duzzasztással keletkezett. A Trianon utáni Magyarország legbővízűbb természetes forrása a Jósafői forrás, ami itt tered. Korábban is üzemelt itt már malom, és aztán a 20. század elején még egy kis villanygenerátort is telepítettek rá, ami a falunak termelte az áramot. De aztán, amikor az említett villanyvilágítás kiépítés és megtörtént a Baradla barlangban 1935-ben, ahhoz duzzasztotta föl a Kessler Hubert itt a Jósva patakot, és ebből keletkezett a tengerszem, ugye itt van ez a kis turbina, ami termeli az áramot a barlang villanyvilágításához is, de hát a tengerszem maga egy nagyon bájos, fekvésű és kifejezetten szép tó, úgyhogy ha valaki itt lép ki a barlangból, vagy itt lép be, akkor is elsétál a partja mellett, meglátja a gáton lecsorgó kis vízesést és festői látvány.
11: Egyébként érdemes a Domica részre is átmenni egyszer, amikor az ember már többször visszament a Baradla részre, mert a szlovák részről is érdekes, bár nem olyan hosszú a barlang.
10: Igen. Egyébként itt, ha a barlangokról beszélünk, ugye nem a Baradla Domica barlangrendszer az egyetlen, amit itt érdemes megemlíteni. Számtalan nagyon izgalmas barlangot találunk az Aktiki karszban, amiknek a jelentős része csak overálos barlangtúrával vagy vezetett túrával látogatható. Egy párat ezek közül szerintem érdemes megemlíteni. Az egyik az a Rákóczi barlang. Ez igazából már inkább a Szalonnai hegység, ez az Esztramos hegy gyomrában van. Ha jól tudom, akkor most épp bezárt egy nem sokkal pár héttel ezelőtt egy felújítás miatt, most azt hiszem kb. 2 évig zárva lesz sajnos, de utána mindenképpen érdemes oda látogatni, mert ez Magyarország egyik legszebb forma kincsű cseppkő barlangja, és nem kell kúszni mászni.
11: Ezt akartam kérdezni, hogyha az egyik budapesti barlangra gondolunk, itt ugye van olyan, ahol kúszni mászni kell elég erősen.
10: Persze, sőt, majd
11: tehát, hogy mi melyikhez hasonlítsuk inkább.
10: Nem, ez egy kiépített barlang, de csak vezetéssel látogatható. Ennek az a különlegessége, hogy az Esztramos belsejében egy bánya működött nagyon sokáig, ezek az 50-es évekig vasércet bányáztak elsősorban, és a bányászok fedezték föl a Rákóczi barlangot, itt a Rákóczi barlang bejárata onnan nyílik a bányából. Nem is volt a felszínnel soha természetes kapcsolata ennek a barlangnak.
11: Ez egy különleges barlang, mert általában ugye felszínről szoktunk bevenni.
10: Így van, és itt be kell kb. 200 métert sétálni az egykori táróba, és onnan nyílik a barlang bejárata. Ennek köszönhetően egyébként nincsen élővilága, mert hogy ugye nem volt természetes kapcsolata a külvilággal. Egészen csodatos formakincsű barlang, mindenféle borsó, szalonna alakú, cseppkövek is vannak, karfiúra, brokkolira emlékeztetőek. Ez mindenkinek ajánlható, majd ha újra látogatható lesz, be kell jelentkezni. Akkor van egy ilyen köztes, a Kossuth barlangot emeltem még ki, mert a Kossuth barlang az már egy overallos barlangtúra, kúszó-mászó barlang, jó kondíció kell hozzá, körülbelül egyébként 1,5 kilométert lehet sétálni benne, de ez is egy jó 3 órába telik.
11: Épp ezt akartam mondani, hogy sokkal hosszabb időbe telik, mint gondolnánk, ez ilyesmi.
10: Ez így van, itt hát sok helyen át kell préselnünk magunkat ilyen szűkületeken, gumicsizma kell, overall, és egy kicsit melegebb egyébként, mint a többi barlangon, 13-14 fokos a patak vizeit, de ez a különlegesség egyébként, hogy gyakorlatilag végvíz mellett vagy víz fölött túrázunk a barlangban, valahol ilyen drótkötélen lehet a víz fölött mászni, de ide tényleg csak az menjen, aki nem klaustrofóbiás és jobb kondícióban van. És van egy egészen extrém overallos barlangtúra is, ez a Meteor barlang, amit talán az ország egyik legnehezebben járható, de vezetéssel látogatható barlangja. Itt egyébként csak kb. 800 méter lehet bejárni, de ez is 3-5 óra kell. Itt mászó technikára is szükségem, főleg, hogyha valaki a végén beszeretne jutni a titánok csarnokába, ahol hatalmas 10 méteres álló cseppkövek vannak, egészen pazar látvány. Itt például különlegesek a nagyon nagy kiterjedési cseppkőzászlók, tehát hogy ezek a vékony, ilyen hullámos formájú cseppkövek, vagy például a heliktitek, ezek a kalcit kristálytűk, amiknek az a különlegessége, hogy ugye egy hagyományos cseppkő az függőleges, mert hogy a gravitáció kényszeríti a vízcseppet a zuhanásra. Ezek a kalcit kristálytűk viszont kiszólnak, mint az ilyen kis mini korallok, minden irányba nőnek ilyen gírbe-gurbán. Nagyon-nagyon érdekesek, és ilyet is sokat találunk itt, de ez viszont tényleg csak annak ajánlott, aki már van valamilyen, vagy volt már korábban ilyen overállos barlangtúrán.
11: Hát vagy végigjárta a magyarországi többi overállos túrát, mert hogy azok szerintem könnyebbek egy kicsikével.
10: Így igaz.
1: Nem csak fürdeni, horgászni is jó a nyíregyházi Sóstó gyújtfürdőben. Süllőt, pontyot, kárászt is lehetett fogni a hétvégén, hiszen a helyi horgász egyesület versenyén akadtak nagy súlyú pontyok is. Csali ötletek Zsoldos Barnabástól.
12: Sikeres eddig a horgászat?
13: A mai napon igen, Olá Tamás vagyok.
12: Mi akadt?
13: Egy 9 kilós ponty, egy 6 kilós, egy 3 kiló fölötti, 2 kilós és még kárászok vannak.
12: A csali az meghatározó?
13: Jelentősen igen.
12: Nem áruljuk el, elárulja?
13: Persze, én mindenkinek, sőt adtam is a csaliból, tehát ezen a tavon a sajtos az jött be.
12: Na éppen kapás van, és hajlik is a bot. Ritkán fordul elő, hogy sportmérkőzés helyett horgászverseny közvetítek, de ez most nagyon így néz ki, gyönyörűen húzza, nem adja meg magát egyszerűen. Még jó, hogy a nádfal nem olyan magas, át lehetett emelni, de szerintem most már a merítőszákot ide kell hozni.
14: Nyugtával.
12: Nyurgaponty meg is van. Egy kis segítséggel csak a merítésben, így van, mondja Izsák László, egy elnöknek joga van beleavatkozni. Élő példája annak, hogy a Sóstó gyógyfürdői vízben van hal. Gratulálunk a sikeres fogáshoz. Nyíregyházán, ha valaki azt gondolja, hogy a Sóstó gyógyfürdőn csak lubickolni lehet, akkor nagyot téved, hiszen éppen a tó partján dr. Izsák Lászlóval, a Sóstó gyógyfürdő horgász egyesület elnökével beszélgetek.
15: A mai napon egy elég nagyszabású horgász versenyt bonyolítunk le, közel 50 fő részvételével, és most ennek az az érdekessége, hogy első esetben most két csapat is, hogy úgy mondjam, versenyzik egymással szembe, az egyesületi tagok és a Sóstó gyógyfürdő ZRT horgászai, ott is jelentős számú horgász van, és tagjaink is, de most még a fürdő nem nyitott meg, jelen pillanatban a fürdő területén is vannak horgászhelyek kialakítva, Érdekes módon nem itt fogják a több halat, hanem inkább a partszélen, a Blaha Lujza sétányon. A tegnapi nap folyamán történt haltelepítés, kétszer 5 mázsa, a Csónakázótóba is 5 mázsa horog érett pontyot, és a Fürdőtóba is szintén 5 mázsa horog érett pontyot telepítettünk. Nagyon kiváló minőségű, pikkelyes, gelei nyurgapontyot, nagyon jó húzzák a zsinort, élvezik is a horgászok. Érdekes módon megmozgathatta a tóban lévő állományt is, mert fogtak 9 kiló 30 dekást, 6 kilóst, 5 kilóst és ilyen nagyobb pontyokat is.
12: Ha már a pontyot emlegette elnök úr, milyenek vannak még ezen kívül, mert feltételezem mást is meg lehet akasztani.
15: Igen, hát van balinállomány, süllőállomány a tóba, ezüstkárász is van, hát sajnos törpeharcsák is, amit gyértünk. Jó eredményeket értünk el, most már egyre kevésbé zavarja, főleg pontyhorgászatot a törpeharcsa.
12: Tudom, hogy Izsák László harcsahorgász, itt is lehet harcsát fogni, vagy ha akar akasztani egy-egy kapitális harcsát, akkor a folyó Tiszára kell menni.
15: Igen, nagyon szeretek ragadozó halakra horgászni, nem csak harcsára, süllőre is, ugye most már harcsatiralom van, a süllőzés kezdődött meg. Itt ebbe a tóba is, a Fürdőtóba, közel 10 évvel ezelőtt láttam egy akkora harcsát, ami szerintem a 70 kilót biztos, hogy ütötte, és egy olyan 10-15 kilós busa volt a szájába, félig benyelve. Nem hallottam, hogy kifogták volna, valószínű benne van még mindig a vízbe, de vannak szép süllők is.
12: Egy-két éjszakát rá kell szállni, hát ha megakad.
15: A harcsa horgászatról tudni kell, hogy az azért türelemet kíván, nem is keveset. Eredményesen lehet rájuk horgászni, csak türelem kell hozzá.
0: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Már 900 mm-t is meghaladja a halmozott csapadékhiány, ezért kell összefogni a vízügyi igazgatóságok feladatait. Az Aszály egyébként a balatoni turizmust is érintheti, hiszen a tó jelenlegi vízállása is alacsony. Varga Tünde az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével, Szegi Attillával beszélgetett.
14: Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mit jelent ez pontosan?
16: Az országban 12 vízügyi igazgatóság végzi a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Központi irányítását végzi az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Védekezési helyzetben egyénileg védekeznek a vízügyi igazgatóságos, ez igaz a jelenlegi vízhiányos helyzetre is. Amikor viszont olyan helyzet alakul ki, hogy munkájukat nem csak helyben kell végezni, hanem a többi vízügyi igazgatósággal közösen, olyankor a központi koordinációt ez az Országos Vízügyi Koordinációs Központ látja el, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóságon alakult meg. Tehát tulajdonképpen ez egy védekezési helyzetre vonatkozik, jelen esetben ugye a vízhiány ellen a leghatékonyabb lehessen.
14: Vízhiány szempontjából ki vagyunk téve adott esetben a csapadékhiánynak. Mit tud tenni ilyenkor a vízügy? Gondolom, vannak már előzetes tevékenységek, amivel fel lehet készülni, hiszen már ez egy évek óta tartó folyamat.
16: Így van, sajnos, tehát ha az elmúlt 5 év csapadékhiányát nézzük, azt mondhatjuk, hogy szinte az országos átlagban egy éves csapadék hiányzik az elmúlt 5 év csapadék tevékenységéből, és az elsősorban a talajvízkészleteinken látszik meg, de jelenleg a felszíni vízfolyásaink is alacsony medelteltséggel, mindössze 10-20%-os medelteltségeket tapasztalhatunk. Ilyenkor azt tudjuk tenni, hogy megpróbálunk időben felkészülni egy esetleges ilyen helyzetre. Az elmúlt években ugye szakembereink ebben már jelentős tapasztalatot szereztek. Folyamatosan alakítjuk át azokat a rendszereinket, amelyek 10-20-30, akár 50 évvel ezelőtt bizony még más hidrológiai körülményekhez épültek ki más funkciókkal. Ugye elég csak a belvíz elvezető csatornákat nevesíteni. Azokat most folyamatosan alakítjuk át, hogy a víz megtartására is alkalmasak legyenek. És természetesen ehhez igazítjuk az üzemrendjeinket is. Tehát már az elmúlt összetéren is több olyan tevékenységet folytattak az igazgatóságok, amelyekben az volt a cél, hogy a télen érkező csapadékokból, amely sajnos kevesebb volt, mint a sok éves átlag, minél többet meg tudjunk tartani. Itt ilyenekre kell gondolni, hogy a műtárgyakat, ahol lehetett, zárva tartottuk, az érkező vizeket a lehető legnagyobb mértékben tartottuk meg, az öntöző csatornákat, amelyeket korábbi években csak a vízigényeknek megfelelően töltöttük fel, most már a téli időszakra is feltöltött állapotba tartottuk, hogy legalább annyival is több vizet tartsunk meg, és segítsük a helyi beszivárgást. ezt. Ennek volt az köszönhető egyébként, hogy most május elején mintegy 615 millió köbméter vizet tudtunk megtartani a rendszereinkben. Ez mintegy 140 millió köbméterrel több, mint egy évvel ezelőtt a hasonló időszakban.
14: Ugye említett egy számot, itt 615 millió köbméter volt május elején a tározókban, a csatornákban megtartott vízmennyiség.
16: Így van.
14: Ez mire elég?
16: Ebben a jelenlegi helyzetben azért tudjunk még mindig olyan helyekre vizet eljuttatni, ahova ezt a rendszereink lehetővé teszik. Tehát ha ez sem állna a rendelkezésünkre, akkor jelenleg a folyóink vízállása alapján nagyon kevés vizet tudnánk, akár ökológiai, akár öntözési célra juttatni.
14: A Balatonról ejtsünk néhány szót. Nagy a félelem a szezonra nézve, hogy elég alacsony a Balaton vízszintje. Tehát hogyan tudnak erre készülni? Lehet-e egyáltalán erre készülni?
16: Ugyanazt tudjuk tenni, amit korábban is, hogy megtartjuk a Balatonba azt a vízkészletet, amelyet a természet a rendelkezésünkre bocsát. Ez sajnos, ahogy korábban is mondtam, az utóbbi 5 évben kevesebb, mint a sok évi átlag. Egészen pontosan el tudom mondani, hogy ha csak a Balaton vízgyűjtőit nézzük, az elmúlt 5 évben a sok évi átlagnál 500 mm-rel kevesebb csapadék hullott. Tehát emiatt van az, hogy jelenleg ma reggel 84 cm volt a vízállás. Ha ugyanezt a sok éves átlagot nézem, akkor így egy május elejé átlag vízállás olyan 98 cm, tehát ettől egy 14 cm-rel vagyunk alacsonyabban jelenleg. 2000-es évek óta Balatonnak negatív vízmérleg alakul ki a vízgyűjtőin éves szinten. Sok beavatkozási lehetőségünk egyelőre nincs. Azt tudom megerősíteni, hogy a siófoki zsiripen több mint 2 éve nem volt szabályozási célból vízeresztés, tehát ami a vízgyűjtőre hullott és amely víz bejutott a Balatonba, azt mi ott is tartottuk.
1: Mint ahogy a hírekben is elhangzott, azonnali intézkedést és felelősségre vonást ígér az aszbesztszennyezés ügyében Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, aki 2 nappal beiktatása után járt Szombathelyen. Eddig már több mint 300 helyen találtak ilyen útszakaszt, ezért a szakminiszter hétfőn a kormány elé viszi az ügyet. Gergő Judit összeállítása.
17: Ezeknek a szemcséknek egy része szálas, azáltal, hogy porlik is, jobban kiszabadul az aszbeszt. Az aszbeszt nem toxikus, tehát nem, így nem kell kérni tőle. Tehát a levegőbe kerül, akkor megette a fene.
18: Weisburg Tamás professzor, az aszbeszttel foglalkozó kutatócsoport vezetője mutatja Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot Szombathelyen a Síp utcában. Egy hónappal ezelőtt derült ki, hogy az Oladi Plató nevű lakópark útjaira osztrák bányákból aszbesztes kő került.
17: Most ez itt van a levegőben, itt van
19: ellenség.
17: Több, ez egy abszolút láthatatlan ellenség.
19: És már évek óta itt van,
17: hát
19: és nem tudtak.
17: Hát ez 10 éve kezdődött el körülbelül.
5: A legszörnyűbb ez az egészben,
17: van.
5: Hogy idehozták útalapnak, és utána emberek élnek körülötte már abszolút. Évek óta, és nem tudni, hogy mit lélegeztek be.
17: Ráadásul ez még egy külön nehézség, hogy ennek az élettani hatása az nem azonnal jelentkezik, ez 20 év, 30 év.
18: Gajdos László szerint ez egy olyan ügy, amivel azonnal foglalkoznia kell a kormánynak.
5: Szeretném azt mondani, hogy a kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakin be kell hajtani. Az az elképzelésünk, hogy most nagyon gyorsan napokon belül felmérjük a helyzetet, sajnos az már látszik, hogy szinte 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezártak, még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak döntenie kell ebbe, úgyhogy én ezt hétfőn kormány elé viszem ezt az ügyet, nem halaszthatjuk tovább ezt a problémát, igyekszünk egy gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön aszbesztporra a levegőbe, és nyilván egy hosszabb távú, megfontoltabb megoldás a végleges lezárásra, vagy az útalap kitermelésére. Ezzel kapcsolatban nem tudok még nyilatkozni, az minden esetre nagyon örömteli, hogy van egy gyors megoldás, polgármester úrék már ezt kipróbálták és működik.
18: Ez a bizonyos megoldás az érintett útszakaszok bitumenes zárása, de továbbra is fennmaradnak a sebességkorlátozási és locsolási ajánlások, mondja Nemény András polgármester.
20: Komolyabb megoldást is tettünk, ami a bitumenezés jelenti, erről beszélt miniszter úr, hogy ez egy jó megoldásnak látszik. Megnézzük, hogy ezt lehet használni már máshol, és a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázat elemzés, mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztetett, és arra egyedi választ adjon a kormány. Hétfői kormánydöntés várható, és mi azt szeretnénk, hogy a kormánydöntésnek az legyen az eredménye, hogy azonnal folytatassuk itt Szombathelyen a megkezdett munkát, és akár már jövő héten a városnak a jelentős részébe a fizikai munka is ebben az esetben el fog kezdődni, és nagyon gyorsan le is fog zárulni. Mi felmérettük Szombathelyen az összes területet, van rá megoldási javaslatunk, és meg is tesszük.
18: Addig pedig az itt élők számára maradnak a tiszti főorvos és a Greenpeace által ajánlott védőintézkedések, amihez az önkormányzat is segítséget nyújt, mondja egy Síp utcában élő hölgy.
2: Levesszük a cipőt a előszobában, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy idéglenesen egy levegő tisztasági szűrőberendezést. Most az megy nálam. Regisztráció után szépen sorba adják.
18: A szombathelyi azbesztmentesítés óvatos becslések szerint is több milliárd forintba fog kerülni. Egyelőre még képlékeny, hogy ki fogja kifizetni ezt a számlát, mondja a polgármester.
20: Hát tettünk büntető feljelentést, hogy már jogi lépés megtörtént, és természetesen az ország hatóságoknak rendelkezésre állunk minden információkkal, és azt gondoljuk, ennek a vége felelősségvállalás kell lenni anyagi értelemben is. De hogyha itt a magyar állam viseli most a költségeket, hiszen az ideiglenes veszélyhelyzet elhárítására kormányzati döntés szükséges, és helytállás, vagy akár az önkormányzat hitelezi meg, és utána fizeti ki az állam, akkor is a végén ezt be kell nyújtani, ezt a számlát azoknak, akiktől a kár származik. Tehát valójában az osztrák bányák és hatóságok nálam ebbe a felelősek anyagi értelemben is.
18: Gajdos László szerint a jelenlegi helyzet kezelése mellett a további azbeszt problémák megelőzését is támogatni kívánja a kormány.
21: Amennyire én tudom, már több mint 300 helyen bukkant fel. Sajnos attól félek, hogy ez olyan, mint egy vírus, hogy egyre több helyen terjed, ezért azt is megfontoljuk majd, hogy hogyan tudjuk leállítani a további kőzuzalék behordását Ausztriából.
0: Mávinfo.
1: Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a Mávinform ügyeletesét, Kis Horváth Leventét. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, helyreállították a tegnapi siklás után a vasúti pályát a nyugati pályaudvaron, így ma már nem kell korlátozni a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok közlekedését. A ceglédi vonalon valamennyi elővárosi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik. Szintén jó hír, hogy a Békés-Csabai fővonalon az egyik vágányon megindulhatott a vasúti közlekedés gyománál a tegnapi baleset helyszínén, így ma már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban még kisebb késések előfordulhatnak. Pótlóbusz indul Gyomáról 5 óra 48-kor Vésztőre és Lakitelekről 6 óra 35-kor Kiskunfélegyházára. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat Mától május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között. Előrejelzem, hogy a hétvégén változik a menetrend a Váci, a Veresegyházi és az Újszászi fővonalon. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen! Egy perc elmúlt 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Tudják, hogy milyen a beporzó barátlegeltetés? Erről is beszélünk hamarosan, most azonban jön a krónika, a stúdióban Bordi András.
23: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat, a cél pedig az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be, melyek célja, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Magyarokból álló parfümbandát számoltak fel, parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosszanak ki. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. Itthon délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarzónákban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 18 és 25, késő este 12 és 16 fok között alakul majd. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, Pilisi Csenge mondja el.
1: Budapesten 14 fok van, Győrben és Mosonmagyaróváron 10 fokot mértek, Sopronban, Szombathelyen 9 fokot mértek, Pápán és Veszprémben 10 fok van, Székesfehérváron nem érkezett adat, Szentgotthárdon 8 fok van, Zalaegerszegen 9, Keszthelyen, Nagykanizsán és Kaposváron 11 fokot mértek, Siófokon mérsékelt délnyugati szél fúj, 12 fok van, a Balaton vizénél melegebb 16 fokos, Pécsen 12 fok van, Pakson 14, Baján 11, Kecskeméten és Egerben 12 fok van, Széchenyben 10, Miskolcon 7, Szolnokon 11 fokot mértek, Karcagon és Debrecenben 8 fok van, Nyíregyházán 10, Záhonyban 8, Szegeden 13 fok van, Békéscsabán 11 és Kékestetőn 7 fokot mértek. 5 perc elmúlt fél 6. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. 100%-os termés ígérkezik az alföldi barack ültetvényeken, ezért nagy lesz az importnyomás az árakon.
3: Van egy-egy termelő, akinek rossz volt a mikroklímája egy adott kisebb területen, és bizony komolyabb kárt szenvedtek, viszont ez a térség

0: Gabriella.
1: Pozsik gazda rovata a hajnaltájban.
0: Sörcsapda, fahamu, tápsó védvonal. Kinek mi vált be? Milyen módszerekkel tudjuk emberségesen elriasztani a csigákat, hogy ne tegyék tönkre a zöldséges ágyásokat, illetve a szamóca, vagyis a földi epertöveket, terméseket. Tanácsok Pozsik Józseftől.
2: Amikor az ember kimegy a hétvégi telkére, akkor már rögtön találkozhat a mesztelen csigákkal. Egyik kedves hallgatónk is megfigyelte ezt a jelenséget.
3: Kedves Pozsik gazda, az én nevem Márta Éva. Ha megjelennek újra a konyhakertben a mesztelen csigák, hogy lehetne őket barátságosan máshova terelni, hogy menjenek, ne rágják le a veteményeket, mert idáig sajnos meg kellett őket ölni, ami bizony kegyetlen dolog, és hát nem éppen gusztusos. Tehát hogy lehetne szelíden elűzni őket? Menjenek máshova.
2: Szelíd elűzést kér. Van-e ilyen?
4: Nagyon szimpatikus volt a kedves hallgatónak a felvetése.
5: Zsigó György, növényorvos.
4: Mert miért is nyúlnánk egyből vegyszerekhez, ha valamilyen más módon is meg lehet oldani azt a problémát. A mesztelen csigákra szerencsére sok népi gyógymódról hallottam, ki is próbáltam néhányat. A legegyszerűbb talán az, ha késő este kidob egy rongydarabot vagy rongykupacot a kertjébe, vagy akár lefektetett deszkáról is hallottam, és a csigák, akik szeretik a nedvességet, az éjszaka folyamán begyülekeznek ez alá a védő burok alá, amit hajnalban vagy kora reggel megbontva szép számmal tudjuk gyűjteni. Egy másik módszer az a vetőágyásnak a körbe árkolása. Ekkor egy kapanyon mélységben szabályosan körbekerítjük ezt az ágyást, és ebbe mézport vagy szuperfoszfát port szórunk, amik táplálhatják is a kertünket, és a csiga, ami a saját maga által termelt nyálkán csúszik, amikor megpróbálna áthaladni ezen a védvonalon, akkor szabályosan elforr ebben, mindenképpen nagyon súlyos égési sérüléseket szenved. Talán még jobb, ha a szelíd gyógymódokból indulok ki, a faham.
3: Tehát hogy lehetne szelíden elűzni őket? Menjenek máshova.
2: Nagykutasi Viktor azt mondja, hogy itt Győrben a kertbarátok is szeretnének küzdeni a mesztelen csigák ellen.
6: Régi legjobb bevált ötlet a sörcsapdás dolog, még mindig. Árnyékos helyre, lehetőleg valamilyen fedéllel ellátott kis dobozkába kihelyezzük a megmaradt kis sörünket. Egyet érdemes volna tudni, 2-3 napon ezt érdemes cserélni. Annyira részegre isszák magukat a csigák a sörbe, hogy ugye nem jönnek ki belőle, viszont a tavalyi évben egy előadás alkalmával hallottam egy idős kertbaráttól, hogy szeletekre vágott friss burgonya, és annak a környéke, hogyha bármifajta csigaölőszerrel, tehát kereskedelemben kapható csigaölőszerrel meg van hintve, erősebb az illata, mint a sörnek, ezt kipróbáltam az üvegházba, tehát az egyik sarokba sörcsapda, a másik sarokba szeletekre vágott burgonya, és a burgonya győzött.
2: Volt egy kedves hallgatónk, aki sárga dinnye héjjal csalogatta.
6: Kertbarát körön belül megosztottam másokkal is ezt a burgonyával fogjunk csigát. Nagyon sok kertbarát jelezte, hogy ők valóban ezt tökfélékkel kipróbálták, és azoknak is az erős illatára a csigák oda mennek, és ugye ennek egy előnye van, hogy adott helyen összegyűjthetőek, vagy megfelelően mérgezhetők, és a méreganyag nem kerül vissza a növényeinkre, főleg, hogyha zöldségnövényekkel foglalkozunk.
2: Tehát akkor burgonya, sörcsapda és a tökfélék, ezen belül is a sárga dinnye.
6: Így van, ezekkel lehet legjobban leküzdeni.
0: Pozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300, és kövessék Pozsik gazda podcast videóit is az interneten. Jó hír, hogy bőtermést várnak a délalföldi barackültetvényeken, az őszi és a kajszi barack is biztató. A termesztők úgy tudják, Dél-Európában is 100%-os termés ígérkezik, ezért nagy lesz az importnyomás az árakon. Nagy Margit riportja.
7: Kajszibarack, az enyém mindaz.
8: Ilonka néni kiskertjében szépen fejlődik a kajszibarack.
7: Meg mandulabarack, az, amit mostan terem.
8: Sok van a fán?
7: 2-3 más.
8: Mikor volt utoljára ilyen jó termés?
7: 3 éve.
8: Tavaly semmi nem volt?
7: Nem volt, egy szál nem volt ma, 7 fán, és én attól locsoltam. És most visszaadta azt, amit én akkor adtam neki.
8: A szatymazi nagy barackültetvényeken is bizakodók a termesztők. A májusi fagyos szentek úgy tűnik, az idén elkerülik őket, nyilatkozta a Hajnaltájnak Gyuris Mihály, a Délalföldi Őszi Barack Termesztők Szövetségének elnöke.
9: Fagyra semmi esetre se számítunk. Úgy gondoljuk, hogy abból, ami volt eddig, az köszönjük szépen elég volt.
8: Voltak károk a tavaszi fagyok során?
9: Jelentős károk úgy gondolom, hogy nincsenek. Van egy-egy termelő, akinek rossz volt a mikro

0: klímája egy adott kisebb területen, és bizony komolyabb kárt szenvedtek, viszont ez a térség termését döntően nem befolyásolja.
1: Én előzetesen megnéztem, hogy szép kis terméseket lehet látni, és van is bőven.
0: Igen, a ritkítást azt nem mertük még elkezdeni, mert pontosan látszik az, hogy van egy szép nagy gyümölcs, van mellette egy picike. Ez a picike, ez nagy valószínűség szerint vagy nem kötött be, vagy megfázott a magja.
1: Le is tépte most.
0: Ketté harapjuk, és ott van barna a közepe neki.
1: Ez azt jelenti, hogy elfagyott?
0: Fagyási sérülés. De nagyon sok kis gyümölcs szokott olyat csinálni, hogy mivel hogy túl sok virág van rajta, nem bír mind bekötni. Meg tudja csalni az embert, főleg ha nem figyel oda a ritkításra, akkor véletlenül ezt hagyja meg, ez úgyis le fog esni egy-két héten belül.
1: Tényleg barna a közepe. A nagyobbak ezeknél nem is fordulhat elő, hogy...
0: De előfordulhat ott is, annak sokkal kisebb a valószínűsége.
1: Na nézzük, ez teljesen
0: ez
1: jó.
0: Fehér tessék.
1: Úgyhogy akkor nem néz ki rossz termés.
0: Igen, a ritkítást úgy terveztük, hogy mához egy hétre kezdjük, nem mertünk hamarabb hozzáfogni, pontosan a lemaradott gyümölcsök miatt volt egy 5-6 mm, 7 mm-nyi esőnk, ami elég jótékony volt a fáknak, meg hát megy az öntözés is.
1: Vannak olyan előrejelzések, amely szerint érkezik fagy. Mi az, ami még árthat ezeknek a gyümölcsöknek?
0: A mínusz egy fok. Lehet, hogy a fél fok is már.
1: Azért ez izgalmas.
0: Igen, igen, ezért a szélgépeknek az automatikáját nem is kapcsoltuk ki, plusz fél foknál bekapcsol. Nem is fogom kikapcsolni, szerintem majd csak szedéskor.
1: Jó messze van a szélgép ide, annak a hatása nem tudom, hogy elér.
0: 150 méterre sugarú körbe dolgoznak a gépek.
1: A Szatymazi termőtájon vagyunk, mondjuk Zákányszék környékén, miről számolnak be a termesztők?
0: Ugyanez, aki nem védekezett, annak természetesen van azért problémája, de aki bármilyen védekezést eszközölt, azért ott egy kétharmados termés mindenféleképp van, de én azt mondom, hogy az előzetes információk szerint, amik eddig befutottak, egy elfogadható jó kis termésünk lesz.
1: Tavaly 80%-os volt az elfagyás, azt megelőzően 80%-os volt a termés. Most azt mondja kétharmados.
0: 80%-os tippelném most. Aki magyar őszivaraszkot akar vásárolni, biztos, hogy meg fogja találni.
1: Attól függ persze, hogy milyen áron.
0: Ezt mindig a piac határozza meg. Tavaly Európában volt hiánya szőrös őszibaraszból, azért volt annyira magas az ár.
1: Az európai őszibaraszk termőtájakról milyen híreket hallanak?
0: Teljes termésük van.
1: Sok lesz magyarul.
0: Igen, importnyomás lesz rajtunk, ez biztos. Ők is azért dolgoznak, hogy megéljenek belőle, mink is azért dolgozunk. Azt, hogy a feltételek nem teljesen egyformák, a fagy szempontjából az nekünk egy kicsit hátrány, de hát ezzel meg üzenünk.
1: Mikor jelenik meg az első magyar őszi barack a piacon?
0: Ilyen június 5-10-e környékén fog a magyar őszi barack megjelenni a piacon, körülbelül az első fajták.
2: Az idei tavasz folyamatos hőmérséklet ingadozása és szeles időjárása nem kedvezett a beporzó rovaroknak. Voltak napok, amikor munkába se tudtak állni. A Bükki Nemzeti Park élőhely megóvási programjában a beporzó barát legeltetés szorgalmazza, és erre ösztönzi a gazdálkodókat is.
3: Mennyire fontos szerepe van egy ilyen élőhely megőrző programnak a beporzók megőrzésében is?
4: Vadrovarok épp ugye a természetes ökoszisztéma részei, mint a többi vadfaj.
3: Arany Ildikó, a Bükki Nemzeti Park munkatársa.
4: Az, hogy az élőhelyet magát megőrizzük, a természet közeli tájat megőrizzük, illetve a gazdálkodást is úgy végezzük, hogy minél természet közelébbek legyenek a területeink, az természetesen a rovaroknak is ugyanúgy hasznára válik.
3: Hiszen a legeltetés is akár lehet ilyen kimélő.
4: Ivermektin nevű gyakorlatilag féregírtószer használatát is érdemes körültekintően végezni a bogarak érdekében. Ugyanígy mondjuk egy legeltetési időzítést vagy kaszálás időzítését azt pedig érdemes a beporzó rovarok igényeihez időzíteni. Például, hogyha van egy olyan növény, amit kifejezetten sok méh vagy egyéb beporzó rovar látogat, annak a virágzását érdemes megvárni és utána végezni a kaszálást.
3: Mennyire volt az elmúlt időszak ez a szokatlanul hideg hatással a beporzókra?
4: A vad beporzó rovarok a hideg meg tudnak küzdeni. Egyébként a házimék is, tehát a házimék családok rossz átterelési sikerét sem elsősorban a téli hideg szokta okozni. Inkább ami az számunkra nehézséget jelent, azok az összeadódó egyéb ártalmak, illetve magában a klímaváltozásban is sok mindennek okát lehet megtalálni, de nem feltétlenül önmagában az, hogy hideg van, hanem az, hogy esetleg ilyen szélsőséges keretek között rövid időn belül változik a hőmérséklet. Tehát például elindul a tavasz, felmelegedés, a méhek elkezdenek aktivizálódni, felébrednek téli nyugalmukból, és akkor hirtelen jön egy vissza a lehűlés, és hát mindez súlyosbítva az, hogy ez természetesen a növényeket is érinti, hogyha a növényi táplálék számukra nem elérhető, mert mondjuk olyan nagy aszály van, hogy már nincs virág, nincs nektár, akkor az igen súlyosan érinti őket is.
2: Hogyan tudunk mi tenni a beporzókért?
4: Bárki, akinek egy icipici kertje vagy akár egy erkélye van, az a virágos növények gondozása. Tehát minél többféle lehet ma már kapni vadvirágmag keverékeket. Vannak olyan gazdálkodásban bevont növények is, például fűszernövények, nagyon szeretik a méhek. Gyógynövényeket nagyon szeretik a méhek. Tehát legyen minél több olyan virág, ami tavasztól összig nyílik, és ezért nagyon hálásak lesznek a rovarok. Illetve még a méhhotelek kihelyezése, amit lehet persze készen vásárolni, de érdemes megnézni különböző útmutatókat, hogy hogyan lehet ezt magunknak otthon elkészíteni, mert vannak olyan vadméhfajok, amelyekben nagyon szívesen beköltöznek ezekbe.
2: Országos program zajlik a pannongyepek és a hozzájuk kapcsolódó élőhelyek megóvására. A gyep stratégiai tervvel veszik fel a harcot az inváziós fajok ellen, mondta korábban Smotzer András, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási szakreferense.
5: Gondoljunk arra, hogy vannak teljesen ilyen rövidfűvű alföldi szikesgyepénk, meg mondjuk a kirándulunk a Bükkfensíkon, ahol látjuk, hogy ilyen méteresre növő fűnemű növényzetből álló gyepeket találunk, tehát minden gyepnek másmilyen jellegű kezelés való. És ugye a természetvédelmi gyepkezelés lényege az, hogy próbál azokra a fajokra orientálni, amelyeket ott meg szeretnénk védeni. Tehát nyilván van egy intenzív gyepkezelés is az egész világon, ahol ugye az alap az, hogy minél nagyobb terméket esetleg ezt vegyszerezik, műtrágyázzák, és úgy állítanak elő nagy mennyiségű biomasszát. Ugye természetesen gyepkezelés alapvetően mérsékeltebb kezelést jelent, de specifikálni kell, hogy egy szikes gyepnek ez a jó, mondjuk a legeltetés birkával vagy szarvasmarhával, egy hegyi kaszálót réten inkább a kaszálás való, és akkor nagyon sokféle típus van, mikor kaszáljunk, hogyan kaszáljunk. Ugye ennek vannak jogszabályi kötelezettségei, mondjuk egy védett natura gyepen mit kell betartani, de nagyon fontos az, hogy a nem védett gyepekre is tudjunk olyan jellegű ajánlásokat mondani, hogy például itt a felverődő cserjéket, mikor vágjuk ki, kivágjuk-e mindet, melyikeket vágjuk ki, mert ugye lehet azok között értékes cserjefaj is, ami esetleg még nagyon jó mondjuk a beporzóknak is, vagy lehet benne egy olyan cserjefaj is, ami viszont inváziós, idegenhonos és szép lassan elnyomja a gyepet, és ez a gyepünk aztán szépen meg is szűnhet. Azt nézzük, hogy a Magyarországon a védett növényfajok kétharmada a gyepekhez kötődik, az állatfajoknak meg közel a fele, de még többen használják, elég csak arra gondolnunk az erdőben fészkelő madarak.
2: Akkor megfelelő kezeléssel ezeket meg lehet tartani, meg lehet óvni?
5: Természetesen, de azt ugye tudnunk, hogy sokan azt gondolják, hogy a természetvédelem az teljesen ellentétes a gazdálkodással, holott nem. Ennek a projektnek pont az a lénye, hogy felhívjuk a figyelmet a gyepek fontosságára, és tulajdonképpen a gazdálkodói kört is egy kicsit elérjük, és ezeket az ismereteket át tudjuk adni.
2: Ha nem tér vissza a koranyári idő jövő hétre, nem valószínű, hogy lesz akácméz az országban. A kedvezőtlen időjárási viszonyok és a csapadék hiány is sújtja a méhészeket. Jelenleg a repcemézet pörgetik, ám a tapasztalatok nagyon rosszak. Miközben virágzik az akác, a hideg miatt a méhek nem hordanak nektárt. Varga Tünde, a Nagykanizsai és környéke méhész egyesület elnökét, Somogyi Gyulát kérdezte.
6: Minden tavasszal arról kell beszélgetnünk, hogy az időjárási anomáliák megnehezítik a méhészek életét is. Sajnos ez idén sem lett másképp.
7: Igen, kezdődött egy hideg, mínusz 16 fokos téllel. Ebben még nem is lenne olyan probléma, mert hát talán az atkák csökkentésébe is segített, viszont februárban több méhész jelezte, hogy azért egy-két helyen jelentős méhpusztulások is vannak. Sajnos ez a tendencia szerintem már nem is fog megszűnni, illetve csökkenni se nagyon fog, úgy gondolom. Nagyon rapszódikus volt a tavasz is. Egyszer csak szinte nyár volt, beköszöntött a jó idő, ugye a méhek is elindultak fejlődésnek, több ütembe is, talán háromszor is, március-áprilisban megjelentek a fagyok. Az akác nem akkor fagy el, amikor a virágokat látjuk a fáj. A legtöbb ember azt hiszi, akkor fagy el, amikor csüngenek a virágok, ez nem így van. Lügypattanáskor történik ez a dolog. Ha akkor olyan mínusz éri az akác fákot, akkor már elfagy. És másodvirágzás lesz, ami a legtöbb esetben nem méz el, vagy csak egy minimálisan.
6: És most ez történt itt Zalában is?
7: Az ország több pontján ez előfordult. Mi ezt megúsztuk azért. Itt is voltak fagyok, de nem ment fel olyan magasan, viszont az ország egyes részein, alföldi régiókban, illetve északon hatalmas fagyok voltak, ott még talán most is feketék a fák, vagy most kezdenek levelezni. Sajnos azok a méhészek az idén nem biztos, hogy akácra előveszik a pörgetőt. Közben megindultak a repcék, viszont azokkal meg van egy igen nagy probléma. Nem csak Zala megyében, hanem országosan nagyon lecsökkent a vetés területe a repcéknek. Biztunk benne, hogy azért lesz egy közepes eredményünk, de sajnos olyan aszály ért bennünket, ami a mi ország termésünkre sem volt eddig jellemző, és a csapadékhiány miatt a repcék nagyon hamar elvirágoztak, illetve nektárt is nagyon keveset adtak. Most zajlottak le a repce pörgetések, és mindenhol az a tendencia, inkább gyümölcsös mézek vannak, mint igazi fehér repcemézek. Az a mennyiség is nagyon alul van, még a közepesnek sem mondható. Közben ugye kinyíltak az akácosok, berobbant ez a nagyon hűvös, szeles idő, ugye a csapadékra nagyon nagy szükség van.
8: Annak örülünk.
7: Annak az egynek nagyon örülünk, szinte ki sem tudnak menni a méhek, mert még ki is mennek, csak vizér mennek ki, meg virágporér, mert ilyen hűvösbe nem mézel az akác. Ha jövő héten nem lesz jó idő, nem lesz akácmézünk sajnos.
6: Sokat beszélgettünk, évekig nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt az ágazat, mert nem is vették a mézet. Most jól tudom, azért ebben is van előmozdulás. Ilyen szempontból jobb a helyzet?
7: Azért lett jobb a helyzet a tavalyi évben, inkább csak Győrmosonba, Somogy egyes részein, Zalába, Vas megyébe termett csak akácméz, és ennek hatására fölment az akácméz ára.
6: Tehát el lehetett adni?
7: Igen, el lehetett adni sok méz, például több éves készleteiket most adták el a tavalyi áron, de hogyha nem lesz méz, akármennyi is lesz a mézára, akkor nem tudnak mit csinálni a mézek. Valamelyest emelkedett a mézár, de nem annyira, mennyit kellene. Tudjuk, minden élelmiszernek az ára az egekben van, a mézé például a boltok polcain már 6-7 éves átlagáron ugyanúgy nem mozgott például. De ugyanez elmondható a piacokon se. Nem emelkedett. Ha meg valaki emel, nem tudja eladni a mézét.
6: Az utóbbi évek anomáliái miatt már sokan abba hagyták ugye a méhészkedést. Most hol állunk?
7: Nálunk is ez mind országosan elmondható, ez a tendencia. Többen abba hagyták, illetve nagyon sokan lecsökkentették az állományukat, mert nem rentábilis az egész. Sokan csak azért méhészkednek, hogy fenntartsák az állományt, főleg a nyugdíjasok ezt meg tudják tenni, de akinek ez a fő bevételi forrás, annak mézet kell termelni, mézet kell eladni, vándorolni kell. Tudjuk, hogy nagyon nagyok a költségek, az üzemanyagáról ne is beszéljünk. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, holott ezt tudja mindenki, hogy gyakorlatilag 70-80% megporzásból vannak a gyümölcseink. Eltűnik a polcról, ha nem lesz megporzás, úgyhogy nagy gondok vannak.
2: A héten már többször beszéltünk arról, hogy a 2022-es történelmének nevezett aszályhoz képest már most sokkal rosszabb a helyzet, mint amivel akkor ősszel szembesültek a gazdák. 4 évvel ezelőtt ugyanis nem országos szinten, és nem minden kultúrát érintett a szárosság. A kukoricát elsősorban a Hajdúságban és Csongrád vármegyében sújtotta, és országos kitekintésben sem volt ilyen méretű, mint ami napjainkban látható az őszévetésű növényeken. Most mindenki abban bízik, hogy a kapásoknak időben érkezik még némi csapadék. Juhász Zsolt beszámolója.
9: Az aszályos évek száma sűrűbb lesz. Vége annak az időszaknak, amikor 5-10 évenként volt szárazság. Hogy ebben a helyzetben hogyan lehet tervezni, arról Cina Zoltánt, a Lidea Hungary Kft. Értékesítési vezetőjét kérdeztem.
10: Kevesebb ráfordítással mi az a növény, amivel még több profitot tud realizálni? Idei évből elmondható, hogy a vetésekkel, aki hamarabb indult, sajnos olyan természeti tényezőkkel találkoztak, akár egy kukorica kifogyása, kártevő olyan mértékű kártétele, ami mindenképpen vagy újravetésre adott okot, vagy pedig gondolkodik a termelő, hogy egyáltalán vessen, várjon, vagy mit vessen. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy ezt megfelelően átgondolva, május végéig nyugodt szívvel tudom ajánlani a cirok vetését. Látja a termelő, hogy egy kis csapadék várható, minimális mennyiség kell ugye a cirok termesztéshez, azt nyugodt szívvel merem ajánlani, hogy elvetheti. De aki nem a cirokban gondolkozik, hanem más növényzetben, az mindenképpen arra sarkallom, hogy várja meg azt a kedvezőbb lehetőséget, hogy egy megfelelő minimális csapadék azért hamarosan meg fog érkezni. 30-40 mm minimum kellene a már elvetett termésekre is. Nagyon sok helyen már a zászlós levelet kitolta a kanászos, de a növény magassága 30-40 cm-nél nem magasabb, ami mindenképp azt jelenti, hogy nem sok szalma várható. Látszik a növénynek a fenofázisán is, hogy eléggé el van maradva ahhoz képest, illetve a kanászosokon kívül azért még megemlíteném, még eléggé elhúzódott a repce virágzása, ez köszönhető reggeli hidegeknek, viszont nagyon hiányzik már ott is a csapadék, ez látható, most a gazdálkodók ki is válnak, illetve megfontoltabban, jobban átgondolva próbálnak a legjobb döntésük, tudásuk szerint dönteni.
8: De azért ez mégiscsak egy új állapot, hogy a korai vetést és a korai aratást is most már veszélyezteti az időjárási szélsőség, vagyis a csapadék hiánya.
10: Sokkal több minden arra kell figyelni, akár a talajhőmérsékletet nézzük, akár az időjárás előrejelzést nézzük. Most már nagyon kell nézni, hogy milyen vízgazdálkodáshoz, milyen vízgazdálkodás van a talajnak, és így kell meghozni egy nehezebb döntést.
8: Mire lett a megoldás? Tehát említett a cirkot, de vajon esetleg borsó, burgonya vagy paradicsom, amivel ki lehet használni a termőföldet?
10: Elsősorban befolyásolja mindenképp egy növénynek a realitását, a piac képessége. Na most egy növényzet hiába felkapott, vagy többen szeretik vetni a piacon, hogyha nincsen neki piac, egyszerűen nem tudja értékesíteni. Ugye szembesülünk kereslet kínálattal, hogyha nincsen, akkor tolja fel az árát, ha van, akkor pedig akár lefele, de ez lehet fordítva is. Akár hogyha úgy alakul a termés nagysága, le tudja tárolni. Hiszen találkozik egy rossz piaci árral, akkor letárolja, és akkor megvárja a megfelelő piaci környezetbe, tudja értékesíteni. Ugye a csemegekurca feldolgozó ipar, nem mindegy, hogy hány kilométerre kell elvinni a feldolgozó egységhez. Itt nagyon befolyásolja, a csemegekurca az mindenképpen öntözhető körülmények között kell, hogy vetésre kerüljön. Csemegekurca vetésre csökken. Pontosan a piaci ára miatt, mert nincsen akkor a kereslet, nagyon nagy készletek vannak felhalmozva, de akár ez is lehet egy megoldás a jövő szempontjából, hogyha ezek a piaci rendszerek rendeződnek, akkor mindenképpen ebbe is van egy lehetőség, hiszen nagyon nagy számban nőttek az öntözhető területeknek a száma, és a feldolgozó iparunk is azért csemegekukoricában Magyarországon, de európai piacon is mindenképpen mérvadó, ebbe is lehet egy megoldás a jövő szempontjából.
2: Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk. Benne többek között vendégünk lesz Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke, aki az önkormányzati reformjavaslatokról beszél majd, illetve itt lesz Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese is, aki a most alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központról beszél majd. Törőcsik Zsolt műsorvezető várja majd önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Kulik Bence, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Búcsúzom, legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.

0: kapitúra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Folytatjuk a sorozatunkat a bibliai szereplőkről, a mai nap Jákobról fogunk beszélni. Jákob furcsa szereplő, maga a neve is egy kicsit furcsa, Jákob azt jelenti ékev, sarok. Azért, amikor ikertestvérével Ézsauval megszületett, ő fogta Ézsau sarkát, tehát másodszülöttként jött a világra. Ám Jákobnak a sorsa, a menekülései, a megtalálásai mind arról szólnak, hogy az ember, amikor sosem úgy érzi, hogy igen mély ponton van, sarok lent a földön, akkor is lehet egy olyan harca, olyan küzdelme, amit Jákob is bizonyos angyallal harcolt meg egy hajnal alkalmával. A végén azt kérte az angyaltól, hogy áldjál meg engem. És azt mondta, hogy az angyal, az én áldásom a következő számodra, ne legyél többet Jákob, ami sarkat jelent, hanem legyél ezentúl Izrael, az Istennel, Istenért harcoló. Az Jákob története többek között azt is tanítja nekünk, az ember sose tekintse úgy magára, mint aki mindig egy szinten van, egy mélyen van, mindig lehet följebb jutni, akár a Jákob a sarokból is elindulva, lehet valaki Izrael, Istennel, Istenért harcoló, de önmagáért, az egész világ és mindenkiért, aki neki számára fontos. Legyen szép napunk a mai nap, jó napot és jó utat kívánunk!
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 15-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Napsütés várható, délután ugyanakkor megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Megtörtént a hivatalos átadás-átvétel a távozó és az új kormány között.
4: Ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte az orosz nagykövetség a Kárpátalja elleni támadásokat.
3: Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett, 2 sérültje van a balesetnek, mondjuk a részleteket. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor volt kormányfő azonban nem volt ott.
4: Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken.
5: A kollégák most fogják feldolgozni, a miniszterek, közigazgatási államtitkárok, hogy ténylegesen átkerültek-e a dolgok. És mondom, nem minden minisztériumnál sikerült abszolválni azt az egészen egyszerű feladatot, hogy az új kormány struktúra szerint adják át a felelősségi köröket. Ugye például Pintér Sándor belügyminiszter úrnak sikerült ez, hogy ő azt hiszem 7 miniszternek adta át, hiszen az egy gigaminisztérium volt, egészségügy, szociális ügyek, oktatás, stb. Ők fel tudták osztani katonás, rendőri fegyelem szerint azokat a dossziékat, és ő át tudta adni Gulyás Gergely, és aztán még 2 miniszter nem tudta abszolválni, de egyébként átadták.
3: A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot.
4: Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik azért dolgoztak, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
6: Az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is. Az biztos, hogy Magyarország 2010-ben rendkívül nehéz helyzetben volt. Ez a kormány akkor kapta meg a kormányzás lehetőségét. Az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet.
3: Folytatódik Pekingben az amerikai és a kínai elnök tárgyalása. Eddig sem a kereskedelmi kérdésekben, sem pedig a technológiai együttműködést érintően nincs áttérő egyesség a két vezető között.
4: Sajtóhírek szerint Kína az amerikai vámok minimalizálását szeretné elérni, míg az Egyesült Államok több kínai ritka földfémhez akar hozzájutni. Donald Trump beszámolt arról, hogy Kína kész segíteni a közel-keleti konfliktus rendezésében, és biztosította Washingtont, hogy nem szállít fegyvereket a perzsa államnak.
3: Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma, legalább 7 meghaltak, köztük egy gyermek is, a sebesültek száma meghaladja 40-et.
4: A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint legkevesebb 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni, Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszky további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Mára gyásznapot hirdettek Ukrajnában.
3: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
4: Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
7: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
3: Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
4: Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavot, az orosz nagykövetet.
3: Itt a Krónika. 300 000 adózónak küldött az adóhatóság figyelmeztetést, hogy javítsa eszi a bevallását.
4: Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására már csak néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
3: Gyors megoldást igyekeznek találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről.
4: Kajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert nem lehet halogatni a problémát. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
8: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
3: Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Országszerte súlyos problémákat okoz az aszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak, csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének 5-szöröse hiányzik. Részletek Zilai Zsuzsannától.
9: Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
10: Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csak nem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az asszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el úgynevezett szürke vízzel a kiskumajsai termálfürdőből, amelyet a már meglévő csatornarendszeren keresztül vezettek el. Mindezt a közösség összefogásával.
11: Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem, illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett.
10: Nagyapáti Oszkár szerint más településen is fontos lenne a szürke víz felhasználása.
11: Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte csináltunk egy operatív törzset, azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
10: A drasztikus asszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztató hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
12: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
10: Közben csütörtökön az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Ennek létrehozását szerdán jelentette be Gacsáy József főigazgató helyettes, aki arra is kitért, hogy céljuk az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása.
13: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területre, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
10: Az OVF adatai szerint Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. Kiemelték, az elmúlt napokban lehullott, illetve a következő 6 napra jelzett csapadék emelheti a vízszintet, ezért az első összehangolt intézkedések ennek megtartását szolgálják. Emellett felhívták a figyelmet egyéb intézkedésekre is, a többi között a víz visszatartási célú, például holtágak, nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltésére és az ökológiai célú vízpótlások biztosítására.
3: Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett, az esetnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van.
4: A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsija szaladt le a sínekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleset pontos okait még vizsgálják. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a baleset is rámutat arra, hogy szükség van vasúti fejlesztésekre.
14: Azt gondolom, hogy egy fontos figyelemfelhívása ez a most hivatalba lépő közlekedési kormányzatnak, hogy a vasútbiztonságra még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani. Ugye ezen a pályán egyébként 160-nal is tudnának közlekedni a vonatok, erre ma nem csak azért nincs lehetőség, mert ezek a berendezések nincsenek, hanem azért is, mert hát a mögöttem látható gyorsvonati kocsik 40-50 évesek, és nem alkalmasok ilyen magas sebességre.
4: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kamion az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javításait, korlátozásra készüljenek. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás jelentés. Délelőtt komoly felhős napos idő várható, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután általában 18 és 25, késő este 12 és 16 fok között alakul.
3: Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
16: Nemzeti Sportkrónika.
17: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a hetedik helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben. Így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Utolsóként Nagy Krisztián került ki a pénteken kezdődő svájci világbajnokság előtt álló magyar jégkorong válogatott keretéből. Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A szűkítés a Ferencváros játékosát érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregé Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Benoît Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára. Hét magyar egység jutott döntőbe a brandenburgi kajakkenu világkupa nyitónapján. Gyorsasági szakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tótka Sándor kajak egyes 200 méteren, a Kiságnes Nagy Bianca duó pedig kenu kettes 500 méteren finalista. Para szakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe. Köszönöm a figyelmet!
16: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
0: Műsor ajánlott. Jó napot, Magyarország!
18: Ön szerint mi az a falusi érték, amit mindenképpen meg kellene mutatni ahhoz a világnak, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? És mit gondol, beszélhetünk még erős családi értékekről egy olyan világban, ahol a szülői minta az asztalnál telefonnyomkodó felnőtt, a párkapcsolati pedig a közösségi média filterezett valósága? Számít figyelmükre a műsorvezető Újhelyi Zoltán.
19: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
0: Nagyok.
20: Hogyan válik egy vegyészmérnökből a felvidéki magyarság legmeghatározóbb politikusainak egyike és több mint 30 kötetet jegyző írója? Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal is kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, aki őszintén beszél a politikai küzdelmek súlyáról, az európai döntéshozatal útvesztőiről és arról a belső késztetésről, amellyel drámáiban és regényeiben papír veti népek küzdelmes történetét. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
19: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
21: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
22: El ne sorolja, tudjuk azt magunk.
21: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
23: Téged hogy hívnak?
24: Miros Mihály második B.
21: És beköltöznek a nappaliába.
22: Ami diktum, az faktum.
21: Klasszikus történetek.
25: A piros ernyő.
26: Azaz.
27: Szent Péter esernyője.
21: Vadonatúj élmények.
28: Vasárnap eljöhetne moziba.
21: Készítse a popcornt.
29: Moziba? Megyek.
21: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
4: 2026. május 15-e Zsófia és Szonya névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Miért érte szerdán orosz dróntámadás Kárpátalját, és mennyire lehetünk messze a háború végétől? A biztonságpolitikai szakértővel vitatjuk meg a kérdést még az első órában. Mekkora mozgástere van az új kormánynak a gazdasági tervei megvalósítására? A közgazdást kérdezem 7:45 után. Mennyire kell félnünk a hantavírustól? Elhalasszuk-e emiatt az idei nyaralásunkat? Az infektológus válaszol a kérdésre még 8 óra előtt. És meddig maradhat hivatalában Keir Starmer brit miniszterelnök a kudarcos önkormányzati választás után? 8:30 után ennek is utána járunk. A mai műsor szerkesztője Pap János.
1: Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
4: 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. A tegnapi mérkőzés után Imre Bence értékelt Tóth Bálintnak.
2: Mondanám, hogy egy nagyon fordulatos mérkőzésen vagytok túl, de igazából az első félidő közepe óta sok fordulat nem volt benne, ami az eredményt illeti. Hogyan léptek el a szerbek az első félidőben, és aztán hogyan tudtatok visszajönni a másodikban egy talán nehéz szituációban, pont Fazekas Geri kiállítása után?
5: Hú, egy nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Igazából az első félidőben nem, tehát amit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket, talán nekem volt két hetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak, ennyi történt igazából, ez egy nem tudom, 5-10 perc leforgás alatt, még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámvasút szóra, mert visszajöttünk kettőre, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mélybáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás, talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a pár arcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell lőni a helyzeteket, és a másik félidőben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
2: Talán benned is az ambivalens érzés van, mint ahogy talán bennünk, hogy hát persze ez egy vereség, de már szinte örülni kell annak, hiszen ott hétnél ez nem nézett ki jól. Bence, tudom, hogy nagyon jó jós vagy. Tényleg hogy lehet bevonzani azt a plusz 3-at Veszprémbe? Mi kell ahhoz közönségtől, csapattól, edzői stábtól? Mert ugye hát hajtanotok kell a szerbeket, de valahol nyugodtnak is maradni, talán a teljes kispadnak is.
5: Hát úgy, hogy az utolsó 10 percet ki kell bővíteni egy 50-60 perc, ez nyilván nem egy könnyű dolog, de nincs más feladat. Talán az utóbbi idők, pont itt előbb említettem, hogy portugál meccs, ezt tudom hasonlítani, ezt a visszavágót, az volt talán ennyire fontos, nyilván az olimpiáért ment, ez úgymond csak egy világmesegért, de már igen, az olimpiáért, az még tényleg nagyon messze van, nem is akarok arra gondolni. Nagyon kemény lesz, én azt gondolom, hogy biztos, hogy mind a két csapat meg fogja tenni a magáit. Én őszintén mind a két csapatot azt gondolom, hogy tehát mind a két csapat megérdemelni, hogy ott legyen ez a világbajnokságon, de most ez egy ilyen helyzet, ilyen dolog. Remélem, mi leszünk az a csapat, aki ott lesz. Nyerni kell, most tök mindegy hány góla, megkevernünk Szerbiát.
17: Csema Rodriguez szövetségi kapitány következik.
6: Hát olyan mérkőzés volt, amire számítottunk, egy nagyon jó csapat a szerb, és megmondtuk, hogy ha van idejük, és a kapus védései után tudnak lerohanni, akkor nagy problémáink lehetnek, és ez teljesen világos volt. De azt gondolom, hogy ezután a csapat karaktert mutatott, ahogy már sokszor is láttuk, harcoltunk az utolsó pillanatig, 7 góllal is vezetett az ellen, fél, de aztán utána 2-re visszajöttünk, aztán megint 7-tel vezettek, aztán újra 2 gól a különbség, szóval nem tudtunk nyerni, de azért a visszavágóra megyünk, aztán majd Veszprémbe, és hát pontosan ez volt a terv, hogy olyan eredménnyel menjünk haza, amivel még marad esélyünk a továbbjutásra. Természetesen nagy nehéz mérkőzés lesz az otthon is, de van esélyünk. Említette az első fél időben az, a problémákat, hogyan irány ezeket a gondokat, és mit tudott váltani a második fél időre. Igen, az emberek talán azt gondolnák, hogy támadásban van problémánk, de hát azért az első fél időben is volt egy csomó lövésünk, jó helyzeteink voltak 7 méterrel, és hát jól védett a kapusuk. Csak nem lőttük be ezeket. Ugyanúgy, ahogy a második fél időben az elsőben is megvoltak a lövéseink, voltak büntetőink, de egész egyszerűen nem tudtunk betalálni, és ez nem is különbség volt, mert a második fél időben azért ezek sikerültek. A taktika működött, amit általában megalkottunk, és a második fél időben azért vissza tudtunk jönni. Ők azért 4-5-6 góllal is vezettek, és minden azért vissza tudtunk jönni. Hogyha el tudnak szaladni 3-4-szer, akkor gyorsan vezetnek 5 góllal. Hát ez a helyzet, ez a kulcs. Ha tudnak szaladni, ha tudnak lerohanni, akkor, és nem találjuk meg az egyensúlyt, akkor bajban lehetünk. Ezt megmondtam a mérkőzés elején is. Most tudunk egy picit pihenni, és aztán utána kidolgozzuk a tervet a visszavágóra, szurkolóinkkal, támogatásukkal. Azt hiszem, hogy nyerni tudunk otthon.
7: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8: 7:08. A Szent István utca Győr egyik legforgalmasabb szakaszának számít, ahol azonban sokan nem tartják be a közlekedési szabályokat. A közelmúltban az egyik legsúlyosabb baleset is itt történt, amikor egy sportautó vezetője nagy sebességgel egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy idősebb nőt. Az ilyen balesetek megelőzése és a közlekedési szabályok betartatása a célja annak a közlekedésbiztonsági programnak, amelynek első elemeként Trafipaxot helyeznek ki az érintett útszakaszra. A programról először Kósa Rolandot, Győr alpolgármesterét kérdezte Gárdonyi Eszter.
9: Milyen közlekedésbiztonsági intézkedéseket tervez az önkormányzat?
11: Ugye ez a tragédia is felhívta a városvezetés és a városlakók figyelmét arra, hogy milyen fontos is a közlekedésbiztonság, és mekkora tétje is van annak, hogy betartják-e a szabályokat az útjainkon. Ennek kapcsán 3 konkrét intézkedést jelentettünk be a mai napon. 3 vidar típusú sebességmérő kamera kerül az útkezelő költségvetéséből elhelyezésére. A városunkban egyrészt a Szent István úton, másrészt a Hegyalja úton, illetve a Szigeti Attila úton. Ezeknek a cél nem a bevételszerzés, hanem a közlekedésbiztonság erősítése és annak megakadályozása és megelőzése, hogy gyorsan hajtsanak az autósok vagy a motorosok a városunk útjaink. A második pontja a láthatóság. Fontos kiemelni, hogy vannak azért védett korosztályok, és a gyalogosok pedig kifejezetten védettek kell, hogy legyenek a közlekedésben. Ennek kapcsán bevezetjük, hogy az idei évtől, hogyha az óvodai intézményeinken kívüli programra mennek az óvodás csoportok, akkor a csoportok első 2 gyermeke és utolsó 2 gyermek láthatósági mellényt kap, ezáltal is felhívva a közlekedés figyelmét, hogy nagyon fontos emberek közlekednek itt az úton, és mindenképp tartsák be a szabályokat. A harmadik pont pedig az oktatás, hiszen kisgyerekkortól indul az, hogy betartják-e az emberek a szabályokat, és szerintem sokszor a gyermekek még fel is tudják hívni a szülők figyelmét, hogy apa vagy anya itt lassabban kell menni, vagy meg kell állni a pirosnál, és be kell tartani a szabályokat. Megújul a Kressz Park, az Erzsébet Ligeti Kressz Park városunkban. Július elején fejeződik be ez a beruházás, ami ráadásul nem is kerül az adófizetők forintjába, ugyanis az Erzsébet Ligetben éttermet üzemeltető vállalkozó vállalta a felújítást, és a lényeg, hogy a rendőrkapitánysággal együtt egy Kressz napot szervezünk július elejére, ahol a közlekedés biztonságra és a Kressz szabályok betartására hívjuk fel a figyelmet.
9: Tervez-e még az önkormányzat más helyszínekre is hasonló beavatkozást?
11: A vidar rendszer telepítése kapcsán alapvetően az a célunk, hogy több helyen is megjelenjen, ahol ez indokolt. 2021-ben 4 helyszínen az Iparúton, 2 helyszínen a Sugárúton, illetve a 83-as főúton kerülnek kijelzésre kamerák. Azt nagyon fontos azért elmondani, hogy ideális esetben ez nem egy önkormányzati feladat lenne, hiszen az ebből származó bevétel sem az önkormányzathoz érkezik. Alapvetően azért fogunk elkezdeni lobbizni az új kormányzatnál, hogy a belügyminisztérium nagyobb szerepet vállaljon az ilyen típusú közlekedés biztonsági eszközök telepítésében, viszont ameddig ez nem történik meg, addig természetesen az önkormányzat az erőforrásaihoz mérten mindent megtesz azért, hogy javuljon ez a helyzet, és több ilyen eszköz kerüljön telepítésre.
9: Közlekedés biztonság szempontjából milyen helyzetben vagyunk, milyen helyzetben vannak a győriek, mi az, amivel elégedettek lehetünk, és mi az, ami még úgy ítélik meg a szakemberek, hogy változtatni kell.
12: Én úgy gondolom, nagy átlagban, amekkora forgalmi terhelés van, ahhoz képest én azt gondolom, hogy elégedettek tudunk lenni, de nem nyugodhatunk meg.
9: Máté Tóth Péter, Győr útkezelő szervezetének igazgatója.
12: Nekünk mindig az a feladatunk és felelősségünk, hogy azon dolgozunk, hogy minél kevesebb baleset történjen, bármilyen járművel, bármilyen eszközzel, bármilyen cselekménnyel. Ezen dolgozunk, Viszont a baleseti helyzeteket elemezve vannak szegmensek, ami romló állapotú, romló tendenciát mutat a sebesség túllépésből adódó balesetek, a pirosbahajtásból, tehát a működő jelzőlámpánál pirosbahajtásból adódó balesetek, miután oldalirányú ütközésekről és gázolásokról van szó, rendszeresen súlyos kimenetelő balesetekről van szó, illetve a kijelölt gyalogátkelő helyen való gyalogos gázolásoknak a száma évről évre nő. 2025-ben már ott tartunk, hogyha az egész évre kivetítjük ezt az átlagot veszünk, akkor két hetente elütnek Győrben kijelölt gyalogát. Én azt gondolom, hogy itt fel kell tenni egy felkiáltó jelet itt a mondaton végére, és tenni kell lépéseket, amiket tudunk. Az elmúlt 20 évben egyébként rengeteg gyalog átkelő helyi környezetet építettünk át, középszigetet építettünk, a láthatóságot javítottunk, útburkolatjel piktogramokat festettünk, jelzőtáblákat helyeztünk el hangsúlyosan, tehát nagyon sok mindent megtettünk, de nem tudunk elegek lenni. Viszont, hogyha vannak ilyen jó eszközök, és megfizethető áron vannak sebességdetektáló Trafipax eszközök, és az önkormányzatnak jogosultsága van ilyet vásárolni, és helyeztetni az országos rendőrfőkapitánysággal, akkor ezeket a lépéseket meg kell tennünk, és idén ez a három helyszínünk fog életbe lépni.
3: Melyik ez a három helyszín?
12: Szent István úton fogunk egy Trafipaxot elhelyezni, a Szigeti Attila út, Tihanyi Árpád úti csomópont közvetében, illetve Ménfőcsarnokon a Hegyalja úton fogunk elhelyezni a Trafipaxot.
3: Ugye ennek vannak megelőző munkálatai is, mire kell számítanunk, tehát mikortól fog ez életbe lépni?
12: A gyártóval szerződést kötöttünk, az eszközök beszerzése elindult, jelen pillanatban gyártás alatt vannak az eszközök, ezzel együtt a villamos energetikus szakemberekkel megvizsgáltuk a helyszínt áramvételi lehetősége, hiszen áramban működnek a Trafipaxok, hogy honnan lehet áramot vételezni, erre terdokumentációt kell készíteni itt az EON-nál, engedélyt kell hozzászerezni, utána pedig ki kell építeni ezt az elektromos kapcsolatot. Így az idő előre adtával azt gondolom, hogy őszre datálható az az időpont, amikor az eszköz is megérkezik, és az elektromos hálózat is ki tud épülni.
3: Mennyire precízek ezek a műszerek? Mit tudnak, hova futnak be az adatok, milyen adatok alapján fog majd szankcionálni?
12: Gyakorlatilag ezek a Trafipaxok védakompatibilis eszközök, tehát az országos rendőrfőkapitányság rendszerébe illeszkedő, hátterűek, gyakorlatilag a közigazgatási bírság törvényes szabálya alapján rója ki a rendőrség a közlekedési bírságokat, aminek a bírság összege nem az önkormányzatot folyik be, hanem a központi költségvetésbe folynak be.
7: BKK Info.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti alsó rakparton déli irányban a Dráva utcánál. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat. Ma délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt. Várhatóan 13 óráig a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
7: MÁV Info.
13: Helyreállították a tegnapi siklás után a vasúti pályát a nyugati pályaudvaron, így ma már nem kell korlátozni a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok közlekedését, a Ceglédi vonalon valamennyi elővárosi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik. A Békéscsabai fővonalon az egyik vágányon megindulhatott a vasúti közlekedés gyománál a tegnapi baleset helyszínén, így ma már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban még késések előfordulhatnak. Pótlóbusz indul a Kitelekről 6 óra 35-kor és 8 óra 41-kor Kiskunfélegyházára, valamint Kiskunfélegyházára 7 óra 40-kor Lakitelekre. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat mától május 22-ig Diós Jenő és Balassa gyarmat között, vasárnapig Szerencsés Sátor a Jaújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, szombaton és vasárnap a H5-ös Hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, szombaton hétfőig Zirc és Veszprém között. Előrejelzem, hogy a hétvégén változik a menetrend a Váci, a Veresegyházi és az Újszászi vonalon pályakarbantartás miatt, jellemzően korábbi indulásokra kell számítani. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, Mavinform.
7: Időjárás jelentés.
8: Arról pedig, hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, Pál Márton, a Hungaromet munkatársa számol be. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok! Ma az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen néhol több hullámban várható záporzivatar, estétől a Dunántúlon eső is. Északkeleten egy-egy intenzív, esetleg heves zivatar is előfordulhat. A déli eszelet élénk, néhol erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Délután 17-25 fok valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb, míg délkeleten melegebb az idő.
8: Fél hét múlt 2 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Bordi András.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légi támadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet, és közölte vele, hogy Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígért a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben sérült meg. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
0: Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
15: A Fekete Gyémántok forgatási helyszíne, Kazári bányatelep. A 21-es főút Salgótarján és Bátony terenye közötti szakaszától keletre fekvő községet napjainkban másfél ezren lakják. Első bányatelepe, Székvölgy még a 19. század második felében épült. Ezt választotta Várkonyi Zoltán rendező 1976-ban a Jókai Mór Fekete Gyémántok című regényéből forgatott filmje helyszínéül. A szénbányászattal együtt járó új ipari létesítmények mellett a salgótarjáni kőszénbánya RT egy komplett falurészt alakított ki. Így jött létre Kazáron a bányatelep, a felsőtelep, valamint a Gergelytelep. Bányatelepen a vállalat 104 lakást húzott fel, közöttük hierarchikusan munkás, altiszti és tiszti sor alakult ki. Ezek a lakások a nagyságukban és az elrendezésükben különböznek leginkább. A bányamunkások szabadidejének eltöltését szolgálta az 1922-ben épített bányakaszinó. 1934-ben megalakult a Kazári bányatelepi tornaklub. A telepnek iskolája

0: Törőcsik Zsolt.
1: Alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert egy nemrég napvilágot látott javaslat, amelyet a Települési Önkormányzatok Szövetségének korábbi elnöke jegyez. A dokumentum szerint nem elég a plusz forrás a jelenlegi rendszerbe, hanem át kell alakítani például a feladatok ellátásának a kötelezettségét is. Hogy milyen konkrétumokról szól a javaslat, azt már is megkérdezem Schmidt Jenőtől, a Települési Önkormányzatok Szövetségének korábbi elnökétől, a Debreceni Egyetem Siófoki kampuszának igazgatójától. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Na hát ugye már az előző kormány idején a Navracsics Tibor illetékes miniszter is jelezte, hogy szükség van az önkormányzati rendszer reformjára, és ők is elkezdték volna ezt a választások után, hogyha megbízást kapnak a munka folytatására. Mit lát most a legnagyobb problémának?
2: Persze stabilizálni kell az önkormányzati rendszert, a szolgáltatási adónak a azzal, hogy a pluszt kivették belőle, a plusz ez volt a versenyképes járások programnak a pótlagos finanszírozása, azzal egy nagyot ütöttek a rendszeren, hiszen az állami támogatás, ami évről évre költségvetésben megjelent, az nem fedezte a feladatoknak a jelentős részét, és ott, ahol megjelennek a feladatok, ott azok az önkormányzatok ebből az adóbevétel pluszból finanszírozták az inflációt, ebből finanszírozták a bérnövekményeket, az importfüggőséget és mindent, ami pluszköltséget megjelent, úgy, hogy az állam azokat nem támogatta. Most ebből adódóan egy teljesen kifeszített hálózat jött már létre, ami azt jelenti, hogy több mint 2500 önkormányzat fordul már ilyen pótlagos forrásért a volt belügyminiszterhez, vagy majd a következő miniszterhez. Úgyhogy ezt stabilizálni kell. Nem olyan sok pénzbe kerül, ez nagyjából egy 50 milliárd forintot kell beletenni ebbe a rendszerbe, és elég gyorsan, tehát az azt jelenti, hogy a következő 3-4 hónapban, hogy ez ne legyen. Viszont ebből is látszik, hogy amikor 2500 önkormányzatnak már pénzt kell adni ahhoz, hogy egyáltalán a napi működés az menjen, az a rendszer nem jó, tehát hogy mindenképpen ezt át kell alakítani.
1: Mindjárt beszélünk az átalakításnak, illetve a feladatellátásnak az átalakításáról, de még a szolidaritási adóhoz egy kérdés, hogy hogyan kellene ön szerint átalakítani, mert ebben a tervezetben, amit készített, szerepel, tehát hogy szükség van a szolidaritási adóra, csak más formában. Hogyan kellene ennek ön szerint kinéznie?
2: Ugye az iparüzési adót azt nagyjából 300 település szedi be Magyarországon, 3100 településből. Ez évről évre növekszik, persze, hogy növekszik, mert az adónak az alapja maga, az a munkabérek, járulékok, az egyéb költségek. Ezek mivel egy nőnek évről évre, ezért az adó is nő, persze a másik oldalon azért a cégek is szűnnek meg, tehát ez attól függ éppen, hogy mennyi ez a növekménynek a része. Hirtelen megnőtt ez a növekmény, még 10 év ezelőtt mondjuk 700 milliárd volt, ma már 1400 milliárd. Ez mindenkinek tetszik ez a pénz, viszont jogos abban az elvonásnak a mértéke, hogy az elvonás maga jogos abból, hogy például egy PAK szintű település, ahol ott van az atomerőmű, hihetetlen mennyiségű adót fizet be egy városnak, ott jelentős pénzmennyiség jelenik meg tőle 5 kilométerre, meg a kis település, amelyik mellette van, és bejárnak az emberek dolgozni, ott pedig állami támogatást kell adni szinte mindenre. Ebből adódóan a szolidaritási adónak van létjogosultsága, de nem úgy, hogy a magyar állammal kell szolidaritálni, ami azt jelenti, hogy kevesebb pénz kell a költségvetésnek állni ahhoz, hogy az önkormányzatok működjenek, hanem ez a forrás azért van, hogy egy fejlesztést lehessen belőle finanszírozni, mégpedig járási szinten, ahol kijött az adó, ott a környékbeli településeket is fejleszteni kell ahhoz, hogy a lakosság ne vándoroljon, elmaradjon. Ennek a pénznek egy jelentős részét, kb. 30%-át valóban be kellene szedni az iparizási adóból, de ezt fejlesztésre kellene fordítani, és a magyar államháztartásnak minden olyan tevékenységet, hogy megrendelt az önkormányzati szektortól, azt finanszírozni kell. Még egy gondolat, hogy miért van erre szükség. Azért, mert az Európai Uniós támogatások nem finanszíroznak olyanokat, például, hogy konyhafelújítás, vagy éppen járdaépítés, vagy belterületi utaknak a készítése. Ezeket mind helyi adóból, vagy állami támogatásból finanszírozták az önkormányzatok. Ezeket váltaná ez ki, mégpedig úgy egy automata mechanizmuson keresztül, hogy ezekben a térségben ezek pénzek, amik lecsapódnak, ezeket közösen döntenék el a települések, hogy mire azt

0: Különben ez hajadzik arra, amit a mostani kormányprogramban is olvastam, vagy hallottam a miniszterasszonytól, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot szeretnének adni. Ennek itt a lehetőség, ezt így lehet megoldani.
1: Na akkor ez a finanszírozási része, vagy az, ahogyan a szolidaritási adót fel lehetne használni a következő időszakban? Ugyanakkor itt van a másik kérdés, a feladatelosztás. Ez egyébként egy nagyjából, hát nem tudom, 10 évente előkerülő probléma. Ugye az előző kormány idején is rendezték ezt, amikor az adósságokat is rendezték, csak aztán mindig újra és újra úgy alakul, és ezt már történelmi távlatokból is nézhetjük, hogy újra és újabb feladatokat kapnak az önkormányzatok. Most mi az, amihez leginkább hozzá kellene nyúlni a feladatellátás szempontjából, és hogyan lehetne úgy megváltoztatni ezt a rendszert, hogy mondjuk hosszú távon is fenntartható legyen? Mi lenne a garancia arra például, hogy ha rendezik ezt a kérdést, utána nem kapnak majd újabb és újabb feladatokat az önkormányzatok, úgyhogy nem kapnak mellé finanszírozást?
0: Hát ugye több, és van most már azért több mint 30 éves tapasztalat az önkormányzati rendszerben, ez is olyan, mint a színusz görbe, egyszer fenn, egyszer len. Hát az elején nagyon fent volt, mindent azt gondolták, hogy az önkormányzatok oldanak meg, most meg ennek pont az ellenkezője van, rengeteg feladatot elvittek tőlük, és hát ugye ezt megoldja majd az állam, ez sem ennyire egyértelmű, hát azt nem mondom, hogy nagyon sikeres volt ilyen szempontból. De a kiindulási alap a rossz. A kiindulási alap az az, hogy minden településnek ugyanazt a feladatot kell ellátnia. Ez nem igaz. Tehát a 60 ezeres település nem ugyanazt látja el, mint egy 1500 fős vagy egy 500 fős önkormányzat. Ezért szinteket kell meghatározni, és most elnézést kérek a fővárosiaktól, de a főváros egy külön kategória. Én az önkormányzati törvényből a fővárost kiismerném, és a főváros egy külön jogszabályt alkotnék a kerületekkel és feladat megosztással mindenne együtt. Most gondoljunk bele, hogy metró csak a Budapesten van, ez nincs máshol. Ebből adódóan olyan feladatokat is el kell látni ott a fővárosi önkormányzatnak, ami máshol nincsen. Meg azért egy kerület azért mégiscsak 100 000 ember. Azért nagyvárosnak számít a vidéken ilyen módon. Nem is tudok nagyon megyejogú városokat mondani ott, aminek a létszámotán egy vagy kettővel meghaladja 100 000 főt. Tehát, hogy ebből adódóan a fővárost azt most itt kivennénk az önkormányzati rendszerből, arra külön egy jogszabály készülhetne, legalábbis véleményem szerint. És a többieknél, hogyha azt nézem, akkor kategórikus szintek vannak, hogy kinek mit kell látnia. 2500 fő alatti település Magyarországon, 2000 fő alatti település az 2500. Ebből adódóan nekik nagyon kevés feladatot kellene látni, a település üzemeltetés, le kellene nyírni az árokparton a füvet, rendet kellene tartani a faluba, meg a községbe, közvilágítás, falugondnoki szolgálat, egyéb helyi szociális kérdésköröknek a megoldása, és csak ennyi. Nem kell itt nem tudom mit fenntartani azért, és működtetni, és vakarózni azon, hogy hogyan lásson el bizonyos kérdésköröket. A következő szint az a járási szint. A járásszékhelyeknek kell ellátni társulásos formában. Oktatás, egészségügy, szociális ellátás, étkeztetés, minden olyat, hogy benne természetesen a kisebb településeknek beleszólási joga van, ezt pedig úgy lehet megadni, hogy nem csak a lakosságszám, hanem a település szám alapján is szavaznának a polgármesterek, és kénytelenek egységesen dönteni az ellátás mienségében és nagyságában, de azt látni kell, hogy a 1500 fő alatt el kell látni 5 embert, annak a fajlagos költsége mekkora hatalmas, és mondjuk egy 5000 fő településen meg 500-at. Tehát egészen más költséghányadok jönnek ki. És hát a harmadik szint, az pedig a megyei-városi szint, ahol már megyei feladatok is megjelenhetnek, ilyenek, mint a víz, szennyvíz, hulladékgazdálkodás, de itt is kötelező részt venni minden önkormányzatnak. Tehát az önkormányzatok beleszólása a legkisebb településnek is megmaradna szavazási és arányszinten, mert mindenhol a kötelező feladatokat el kell látni mindenkinek, de beleszólást kell adni, de nem mindegy, hogy hol szervezik meg, mert így a költség tekintetében egy egész jó szétosztott költséghányat fog kijönni, és azon kívül a humán erőforrást lehet koncentrálni. Ma rettentően széttaprózódott, és ugye mivel egy két hivatali rendszert tartunk fönn, ugye önkormányzati hivatal, kormányhivatal, ezeknek a földrajzi struktúráját is nagyon keményen át kell
1: konvertálni. Nagyon fogy az időnk, és ezzel kapcsolatban egy kérdés, mert azért nagyon aránytalan Magyarországon a település szerkezet. Tehát ez a rendszer hogyan kezelné azt, hogy mondjuk Zalában ott van egy teljesen aprófalvas térség, mondjuk a lenti járásban van, nem tudom én, legalább 20-2000 fő alatti település, miközben egy alföldi járásban meg lehet, hogy nincs is 2000 fő alatti település, hiszen annál nagyobb, tehát teljesen más a település szerkezet.
0: Járásszékely város lenti. Lenti tekintetében társulás alakul arra több mint 22 településsel együtt, ami lentivel van. Kétféle módon szavaznak, ami azt jelenti a szavazás tekintetében, hogy nem csak a lélekszám számít, hanem az, hogy a települések több mint 50%-a támogassa azt a javaslatot, és közösen kell megoldani lenti vezetésével szociális, oktatási, egészségügyi és mindenféle egyéb ilyen kérdéskört, és ezt közösen is kell finanszírozni.
1: Szűk egy percünk van, sőt már annyi sincs. Megkeresték már az új kormányt ezzel, vagy mit várnak egyáltalán most az új kormánytól ebben a kérdésben?
0: Hát én írtam ezt a szakmai elképzelést. Én csak mankóként, mondanom segítségként szántam. Nem kerestem én meg senkit se az ég adta világon. Remélem, hogy érdekes kérdéseket feszegettem, hiszen több mint 25 évet töltöttem az önkormányzati világba, és remélem, hogy hasznosan fel tudja majd használni az új kormány.
1: Meglátjuk, ez a következő hetekben, hónapokban kiderül, alapjaiban alakítaná tehát át az önkormányzati rendszert a Települési Önkormányzatok Szövetségének korábbi elnöke. Schmidt Jenőt kérdeztem az elmúlt percekben.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 3:47 múlt 3 perccel. Orosz dróntámadás érte szerdán Kárpátalját is. A drónok Szojva és Ungvár közelében csapottak be, de Munkács környékéről is támadásokat, robbanásokat jelentettek. A háború kitörése óta eddig egy alkalommal fordult elő hasonló, bár annak a mértéke nem volt a mostanihoz fogható. Mi lehet az oka annak, hogy most a magyar lakta területek is célponttá váltak? Ezt is megkérdezem Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőtől. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Miért válhatott ezúttal Kárpátalja is célpont? Ugye azt tudjuk, láttuk, hogy nagyon hevesen támadta Oroszország Ukrajnát az elmúlt két napban.
3: Igen, hát ez egy hatalmas kiterjedésű támadás volt. Körülbelül 800 eszközzel támadták Ukrajna alapvetően infrastruktúrális létesítményeit, de mindenféle célpontok voltak, tehát energiainfrastruktúra, illetve hadipari gyártási infrastruktúrát is támadtak. Hogy Kárpátalján belül pontosan mi volt a cél, ez nem egészen világos. Azt lehet tudni, hogy az ukrán jelentések szerint ugye ebből a 800 körüli támadó eszközből 11 volt az, amelyik Kárpátalját támadta. Ezeknek a nagy részét elhárították, de 2-3 végül is becsapódott. Úgyhogy én azt mondanám erre, hogy nem kiemelten Kárpátalja volt a cél, hanem az egész ország, és ezen belül Kárpátalja is kapott.
1: Igen, de láttunk már korábban azért olyat, hogy Ukrajna nyugati részét is támadták az oroszok, viszont Kárpátalja eddig, hát ha nem is azt mondom, hogy tabunak számított, de ugye egy alkalommal volt ilyen, akkor Munkácson volt egyetlen dróntámadás.
3: Hát, illetve én úgy emlékszem, hogy volt egy támadás egy Kárpátalján vidéken egy olyan helyen, ahol egyébként egy hadipari cég épített volna egy gyárat. Úgyhogy igen, hát ritkaság száma megy. Ennek nyilván több oka is van. Először is a kiemelt célpontok nem Kárpátalján vannak. Másrészt messzebb is van, nehezebb is támadni. Én más szempontot ebbe nem látok. Tehát ugye van, aki azt mondja, hogy ezzel kvázi üzentek az új magyar kormánynak. Én ebben nem igazán hiszek.
1: Világos. Orbán Anita ugyanakkor az új külügyminiszter a külügybe kérette az orosz nagykövetet. Ez egy gesztus volt, vagy van ennek valódi jelentősége? Ugye felszólította például arra, hogy fejezzék be az agressziót Ukrajnával
3: szemben. Ez egy gesztus volt egyértelműen, tehát azért, mert Magyarország külügyminisztere bekéreti az orosz nagykövetet, ezért Oroszország nem fogja megváltoztatni a háborús stratégiáját. Ez egy gesztus. Ugye egyfelől Ukrajna felé gesztus, másfelől az ukrajnai magyarok felé gesztus, harmadrész, és talán ez a legfontosabb, az Európai Unió, illetve az európai partnerek felé tett gesztus volt ez. Azt akarja ezzel sugallni az új magyar kormány, hogy határozottabban európai irányban fog politizálni, és határozottabban elítéli az orosz támadásokat Ukrajnával szemben, mint az elődje.
1: Világos, ha már a gesztust említettem, mintha az ukránok is tettek volna egy gesztust, de ezt majd ön elmondja, hogy ez így van-e. Ugye azt mondta az ukrán kormányfő helyettes, hogy Kijev olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, amely figyelembe veszi Magyarország érdekeit. Ez az eddigieknél engedékenyebb hangnem, ez minek köszönhető?
3: Hát őszintén szóval sok minden ilyesmit hallottunk már korábban is, majd akkor érdemes ezt konkrétan megvizsgálni, hogyha látjuk ennek a kijelentésnek a tartalmát. Egyelőre ez egy pozitív hangvételű kijelentés, de mondom, sok ilyet láttunk már a múltban, és ők akkoriban teljesen máshogy értelmezték a magyar érdekeknek való megfelelést, mint ahogy a magyar kormány vagy a magyar érdekek ténylegesen tartalmazták volna ezt. Úgyhogy én ezzel még óvatosan bánnék. Mindenesetre ez egy pozitív hangvételű kijelentés, meglátjuk majd mi lesz a tartalma.
1: Igen, hát a szavak szintjén gesztusokból eddig sem volt hiány, csak azt nem követték, sokszor tettek. Na nézzük meg a nagyobb képet, a háborúnak a képét, és ahogyan ön is utalt rá, az elmúlt két napban nagyon heves dróntámadások érték Ukrajnát. Mi a célja most Moszkvának, illetve mi volt a célja az elmúlt két napban ezekkel a heves támadásokkal?
3: Hát ugye itt volt egy tűzszünet, néhány napos tűzszünet a győzelem napja idejére. Ez alatt ugye nem voltak ilyen támadások. És hát ilyenkor az szokott történni, hogy a gyártási kapacitás az folyamatos, de amikor nincsen támadás, akkor gyűlik a drón mennyiség, és a tűzszünetek után általában egy nagyobb hullámban szoktak támadni. Ugye ennek az a logikája, hogy túl kell terhelni az ellenségnek a légvédelmét. Mindkét oldalon egyébként, tehát az oroszok is ugyanezt csinálják, az ukránok is ugyanezt csinálják. Nagy mennyiségben kell indítani egy irányba drónokat, és akkor azzal könnyebben túl lehet terhelni a légvédelmet. Most is ugyanez történt. Alapvetően a két ország stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastrukturális létesítményeket támadja. Ugye az ukrán cél az alapvetően az szokott lenni, hogy az orosz energia olajfeldolgozási és energia export képességeket, mondjuk olajkikötőket szoktak támadni, annak érdekében, hogy csökkentsék Oroszország bevételeit, és így a háború vívási képességét. Az oroszok pedig Ukrajnának az export vagy import kikötőit szokták támadni, például Odesszát, ugye jellemzően, ahol ugye vagy mondjuk olajimport zajlik, vagy mondjuk gabona export, ugye gabona az egyik legnagyobb bevételi forrása Ukrajnának. Illetve energia infrastrukturális létesítményeket, amik ugye azt jelentik, hogy a normál napi életet megnehezítik a cégeknek, a hadipari, vagy csak civilipari cégeknek az elektromos ellátását nehezítik meg. Tehát magyarul egy háborúban álló országnak a dolgát, a napi dolgát nehezítik meg ezzel.
1: Érdekes, hogy mindkét részről inkább a dróntámadásokról hallunk mostanában. Mi a helyzet a szárazföldi fronton, illetve mennyi a jelentősége egyiknek vagy másiknak a háború jelenlegi szakaszában?
3: A dróntámadásokról hallunk, de azért ezek nem csak dróntámadások, ezek kombinált támadások. Ebben a mostani támadásban is voltak ballisztikus rakéták is, és cirkáló rakéták is. Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán. Viszont arra, hogy az előbb is mondtam, kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tehát tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat. Közben egyébként a fronton ugyan vannak harcok, tehát folyamatosak a harcok a fronton, de minimálisak az elmozdulások. Ugye régóta lehet hallani, volt arról szó, hogy Oroszország majd egy nagy tavaszi offenzívát indít. Hát a tavaszból összesen 2 hét van hátra, és eddig egyelőre mikroszkóppal se lehet észrevenni ezt a nagy orosz tavaszi offenzívát. Most már egyre inkább nyári offenzíváról van szó. Az a helyzet, hogy a haditechnika mostani állása mellett nagyon nehéz offenzívát indítani. Tudnélék, mindent látnak a hadszíntéren, nagyon könnyű precíziós csapásokat mérni, ugye drónok korában és a precíz felderítés korában élünk, tehát ahogy mozgás van a hadszíntéren, rögtön oda tudnak csapni, tehát nagy offenzívákra igazából nincsen tér, sokkal inkább úgy szokott ez történni, hogy kisebb csoportok beszivárognak. Tehát ilyen beszivárgások vannak, nem annyira nagy offenzívák.
1: Ugye a Kreml azt mondta az elmúlt napokban, hogy közeledik a konfliktus befejezése. Nyilván ehhez Ukrajnának engedményeket kell tennie szerintük. Ez egy reális helyzetértékelés, vagy inkább a retorikának a része?
3: Hát ugye egyfelől folyamatosan megy ez a retorika, aminek az a célja, ugye, és nem csak orosz részről, hanem egyébként ukrán részről is, ennek az a célja, hogy saját magukat a világ előtt jó képbe, a békét elérni kívánó képbe helyezzék, míg a másikat a békebontónak a képébe. Ugyanakkor én úgy látom, hogy itt azért van egy elmozdulás. Ugye az világos, hogy addig, ameddig az iráni háború tart, addig az amerikaiak igazán nem tudnak azzal foglalkozni, hogy az orosz-ukrán háborúban közvetítsenek. De az iráni háború előbb-utóbb le fog zárulni. Ez nem fog évekig eltartani, az viszonylag záros határidőn belül le fog zárulni. És amikor az megtörtént, akkor rá tudnak fordulni az orosz-ukrán háborúra. Most ráadásul, ugye ebben a pillanatban Oroszország a megemelkedett olajárak és a nagyobb olajigény miatt, ugye a Hormuzi szoros lezárása miatt, plusz bevételeket élvez, ami számára jó, de ők is tisztában vannak azzal, hogy ez csak időleges. Tehát ahogy véget ér, ahogy megnyitják a Hormuzi szorost, ezeknek a szép időknek, hogy úgy mondjam, vége lesz, leesik az olajár, leesik a kereslet, és ők pontosan tudják, hogy akkor súlyosabb pénzügyi következményei lesznek rájuk nézve, és ők se bírják örökké ezt a háborút, tehát előbb-utóbb meg kell állapodni. De a két fél csak önmagában nem lesz képes arra, hogy megállapodjon egymással, ehhez szükség lesz az amerikaiakra, mert az amerikaiak azok, akik pozitív és negatív ráhatási képességgel majd békét tudnak ott teremteni.
1: Hát és hogy ez mikor jön el, azt meglátjuk majd a következő hetekben, hónapokban. Orosz dróntámadás érte tehát szerdán Kárpátalját, ennek részleteiről és a háború kimeneteléről is kérdeztem Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt.
2: BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Pesti alsó rakparton déli irányban a Dráva utcánál. A forgalom a szemben jövő oldal belső sávjában haladhat, mindkét irányból torlódásra kell készülni. Lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 15-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Megtörtént a hivatalos átadás-átvétel a távozó és az új kormány között.
6: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatai emlékére.
5: Elrendelt a kormány a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, mondjuk a részleteket. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A leköszönt kormány szerint mindent megtettek, hogy rendezett állapotban adják át az országot, az új kormány pedig az egyik legfontosabb feladatnak a korábbi minisztériumok működésének átvilágítását nevezte. Illés Anna összefoglalója.
7: Lezajlott az átadás átvétel, a leköszönő kormány, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt.
8: Fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy különböző módon adták át a távozó miniszterek az információkat, aktákat. Mint mondta, volt olyan, aki tudta abszolválni a jogszabályi előírásokat, és volt, aki nem. A miniszterelnök elmondta, röviden beszédet intézett a távozó politikusokhoz, a leköszönt honvédelmi miniszternek pedig külön szóvá tette az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amit néhány héttel a választási vereség előtt társadalmi egyeztetés nélkül kötött.
7: Pintér Sándor belügyminiszter leköszönt a belügyminiszter önmaga ellen vizsgálatot kért, azonnali és teljes vizsgálatot kért a miniszter úr, és én biztosítottam arról, hogy meg fog ez történni, és azt is elmondtam neki, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Most az átadás átvétel megtörténte után, ugye erről tárgyalt is tegnap a kormány, hogy teljes körű vizsgálat történjen minden területen, és amint ezeknek megvan az eredménye, akkor jelentkezni fogunk.
8: Gulyás Gergely szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon.
9: Az elmúlt bő 4 hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak.
8: Fogalmazott az átadás átvétel előtt a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. A Fidesz parlamenti frakció vezetője beszélt a leköszönt kormánytagok végkielégítéséről is.
9: Szeretném jelezni, hogy a kormánytagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl. A miniszterelnök sem áll törvények fölött, tehát törvényesen járó juttatásokat, legfeljebb törvényhozásokkal lehet elvonni, de a kormánytagjai nem fogják a végkielégítést felvenni, és hogyha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor ez egy kárpátaljai gyermekotthon működését fogja segíteni. Összességében mindenkit arra kérek, hogy a közigazgatásban, az államigazgatásban majd tegyen meg mindennek annak érdekében, hogy Magyarországot a jövő is eredményesen lehessen kormányozni. Az új kormány tagjainak sok sikert kívánunk, és azt kívánjuk, hogy viseljék a győzelmet hasonló méltósággal, mint hogy mi ezt a vereséggel tesszük.
8: Magyar Péter kérdése válaszolva azt mondta, elfogadták Gulyás Gergely javaslatát a végkielégítésük felajánlásával kapcsolatban, emellett a leköszönő államtitkárok hasonló nyilatkozatát is várják. Hozzátette, az új kormány államtitkárait várhatóan még a héten megnevezik.
5: Folytatódik Pekingben az amerikai és a kínai elnök tárgyalása, eddig sem a kereskedelmi kérdésekben, sem pedig a technológiai együttműködést érintően nincs áttörő egyesség a két vezető között.
6: Sajtóhírek szerint Kína az amerikai vámok minimalizálását szeretné elérni, míg az Egyesült Államok több kínai ritka földfémhez akar hozzájutni. Donald Trump beszámolt arról, hogy Kína kész segíteni a közel-keleti konfliktus rendezésében, és biztosította Washingtont, hogy nem szállít fegyvereket a perzsa államnak.
5: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek.
6: A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is.
5: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
6: Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt megkérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
10: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
5: Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
6: Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlávov orosz nagykövetet.
5: Elrendelték a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A miniszterelnök által jegyzett kormányhatározatok csütörtök délután jelentek meg a magyar közlönyben. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Brieska Dániel összefoglalója.
11: Több az előző kormány időszakához köthető ügyet vizsgál vagy tervez nyilvánosságra hozni a Tisza kormány. Ez derül ki a csütörtök délután megjelent magyar közlönyből, amely a második az új kabinet hivatalba lépése óta. Magyar Péter miniszterelnök a többi között elrendelte a Bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű kivizsgálását. Napirendre kerül a Novák Katalin volt köztársasági elnökhöz köthető kegyelmi ügy is. A kormány nyilvánosságra hozza a 2010 utáni kormányülések összefoglalóit, emellett egyes titkosított nemzetközi szerződéseket, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati médiaszolgáltatás finanszírozását is felülvizsgálják. Döntöttek arról is, hogy előkészítik Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és feltárják az 1990 előtti titkos szolgálati tevékenységeket. Azonnali hatállyal szigorú pénzügyi kontrollt is bevezettek a 250 millió forintot meghaladó új állami kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyása szükséges. A pénzcentrum szerint a szigorítás több nagy állami cég, köztük a MÁV, az MVM és a Magyar Posta döntéseire is kiterjed.
12: A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ez szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.
11: Keddi parlamenti beszédében a kormányfő azt mondta, vannak olyan tárcák, illetve szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
12: Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
11: Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó statútumrendelet is, ez csütörtök 0 órától lépett életbe. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Átalakul a tárcák közötti feladatmegosztás, Ruf Bálint felel majd egyebek mellett a kormányzati kommunikációért és az Európai Uniós ügyek koordinációjáért. Változás, hogy a belügyminiszterhez tartozik majd például a rendőrség és a terrorelhárítási központ irányítása. Kapitány István megkapja a paksi atomerőmű bővítésének feladatát, ami az előző kormányban a külügyminisztériumhoz tartozott. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnek. Az élő környezetért felelős miniszterhez kerül például a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem, Vitézy Dávid pedig a közlekedés mellett olyan területekért is felel majd, mint például az útdíjfizetés. Hegedű Zsolt irányítja majd a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. Lannert Judit keze alá kerül a köznevelés és a felsőoktatás felügyelete. Orbán Anita külpolitikai feladatok mellett felel majd a polgári hírszerzés irányításáért és az üldözött keresztények megsegítéséért is.
5: Gyors megoldást igyekeznek találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről.
6: Kajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert nem lehet halogatni a problémát. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
13: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
5: Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. Az esetek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van.
6: A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsia szaladt le a sínekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleset pontos okait még vizsgálják. Vitézy Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a baleset is rámutat arra, hogy szükség van vasúti fejlesztésekre.
14: Azt gondolom, hogy egy fontos figyelemfelhívása ez a most hivatalba lépő közlekedési kormányzatnak, hogy a vasútbiztonságra még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani. Ugye ezen a pályán egyébként 160-nal is tudnának közlekedni a vonatok, erre ma nem csak azért nincs lehetőség, mert ezek a berendezések nincsenek, hanem azért is, mert hát a mögöttem látható gyorsvonati kocsik 40-50 évesek, és nem alkalmasak ilyen magas sebességre.
5: Látogatási tilalom lépett életbe a Miskolci Kórház 2 osztályán is, ugyanis akut légúti tünetekkel járó megbetegedések alakultak ki a Szent Ferenc Tagkórház ápolási, valamint mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályán. A bentfekvő páciensek és az egészségügyi személyzet között is vannak megbetegedések. A tilalmat a Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya rendelt el, és visszavonásig érvényben marad. Miskolcról M.Bíró Liza tudósított.
15: Akut légúti tünetekkel járó megbetegedést tapasztaltak. Az intézkedés visszavonásig érvényes, és nem érinti egyébként a járóbeteg ellátást, és nem érinti továbbá a szakrendelők működését sem. Viszont fontos tudni, hogy a kórházba lépéskor kötelező a maszk használat és a kézfertőtlenítés.
5: Jazzkoncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyermekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyárelei fesztiválja.
6: Kovács Kati, Mucsahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép a szezonnyitó június első hétvégén tartandó rendezvényen.
2: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kamion az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a műszaki mentés a Pesti alsó rakparton délfelé a Dráva utcánál. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat, mindkét irányból torlódásra készüljenek. Lelassult a haladása a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, illetve az Üllői úton, az Ecseri út előtt. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
6: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet napközben 17 és 25, este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
5: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, 4 órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
16: Műsorajánlat. Délelőtt.
8: A Családok Nemzetközi Napján arról beszélünk, hogy a céges családi napok vajon javítják-e a munkahelyi légkört. Oldódhatnak-e a feszültségek, van-e mérhető eredménye az ilyen rendezvényeknek? És vajon a családok elismerése a munkahelyen számít-e az álláskeresésnél? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
16: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
17: Vendégünk Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa. Indul a Stúdió 26 Bábfesztivál. Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az Avantgárd Textil Művészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Bemutatjuk a Margit Szigeti Szabadtéri Színház idei program kínálatát.
16: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
19: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
20: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
19: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
21: Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert teznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
22: Macska gyökér, komló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
23: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
24: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: Európa egyedül van és sürgősen változtatnia kell, jelentette ki Aachenben az Európai Versenyképességi Jelentés szerzője. Mario Draghit nemzetközi Nagy Károly díjjal tüntették ki. Erről is szó lesz Uniós percek című rovatunkban. Berek Patricia jelentkezik Brüsszelből.
25: Európa most először van igazán egyedül. Ezt Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke jelentette ki Aachenben. A korábbi olasz miniszterelnököt a Nemzetközi Nagy Károly díjjal tüntették ki. Tegnap a díjátadón beszédében gyors változást sürgetett. Az Egyesült Államok ellenségesebbé és kiszámíthatatlanabbá vált. Nem garantálja többé a biztonságunkat, hangsúlyozta, és arra hívta fel az EU-t, hogy egységesen nézzen szembe az új geopolitikai valósággal. Európa gazdasági növekedése egyre lassul, miközben szélesedik a termelékenységi szakadék az EU és az Egyesült Államok között. Felül kell vizsgálni a stratégiai függőségeinket, mert ha továbbra is csak a nyitottság lesz az egyetlen válaszunk, az a cselekvés hiányának bizonyul majd, tette hozzá. Szerinte sürgősen fokozni kell a befektetéseket az európai védelembe és a mesterséges intelligenciába, az energiainfrastruktúra pedig kulcskérdése lehet a gazdasági növekedésnek és a biztonságnak egyaránt. Ismét bírálta az EU-t, amiért túl lassan válaszol a kihívásokra, ami tovább csökkenti a gazdasági teljesítményét. A Nemzetközi Nagykároly díjat minden évben azok kapják, akik hozzájárultak Európa egységéhez. A most kitüntetett Mário Draghi 2024-ben került az érdeklődés középpontjába, amikor versenyképességi jelentésében Európa hanyatlására hívta fel a figyelmet. Tovább erősítjük Ukrajnát és fenntartjuk a nyomást az orosz gazdaságon még keményebb szankciókkal. Ezt tette közzé az X közösségi oldalon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen utalt arra, hogy előző éjjel Oroszország hosszú és kíméletlen dróntámadásnak vetette alá Kijevet. Ennek következtében 5 ember meghalt, köztük egy gyermek is. A bizottság elnöke hangsúlyozta, az EU véglegesíti azt a 6 milliárd eurós drón támogatási csomagot, amellyel Ukrajnát segíti, és egyre keményebb szankciókat vet ki az orosz hadigazdaság gyengítése érdekében. 4 napos hétvége van most Belgiumban. Áldozó csütörtök a húsvét utáni 40. nap, amikor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét ünnepli. A katolikus Belgiumban ez munkaszüneti nap, de a munkavállalók többsége szabadságot kér péntekre is, ezért a bankok és a hivatalok ilyenkor zárva tartanak. Krisztus mennybe menetelét Brüsszelben a hagyományos Szent Vér körmenettel ünneplik. A turistáktól egyébként is hemzsegő városon ünnepi körmenetben viszik végig a Szent Vér erekjét, egy fiolát, amelyről úgy tartják, hogy Jézus Krisztus vérével festett kendő van benne. A fúvós zenekarral kísért színes brüzsi körmenet hagyománya a 13. századból származik, és 2009-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára.
0: Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
1: 4:08 gazdasággal folytatjuk. A kata visszavezetése, a mediánbér alatt keresők adóterheinek csökkentése, a különadók ki és az euró bevezetése is szerepel az új kormány gazdasági elképzelései között. Legalábbis ezekről beszélt hételei miniszteri meghallgatásán Kármán András pénzügyminiszter. Hogy hogyan lehet ezeket az elképzeléseket megvalósítani, arról pedig Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük onnan azt a helyzetet vizsgáljuk meg először, hogy honnan veszi át a stafétát a Tisza kormány. Ugye több adat is napvilágot látott az elmúlt napokban. Az első negyed évben 1,7%-os volt a gazdasági növekedés, építőipar, ipar is növekedett, infláció továbbra is alacsony. Milyen alap az, ahonnan az új kabinet elkezdi a munkát?
3: Hát röviden azt lehetne mondani, hogy elkezdett lendületet mutatni a magyar gazdaság, azért mégiscsak növekedett szemmel láthatóan a GDP, ahogyan ön is említette, az ipar is azért kezdett jobb teljesítményt mutatni, mérsékelt maradt az infláció, még úgy is, hogy már elkezdett megjelenni az az inflációs löket, ami ugye máshol is megjelent az Európai Uniós országokban, tehát a kiindulási alap nem rossz, azt lehet mondani, hogy volt ez rosszabb is 2022-2023 táján, és ami viszont feltétlenül nagyobb figyelmet igényel, az a költségvetésnek a hiánya. Ugye a gazdasági sajtóban is megjelent, hogy az év első részében azért az éves hiánycél nagy részét elértük. Azért ez azért mindig így szokott lenni, hiszen a kifizetések, az új vállások jellemzően év elején vannak, aztán a bevételek később érkeznek, de azért most mégiscsak például az áprilisi hiány, meg az első 3 hónap hiánya azért úgymond történelmi táblatokban is nagyobb lett. Ki van feszítve a költségvetés, mindenféleképpen kell egyfajta konszolidáció ebbe a rendszerbe, és ennek mentén lehet tovább gondolkodni, és akár még hogyha fenntartható döntések születnek, akkor megőrizhető a gazdaságnak az a lendülete, amit most itt az év elején láttunk.
1: Na, hogyan nézhet ki egy ilyen költségvetési konszolidáció, vagy egy ilyen konszolidáció mellett tartható-e az az ígéret, hogy mindent megtartanak, ami eddig jó volt, akár a családtámogatásokat, 13. 14. havi nyugdíjat, és mellé még bevezetnek mondjuk áfacsökkentést, nyugdíjemelést, amit az idei évre ígért még Kármán András.
3: Az sejlik fel az érvekből, hogy korrekcióra, megszorításokra nem készül a kormányzat, inkább abban lát nagyobb mozgásteret, hogy beindítsa vagy növelje a gazdasági növekedést, és ugye ebből adódóan például növekvő áfa bevételekre tegyen szert. Azért ez egyértelműen felsejlik, ezért kerül szóba a KKV-k támogatása például, ezért kerül szóba a beruházások ösztönzése. Ugye az Orbán kormányzat az utolsó időszakban jelentősen növel a fogyasztást, vagy próbálta a fogyasztást ösztönözni, egyfajta fogyasztás ösztönző modellt hozott létre. Ugye azért lehetett tudni, hogy ez rövid távon működik, hosszabb távon nem. Most ugye ezt egészítené ki egészen látványosan a beruházások ösztönzése, a termelékenység javítása, innováció. Ezeket a kulcsszavakat gyakran hallhatjuk mostanában, és én azt gondolom, hogy a költségvetési hiány államadósság kérdését és a költségvetési kérdéseket úgy próbálja rendezni ez a kormányzat, hogy még intenzívebb gazdasági növekedést hoz. Nyilván nagy kérdés, hogy a világgazdasági környezetben ezt most hogy lehet megoldani, abban az inflációs hullámban, ami felénk tart, majd hogy lehet megoldani, úgyhogy nem egyszerű, továbbra sem egyszerű egyébként költségvetést készíteni, illetve a gazdaságpolitikai programot véglegesíteni.
1: Na, a legkisebb vállalkozásoknak szólna az az intézkedés, hogy ahogyan ők fogalmaznak, visszavezetnék a katát, de hát kata most is van, csak ugye azok vehetik igénybe, akik csak magánszemélyeknek számláznak, ez korábban nem így volt. Mire kell figyelni az újbóli, hát mondjuk úgy felturbózásánál a katának, mert ugye éppen azért hozták meg ezt a korlátozást, mert nagyon elbújrjánzott a bújtatott foglalkoztatás, amiatt, hogy cégeknek is lehetett számlázni.
3: Hát ugye röviden arra érdemes figyelni, de ez egyébként majdnem minden adónemnél igaz, hogy nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adóelkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabály alkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat. Ugye viszonylag nagy sajtót kapott a kata esetében néhány évvel ezelőtt, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik katásként szerény nyugdíjat realizáltak, tehát katásként vonultak nyugdíjba, és nyilván ez így önmagában véve nem volt jó, meg nem volt fenntartható, meg azt is lehet mondani, hogy tényleg megvalósult az a fajta foglalkoztatási forma, amire egyébként, tehát mint egy ilyen kvázi melléktermékét tekinthetünk, ami kerülendő lett volna, úgyhogy alapos és tudatos tervezést igényel a bázis kiszélesítése.
1: Igen, itt a járulékok, az utána fizetendő járulékokra is figyelni kell, mert azok nagyon alacsonyak voltak. De a másik ígéret az a mediánbér alatt keresők adóterheinek a csökkentése, különös tekintettel ugye a minimálbéren foglalkoztatottakra. Ugye itt eddig adócsökkentésről beszéltek, most adóvisszatérítés is szóba került már, vagy ezt is bedobták a köztudatba. Mi a különbség a kettő között, mire lenne érdemes itt figyelni, mert ugye itt a adóoptimalizálás azért itt is szóba jöhet, amikor sávos adózásról beszélünk, hogy valaki a munkavállalóját alacsonyabb munkabérre jelenti be, és a maradékot meg mondjuk zsebbe adja oda neki azért, hogy kevesebb adót kelljen fizetni.
3: Hát ugye valamit visszatéríteni akkor lehet, hogyha van miből értelemszerűen, és hogyha alacsonyabb az adókulcs, akkor hát az az automatikus elvek mentén azonnal jár tulajdonképpen. Tehát ezt lehet kiemelni. Ugye ezekkel az intézkedésekkel megvalósul a többsávos adórendszer, és ez olyan progresszív adórendszernek mondjuk, a keveset keresőknél, minimálbéren keresőknél egy 9%, 15%, és ugye azért érdemes kiemelni, hogyha már ezekről a kérdésekről beszélünk, hogy lesz egy tehetős részt egy társadalmi csoport számára egy vagyonadórendszer is, egy 1%-nyi. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy bizonyos szociális elemeket beemel majd ebbe a gondolkodásmódba ez az adórendszer. A mediánbér egyébként 625.000 forint, szóval azért viszonylag egy szemmel látható, jól látható csoportot érint majd. Ugye a medián az mindig elfelezi a béreket, 50%, 50%. Szóval azt lehet mondani, hogy a fizetések tekintetében, ugye a szerényebb fizetések esetében azért több maradhat majd fogyasztásra például. és azért jól látható, hogy a beruházás, az innováció mellett a fogyasztás, mint olyat nem szeretné elengedni a kormányzat, ezért is vannak ezek a kezdeményezések, lépések, vagy jövőbeli tervek.
1: Beszéljünk még egy dologról, rövid időnk van, védett tár. Közgazdászok nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz, hogy vezesse ki. Ugyanakkor tegnap az új gazdasági miniszter a stratégiai tartalékokból szabadított fel készleteket, amit alacsony áron ad a benzinkutaknak, hogy védett áron adják tovább. Mi lehet ennek az intézkedésnek a sorsa?
3: Igazából a közgazdasági tankönyvek a liberális megközelítés mentén nem szeretik a védett árat, rögzített árat, ástoppot, ezt azért mindig mindenki tudja, de azért nem szabad csak számokról, gazdaságról beszélni, hiszen ez azért egy olyan rendszer, ami más területekhez is kapcsolódik, ilyen például a politika, ilyen például ugye társadalmi kérdések, és hát ennek mentén érdemes értelmezni mindezt, azért lehet látni, hogy jelentősen növekedett a világpiaci kőolaj ár, nagyon sok nyugat-európai országban egészen tetemes az az összeg, amit ki kell fizetni például az autósoknak, és az új kormányzat ugye megpróbálja megóvni a háztartásokat, ugye a védett tár megtartásával, ugye itt mindig az a kérdés, hogy meddig sikerül ez, ez természetesen a piaci szereplőknek annyira nem tetszik, sőt, egyáltalán nem is tetszik, háztartások esetében pedig azt lehet látni, hogy egy költségcsökkentő tényező, és több marad esetleg más termékek, szolgáltatások elfogyasztására, úgyhogy a döntés tulajdonképpen a gazdasági, politikai oldal között van, a jogszabály alkotója pedig majd azt dönti el, hogy minek mennyi a ára, költsége, kockázata, fenntarthatósága.
1: Az új kormány gazdaságpolitikai terveiről, elképzeléseiről kérdeztem az elmúlt percekben Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját.
7: BKK Info.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is tart a műszaki mentés a Pesti alsó rakparton a Dráva utcánál délfelé. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat, mindkét irányból torlódásra kell készülni. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Siling Zsolt, BKK Info.
1: 8:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Bordi András.
6: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosba. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot biztosít az állománynak. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Tisza kormány emellett felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és az elmúlt 16 év kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban már több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5 tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
9: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
1: Bár a következő napokban csapadékosabbra fordul az időjárás, ez is csak enyhíteni tudja majd azt a problémát, amelyet az asszály okoz az Alföld egyes részein. Nem véletlen, hogy tegnap megkezdte munkáját az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, de hogy mit is jelent ez pontosan, arról már is Gacsai Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettesét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Hát kezdjük egy helyzetértékeléssel, mekkora a baj jelenleg az országban?
10: Mindig elmondom, tehát ahhoz, hogy a mai helyzetet reálisan tudjuk értékelni, tehát itt már egy éveken áthúzódó problémáról beszélünk, és ami a nehézséget okozza, hogy mindig nehezebb helyzetből indulunk neki a következő évnek. Elég, ha csak azt mondom, hogy az elmúlt 5 évben, tehát 1 év átlagos csapadék hiányzik, és ez teljesen összhangban azzal, hogy a talajvízkészletünk is egy folyamatos csökkenő tendenciát mutat, melyen sablon a szövegeknek hallik, de nagyon nagy problémának érezzük a talajvízkészletünknek a fogyását, és már egy 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a rendszerből, tehát most nekünk a vízgazdálkodásunkban is új alapokra kell helyezni az üzemrendünket, illetve a fejlesztéseinket is abban az irányba, hogy ezeket ki tudják szolgálni, és itt most a ciklikusság van a talajvízkészletben is. Tehát van egy téli fél évünk, ahol töltődnie kellene a rendszernek, és van egy nyári fél év, ahol az természetes, hogy ott van egy csökkenő tendencia, és nekünk egy viszonyítási rendszerünk egy 30 éves átlag, tehát 91-2020, és ahhoz mondjuk úgymond ezeket a mértékeket, ezeket a problémákat, és most az a gondunk, hogy például a 24-25-ös esztendőben is nem értük el 30 éves átlaghoz vonatkoztatott töltődést, tehát mondjuk ott volt egy 70 cm, az idejében sajnos ez 30 cm körül van, ami a vízszintünk emelkedett, a talajvízkészletünk, és ez már olyan mérték, ami a mezőgazdaság nehezen tud értelmezni vagy kezelni.
1: Tehát évről évre rosszabb a kiinduló állapot, ahonnan indulnak, pedig azért most egy csapadékos tél volt, ha azt nézzük, hogy mennyi hó esett az országban, bár ez nem tudom, hogy ebből a szempontból mit jelent meg. Hát nyilván nem tudom, hogy az olvadó havat például hogy lehet megfogni, hogy ezt nyáron lehessen használni. Gondolom sem.
10: Vannak eszközeink, tehát nagyon pozitívan álltunk mi is ennek az évkezdetnek, és nem csak amiatt, mert újra lehetett elővenni a szánkót, hanem több mint 1,5 km víztartalmunk volt hóban tárolva az ország területén, és a vízgyűjtő területeken is olyan mértékek voltak, ami egy átlagos esztendőnek megfelelő. Ami lehetőségünk volt az eszközrendszerünkkel, csatornákon, vízvisszatartó létesítményekein, tehát a lefolyást késleltettük, mondhatom azt, hogy meg is állítottuk, a vizsgálatok is ezt igazolták, hogy minimális volt az ilyen jellegű veszteségünk. Hanem ami a problémát jelentett, hogy egy hideg száraz telünk volt, és az látszott, hogy a talajban

0: Duna vízgyűjtőjén és 6 darab meg a Tisza vízgyűjtő területén, és a középirányítóként a főigazgatóságnak a feladata, úgymond ennek a 12 területi vízügyi igazgatóságnak az összehangolt tevékenységének a koordinálása. És az mostani csapadék nekünk azért egy pozitív fejlemény, mert vannak vízkészleteink. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, az elmúlt napokban egy csapadék előtt mondjuk 50 köbméter per másodperc volt a Tiszának a visszazama a felső országhatár menti szelvényekben, és az elmúlt napokban ez duplájára emelkedett. Nem nagy számok, de ezek olyan szabad vízkészletek, ami rendelkezésünkre állna, hogyha rendszerünket úgymond ezeknek a hatékonyabb felhasználására áthangoljuk, akkor ezek mind az ország területén tudnak bent maradni. És a mostani előrejelzéseink alapján még azt látjuk, hogy itt az északi középhegységben jönnek olyan csapadék terhelések, ahol néhány méteres vízszint emelkedések várhatók. Itt most a Zagyver nekünk ez egy nagyon problémás terület, de ez lehetőség nyílik arra, hogy a rendszeren lévő tározóinknak az üzemvízszintjét tudjuk javítani, illetve azért korábbi években csináltunk olyan beavatkozásokat, ami nagyon sok kritika volt, és a keresztűzbe kerültünk mondjuk egy fenékküszöbnek a megépítésében, de ezek a rendszerek most lehetővé teszik, hogy ez a két méteres vízszint emelkedés, a többlet visszazamot oldalirányba területen el tudjuk helyezni, és úgymond szerintem a vízgazdálkodásunknak ez a kulcsa, hogy egy vízre alapott tájgazdálkodásra tudjunk átállni.
1: Ez volt ugye a Vizet a tájba program.
0: És ez folyamatában megy, tehát ez nem egy határozott idejű program. Mi bízunk benne, hogy ezen most tudunk gyorsítani, hogy ennek a forrás biztosítás is rendelkezésünkre fog állni.
1: Ugye említette a koordinációs központot, mint első lépést. Mi tulajdonképpen a gyakorlati teendő ebben a központban? Tehát mondjuk tegnap és ma, vagy a következő napokban, amikor esik az eső, melyek azok a gyakorlati lépések, amelyeket hatékonyabban tudnak így megtenni?
0: Az igazgatóságoktól már a korábbi hónapokban, tehát a téli időben készültünk, hogy egy nehéz időszaknak nézünk elő, és bekértük azokat a cselekvési terveket, területi beavatkozásokat. Ezeket, hogyha most fő célokra akarom bontani, az egyik az a vízmegtartás, tehát ez azt jelenti, hogy az országban minél nagyobb vízkészleteket tartsunk meg. Ez részben az, hogy a saját helyben keletkező vízkészleteket úgymond lefolyáslassítással, meglévő műtárgyak áthangolása, illetve újabb, új beavatkozások létre, mondok egy mederelzárás mondjuk a csatorna hálózatban, illetve hogy a vízpótlásokra készüljünk fel, mert most azért látjuk, hogy kritikusan alacsony vízszinteken vannak, mondjuk egy Tisza folyó, aki a valahamiért legkisebb vízszint fölött van 40-50 cm-re. Májusban nem ez a realitás, nem ennek kellene lenni a realitásnak, tehát itt eleve nincs más lehetőség, mint szivattyúsan átemelni ezeket a vízkészleteket, és ennek a cselekvési programját a kollégák elkészítették. Ezeket az igazgatóságoktól bekértük, megvizsgáltuk, hogy mi az, amit azonnal ezekbe el tudunk indulni, és a tegnapi nap folyamán az első lépésünk az volt, hogy ezeknek a megszűrt javaslatokat úgymond engedélyeztük és utasítottuk az igazgatóságot, hogy kezdjék el úgymond a területeken ezeken a beavatkozásokat. És egy másik fő cél, hogy a jelentkező vízigényeket ki kell szolgálnunk maradéktalanul. Tehát itt azért, bár az a vízgazdálkodásnak nem az öntözés jelenti majd a megváltását, de az öntözés egy fontos szempont, illetve a lekötött vízmennyiségek. Jelen esetben most a vízkészletekkel ilyen problémám még nincs, de fel vagyunk készülve arra, hogy menetrendezni kell. A menetrendezés azt jelenti, hogy egy nagyon szigorú szabályrendszer alapján a vízigénylőknek megmondjuk, mikor veheti ki a szükséges vízmennyiséget, és ezáltal tudjuk biztosítani, hogy mindenki megkapja a lekötött mennyiségét, és ne legyen az, mondjuk, hogy egy felsőbb szelvénybe egy előnyösebb helyzetben lévő vízigénylő mondjuk hozzájut, de az alatta lévő területeken pedig már nem jut oda a vízkészlet.
1: Említette a folyókkal kapcsolatban a vízmegtartás, de van itt azért egy másik probléma is, mert az elmúlt éveknek a tapasztalata az volt, hogy ha jön az eső, akkor az viszont gyorsan jön, és egyszerre esik le akár 40-50 mm, és utána megint hetekig semmi. Ezt a vizet meg lehet-e tartani?
0: Amit most elindítunk azonnali cselekvés, ez egy havária kezelés. Tehát mondhatom úgy is, hogy ez egy tűzoltás. Uh-huh. Tehát, hogyha a vízgazdálkodásunkat meg akarjuk újítani, tehát hosszú távon nem erre kell berendezkednünk, hanem éves üzemelésre, üzemrendekre. A rendszerünk ezt nem tudja hatékonyan szolgálni. Tehát most a fejlesztésünket abban az irányba fordítottuk át, legyen az mondjuk egy KEHO plusz, vagy akár az idei vízszolgáltatási fejlesztés, hogy ezeket már tudják rendezni. És itt a táji víz megtartása kulcs. Tehát tározási kapacitás kell, mert most az a legnagyobb probléma, hogy a szabályozásra kialakult egy rendszer, és én továbbra is hallom, hogy az árvízi biztonság alap, tehát abból engedni nem szabad, mert hogyha bármikor egy olyan egy terhelés, tehát az épített környezet, az értékek, az ember élet szerintem ebből szemben kulcs, de ott hatalmas lehetőség van, hogy ezeknek a rendszereknek a védelme mögött a mentesített átjön, ahol korábban szabályozás, hogy ki tudott terülni ezek a vízkészlet, ott kialakult egy olyan hamis tájgazdálkodás, ami a vízre, mint problémaként tekintett, mert beműveltünk olyan területeket, ahol a víznek a jelenlét az természetes volt a szabályozás. előtt. Tehát most ezeken a területeken akarunk visszanyerni a víz számára helyeket, mert ha ez megvan, akkor például jön egy januári-márciusi árhullám,

0: Talán ezeket ki tudjuk tenni, és az a területen lévő vízkészlet nagyon nagy segítségünk lesz a nyári időszakban.
1: Na de ez nem jelent érdeksérelmet a gazdákkal? Mert én emlékszem arra, amikor a Felső Tiszán és a Közép Tiszán rendezték, ugye az árvízvédelmi tározókat kialakították, hát azért akkor is ott például nálunk a járságban azért voltak szájhúzások, mondjuk így finoman.
0: Hát egyértelmű, tehát ezért nem tudjuk megoldani évtizedek óta ezt a problémát, de én úgy látom, hogy most az elmúlt időszaknak ez a kényszerítő ereje, ami most rajtunk van, mert most az asszály ránk rúgta az ajtót, tehát mindenki éppen megoldást kell találni. Most már én is gazdálkodom picibe, tehát a saját bőrömön érzem, hogy mondjuk milyen terméshozam, mondjuk milyen bevételt jelent, és mit jelent az, amikor van egy vízbő időszak, és mondjuk nem kell felszíni öntözésbe gondolkozni, de a környező csatornák teltek, és ott a beszivárgott talajvíztükör olyan szinten, hogy a mezőgazdaság számára hasznos. Csináltunk pilot projekteket, tehát támogatást nélkül gazdálkodókkal leültünk téli időszakban, én most kíváncsi vagyok, hogy most, ami télen ilyen területeken árasztásokat végrehajtottuk, segítettük neki a tavaszi gazdálkodásnak az elindítását, de sokkal jobb kiindulási alapról tudtak hozzá kezdeni, mint egy más területeken. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdálkodói gondolkodásban is tudunk ebbe pozitív eredményeket
1: elérni. Nyilván, és egy asszályos év azért formálja a gazdálkodói gondolkodást is rendesen. A csatornázottságon lehet-e még bővíteni? Mert az Alföldnek azért vannak olyan részei, amik viszonylag jól és sűrűn csatornázottak.
0: Én szerintem a csatornahálózatunk megvan. Ezek több funkciós csatornák, tehát van, ami csak belvízelvezetésre, mert ott most fő célunk az ezeket próbáljuk bekapcsolni, nem csak a vízmegtartó, hanem vízpótlásba is, tehát hogy most már minden csatornák több funkciós legyen, tehát ne csak a vízelvezetés, illetve azoknak a lassítására tudjuk hangolni, a vizet is tudjunk belejuttatni. Én vizsgáljuk annak, hogy mondjuk ezeknek az egyenes csatornáknak mondjuk a természetes voltának a visszaállítását, tehát itt most Szeglét térségi van egy nagyon sikeres civilekkel közösen létrehozott területünk, amit utána népszerűsíteni és sokszorosítani kellene az ország területén. Itt én most a vízpótlás az egy kulcselem. Tehát van egy árhullám, egy belvíz megtartás, van egy Tisza völgyén, egy Tisza körös völgy együttműködési rendszer, ami Európában egyedülálló, de ott vannak a hátsági területek. Duna-Tisza közi homokhátság, Nyírség, Hajdúhátság, tehát itt pedig nem szabad nem beszélni a célzott vízpótlásról. Tehát ezekre a terveink elkészültek, most 6 darab projektünk EHO Plus-ban ezekre a területekre koncentrálódik, és az fő cél, hogy a vizet, amit felvezetünk, után tudjuk ott megtartani ezeket a magas területeken, és ott tudjuk úgymond a talajvízkészleteket ezzel is mennyiségileg növelni.
1: Hosszú távon van más megoldás, mint a gazdálkodásnak a teljes átalakítása, mert azért, ha valaki az elmúlt években a kukoricát látta az Alföldön, hát azért az igencsak elgondolkodott, hogy nem inkább az olívafáknak lenne itt helye.
0: Hát ez nem a szakterületem, és inkább bíznám a megalakuló agrárminisztériumra, de az látszik, hogy az asszálykérdést tudjuk mérsékelni, kezelni, meg a klíma nem tudjuk nagyon befolyásolni, hanem alkalmazkodnunk kell hozzá. Tehát vannak eszközök, hogy tudunk ezen a problémákon csökkenteni, de mindenképpen nem csak a vízgazdálkodásukat kell új alapokra helyezni, mondjuk az agráriumot is.
1: Ami biztos, hogy megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ az aszálykároknak az enyhítésére, ennek részleteiről is kérdeztem Gacsai Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettesét.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 3:48. Az elmúlt hetekben azt gondolom, hogy az asszály mellett mindenki megtanulhatta a hantavírus nevét is, miután az egyik óceánjáró hajón terjedni kezdett a fertőzés, többek halálát okozva. Sokan aggódni kezdtek, hogy egy a Covid-hoz hasonló járvány alakulhat ki. A szakértők ugyanakkor mindenkit nyugalomra intenek. Hogy miért nem kell aggódni, azt Szlávik Jánostól, a Szent László Kórház infektológiai osztályának vezetőjétől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na hát, amikor 3 ember halálát okozza egy vírus, akkor könnyen gondolhatjuk azt, hogy ennek a fele sem tréfa. Mit kell tudni erről a vírusról? Mennyire veszélyes ez? Mert hát azért az látszik, hogy halálos áldozatai vannak, vagy lehetnek.
3: Azt mindenképpen tudni kell, hogy egy ritka vírusról van szó. És az, hogy ez a vírus bekerült egy óceánjáróba, még soha nem fordult elő a történelemben. Tehát inkább arról van szó, hogy ez egy óceánjáró, az lehetőséget teremt arra, hogy egy olyan vírust, ami nehezen is, de képes emberről emberre terjedni, egy kicsit több esetet és több halálesetet okoz az átlagnál, és itt pontosan ez történt. Ugye ennek a vírusnak a sajátja, hogy rendkívül veszélyes a halálozása, közel 40%, ami sajnos itt stimmel is, hiszen a 8-10 fertőzöttből 3 haláleset van eddig. De az, hogy ez a szerencsétlen eset megtörtént, ez messze nem jelenti azt, hogy ebből lesz a következő világjárvány. Ez nem Covid, ez nem is úgy terjed, és egyáltalán én azt gondolom, hogy emiatt senkinek nem kell félnie.
1: Na de akkor hogyan kerülheted be egyáltalán egy óceánjáróra egy ilyen fertőzés? És ugye alapvetően ez egy állatról emberre terjedő vírus. Akár lehetséges az, hogy ott mutálódott, vagy már eleve úgy került fel, hogy egy olyan mutációja volt, ami lehetővé tette az emberről emberre terjedést. Hogyan néz ez ki ilyenkor egyáltalán?
3: Ugye ez egy nagyon jó kérdés. Én is emiatt aggódtam már az elején, hogy nem mutálódott-e a vírus. Ugye egy olyan vírus, hogy a Covid óta tudjuk, hogy ezek az RNS vírusok állandóan változnak. És hogyha a változás olyan irányban zajlik, hogy sokkal jobban terjed emberről emberre, az eléggé aggasztó lett volna. A tudósok egy csoportja azt állítja, hogy ez a vírus nem változott. Ez ugyanaz a régi, jó kis andok-hanta vírus, amit mi már évtizedekkel ezelőtt megismertünk. Mások azt mondják, hogy várjunk egy kicsit, ismerjük meg jobban ezt a vírust. Én úgy gondolom, hogy ez valóban egy rágcsálóról emberre terjedő betegség, ami szerencsétlen módon került föl erre a hajóra, és utána kezdett el emberről emberre terjedni. De nagyon szoros kontaktus kell hozzá. Látjuk, hogy az esetek egy részében ugye férj-feleség kapcsolat volt, egy hajón, ugye egy kabinban, bőven elképzelhető a szoros kontaktus, illetve vacsora vagy ebéd vendégek voltak, akik együtt egy szobában ebédeltek vagy vacsoráztak, illetve hát ugye teljesen logikusan általában az orvos és a nővér, aki a betegeket látja közvetlenül, és kerül nagyon szoros kontaktusba a betegekkel, ők fertőződnek meg. Jó néhány ilyen betegség van, a hantavírus nem önálló ebben a formában, tehát én bízom benne, hogy ugyanaz a klasszikus hantavírusról van szó. Most hantavírus rengeteg van, Magyarországon is vannak más formái ennek a vírusnak, ezek nem terjednek emberről emberre, általában erdőjáró emberek, vadászok, kirándulók azok, akik rágcsálóknak a beszáradt ürülékével, vizeletével kerülnek kapcsolatba és betegednek meg. Hazánkban évente maximum ilyen néhány tudhat esetet találunk, és a halálozás az elképesztően ritka.
1: Na most még az óceánjárós esetre visszatérve, ugye arról hallani, hogy még most is lehetnek fertőzöttek, akiket nem találtak meg, mekkora a kockázata annak, hogy ők esetleg már, ahol éppen vannak a világban, mondjuk továbbadják ezt a fertőzést, és mondjuk így lesz valamilyen járványgócpont valahol?
3: Ugye ez a betegség képes terjedni akkor, amikor az illető beteg. Tehát, hogyha erről a hajóról ugye leszálltak emberek, és ők megbetegednek, akkor nyilvánvalóan orvoshoz fognak fordulni, ugye orvosi segítséget fognak kérni. Tehát nem az lesz az első dolog, hogy ők másokat megfertőznek, hanem nyilvánvalóan kórházba kerülnek, és ha tudják, hogy a hajón voltak, akkor elkülönítik őket, ugye izolálják őket, az azt jelenti, hogy erről a hajóról, akiket leszállítottak, vagy elvittek, azokat vagy karanténba helyezték, otthonukban, vagy esetleg kórházban, vagy ha betegek voltak, akkor egy olyan kórteremben helyezték el, ahol teljesen biztonságban van az ápoló személyzet. Ugye ezek úgynevezett negatív nyomású szobák, ahova a levegő kívülről nem tud bejutni, és a kimenő szennyvíz és folyadék pedig fertőtlenítőn esik át. De ezek teljesen biztonságos helyek. Magyarországon is vannak ilyen szobák, amelyeket az ilyen esetekre tartogatunk. Magyar állampolgár ugye nem volt a hajón, tehát erre semmi szükség. De tény az, hogy az ilyen típusú fertőzéseket, ezeket vérzéses lábnak hívják, ezeket rendkívül komolyan kell kezelni.
1: Világos, azért a Covid még sokakban elevenen él, és az, hogy akkor mondjuk milyen káosz alakult ki akár 2020 nyarán is. Most, aki már foglalt nyaralást, azért mondjuk akkor ezek szerint egyelőre nem kell aggódnia amiatt, vagy nem kell visszamondania emiatt a járvány miatt, ha jól értem.
3: Ezt mindig elmondom, hogy senki ne mondja le a nyári nyaralását a hantavírus miatt. A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceánjáron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit nem akadályozom meg abban, hogy letöltse a nyári nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
1: Azért, hogyha összességében és a nagyobb képet nézzük, a tanulságokat, két irányba szeretném itt elvinni a beszélgetést. Az egyik az az, hogy egy-egy ilyen hajó, ahol hetekig, akár hónapokig vannak emberek összezárva, az mennyire lehet potenciális veszélyforrás egy vírus szempontjából?
3: Nagyon, nagyon, ezt eddig is tudtuk. Elsősorban a hasmenéses lázzal, hányással, hasmenéssel járó megbetegedések szempontjából tudtuk azt, hogy egy ilyen hajó az egy kifejezett járványgóc, ugye, ahol ezer vagy akár több ezer embert összezárnak egy kis területen, akkor például egy hihetetlenül rezisztens, hihetetlenül jól terjedő, például norovírus képes akár több száz esetben járó járványokat is okozni. A hajótársaságok nagyon komoly intézkedéseket tesznek azért, hogy ezt megakadályozzák, de ez nem mindig sikerül. A napokban jelent meg a hír, hogy megint egy hasmenéssel járó járvány ütötte fel a fejét egy hajón. Ez általában nem veszélyes. Ugye az, hogy valakinek 2-3 napig tartó hasmenéssel hányással járó betegsége van, ez nem okoz komoly gondot, de kisgyerekeknél és időseknél ez komoly körülményekkel is járhat. Úgyhogy sajnos sokszor nem sikerül, még a legluxus hajókon sem sikerül megakadályozni azt, hogy ilyen kitörjön. Az, hogy ilyen nagyon veszélyes vírus kerüljön a hajóra, mint a hantavírus, ez pedig elképesztően ritka. Remélem, hogy a következő években ez nem fog előfordulni még egyszer.
1: A másik tanulság, vagy ami érdekes lehet, hogy ugye itt is egy olyan vírusról beszélünk, ami alapvetően állatról emberre terjed. Na most ezek a fajta vírusok, és erről azért a WHO is sokat beszél, ezek mekkora kockázatot jelentenek, akár abból a szempontból is, hogy mondjuk emberre terjedve mutálódnak?
3: Ugye nem szeretnék ijesztgetni, de az emberiség az utóbbi évtizedekben egyre inkább benyomul az állatoknak az életterébe. Gondolok például arra, hogy a denevérek életterébe is sokkal jobban bejut az ember, ugye kutatja őket, bemegy a barlangokba, megzavarja a denevérek életét. Tehát rendkívül sok lehetőség van arra, hogy a denevérekben tünetmentesen létező számtalan, eddig ismeretlen, akár veszélyes vírus áthűsson az emberre. Vagy akár mutálódjon, vagy akár olyan helyzetet teremtsen, hogy veszélyt jelent az emberiségre. Úgyhogy ez egy folyamatos veszély. Erre folyamatosan fel kell készülni, és kutatni kell. Több ezer olyan vírus van, amit az emberiség még nem ismer, és az állatokban létezik. És az állatokat nem betegíti meg, de esetleg az embereket igen. Úgyhogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel, nagyon helyesen, mert erre fel kell készülni. Ugye a koronavírus járvány óta tudjuk, hogy egy járványt azt nem kezelni kell, hanem megelőzni. És a megelőzés az abból áll, hogy folyamatosan kutatjuk az emberiségre esetleg veszélyes vírusokat, és próbáljunk előre megoldást találni arra, hogy ezek minket veszélyeztessenek. Ugye vizsgáljuk őket, lehetséges gyógyszereket és lehetséges oltóanyagokat próbáljuk meg előállítani.
1: Egyébként ebből a szempontból melyek azok az állatfajok, vagy melyek azok a térségei a világnak, amelyek a legnagyobb veszélyforrással bírnak?
3: Én úgy gondolom, hogy a következő nagy járványt, vagy világjárványt a madárinfluenza fogja okozni. Ugye rengetegen foglalkoznak azzal, hogy egy lehetséges világméretű madárinfluenza járványnak a következményeit kezeljük. Ugye arról van szó, hogy vannak olyan vírusok a madarakban, amelyek elképesztő agresszivitásúak, hihetetlenül gyorsan tudnak madárállományokat leölni, de nem nagyon ritkán terjednek madárról emberre, de még nem terjednek emberről emberre. Tehát ennek a megakadályozása egy hihetetlenül nagy feladat, de úgy tűnik, hogy talán ez lesz a következő nagy problémánk. Tehát amint egy madárinfluenza képes lesz emberről emberre terjedni, akkor ez egy óriási kihívás lesz az emberiségnek, de nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy egy ilyen lehetséges madárinfluenza járványt megelőzzenek, vagy villámgyorsan oltóanyagot hozzanak létre egy ilyen agresszív madárinfluenza törzs ellen.
1: Az elmúlt hetekben mindenki megtanulta a hantavírus nevét, egyelőre ugyanakkor nem kell attól tartani, hogy világjárvány lehet, erről is kérdeztem az elmúlt percekben Szlávik Jánost, a Szent László Kórház infektológiai osztályának vezetőjét.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
6: Így sem lehet nyugalmunk.
2: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak. BKK Info.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton az Ecseri útnál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az András úton befelé az Erzsébet tér előtt a Rákóczi úton a Baross tértől. Erős a forgalom az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomópont előtt és a Szél-Kálmán tér környékén is. Ma délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban, várhatóan 13 óráig karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Autós percek.
1: Az M1-es autópályán a főváros irányába a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
2: Időjárás jelentés.
1: Délutántól többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, egyes zivatarokat pedig felhőszakadás és jégeső is kísérhet, sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet pedig 18 fok körül alakul, de a záporokat, zivatarokat követően ennél hűvösebb is lehet.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 15-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére.
12: Megtörtént a hivatalos átadás átvétel a leköszönő és az új kormány között.
11: Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat, mondjuk a részleteket. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, és több tucatnyian sérültek meg.
12: A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is.
11: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
12: Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt megkérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
13: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
11: Az ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
12: Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlávov orosz nagykövetet.
11: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nem Kárpátalja lehetett a célpontja az Oroszország által szerdán végrehajtott dróntámadásnak.
12: Siklósi Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a drónok Ungvár és Szolyva közelében csapódtak be, utóbbinál az energetikai infrastruktúrát érintette a támadás. Hangsúlyozta, a magyarországi orosz nagykövet bekéretése gesztusnak tekinthető a kárpátaljai magyarok Ukrajna és az Európai Unió felé, ami azt jelzi, hogy az újonnan megalakult magyar kormány elítéli a támadásokat, és az unióhoz igazodó politikát tervez folytatni. Hozzátette, a háborúzó felek stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastruktúrát támadják. Ez ukrán részről orosz olajkikötőket, Oroszország részéről pedig ukrán szállítmányozási központokat és energetikai létesítményeket érint.
14: Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán, viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat.
11: A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Xi Jinping azt közölte, Irán nem kap fegyvereket Kínától.
12: Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól.
11: Idén Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke kapta a Nemzetközi Nagy Károly díjat, amellyel 1950 óta ismerik el az Európai Egységért és Együttműködésért végzett munkát. Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
15: Európa most először van igazán egyedül. Ezt Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke jelentette ki Aachenben. A korábbi olasz miniszterelnököt a Nemzetközi Nagy Károly díjjal tüntették ki. Tegnap a díjátadón beszédében gyors változást sürgetett. Az Egyesült Államok ellenségesebbé és kiszámíthatatlanabbá vált. Nem garantálja többé a biztonságunkat, hangsúlyozta, és arra hívta fel az EU-t, hogy egységesen nézzen szembe az új geopolitikai valósággal. Európa gazdasági növekedése egyre lassul, miközben szélesedik a termelékenységi szakadék az EU és az Egyesült Államok között. Felül kell vizsgálni a stratégiai függőségeinket, mert ha továbbra is csak a nyitottság lesz az egyetlen válaszunk, az a cselekvés hiányának bizonyul majd, tette hozzá. Szerinte sürgősen fokozni kell a befektetéseket az európai védelembe és a mesterséges intelligenciába, az energiainfrastruktúra pedig kulcskérdése lehet a gazdasági növekedésnek és a biztonságnak egyaránt. Ismét bírálta az EU-t, amiért túl lassan válaszol a kihívásokra, ami tovább csökkenti a gazdasági teljesítményét.
11: Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor volt kormányfő azonban nem volt ott.
12: Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken.
16: A kollégák most fogják feldolgozni, a miniszterek, közigazgatási államtitkárok, hogy ténylegesen átkerültek-e a dolgok, és mondom, nem minden minisztériumnál sikerült abszolválni azt az egészen egyszerű feladatot, hogy az új kormány struktúra szerint adják át a felelősségi köröket. Ugye például Pintér Sándor belügyminiszter úrnak sikerült ez, hogy ő azt hiszem 7 miniszternek adta át, hiszen az egy gigaminisztérium volt, egészségügy, szociális ügyek, oktatás, stb. Ők fel tudták osztani katonás, rendőri fegyelem szerint azokat a dossziékat, és ő át tudta adni Gulyás Gergely, és azt hiszem egy-két miniszter nem tudta abszolválni, de egyébként átadták.
11: A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, mert az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot.
12: Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik azért dolgoztak, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
17: Az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is. Az biztos, hogy Magyarország 2010-ben rendkívül nehéz helyzetben volt. Ez a kormány akkor kapta meg a kormányzás lehetőségét. Az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet.
11: Az évelei adatok alapján fellendülés van a gazdaságban, a költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
12: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány. Ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbért terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kataadózásra jogosultak körét.
18: Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adóelkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabályalkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
11: Alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének volt elnöke, derül ki egy nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumból.
12: Schmidt Jenő a Kossuth Rádióban azt mondta, először stabilizálni kell az önkormányzati rendszert, nem elég plusz forrást adni, azután át kell alakítani a feladatrendszert, majd ahhoz igazítani a finanszírozást.
19: Azzal, hogy a pluszt kivették belőle, a plusz az volt a versenyképes járások programnak a pótlagos finanszírozása, azzal egy nagyot ütöttek a rendszeren, hiszen az állami támogatás, ami évről évre költségvetésben megjelent, az nem fedezte a feladatoknak a jelentős részét, és ott, ahol megjelennek a feladatok, ott azok az önkormányzatok ebbe az adóbevétel pluszból finanszírozták az inflációt, ebből finanszírozták a bérnövekményeket, az importfüggőséget és mindent, ami pluszköltségként megjelent, úgy, hogy az állam azokat nem támogatta. Most ebből adódóan egy teljesen kifeszített hálózat jött már létre, ami azt jelenti, hogy több mint 2500 önkormányzat fordul már ilyen pótlagos forrásért a volt belügyminiszterhez, vagy majd a következő miniszterhez.
11: Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
12: A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült.
2: Autós percek.
12: Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kamion az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Aszfaltoznak az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizse elkerülő szakaszán a 74-es és 72-es kilométer között. Délután 2 óráig lezárták a külső sávot. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető utakon.
11: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
12: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet napközben 17 és 25, este 10 és 14 fok között alakul. A borongós idő, esős idő és néhány fokkal hűvösebb idő a hétvégén is folytatódik.
11: Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: 2 góllal kikapott Szerbiától a magyar férfi kézilabda válogatott VB-selejtezőn. Ma elkezdődik a záróforduló a labdarúgó NB1-ben. Francia siker a Tour de Hongrie második szakaszán. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: 2 góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes, a második félidőben azonban megnövelte annak az esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. Csemár Rodriguez, a magyar csapat szövetségi kapitánya így értékelt a mérkőzést követően.
21: Olyan volt a meccs, amilyet vártunk. Erős csapat a szerbeki. Ha van helyük, futnak, a kapusuk pedig kiválóan véd. Nagyon sok problémánk volt, ez teljesen egyértelmű. De azt hiszem, ezután a meccs után az ellenfél azt mutatta, amire számítottunk. Harcoltunk akkor is, amikor 6 vagy 7 gólos hátrányban voltunk. A második fél időben visszajöttünk 2-re, aztán megint 6 gólos hátrányban voltunk. Aztán újra 2-vel vezettek. Mindig nyerni akarunk, megpróbáljuk majd Veszprémben kiejteni az ellenfelet. Minden esélyünk megvan rá.
20: A szövetségi kapitány után következzen Bánhidi Bence, a magyar csapat beállóját is Tóth Bálint szólaltatta meg.
22: 2 góllal jobbak voltak a szerbek, nem tudom mennyire lehet örülni, hogy csak 2-vel, mert ugye volt 7 is közte. Mi az, ami ilyen furcsán alakult ott az első fél idő közepén?
23: Én azt gondolom, hogy a helyzeteink megvoltak, ott volt egy periódus, amikor nagyon sok zicsert hibáztunk, ugye a Miloszavia nagyon jól védett, volt egy pár labdát, amit kidobtunk, úgyhogy ebből kialakult egy nagyobb különbség az első fél időben, de én azt gondolom, hogy a második fél időt azt összességében pontosabban játszottuk, mint az elsőt, és ennek köszönhetően életben vagyunk, és otthon szeretnénk megcsinálni.
22: Az első fél időben közel 20 gólt kaptatok. Mi az, amit a védekezésben tudtatok állítani a második fél időben? Hogy érzed?
23: Kicsit kompaktabbak voltunk középen, ugye rengeteg egy-egyes figurájuk volt, abból játszottak ránk. A kapusaink is elkezdtek egy picit fogni a második fél időben, de én azt gondolom, hogy még van bennünk, úgyhogy összerakjuk, jellemezzük a meccset, aztán Veszprémben megcsináljuk vasárnap.
22: Tulajdonképpen majdnem 60 percesztél, rengeteg 7 méterest is kiharcoltál. Hol van akár benned, hol látod azt, hogy a csapatban van az a fordulatszám, amivel meg lehet fogni ezeket a szerbeket? 3-mal.
23: Én szerintem, ha így védekezünk, ahogy a második fél időben, és megyünk a lerohanásban, akkor igazából sokkal nehezebb dolguk lesz. Majd meglátjuk, hogy az edzői stáb mit fog kiokoskodni a következő meccsre. Biztos, hogy nekik is van valami a tarsolyukba, és ugyanígy fogunk küzdeni, ahogy a mai nap folyamán.
20: A férfi kézilabda válogatott tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni VB-selejtező visszavágóját, amelyet vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendeznek majd. A párharc győztese kijut a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
2: Nemzeti Sport Krónika.
20: Dibusz Dénes egy olyan kapus, akire a formájától függően a jövőben is számítok, ezt mondta az M4 Sportnak adott interjújában Márko Rossi. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya március után ezúttal sem hívta meg a keretbe a Ferencváros csapatkapitányát. Rossi Csanádi Kristófnak elmondta, hogy a kapus most miért nem kapott meghívót a válogatottba.
0: Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára, valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játsszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
3: Tehát, ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
0: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loik Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
4: In comparison with the performances of the others.
20: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben, az Élovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya 1 pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Christopher Zakariasen, a Ferencváros középpályása, így várja a hétvégét.
5: Of course it's difficult. We wish we could to have everything in our own hands.
24: Ez természetesen egy nehéz helyzet. Bár csak a saját kezünkben lenne a sorsunk, de sajnos nem így áll a dolog. Figyelnünk kell arra is, hogy mi történik Kisvárdán. Semmit nem tudunk tenni azon kívül, hogy felkészülünk az Zalaegerszegből és megnyerjük a meccset. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Nem éppen egy ideális szituáció, de ez van.
20: A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben, előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A bronzéremért küzdő Paks pedig nem csak az utolsó fordulóra, hanem már a következő szezonra is készül, hiszen tegnap jelentette be, hogy Böde Dániel szerződést hosszabbított a csapattal. A 39 éves klublegenda így a következő idényben is a Paks együttesét erősíti majd. Böde Dániellel Bitman Emil beszélgetett.
25: Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
26: Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja Frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem nem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
25: Most 527 NB1-es mérkőzésnél jársz, nyilván az 570-es rekorder Vég Zoltán az még legalább másfél szezon, de hogy a dobogóra, az örökrangsor dobogójára fellépél, az egy teljesen jól látható cél. Illés Béla 13 meccsel van most előtted. Ezek a rekordok mennyire vannak ott a fejedben?
26: Úgy gondolom, hogy ha éppen és egészségesen végig tudom csinálni ezt a szezont, a sérülések elkerülnek, akkor bízom benne, hogy még egy fél évet legalább tudok legalább szállni, és a klub is társ lesz ebben, hogy a végzőnök a rekordját megdöntsem.
20: Böde Dánielt hallották.
27: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
20: Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks elleni első találkozón, a bajnokságban a hetedik helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A bronzpárharc első mérkőzését tehát a Kaposvár nyerte, a somogyiak játékosa Szőke Bálint Demmin Balázsnak nyilatkozott a meccs után.
1: Kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk lendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
6: Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntött ezt a meccset a javatokra?
1: Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben best az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
6: Közönség már úgy ünnepeltiteket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
1: Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
6: Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emeltiteket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amit túl kell lendülni?
1: Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
20: Bonnevel Kosznöfroa nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó Fehér Tikót Fetter Erik viselheti majd a mai szakaszon. Fetter Eriket Kressz Bálint kérdezte a célba érkezést követően.
7: Egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet ilyenkor, is jó mindig elő lenni, és szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint. Az sokat kivett belőlem, de még így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban. Úgyhogy ezt még kicsit fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg hát sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrie egy szakasz dobogót, de hát, amit nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, ezt szeretnénk meg is őrizni.
20: Fetter Eriket hallották. A Tour de Hongrie mai harmadik Kaposvár-Szekszárd közötti szakaszát 12 óra 45 perctől az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
27: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
2: Műsor ajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
8: Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
2: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bakanita. Korunk és a múlt századi nemzeti traumáink.
9: Úgy hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind kibeszéletlen események voltak.
2: Az este. A házigazda Mozár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Földvári Nékis Réka történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
13: Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Budai Beatrix előadó művész, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője osztja meg a gondolatait Önökkel.
2: Napi jegyzet.
10: szép jó reggelt kívánok a Kossuth Rádió hallgatóinak. A zene annak kifejező eszköze, amit elmondani nem lehet, és elhallgatni nem szabad. Egy jól ismert francia romantikus költő, regényíró gondolatait idéztem. Victor Hugo ebben az egy mondatában tökéletesen összefoglalta az emberiség egyik létfontosságú művészeti ágát, annak szerepét és életünkre gyakorolt hatását. Számos kutatás és személyes tapasztalataink is bizonyították már, hogy a zenét akár műveljük, akár hallgatjuk, jótékony hatással van életünkre. Egy vidám zene feldobhatja a kedvünket, míg a nyugodt dallamok segíthetnek ellazulni. Egy dal könnyen előhozhat emlékeket, nosztalgikus érzéseket, vagy akár könnyeket is csalhat a szemünkbe. A közös zenehallgatás vagy éneklés erősíti az emberi kapcsolatokat, hiszen közös élményeket teremt. Bizonyos típusú zenék, például a klasszikus vagy az instrumentális dallamok segíthetnek a koncentrációban és a tanulásban is. A meditációs zene hallgatása csökkenti a stressz hormon szintjét, így segít ellazulni egy nehéz nap után, de egy relaxációs zene nyugtató hatása segíthet az alvás problémákkal küszködő embereken is. A magyar nóta a Kárpát-medence sokszínű zenei kincstárának egyik égköve, a csaknem 200 éve kialakult műfaj a 21. században is töretlen népszerűségnek örvend. Ennek titka részben abban rejlik, hogy a magyar nóta az érzelmek kifejezésére épít. Az emberek számára könnyen átélhető, mert nem csak a szövegek, hanem a dallamok is könnyen befogadhatóak és rendkívül megindítóak. A nóta legmélyebb érzéseinket képes felszínre hozni, legyen szó szerelemről, fájdalomról, örömről vagy nosztalgiáról. Az emberek olyan zenét keresnek, ami megérinti őket, ami kapcsolódik a hagyományaikhoz, és amelyben az egyéni érzések kifejezése könnyen megtalálható. A mára a hungarikumok közé sorolt magyar nóta dallamvilága nagy hatással volt a késői német romantikus zeneszerzőre, Johannes Brahmsra is. A jól ismert 21 magyar táncot felsorakoztató zenei műve több tucatnyi magyar nótánk és tradicionális népdalunk zenei motívumait vonultatja fel. Első nótaszerzőnk Egressy Béni a Szózat szerzőjének dalait ma is énekeljük, de Gárdonyi Géza és Pósa Lajos dalszövegei is mind-mind töretlen népszerűségnek örvendenek a mai világban, ahol a mindennapok egyre gyorsabbak, egy-egy magyar nóta képes visszarepíteni bennünket egy olyan időszakban, amikor a zenével való érzelmi kapcsolatnak nagyobb szerepe volt. A magyar nóta sajátossága, hogy identitásképző hatása is van, nem csak a magyar anyanyelvűeknek, hanem a velünk élő, más nemzetiségű honfitársainknak is megteremti az otthonosság érzését. A magyar nóta tehát nem csak egy zenei műfaj, hanem egy érzelmekkel és történelemmel teli hagyomány, amely generációról generációra öröklődik tovább.
13: Budai Beatrix előadó művész, a Danko Rádió szerkesztő műsorvezetője osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban, amely visszahallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
2: BKK Info.
12: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Várhatóan délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. Hétvégére lezárják a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál, mert elektromos közművet építenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Autós percek.
13: Az M1-es autópályán a főváros irányába a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizse elkerülő szakaszán a 72-es és a 74-es kilométer között aszfaltoznak, itt a külső sávot tartják zárva.
2: Időjárás jelentés.
13: Délelőtt még számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakra, majd többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadással, jégesővel. Napközben 19 fok körül alakul a hőmérséklet. 8:30 múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Bordi András.
11: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban magyásznapot tartanak. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat is találatért. Európa nem lehet közvetítő, mert Ukrajna oldalán harcol, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai konfliktus rendezésében pillanatnyilag csak az Egyesült Államok tölt be közvetítői szerepet. Súlyos búvárbaleset történt a Maldív-szigeteken. Holtan találtak 5 olasz turistát, akik 50 méter mélyen víz alatti barlangokat akartak megnézni. Miután a csapat órákig nem jött a felszínre, az őket szállító hajó személyzete értesítette a hatóságokat. Az eset körülményeit vizsgálják. A helyi média szerint az időjárás nem volt ideális a merüléshez. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy élnének a lehetőséggel. Magyarokból álló parfümtolvaj bandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosszanak ki. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forint kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol.
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
13: Németh László, a növekedés.hu vezető elemzője következik a legfrissebb pénzpiaci és tőzsdei hírekkel. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A Dow Jones 7%, az S&P 500-as 8%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 9%-kal emelkedett. Az S&P és a Nasdaq történelmi csúcson zárt. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia, miután az Egyesült Államok több kínai nagyvállalatnak engedélyezte, hogy vásároljon a cég csípjeiből, a társaság értéke csak nem 5500 milliárd dollárnál jár. Két nap alatt csak nem 20%-kal erősödött a Ford Motor Company árfolyama a villamos energiatárolási üzletággal kapcsolatos hírek miatt. A Morgan Stanley szerint a Ford akkumulátoros energiatároló rendszerei a nagy technológiai cégek adatközpontjainak működését is tudják segíteni. Az Airbus amerikai repülő, illetve az Airbus európai repülőgépgyártó kevesebb, az amerikai Boeing minimálisan több repülőgépet szállított ki a múlt hónapban, mint egy évvel korábban. Az Airbus 67 gépet adott, tehát 39 megrendelőnek világszerte, 16%-kal kevesebbet a tavaly áprilisinál. Az idei első négy hónapban 181 repülőt szállított le a vállalat. Az idei célkitűzésük 870 repülőgép. A Boeing pedig 47 polgári gépet adott át ügyfeleinek a múlt hónapban, ez egyel több, mint márciusban, és kettővel több, mint tavaly áprilisban. Csaknem 125 milliárd dollárt különít el tengeralattjáró programokra az Egyesült Államok haditengerészete a következő 5 évben. Ez a fegyvernem történetének egyik legnagyobb beruházási csomagja. 5 darab Columbia osztályú nukleáris meghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró épül, illetve a fennmaradó összeg mintegy 63 milliárd dollár 10 Virginia osztályú nukleáris meghajtású vadász tengeralattjáró építésére fordít.

0: Párizsi Kakán 8,1%-kal nőtt, Milánó 1,1%, Madrid 9%-os erősödést produkált. A török jegybank a februárban vár 16%-ról 24%-ra változtatta az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzését. A pénzintézet a jövő év végi pénzromlás várható mutatóját 9-ről 15%-ra, a 2028 végét pedig 8%-ról 9%-ra emelte. A jegybank egyébként azzal indokolt, hogy a felülvizsgálat rendkívüli geopolitikai fejlemények következménye. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 132.427 ponton zárt tegnap. 24,6 milliárd forint volt a börze forgalma, a MOL kivételével mindenki erősödött az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 2,8%-kal csökkent, az OTP 2,6%-kal erősödött, a Magyar Telekom 1,7%, a Richter 2%-kal emelkedett. Az OTP egyébként az idei első negyedében csak nem 177 milliárd forint konszolidált, korrigált adózás utáni eredményt ért el. Ez 6%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának mutatójánál, és elmarad az első három hónap eredményétől. Negyedéves szinten 43%-os, éves szinten 11%-os a visszaesés. Biometán üzemmel bővíti szarvasi biogáz üzemét a MOL. A várhatóan az év végéig megvalósuló beruházás révén az országos földgáz hálózatba betáplálható tisztaságú biometán tudnak majd előállítani a helyszínen. 7 millió köbméter biometán gyártására lesz kapacitás. Ez mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 359 forintba és 56 fillérbe, egy amerikai dollár 308 forintba és 80 fillérbe, egy svájci frank 492 forintba és 92 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
1: Németh Lászlót, a növekedés.hu vezető elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
1: Fél kilenc után 10 perccel pedig Nagy-Britanniába utazunk, ugyanis hamarosan megindulhat a miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a munkáspárton belül. Több jel is utal legalábbis erre, hogy melyek ezek, arról Magyarics Tamást, az ELTE professzorát, Amerika szakértőt kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na hát ugye tegnap lemondott az egészségügyi miniszter, amit az egyik ilyen jelnek tartottak, majd elkezdett mozgolódni a rendkívül népszerű manchesteri polgármester is. Ki lehet Starmer fő kihívója? Mi látszik most?
3: Hát nagyon nehéz megmondani, nem tudom a londoni fogadóirodáknál ki hogy áll, de az biztos, hogy most különböző forgatókönyveket vázolnak föl a megfigyelők. Először is Starmer nem hajlandó lemondani jelen pillanatban. Most ezek után többfajta lehetőség van. Az egyik az úgynevezett Boris Johnson féle megoldás, akit 2022-ben a saját pártja megbuktatott gyakorlatilag. Tehát ennek az lenne a technikai megoldása, hogy a kabinet többsége és a munkáspárti képviselőknek a többsége úgy dönt, hogy Keir Starmer nem megfelelő ahhoz, hogy az országot most vezesse, vagy 2029-ben az általános választásokon vezesse, hogyha addig kihúzza a munkáspárt. És ebben az esetben jelöltek indulhatnak, és hogyha jelöltek indulnak, akkor van egy eljárás, hogy akár maguk között is meg lehet választani valakit, viszont ebben az esetben Andy Burnham nem lenne benne ebbe a csoportba, mármint a megválaszthatók csoportjába, ugyanis ő manchesteri polgármester, és ő csak akkor indulhatna, és egyáltalán akkor indulhat a második esetben is, hogyha nem ez a forgatókönyv, hanem egyszerűen az Országos Bizottság kér egy olyan választási procedúrát, amiben az egyes jelölteknek, önjelölteknek minimum 81 képviselőnek a támogatását kell megszerezni, ez 20% magyarul, és ebben az esetben a parlamenti képviselők, ezen kívül bizonyos szakszervezetek, amelyek támogatják a munkáspártot, illetve a munkáspártnak a tagjai, feltéve, hogyha már 6 hónapnál hosszabb ide munkáspárt tagjai szavazhatnak.

0: kicsit, hogyha ketten vannak, akkor nyilván az első fordulóban valaki 50%-nál többet szerez. Hogyha többen vannak, akkor kiderül, hogy esetleg valaki nem kapja meg az 50%-ot. Ebben az esetben úgynevezett másodlagos preferenciák alapján választják ki, hogy ki lesz a jelölt. Most visszatérve Andy Burnhamre, nagyon érdekes az ő helyzete, hiszen manchesteri polgármesterként jelen pillanatban nem indulhat egyik esetbe se. És januárban ő szeretett volna képviselő lenni, de akkor az országos tanács, országos bizottság megvétózta, és érdekes módon Keir Starmer tagja volt ennek az országos bizottságnak. Most viszont nem messze Manchestertől egy Bakersfield nevű helyen lemondana a képviselő, és ebben az esetben indulhatna Andy Burnham ezen az úgynevezett pótválasztáson. Viszont itt egy baj van. Igaz, hogy az eddigi képviselő elég jelentős többséggel, még pontosabb 5.399 szavazattal nyert 2024-ben, de már akkor a Reform UK ennek a képviselője, vagy jelöltje a szavazatok egyharmadát kapta meg, és a pár nap ezelőtti helyhatósági választásokon Makerfield közelébe és ebbe a területbe az összes 11 helyhatósági a reformpárt nyerte. Tehát, hogyha egyáltalán elindul, igen, akkor nem biztos, hogy meg fogja nyerni, mert annyira megerősödött a Reform UK. Tehát ilyen pillanatban ez teljesen nyílt, hogy indulhat-e vagy nem. És ugye Angela Rayner-t emlegetik még, aki miniszterelnök helyettes volt egészen tavalyig, amikor lemondott egy 800.000 fontos második otthon vásárláskor, ahol nem fizetett meg 40.000 font adót, de hirtelen tegnap kiderült, hogy mégse követette semmifaj szabálytalanság, tehát ő is indulhatna. Ezen kívül Ed Milibandet emlegetik még, akik 11 és 15 között volt a munkáspárt vezére, jelen pillanatban energiaügyi miniszter, és hát egy-két más név is még akad a jelöltek között, illetve az önjelöltek között, de hát nagyon-nagyon nehéz kiszámítani, hogy közül ki lesz a befutó.
1: Igen, és hát nagyon sok a ha, ami mutatja, hogy ennek a folyamatnak, igen, még nagyon az elején vagyunk, viszont az időnk az rendkívül gyorsan telik, és ugye az egésznek a kiinduló pontja, vagy hát inkább a folyamatnak egy fontos szakasza volt az önkormányzati választás, amelyen óriási kudarcot szenvedett a munkáspárt, és nagyon megerősödött Nigel Farage-nak a Reform UK pártja. Emögött milyen folyamatok vannak a háttérben, hiszen egy éve volt nagyjából a parlamenti választás, a ciklusból még nagyon sok van hátra, és akkor nagyon nagyot nyert a munkáspárt.
0: Igen, akkor nagyot nyert. A jelen pillanatban a 650 képviselő közül 403 a munkáspárt, abszolút kényelmes többségük van. Viszont a választási ígéreteknek a nagy részét nem tudta a Keir Starmer átvinni a parlament, ami nem teljesen meglepő, mert még olyan miniszterelnököt én nem nagyon láttam, aki végig tudta vinni azt a programot, amit ígért. De az igazság az, hogy elég nagy az elégetlenség Nagy-Britániában, többek között az infláció miatt a lakhatási árak elszabadulása, az egészségügy nincs megfelelő állapotban, többek között egészségügyi és rendőri reformot szeretne végrehajtani késztárma a következő hetekből, hónapokból, hogyha ő marad. A Brexit kérdése újra felvetődött, illetve olyan formában vetődött föl, hogy közeledne Nagy-Britannia az EU-hoz, és különmegállapodásokat kötne. Viszont úgy tűnt, hogy ilyen pillanatban az ünnezett középpártok kiüresednek. Tehát a munkáspárt mellett a konzervatív párt vesztett nagyot, és az a két párt, amelyik nagyot nyert, a jobb oldalon a Reform UK, a baloldalon pedig a zöld párt, akik radikálisabb megoldásokat javasolnak ezekre a gazdasági kérdésekre, a bevándorlás kérdésébe, a javak elosztásába. a lakhatás megoldásában, és hát nyilvánvaló, hogy az embereknek a nagy része nagyon veszi észre, úgymond akár a makrogazdasági szinten való javulás, mert ő mindennapi életből indul ki, és egyrészt a munkáspártnak ez az úgynevezett vörös fala ingadozik, illetve a konzervatív pártnak meg a kék fala ingadozik, az egyik helyen a reformpárt, a másik helyen pedig a zöld párt, az, amelyik ezeket a biztos bássákat ostromolja.
1: A következő hetekben sokat beszélünk még erről, az biztos, a válság van, tehát a brit munkáspárton belül, ennek részleteiről kérdeztem Magyarics Tamást, az ELTE professzorát, Amerika szakértőt.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: A klímaváltozás és az urbanizáció egyre összetettebb kihívások elé állítja a városokat, erről rendeztek egy konferenciát, ahol ott volt Hegedűs Katalin is.
3: Szürke beton helyett zöld megoldás, ezt a címet viseli ez a kerekasztal beszélgetés, és itt ül velem dr. Hegedűs Éva, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete ügyvezető titkára. Építészet szemszögéből közelítjük meg ezt a kérdést, akkor hogyan érhető el, hogy az ingatlanfejlesztők ne csupán esztétikai zöld megoldásokat alkalmazzanak, hanem már a tervezéstől a teljes élettartamra vetített környezeti hatást vegyék alapul, mert mégiscsak ez lenne a fenntartható építészet kulcsa.
4: Hát igen, nagyon nehéz a kérdés, mert három nyomóban van, ugye, az ingatlanfejlesztők felé. Az egyik az a jövedelmezőség, tehát a finanszírozás kérdése, hogy kapnak mondjuk egy olcsóbb hitelt. A másik a szabályozás, hogyha megvan egy államnál, egy országnál az akarat, hogy a fenntarthatóságot előtérbe helyezze, akkor a szabályozással tud segíteni. Illetve hát a szemlélet, hogyha a szemléletformálásban elérünk odáig, hogy mindenki fölfogja, hogy a klímaváltozás az nem egy halogatható dolog, és nem a földet veszélyezteti, hanem minket, akkor esetleg már a tervezésnél a figyelnének arra, hogy minél kisebb legyen a karbonkibocsátás, minél kevesebb olyan üvegházhatású gáz jusson a levegőbe, ami a klímaváltozást serkenti, és esetleg egy élhetőbb környezetet akarnának ők teremteni, ahol a fenntarthatóság az nem egy elvont dolog, hanem ugye azt jelenti, hogy úgy dolgozom, úgy működök, úgy gazdálkodók, hogy az a környezet, ami a rendelkezésemre áll, azok az erőforrások, azokat megtartom, és a gyermekeimnek, unokáimnak is rendelkezésre bocsájtom.
3: Április végén volt egy nagyon izgalmas konferencia, méghozzá a Zöld Energia Jövője címet viselte, ha jól emlékszem rá, és ez tulajdonképpen a karbonkibocsátás mellett olyan kérdéseket vett górcső alá, mint például a bontás, felújítás dilemája, az újrahasznosítás, illetve a műemlékvédelem kihívásai, és ugye a rendezvény az Olasz Nagykövetség támogatásában valósult meg, és ebből kifolyólag az is felmerül kérdésként, hogy valóban az olaszoké a követendő példa ezen a téren? Hogy mit tanulhatunk az olaszoktól?
4: Nem csak az olaszoktól, ugye a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete tagja a World Green Building Council-nak, ami egy világszervezet, 77, azt hiszem most lehet, hogy egy kicsit több tagja van, és így módon mi, mint aktív tagok, első kézből kapjuk a jó példákat. Az olaszoktól azt lehet megtanulni, hogy a műemlékekkel mit lehet csinálni, hogyha felújítani akarunk, mert abban nagyon jók, mert ha megyünk Rómába, akkor nem tudunk más látni, mint műemléket, de azért nagyon sok olyan ország van, akitől tanulni lehet. Hollandiától kezdve, hát a norvég minta, azt próbáljuk követni, és próbálunk olyan szisztémákat bevezetni, mint amilyen Norvégiában van, nem tudom, olyan építőanyagokat próbálnak használni, amik a beépített karbon csökkentik, illetve nincs karbonkibocsátásuk, lásd fa. Faépítészet fantasztikus, ami ott megy, és ami egyébként szerintem követendő, és ami csodálatos, és én ájuldozok tőle, az az, hogy ott nem szabályozással valósították meg a karbonkibocsátás csökkentését, hanem abszolút alulról jövő kezdeményezéssel.
3: Szőlősi Gábor, a Garden Futura Kft. Cég vezetője. A Szivacsvárosról beszélünk, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy az elvezetés helyett helyben hasznosítsa az esővizet. Ez a gyakorlat Nyugat-Európában már egészen elterjedt. Hazánkban hol találkozhatunk esőkertekkel, hogyha szétnézünk a fővárosban, vagy a vidékre utazunk képletesen?
5: Számtalan budapesti példányt tudnék mondani szivacsváros technológiákra, és erről szivacsváros sétákat is tartunk. Most már például szerintem 50-60 helyszínre tudnánk menni. Egész utcahozban, Arany János utca 5. kerületben, Bakács tér, 8. kerületben, több utca, 6. kerületben, komplett utcák, Csengeri utca, Ripőrónai utca, 8. kerületben Horváth Mihály tér, a 3. kerületben van Főtér, Trajanus Park, tehát nagyon-nagyon sok jó példa van már. Nagyon jól vették az önkormányzatok azt az igényét a lakóknak, hogy szeretnének fát az utcában. Tulajdonképpen a Szivacsváros az a csapadékról is szól, de hogy arról szól, hogy hogyan tudunk hatékonyan növényeket telepíteni a városba, hogyan tudjuk hatékonyan visszaengedni a természetet a városba, és ennek tulajdonképpen a platformja, megvalósulása maga a Szivacsváros, ahol van növény is, meg csapadék is, meg hát van az épített rész, maga az utca. És akkor ennek az új integrált felfogása az, ami nagyon jól betalált a városfejlesztésbe is. Budapesten vannak az újdonságra leginnovatívabb önkormányzatok, és most már tervezés alatt állnak Pécsett, Veszprémben, Szegeden ilyen projektek, de kész megvalósult projekt az talán Veszprémben van egy.
3: Ezt mindenféleképpen örömmel halljuk, hogyha a zöldítés hasznát nézzük, hogyan lehet forintosítani, vagy milyen mutatókkal mérhető hitelesen, hogy a városi zöld felületek azok nem csak mennyiségileg vagy területileg nőnek, hanem minőségileg is javulnak. Van erre valamilyen mutató?
5: Van, nagyon sok vizsgálat van rá. Változik a világ, egyre szélsőségesebb az időjárás. Az épületek, a beton, a kő, az üveg, az aszfalt, ezek nem rugalmas rendszerek, nem tudják, sőt az időjárás változásnak a szélsőségeit csak felerősítik. Tehát egyre rosszabb lesz az élet a városban. Az élő rendszerek tudják ezt befolyásolni. Az élő rendszerek rugalmasak annyira. Konkrétan egy élő bokor, gyep, fa az, ami képes ezeket a változásokat rugalmasan lekövetni. Ezt azért tudják megtenni, mert nekik úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásaik vannak. Tehát megszűrik a oxigént, termelnek, párologtatnak, megszűrik a port, csökkentik a zajt, árnyékot adnak, hőmérsékletet csökkentenek. Pont tegnap számoltuk ki, hogy amit a Garden Futura projekteket az elmúlt 4 évben végbevitt, és elültettünk, Szivacsváros technológiát megalapítottunk, az évente 11 000 köbméternyi ivóvizet spórolt meg ezeken a területeken, amit, hogy el tudjunk képzelni, ez Kecskemét teljes lakosságának egy napi ivóvíz szükséglete.
3: A klímamodellek szerint a magyar városoknak a szélsőséges hőhullámok jelentik a legnagyobb kockázatot, és ugye a nyár közelettével a kánikulára is fel kell készülnünk. Dr. Kovács Eriket, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját kérdezem, hogy a tudomány mai állása szerint melyek azok a konkrét, akár azonnal megvalósítható városépítészeti lépések, amelyek a leghatékonyabban hűtik le a legsűrűbben beépített belvárosi utcákat.
6: Ahány város egyébként, vagy éppen ahány ország is, ott ahány város van, annyiféle receptet ismerünk, de amit talán Magyarországon a legegyszerűbb, az minél hamarabb az a zöldítés. Tehát, hogy minél több fát, minél több cserjét, minél több zöld felületet kell építeni, mert azt tudni kell, különösen nagy hőhullámok idején, ahol beépített fákkal beépített például egy utca, és ugyanaz a nap általi besugárzás van, mint például egy szomszédos utcából nincs beépítés, ott akár 5-7 fokkal is üvösebb lehet. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán nagyon fontos továbbiakban az, hogy egyre kevesebb betonépület kell, egyre kevesebb betonos aszfalt kell, mert ezek nagyon szívják magát a meleget, illetve ami nagyon fontos, hogy ezeknek az albedója is olyan, hogy nem visszasugározza magát a hőt, hanem elnyeli. Ezért is van egyre melegebb. Tehát ez a városi hősziget hatás nyáron azért egyre jobban jelentkezik magukban a belvárosokban. Ami nagyon fontos, még meg kell oldani a szellőzést. Erről keveset beszélünk, de egy városnál, amikor tervezek egy város, vagy tervezünk egy város, akkor az úgy kell megcsinálni, hogy a szellőző átszellőztethető legyen. Tehát maga a szél, a légmozgás, mert az is hűti egyébként, illetve magát a hőérzetet is javítja. Nagyon fontos még az a vízpazarlás, és ami egyébként egy nagyon szép és jó dolog, az, hogyha látunk egy balkont, ott növényeket ültessünk ki. Mert azt kimutatta nagyon sok szaktalom, melyet lehet olvasni, hogy azoknál az erkélyeknél, illetve azoknál a házaknál, ahol van ki mindenhol virág az erkén, ott akár 1-2 fokkal is hűvösebb lehet. És ez egy nagy hőhullám idején, az az 1-2 fok nagyon sokat számít a hőérzetnek.
3: Gyakran beszélünk olyan technikai megoldásokról, mint akár a zöld tetők vagy okos öntöző rendszerek. Ön szerint hol húzódik a határ az egyéni felelősség, illetve az állam vagy az önkormányzati felelősség között? Tehát kinek mi a szerepe, ki mit tehet a saját közvetlen környezetében?
6: Magyarországon nagyon jól megfigyelte, hogy a lakosok egyre környezettudatosabbak. Ez egy nagyon jó fejlődés. Kelet-Közép-Európában mi vagyunk magyarok azok, akik egyre inkább környezettudatosakká válunk. Erre kell mindenféleképpen építeni a jövőben is, ezt meg kell tanítani. Tehát a kisiskolások vagy az óvodások oktatását, egészen az egyetemig, hogy magára a környezetre, magára a fenntarthatóságra, erre mindenféleképpen figyelni kell. És ahogy láthatjuk is, Magyarországon mind a civil szervezetek, vagy mind az önkormányzatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek egyébként a fenntartható városfejlesztésre. Még van hova javulnunk, a jövőben ez lesz az egyik legfontosabb feladat, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az nem csak a természetes környezetben, hanem a városi környezetben is meg kell, hogy valósuljon.
1: És ezzel ér véget ma a jó reggelt Magyarország a hírek után a délelőtt következik, amelyben Diósi Klári számít majd a figyelmükre, mi pedig a stáb nevében búcsúzunk. Dian Gergő, Bényi Csaba és a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm a figyelmüket. Törőcsik Zsoltot hallották. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztár vendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
3: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
5: Jó napot kívánok, mindjárt kezdődik a délelőtt, Diósi Klári vagyok. A borús napok után ma már csak elvétve lesz kisebb eső, és bár frontmentes lesz a mai nap, a melegedés panaszokat okozhat. A pollenérzékenyek kicsit fellélegezhetnek az eső után, de a nyárfaszösz újra ott van a levegőben. Ma egyébként kiemelten foglalkozunk Magyarország klímájával, elemezzük a gyakori extrém meleg, ugyanakkor aszályos időjárást. Most krónikával folytatjuk, a híreket bor Di Andrástól hallják.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légi támadás áldozatainak emlékére. 24-en vesztették életüket, 48-an megsérültek. A fővároson kívül súlyos légi csapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott is csak nem 30 sérültet láttak el. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, 2 pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. 2 napja több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Sérültekről nem tudni. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai államfő is szeretné elérni a hormozi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. A csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva az amerikai elnök elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Drónfenyegetés miatt a reggeli órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be az egyik déli régióban, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben. Tavasszal két ukrán drón zuhant le a Skandinávországra, amiért Kijev bocsánatot kért. Az incidenst azzal indokolták, hogy az eszközök valószínűleg orosz beavatkozás miatt letértek a pályájukról. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Itthon a hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veteránautó sereg szemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket is láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos nyomozós autós túra, amely a legendás Bújtor filmek előtt tiszteleg. Ma van a Családok Nemzetközi Napja. Az ENSZ által 1994-ben életre hívott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a családi kapcsolatok és az összetartozás fontosságára. Az alkalomra a Kossuth Rádió egésznapos műsor kínálattal készül, illetve a közmédia televíziós csatornái, az M2 Mese TV és a Duna TV is megemlékezik a világnapról. Nagyszabású Viktor Vasarely életmű kiállítás nyílt a Szép Művészeti Múzeumban. A mától látogatható tárlat több mint 140 alkotáson keresztül mutatja be a 120 éve született művész összetett, a látás törvényeit kutató szemléletét. Új vizuális gondolkodásmódja a művészeten túl a dizájnra, az építészetre és a mindennapi képi kultúrára is hatással volt. Az életmű kiállításhoz kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Galériában és a Városligeti Neokortárs Művészeti Térben is látható egy-egy Vasarely kiállítás. Ami az időjárást illeti, változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, jelenleg a Dunántúlon többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, országszerte kialakulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén borongós, esős idő várható, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
7: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
5: Szép napot kívánok, 9 óra múlt 6 perccel. A szerkesztő López Brigitta nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük is a délelőtt első órájának tartalmát. Miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig? Nem lustaság, hanem öngondoskodás. A soft life életstílus egy olyan tudatos életmód, amely a kiégés helyett a nyugalomra, a mentális egészségre, a határok meghúzására és az örömök megélésére összpontosít. Ez az életstílus pár éve főleg a közösségi oldalakon terjedt el. Az öröm lehet akár egy tökéletes, svédasztalos reggeli.
8: Nem csak azért, mert nem kell egy reggeli gyors forgatagban elkészíteni a reggelit a családnak, hanem tényleg azért, mert prémium ételekkel, fantasztikus kiszolgálással és egy csodálatos panorámával találkozhatnak.
5: A soft life életmód egy friss kutatás szerint már a fiatalabb generáció munkahelykeresési szokásainál is megjelenik, de vajon hogyan? És miként sajátítható el ez az életmód? Összeegyeztethető a mai társadalmi és munkahelyi elvárásokkal? Ezzel a témával kezdünk hamarosan. Aztán megtriplázódik a 35 fok feletti napok száma. Megtapasztaltuk, hogy a forró napok például már megjelennek áprilisban és gyakran még októberben is. A szélsőségesen sok csapadék is egyre gyakoribbá válhat. Csak néhány extrémitás az elkövetkezendő évtizedek időjárásából. Ezek megoldására hőségtűrő városok projektet dolgozott ki megoldásként Győr és az ausztriai Graz.
9: Az idős korosztály a fő célcsoportunk, projektben szerepelnek mint a kicsi gyerekek, illetve a krónikus betegek. Edukáló anyagokat készítünk, illetve klímavédelmi szaktanácsadók képzése is, akiknek ez a fő profiljuk lesz.
5: 10 évvel ezelőtt ezeket a hatásokat inkább a 2050 utáni időszakra várták, de a gyorsuló felmelegedés miatt egyre közelebb kerültek hozzánk időben. A kérdés az, hogy mit tudunk tenni mi emberek és mit a globális hatalmak, hogy megállítsuk vagy legalábbis csökkentsük a tendenciát. Ezzel a témával várjuk Önöket 9:30 után. SMS számunk 0630 9666. Írják meg üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek bennünket. Ott a Kossuth Rádióra kattintsanak. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Kéne szeretné elkerülni a reggeli kapkodást, és ehelyett nyugodtan meginni egy csésze kávét, vagy elolvasni a híreket. Szinte borítékolható, hogy mindannyian erre vágyunk. A soft life életstílusról pár éve már hallhattak a közösségi oldalakon, mint a toxikus túldolgozás ellentéte. A mozgalom gyökerei Nyugat-Afrikáig vezetnek, ahol a dolgoz keményen elv alapján működik a gazdaság. Ott a fekete nők számára ez az életstílus egyfajta válaszként jelent meg a gazdasági kihívásokra, és arra ösztönözte őket, hogy a nehézségek ellenére is teremtsenek maguknak örömet. Egy friss kutatás szerint mindez már fontos a fiatalok munkahely keresésével kapcsolatban is, de hogy pontosan mit is jelent ez a gyakorlatban, arról hamarosan beszélgetünk szakértőinkkel. Előtte azonban hallgassuk meg López Brigitta interjúját, aki Lányi Bíró Edinával, a Budapest Marriott Hotel PR és marketing menedzserével, valamint Kovács Ferenc vezető séffel beszélgetett arról, hogy bárki ellátogathat hozzájuk egy reggeli erejéig, hiszen egy tökéletes nap egy igazán tápláló, ízletes és energiát adó reggelivel kezdődhet.
10: Nem egy szokványos szolgáltatásról beszélünk, hanem arról, hogy ha például valaki nem szeretne otthon reggelizni, vagy reggelit készíteni, ezzel tölteni az idejét, akkor eljöhet önökhöz ide a hotelbe, és reggelizhet. Meséljen erről a szolgáltatásról, hogyan történik, mi a módja ennek?
11: Kínálat szempontjából figyelünk arra, hogy minden vendégköt le tudjunk fedni. Ugye egyrészt a szállóvendégek, másrészt pedig a magyar vendégeinket is, aki ellátogat időközönként hozzánk, szeretné kipróbálni a svédasztalos reggelit. Akár egy üzleti reggeli keretében szeretettel várjuk azokat a vendégeket is, akik akár csak egy családi reggeli keretében szeretnének hozzánk ellátogatni, vagy egy baráti csoport keretében. Két formában tudja megtenni, vagy egyszerűen eljön, és ugye kipróbálja, vagy akár ajándékutalvány formájában is, hogyha valakinek akár ajándékoz, vagy ő kap egy ajándékutalványt, akkor ugye ezt be tudja nálunk váltani.
10: Volt olyan kedves, és meghívott engem reggelizni, amit meg is fogok tenni majd az interjú után, hiszen gyönyörű a kilátás. Hogyha az ember ide az ablak mellé ül, akkor látja a Dunát, egy kicsit rá lehet látni a Lánchídra is, már csak ezért is érdemes önökhöz jönni, ugye?
11: Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tényleg ez a lokáció, amit ez a szálloda tud nyújtani, az tényleg egyedülálló Budapesten. Csodálatos a városunk, és ezt tőlünk tudják élvezni a vendégek. És amennyiben valaki a teraszon szeretné élvezni a reggelit, arra is van lehetőség. Időfüggvényében megnyitottuk a teraszt, és akár egy nyári napsütéses reggelen is élvezhetik.
10: És nem mehetünk el amellett sem, hogy ez egy tökéletes kezdet lehet egy napra, akár mondjuk munka előtt.
11: Nem csak azért, mert nem kell egy reggeli gyors forgatagban elkészíteni a reggelit a családnak, hanem tényleg azért, mert prémium ételekkel, fantasztikus kiszolgálással és egy csodálatos panorámával találkozhatnak.
10: Behívott ön ide a pult mögé, és itt van előttem az a gyönyörű svéd asztal, amiből válogathatnak. Mit láthatunk?
12: Igen, én felelek az egész szállodáért, ugye én vagyok az exekutív séf. 95%-ban azt mondhatom, hogy itt vagyok reggel 7 órától. Nem azt mondom, hogy én csinálom az omlettet, olykor ez is megesik, de az emberekkel való beszélgetés az nagyon fontos, hogyha pozitívan állunk a vendégekhez, akkor utána nagyon elégedettek a reggelivel. Ugye van egy nagy hideg pultunk, ahol 6 féle sonkával, 4-5 féle sajttal, többféle spreaddel, smoothie-val, hal készítménnyel, és mindig szezonális, illetve déli gyümölcsökkel. Többféle joghurtunk van rajta, primör zöldségek, saláták, egyekről érkezik a kecskesajtunk, a mozzarellánk, kis magyar termék, van egy nagyon szép kenyér és pékárú asztalunk, rengeteg lekvárunk van, ezek is mind házi lekvárok, mi főzzük őket a cukrászdában. Illetve van a meleg pálya, amin 8 féle meleg ételünk található. Nagyon sokszor ugye ez egy látványkonyha, nagyon sok interakciónk van a vendégekkel. Naponta többször fordul elő, hogy oda jön hozzánk valaki és kér tőlünk valamit.
10: Mert hogy a pult mögött önök főznek is, igen, ugye, és készítik az ételeket. Tehát itt arra gondolt az interakció kapcsán.
12: Igen, igen, erre gondoltam. Ugye ez egy látványkonyha, ezért meg tudunk bármit oldani.
10: Mikor lehet igénybe menni ezt a szolgáltatást? Minden nap, ugye?
11: Minden nap, reggel. Fél héttől 11-ig.
5: SMS számunk még egyszer elmondom önöknek 0639666. Erre várjuk üzeneteiket adásunk alatt, és kérjük, hogy írják is meg nekünk, hogy önök mivel szakítják meg, milyen kisebb vagy nagyobb szünetekkel, tevékenységekkel fűszerezik mindennapjaikat, vagy például, hogy hogyan színesítik a hosszú, monoton munkaórákat. Tehát lassítás, fókuszálás, minőségidő, kímélő és stresszmentes élet, ezekről beszélgetünk vendégeinkkel. Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, élet tanácsadó terapeuta, és Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője és HR business partner. Köszöntöm önöket szeretettel itt nálunk. Elkezdtünk itt beszélgetni, ugye, hogy milyen jó is lenne, hogyha valóban így kezdődne egy nap, hogy akárhol is vagyunk, mondjuk otthon, egy napfényes teraszon, de hogy nyugodtan tudjuk kezdeni azt a bizonyos napot. Zita, a dánoknál és a japánoknál ez már nem új keletű. Ugye itthon most erről beszélgetünk, bár már pár éve körülöttünk van mindez, de ők nagyon is tudják, hogy hogyan kell lassítani.
13: Így van. Én tulajdonképpen az elmúlt években, évtizedekben pont a pácienseim élettörténetén keresztül tapasztaltam meg azt, amit így a keleti tanúkban, mert tulajdonképpen, hogyha megnézzük a hagyományos kínai gyógyászat, vagy az ajurvéda rendszerét, több ezer éves rendszerekben benne van a stresszkezelés, benne van a mozgás, az a fajta egyensúly, hogy az életet egy ilyen egyensúlyban éljük, és én tényleg nagyon régóta ezt tanítom, hogy mindenki legyen beírva a saját határidőnaplójába. Nagyon fontosak azok az örömforrások, amivel mi magunkat tudjuk tölteni, és ez mindenkire vonatkozik. Én azt tapasztaltam, főleg a segítő szakmákban nagyon sokszor túlvállalják magukat, akár az orvosok, akár a természetgyógyászok, de bármilyen segítő szakmát, hogyha nézünk, és egyébként, amiről beszéltünk itt, a kiégés, a túlvállalás, a megfelelés, ez nagyon sok ember életében ott van, és elfelejtődik az, hogy egyébként van az életnek egy másik oldala.
5: Szavakba kapaszkodnék, hogy elhangzott, hogy öröm, és akkor én tovább megyek, hogy hála. Szerintem, ha már ez a két szó beépül, és ennek a tartalma, ezeknek a megélése, akkor itt nem is biztos, hogy csak időre van, plusz időre szükség, hanem hogy észrevegyük, ami körülöttünk van, vagy örüljünk annak, ami körülöttünk van.
13: Igen, erre van egy nagyon egyszerű kis gyakorlat, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani az előadásaimon, hogy az ember gondol három olyan dologra, amiért tényleg őszintén hálás, a hála egyébként a legmagasabb érzelmi állapotunk, és biztos, hogy mindenkinek van valami szíve vágya, amit nagyon-nagyon szeretnénk. És ha egymás mellé tesszük ezt a kettőt, akkor nézzük meg, hogy amit nagyon-nagyon szeretnénk, azért mit adnánk oda abból a hálacsomagból, és nem baj, ha semmit, az sem baj, hogyha van olyan, amit odaadnánk, de talán ezzel a két oldallal egy picit tudjuk jobban látni azt, hogy tényleg van miért hálásnak lenni.
5: És ezt megérzi az ember, akkor szerintem már könnyebb lesz beépíteni más dolgokat is, vagy akár szüneteket beépíteni. Nekünk ez lehet, hogy akár nekem középkorúként ezt még tanulnom kell jobban, mert ugye ez egy újdonság, más volt az, amikor elkezdtem ugye a munkafronton dolgozni, de hogy ezt másképp is látják, Alma, a fiatalok? Van egy kutatásuk önöknek, ők már azért jobban lázadnak, ez a bizonyos kiégés szó, ami már megint csak Zitától elhangzott. Ezt ők már máshogy kezelik jóval.
14: Abszolút igen, és a kulcs az pont itt van, hogy önök azt mondják, hogy hát ezt tanulni kell baby boomer generációban, X generációban. Az Y-nak már csak-csak megy magától, de valójában az a nagy különbség, hogy a Z generáció ezt már tudja. Azt, hogy én legyek magamnak az első, hogy az legyen a fontos, hogy nem work-life balanszom legyen, hanem life-work balanszom legyen.
5: Ezeket már mondjuk magyarul is, mert igen, ha idősebbek hallgatnak bennünket.
14: A munka-magánélet egyensúly, ez nem munka-magánélet egyensúly, hanem magánélet munka egyensúly legyen, hiszen az életem az az enyém, azt én élem a nap 24 órájában, és az, hogy abból 8 órát, 10 órát, 12 órát dolgozok, az egy kiegészítője az életemnek. Úgyhogy ezt ők így ebben a gondolkodásban élnek és dolgoznak, ami szerintem egyrészt irigylendő, másrészt meg egy ilyen fontos pont, amit így jó megtanulni tőlük, akár így, hogy beleteszem a határidő naptáramba magamat, akár úgy, hogy jól megfigyelem őket, és megpróbálom ezt ellesni, mert segít abban, hogy a soft life az megjelenjen bármilyen korosztályban.
15: De ön is most mondja, hogy 10-12 óra, hogy azért vannak például akár az üzleti világban olyan helyzetek, hogy ennyit kell dolgozni, itt még nehezebb akkor. Belecsöppen ebbe egy fiatal, akkor mit tud mondani, hogy igen, én lázadok a kiégés ellen, mit tudok tenni?
14: Sok mindent egyébként. Egyrésztről a fiatalabb generációnak a felfogása a munkáról az inkább az, hogy a munka legyen elvégezve, legyen megoldva a feladat, és hogy ő ezt meg fogja csinálni. Az, hogy mondjuk egy adott irodában kell ülni 8 órát, 10 órát, 12 órát, az kevésbé lesz a prioritás, és ők ezt rugalmasan tudják alakítani. Tehát, hogyha nekem a kutyámat el kell vinnem 3:30-kor állatorvoshoz, akkor el fogom vinni 3:30-kor, és nincs kétség afelől, hogy egyébként a munkámat be fogom fejezni. Tehát ilyen megszakításokkal, azzal, hogy balanszba teszik ezt az egészet, egyébként el lehet érni, de már azzal is, hogyha a munkaközi szüneteket arra használjuk, hogy nem stresszelünk tovább, azon, ami az elmúlt egy órában történt, hanem akkor, nem tudom, kapcsolódunk szeretteinkhez, olyan kollégáinkhoz, akikkel így jóban vagyunk, akkor az ki tud zökkenteni egy picit abból, hogy ez a 10. órám, és bizony nehéz.
15: Ez a fontos, hogy zökkenjünk ki, mert amit mond, hogy én 3:30-kor mondjuk felállok, elmegyek, ugye most már sokkal többen akár a pandémia óta tudnak home office-ban dolgozni, egész más a rendszer, nagyon sokan lettek szabadúszók, úgy osztják be az idejüket, ahogy éppen mondjuk szeretnék. De ez nem feltétlen mindenki tudja azért megcsinálni, írta egy kedves hallgató Anna, hogy ha valakinek, akkor nekem nagyon monoton munkám van, 8 órán keresztül egy mozdulatsort ismételgetek, a teljes elbutulást azzal próbálom kerülni, hogy fejben olvasok. Van jó pár regény, amit szinte szó szerint tudok, úgyhogy megalkottam a fejemben, a saját fejemben a hangos könyvet. Ez egy nagyon érdekes, hogy rájött saját maga, ugye a képességei alapján, hogy mit tudna csinálni. De Zita, ide tartozik az is, hogy nemet mondunk. Az is, hogy határokat húzunk az életünkben.
13: Abszolút ide tartozik, és még az önismeretnek az a része, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, ami bennünket feltölt, és tényleg, meg egyébként itt a delegálás, a mi generációnknak nagyon nehéz delegálni feladatokat, ez is egy picit a nemetmondáshoz is tartozik, hogy mi azt gondoljuk, hogy csak az jó, amit mi elvégzünk, és annak úgy kell lenni, ahogy mi végezzük, de hogyha látjuk azt, hogy tényleg tudunk delegálni, nekem például ezt is évekig tartott megtanulni, ugyanúgy, mint azt, hogy bekerüljek a saját határidőnaplomba, és tényleg ez egy ilyen tanulási folyamat volt. Ugyanígy valóban, hogy felismerni azokat a határokat, hogy meddig tudok úgy dolgozni, nekem ez nagyon nehéz egyébként, ez a nemetmondás, főleg egy segítő szakmában szerintem, amikor tényleg ott van valaki, aki segítségre szorul, és ez mindegy, hogy milyen segítő szakmáról beszélünk, de valóban a saját magunk érdekében ez fontos. Én annak idején láttam még a szülővárosomban egy olyan fogorvost, aki a város legjobb fogorvosa volt, és reggel nagyjából 6-tól este 10-ig dolgozott, éjjel-nappal, és még az ismerősöket berakta ez elé és azután, tehát, hogy tényleg így gyakorlatilag a fogászati székben töltötte az életét, és volt egy évben egy hét, amikor elment nyaralni, meg egy hét, amikor elment síelni. Ez azt gondolom, hogy a túl sok példa, tehát a túl sok oldalnak a példája.
15: Alma, vajon azért ezekre a piac az hogyan reagál? Tehát a munkavállalók azért ezt hogy látják? Nem a munkavállalók, a munkáltatók igazából hogy látják, hogy mi harcolunk valamiért, egyre jobban látszik a piacon az, hogy ez megvalósítható?
14: Látszik, abszolút. Egyrészt az otthoni munkavégzés, ahol lehetséges, azzal az eszközzel tudják felvenni a rohamot, meg a tempót, illetve azzal is, hogy próbálnak rugalmasan hozzáállni a munkakörökhöz, meg a munkaidőkhöz, és tényleg mondjuk a projekt projektalapú munkavégzést, és értem ezt úgy, hogy munkaviszonyban, de hogy az elvégzett feladat legyen a fontos, hiszen azt ők is látják, és ezt minden kollégám, HR-es kollégám látja, hogy az E-generáció, Y-generáció jelenléte, most már jönnek az alfások, a legidősebb alfások 16 évesek, tehát már diákmunkában velük is lehet találkozni. Ez ad egy olyan feladatot, amikor ehhez idomulnunk kell, és azt is szépen látjuk legnagyobb örömünkre, hogy a többi generáció tanul tőlük, például nemetmondást, például határhúzásokat, és muszáj erre felkészülniük, úgyhogy picit rugalmasabbak igyekeznek lenni munkaidőben, munkavégzés helyében, ez abszolút megjelenik, illetve abban is, hogy hogyan dolgoznak együtt ezek a kollégák.
15: De érdekes, hogy ugye volt egy jelenség régebben, ami a kimaradástól való félelmet jelentette, ugye, hogy ez igen. Is fordulni látszik, Alma?
14: Talán igen. Azt tudom erre jól mondani, hogy a Z-generáció nagyszerűen felismerte, az ő határhúzása ott van, hogy látja azt, amit egyébként én is Y-osként csinálok, meg a szüleim, nagyszüleim csinálnak, hogy hát ebbe ki lehet égni ebbe a munkába, és én ezt nem szeretném. Tehát én úgy építem fel, úgy keresem a munkámat, hogy nekem ez a prioritás, és hogyha ezért kimaradok valamiből, az egyrészt nem zavar. Másrészt van egy olyan sztereotípia az Z-generációval, hogy nem szeretnek dolgozni, meg hát különben is ugye nagyon sokat ugrálnak, meg váltanak munkahelyeket, és a kutatásunk is azt mondja, hogy ha egyébként látnak karrier perspektívát, akkor gyakorlatilag 7-8 évet tudnak egy munkahelyen dolgozni, és szeretnének. És nekik nagyon fontos az, hogy legyen jelentősége a munkájuknak. Tehát ami igazán fontos, abból ők nem maradnak ki. Uh-huh. Csak abból maradnak ki, ami nekik egy ilyen felesleges tényező, például, hogy csak azért üljek ott az íróasztalon mögött, mert még nincsen 17:30, és még nem mehetek haza, mert addig szól a munkaidőm. Abból kimaradnak, örülnek neki, de abban a munkavégzésben pedig igenis részt vesznek, aminek értelme van, haszna van, társadalmi szerepe van.
15: És egyébként az egészségre azért látható, hogy milyen hatással van a túlhajszoltság, ugye? Zita beteg emberekkel is foglalkozik, életmódtanácsokat ad, tehát ez tipikusan minden napot van a praxisban.
13: Abszolút, és a nagyon beteg embereknél én rengetegszer láttam azt, hogy sőt, még amikor a kórházban dolgoztam akkor is, hogy benne a kórházban, a kórházi ágyon, vagy a nővérpultban dolgoztak, mert hogy nem lehet ezt abba hagyni, vagy van valami, amit meg kell csinálni. Én sokszor vitatkoztam a pácienseimmel ezen, hogy van most fontosabb dolog, mint a munka, és tényleg azt látom így az elmúlt 28 év tapasztalatával, hogy azok, akik tudtak változtatni, és ki tudtak ebből úgy ugrani, hogy vagy más jellegű munkát, vagy másképpen hozzáállni, vagy valóban ezeket az örömforrásokat behozni az életbe, ők meggyógyultak, aki pedig benne maradt, beleragad abba, hogy csak a munka, és tényleg csak ez számít, ott sokkal nehezebb és sokkal lassúbb ez a folyamat.
15: Ugye hát ott vannak ezek a bizonyos kék zónák, ott igen, is bebizonyosodott, igen, ugye, igen, hogy igen. Egyfajta életvitellel azért ez mégiscsak jobban kiküszöbölhető. Mit mértek még? Mire voltak kíváncsiak a fiataloknál, Alma?
14: Arra nagyon kíváncsiak voltunk egyébként, hogy ők hogyan és milyen típusú állásokat keresnek, erre nagyon kíváncsiak voltunk, hogy akkor tényleg igaz ez a sztereotípia, hogy akkor így gyakorlatilag instant tovább állnak, vagy akár az, hogy a fizetés kevésbé fontos nekik, és ezek nem igazak, tehát a fizetés az ugyanúgy, mint minden generációnak nagyon fontos, a Z-generációnak is. Ami a legnagyobb különbség is megjelenik, az náluk az, hogy a munka tényleg egy ilyen kiegészítés az életüknek, és nem pedig az életcéljük, amíg mondjuk az idősebb generációknál, vagy más generációknál fordítva van, tehát a munka az életcél. A legérdekesebb mutatószámok, amiket láttunk a kutatásban, nekem legalábbis azok voltak, amikor azt kérdeztük, hogy mi az, ami neked szorongást jelent a munkahelyeden? Ez volt a kérdés. És itt felsoroltunk egy csomó mindent. Bizonytalanság, leépítésektől való félelem, visszajelzések, hiánya, kiégéstől való félelem. Az Y-generáció és a Z-generáció nagyon sokat bejelölt ezek közül, vagy többet, tehát ők vállalták, hogy mi az, ami nekik nehézség. Egyébként a kiégéstől való félelem például egy szorongató tényező náluk. A baby boomer generáció, ugye ők azok, akik a nyugdíjkorhatár előtt vannak pár évvel, és előttük 15 évvel vannak az X generációsok, ők azt mondták, hogy szorongás a munkába? Nekik? Hát olyan nincs. Hát ezt nem lehet vállalni. ennek a korosztálynak ezt nem lehet vállalni. Azt kell mondanunk, hogy mi a munkáért vagyunk, és ezt a képet építjük fel saját magunkban, és ez egy nagyon érdekes dolog. Leginkább azért, mert szerintem azt, hogy soft life-ban tudjunk élni, és hogy jobb legyen a munka-magánélet, vagy hát magánélet-munka egyensúlyunk, ahhoz az első lépés az lenne, hogy őszinték vagyunk magunkkal is, és azt mondjuk, hogy igen, nekem ez fontos.
15: Igen, de azt gondolom, hogy tényleg a munkáltatóknak, a cégeknek is változtatni kell. Írja egy SMS író is, hogy itt Magyarországon, például Dániához képest teljesen ellenkezőleg itt a túlóra, a stressz, és konkrétan ezt írja, hogy egy gyarmat vagyunk. Szóval remélhetőleg, hogy azért a munkáltatók is felismerik mindezt, de ugye amikor azt mondjuk, hogy egy lassú életre vagyunk hivatottak, és ezt jó lenne élni, Zita, akkor itt azért ez egy tévedés, hogy nem lassúságról beszélünk, ugye, hanem a jelenlétben valami elmélyüléssel élni, vagy hogy lehet ezt megfogalmazni?
13: Igen, talán a lassulás az olyan szempontból például a légzésünknek a lassítása, hogyha elkezdünk tudatosan lélegezni, tudatosan kilélegezni, vagy például a jóga, a csikung, ezek a keleti mozgásformák, vagy egy meditáció, de ami szerintem nagyon-nagyon fontos, egy picit visszacsatolva itt a fogorvos példájára, hogy ez nem elég, hogy egy évbe kétszer egy hétre elmegyünk, hanem ezeket a mindennapokban, vagy a minden hetekben, hónapokban be kellene építeni. Én azt szoktam mondani így a pácienseimnek, hogy első körbe próbáljuk meg azt, hogy minden héten legyen valami, amit magunkért teszünk, és ebben nem lehet olyan, hogy sütök süteményt a gyerekeimnek, hanem valami, amit így magamért teszek, valami, ami örömöt ad, és aztán utána persze a haladó szint az, amikor minden nap van valamilyen örömforrás.
15: De ne egybe akarjuk ezt egy kupacként, hanem ha szépen apránként, akkor ezek majd jönnek egymásra rétegként, ugye?
13: Igen, bár én azt gondolom, hogy a boomerek és az X-generáció, tehát a mi generációnk abszolút hajlamos arra, hogy ez mindig így háttérbe kerül, tehát hogy amit nekünk tanulni kell, és a Z-generációsokból zsigerből jön, nekünk ezt tanulni kell, hogy igen, akkor van egy ilyen betervezett program.
15: Egy percünk marad hátra, de muszáj Almától megkérdeznem, hogy akkor úgy fogalmazhatunk, hogy az öngondoskodás felértékelődött, és e felé megyünk?
14: Abszolút, igen, és ugyanitt megismételném azt, hogy öngondoskodás az is, amikor a 12 órás műszakunkból 10 perces szünetünkben nem tovább stresszelünk azon, ami az előtte lévő órákban történt, hanem kimegyünk a levegőre, és azt mondjuk, hogy de szépek a fények, vagy milyen jó, hogy itt lehetek, és a jelenlét, a tudatos jelenlét, az, hogy érzem az arcomra szellőt, látom a szememmel azt, hogy itt van előttem a fa, vagy a bármi, vagy kapcsolódok egy kollégámmal, akivel nem munkahelyi beszélgetést folytatok, az is ugyanúgy számít, és ezeknél a kis lépéseknél kell elkezdeni szerintem.
15: Örülnék, ha tudnánk folytatni valamikor ezt a beszélgetést, ez egy felütés volt ahhoz, hogy tényleg elgondolkozzunk az életünkön. Köszönöm szépen, itt járt nálunk dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó, terapeuta, és Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője és HR business partner. Köszönöm szépen még egyszer. 9:30 van, kedves hallgatóink, a híreket hallják 2 percben Bordi Andrástól.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en haltak meg, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban magyásznapot tartanak. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Halálos áldozatokat követeltek Oroszországban az ukrán dróntámadások. Jazanyban 3 meghaltak és 12 megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és Kaszpi tenger fölött. Drónfenyegetés miatt reggel órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre, járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét az egyik déli régióban. Itthon hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk ma, délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
15: Fél tíz múlt 2 perccel az időjárás jelentés után legyen egy kis klímaváltozás. A katasztrófa akkor következik be, amikor a Föld a fejünkre olvassa mohóságunkat. Ezt a mondatot az idén 100 éves David Attenborough világhírű angol természettudós és dokumentumfilmes Egy élet a bolygónkon című könyvében olvashatják. És úgy tűnik, hogy ez a kijelentés egyre közelebb kerül hozzánk. A klímaváltozás már a 19. század közepén elkezdődött, és mára annyira felgyorsult, hogy a mindennapokban is érzékelhető. Az előrejelzések gyorsuló felmelegedést valószínűsítenek a következő évtizedekben, és Európán belül Magyarország kiemelt helyen szerepel. De vajon mi vár ránk a hőhullámok, aszályok és extrém viharok mellett, és hazánk hogyan készül mindenre? Az elmúlt hetekben mért 27 fokos hőmérséklet vajon előszobája mindennek? Erről is beszélgetünk hamarosan meghívott vendégeinkkel. Előtte azonban Győr és Grác közösen vesz részt egy új, határon átnyúló, hőségtűrő városok projektben, amely a klímaváltozás és a hőhullámok egészségügyi határaira keres megoldást. A programban a Széchenyi István Egyetem, egészségügyi és szociális intézmények, valamint a két város önkormányzata működik együtt. Az a cél, hogy a városok jobban felkészüljenek a nyári extrém hőségre. Több árnyékos közterületet, zöldebb városi környezetet, hősítő megoldásokat és egészségvédelmi intézkedéseket dolgoznak ki. A részletekről dr. Somogyi Angélát, a Győri Széchenyi Egyetem egészség- és sporttudományi karának dékánját kérdezte Gárdonyi Eszter.
16: Mit foglal magába, illetve hogyan lehet ezt így megközelíteni, hiszen gyakorlatilag most már minden várost érint az, hogy jobban kell tűrni a hőséget.
17: Pontosan ez a fő probléma, amivel kiindultunk. Grác keresett meg minket, a projektnek a fő tulajdonosa az a Gráci önkormányzat, és magyar oldalról pedig a Széchenyi István Egyetem egészség- és sporttudományi karát képviselem, én mi vagyunk a projektben, illetve az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győrben. És a közös problémából indultunk ki valóban, hogy mindenkit érint az, hogy a nyári hőség az olyan problémákat okoz, főleg az idős korosztályban, amivel mindannyian küzdünk Európa szerte. Számtalan kutatási előzmény van erre vonatkozóan. 2022-ben kiemelkedő volt a hőhullámoknak a intenzitása, gyakorisága is, és ezzel összefüggésben a haláleseteknek a gyakorisága is. Ez teljes egész Európára jellemzően kimutatható. Ezért valamit tennünk kell, és azóta évről évre növekszik az átlaghőmérséklet is, tehát tényleg egy lineáris összefüggés mutatható ki. Napjainkig úgy, hogy Grácsban is azt érezték, hogy lépnünk kell, ez egy nagyon komoly társadalmi egészségügyi probléma. Mi is ezt gondoltuk, az egyetemen már egy ideje kutatjuk ezeket a kérdéseket, úgyhogy kutatási előzményeink is vannak erre vonatkozóan. Szívesen kapcsolódtunk így a projektbe kutatási oldalról, illetve az ESZI Győrben pedig, aki a megvalósításban fog tudni majd részt venni, a segítségére lenni a projektnek, szintén a bőrén érzi gyakorlatilag nap mint nap ezt a problémát, hiszen 1500 időst érnek el napi szinten, tehát ők meg a gyakorlati oldalról tapasztalták ugyanennek a negatív hatását.
16: Itt arról van szó, hogy egy kicsit az egészségvédelem, a megelőzés, a támogatás a legérzékenyebb korosztálynak?
17: Így van, pontosan erről van szó, hogy az életminőséget tudjuk javítani. Az idős korosztály a fő célcsoportunk valóban, de azért itt még hozzá kell tenni, a projektben szerepelnek egyéb érzékeny csoportok is, mint a kicsi gyerekek, illetve a krónikus betegek. Hát időskorban meg hát ez összeadódhat, ugye a probléma, ami megterheli a szervezetet, tehát a hőguta, azt tudjuk, hogy egy életveszélyes betegség. Ez a nagy hőség esetén ez gyakori sajnos, hogy mindenféle neurológiai és egyéb problémákat is okoz. Prevenciót, illetve edukáló anyagokat tervezünk.
16: Ugye az időseknél az is gond, hogy nem is nagyon isznak. Valahogy nem szeretnek, vagy elfelejt.
17: Ez pontosan így van. A projektben részünkről 8 kutató vesz részt. Az egyikük orvosként éppen ezekre az életmódbeli táplálkozási, folyadékfogyasztási szokásoknak a felmérésére irányul az ő kutatási területe. Pont ezt fogja vizsgálni, hogy mennyire fűszeres az az étel, amit tesznek, mennyire mennyire sok folyadékot fogyasztanak, milyen időközönként történik meg mindez, mit tudnak egyáltalán tenni, ha rosszul vannak, kinek szólnak, a hozzátartozó mennyire van képben avval, hogy hogyan tud segíteni akkor, hogyha baj van. Tehát edukáló anyagokat készítünk, tehát olyanokat, amik kézzel foghatóak és majd használhatóak lesznek, illetve a projektnek a része klímavédelmi szaktanácsadók képzése is, amit az egyetem fog biztosítani, tehát kimondottan olyan szakembereknek a képzése, akiknek ez a fő profiljuk lesz.
16: Ugye 30 hónapon át tart maga ez a projekt. Hova szeretnének eljutni? Mivel lennének

0: fogjuk mérni. Ugyanolyan kutatási metodikával dolgozunk majd, mint Grazban, tehát össze is fogjuk tudni hasonlítani, hogy igaz-e az, hogy az osztrák időseknek magasabb a környezettudatossága, ami ez egy hiedelem, vagy valóban van valóság alapja, mint a hazai időseknek, és hová tudunk eljutni majd náluk, illetve nálunk, tehát összehasonlítható eredményeink lesznek.
1: SMS számunk, tehát 0-30-9666, írjanak, üzenjenek, önök mitől tartanak leginkább a klímaváltozás kapcsán, és mit tehetünk egyéni és társadalmi szinten, erről beszélgetünk most. Itt van velünk dr. Kovács Erik, a Klímapolitika Intézet vezetőkutatója, és Dolka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Köszöntöm önöket. Szeretettel itt nálunk. Sokat foglalkozunk mostanában ezzel a témával, de talán még mindig nem eleget. Végeztek önök egy kutatást a klímaváltozás kapcsán. Mit vetít ez a kutatás előre?
2: Nem csak egyet, hanem nagyon sok kutatást végeztünk, de amit ugye, amiért most behívtak ide a stúdióba, ez gyakorlatilag az, hogy milyen a közeljövőben mi várható Magyarországon. Ezt már ebben a stúdióban is, meg nagyon sok helyen már elmondtam.
1: Nem baj.
2: Tehát, hogy sajnos a globális felmelegedés tágabb értelemben pedig az éghajlat fokozatos változása az egyre gyorsuló tendenciát mutat. Ugye most bele lehet vinni a klímapolitikákat, a globális klímapolitikákat, ugye ez ennek a következménye, tehát az emberi kibocsátásnak, az üvegházhatású gázok kibocsátásának a következménye, de sajnos nem azt látjuk, hogy egyébként, hogy lassulna, vagy belassulna, vagy egyáltalán leállna maga a felmelegedés, hanem sajnos gyakorlatilag majdnem mindegyik szimuláció a klímamodelleken azt mutatja, hogy ez egyre intenzívebbé válik a következő évtizedekben, illetve sajnos Európában már így is ugye a Kárpát-medence gyakorlatilag az első háromba tartozik a legkitettebb régiók közé. Ez továbbra is megmarad, és sajnos a világon is ugye a hatodik legkitettebb régió, és úgy látjuk, hogy ez a probléma csak egyre rosszabb lesz itt a Kárpát-medencében.
1: És ahogy mondja, hogy Kárpát-medence, ugye ott vagyunk, tehát akkor Magyarország is jócskán fókuszban van, hogyha valami ilyesmiről beszélünk, tehát mint veszélyeztetett térség, és ha igen, akkor leginkább miben?
2: Igen, ugye azért szoktuk mondani, hogy Kárpát-medence, mert az éghajlatnál nincs a határ, tehát nincs a határok, és ugye mi benne vagyunk a Kárpát-medence kellős közepén. Hát ha megnézzük, hogy mi miért vagyunk fókuszban itt Magyarország szempontjából, először is ezt tudni kell, hogy a Magyarország három éghajlati terület határán fekszik, a kontinentális, mediterrán, illetve az óceáni éghajlat. A klímaváltozás következtében a téli fél évben egyre inkább az óceáni behatás jellemző, tehát egyre enyhébbek a telek, egyre csapadékosabbak, bár most ugye volt egy-két év, amikor az átlagnál kevesebb csapadék hullott, de egyre csapadékosabbak, egyre kevesebb hóval. A nyarak viszont nagyon szélsőségesek, egyre több a hóhullám, egyre több a forró nap, a hőségnap, egyre korábban és egyre később fejeződnek be egyébként, egyre több a trópus éjszaka, és sajnos a csapadék egyre hektikusabb a nyári időszakban, és ami nagyon fontos, hogy egyre elhúzódóak a száraz időszakok. Ezek így nagyjából így, amiket így nagyon röviden össze tudom foglalni, és itt talán a legnagyobb veszélyt, hogyha az emberi egészséget nézem, azok a hőhullámok. Illetve, hogyha megnézem a vízgazdálkodást, vagy megnézem a mezőgazdaságot, akkor pedig az aszályok. Tehát ha belegondolunk, 2020 óta eltelt 6 év, most lassan már a hetedik is befejeződik, most nem a felénél vagyunk, és ebből a nagy része az átlagnál szárazabb volt.
1: Hát igen, valahogy így olvastam a tanulmányokból, hogy az elmúlt 30 évből 23 évben fordult elő aszály Magyarországon. Ez
2: közepes
1: azért elég jelentős.
2: Közepes vagy súlyos aszály. Sőt, hogyha megnézzük a továbbiakban, a következő évtizedeket 2050-ig 20-ból az országnak a középső és a keleti részén, tehát a Duna-Tisza között Tiszántúlon átlagban 13-15 év lesz aszályos, 2050 után pedig 17-18 év lesz aszályos. És az most már az intőjel, hogy már a Dunántúl is, ugye eddig általában a Dunántúlban 20 évente 3-4 alkalom volt gyenge vagy közepes aszály, most ez a következő időszakban már a Dunántúlon is meg fog jelenni. Nem olyan mértékben majd, mint a Duna-Tisza közén, illetve a Tiszántúlon, de az aszály ott is meg fog jelenni. Ugye, ami nagyon fontos, hogy Magyarország egy nagyon kicsi ország, így 93 ezer négyzetkilométerrel a többi nagy országhoz képest, de mégis egy olyan helyen fekszünk a Kárpát-medencében, hogy rendkívül változatos maga az éghajlati képe. Rendkívül változatos. A Dunántúlon évente, most csak így kerekítve fogok beszélni, kb. 150-200 mm-re több csapadék hullik, mint az onnan pár száz kilométerre lévő Alföldön.
1: Hát igen, nagy kérdés, igen, hogy miért szárad ki ott Magyarország középső és keleti része, hát igen, mert itt egészen más
2: meg
1: a
2: mindennek
1: helyzet.
2: A kulcsa a talaj, ha csak a mezőgazdaságot nézem, mindennek a kulcsa a talaj. A talajokba, és most kicsit kinézünk Európába, hogyha megnézzük Közép-Nyugat, illetve Közép-Európát, 2018 óta extrém deficit van a talajnedvességben, illetve a vízháztartásban. De egészen Franciaországtól Ukrajnáig, ezt látjuk. Tehát nagyon extrém deficit van a talajnedvességben.

0: községben. A talajvízszintek egyre lejjebb süllyednek. Magyarországon is van olyan, ahol egyébként 5-6 méterrel lejjebb található a talajvízszint, mint például 20 évvel ezelőtt. Illetve ami még nagyon fontos, még például 20 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt Magyarországon a legnagyobb problémát, a mezőgazdaságban az egyik legnagyobb problémát a belvíz okozta, ma meg már az aszály okozza, gyakorlatilag a belvíz eltűnt. Ugye ez korábban meg lehetett oldani. És most nincsen annyi csapadék visszapótlás, az elmúlt években nem volt itt, a 20-as években nem volt annyi csapadék visszapótlás a téli időszakban sem, hogy annak a nagy része visszatöltődjön a talajokba. Extrém problémák vannak, ez főleg a természetnek köszönhető, illetve a környezeti változásoknak, de természetesen ide vissza kell menni a 19.-20. századig a folyószabályozásokig, amikor a korábbi ártéri területekről ugye bevezették, nagy esősővé tették, tehát az a lényeg, hogy szűkítették a folyóknak a mederét, minél gyorsabban kimenjen az országból. Na most az a lényeg, hogy a tájban valahogyan meg kell tartani magát a vizet. De az nem csak a víz megtartáson múlik, és akkor azt hiszik, az csak a víz megtartáson múlik. A talaj javításon is kell. A talajok nem csak nálunk, hanem gyakorlatilag a fejlett világ nagy részén rendkívül rossz állapotban vannak. Nem történt a talajnak, a szerves anyagnak a visszapótlása, nem történt úgy meg, ahogyan az a mezőgazdasági termelésben.
1: Igen, csak azt gondolom, ugye nem vagyok szakember, hogy ez sem történhet egyik pillanatról a másikra, persze. Akkor most akár a mezőgazdaságot is át kell alakítani, ahhoz, hogy más termeszteni? És ahhoz igazodni, ami most kialakult?
0: Én nagyon sokszor járok gazdaembereknek előadást tartani, illetve velük közösen workshopolunk, és ami korábban ez nem szerették, hogy ezt mondom, de most már egyre inkább elfogadják, és ők is azt látják, hogy Magyarországról nagyon sok fajta kultúra ki fog szorulni. Például a Duna-Tisza közén és a Tisántúlon 30-40 év múlva a jelen fajta kukoricák nem fognak megteremni. Tehát az nem fog megteremni. Aztán ott van a napraforgónak a jelentős része, ki fog szorulni. Burgonya jelentős része, ki fog szorulni. Helyette majd jönnek majd új fajták.
1: De mi például?
0: Hát már most is megjelentek egyébként, és ezt tudom, hogy sokan még mindig nevetnek ezeken a dolgokon, de a mediterrán fajtáknak nagyon jó lesz majd az ország. De tényleg nagyon jó lesz. Tehát a mezőgazd, vagy éppen ott vannak a rövid tenyészidejű fajták. Több búzát fogunk majd termeszteni. Ugye a búza az még a nagy aszályos időszakok alatt, vagy előtt még be lehet a nagy részét aratni. Hát majd abból is több lesz. Több lesz a szójabab, több lesz a száraz rizs, stb. Tehát ezek megjelennek majd a mediterrán fajták. Hát Magyarország most már Európa nyertes nagyon sok termelőnk, például az olivabogyóból. De ott van a Bács-Kiskun, Békés megyében, Csanádsongrádban, narancs, citrom, a mandarin, nagyon jó minőségben termel. Én is múltkor az egyik budapesti piacon csongrádi narancsot vettem. Tehát, és nagyon
1: igen,
0: jó
1: ezekhez
0: volt az
1: még
0: íze.
1: Azért mondjuk hozzá kell
0: igen,
1: szoknunk.
0: Hozzá kell igen, szokni, de ezek ahogyan, nélkül nem tudunk igen, átalakulni.
1: Mint ahogyan a lakosságnak is, ahhoz, amit mondott, hogy például ezek a hőhullámok mennyi gondot okoznak. Mert Imre, önöknek ezeket meg kell tudni oldani, felhívni a figyelmet. Ugye, hogyha csak abból indulok ki, hogy mondjuk már május 1-től tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez is akkor kitolódik? És több van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, és ahhoz képest most?
2: Nyilván mi nem a klímát kutatjuk, hiszen erre vannak szakemberek, ahogy hallottuk.
1: De reagálni kell rá?
2: Reagálni kell rá, így van. Ugye itt két dolgot hoznék be a klímaváltozás vagy időjáráshoz kapcsolódó beavatkozásokhoz szólva. Az egyik az az, hogy a tavalyi évet, hogyha nézzük, akkor csak a vihar okozta károk, az csak nem 11 ezer olyan beavatkozást igényeltek a tavalyi évben, amelyek a szélsőséges, illetve lokális viharok megjelenéséhez társult. Ugye mindenki emlékszik, hogy 2025. júliusában két napon keresztül több olyan ciklon érkezett, amely komoly beavatkozásokat jelentett több megyében, több városban, és azt is lehet látni, hogy a közel 11 ezer beavatkozásnak a 80% az kidőlt fák miatt történt, ugyanakkor egy jelentős szám jelent meg akár az ingatlanokban okozott károknál, ahol be kellett avatkozni. A másik része, ahogy mondta is, az a szabadtéri tüzeknél jelentkezik, illetve ott érzékeljük azt, hogy a megjelenő, kialakuló szabadtéri tüzek nagysága, tehát területi nagysága az jelentősen változott. Éppen ezért például erre úgy reagáltunk, illetve úgy reagálunk, hiszen jelen pillanatban is folyamatban vannak eszközbeszerzések, hogy évek óta például az erdőtűzoltására olyan speciális járművek beszerzését kaptuk akár uniós támogatással is, amelyek nehéz terepen tudnak nagyobb kapacitású oltóanyagot szállítani. Ugye mindig azt kell tudni, hogy a szabadtéri tüzek oltása a legköltség legesebb, illetve a legnehezebb, hiszen nem áll rendelkezésre a helyszínen oltóanyag, okay. És például mondjuk akár a légi felderítést is ide sorolnám, amely már évek óta jelen van a katasztrófavédelem kötelékében, nem csak idehaza, hanem a nemzetközi segítségnyújtásnál is például ezt nagyban tudtuk a tűzterjedésének modellezéséhez használni.
1: És van is önöknek akár egy ilyen veszélyeztetettségi térképe, ahol lehet előre látni dolgokat?
2: Veszélyeztetettségi térkép ugye elsősorban a megjelenő, jelenlévő olyan dolgok, akár az ár- és belvízi veszélyeztetettséggel kapcsolatban természetesen állnak rendelkezésre ilyenek. Ugyanakkor mi a meteorológiai előrejelzésekre tudunk úgy támaszkodni, hogyha mondjuk kialakul egy olyan katasztrófa, most azt mondom, hogy több napon keresztül akár egy szabadtéri tűzoltás, amelyre azért volt is példa az elmúlt években. Ilyenkor nyilván a meteorológiai jelenség, mint olyan, milyen szél fújja, hogyan tudja segíteni a tűzterjedését, tehát és hogyan tudjuk mi megakadályozni. Nyilván ez elengedhetetlen, de ugyanúgy elengedhetetlen, amikor egy szélsőségesebb, hosszan tartó, akár lokális vihar jelentkezik, amelyre szintén volt példa, akár itt jégesővel tartított nyári felhőszakadás, illetve vihar, és természetesen az időjárási jelenséghez még van egy olyan plusz történés, amely elindult ugye április 1-ével a hazai tavakon a viharjelző rendszer, ez is elengedhetetlen az, hogy mondjuk az emberek biztonságba érezzék magukat. És még egy gondolat, az előző beszélgetésben hallgattuk, hogy az öngondoskodás szerepe mennyire értékelődik fel. Hát én azt hiszem, hogy a mi esetünkben is, tehát hogy hogyan lehet megelőzni egy nagyobb viharkárt, illetve hogyan készüljünk fel arra, hogyha mondjuk indul a nyári szezon, akkor akár a nyaralásunk is biztonságban legyen.
1: De akkor például erre is felhívják a figyelmet, hogy kell viselkedni, akár egy hőség kapcsán, akár egy villámlás kapcsán, extrém helyzetek, áradás, és még sorolhatnám?
2: Így van, a katasztrófavédelem honlapján a magatartási szabályok különböző katasztrófa típusokra le vannak vetítve. Tehát mondjuk most az elkövetkezendő időszakban, az előttünk álló hétvégén kisebb zivatarok várhatók, amelyek ugye nem kizárt az sem, hogy mondjuk viharos széllökések lesznek, így mindenképpen fontos az első öngondoskodás, hogy kövessük nyomon az időjárás előrejelzést. A másik pedig, hogy a ház körül minden olyan teendőt végezzünk el, akár a vízelvezető árkok, csatornák tisztítása ilyenkor elengedhetetlen, illetve azok a kihelyezett esetleges kerti bútorok, kisebb tárgyak, amelyeket könnyen felkaphat a szél, amely további károkat tud okozni. Ha ezt betartjuk, akkor már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy biztonságosabban, mert hiszen nincs kizárva, nyilván 99%-ban megtettünk azokat a dolgokat, amelyekkel neki tudunk vágni azokra az előttünk álló órákra, vagy akár napokra, hiszen elhúzódó csapadékzóna vagy vihar is lehet.
1: De ugye ma már többször említettük, hogy extremitásokra is számítani kell, ezt önök bírják kapacitással? Kell, hogy többen legyenek? Kell, hogy egy kicsit máshogy gondolkodjanak?
2: Maga a szervezeti felépítés az lehetővé teszi azt, hogy akár plusz erők, eszközök átcsoportosítása is megtörténhet, és azért azt se felejtsük el, hogy visszakanyarodva mondjuk a hőségre, hogy tavaly 27 napig tartó hőségriasztás volt érvényben, ez több alkalommal másod, illetve akár a harmadfokú hőségriasztást is jelentette. Ilyenkor nyilván az idősek, egyedül élők, betegekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és akkor még a klímaváltozáshoz, vagy az időjárás okozta károkhoz figyelemfelkeltéshez hozzátartozik az is, hogy mondjuk egy hőhullám kapcsán, tavaly például június 26-án volt a legtöbb szénmonoxidos riasztásunk, aznap 27 olyan esethez kellett kimenni, ahol valami visszáramlás, illetve egy légdugó okozta probléma miatt keletkezett, hiszen ugye a szénmonoxid mindenki a fűtési szezonhoz köt ide egész évben jelenlévő folyamat, a gázüzemű vízátfolyós, vagy nyílt lánga légő vízátfolyós melegítők is tudnak ilyet okozni. Mondom, június 26-án tavaly 27 olyan alkalom volt, ahol a légáramlat nem volt megfelelő a hőség miatt, hiszen a kéménynek a kürtője az sokkal magasabb hőmérsékletű volt.
1: De jó, hogy ez szóba került, mert ez egy nagyon fontos információ, hogy erre folyamatosan figyeljünk, és nem csak télen kell ezeket itt ellenőrizni, amikor ősztel találkozunk, és erre felhívjuk a figyelmet. Szóval nagy a meleg. Ugye a hírek szerint, az előrejelzések szerint, és Kovács Erikhez fordulok, megtriplázódhat a 35 fok feletti napok száma. Ugye itt említettünk, hogy ez a múlt nyár is, már múlt nyára is jellemző volt, szóval minek nézzünk elébe, most már majd hetekre ennyi fok lesz?
0: Én mindig megpróbálok egyébként úgy megfogalmazni dolgokat, hogy az ne legyen ilyen alarmista, tehát ne az legyen, hogy mindenki végrendeletet írjon. Tehát ami nagyon fontos, hogy az tény és való, hogy ezt ugye évek óta, sőt, most már talán két évtizede mondják a kutatók, hogy mi várható. Azt láthatjuk, hogy ha csak maradjunk itt a forró napoknál, ezek a 35 fok fölötti napok, hát ezek egyre gyakoribbak lesznek. Ugye a hőség napok, amikor 30 fok fölé megy a hőmérséklet, amikor azt szoktuk mondani, hogy kánikula van, hát ezek egyre gyakoribbak, egyre hosszabbak, az ehhez kapcsolódó hőhullámok pedig egyre intenzívebbé válnak. Így is már nagyon erősek a hőhullámok, de ez még tovább fog majd növekedni, és sajnos a legpesszimistább forgatókönyvek szerint például a nyári időszak az áprilistól októberig tartó időszakra fog kihúzódni, tehát teljes egészében kihúzódik. Ez ugye ez gazdaságnak se jó, uh-huh. Az emberi egészségnek se jó, és ami nagyon fontos, a környezetünknek se jó, mert gyakorlatilag a környezetünk nem erre van itt beállva a Kárpát-medencében. Tehát ez biztosan így lesz, hogyha ezek a mostani melegedési tendenciák, illetve tendencia folytatódik, illetve még tovább gyorsul a felmelegedés, és most úgy tűnik, még tovább fog gyorsulni egyébként a felmelegedés. Uh-huh.
1: Mert mit jósolnak most, bocsánat, hogy közbeszólok, szóval mondjuk 2050-ig, hogy hova jutunk el, hogy több fokot is tud?
0: Hát ugye, ami nagyon fontos, hogy az a cél, hogy a 2100-ig másfél fok alatt tartsuk a globális hőmérséket emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest. Na, hát a másfél fokot azt most már az elmúlt években elértük, persze még nem tartósan léptük át, de ez hamarosan megtörténik, a tartós átlépés. Tehát ezt a másfél fokot, ezt elfelejthetjük, mert ez biztos megtörténik. A 2 fok is biztos meg fog történni. Tehát, hogy eddig azt úgy gondolták, hogy ha meg is történik, akkor 2060-70 után fog, most már úgy látjuk, hogy 2040-es, 50-es évtizedben ez is megtörténhet. Tehát a 2 fok is. Most azon kell gondolkodni, hogy 2 és 3 fok alatt megáll a hőmérséklet emelkedés. Ugye a Kárpát-medencében másfél-kétszeres a hőmérséklet emelkedése a globálisnak, ez azt jelenti, hogy nálunk itt nyilván nem 2 meg 3 fok lesz, ahol már nálunk már ugye megvan az 1,7 Celsius fok, hanem nálunk olyan 3-4 fok, de akár 5 fokos hőmérséklet emelkedésre is kell számolni. Hát ez, gondoljunk bele, hogy másfél fokos hőmérséklet emelkedésnél ennyi szélsőség van, akkor mi várható majd egyébként 4-5 fokos hőmérséklet emelkedésnél? Tehát ez mindenki nagyjából úgy ki tudja arányosítani, hogy mennyivel szélsőségesebb lesz az időjárás néhány évtized múlva. És még az előbbi hőséghez visszatérve, a trópus éjszakák, amikor nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, ez egyébként az egyik legnagyobb teher az emberi szervezetnek, nem tud felfrissülni éjszaka. Tehát azzal, hogy utána pedig mindenki légkondit szereltet be, avval egyébként ugye az energiarendszert terheljük, a költségeinket növeljük, illetve ami nagyon fontos, a környezetünknek se teszünk túl jó, de hát ugye muszáj. A jövőben tehát mindenféleképpen fel kell készülni arra, hogy a szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek, növekedni fognak, egyre intenzívebbé válnak télen, nyáron, ősszel, tehát minden évszakban. De én mindig el szoktam mondani, ebben szoktam megnyugtatni az embereknek, hogyha megfelelő a sérülékenység csökkentésünk, megfelelően alkalmazkodunk, tehát adaptálódunk, akkor hát akkor is, akkor se lesz nagyon jó, de kevésbé lesz rossz, mint hogyha nem tennénk semmit sem.
1: Ugye közben írja egy hallgató, hogy a kertünkben régen barack, cseresznye volt, most már kivit, citromot, lájmot termelünk, úgyhogy elkezdődött ez a kis kertekben is. Imre, mondjuk vészhelyzetekről hol tudunk tájékozódni? Vannak applikációk? Ez is nagyon fontos, hogy mi képben legyünk.
2: Természetesen fontos, és nem csak Magyarország számára, hanem az Unió számára és a lakosság tájékoztatása, a katasztrófavédelem a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást évek óta fenntartja. Ez egy ingyenes applikáció, mint Android, mint iOS rendszerre. Itt időjárás kapcsolatos előrejelzéseket is megkaphatnak, tehát gyakorlatilag személyre szabható maga a beállítás, akár területi alapú, illetve lokális alapú, magát a szűrést a felhasználónak kell beállítani. Minden magatartási szabályt azért nem is kezdtem elmondani, hiszen minden katasztrófa típusra az pedig a katasztrófavédelem.hu oldalon mindenki megtalálja.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltak és erről beszélgettünk, ez egy inkább figyelemfelhívás volt, hiszen nagy ez a témakör, de mindenképpen érdemes tudni azt, hogy például mi vár ránk idén nyáron is. Kovács Erik és Dóka Imre volt a vendégünk. Most pedig kalandozzunk, menjünk vissza az időben az 1920-as évekig, és ismerkedjünk egy akkor divatos tánccal.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
4: Amikor 1921-ben megérkezett Magyarországra a Simmi, senki sem hitte volna, hogy a groteszk mozdulatok ekkora vihart kavarnak. Ez a különös jazz tánc, amely egy amerikai varietéből indult világhódító útjára, pillanatok alatt térdre kényszerítette a hazai szalonokat és báltermeket.
5: Simi ma a táncom, fenkül csúcsa, már a csecsemő is mindez nyúzza, egyenesen erre jött, után hoppom, bátul.
4: A színházi élet beszámolói szerint a budapesti éjszakában, a vidéki városokban, sőt még az apró falvakban is mindenki ezt az új, erotikus lüktetést akarta megtanulni. Cipernowski Kornél, jazzkritikus.
6: Minden újság írt ki Simi versenyt, minden egylet és különböző rétegek, különböző bálok elképzelhetetlenek voltak nagy Simi orgiák nélkül.
4: A Simi népszerűsége azonban nem maradt válasz nélkül. A hatóságok és a konzervatív körök fiatalságra károsnak és erkölcstelennek minősítették az új divatot. A Simi láz mögött egy sokkal nagyobb folyamat állt, a jazz globális térnyerése.
6: Első sajtóhírek azok, amik eljutottak a magyar olvasókhoz, azok a londoni, párizsi, nem sokkal később berlini mulatóknak a jazz őrületéről szólnak. Ez egy olyan divat, ami nem csak Magyarországon és nem csak Európában, de ma azt mondanánk vírusszerűen terjedt el az egész világon.
4: A jazz megjelenése alapjaiban forgatta fel a régi rendet, ez feszültséget szült a hagyományőrzőkkel, különösen a cigányzenészekkel.
6: A cigányzenészek magukat a magyar nemzeti kultúra őrzőiként definiálták, és ebben a társadalom többségének támogatására számíthattak. Ebből a pozícióból, hogy őket a kedvenc kávéházaikból, éttermeikből, bálokról kiszorítja a jazzband, ez egy nemzetellenes tett volt.
4: A jazz végül nem rombolta le a hagyományokat, hanem új szint vitt beléjük, megnyitva az utat egy olyan zenei világ felé, amelyben a tradicionális értékek és a modern hangzás már jól megfért egymás mellett.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: Mindjárt a krónikával folytatjuk, de miről is hallhatnak még a mai műsorban? Színes virágok, amelyek szebbé teszik a tavaszt és a lelkünkre is hatnak. Ilyenek a tulipán, a nárcisz és a jácint. De hogyan gondozzuk a virághagymákat? Kertészeti rovatunkban ma is Bozsik gazda ad hasznos tanácsokat. Aztán a siker kulcsa az élmény alapú programokban rejlik, vagyis egy jól felépített interaktív családi nap, nem csak szórakoztat, de közösséget is épít.
7: Pedig néha jó lenne egy kis kikapcsolódás, hogy munkán kívül találkozzunk, beszélgessünk. Hiányzik az embereknek szerintem, legalábbis nekem hiányzik.
1: De mi motiválja a cégeket arra, hogy családi napot szervezzenek? Mennyire üzleti, stratégiai lépés mindez a vállalatok részéről? Ma van a család nemzetközi napja. 10:30 után ezzel a témával várjuk Önöket. Most negyedórás krónika a folytatásban, a stúdióban Ciparusz Éva és Bordi András.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
9: Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve.
8: Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat.
9: Változékony időre számíthatunk, a Dunántúlon és északkeleten többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok.
8: Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet, 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak. Ukrajna szerte szinte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházatért találat.
9: Halálos áldozatokat követeltek Oroszországban az ukrán dróntámadások. Jazanyban 3-an meghaltak és 12-en megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt építménytér találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi tenger fölött.
8: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
9: Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját tért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
10: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
8: Az ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
9: Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna a légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlávov orosz nagykövetet.
8: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nem Kárpátalja lehetett a célpontja az Oroszország által szerdán végrehajtott dróntámadásnak.
9: Siklósi Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a drónok Ungvár és Szolyva közelében csapódtak be, utóbbinál az energetikai infrastruktúrát érintette a robbanás. Hangsúlyozta, a magyarországi orosz nagykövet bekéretése gesztusnak tekinthető a kárpátaljai magyarok, Ukrajna és az Európai Unió felé, ami azt jelzi, hogy az újonnan megalakult magyar kormány elítéli a támadásokat és az unióhoz igazodó politikát tervez folytatni. Hozzátette, a háborúzó felek stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastruktúrát támadják. Ez ukrán részről orosz olajkikötőket, Oroszország esetében ukrán szállítmányozási központokat és energetikai létesítményeket jelent.
11: Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán, viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat.
8: A finn fővárosban reggel órákra leállították a repülőtér forgalmát drónfenyegetés miatt. Napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani.
9: Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy az egyik déli régióban növelték a fegyveres erők készültségét.
8: Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek kiemelt témák voltak. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a hormozi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Xi Jinping azt közölte, Irán nem kap fegyvereket Kínától.
9: Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól.
8: Szuverenitásvédelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
12: Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
13: Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus Tesseri kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrotsky elnökkel is találkozik.
12: Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a Szolidaritás Mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vachóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni.
13: Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
12: Hogy ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudom megmondani. Mi ezt mondtuk végig a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de hát Ukrajna és Oroszország népe miatt is az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a béke mielőbbi megteremtéséhez.
13: Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz- és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát. Magyar Péter miniszterelnök két héttel a választás után már Brüsszelben egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. A brüsszeli vezetés közölte, hogy Magyarország még az augusztusi határidő előtt megkaphatja a segítség teljes összegét, a hiteleket azonban nem. A bizottság magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küld Budapestre a jövő héten, hogy a kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen. Magyar Péter a május 25-i héten látogat a belga fővárosba, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal a befagyasztott források kifizetéséről és az azokhoz kapcsolódó politikai megállapodások megkötéséről. Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
8: Az évelei adatok alapján fellendülés van a gazdaságban, a költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
9: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány. Ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbért terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kata adózásra jogosultak körét.
14: Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adó elkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabályalkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
8: A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki.
9: Szlávik János a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a hantavírus egy speciális, Dél-Amerikában honos, rákcsálók által terjesztett variánsát, amelynek rendkívül magas 40%-os a halálozási aránya. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Az infektológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed, a hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzéshez. Hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
15: senki ne mondja le a nyári nyaralását a hantavírus miatt. A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a nyári nyaralását, mert egyelőre járvány gúz vagy járvány kitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
8: Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
9: A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben sérült meg.
8: Hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést.
9: A rendszerhiba érinti a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.
3: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon, a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél már minden sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik. Árokba sodródott egy autó a 22-es főúton Récsák térségében a 2-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Baleset történt a 3-as főúton 60 belterületén az 59-es kilométernél. A forgalmat megállították, kerülni helyben, önkormányzati utakon keresztül lehet.
8: Fővárosi információk következnek.
16: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé, a Nagyenyed utca után a belső sávban egy sáv járható, lelassult a haladás. De működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
9: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. A Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
8: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seresbe és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
1: 4:11 van, és a folytatásban kertészkedünk. Tulipán, nárcisz, jácint, ezek a legnépszerűbb tavaszi hagymás növényeink, amelyeket már ősszel érdemes elültetnünk, ha azt szeretnénk, hogy tavasszal színesebbé tegyék kertjeinket. De hogyan gondozzuk ezeket, és mit tegyünk az elvirágzásuk után? Bozsik gazda már megérkezett, előtte azonban hallgassuk meg Zsoldos Barnabás riportját a hagymás virágokról.
17: A virágos kiskertekben a tulipán, jácint, nárcisz már elvirágzott, de azt gondolom, hogy ilyenkor is van tennivaló, hiszen a hagymákat kezelni kell, hogy hogyan és mi módon. Ezt kérdeztem a Nyíregyházi Tulipa Kft. Tulajdonosától, Krajnyák Csabától.
18: Igen, a koratavaszi hagymásoknak lassan lejár a ideje. A legkésőbbi fajták még május közepe végén is virítanak tulipánból, de javarész már ilyenkorra elvirágoznak. Hogyha meg akarjuk menteni a hagymákat, a legjobb dolog, amit csinálhatunk, hogy hagyjuk a hagymát természetes úton visszaszáradni. A virágokat, főleg a tulipánból érdemes elvirágzás után kitörni, hogy a magképződést megakadályozzuk a növényeknél.
17: Nem vágni, hanem törni.
18: Vágni, törni, mind a kettő megfelelő lehet. Lényeg, hogy ne legyen már a virágnál a bibéből kialakuló magtok a virágon, hogy a tápanyag ne a magképződésre menjen el, hanem a virághagymának a növekedésére. Szoktak még ilyenkor is utánpótolni tápanyagot, de igazából a növény zöld felületéből a tápanyag visszaáramlik a hagymába, és amikor visszaszárad teljesen a növény, akkor ki kell szedni a hagymákat, megtisztogatni, és következő szezonig hűvös, száraz helyen tárolni. Nem ömlesztve, nem vödörbe, nem nagy mennyiségbe, hanem amennyire lehet szétterítve, pincébe. Fontos a virághagymának azért, hogy már ekkor elindul a virágképződés a virághagyma közepébe, és kialakul, hogy következő évben elültetve újra virágozzék.
17: Ez érvényes mind a három gumós virágra, amit mondtam, hogy tulipán, jácint, nárciszt.
18: Így van, mind a háromra egyformán érvényes, és még azt kell tudni, hogy nem szabad megspórolni azt, hogy ősszel elültessük ezeket a hagymákat. Kell nekik a virágzáshoz nem csak ez a nyári szárazon tartás, hanem a téli hideghatás is, hogy újra virágozzanak. Tehát aki elfelejtette ősszel elültetni, és majd tavasszal a fagyok után úgy gondolja, hogy elülteti, majd jó lesz még akkor, annak sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bár a növény ki fog hajtani, de nagy valószínűséggel virágot nem fog hozni.
17: Nincs olyan, hogy később hozza a virágot.
18: Rá következő évben. Ha mégis elfelejtette elültetni télen, és már kopog a föld, akkor még van egy apró trükk. Egy olyan 5-6 fokon hűtőben legalább 6-7 hétig tárolva kialakul benne a virágképződmény, hogy utána a tavasszal elültetett hagyma még jó esélye virágot fog hozni.
17: Ja, a kertészetben beszélünk. Mi az, ami most virágzik, amiért érdemes betérni? Mostanában volt esemény, ha gondolok a ballagásokra, az anyáknapi ünnepségre, mi az, ami most kuriózumként említhető?
18: Kuriózumnak semmiképpen sem mondanám, de a kertészetek nagy többsége most bizony a főszezonját éli. A kerti növények, értem ez alatt a balkon növények, a muskátlik, a petóniák, illetve az egynyári növények, a büdöskék, a cukorbegóniák ültetési szezonja az most van. A kertészetek többségében most kell, hogy elinduljon a szezon, remélhetőleg innentől már abszolút jóra fordul az idő, és nem lesznek éjszaka nagy hidegek. Ezen felül a késő tavaszi koranyári virítós cserjékre lehet odafigyelni, például a hortenziák, a bukás hortenziák, sláger növények ilyenkor.
1: És ahogy említettem önöknek, Bozsik gazda már megérkezett, folytatjuk tulajdonképpen azt, amiről eddig szó volt, a folytatásban is a virághagymák. Kedves Jóska, mit jelent az, hogy hagymás, gumós, vagy éppen hagymagumós? Ezeket valahogy összemossuk.
19: Szerbusz Kleri, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nehéz megszólalni, mert rendkívül jó beszélgetést készített Zsoltos Barnabás kollégánk, tényleg szakszerűen, abszolút ABC-ben. És ilyen nagyon fontos ez a teljes életciklus, amit el is mondott kertész kollégánk, hogy ugye a hideg hatás, hogy összeültessük el, és amit kérdez, hogy hagymás, gumós, hagymagumós, ugye ez morfológiailag, kertészetileg a felépítését mondja el a növénynek, és hát ugye például a vörös hagyma, ugye minden házi asszony ismeri kedves hallgatóink közül is, vagy hát ugye férfi hallgatóink is, hogyha szeretik a szalonnát hagymával, ugye buroklevelekből áll, tehát ez a felépítését mondja el, ugye a tulipán, jácint, nárcisz, azok ilyen növények, ugye a gumó, ugye a legismertebb gumós növény a burgonya, burgonyagumó, és ugye például a kardvirág az hagymagumós, amely tulajdonképpen érdekes, hogy mint egy ötvözés kombinálódott a hagymás növények bizonyos tulajdonsága meg a gumósoké.
1: Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami elhangzott az imént összeállításban is, hogy ne felejtsük el, és időben ott legyen a földben. Tehát nem feltétlenül kell tudnunk, hogy melyik gumós, hagymás, gumós, csak tudjuk, hogy hogyan működnek. De azért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen helyre ültetjük, ugye? Tehát mondjuk kezdve a tulipánnal, amit nagyon sokan szeretnek, annak mi a jó? Hova tegyük?
19: Igen, az az érdekes, ugye változik a klímánk. Nagyon érdekes, hogy ugye holland növénynek gondolnánk így, mert olyan holland nemesítők elárisztják világszerte a piacot a tulipánnal. Ez ősi ázsiai növény egyébként, és érdekes, hogy az 1500-as években olyan győzhetetlen padisaknak, mint egy szent növénye volt, és Kósa professzor úr mondta, híres botanikus, hogy csodálatos Ázsiában látni ilyen tulipán mezőket. Ezt csak azért mondtam így bővebben, mert ahonnan származik, ugye olyan klímát kéne nekünk is biztosítani. Most ugye egyre nagyobb a szárazság, most borzalmas tényleg az aszály, a légköri aszály is, a légköri szárazság, és ugye ilyenkor minél korábban virágzik, annál inkább könnyebben átvészeli ezt az időszakot, mert egy természetes, ugye az életciklus, hogy természetesen visszahúzódik, és ahogy hallottuk is a remek beszélgetésben, amikor már visszahúzódott és záródott teljesen a hagyma, akkor persze érdemes azért kitűzni valami kis pálcikával, hogy meg is találjuk, illetve vannak ilyen nagyon szép kis hagymás gumós növényeknek való tálcák, amik lukacsosak, és abba belerakva úgy be lehet ültetni a föld alá, hogy akkor az egészet ki tudjuk emelni.
1: Na mondjuk ez jó ötlet, igen.
19: Igen, hogyha mondjuk a ló tücskök és a cserebogár pajorok nem találják meg előbb, mert mondta olyan kertész kollégám, hogy így tette el, aztán semmit nem talált, mert sajnos nagy volt a fertőzöttség a kertben, kártevőtől. Uh-huh.
1: Közben egy hallgató azt írja, hogy sosem szedtem fel a nárciszt és a jácintot, ezeket a hagymákat, és mégis évek óta szép nála a kertben.
19: Az szívből gratulálok, mert ugye fiókhagymákat hoz, de azért biztos jó csinálja a kedves hallgatónk, hogy nitrogén, foszfor, kálium. Ugye nitrogén a növekedésért, foszfor, kálium a virágképződésért felelős, és ugye ahogy jönnek ezek a kis fiókhagymák, ugye annyira sokan lesznek, sűrűn lesznek, hogy egymás elől elveszik a tápanyagokat. De itt akkor kedves hallgatónknál még van elég tápanyag, de ugye a szakirodalom, meg mind ahogy hallottuk is a beszélgetésben, azért érdemes 3 évente fölszedni, meg ha látjuk, hogy nagyon sűrűsödik, hogy tényleg jól érzi magát, de például érdekes, hogy a medvehagyma, ami szintén egy hagymás növény, de ugye ehetjük is, de egyébként virágával is nagyon szépen díszít, ha jól érzi magát, akkor elterjed. Ugye például a medvehagynának egy ilyen árnyékosabb hely kell, de a tulipánnál például, tehát az bírja, mint ugye ázsiai növény, tehát bírja azért a, ha szabad így mondanom, a gyűrődést.
1: Igen, hát ez fontos, meg hogy az is, hogy igazából ma már beszélünk arról is, hogy nem csak szépíti a kertet egy-egy növény, hanem akár ehető növényekről is beszélünk. És itt a tavaszi virágok, ahogy soroltuk, hogy nárcisz, jácint, tulipán, ezek között van, ami mérgező, de ez nekem is újdonság volt, hogy a tulipánból főznek akár szirupot, meg salátát. Nem biztos, hogy az is mindegy, milyen tulipán, mert hogy nagyon sokféle van, ezerféle.
19: Igen. Nagyon érdekes, egyik kedves hallgatónk üzente, ugye a vaddisznók is rendelkeznek ezzel az ismerettel, hogy melyik mérgező, érdekes, hogy ösztönösen, tehát, hogy az összes tulipánhagymáját megették a vaddisznók, viszont a mérgező jácintot ott hagyták. De egészen döbbenetes. Persze sokszor van az, hogy például a vaddisznókra a kajszibarack magja, a magjában lévő cián másként hat, mint az emberre, Pénzes Béla professzorunk mondta el, hogy a vaddisznók megtámadták a kajszi barackost, és kimagozzák a barackot, és a barackúst ott hagyják, viszont a barackmagot elropogtatják, és ugye a barackmag belsejét megeszik. De ugye Hollandiában egy híres tápláléknövény szakértő, Margaret Roberts is a szakácskönyvében leírta, hogy lehet enni, illetve érdekes módon a nagy ínség idején a II. Világháborúban ettek tulipánt, de nagyon veszélyes, ugye a hóvirág is nagyon mérgező, a jácint is, tehát ugye, mint akik hallgatnak minket, édesanyák, nagymamák, nagypapák, szülők, hogy nagyon fontos, hogy a kisgyerekek, unokák, akik ugye nem is rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, ne fogják meg, vagy nehogy a szemükhöz nyúljanak, mert könnyen begyulladhat. Ugye élethalált kérdés, hogy a gyöngyvirágot, meg a medvehagymát ne keverjük össze, hogy ez a csodálatos gyöngyvirág, ki gondolná, hogy mérgező növény.
1: Hogyha például a tulipánt nem tudjuk szabadföldbe úgy ültetni, hogy egy kertünk nincsen, de van egy balkonunk, van egy kis teraszunk, akkor cserébe is kinő és szépítheti a teraszunkat? Ha igen, akkor ott mi a teendő? Mit tegyünk a cserébe? Kell-e valami extrém dolog?
19: Hát igen, tehát a tulipának nincsen külön olyan talajigénye, mondjuk, mint az áfonyának, hogy mészkerülő lenne, vagy a hortenziáknak, hogy azok is ugye mészkerülő növények. Tehát egy általános virágfölbe, jó vízgazdálkodású földbe, tehát amelyik ugye jó, meg is tartja a vizet, ugye ezt tőzeggel szokták elérni, mert a tőzeg jobban tartja, és akkor egy ilyen tápdús talajban, habár ugye ez kicsit becsapós, és ahogy itt hallottuk a beszélgetésben is, hogy a virágrügy képződés nagyon fontos, hogy étel-ital legyen bőven, mert akkor képződik benne virágrügy, mert egyébként tényleg annyi energia van egy-egy jól fejlett hagymában, hogy ő abból elvirágzik, de lehet, hogy úgy megsínyli, hogy következő évben nem virágzik, és nagyon fontos volt ez a hideg hatásra, szeretném kiemelni, amit hallottunk a beszélgetésben, hogy a hideg hatás nagyon fontos, mert anélkül nem fog virágozni majd csak jövőre, hogy tréfásra mondta kertész kollégánk.
1: Ezeket a hagymákat milyen mélyre ültessük egyébként? Aki kezdő, annak ez is fontos, hogy aztán nehogy túl mélyre menjen, mert akkor lehet, hogy ki se fog hajtani, ki se fog nőni.
19: Igen, vagy úgy, mint a hagymánál, ugye a friss zöld hagymánál, hogy a minél mélyebbre ültetjük, akkor az a jó benne, hogy hosszú lesz a fehér része, de ez ugye hagymás virágoknál nem előnyös. Nagyon érdekes, tehát amekkora a tulipán, vagy egyáltalán bármelyik hagyma, amekkora méretű, kétszer olyan mélyre kell ültetni. Uh-huh, tehát, hogyha mit, ami 5 centi, akkor 10 centi mélyre. Ugye a krókuszokat, vagy gyöngyvirágot, de ugye ezek őszi ültetésű növények, tehát azokat ugye, mivel sokkal kisebbek, akkor elég 4-5 cm mélyre ültetni.
1: Még egy praktikus dolgot mindenképpen megkérdezek, hogy hogyan vásároljuk ezeket a hagymákat, és értem ez alatt azt, hogy mire figyeljünk oda, amikor ott van, hogy az biztos, hogy egy életképes virághagyma-e, amit majd időben elültetünk.
19: Igen, tehát most nagyon szépen díszítik a kollégák, ahogy rajta van a képe, és ugye nagyon sokszor átlátszó nejlonzacskóban, lukacsos nejlonzacskóban, hogy ne fulladjon bele, tehát ugye azt nézzük meg, hogy nehogy penészedjen. Ugye a vörös hagymánál is, vagy a fokhagymánál is tudjuk, ugye házi asszonyok is ezzel találkoznak, vagy bárki, aki szereti a hagymát, hogy ugye lehetnek különböző gombás betegségek rajta. Tehát azt nézzük, hogy szép, egészséges, ilyen jó benyomást keltsen a hagyma, amikor megvásároljuk.
1: Így van, akárhol is vesszük, de mi a teendő, hogyha elvirágzik egy ilyen növény? Hagyjuk ugyanúgy ott a földben?
19: Ez nagyon fontos volt, amit hallottunk, hogy le kell törni vagy vágni a magkezdeményeket, mert akkor hagymára hízik a növény.
1: De a hagymát ott hagyjuk addig, ameddig.
19: A hagymát ott hagyjuk, mi teljesen vissza nem húzódik, azt nem szabad, hogy a levelet levágjuk róla. Tehát azt meg kell várni, amit teljesen záródik, visszahúzódik. Lehet, hogy nagyon furcsa, de nem szabad, mert vannak ilyen tanítások, hogy akkor vágjuk le, de azzal nagyon megszegényítjük a növény. Minden tápelemet vissza kell, hogy szedjen magába, megerősödjön, és akkor szokták mondani, amikor a gyerekek végeznek az iskolával, akkor felszedjük, és majd szeptember, amikor mennek, akkor érdemes elültetni.
1: Így van, ez a praktikus, és ez a fontos, hogy ezeket betartsuk, és akkor nagyon szép lehet a kert. Köszönjük ma is a praktikus tanácsokat. Mindjárt 10:30 van, úgyhogy akkor a folytatásban hírek 2 percben Bordi Andrástól.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Elbontották a kordont a Karmelitánál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, Magyarországon ma nincs helye kordonoknak a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több 100 milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel a budai várba. Tovább nőtt a Tisza párt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg 3-szor annyian, a szavazók 69, még a Fideszre 23%-a voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra. Hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartási rendjéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, délután nyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig A magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri.
21: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
22: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
23: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
24: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
1: 11:03, és itt vagyunk egészen 11 óráig. Ma van a Családok Nemzetközi Napja, és ilyenkor a különböző vállalatok is szerveznek olyan programokat a dolgozóiknak, ahol a családjukat is megismerhetik. Trambulin, csillámtetoválás, arcfestés a legnépszerűbbek egy céges családi rendezvényen. Felmérések szerint a hazai és a nemzetközi vállalkozások körében is folyamatosan nő az ilyen programok népszerűsége, hiszen egyre inkább felismerik, hogy a munkahelyi elkötelezettség növeléséhez és a fluktuáció csökkentéséhez elengedhetetlen a lojalitás. És fontos, hogy a munkavállalók megismerhetik egymás családját, és akár barátságok is kialakulhatnak. Munkahelyünk, az MTVA is szervezett már családi napot, volt tánc, kézműveskedés és ismerkedés találkozás a tévéből is ismert mesefigurákkal. Hamarosan a cégek motivációiról, az élményszerzés új trendjeiről beszélgetünk, de előtte hallgassanak meg egy összeállítást. López Brigitta kérdezett járókelőket a témában.
26: Az önök vállalatánál, vagy ahol ön dolgozik, szerveznek-e családi napot?
27: Nem, soha. Legalábbis mióta ott dolgozom, még nem volt.
26: Mennyi ideje dolgozik ott?
27: 6 éve. Addig néha jó lenne egy kis kikapcsolódás, hogy munkán kívül találkozzunk, beszélgessünk. Emlékszem rá, hogy mikor még gyermek voltam, és a szüleim a Csepelvas és Fényművekben dolgoztak, és minden évben gyereknapkor programokat szerveztek. Nyáron elvittek minket egy hétre a Balatonra nyaralni. Hiányzik az embereknek szerintem, legalábbis nekem hiányzik.
26: És miért nincs ön szerint?
27: Fukara főnök. Mivel ő egyedülálló, nem gondolom, hogy ő neki a család olyan fontos lenne.
26: Munkahelyi dolgozóknak lenne rá igényük? Ön szerint?
27: Sajnos nem. Mindenki szalad haza, mindenkinek családja van, és mindenki szalad.
26: Egyéb programok esetleg vannak?
27: Karácsony összejövetel, igen.
26: Fiatal vagy, úgyhogy tegeznélek. Van-e munkahelyeden családi nap?
28: Nincsen nálunk. Hát mi alapvetően kis iroda vagyunk, ügyvédi irodába dolgozom. Cserébe úgy gondolom, hogy mindenki tud megfelelő mértékben a családjával foglalkozni munka mellett, tehát elég nyitottak és rugalmasak a munkahelyen. Talán ezért is nincs szükség arra, hogy na akkor külön, mint egy multinál, hogy mi egy nagy család vagyunk, és akkor pizzanak meg ezek. Én nem szeretem ezeket, tehát ez nekem ez kicsit ilyen szemfényvesztés. Hallottam róla, hogy mennyire nehéz az anyukáknak gyerekket összehangolni a munkával. Tehát, hogy szerintem ez iszonyatosan nagy kihívás. Tehát, hogy időbe beérje, hogy összehangolt, hogy beteg a gyerek, és nyilván első jobb esetben a család. És talán ez is egy út afelé, hogy a munkahelyek kinyilvánítsák, hogy talán törődnek a család, hogy fontos a te családod is. Bár ez szerintem inkább abba kéne, hogy megnyilvánulja, hogy rugalmasabbak a hétköznapokban, nem pedig a családi nap.
26: Hogy is mert ismertek meg egymást mondjuk a kollégákkal? Eljártok munkaidőn kívül?
28: Ha kicsit lazább éppen a nyári időszak, akkor tudunk beszélgetni egy kávé mellett, lehet hosszabb az ebédidő, tehát nincs ez a strikt beosztás.
26: Bármilyen program, akár mondjuk családi nap, vagy bármilyen külsős program szemponta, hogy így válasz munkahelyet?
28: Inkább az volt a szempont, hogy ne legyen mérgező a környezet. Megfelelő legyen a főnököknek a hozzáállása, és az egész csapat együtt tudjon dolgozni.
0: A családi nap az szerintem nagyon jó ötlet. Még jobban összehozza a családokat, egymás családját megismernék.
26: Van-e az ön munkahelyén ilyen program?
0: Nincsen sajnos.
26: És lenne rá igénye a dolgozóknak, mit gondol?
0: Szerintem igen, ez egy jó ötlet.
26: Jelezték-e már mondjuk a vezetőségnek?
0: Nem, de ezután fogjuk.
26: Most lesz pénteken a családok nemzetközi napja. Terveznek-e valamit esetleg a kollégákkal, vagy mondjuk a saját családjában?
0: Nem, az igazság, hogy én nem is tudtam erről.
1: Ugye hallhattuk, hogy a megkérdezettek munkahelyén nincsen családi nap, akkor ez csak bizonyos cégeknél, multiknál, nagyobb vállalatoknál jellemző, tehát az adott cég vezetősége döntheti el.

0: Cégek tudtak olyan mértékű és olyan nagyságú céges rendezvényeket tartani, ahol valóban az üzenet átmegy, hogy na így mondjam.
1: Pont mondja, hogy üzenet, meg már igen, az is elhangzott öntől, hogy fontos. Tehát, hogy mi motiválja ilyenkor a vállalatokat? Mert azért valahol ez egy stratégiai kérdés, és nem csak arról van szó, amit itt mondtam, hogy a gyerekeknek legyen ilyen-olyan program, ígyunk, együnk, jól mulassunk, sokkal több ez annál, hogyha vállalatokat
0: abszolút, ez egy stratégiai, szoktuk mondani, hogy a modern HR-nek, a HR eszköztárának az egyik legmodernebb és leghatékonyabb eszköze a céges rendezvény, hiszen nagyon sok üzenete van, és szerintem azért is fontos, mert ugye ma már nem lehet olyan vállalati közegben létezni, mint 20 évvel vagy 30 évvel, de akár még 10 évvel ezelőtt is. Most már ugye ez az úgynevezett munka és magánélet egyensúlya az, hogy lojalitást építsünk, az, hogy a családtagokat is, és ne csak a munkavállalókat, hanem az ő családtagjukat is lojálissá tegyük a cég felé. Ez nagyon fontos, ugyanis ha valaki sokat dolgozik, ugye kevesen vagyunk, akik 8 órát dolgozunk, sokkal könnyebben elviseli és tolerálja a családtag akkor, hogyha maga a munkáltató a családtagot is figyelembe veszi. Tehát a lojalitás mellett egyébként érzelmi kötődések is a vállalat és a munkavállaló, tehát a munkáltató munkavállaló között, és ugye van egy ilyen nagyon szép magyar szó, ez a CSR, ez a Corporate Social Responsibility, ami azt jelenti, hogy ma már kötelező a vállalatoknak is egyfajta társadalmi felelősségvállalást tenni, és amellett letenni a voksukat, és ez ebbe beletartozik a céges rendezvény is.
1: Hát valahol azt hiszem, hogy ez egy üzenet arról, hogy egyrészt ki ez a cég, milyenek vagyunk, és hogyan bánunk egymással, hogyan bánunk, ugye, a munkavállalókkal. Tehát, hogy igen, itt nem csak azt várjuk el, ugye, hogy mint a robot dolgozzon mindenki, és mondjuk határidőre teljesítsen, hanem több ez annál, mert ha azt mondom önnek, hogy családok napja van, akkor ez egy kicsit más olvasata is van, hogy a cég családja mindaz, akik ott dolgoznak, és ez egy cég család.
0: Gyakorlatilag a család, mint olyan értelmezését kitágítja. De hozzá kell tenni, és nagyon-nagyon fontos, hogy azért nem mindegy, hogy ezeket az eseményeket hogy szervezzük, mert ez visszájára is hathat. Tehát érezni fogja a munkavállaló, hogy ez most valóban róla szól, valóban odafigyelt a cég arra, hogy ez olyan legyen, ami segíti ezeket a stratégiai döntéseket, vagy stratégiai elemeket, vagy pedig csak olyan jó, most csináltunk valamit, és akkor elégedjetek meg ezzel.
1: De akkor tovább megyek, mert akkor, hogyha például egy vezető is részt vesz egy ilyenen, és nem csak, hogy köszön, kezet fog, itt vagyok, megjelentem, hanem része ennek az eseménynek. Akár ha vannak csapatépítő programok, akkor abba beszáll, ott van, vetélkedők, akkor egészen más lesz a nexus közöttük,
0: pontosan
1: ugye?
0: Rátapintott a lényegre, tehát amikor kivonja magát a vállalatvezetés, mert ez nem biztos, hogy egy személy, vannak tulajdonosok, vannak vállalatvezetők, cégvezetők, vagy akár osztályvezetők, és amikor csak és kizárólag a munkáltatóknak készül valami, az nem hiteles. Az nem hiteles, az pénzen meg akarjuk venni a munkavállalónak a lojalitását. 3 perc alatt a hiteltelenségnek a csapdájába fognak esni, de amikor a vezetők, Isten ne adja, tulajdonosok, nyilván amennyiben van erre lehetőség, megjelennek ezeken a rendezvényeken, és oda lehet menni hozzájuk, és látszik, hogy emberien viselkednek, és nem, és valóban részt vesznek ezeken a rendezvényeken, akkor ez óriásit tud ütni.
1: Hát meg olyankor nem vezető és beosztott szinten vannak, ugye?
0: Akkor
1: megélni
0: van
1: azt, hogy mi most mondjuk egy csapatban,
0: igen,
1: akár versenyzünk, bármire gondolok, egy sportversenyre, ő ugyanolyan tagja a csapatnak.
0: Gyakorlatilag az a hierarchia tűnik el ezen a szinten, ami egyébként jó is, hogy van, de vannak szintek, és például ezek azok, amikor jó, ha eltűnik, amikor azt érezzük, hogy megközelíthető egy vezető, hogy lehet hozzászólni, hogy lehet hozzá kérdéseket intézni, vagy esetleg vele focizni, mert azért azt tudomásul kell venni, hogy azért a vállalati munka időben a viselkedésünk teljesen más, mint egy szabadidős közösségbe, vagy szabadidős időben, ez mindenkire jellemző, rangtól függetlenül. Tehát amikor meg meglátjuk a valódi embert, és ez vice versa egyébként, és ugye én is vállalkozás vezető vagyok, és látom, és tudom, hogy mennyire

0: másképp viselkednek az emberek ebben a közegben, az igazi énjüket megismerjük, és azért nagyon fontos, hogy ez jól szervezett legyen, mert a kettőnek találkozni kell, a szervezésnek és az embereknek, tehát a munkavállalóimnak az igénye találkozni kell ezzel a stratégiai elemmel.
1: De mérhető ez? Mérhető ez valamiképpen? Nem biztos, hogy csak számokban, hogy ez sikeres?
0: Hogyne.
1: Hogy mi ennek a sikere?
0: Ezt azonnal látjuk. Ezt szerintem már ott azonnal látjuk. Nyilván lehet kitöltetni különféle kérdőíveket, meg javaslatokat tenni, meg pozitívumokat, negatívumokat, de szerintem, ha valaki odafigyel vezetőként erre, ott azonnal látja, hogy ez sikerült, vagy nem sikerült. Mennyire tudja megnyitni a munkavállalókat, vagy azoknak a családtagjait. Ez szerintem minden rendezvényen azonnal kiderül.
1: Mariana, folytatjuk itt a stúdióban, de már együtt hallgat ezt a beszélgetést velünk Imre Sándor, aki most telefonon kapcsolódik hozzánk, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnök és informatikai karának dékánya. Jó napot kívánok!
2: Kedves csokolom, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nem hiába kapcsolódik most ön hozzánk, ugye? Hiszen önöknél már nem először, hanem második éve megrendezik ezt a családi napot az egyetemen, és holnap is lesz a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban. Meséljen erről. Önöknél ez hogyan néz ki?
2: Igen, ez most második évben, bár a korona tanszékeinken korábban is voltak családi rendezvények, de amikor megválasztott a dékának, akkor arra jutottam, hogy érdemes volna ezt kari szintre emelni. Ez a program azt jelenti, hogy a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban minden kari oktató, kutató és adminisztratív kollégát várunk családdal együtt. Különböző programokat szervezünk ott különböző korosztályú gyerekeknek. Lehetővé tesszük, hogy a kisgyerekes szülők egy kicsit szuszanjanak egyet, ismerkedjenek egymással is. A gyerekek is nagyon hamar megtalálják a közös hangot egymással, úgyhogy nagyon hangulatosan szoktak eltelni ezek a napok.
1: Muszáj megkérdeznem, hogy ön is akkor ott van, és beszáll akár egy sport rendezvényen a sportolásba, a játékba? A versenyben?
2: Természetesen, hát az a dékánnak vagy bármilyen vezetőnek mindig jó példával kell előjárni. Ugye mi arra is figyelünk, hogy hétközben sportolunk a kollégákkal együtt, és ezzel is a különböző pozícióban levő munkatársak, azok egy egészen más közegben tudnak együtt lenni, és időt hasznosan tölteni. Én nagyon szeretem a különböző mozgásformákat is, úgyhogy...
1: Akkor ezért úgy, a sport, az egészséges életmód, meg hát szerintem igen, az egészséges életmód hozzá is tartozik, hogy megtartsák a jó kondiban akár a tanárokat, akár a diákokat. Viknik, ugye? Igen. Nagyon érdekesen igen. Hangzik, de közben meg, hogyha a rövidítését összetesszük, ugye, hogy villamosmérnök informatikai kar, akkor már megvan a megfejtés, hogy honnan jön ez
2: igen.
1: A név.
2: A közismert piknik szavunkat vált. Itt Schulz-Szobert kollégám, aki ennek a napnak egyébként a főszervezője, az ötlete volt, hogy ezt így vikesítsük, villamoskorosítsuk egy kicsit az elnevezést, és ezzel is egy kicsit sajátos hangulatot, attitűdöt adjunk neki.
1: Érzik, hogy egyébként ez tényleg ad egyfajta olyan elkötelezettséget, vagy inkább egy szorosabb köteléket az ott dolgozókkal? És nem is feltétlen csak a családjukkal, hanem egyáltalán, hogy másmilyen formában is találkoznak, más dolgokról is tudnak beszélgetni, mint a munkahelyi feladatok.
2: Pontosan, tehát hétközben azért nagy a hajtás, évközben ugye itt az egyetemen, de hogy kell ebből olyan kilépési pontokat megteremteni, ahol a kollégák azok teljesen más környezetben, teljesen más oldalról ismerik meg a többieket. Tehát akár a zenei ismeretek, hangszerre való zenélés, a különböző sportokban való kiválóság, ezek mind-mind olyan információk, amik esetleg nem derülnek ki a hétköznapi munkában, de emelik egymás előtt a kollégáknak az elismertségét, és hát a közvetlenség is egész más formában jelenik meg egy ilyen családi napon, mint a hétköznapokban.
1: Ugye holnap is lesz a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban, hát ez nyilvánvalóan a sporthoz teret ad, de mondana programokat, hogy miről szól azért még önöknél ez a nap, konkrét programokat?
2: Igen, minden alkalommal van egy ilyen sorverseny jellegű vetélkedő a gyerekeknek, a csapatokat formálunk belőle, illetve a gyerekeknek mindig van valami titokkereső a park területén, aminek a végén kapnak valami kis jutalmat. Természetesen a szokásos kedvelt sportok, foci, pingpong, labdarúgás, íjászat, van lehetőség kézműveskedésre, de vannak egészen villamoska specifikusok, nem tudom, a rókavadászat mennyire ismert, ami egy ilyen rádiós, iránymérős, keresős játék. Erre is van lehetőség a gyerekeknek.
1: És hát gondolom az első után felmérték, hogy akkor ez jó, és ez kell, ez hasznos, és jöttek visszajelzések?
2: Abszolút, nagyon pozitív visszajelzések voltak, és már kérdezték is a kollégák az év elején, hogy ugye akkor idén is lesz, és a létszám is folyamatosan emelkedik, egyre többen jönnek el. Nyilván továbbadják egymásnak a kollégák, hogy mennyire jól érezzék magukat ott ebben a körben.
1: Dékán úr, akkor én azt kívánom, hogy holnap ne essen az eső, érezzék jól magukat, mindenképpen sikeres legyen ez a program. Köszönöm, hogy kapcsolódott hozzánk, és továbbra is itt vagyunk a stúdióban Bányai Némicski Mariannával, és folytatjuk ezt a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy akkor, amikor munkahelyet keres valaki, akkor lehet, hogy ez is számít, hogy ilyenek be vannak építve a programba, hogy akkor itt nem csak 8-tól 12 órán, 8-10-12 órán keresztül dolgozni kell, hanem vagy egy felszabadult oldala is ennek.
0: Biztos, hogy igen, bár azért itt különböző generációkról beszélünk, ugye most majdnem 3 generációval jelen a munkaerőpiacon, és mind a 3 generációnak egy picit más az elvárása. Amit általánosságban látunk, hogy azon túl, hogy nyilván megváltozott a munkáltató felé az igény, de ezek a személyes dolgok most egy picit jobban nyomnak, vagy többet nyomnak a latban. Mik ezek a személyes dolgok? A biztonság, az emberség és a kapcsolódás, a kommunikáció. Tehát az, hogy mennyire elérhetetlen mondjuk például ebben az esetben egy vezető, mennyire a mindennapok része, mennyire tud benne példára lelni egy fiatal. Nyilván az idősebbeknek egy picit másabb az elvárásuk, de hát ugye eljön az a pont, amikor már tényleg azzal a generációval, sőt az utánunk jövővel kell dolgozni, akik teljesen más szempontból közelítik meg az egész munkavállalást. Én gyakorta, sőt majdnem minden nap választok új munkavállalót, és képzelj el, hogy a legfontosabb kérdések egyike az, hogy például ha beüt a COVID, akkor el fogjuk-e őket küldeni. Tehát ugye ez a biztonságérzés, de mondom a következő talán az, hogy mennyire tudok, mivel itt töltöm a legtöbb időmet, hogy mennyire családias ez a hangulat, mennyire tudunk kapcsolódni egymással.
1: Meg arra gondolok, amikor generációkat említed, hogy itt tulajdonképpen ez egyfajta felmérése is annak, hogy mivel foglalkozik a cég, és lehet, hogy az egyik munkavállalónak a gyermeke azt fogja mondani, hogy most ezt így megismertem, ez tetszik, lehet, hogy elindulok ezen a vonalon, és ilyet fogok választani, tehát ilyen utóhatásai is lehetnek.
0: Hogyne, természetesen, tehát az elején azért is említettem, hogy a családtagoknak a bevonása az egy nagyon nagy eszköz a lojalitás építésébe, hiszen a családtagok márka nagykövetek is igen, lehetnek. Mert azt mondja, hogy ugye akkor most ezt látom belülről, nekem tetszik a cég, akkor lehet, hogy én is megpróbálok ez irányba, vagy akár ugyanahoz a céghez. Nagyon sok ilyen példa van, hogy két generáció is ott dolgozik egy vállalatnál. Szerintem ettől jobb dolog, és ettől előrelátóbb vállalati döntés szerintem nem is létezik.
1: Utánpótlásban ez már nagyon fontos, igen. Ugye dékán úr is említett, hogy náluk például a sport van fókuszban. Mennyire fontosak azért új trendek? És itt gondolok arra, hogy például a fenntarthatóság, ami ma már egy nagyon fontos üzenetértékű dolog, hogy ez a nap ilyenről is szóljon.
0: Én úgy gondolom, hogy akkor jó egy céges vállalati rendezvény, hogyha mindent érint. Érinti a szabadidőt, tud olyat adni, amit esetleg a munkavállaló a saját életébe nem tud elérni. Tehát valami olyan innovatív dolog, de ugyanakkor edukációs jellege is legyen. Mindig kapcsolódjon hozzá egy pici workshop, egy pici, nyilván nem órás előadásokról van szó, de előadás, vagy akár a környezetvédelem, akár bármi, ami most minket körülvesz, az energia felhasználása. Tehát egy picit valahogy mindig próbáljuk meg becsúsztatni az üzenet mellé azt az üzenetet is, hogy nekünk fontos a jövőbeli fenntarthatóság, az innováció, és akár mondom a környezetvédelem is.
1: Köszönöm szépen, hogy erről beszélgethettünk. Bányainé Micski Marianna, nemzetközi protokoll, kommunikáció és viselkedéskultúra szakértő volt a vendégünk, és hát leginkább arról is beszélgettünk, hogy egy ilyen családi napon nem csak az számít, hogy egy munkavállalónak mi a teljesítménye, hanem az is, hogy ki is ő valójában. És közben a stúdióba megérkezett Cifra Szilvia, köszöntelek szeretettel. Merre mentek holnap? Országjáró, mint ahogy megszokhattuk minden szombaton.
3: Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát, hogyha már itt a generációk összefogása, a sport és az élmény elhangzott az előbb, hát az országjáró holnap ezt kínálja. Egy nagyon különleges, a mi életünkben is egy kicsit más hangulatú országjáró lesz holnap. Bizony. Mert ugye 101 éves Tour de Hongrie nyomába ered az országjáró csapata. Ott leszünk azokon az állomás helyeken, ahonnan holnap elstartol, és ahová megérkezik a Tour de Hongrie. Úgyhogy Mohács, Villány és Pécs lesz a három állomás hely, mert hogy a Tour de Hongrie az egy sportverseny, ugye, egy kerékpáros körverseny, de mögötte olyan aktivitások, olyan közösségek mozdulnak, megbuzdítják a csapatokat, amelyek az adott települések összefogását is gyönyörűen megmutatják. Na hát a tévében egy-egy villanás, egy-egy helyszín, az országjáróban pedig egy állomás lesz, és érkeznek hozzánk azok a gyerekek, azok a fiatalok, azok az idősek akár, akik egy élőképpel buzdítják a sportolókat, vagy néptáncot lejtenek az út mentén, ahol a kerékpáros verseny elhalad, vagy éppen fúvós zenekarral indul nálunk is a műsor, Mohácson azzal fogják buzdítani a csapatot, illetve hát a csapatokat a rajtnál.
1: Itt most nagyon fontos akkor az, hogy a közösségi összefogásról beszélni, ugye? Holnap és ott lenni.
3: Pontosan, mert tulajdonképpen a verseny egy remek alkalom arra, hogy az ország, világ, és itt a világszót hangsúlyozom a közvetítések révén, meglásson egy pillanatot azokból a településekből, amelyeknek az értékeit meg kell villantani. Ugye Mohácsról mi tudjuk a busójárást, ezt is megmutatják a mohácsiak, a hírek szerint Mohács busók fogják kísérni egy bizonyos szakaszon.
1: Tehát
3: a versenyzőket.
1: Azt,
3: hát most nem mondom ki egész pontosan, de én úgy éreztem ki a szervezők szavába, hát hogy jó, a busók biciklire pattannak, vagy ott leszünk Villányban, ahol dűlőről dűlőre, ugye a szőlő hegyeken, vagy a szőlő lankákon kísérik majd a kerékpárosokat a helyi közösség tagjai, és hát Pécs, a nagy befutó helyszín, amely ugye a legrutinosabb, már sokadik, nyolcadik alkalommal fogadja a Tour de Hongrie mezőnyét, és hát Pécset természetesen ebben az évben Vazarelli van, 120 éve született Viktor Vazarelli az országjáróban, erről is beszélünk majd, meg persze hát zsolnai negyed, kulturális negyed programjait is kínáljuk majd, úgyhogy az országjáró megszokott formájába, hogy a művészeket, az értékeket, a gasztronómiát, akár egy zsolnai ihlette süteményt bemutatunk, ott lesz a sport is, úgyhogy egy nagyon lendületes országjárót ígérünk holnap 10-től és délután 14:30-tól, hát az eső nem a barátunk, igen, de mi mindig ott vagyunk, ha esik, ha fúj, mert a versenyzők is ott lesznek.
1: Hát meg szerintem a fanatikus szurkolók biztos, hogy ott vannak, akár esőkabátban, és biciklizni is lehet éppen esőkabátban, mert szerintem ennek egy kicsit az is majd vonzata lesz, hogy talán többen biciklire pattannak, legyen az akár csak egy kerékpár, egy versenybicikli, de hogy elindulnak, és mint sportolási lehetőség ez ott legyen a családok
3: hát
1: életében.
3: Ezt is kínálja a verseny.
1: Hát köszönöm, Szilvi, esőkabátot vigyetek, igen, köszönjük, de érezzétek jól magatokat. Köszönöm. És akkor, kedves hallgatóink, ez volt ma a délelőtt, mert lassan 11 óra lesz a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk, és ma is velünk tartottak. A műsorainkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon, de tudják, hétfőn is lesz délelőtt, beszélgetünk például arról, hogy a terápiás kutyák segítik a hallgatókat a vizsgaidőszakban a stresszkezelésben, de hogy hogyan működik ez, ezt megtudhatják, hogyha velünk tartanak. Most jön a Krónika, utána a Hely című műsorunk. Én szép hétvégét kívánok mindenkinek. Diósi Klárit hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépületét is. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, Magyarországon ma nincs helyek kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több százmilliárd forint, hogy a kormányzati épületeket felújítsák. Utóbbiak sorsáról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető, korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tiszapárt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Halálos áldozatokat követeltek Oroszországban az ukrán dróntámadások. Riazanyban 3 meghaltak és 12 megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Rakéták csapódtak be Enerhodár és Belgorod környékén is, ahol mobiltornyok és benzinkutak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger fölött. Közben az orosz hadsereg hajnalban csaknem 150 alkalommal támadott ukrajnai célpontokat. Odessa, Zaporizsia és Csernyhív megyében többen megsebesültek, és civil infrastruktúrális létesítmények, valamint lakóházak is megrongálódtak. Kijevben ma gyásznapot tartanak, miután az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap a fővárost. 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Több mint 400 hadifoglyot adott át egymásnak Oroszország és Ukrajna. Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 205 ukrán és 205 orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot kicserélnek. A további cserékről még jelenleg is egyeztetnek. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai államfő is szeretné elérni a hormozi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. A csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva az amerikai elnök elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni. Változóan felhős, többfelé napos idő van, csak elszórtan esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén borongós, esős idő jön, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
0: Műsorajánlat.
2: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten ifjabb Jászai László.
3: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
4: Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
2: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
5: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
7: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Hány óra?
11: Hajnal 2.
10: Megint nem alszol?
11: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
10: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
12: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Alszol.
12: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
13: Egy héttel ezelőtt kezdtük bejárni Budapesten az Óbudai Múzeumban a helyi hajógyár történetét bemutató kiállítást, és persze nem jutottunk a végére. Folytatjuk. Két filmhíradós felvétel szól először, az első 1956. februárjában, a második 1957. augusztusában készült.
14: Teljes szélességben befagyott a Duna. Az óbudai hajógyár öblében állandóan töri az újra és újra egyéfagyó jeget a tavasz jégtörő. A 23 fokos hidegben is dolgoztak itt a hajóácsok. Február 11-én a hősi munka eredményeként vízre bocsátották az idei második folyami személyhajó vázát.
15: Elkészült az 50. személyszállító hajó az óbudai hajógyárban. Vízrebocsátás előtt gondosan aláverik az ékeket. A hagyományos pezsgős üveg. Keresztelő után elvágják a tartóköteleket, és simán vízre ereszkedik a hatalmas hajótest.
13: A gyár anatómiája az Óbudai Hajógyárunk története című kiállításon belül. Ez a részleg, tehát még egyszer a gyár, mint látványosság, ez egy frissítés. A kiállítás gyárábrázolásokat sorakoztat, és aki segít áttekinteni ezt a részleget, Zalka Hanna Barbara, aki dizájnelemző kurátor. Aki dizájnelemző, az hol végez?
16: A Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. Hát én alapvetően egyébként a gyárábrázolásokkal foglalkoztam a szakdolgozatomban, amit momén írtam ugyanúgy BN. Ekkora az 1850-től 1914-ig terjedő időszakot vizsgáltam, a magyarországi gyárábrázolásokat és ipari létesítmények ábrázolását.
13: És Óbuda meg a hajógyár ott is fókuszba került már?
16: Igen, arra jutottam, hogy valójában a legtöbb ábrázolás a korszakban az az óbudai hajógyárról készült.
13: Minek köszönhető ez vajon?
16: Alapvetően én azt is gondolom, hogy mivel ez egy első olyan gyár volt, ahol ténylegesen úgy zajlott a termelés, hogy az már kiemelkedő volt, ezért is egy ilyen nagy nemzeti büszkeségnek volt a része, hogy végre van mit megmutatnunk. És az meg, hogy egy ilyen esztétikusabb környezetbe helyezkedik el, fákkal, ugye víz, van egy ilyen romantikája az egésznek, azért ez is hozzájutott ahhoz, hogy ezt ennyiszer megörökítették.
13: De hát mégiscsak iparról van szó.
16: Ugye egyrészt az, hogy amit említettem, hogy így lehet végre mit megmutatni, hogy ennek az ilyen egésznek egy ilyen modernitáshoz való viszonynak a kérdése is nagyon bejön itt. Egyrészt, hogy az is elmondható, hogy alapvetően a művészek nem ábrázolták ábrázolták a modern nagyvárost. Ugye általában inkább a vidéket ábrázolták, mint a nemzeti szellemnek így a megtestesülése, és ugye mint a modern város, és annak a része ugye a gyár, hiszen ugye a nagyvárosokban volt ugye a gyáripar, Budapestre koncentrálódott, ezért ugye annak a része a látképének. Hogyha megnézzünk például Önvedúta képeket Budapestről, akkor azért feltűnnek így a gyárkémények már a századfordulónál.
13: Regős István Óbuda című képe 2017-ből itt van ezen a tárlaton. A Munkácsy díjas festővel és képzőművésszel a szerkesztő Pálfi Balázs beszélgetett.
17: Regős István csodálkozott-e, amikor kiderült, hogy ebbe a kiállításba ide akarják akasztani a képét?
18: Nem csodálkoztam, örültem neki.
17: Pedig nem is egy fiatal darab. Mit lehet tudni erről? Hogy a téma adta magát, vagy a kép, ami alapján készült, mondja a laikus, de közben tudja, hogy ez nem így van, hogy lát az ember egy érdekes metszetet, és azt mondja, hogy hoppá, én ebből csinálok egy egészen másfajta képet.
18: Hát több irányból jönnek az inspirációk, de az alapja ennek a munkának az, hogy az én munkásságomban van egy olyan rész, amit úgy apostrofálhatnék, hogy történelmi városképek, parafrázisok. Na most a múzeum akkori igazgatója, Népesi Noémi, ezekből a képekből látott meg egyet-kettőt, és tulajdonképpen csak annyit mondott, hogy ú, de jó lenne valami ilyesmi, ami Óbudával foglalkozik. És akkor én ezt úgy eltettem, elraktároztam. Na és akkor volt egy pont, amikor elkezdtem kutakodni hajógyári fotók, metszetek után, és akkor találtam meg ezt a bizonyos, ott az eredeti, az én képem alatt, és annak egy feldolgozását festettem meg.
17: Miért érdekes egy hajógyár? Tehát, hogy a téma volt az, vagy a kép volt az, ami beindította?
18: Nagyon érdekes, hát minden ilyen gyár, minden ilyen üzem. A bátyám az újpesti hajógyárba dolgozott, és én ott többször megfordultam. Tehát ami ott történik, az feltétlen izgalmas több szempontból is. De ennek a metszetnek a kétsíkúsága, tehát hogy egyben látom a műhely belsejét, és látok valamit a külvilágból, az mindenképpen izgatott engem, és nagyon jó lehetőséget adott, ez a jobboldali rész az, hogy kilátok a műhelyből, hogy ott megjelenítsek egy jelenkori óbudai toronyházat, ugye, ami lett a régi Óbudáról.
17: És magát a kastélyt,
18: és magát a Zicsi kastélyt is, mert az is egy annyira szép motívum, és akkor így összejött, összeállt, és így lett ebből egy ilyen fúziós kép. Még egy dolog, ami izgatott nagyon, hogy egy műhelyben általában őrületes nagy rumli van, rendetlenség. Legalábbis úgy néz ki, de azért a jó szakember az még a rendetlenségben is mindent megtalál a rumlinak látszó munkahelyén is, és én ezt kicsit képileg próbáltam itt a műhely részen, a bal oldalon, ezt valahogy próbáltam megjeleníteni, tehát olyan rend van a műhelyben, nem? Tehát ott bal oldalon.
17: Igen.
18: Tehát egy egész egyszerű formák, kubusok, hengerek, kiukasztott lemezek, de az is négyzetben a kör. Tehát én nagyon leredukáltam és nagyon leegyszerűsítettem azt az eredeti metszetet. Én ezt így szeretem csinálni. Még egy szó, ami így szembe jutott magammal kapcsolatban, hogy én igazából szintetizáló képzőművész vagyok. Tehát ez is egy ilyen szintetikus kép. Sok mindenből adódik össze a kép teljes szerkezete, és hát ennek része, ahogy az előbb mondtuk, az Zicsi kastély, a lakótelep, és akkor egy bal oldalt ez a tiszta műhely. Rend van a műhelyben.
17: De már nincs hajógyár.
18: Hát sajnos nincs.
17: Hiányolja?
18: Engem nagyon érdekelne mai napig is, de hát nyilván ennek gazdasági okai vannak.
13: A Gyár mint látványosság című kiállítás részben Zalka Hanna Barbarával, dizájnelemzővel, kurátorral folytatjuk a sétánkat. Egy Telepi Károly kép előtt szakadt belém a szó.
16: Ahogy korábban is említettem, ugye nagyon ritkán ábrázoltak ugye festészetben, a 19. században gyárakat, és ezért is nagyon különleges ez a kép, hiszen Telepi Károly, a magyar romantikus tájképfestészet kiemelkedő alakja megfestette az óbudai hajógyárat, és több képet is ismerünk. Sajnos ezeknek így a pontos ilyen tulajdoni viszonyai nem ismeretesek, ezért csak sajnos reprodukciókat tudtunk kiállítani.
13: Haladjunk tovább. Gregus János rajz következik. És azonosítatlan szerzőktől is szép számmal jó néhány fametszet
16: Itt alapvetően a gyárábrázolások a nyomtatott sajtóban jelentek meg. A képes sajtó egy hatalmas újítás volt ugye a 19. század közepén, hiszen ami eddig csak írott formában fogalmazódott meg, az most már képi formát is öltetett.
13: Madártávlatban is, meg hát aztán leszállunk a földre, és a gyár különböző szegleteit látjuk újra és újra. Ez itt a gyárkapu lehetett? Emberek is szekérrel, kis csónakokban, talán munkások, talán nézelődők lehetnek? Igen, és játszó gyerekek.
16: Itt alapvetően így a tájkés felszésedből ismeretes alakokat is láthatunk, ugye, akik így nézelődnek, a vízparton ülnek, szekeres kocsi, pipázó úr.
13: Vajon ez valóságos volt? Lehettek ilyen nézelődők a hajógyár közelében? Mit gondol?
16: Voltak látogatók, erről is rengeteg írásos dokumentum van a különböző folyamatokban, hogy látogatók érkeztek a hajógyárba, akik ugye kifejezetten így erre voltak kíváncsiak, hogy működik ez a gyár. Ebből is látszódik, hogy mennyire fontos volt ez, hiszen konkrétan kirándulásokat szerveztek a hajógyárba.
13: Ha jól nézem a dátumokat, van itt annál sokkal korábbi, az egészen korai időszakból, 1849-ből, hát az az indulás után körülbelül 14-15 évvel volt.
16: Így van, ez a német folyamatokban is szereplő képeket is kiállítottunk. Ezért is érdekes az, hogy itt az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványsorozatból is hoztunk képeket. Ugye ez alapvetően Rudolf trónörökös kezdeményezésre indult ez a kiadványsorozat, melynek az volt a célja, hogy megmutassa azt a monarchia lakói és a külvilág számára, hogy hogyan akarja magát így képviselni az ország. És ebben is van egy külön fejezet, ami foglalkozik Budapestnek és Magyarországnak a gyáriparával. Itt is kettő óbudai hajógyár ábrázolást láthatunk, amiket Rauscher Lajos készített, és Morelli Gusztáv, a korszak neves fametszője sokszorosított.
13: Ez egy jó játék gyerekeknek, a különbségkeresés. Hanna segít?
16: Hát itt alapvetően mondjuk ilyen kisebb dolgokat tehát így észrevenni. Az egész kiállításban azért sok ismétlődést lehet észrevenni, hogy az ilyen folyamatos ábrázolásoknál ott azért szerették egymást másolni az alkotók. Szóval azért, hogyha így megnézzük így a hajógyárnak a pozícionálását és az elhelyezését a képnek, ugye nyilván ez egy ilyen képszervező módszer is, hogy most mit hogyan teszünk, és hova teszünk még egy plusz madarat, egy hajót, de mégiscsak azért lehet észrevenni egy hasonlóságokat a kiállításban. És nem csak itt a gyármint látványosság részen szerepelnek ugye ábrázolások a hajógyáról, hanem a nagy egységben is, és ott is lehet észrevenni különböző hasonlóságokat.
13: Térképsorozat Budáról és Pestről. Pest térképe Buda és Pest szabadkirályi városainak tájleírása címmel. 1837-ből egy színezett litográfiát is találunk ezen a kiállítás részen, a középpontjában a hajógyárral.
16: Ennek itt az az érdekessége, hogy alapvetően ugye Carl Vázquez készített egy térképsorozatot Budáról és Pestről az 1830-as évek végén, és a Magyar Nemzeti Múzeumban van egy olyan térkép, aminek valaki a közepére az óbudai hajógyár ábrázolását ragasztotta a Pest térképe helyére. És ugye ez az ábrázolás, ez a térképnek az a különlegessége, hogy ugye a szegélyen az ilyen meghatározó épületek találhatóak ugye az adott városrészről, és valaki úgy érezte, hogy a látványosság az ilyen látnivalók sorába kell emelni a hajógyárat, ezért ráragasztotta erre a képre, ami alapvetően egyébként Pest térképe.
13: Eltulajdonították a pestiek az óbudai hajógyárat.
16: Így is lehet mondani.
13: Teret váltunk, na és persze egy kicsit a történelmi időt is megbolondítjuk. Ebben a segítségünkre lesz ez az 1955-ös filmhíradós felvétel.
19: A felszabadulási versenyben kiváló eredményt értek el. Különösen jó munkát végzett Szőcs Antal Ács brigádja és Erik Gyula mázoló brigádja. Az új 550 tonnás exporthajónak nagy szerepe volt a felszabadulási serleg elnyerésében.
13: Az első Dunai Gőzhajózási Társaság történetét követjük egy kiállító térben. Kalandos ez a történetkövetés, mert sok aspektus adja magát, hogy követhetjük a Duna történetét, a szabályozás történetét, követhetjük a hajózás történetét, hogy éppen mikor milyen kihívásokkal szembesültek azok, akik hajót építettek, vagy mikor éppen milyen modellre, milyen hajóra volt szükség. Modelleket látunk, ráadásul eredeti modelleket. Tinku Szatmári Balázs, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa fog minket vezetni a térben. Mondja ön, hajókedvelő ember, és nem sikerült ezt kinőni a gyerekkora óta, mondta, hogy mondjuk a modellek iránt is rajong, vagy úgy általában a közlekedésért rajong?
20: Általában a közlekedésért rajongok, de nekem szívügyem a hajózás, ezt mindenki tudja rólam. Tulajdonképpen a múzeumba is így kerültem.
13: Ön jött kívülről, és csatlakozott ennek a kiállításnak a megrendezéséhez.
20: Így igaz. Nekünk a közlekedési múzeumban jelenleg nagyon nagy problémát okoz, hogy hogyan tudunk megjelenni új kiállításokkal, helyszínekkel, és a hajózási gyűjtemény az pedig egy különösen látványos, jól bemutatható, rengeteg hálás témát felvonultatni képes témakör, és hát ennek megfelelően kaptam egy felkérést, hogy ha már ez a kiállítás létrejön, az itt lévő kis termet én be tudom rendezni azon tartalmakkal és tárgyakkal, amelyeket ismerek.
13: Két kisebb térről van szó, az egyik a 19., a másik a 20. századot próbálja felölelni. Na most, a modellek, amiket látok itt, azok tényleg eredetiek?
20: Igen, a nagyon nagy részük gyári modell, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az óbudai és egyébként az újpesti és más hajógyárakban is az volt a szokás, hogy az elkészült hajókról legyenek azok egyedi építésűek vagy típusmodellek, készítettek a gyármodell készítői egy-egy hajómodellt. Ebből egy példányt kapott a megrendelő, egy példány pedig visszamaradt a gyárban. Na most az óbudai hajógyárnak a rendszerváltozás utáni bedőlése után ennek a tárgyállománynak a jelentős része, beleértve a hajómodelleket is, a közlekedési múzeumnak a gyűjteményébe ment át.
13: Melyik a legkorábbi modell? Az 1845-ös DDSG Bátor néven.
20: Igen, ha úgy nézzük, hogy a legrégebbi hajóegységet ábrázoló modell, akkor az valószínűleg tényleg a DDSG Bátor lesz, ahogy körbenézek, és igen, a bátor, a bátorság, közbátorság fogalmat rejti magában, tehát azt a kereskedelmi szellemet, azt a beruházási, alkotási szellemet kell beleérteni, amit a reformkorban Széchenyi promótált és testesített meg, tehát, hogy legyenek infrastruktúrális beruházások, fejlődjön az ország kereskedelme, gyáripara, hitelrendszere, és ennek a részeként a közbátorság fogalma kapott egy ilyen megtisztelő figyelmet az első Dunagőzhajózási Társaság részéről. Ugye ne felejtsük el, hogy ekkoriban Magyarország egy ilyen nagyon furcsa német-magyar kétnyelvű közeg volt, és ez a Dunai gőzhajózás hajóegységeknek a neveiben is tetten érhető. Tehát az első gőzhajó Franz der Erste német nyelvű alakot jelent, de utána van Zrínyi, németes helyes írással, tehát hogy rövid ível, ugyanakkor vannak magyar nevű hajók is, például a Bátor. Tehát egy ilyen abszolút mix, egy ilyen német-magyar, lendületes, az ország fejlődésébe, prosperitásába vetett hitet tükröző elnevezések azért gyakran előfordulnak.
13: Ez az óbudai hajógyárban épült első vastestű gőzhajók egyike, 160 lóerős gőzgéppel építtetett, és 129.508 osztrák értékű forintba került. Milyen feladatot látott el ez a hajó?
20: Ez egy vontató hajó, az áruszállítás alapvetően uszályok vagy bárkák vontatásán keresztül zajlott. Ez egy abszolút típus hajó volt a korszakban, tehát nagyjából azt reprezentálja ez a hajómodell, ahogy a reformkori gőzhajókat el lehet vagy el tudjuk képzelni.
13: Vagyis, ezt fordítsa le azért, mert én például sehogy se képzelem el őket, mert örülök, ha elképzelek egy gőzhajót. Hogy reformkori gőzhajót képzeljek el, az egy külön ügy lenne, de nekem az nem megy, mert keveset tudok a hajókról.
20: Igen, ez egy kevésbé kutatott téma, abszolút tradicionális, tehát a lapátkerekes gőzhajók uralták a Dunát egészen a II. Világháború utánig, amikor is a modernizáció révén ugye ezeket elkezdték szisztematikusan kivonni a forgalomból és lecserélni. Vontatóhajó az általában egy 5-6 fős személyzetet magába foglaló hajó volt, vontatmánya volt, tehát egybe kötöttek 2, 3, 4, 5 vagy 6 uszályt, és ezeket vontatták. Maga a vontatási üzem az a II. Világháború után kezdett kivonódni a forgalomból, az 50-es, 60-as évektől beszélhetünk a tolóhajózásról. Ami még érdekes lehet a hajóknál, a gallion figurák, mert amely hajók adott személyekről vannak elnevezve, például Széchenyi Istvánról, Árpád fejedelemről, vagy más ismertebb emberekről, ott a gallion figurában megfaragták őket. Ez az ordísz. De amikor egy létező szeméről van elnevezve a hajó, akkor egy létező személynek az alakját faragták meg benne.
13: Ugye az Árpád volt az első hajó, ami az óbudai gyárban készült, és a Széchenyi is elég hamar sorra került. Ennek az avató ünnepségén hangzott el a himnusz a ma ismert formájában először.
20: Így igaz.
13: Vezet engem Balázs. Vezet.
20: Így igaz. Az óbudai hajógyár tulajdonképpen egy szimbolikus térként is felfogható, hiszen az első Duna gőzhajózási társaságot mind a mai napig egyfajta idegen, osztrák, nem magyar társaságként vagyunk hajlamosak felfogni. Leginkább azért, mert egy bécsi székhelyű, nagyon sokáig német munkanyelvet alkalmazó közlekedési vállalatról van szó. De a reformkorban ez a német-magyar kettősség jelen volt. És ennek az egyik megtestesülése, hogy a himnusznak az első megzenésített bemutatását, azt éppen ebben a hajógyárban tették meg. Ugyanakkor 10 évvel később, Ferenc József 1857-es látogatásakor már egy teljesen más karakterű gyárt mutattak meg a császárnak, hiszen ugye az abszolutizmus éveit írjuk, tehát egy ilyen aulikus, schwarzgelb, udvarhű, német karakterű vállalatként jelent meg a császár színei előtt az óbudai hajógyár.
13: Melyik makettet nézzük még meg? Mit nézzünk meg, Balázs?
20: Nekem nagy szerelmem a 19. századi hajózás, de talán ne hagyjuk ki a 20. századot
13: se. Ne hagyjuk ki. Átléptünk abba a terembe, amely a vállalat, a magyar hajó és darugyár időszakát dolgozza föl, vagyis most már a 20. században tartunk.
20: A 20. század egy nagyon furcsa helyzetet teremtett az első Duna gőzhajózási társaság óbudai hajógyárában, mert ugye ez egy üzem volt, nem egy részvénytársaság, nem egy különálló entitás, hanem egy vállalatnak egy üzeme. A Duna gőzhajózási társaságnak a jelentőségét mutatja, hogy ugye német tulajdonként az Anschluss miatt a szovjetek hadizsákmányként lefoglalták és saját tulajdonként kezelték egészen 1953-ig az óbudai hajógyárat.
13: Mit tudott a szocializmus kezdeni ezzel a vállalattal?
20: Nagyon sokáig kicsit rendezetlen volt a helyzete, tehát hogy különböző trösztök és egyéb pártigazgatói irányítás alatt működött. Egészen 1962-ig, amikor létrehoztak egy nagy egységes magyar hajó és darugyár szervezetet, és ez alatt 5 igazgatóság jött létre, melyek közül az 5 igazgatóságnak az egyike az óbudai hajógyár volt maga. A legmagasabb kvalitású munkákat végezte az újpesti hajógyár, ez általában a méretet is jelentette, tehát hogy a tengerhajózáshoz kapcsolódó hajógyártást is. Óbuda alapvetően a tolóhajózást, uszályhajók építését, illetőleg a kicsit tradicionálisabb hajógyári tevékenység, tehát ami a lapátkerekekhez, lapátkerekes javításhoz, vontatóhajókhoz kapcsolódik.
13: A 19. századról szóló teremben megnéztük a hajógyár egyik legrégebbi makettjét. A legutolsóra rá tud mutatni, a térben jelenlévő legutolsóra, Balázs?
20: Ő lesz az, a Brezno. Egész egyszerűen azért, mert egy 1989-ben megépített vontató jégtörőről van szó, jelenleg is aktív, Pozsonyban a szlovák kollégák használják, és hát ahogy mondottam, erről a hajóról is készült. Igaz, hogy egy kicsike, 1:100 méretarányú hajómodell. Ez a modell ugye 1989-90-es építésű.
13: Hát az ott már a búcsú időszaka.
20: És ez már a búcsú időszaka, pontosan.
13: Mekkora dolog lehetett mondjuk, amikor ezt a jégtörőt vízre bocsátották? Régen ugye akár az uralkodó, akár az ország vezetői megjelentek egy-egy vízrebocsátáskor. Később ez jellemző volt még, vagy a szocializmus ezt a hagyományt átalakította?
20: Mindenképpen átalakította ezt a hagyományt, már csak azért is, mert az újpesti hajógyár lett a kiemelt, a legnagyobb, a minden szempontból előtérben lévő gyáregység. Ott készültek a legmodernebb, legnagyobb, legreprezentatívabb hajóegységek. Ilyen formán minden protokollális esemény voltak éppen hozzájuk kötődött, nem pedig az óbudai hajógyárhoz.
13: Ha elképzelünk egy hajógyárat, szigeten van, kell hozzá víz, kell hozzá egy csomó minden, de télen-nyáron működnie kell, miközben az időjárás mégiscsak változik. Téli kikötő is volt.
20: Igen, a hajógyártásban régebben legalábbis, tehát a 1960-as évek előtt értve ez alatt, volt egyfajta szezonalitás, tehát maga a hajózás, mint tevékenység, általában novemberig tartott, és volt egy szezonnyitó, ezt általában márciusban szokták megtartani. A hajógyári munkákban a téli időszak dolgok, általában a csendes javítás időszaka, tehát hogy itt általában kazánt szereltek, vagy egyszerű famunkákat reparáltak a hajókon, amiket meg lehetett csinálni tulajdonképpen egy ilyen lezárt, leponyvázott, nem működő hajókon.
13: Egy gyár anatómiája az Óbudai hajógyárunk története címmel jövő tavaszig látható kiállítás Óbudán. Itt készült mai műsorunk. A felvételt Dany Zoltán rögzítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is Bakanitát hallották. Ha idejük engedi, kérem, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
21: 11 óra 30 perc, híreink. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa, jelentette be a tárca vezető. Feladata az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány miatt évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsáji József. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek, a nevezés díjmentes. Változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, este 10-14 fok lesz.
1: Műsorajánlat.
22: Kalendárium.
23: Vendégünk Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa. Indul a Stúdió 26 Bábfesztivál. Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Bemutatjuk a Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei program kínálatát.
22: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében, a regényes történelem műsorában, ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk, erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
24: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Ma a családi kapcsolatokról fogunk beszélgetni. Én Ambrus vagyok, és itt van velem
25: Benedek,
26: Áron,
27: Titi
28: és Kristóf.
24: Nektek mit jelent a szűk család?
29: Nekem a szűk család azt a másik 4 embert jelenti rajtam kívül, akivel egy fedél alatt élek, illetve az annyival egészül ki, akikkel nagyon gyakran heti rendszerességgel találkozom, például a nagymamám vagy a nagynéném.
0: Nálunk a szűk család az mi négyen, én tesóm, ugye, meg anyukám, apukám, és még ide lehet venni a szűk családi körbe nagyszüleimet, egyik nagyszüleimet, másik nagyszüleim már sajnos nincsenek itt velünk, illetve ide lehet még venni nagynénéméket, illetve keresztapukámékat.
2: Nekem is a szűk család a szüleimet, a húgomat, az öcsémet és a nagyszüleimet jelenti.
3: Én a szűk családot, a két testvéremet, a szüleimet és a nagyszüleimet tekintem.
0: Ambrus, neked milyen a szűk családi köröd?
4: Nekem van 5 testvérem, és emiatt én otthon eléggé sok emberrel találkozok, és sok az olyan ember, akivel állandóan heti rendszerességgel, inkább napi szinten találkozom. És nekem beletartozik az egyik nagymamám, és az egyik nagybátyám, mert velük pedig majdhogy nem annyiszor találkozom, mint a testvéreimmel és a szüleimmel. Nektek mitől szűk család a szűk család?
0: Ők azok az emberek, akikkel általában a legtöbbet találkozunk, és a legtöbbet beszélünk, így mondhatjuk napi szinten, jönnek hozzánk, mi megyünk hozzájuk, és így megvan ez a kommunikáció.
2: Nálunk is a szűk család valahogy így néz ki, mivel szerintem is akkor nevezhető valami szűk családnak, hogyha szűk családi körnek, hogyha majdnem napi vagy ilyen heti rendszerességgel beszélünk egymással, tartjuk a kapcsolatot, és megosztjuk az élményeinket egymással.
29: Hozzátok hasonlóan én is azokat az embereket tartom számon, mint a szűk család része, akikkel naponta találkozom, vagy akár hetente, vagy hetente több alkalommal sokat beszélgetünk, vagy ugye a szüleim és a testvéreim, akikkel meg egy fedél alatt élek, így adja magát a helyzet.
3: Számomra is a szűk család azt a családi réteget jelenti, akivel nagyon gyakran találkozom, vagy nagyon közel állnak hozzám.
29: Ti milyen gyakran találkoztok az unokatestvéreitekkel?
3: Mivel az én unokatestvérem Montreálban él, ezért egy évben maximum egyszer találkozunk, ő egyébként nagyon kicsi, 6 éves, és nagyon aranyos egyébként, mindig rám van függve, hogyha ide jön hozzánk, és volt már olyan is, hogy együtt nyaraltunk velük Horvátországban. Az volt szerintem az egyik legjobb nyaralásom. Mindig jó hangulattal telik, hogyha itt van velem a unokatestvérem, Sára.
4: Nekem csak kisebb unokatestvérem van, én meg a bátyám vagyunk a legidősebb unokatestvérek így a unokatestvéri körben, ezért nekem az unokatestvéreimmel mindig az volt, hogy egy családi összejövetelen mi pesztráltuk őket. Ezt azért mondom, mert sok barátom mondta azt, hogy neki olyan a unokatestvéri kapcsolata, hogy ők barátok, mert egyidősek, van kapcsolódási pont, stb. Viszont nekem ez sose alakult ki, és teljesen más szerepben vagyok az unokatestvéreim között, és a velük való kapcsolatom egyáltalán nem olyan, mint a barátaimnak.
29: Ezt tudok kapcsolódni, mert nekem is csak tőlem fiatalabb unokatestvéreim vannak, úgyhogy ez a pesztrálás az összejöveteleken, ez egy ismerős műfaj, habár a húgom és az öcsém egyaránt kiveszik ebből a részüket, de alapvetően nálunk is ez a felállás egy ilyen családi összejövetelen, de én már várom azt az időszakot, amit te is mondtál már, Amrus, hogy annyira elhanyagolható lesz a jelenleg nagynak tűnő korkülönbség, hogy már-már ez a haveri-baráti kapcsolat ilyen nagyon jól ki tud forrni, mint ahogy ezt egy-egy más esetben lehet látni. Nem azt mondom, most is nagyon jóba vagyok az unokatestvéreimmel szerintem, és egyébként végtelenül aranyosak, és nagyon szeretünk velük időt tölteni. Csak kíváncsi vagyok erre az oldalára is az érmének.
3: Ez jó, hogy felhoztátok, mert én is gondoltam már erre, hogy nekem milyen lesz a kapcsolatom, hogyha majd olyan nagyok leszünk, amikor már nem számít a korkülönbség. Várom ezt az időt, kíváncsiam.
0: Nekem nincsenek kimondottan unokatestvéreim, ugye két unokatestvérem van, de ők csak harmad unokatestvéreim, ami azt jelenti, hogy nekünk a ők szüleink voltak házasok, és akkor így kicsit távolabb vannak tőlünk így a családba, de ők vannak leghamarabb, és velük úgy van, hogy az egyik unokatestvérem, ő egy évvel fiatalabb nálam, a másikuk pedig 3 évvel fiatalabb nálam, és akkor nagyjából egykorban vagyunk, úgyhogy így a haver szinten így megvagyunk.
2: Mi megszüntettük a kapcsolatot az unokatestvéreinkkel, azért, mert 2 éve volt egy konfliktus, nem velük, igazából a nagynénémmel volt egy konfliktus, így már azóta nem beszélünk.
4: És Titi, te ezt hogy viselted?

0: Nektek vannak olyan rokonaitok, akikkel csupán formális alapon találkoztok, hogy kell egy külön alkalom ahhoz, hogy találkozzatok, nem pedig egy szoros kapcsolódási pont miatt, vagy azért, mert minőségi időt akartok együtt tölteni?
1: Nekem vannak ilyen rokonaim, általában távoli rokonok, ők, és temetésen szoktunk találkozni, vagy ilyen formális eseményeken, és vannak olyanok, akikkel egyébként még egyáltalán nem találkoztam, és vannak, akikkel már egyszer-egyszer, de hogy elég ritkán. Nagyon érdekes megismerni ilyenkor a tágabb családot is.
2: Nekem is van olyan a nagy családunkban, akikkel csak az összejöveteleken szoktunk találkozni, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként mi rosszba lennénk, mint mondjuk a titiék esetében, tehát ettől függetlenül nagyon jobban vagyunk, úgy gondolom.
3: Nálunk is amúgy ez van, tehát mi is jobban vagyunk. Ha az utcán véletlenül találkozunk, akkor egy ilyen nagyon jó beszélgetés tud kialakulni. De alapvetően szokott lenni ugye ilyesmi események, összejövetelek, mint ahogy mondtad, Benedek. És például most volt egy családi összejövetel, ahol vannak olyan rokonok, akik külföldről jöttek haza, és akkor így volt lebeszélve egy időpont, hogy mikor, és akkor mindenki akkor oda ment, és ott egy jót beszélgettünk.
0: Mondtátok, hogy nem vagytok rosszban, sőt kifejezetten jóba vagytok, viszont nem töltötök kifejezetten sok időt külön egymással. Egy baráti kapcsolatban például szakítasz időt, szervezel programokat azért, hogy találkozzatok. Nem éreztétek még soha azt, hogy ugyanezt megtehetnétek a családotokban? Ezt azért kérdezem, mert például pont mostanság fordult meg a fejembe egyre többször az a gondolat, hogy most akkor van egy kis szabadidőm, elmegyek, meglátogatom mondjuk a dédmamámat, mert pár hete nem találkoztam vele, nem beszélgettem, vagy egy nagymamámhoz beugrok ebédre, hogyha úgy van szabadidőm a napon belül, mert egyszerűen úgy érzem, hogy így tudom a leginkább építeni a kapcsolatot a családon belül is, mint egy baráti kapcsolatban is.
2: Én nem éreztem azt bárhol is a nagy családon belül, hogy nekem jobban nyitni kéne valaki felé, de másoktól sem érkezik még ilyen igény az én irányomba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én ezzel a jelenleg is stagnáló időközi találkozásokkal én meg vagyok elégedve, tehát ez se nem sok, se nem kevés. Örülünk, hogyha találkozunk, de hogy ennél többre nagyon nincsen igény. Ez nem baj, tehát hogy nem is mondom azt, hogy mindenkivel kéne, és az időnknek a jóval nagyobb részét kéne az, hogy lekösse az, hogy a családon belül más emberekkel több időt töltünk, mint akár ezeken az összejöveteleken, de szerintem ez nem is elvárható.
3: Nálunk nincsen egy gyerekek nagyon a családba, csak ugye a három rokonhatásról még, ezért én nem érzem azt semmelyik távoli rokonomnál azt, hogy ezt nekem kéne nyitni egy gyerekként, hogy én vele beszélgessek. Ha van egy ilyen összejövetel, akkor beszélünk egy pár szót, de amúgy nem annyira.
1: Nálunk a távoli rokonokkal való kapcsolatnál nem nagyon merült fel a fejünkben szerintem ilyen, mert ez nálunk ez egy ilyen megszokás talán, hogy távoli rokonok vagyunk, és hát ez a rendje, hogy ilyen nagy eseményeken összejövünk, és ennyi. Viszont volt egyszer olyan, hogy a másodunoka testvéremékkel találkoztunk, és akkor pont ezt beszéltük, hogy milyen ritkán szoktunk találkozni, pedig annyira nem is vagyunk távoli rokonok. Szóval lehet, hogy a jövőben majd gyakrabban fogunk találkozni velük.
4: Nálunk igazából nem nagyon tartjuk a kapcsolatot a nagyon távoli rokonokkal, mivel nem is nagyon ismerünk. Tehát igazából nálunk a kapcsolattartás így csak addig megy el, hogy így annyira nagyon nem távoli rokonoknál, akiket ismerünk, és mivel vannak többféle rokonok, azokkal nem is nagyon tartjuk a kapcsolatot, mert eleve ők se érdeklődnek, és mi se érdeklődünk felőlük.
0: Ezt azért is kérdeztem, mivel a rokonainkkal már van egy adott kapcsolódási pont, hogy azonos a vérünk, és emiatt közelebb tudunk hozzájuk kerülni, mint egy másik emberhez. És csak akkor kerülhetünk közel egy emberhez, hogyha nyitunk felé.
1: Igen, szerintem a családi kapcsolatokban sok múlik a hozzáálláson is, hogy mennyire vagyunk nyitottak a másik féllel szemben, és akár igényt tartunk gyakrabb összejövetelekre.
0: Te mondtad, Benedek, hogy ez nálatok egy szokás alapon van, hogy inkább nem tartjuk a távolibb rokonokkal a szoros kapcsolatot, de ez nem egy törvényszerűség. Anyósodat nem kell gyűlölnöd kötelezően, mert van ez a sztereotípia, és hogy ezeken túl lehet lépni.

0: és lehet ugyanolyan jó kapcsolatod az anyusoddal, meg a legtávolibb rokonoddal, mint a nagymamáddal például. Ez azért is érdekes, mert én ismerek olyat, aki még a nagymamájával se tartja a kapcsolatot, csupán azért, mert nem alakult ki köztük az, hogy állandóan találkozzanak, beszéljenek, érdeklődjenek a másik iránt. És sajnos van, akinek a szüleivel nem alakul ki ilyen kapcsolat, de rengeteg felnőtt embernél is az van, hogy a testvéreivel nincsen semmilyen kapcsolat, elhanyagolódott. És azért, hogyha van egy jó testvéri kapcsolatod, akkor onnantól kezdve azt fogod mondani, hogy miért nem beszélsz a testvéreddel, mert ez egy tök jó dolog, hogy beszélsz a testvéreddel, és van egy ember, akivel együtt nőttél föl.
1: Én igazából az ilyen embereket sajnálom, mert az azt jelenti, hogy valamilyen probléma történt ott a gyerekkorban, de én nem tartom egészségesnek azt, hogyha ilyen van. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a nagymamámmal is kifejezetten jó a viszonyom, az átlagnál sokkal jobb, és úgy is, hogy a szüleimmel is, tehát hogy velük is meg tudok beszélni bármit. Ti mennyire láttok példát arra, akár csak a saját családotokban, hogy jó vagy éppen nem túl jó kapcsolat alakul ki, teszem azt például sógorok között?
0: Az én szüleim nincsenek rosszba a testvéreikkel. Apukámnak van sok testvére, ők 7 testvérek, és mivel mi is 6 vagyunk testvérek, sokan vagyunk, van egy ilyen elég erős példa arra, hogy hogyan működhet. És én meg a bátyám ebbe kifejezetten tudatosan dolgozunk, hogyha látunk ott valamilyen hibát, például a kommunikáció köztük mi azt látjuk, hogy nem mindenképpen működik nagyon jól, ezért például nagyon nehéz nekik megszervezni egy külön találkozást, hogy csak testvérek leüljenek, pedig törekszenek rá. És például ebben próbálunk mi azt, hogy minimum mi ketten, a nagyobbak tudjunk egymással kommunikálni, és ezt megtanítsuk a testvéreinknek is, hogy egymás közt menjen.
2: Látok, annyira vagytok testvérek, mint nálunk a szűk család. Tehát...
1: Az apukámnak van 2 testvére, az egyikük Németországban él a feleségével, akik egyébként rendszeresen és nagy örömmel szokták az adásokat hallgatni, de amikor ők hazajönnek Magyarországra, én úgy látom, hogy gyakori az ilyenkor, hogy szerveznek olyan eseményt, vagy mondjuk a nagy családi összejövetelt erre az időpontra szervezik, amikor ők is itthon vannak, hogy a 3 testvér lehessen együtt. Anyai ágon ugyanez a helyzet, mert anyukámnak pedig az öccse él Kanadában a családjával, de ott is azt látom, hogy akárhányszor ők hazajönnek, mindig egy nagyon erős törekvést látok arra, hogy legyen olyan esemény, amin a testvérek együtt ott vannak.
3: Az én nagymamám a húgával nagyon szoros viszonyt ápol, még úgy is, hogy az ország 2 felében élnek, egy héten nagyon sokszor felhívják egymást, én pedig nagyon ritkán szoktam vele találkozni, szóval ez érdekes, hogy ők nagyon jól megtartották ezt a kapcsolatot.
1: Ehhez tudok kapcsolódni, mert az én anyukám és az ő húga esetében pontosan ugyanezt látom, habár ők csak a városnak a 2 szélén laknak, és emiatt gyakrabban tudunk találkozni is, vagy gyakrabban tudnak ők találkozni, de ugyanezt látom, hogy egy nagyon szoros kapcsolat maradt meg kették között, ami szerintem nem egy mindennapi dolog.
4: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
0: A tág családnak a közös összejövetele az a fórum, amikor találkozhatunk minél több emberrel a családunkba. Ott ti hogyan érzitek magatokat?
1: Nálunk hál' Istennek kikoptak már ezek a nem várt kérdések, a hogy megy a suli és társai. Szerintem ezt minden diák megkapta az összes ilyen családi összejövetelen hosszú időn keresztül. Emellett nem nagyon látok olyan kérdést, ami egy ilyen eseményen engem személy szerint kellemetlenül tudna érinteni. Egyébként jól érzem magam, tehát nincs bennem szorongás, amikor egy ilyen családi összejövetelre megyek. Várni szoktam ezeket általában, bár az is igaz, hogy nálunk ez csak minden másnap van, ahogy a vicc tartja, ugye húsvét másnap és karácsony másnap.
2: Ne aggódj, nálunk még a közeli családban is felteszi ezt a kérdést, hogy én hányadikos vagyok és hova járok iskolába. És úgy, hogy én az elmúlt 8 évben nem váltottam iskolát, úgyhogy ez általánosból mentem gimnáziumba és ugyanabban a iskolában maradtam, és mindig megkérdezik, hogy hova járok iskolába.
0: Mindenkinek van általában keresztülője, és sokszor csak formális az egész, mert már nincsen vallási indítatás mögötte, hanem a testvéremet, legjobb barátomat felkérem, hogy adjon ő is külön karácsonyi ajándékot a gyereknek, de például nekem pont van személyes kötődésem a keresztszüleimmel, és hogy nem tudom, nektek van-e hasonló.
5: Nekem van, csak azt, miután meglettem keresztelve, utána valahogy eltűnt, és nem is tudjuk, hogy mi van vele. Szóval, igen, a keresztanyámról tényleg nem tudjuk, de nem is érdekel, mivel hogyha így csak így eltűnt, akkor valószínűleg nem voltunk neki fontosak.
0: Volt valamilyen kapcsolat, ettől függetlenül a szüleiddel mondjuk?
5: Nem tudom, mivel ezt még nem kérdeztem meg.
0: Soha. Érdekes. Mert például nekem a keresztanyám, ő már, én nekem nincsen emlékem arról, hogy kiskoromból, hogy nekem lenne bármilyen személyes kapcsolatom vele, mert ő elég korán elvált a keresztapámmal ők ketten, és ő el is költözött, de ettől függetlenül később az elmúlt években már próbálok rendszeresen valahogyan kapcsolódni hozzá, programot szervezni.
3: Az egyik nagypapám nem vér szerinti, és nagyon-nagyon sokáig azt hittem, hogy vér szerinti. De volt egy pont, amikor kiderült számomra, hogy nem, és hát megdöbbentő volt, az biztos, de ugyanúgy szeretem, mintha vér szerinti lenne, szóval ugyanolyan a kötődés.
1: Ez nálunk is így van, nekem is az egyik nagymamám, ő nem vér szerinti, de valahogy az évek alatt nálunk nem is alakult ki az, hogy őt nagyinak vagy mamának szólítsuk, és amúgy pont az elmúlt időszakban agyaltam azon, hogy tulajdonképpen ez miért van, de persze én is elmondhatom ugyanezt, amit te, Benedek, hogy ez nem változtat semmit, tehát hogy én is ugyanúgy szeretem őt, és ő is szeret minket, de hogy valahogy, ahogy fölnőttem, fura lett az, hogy bár megvan az a kötődés, ami egy vér szerinti nagyszülővel, mégsem szólítom őt a nagyszülői mi voltából adódóan nagymamának, és eddig nem zavart, de most már azért gondolkodtam ezen, hogy miért alakult így. Aztán igazából rájöttem, hogy majd ha hazamentem, megkérdezem, hogy ez miért alakult így.
0: De akkor összességében számít az, hogy valakivel van vér szerinti kapcsolódás, vagy a lényeg az a kapcsolatnak a minősége és mélysége?
1: Hát pontosan nem tudnám megmondani, de én ebben nem vagyok annyira biztos. Tehát én attól még, hogy nem vér szerint a nagymamám, én tudok rá nagymamaként hivatkozni, ha kell.
3: Igen, számomra ez csak egy érdekesség igazából, hogy nem vérszerinti, mert teljesen úgy tekintek rá, mintha vérszerinti lenne. Most már fel sem merül ez a kérdés.
0: Milyen távoli rokon van nektek, akivel jobban tudtok kapcsolódni, mélyebb a kapcsolatotok, mint a többiekkel?
3: Nincs kedvenc családtagom, de például a nem vérszerinti nagypapámat nagyon bírom, mert iszonyú jó a humora, és nagyon sokat segít matek dolgozatok előtt is.
2: Ez már egy jó pont akkor.
3: És még sok jó pont van mellette, csak most nem fogom felsorolni az összeset.
2: Krisztóf?
1: Az egyik nagybácsimmal néhány évvel ezelőtt, nekik van vidéken egy nyaralójuk, és levitt, hogy segítsek neki vízvezetéket szerelni. És valószínűleg neki az volt az elsődleges, hogy akkor segítek neki, és a vízvezetéket megcsináljuk, de nekem ez akkor egy hatalmas nagy poén volt, én nagyon, nagyon élveztem, még úgy is, hogy valójában csak a nyomásmérő mellett kellett googolnom, és folyamatosan kiáltani neki az ablakon át, hogy mennyi az aktuális nyomás, de én azt nagyon élveztem. Ugyanez elmondható a nagymamámról is, akivel főleg amíg kisebb voltam, de mai napig is egyébként, hogyha a nyaranta nála vagyok, nagyon sok programot csinálunk. Mi mindig elmegyünk valahova, tehát hogy mi nem nagyon tudunk így otthon ülni. Ez egy szerintem pozitív közös vonásunk, és rengeteg helyen jártunk már együtt. Például, amikor átadták a Magyar Zeneházát, elég gyorsan el is mentünk oda. Ti felnőtt korotokban hogy képzelitek el akár a családi összejöveteleket, akár az akkori külföldi rokonokkal a kapcsolattartást, vagy bármi ilyesmit?
3: Én azt tervezem, hogyha felnövök, akkor sokat fogok utazni a két testvéremhez külföldre, és akkor együtt elmegyünk és város nézünk, vagy bármilyen programot csinálunk.
5: Én majd, ha felnövök, szeretném a szűk családi kört ugyanúgy jól fenntartani, mint most van, és szeretnék minél többet beszélni majd a szüleimmel is, meg a testvéreimmel is, de így a távoli rokonaimmal nem tudom, hogy mennyire fog ez megmaradni.
0: Én már most próbálok úgy alakítani a egész családommal, nem csak a szűkkel, hanem a tág családommal is a kapcsolatot. Hogyha találkozunk például egy temetésen, akkor ne csak formalitásból köszönjünk egymásnak, hanem egy mélyebb, támogatóbb találkozás legyen az. És szerintem ezt már most próbálom a legtöbb rokonommal kialakítani.

0: volt a Válaszutak.
1: Köszönjük, hogy hallgattatok minket.
0: Ma a családi kapcsolatokról beszélgettünk.
1: Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt volt velem
2: Titi,
3: Áron,
4: Ambrus
5: és Benedek.
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon.
6: A mai adás szerkesztette Mohács Edit, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.
7: A Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Csolnoki Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Csolnok Budapesttől 40, Doroktól 4 kilométerre található, mintegy 3000 lakosú, festői fekvésű település, hegyekkel és erdőkkel körülvéve. Első ismert okiratos említése 1262-ből való, amikor a Csolt nemzetség ősi birtokaként szerepel a forrásokban, de az óbudai klarisszáknak is voltak itt földjeik. 1276-ban a veszprémi püspök joghatósága alól Benedek esztergomi érsekhez került Tihanyért cserébe. Csolnok a török időkben is lakott maradt. 1606-ban főleg református vallású magyar népessége volt. A felszabadító harcok során a 17. század végén rövid időre elnéptelenedett. A lakosság azonban hamar visszaköltözött, illetve a 18. század elejétől kezdve több hullámban katolikus német telepesek is érkeztek. Ők kezdték a szénbányászatot, amely az 1970-es évekig a fő megélhetési forrást jelentette. Csolnok mai barokk műemlék jellegű temploma a középkori templom alapjaira épült 1721-ben Nepomuki Szent János tiszteletére. A II. Világháborúban súlyos károkat szenvedett, a plébánia ház teljesen elpusztult. A falu főterén álló Szent Háromság szobrot az 50-es években ledöntötték. 1953-tól a kommunisták kényszermunkatábort működtettek Csolnokon, ahol embertelen körülmények között dolgoztatták a politikai foglyokat, kulákokat, rendszerkritikus értelmiségieket, egyházi személyeket. A csolnoki Nepomuki Szent János templom közel 20 méter magas tornyában 4 harang lakik. A délidőben megszólaló Szent József harangot Szlezsák László öntötte 1921-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink, először röviden. Elbontották a kordont a Kármelitánál, az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap.
2: Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve.
1: Nagyon erős a Washington és Peking közötti kapcsolat, mondta az amerikai elnök, mielőtt elutazott a kínai fővárosból.
2: Változékony időre számíthatunk, a Dunántúlon és északkeleten többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Szimbolikusan saját kezűleg kezdte meg a Karmelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló épület egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a budai várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Kocsán Dávid összefoglalója.
3: Én azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, olyan közintézmények körül, amit a magyar emberek pénzéből építettek, és abból tettek ilyen szépét.
4: Jelentette ki a miniszterelnök, majd a belügyminiszterrel és a beruházási és közlekedési miniszterrel együtt elkezdték eltávolítani a Karmelita kolostor előtti kordonokat. Magyar Péter emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el, arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A kormányfő arról is beszélt, hogy át fogják tekinteni az épületek funkcióját, a témában szakmai konzultációt terveznek. Magyar Péter megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Hozzátette, a budai várnegyedben folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
5: Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren és újonnan építik föl, szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
4: Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a Karmelita kolostort az érdeklődők előtt, majd hozzátette, hogy az egykori Vöröskereszt székház is látogatható lesz. Ezt azonban csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni.
5: Létrehoztunk egy honlapot, már foglalhatóak az időpontok, szabadkarmelita.hu oldalon, bárki megnyithatja, ott lehet már szlotokat foglalni, együtt megy a kettő, tehát egy látogatás keretében lehet megtekinteni a Karmelita palotát, és megtekinteni egyes részeit, a gyönyörű üveg belsőt és az említett szivarszobát például fönt ott ebben a minisztériumi épületben. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy menjen föl, mert nyilván nagy lesz az érdeklődés.
4: A beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányciklusokban a Nemzeti Haussmann program részeként több száz milliárd forintot fordítottak a várnegyed felújítására, valamint új épületekre. Vitézi Dávid kifogásolta, hogy a beruházásokról nem kérdezték meg az embereket, emellett a műemlékvédelem várnegyedben alkalmazott formáját is aggályosnak nevezte.
6: Mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a budai várra már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettség. Vállaltak, és mindezt aközben, hogy bár nyilván fontosak és érdekesek a műemlékvédelmi viták, hogy szabad-e így műemlékeket újonnan létrehozni. Fontos és érdekes kérdés, hogy melyik minisztérium és miniszter hol ül, meg hol nem ül, meg az alkotmánybíróság hol ül, meg hol nem ül, de a valós kérdés az, hogy eközben a magyar gyermekvédelemre, a magyar egészségügyre, a magyar közlekedésre, vasútra nem volt soha semmire elég pénz.
4: Posfai Gábor belügyminiszter a tájékoztatón bejelentette, hogy Szabó Bence százados csatlakozik a kabinettjéhez. Feladata a rendvédelmi dolgozók véleményének közvetítése lesz a tárca felé.
1: A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a magyar külügyminiszter.
2: Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, megerősítették, hogy a magyar külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba.
1: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint a védett árak mellett csak a biztonsági készlettel lehet fenntartani a zavartalan hazai üzemanyagellátást. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően lélegzethez jutottak a kis benzinkutak. Részletek Dorogi Zsuzsától.
7: Április vége óta újra folyamatosan 100 forint felett van a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, míg az iráni válság előtt 70 dollárba került hordonként, az elmúlt hetekben elérte a 120 dolláros csúcsot is. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője kitart a mellett, hogy ez lesz a történelem legnagyobb energiaválsága. A magyar emberek ennek következményeit még nem érzik az üzemanyagárakon. A benzinkutakon továbbra is védett áron lehet tankolni.
8: Elég sűrűn szoktam tankolni, mert az elég sokat használom az autót, úgyhogy hát munkába járáshoz is, és napi szinten városon belül rengeteget megyek.
7: Magyarországon a védett árakat részben a stratégiai üzemanyagkészlet felszabadítása biztosítja. Ehhez a benzinkutak a piaci és a védett értékesítési árak alatt juthat. A MOL azonban a múlt héten levélben közölte több benzinkúttal, hogy a számukra elérhető készlet kimerült, így már ők is csak védett áron vásárolhatnak.
9: Felszabadításra kerülnek újabb tartalékok.
7: Magyar Péter már a szerdai kormányülés után kijelentette, hogy újabb tartalékot szabadít fel a kormány. A miniszterelnök azt mondta, egyeztettek a MOL elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan.
9: Az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Azt is el tudom mondani, hogy a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére a szomszédos országok átlagárához képest jelenleg a magyar védett üzemanyag ár valamennyivel alacsonyabban áll, és a terveik szerint alacsonyabban is fog állni.
7: A kormány csak nem 600 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből, ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el csütörtökön délután, ami a magyar közlönyben is megjelent. A felszabadított üzemanyagból 150 millió liter 95-ös benzin, 425 millió liter pedig dízel. A rendelet szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a 95-ös benzint 286, még a dízelt 315 forintos literenkénti áron kell adnia a viszont eladó partnereinek. A Független Benzinkutak Szövetsége örömmel fogadta az új rendeletet. A szervezet elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak is. Jelenleg ugyanis a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene adniuk az üzemanyagot.
1: Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a budapesti Budaörsi úti laktanya. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon. Egy laktanya neve, örökség, tartás, identitás. Emlékeztetett, a Petőfi laktanya nevét 2023-ban változtatták Mária Teréziára. Szerinte ez a korábbi honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán történt, nem a katonák kérésére. Császár Attila összeállítása.
10: Jó napot, honvédek!
11: Katonai tiszteletadással fogadták a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületénél a frissen kinevezett miniszter csütörtök reggel. Ruszin-Szendi Romulus a fogadtatásáról egy videót is közzétett, ahol Pálinkás Szilveszter is megjelent, aki a választási kampány hajrájában részt vett a távozó kormány elleni tüntetéseken. A kontroll azt írta, a százados nem véletlenül vett részt a ceremónián, ugyanis értesüléseik szerint ő lesz a honvédelmi miniszter, kabinetfőnök helyettese.
12: Most egy új korszak veszi kezdetét.
11: Néhány órával később nagyszabású átalakításokat és belső vizsgálatokat ígért a honvédségnél Ruszin-Szendi Romulus, aki közölte, nem hatalmat gyakorolni, hanem szolgálni érkezett a tárca élére.
12: Mert nincs erős haza, erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem, megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja, a katonák moráljának helyreállítása lesz.
11: Ennek részeként Ruszinszendi Romulus május 21-ét és 22-ét szolgálatmentes nappá nyilvánította a teljes állomány számára. Emellett plusz 10 nap szabadságot is ígért a minisztérium és a honvédség dolgozóinak, de további intézkedéseket is bejelentett.
12: Az a célom, hogy a magyar katonát valódi erős honvédelmi törvény védje. Mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből.
11: Azt is közölte, hogy a korábbi fiatalítás és politikai tisztogatás során eltávolított katonák visszatérhetnek a Magyar Honvédség kötelékébe, ha újra szolgálni szeretnének. Majd vizsgálatot helyezett kilátásba egy korábbi kézigránát baleset ügyében, a védelmi ügynökséget ért hacker támadás és több eltűnt harcászati eszköz miatt. Jelezte azt is, visszakerül a Petőfi név az egyik budapesti laktanyára. A honvédelmi miniszter a Budaörsi úton lévő katonai objektumban tartott péntek délelőtti ünnepségen arról beszélt, hogy korábban ezen a helyen hangoztak el a katonai eskütételek ezrei, itt lettek a civilekből katonák, ezért a laktanya neve örökség és identitás is egyben.
13: Nem rombolunk, helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt. Helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak. Mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők. Mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünk. A Petőfi laktanya ilyen.
11: Ruszinszendi Romulus azt mondta, amikor 2023-ban átnevezték a Petőfi laktanyát Mária Terézia laktanyára, az nem a katonákat, a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált.
1: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. Az ukrán fővárosban több mint 20-an vesztették életüket, a sérültek száma pedig megközelíti az 50-et. Országszerte mintegy 200 helyszínt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Oroszországból közben péntek hajnalban szintén halálos kimenetelű ukrán dróntámadásokról adtak hírt. Pékbulcsó összefoglalója.
14: A Rázányi olajfinomító az egyik legnagyobb Oroszországban, évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoznak itt fel, ami kulcsfontosságú az orosz hadigépezet működéséhez. Nem meglepő, hogy az ukránok már többször is célba vették. A legújabb Oroszország elleni támadásokra közvetlenül az ukrán elnök adott utasítást, aki arányos válaszlépéseket helyezett kilátásba az elmúlt napok orosz bombázásai után. Az előzetes adataink szerint egy orosz KH-101-es típusú rakéta csapódott egy kijevi épületbe. Az idei második negyedévben gyártották, ami azt jelenti, hogy Oroszország a globális szankciók ellenére továbbra is alkatrészeket importál a rakétái előállításához. Ennek megállítása a legfontosabb feladatok közé kell tartozzon minden partnerünk számára, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán belügyminiszter pénteken bejelentette, hogy a csütörtöki orosz támadás után összeomlott kijevi lakóépületnél befejeződtek a mentési munkálatok. A katasztrófa védelem és az önkéntesek egy teljes napon átkutattak túlélők után. A halálos áldozatok száma 20 fölött van, köztük több gyermek is életét vesztette. Ez volt életünk legborzasztóbb éjszakája, még soha nem féltünk ennyire. Azt hittük, meg fogunk halni, a mi környékünkön még soha nem történt ilyesmi, mondta egy kijevi nő. Bár a hétfőn véget ért tűzszünet óta tovább nőtt a feszültség a két ország között, pénteken 200 ukrán és ugyanennyi orosz hadifogoly térhetett haza, amiről a felek már korábban megállapodtak.
1: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nem Kárpátalja lehetett a célpontja az Oroszország által szerdán végrehajtott dróntámadásnak.
2: Siklósi Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a drónok Ungvári és Szójva közelében csapódtak be, utóbbinál az energetikai infrastruktúrát érintette a robbanás. Hangsúlyozta, a magyarországi orosz nagykövet bekéretése gesztusnak tekinthető a kárpátaljai magyarok, Ukrajna és az Európai Unió felé, ami azt jelzi, hogy az újonnan megalakult magyar kormány elítéli a támadásokat, és az unióhoz igazodó politikát tervez folytatni. Hozzátette, a háborúzó felek stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastruktúrát támadják. Ez ukrán részről orosz olajkikötőket, Oroszország esetében ukrán szállítmányozási központokat és energetikai létesítményeket jelent.
15: Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán, viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat.
1: A finn fővárosban reggel órákra leállították a repülőtér forgalmát drón fenyegetés miatt. Napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani.
2: Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy az egyik déli régióban növelték a fegyveres erők készültségét.
1: Nagyon erős a Washington és Peking közötti kapcsolat, mondta az amerikai elnök, miután elutazott a kínai fővárosból. Donald Trump szerint Kína is támogatja a Hormuzi szoros megnyitását a kereskedelmi forgalom előtt, és kész közvetíteni az iráni válság rendezésében. A tajvani kérdésről Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, az Egyesült Államok több elnöki cikluson átívelő Tajvan politikája változatlan marad, és ezt közölték Kínával is. Összefoglaló bánkatától.
16: Szigorú biztonsági intézkedések közepette érkezett meg az amerikai delegáció a pekingi Chung-an-hai kormányzati negyedbe. Kínai tartózkodásának utolsó napján Donald Trump, a kommunista párt és az állami vezetés fallal körülvett központjában egyeztetett újra Xi Jinpinggel. A helyszín szimbolikus jelentőséggel bír, itt találkozott 1972-ben Richard Nixon akkori amerikai elnök Mao Tse-tung kínai vezetővel, megteremtve az amerikai-kínai kapcsolatok enyhülésének alapjait. Xi Jinping úgy fogalmazott, a látogatás új mérföldkő a két szuperhatalom stratégiai kapcsolataiban. Eddig egy új, konstruktív és stratégiai alapokon nyugó kapcsolatot építettünk ki országaink között. Elmondható, hogy ez a látogatás egy mérföldkőnek számít, és számos kérdés jutottunk közös nevezőre az együttműködés terén, jelentette ki a kínai elnök. Az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolat nagyon erős, mondta a találkozón Donald Trump. Az amerikai elnök szerint Xi Jinping felajánlotta segítségét az iráni háború rendezéséhez. A Fox Hír televíziónak adott interjúban arról is beszélt Peking, mint az iráni olaj egyik legnagyobb vásárlója, szeretné elérni a Hormuzi szoros újranyitását, valamint kész támogatni a konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Bárki, aki ennyi olajat vásárol, annak nyilvánvalóan van valamilyen kapcsolata velük. De ő azt mondta, örömmel segítenék, ha bármi módon hasznomat lehetne venni. Szeretné nyitva látni a Hormuzi szorost. Azt mondta, ha bármiben segíthetek, szeretnék segíteni. Jelentette ki Donald Trump, aki arról is beszélt, Kína megígérte, hogy nem szállít fegyvereket Iránnak. A csúcs találkozón megállapodás született többek között arról is, hogy Kína a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse a közel-keleti beszerzési forrástól való függőségét. Ugyanakkor 200 Boeing repülőgépre is megrendelést adott. A tárgyalásokon Tajvan kérdése is téma volt. Kína az ázsiai szigetet saját részének tekinti. Washington a tajvani kormányt hivatalosan ugyan nem ismeri el, de nem formális kapcsolata van Tajpejjel. Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok több elnöki cikluson átívelő Tajvan politikája változatlan marad. Washington ellenzi a status quo erőszakos megváltoztatását, és Peking katonai terjeszkedését komoly biztonsági kockázatnak tartja. Marco Rubio úgy fogalmazott, szörnyű hiba lenne Kína részéről, ha erőszakkal foglalná el Tajvant. Bármi, ami megváltoztatná vagy módosulásra kényszeríteni a jelenlegi helyzetet, problematikus lenne, az erre vonatkozó politikánk természetesen nem változott. Ez meglehetősen következetes volt több elnöki adminisztráción keresztül, és most is következetes marad. A nyilatkozatra reagált Tajpej is. A tajvani külügyminiszter megköszönte Washington támogatását. Lin Chialung közleményében azt írta, Tajvan tovább erősíti önvédelmi képességeit. Úgy fogalmazott, a kínai hadsereg továbbra is műveleteket hajt végre a sziget körül, ami azt bizonyítja, hogy a regionális békére és stabilitásra Peking jelenti a legnagyobb kockázatot.
2: 5 perc elmúlt 1:45.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy elbontották a kordont a Karmelitánál, az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap. Szó volt arról, hogy gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve. És hamarosan beszámolunk arról, hogy ma van a családok nemzetközi napja, az alkalomra a Kossuth Rádió egésznapos műsor kínálattal készült.
0: Déli krónika.
1: Az évelei adatok alapján fellendülés van a gazdaságban. A költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
2: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány. Ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbér terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kata adózásra jogosultak körét.
17: Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adóelkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabályalkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
1: Alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének volt elnöke. Derül ki egy nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumból.
2: Schmidt Jenő a Kossuth Rádióban azt mondta, először stabilizálni kell az önkormányzati rendszert, nem elég plusz forrást adni, azután át kell alakítani a feladatrendszert, majd ahhoz igazítani a finanszírozást.
18: Azzal, hogy a pluszt kivették belőle, a plusz az volt a versenyképes járások programnak a pótlagos finanszírozása, azzal egy nagyot ütöttek a rendszeren, hiszen az állami támogatás, ami évről évre a költségvetésben megjelent, az nem fedezte a feladatoknak a jelentős részét, és ott, ahol megjelennek a feladatok, ott azok az önkormányzatok ebbe az adóbevétel pluszból finanszírozták az inflációt, ebből finanszírozták a bérnövekményeket, az importfüggőséget és mindent, ami pluszköltséget megjelent, úgy, hogy az állam azokat nem támogatta. Most ebből adódóan egy teljesen kifeszített hálózat jött már létre, ami azt jelenti, hogy több mint 2500 önkormányzat fordul már ilyen pótlagos forrásért a volt belügyminiszterhez, vagy majd a következő miniszterhez.
1: Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Linz Mayer Szilvia hozzátette, 200 ezren félbehagyták egy plusz 1%-os nyilatkozatuk kitöltését, ezt is május 20-áig kell érvényesíteni. Falucskai Ivett információi.
19: A legfrissebb adatok szerint eddig 2,1 millióan már beadták személyi jövedelemadó bevallásukat. A többség online intézte. Idén a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített eszélye bevallási tervezetet, majdnem minden 20. adózó esetében azonban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal. Ők mindannyian összesen több mint 300 ezeren kaptak értesítést a teendőikről. Számolt be a részletekről Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője.
20: A leggyakoribb eltérések jellemzően a munkáltatói bevallásokból, illetve adatszolgáltatásokból derülnek ki, és leggyakrabban a kedvezményeknél van valamilyen, mi úgy hívjuk, hogy anomália, ami alatt azt értjük, hogy olyan eltérés, amit valószínűleg a magánszemélynek javítania kell.
19: A legegyszerűbben online, DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval az ESIA rendszeren keresztül lehet javítani a hibákat, tette hozzá a szóvivő. Hangsúlyozta, fontos nyilatkozni arról is, hogy az adózó postán keresztül vagy banki utalással szeretné-e megkapni a visszajáró összeget. Linz Mayer Szilvia felhívta a figyelmet, hogy a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
20: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
19: A NAV idei egyik legnagyobb újítása az egyéni vállalkozóknak segít. A hivatal most már nem csak a munkáltatóktól származó adatokat tünteti fel a bevallási tervezetükben, hanem az összes online számlából és online pénztárgépből beérkező adatok alapján készít egy ajánlatot a vállalkozói bevételükre is. a módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
1: Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagszintek alatt vannak. Emiatt vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be. Ennek részeként az elérhető szabad vízkészleteket is kijuttatnák az ország területére. Bújtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
3: Egy éveken áthúzódó problémáról beszélünk,
19: mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban. Gacsai József hangsúlyozta, az egyik legfőbb problémát az okozza, hogy évről évre romlik a helyzet. Hozzátette, a vízkészlet folyamatosan csökken, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból.
3: Most nekünk a vízgazdálkodásunkban is új alapokra kell helyezni az üzemrendünket, illetve a fejlesztéseinket is abban az irányba, hogy ezeket ki tudják szolgálni. És itt most a ciklikusság van a talajvízkészletben is. Tehát van egy téli fél évünk, ahol töltődnie kellene a rendszernek, és van egy nyári fél év, ahol az természetes, hogy ott van egy csökkenő tendencia, és nekünk egy viszonyítási rendszerünk egy 30 éves átlag, tehát 91-2020, és ahhoz mondjuk úgymond ezeket a mértékeket, ezeket a problémákat, és most az a gondunk, hogy például a 24-25-ös esztendőben is nem értük el 30 éves átlaghoz vonatkoztatott töltődést, tehát mondjuk ott volt egy 70 cm, az idejében sajnos ez 30 cm körül van, és ez már olyan mérték, ami a mezőgazdaság nehezen tud értelmezni vagy kezelni.
19: Az elmúlt 100 év második legszárazabb áprilisán vagyunk túl, 90%-kal kevesebb csapadék esett a megszokottnál. Erről már a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatója beszélt a közmédiában. Somosi Zoltán hangsúlyozta, a csapadékhiány leginkább a dél és dél-kelet alföldet érintette, ahol jelenleg is hatalmas a szárazság. Hozzátette, az aszályra megoldást jelenthet a rendszeres öntözés, azonban az hosszú távon költséges és nehezen fenntartható.
21: Az igazi megoldás egyik része természetesen az, hogy jobban ki kell építeni ezeket az öntözőrendszereket, a különböző csatornahálózatokat, de egyfajta vízmegtartásra is egyre inkább fel kell készülnünk, rehabilitálnunk kell a holtágakat, a földeknek a természetes vízmegtartó képességét. Ez például már korábban is elkezdődött a Vizet a tájba programmal, ahol adott gazdák felajánlották a földjüket, ideiglenes elárasztásra ezzel tudtuk egy picit enyhíteni a talajvízszintnek a csökkenését.
19: Somosi Zoltán hangsúlyozta, a cél, hogy minél több vízmegtartó rendszert építsenek ki.
1: Hosszabb várakozásra kell felkészülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést.
2: A rendszerhiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.
1: Korszerűbb, biztonságosabb, csendesebb és zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A ma indult projektben nem csak az útburkolat, a járda és a parkolók újulnak meg, hanem több zöld területet is kialakítanak. A BKK tájékoztatása szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg. Az érintett területeken ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
22: Komplex projektről beszélünk, faltól falig újul meg, Ferencváros főutcája.
19: Fogalmazott a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese. Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón elmondta, céljuk, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb. Ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre. Hozzátette, a vendéglátóhelyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodóhelyeket alakítanak ki. A vezérigazgató helyettes hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd.
22: 3 villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként 2 új zebra is létesül majd a Mester utcán. De azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
19: Egy összehangolt, egymásra épülő és egymást erősítő programsorozatot hajtunk végre, annak érdekében, hogy Ferencváros is egyre inkább élhetőbb városrész legyen, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a sajtótájékoztatón. Hozzátette, a projekt megtervezését széles társadalmi egyeztetés előzte meg.
4: Azt gondolom, hogy minden itt lakó számára is a jobb Mester utcát tudunk majd visszaadni a beruházás után, hiszen ne felejtsük el, hogy bővülnek a zöld területek, hogy a parkolási lehetőségeket hozzáigazítjuk az itt lakók és az itteni vállalkozások valós igényeihez, de megújul az útpálya is, védett kerékpársávok, biztonságosabb gyalogos közlekedés és az akadálymentes villamosokat fogadó akadálymentes megállók is lesznek. Szóval ez a fantasztikus kis utca, Budapest egyik leghangulatosabb utcája, azt gondolom, hogy sokkal méltóbb lesz az egykori történelmi nagyságához, és ezáltal egyébként felkészítjük a 21. század kihívásaira, hiszen egy sokkal klímatudatosabb városrészt fogunk kialakítani.
19: A kivitelezés ideje alatt több forgalomkorlátozásra is számítani kell. Például a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszon egységesen 30 km/h sebességkorlátozást vezetnek be. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor további idéglenes forgalmi változások várhatók. A Mester utca felújítása várhatóan 2027. júniusáig tart majd.
2: Orvosszakértők szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki. Magyarországon rendkívül ritkán azonosítják a fertőzést, tavaly csak egyetlen esetet regisztráltak. Kocsán Dávid összefoglalója.
5: Egy ritka vírusról van szó. És az, hogy ez a vírus bekerült egy óceánjáróba, még soha nem fordult elő a történelemben.
6: Április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a rágcsálók által terjesztett hantavírus egy speciális, Dél-Amerikában honos variánsát, amelynek rendkívül magas, 40%-os a halálozási aránya, emlékeztetett a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. A fertőzés következtében a hajó utasai közül 3 életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Szlávik János arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed, a hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzésre.
5: Nagyon szoros kontaktus kell hozzá. Látjuk, hogy az esetek részében ugye férj-feleség kapcsolat volt, egy hajón, ugye egy kabinban, bőven elképzelhető a szoros kontaktus, illetve vacsora vagy ebéd vendégek voltak, akik együtt egy szobában ebédeltek vagy vacsoráztak, illetve hát ugye teljesen logikusan általában az orvos és a nővér, aki a betegeket látja közvetlenül, és kerül nagyon szoros kontaktusba a betegekkel, ők fertőződnek meg.
6: A hajón utazók karanténba, a fertőzöttek olyan speciális, elkülönített kórtermekbe kerültek, ahonnan a kórokozókkal terhelt levegő nem szivárog ki, hanem egy csatornán keresztül elvezetik, megakadályozva így a törzs terjedését. Szlávik János hozzátette, a vírus miatt senkinek nem szükséges lemondania a nyaralását.
5: A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceánjáron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen, és ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a hány nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
6: Az infektológus hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rágcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
2: Ma van a Családok Nemzetközi Napja. Az ENSZ által 1994-ben életre hívott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a családi kapcsolatok és az összetartozás fontosságára.
23: Az alkalomra a Kossuth Rádió egésznapos műsor kínálattal készül, illetve a közmédia televíziós csatornái, az M2 Mese TV és a Duna TV is megemlékezik a világnapról.
2: Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre.
23: A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható, élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet.
2: Mától látogatható Viktor Vázareli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még sohasem látott művekkel mutatják be a világhírű képzőművész munkásságát.
1: A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatók. Magyarországon utoljára csaknem 60 éve rendeztek hasonló kiállítást Vazareli alkotásaiból, mondta a Közmédia kulturális csatornájának a kiállítás egyik kurátora.
23: Zombori Mónika ismertette Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vazareli nevet, az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
7: Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vazarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
1: Változatos koncertekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyárelei fesztiválja.
23: A szezonnyitó június első hétvégéjén tartandó rendezvényen Kovács Kati, Mudzsahid Zoltán és Pál István szalonna is fellép.
1: Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon.
23: A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását.
0: Autós percek.
23: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy busz az M0-ás déli szektorán, Dióst térségében, az M1-es felé. A 8-as kilométernél egy sávon megindult a forgalom, a torlódás több mint 5 kilométeres. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M76-oson az 1-es kilométernél, az M7-es felé csak egy sáv járható. Két autó ütközött egy kamionnal a 6-os főúton, a 178-as kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 6-os főúttal párhuzamos útra terelik.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Már a citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ország teljes területére a közelgő zivatarok miatt. A hétvégi időjárás azonban további meglepetéseket is tartogat. Fejős Ádám meteorológus mondja a részleteket. Szervusz Ádám.
9: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ezek olyan kellemes meglepetések lesznek egyébként, mert március óta gyakorlatilag nagyon súlyos aszályhelyzet van hazánkban. Sőt, május első fele is azért igen száraz volt. Most a hónap második felében azért a légkör bepótolja azt, ami maradt eddig, sőt a következő 48 órában a dél-dunántúli régióban akár egy havi csapadék mennyiség is érkezhet, ez olyan 60 mm környéki csapadék összeget jelent, de egyébként a 10-20 mm vasárnap estig teljesen általános lesz. Inkább azért fölötte leszünk, például Közép- és Észak-Magyarországon. A mai napon dél-nyugatról észak-észak-kelet felé haladnak a záporok, illetve zivatarok, majd az esti órákban jelennek meg a dél-dunántúlon. A hőmérsékleti csúcsértékek ma még elérhetik a 25 fok, a minimum érték viszonylag magas lesz, mert hogy marad a kifejezetten borongós, változatos, változékony, erősen felhős idő. 10 fok körül vagy a felett lesz a legalacsonyabb érték. Élénk szél még lehet, zivatarok környezetében megerősödik, vagy vigharossá fokozódik az áramlás. Majd holnap már a hidegfronti hatás érvényesül a Dunántúl nagyobb részén és Észak-Magyarországon. Ezeken a területeken 15 fok alatt lesz a maximum. Ezzel szemben a déli, délkeleti ország részben, ahol egyébként majd a holnapi nap második felében egy-egy heves zivatar

0: Viszonthallásra, 15 órakor.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Két góllal kikapott Szerbiától a férfi kézilabda válogatott VB-selejtezőn. Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Ma elkezdődik a záróforduló a labdarúgó NB1-ben. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes, a második félidőben azonban megnövelte annak esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. A magyar csapat legeredményesebb játékosa tegnap Imre Bence volt 7 góllal, a jobb szélsőt Tóth Bálint szólaltatta meg.
3: Nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket. Tehát nekem volt kéthetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak. Ennyi történt igazából, ez egy, nem tudom, 5-10 perc leforgás alatt, még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámvasút szóra, mert visszajöttünk kettőre, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mi hibáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg hát ez egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás, talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a párharcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell lőni a helyzeteket, és a másik félben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
2: Imre Bence után hallgassuk meg a magyar csapat szövetségi kapitányát, Csema Rodriguez-t.
4: Olyan volt a meccs, amilyet vártunk. Erős csapat a szerbeki. Ha van helyük, futnak, a kapusuk pedig kiválóan véd. Nagyon sok problémánk volt, ez teljesen egyértelmű. De azt hiszem, ezután a meccs után az ellenfél azt mutatta, amire számítottunk. Harcoltunk akkor is, amikor 6 vagy 7 gólos hátrányban voltunk. A második fél időben visszajöttünk kettőre, aztán megint 6 gólos hátrányban voltunk. Aztán újra kettővel vezettek. Mindig nyerni akarunk, megpróbáljuk majd Veszprémben kiejteni az ellenfelet. Minden esélyünk megvan rá.
2: A férfi kézilabda válogatott, tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni VB-selejtező visszavágóját, amelyet vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendeznek majd. A pár az győztese kijut a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
1: Nemzeti Sport Krónika.
2: Dibusz Dénes egy olyan kapus, akire a formájától függően a jövőben is számítok, ezt mondta az M4 Sportnak adott interjújában Márko Rossi. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya március után ezúttal sem hívta meg a keretbe a Ferencváros csapatkapitányát. Rossi Csanádi Kristófnak elmondta, hogy a kapus most miért nem kapott meghívót a válogatottba.
5: Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára. Valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
6: Tehát ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
5: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loik Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek.

0: 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
1: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Élovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig az Alaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, így várja a hétvégét.
2: Innentől Győrnek van veszíteni valója, mi pedig csak nyerni tudunk már ebből a helyzetből, úgyhogy ezt így fogjuk fel, hogy nekünk a hétvége az egy lehetőség még, hogy igenis még az első helyet megszerezzük, a Győrnek pedig egy nagy veszély, hogy még valamit elveszítsen. Nekünk csak saját magunkra kell koncentrálnunk, nem is szabad semmi másra foglalkoznunk, azt ki kell zárni teljesen. Ugye egyértelmű a mi feladatunk, hogy hazai pályán győzzünk az Alaegerszeg ellen, ugye szeretnénk így az évvel a szezont lezárni, szeretnénk így a szurkolóktól búcsúzni, ez a mi fő feladatunk. Az, hogy mi lesz aztán ugye Kisvárdán, Győr hogy fog szerepelni, ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk, úgyhogy a végén aztán majd, hogyha az eredményeket meglátjuk, akkor tudjuk pontosan, hogy mi lett a bajnokság végeredménye, de még egyszer már átéltem sok ilyen helyzetet, ugye sportolóként neked azzal kell foglalkozni, amit te befolyásolni tudsz, és ez pedig az alaegerszegi mérkőzés, az Alaegerszeg elleni mérkőzésünk hazai pályán.
1: A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben, előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A bronzéremért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen ma bejelentette, hogy szerződést hosszabbít a vezetőedzővel, Bognár Györggyel. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg a Paksnál, amely ha holnap legyőzi a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is dobogón zár majd. Bognár Györggyel, aki az előző két idényben magyar kupát nyert a csapattal, Bitman Emil beszélgetett.
3: Az elmúlt 6 évben is mindig egy éves szerződést kötöttem, mert én úgy gondolom ebbe a szakmába, hogy ha egy év alatt működik a dolog, akkor úgy is mehet tovább, ha nem, akkor föláll az ember és elmegy. Fölösleges 3-4-5 éves szerződésekbe gondolkozni, mert ha nem megy, úgy is föláll az ember, vagy kirúgják. Most, hogy szép, látványos a játék, éppen olyan játékos kereted van, akivel ezt meg lehet csinálni, vagy egy kicsit döcög a szekér, az benne van. Idén is benne volt nekünk ebben az átmeneti időszakban, amikor nem igazán működött a csapatjáték, de aztán előbb-utóbb ez is rendbe jött, tehát mégiscsak van egy folytonosság szakmailag is ebben a feladatkörben.
4: Túl van a 200. tétmérkőzésen a Paks kispadján. Mit jelent önnek ez a tényleg komoly szám egy adott klubnál?
3: Itt én nagyon jól éreztem magam az első pillanattól kezdve, nem csak a klubban, hanem itt Pakson is. Az, hogy magyar játékosokkal dolgozunk, és tudunk így is eredményesek lenni, és elismerik a munkánkat, jó közösségben vagyok. De én azt gondolom, hogy már én nem számolgatom ezt, hogy most 200 vagy statisztikailag hány mérkőzést játszottam. Egyszerűen jól érzem magam itt a bőrömben, nekem ez számít.
1: Bognár Györgyöt hallották.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi Együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks elleni első találkozón. A bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A bronzpárharc első mérkőzését tehát a Kaposvár nyerte, a somogyiak játékosa Szőke Bálint Demjén Balázsnak nyilatkozott a meccs után.
6: Kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk lendülni ezen a 3. negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
7: Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a 3. negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntött ezt a meccset a javatokra?
6: Igen, azt gondolom, hogy a 4. negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
7: A közönség már úgy ünnepelt titeket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
6: Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
7: Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emelt titeket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amin túl kell lendülni?
6: Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
1: Bonnevel Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó Fehér Tikót Vetter Erik viselheti majd a mai szakaszon. Vetter Eriket Krejc Bálint kérdezte a célba érkezés után.
8: Egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet ilyenkor, is jó mindig elő lenni, és szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint. Az sokat kivett belőlem, de még így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban. Úgyhogy ezt még kicsit fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg hát sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrie egy szakasz dobogót, de hát, amúgy nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, ezt szeretnénk meg is őrizni.
1: A Tour de Hongrie mai harmadik szakasza rövidesen 13 órakor Kaposváról indul, és 152 km megtétele után Szekszárdon zárul majd. A mai etapot is élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Vízállás jelentés.
10: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 15-én. A Duna hazai szakaszán nagymarosi, kissé változó, alatta enyhén áradó vízjárású, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16, Budapestnél 17,4, Mohácsnál 18,6 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 82 cm, 16%. Medve 102, 10. Nagybajcs 67, 12. Gönyű 28, 13. Komárom 78, 11. Esztergom 53, 9. Nagymaros 0, 9. Budapest 104, 8. Dunaújváros mínusz 27, 7. Dunaföldvár mínusz 145, 6. Paks mínusz 36, 6. Dombori mínusz 11, 8. Baja 86, 6. Mohács 96, 5. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 között 21, 100, 1900, piros úszó mellett 24, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 20 deciméter, szélessége 120 méter, hosszúsága 1600 méter. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 18, 110, 400, középen 22, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között 26, 130, 1000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 95, 3, Árpás mínusz 73, 11, Győr 239, 28, a Marcal Móricz hidánál mínusz 35, 11. Az Ipoly Balassa gyarmatnál mínusz 83, 7, a Siós Simon tornyánál 95, 12, Szekszárd 237, 35. A Mura letenyénél 112, 14. A Dráva Őrtilosnál mínusz 65, 18. Barcs mínusz 85, 11. Dráva Szabolcs 19, 11. A Tisza a hazai szakaszán Vásárosnaményig apadó, Tiszabercel és Kisköre között kissé változó, máshol áradó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig, és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 14,3, Tokajnál 18,1, Szolnoknál 18, Szegednél 18,8 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 126 cm, 9%. Záhony mínusz 246, 11. Dombrát 25, 21. Tokaj 459, 58. Tiszalök alsó mínusz 31, 28. Tiszafüred 556, 71. Kisköre felső 740, 63. Kisköre alsó mínusz 197, 11. A Balaton átlagvízszintje és medertelsége 84-46, átlagvízmélysége 332 cm, hőfok a Siófoknál 15,6. A Velencei-tó vízszintje és medertelsége 64-6, hőfoka 16,4.
9: Műsorajánlat.
11: A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében, a Regényes Történelem műsorában, ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
12: Zászlós élőképek, néptánc, mazsoret bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, a Mohácsi Busók kerékpáron, dűlőről dűlőre, két keréken a Villányi Borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécsett. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
13: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
16: Macska gyökér, gomló, doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
17: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
19: Reklámot hallottak.
9: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 13 óra, hírek röviden. Elbontották a kordont a Kármelitánál. Az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap. A várban lévő reprezentatív kormányzati épületek sorsa szakmai, társadalmi egyeztetésen dől el. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a fővárosban a Budaörsi úti laktanya. Gyásznapot tartanak Kijevben a tegnapi légitámadás 24 áldozatára emlékezve. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra szól. Nagyszabású Viktor Vazarelli életmű kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. Ma még többnyire napos idő lesz, holnap viszont országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik a szél, hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
9: Műsorajánlat. Jó napot, Magyarország!
19: Ön szerint mi az a falusi érték, amit mindenképpen meg kellene mutatni ahhoz a világnak, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? És mit gondol, beszélhetünk még erős családi értékekről egy olyan világban, ahol a szülői minta az asztalnál telefonnyomkodó felnőtt, a párkapcsolati pedig a közösségi média filterezett valósága? Számít figyelmükre a műsorvezető Újhelyi Zoltán.
9: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Korunk és a múlt századi nemzeti traumáink.
20: Úgy hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalata, egy traumatikus tapasztalatai mind-mind kibeszéletlen események voltak.
9: Az este. A házigazda Mózár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Földváriné Kisréka történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
21: Április közepén Hernádi Zsolttal, a MOR csoport elnök vezérigazgatójával folytatott egyeztetés után Magyar Péter még miniszterelnök jelöltként közölte, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetében fenntartják az új kormány megalakulása után is. És ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni. Ezt a megalakult kormány már törvényben rögzítette. Most azonban nyílt levélben fordultak Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez, neves közgazdász. Az üzemanyag védett árának mielőbbi kivezetését, a jövedéki adó visszaemelését és a szociális kompenzáció bevezetését sürgetik. A jelenlegi ár fenntartása ugyanis szerintük súlyos gazdasági problémákhoz vezet. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Sebestyén Géza közgazdászt, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét.
22: Köszönöm a meghívást.
21: És itt van velünk Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke, mint a nyílt levél egyik aláírója. Köszöntöm.
23: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
21: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát adja magát a téma, legalábbis az induló kérdés mindenképpen, hogy miért döntöttek úgy, hogy ezt a nyílt levelet megfogalmazzák, és egyáltalán ez mit tartalmaz?
23: Azért döntöttünk így, mert rengeteg ok van arra, hogy ne csökkentsék a benzinárát, különösen úgy, hogy az az adófizetők hátrányára. Amikor a 2022-ben hasonló módon, tehát mondjuk hasonló módon csökkentették az üzemanyagok árát, akkor írtam egy cikket, és abban 41 okot soroltam fel, de most csak egyet mondok, majd később akkor a többire is kitérünk. Amikor valamiből hiány van, sőt, amikor azt látjuk, hogy nagyon bizonytalan, hogy nem lesz nagyobb hiány, nagy valószínűséggel lesz, akkor nem ösztönözni kell a fogyasztást, hanem visszafogni.
21: Ez egy nagyon fontos kérdés. Föl is írtam a nyílt levélből magamnak, hogy azzal, hogy a védett árat most bevezetik, az ösztönzi-e a fogyasztást, vagy szinten tartja azt, amit amúgy is fogyasztottak volna. De Sebestyén Gézától azt kérem, hogy ehhez azért tegyük hozzá azt is, hogy a körülöttünk lévő országok, hiszen ez az energiaválság nem csak Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót sújtja. Hogyan reagáltak erre a felénk közeledő energiaválságra az üzemanyagok tekintetében?
0: Valóban erről van szó, és ez a lényeg szerintem is, hogy egy energetikai válság van, tehát valóban az árak azok nőttek, és a mennyiség az meg kevésbé. Ugye az egyik az a másikból következik, hiszen ugye a kisebb mennyiség, ugye a hormonzi szoros lezárása, illetve nyilván a régiónkat még érintette korábban a barátság kőolajvezetéknek az elzárása is. Ezek együtt azt okozták, hogy a mennyiség maga, a kínálat az visszafogott volt, és egy visszafogott kínálat az nyilvánvaló az, hogy az áraknak a növekedésével jár. Ugye ez a kettő együtt sújtja a gazdaságot, és egyébként abban teljesen egyetértünk, hogy maga az, hogy a kínálat az alacsony, az egy probléma. Tehát ez egy gond, ami nem csak Magyarországon gond, ez mindenhol gond, az egész világon gond. Látjuk azt, hogy az olajmennyiség, ami kiesett a szorosnak a lezárásával, illetve Európán belül, meg különösen ugye az olaj és a gáz tekintetében is az orosz olcsó üzemanyagról, meg olajról és gázról való leválással, ez mind-mind feszültséget, problémát okoz. Ennek az egyik oldala az a hiány, a másik oldala az a magas ár, és valóban, hogyha hagyjuk, hogy a piaci folyamatok azok meghatározzák az árat, tehát hogy az árak azok növekedjenek, akkor az megoldja az egyik problémát, de a másik problémát még súlyosabbá teszi. Ugye most egyszerre van egy olyan problémánk, ami a hiányról szól, és egy másik problémánk, ami a magas árról szól. Ezt mi nem érezzük Magyarországon, de érezzük Németországban, a fogyasztók érzik Franciaországban, érzik a világ többi országában is, ahol egy árak azok megnövekedtek. És hát nyilván ugye a másik problémáról is lehetne beszélni, és egyébként ugye sok országban pontosan ezért, mivel a másik problémával szembesültek, hogy az árak azok növekedtek, ezért vezettek be egyik nagyon hasonló intézkedéseket, mint Magyarországon is, akár ténylegesen árkorlátokat, akár adókat csökkentettek, akár más adminisztratív formát próbálják azt az ár növekedést visszafogni, amit egyébként megtapasztaltak, például ugye Németországban, hogy naponta egyszer lehet csak árat emelni a kutakon. Tehát azért mind a két gondolkodás megtalálható most jelen pillanatban. Ez az anyag, amiről beszélünk, ez az egyikről szól, és egyetértek abban, hogy az a fele a történetnek egy probléma, de nyilván a magas energiárak is egy probléma, amivel valamit kezdeni kell Európának is, Magyarországnak is, és minden más országnak is.
21: Ugye úgy fogalmaznak ebben a nyílt levélben, hogy súlyos gazdasági problémákhoz vezet, és itt említette a Covid időszak előtti energiaválságra, ha visszaemlékszünk, annak a tapasztalatait is, hogy mi történt akkor.
23: Most a más országokra persze lehet hivatkozni véleményünk szerint, és nem csak a mi véleményünk szerint, elég sokan ezt gondolják, hogy a más országok is hibás választ adtak a kérdésre, ugyanis ami történt, az, hogy tovább ösztönzik a fogyasztás, és az, hogy egyszerűen nem igaz az, hogy ezzel a fogyasztót védik, mert a végső soron a fogyasztó fogja megfizetni. Hát az a pénz, ugye, amivel mondjuk, hogy csökkentették a jövedéki adókat, azt hiányzik az államháztartásból, és azt ki fogja megfizetni azt a pénzt, nem a marsról jön majd az összeg, hanem az szintén majd más árak emelkednek, más adókat kell emelkedni, fogják a támogatást mondjuk az oktatásnak, most mindegy, mit mondok, de tehát az mindenki, tehát mindenki tud, illetve hát egy közgazdaság alapéttétele, hogy nincsen ingyen ebéd, mindenképpen meg fogjuk fizetni, és nem csak így fizetjük, meg számos egy, például az egyik, amivel megfizetjük, hogy növekednek a szociális különbségek, rendkívül igazságtalan ez a támogatás Magyarországon, de hasonló a helyzet az Európai Unió összes országában, a leggazdagabb 10%, tehát a lakosság leggazdagabb 10%-a 10-szer annyit fogyaszt üzemanyagból, mint a legszegényebb 10%-a. Tehát ez a támogatás, ami mindannyiunk pénzéből megy, azokat támogatja a döntő mértékben, akik egyáltalán nem szorulnak rá erre a támogatásra. Ez iszonyú pazarlás és iszonyú igazságtalanság.
21: Erre az ön szerint igazságtalanságra azért térjünk vissza, de itt volt még egy nagyon fontos, amit Lukács András mondott. Ugye az, hogy a költségvetésben az, hogyha a jövedéki adót csökkentik, az igenis, hogy lyukat fog ütni. Tehát ezt azt hiszem, hogy ez egy olyan tény, amit nem lehet letagadni ennek az intézkedés kapcsán. Hát Magyar Péter ugye azt mondta, hogy ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni. Azért az még kérdéses, hogy a költségvetéssel mi fog történni, és pláne kérdéses olyankor, amikor egy Kapitány István, hogyha megnézzük még a kampányban tett nyilatkozatait, megnézzük azoknak a közgazdászoknak az előadásait, akik ezeken a Tisza-szigeteken ott voltak, azért többször elhangzott a szájukból az, hogy a piaci folyamatokba történő beavatkozás, ugye amiről most Lukács András is itt beszélt, az nem biztos, hogy jó. De akkor mégis mi változott a jelenlegi kormány politikájában, ami miatt ők azt mondják, hogy az Orbán kormánynak mely intézkedését tovább szeretnék vinni.
0: Hú, rengeteg minden elhangzott most az előzőkben, és igyekszem mindegyikre sorrendben reagálni. Ugye abban egyetértünk, hogy legyen egy olyan pont is, amiben ugyanazt gondoljuk, hogy ingyenebéd az nincs, vagy legalábbis nagyon ritkán szokott valóban ingyenebéd lenni a gazdaságban. Azt azért árnyalnám, hogy nyilván nem ez volt az állítás, Lukács úr nem ezt mondta teljesen, de azért egy kicsit az hangzott el, hogy hát itt, ha ugye konkrétan az hangzott el, hogyha nem mi fizetjük meg a kútnál, akkor majd az adókon keresztül megfizetjük máshogy, és ebben egyébként sok igazság van, de ugye ebből lehet, hogy azt gondolt az átlag hallgató, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mennyi az ára a benzinnek a kutakon, ugyanaz a helyzet a napnak a végén. Ami nyilván nem igaz. Tehát azért annak a függvényben, hogy mennyi a benzinnek az ára a kutakon, egészen más lesz a helyzet a gazdaságban, egészen más lesz a helyzet a lakosságnak, a családoknak az életminőségében, és egészen más lesz a helyzet az államháztartásnak a szempontjából is. Ugye azt hogyha ilyen nagy közgazdasági igazságokat veszünk, hogy nincs ingyenebéd, akkor vegyünk egy másikat is, ami szintén nagyon fontos, hogy amikor ilyen egy válsághelyzet, és most erről beszélünk gyakorlatilag, egy nagyon komoly válsághelyzetről, lehet, hogy fogunk beszélni, az anyagból szerepelt az, hogy akár 200 dollár is lehet a hordonkénti ára az olajnak, ami egyébként tényleg egy reális forgatókönyv szerint a mostani helyzetben, bár nyilván, hogy mondjam, azért most még nagyon messze vagyunk szerencsére tőle, de benne van ez is a pakliban, tehát egy nagyon komoly válsághelyzetről beszélünk, ugye a Nemzetközi Energetikai Ügynökségnek a vezetője azt mondta, hogy nem volt ilyen komoly energetikai krízis a világban, amilyet most várhatunk. Egy ilyen helyzetben, egy nagy válság helyzetben, megint csak egyetért abban a közgazdaságtan, hogy az államnak nagyon aktívnak kell lennie. Tehát a terhek azok ott vannak, de nem mindenki tudja elviselni ugyanazokat a terheket. Általában pont a szegények, és ez is az anyagból átsült egyfajta gondolkodás a szegények felé, a szegényeknek a fejére, ez nekem nagyon szimpatikus. Pont a szegények miatt szerintem fontos az, hogy ilyen szempontból is nézzük át valóban ezt a kérdést, hogy egy intézkedés az hogyan fog hatni. És egy ilyen helyzetben, egy krízis helyzetben az állam az mindig sokkal több terhet bír el, mint a családok, mint a magánszemélyek. Tehát szerintem az, hogy egy ilyen helyzetben az állam az aktív, és a tehernek egy részét ő aktívan átvállalja, az pontosan emiatt, a logika miatt, amit Lukács úr is mond, szerintem ez egy jó irány. Most az, hogy ki kell-e mindenképpen fizetnünk, nyilván ilyen helyzetben, ha például még hitelt kell fölvennie a családnak vagy az államnak, hogy megfinanszírozza a krízisnek a költségeit, akkor nyilván az állam mindig kisebb kamattal, alacsonyabb költséggel tud hiteleket fölvenni, tehát már is egyfajta ingyenebéd mégiscsak azért lett, hogyha a krízisnek a költségeit az állam viseli, és nem a magánszemélyek, akkor ez sokkal olcsóbban finanszírozható. Arról nem is beszélve, hogy pont a leginkább rászorulók, ugye a leginkább kiszolgáltatott réteg, az nem fog tudni hitelt fölvenni, tehát ő nem tudja megfinanszírozni egy ilyen válságnak a negatív következményeit, neki az életminősége fog nagyon drasztikusan esni, hogyha a piac szabályait hagyjuk, hogy tomboljanak és megtegyék azt, amit ilyenkor megtesznek. Tehát azt gondolom, hogy ebben a helyzetben helyes az, hogy az állam átvállalja a költségek egy részét, hatékonyabban tudja kezelni, ott lesz egyfajta hatékonyságnyereség is, és a finanszírozási költsége mindenképpen tudunk majd valamit keresni. Ugye másrészt azért a költségvetés sosem nullszaldós, tehát azért az nem teljesen igaz, hogy minden egyes kiadás növekedés mögé egy bevétel növekedés vagy egy kiadás csökkenést rögtön mellé kéne rakni, ugye meg lehet ezt finanszírozni akár hitellel is, és azért végül ez egy fontos pont szerintem, hogy a gazdagok vagy a szegényeknek kedve egy ilyen intézkedés. Ugye 2022-23-ban, amikor volt az inflációs sok, ugye nem csak nálunk, de nálunk is elég érzékeny volt ez, akkor a csapból is az folyt, hogy ez leginkább a szegényeket sújtja. És ebben egyébként egyetértek. Tehát amikor egy inflációs sok van, nyilván egy jómódú ember az ki fogja fizetni a drágább költséget, amit neki fizetnie kell. Akinek ki van feszítve a költségvetés egy szegényebb családnál, ott egy pici árnövekedés is okozhatja azt, hogy nagyon komoly kiadásokat nem tud megfinanszírozni, és akár a fűtést nem tudja fizetni, és le kell csavarni a fűtést, vagy nem tud élelmiszert venni a gyerekeknek. Tehát az infláció egy nagyon fontos tényező, amit ilyenkor figyelembe kell venni. Most nyilván, hogyha az üzemanyagárak elkezdenek növekedni, annak rögtön van egy nagyon komoly direkt inflációs hatása, ami rögtön a szegényeket sújtaná. Tehát az anyag az szépen kitér arra, hogy ki mennyi benzint fogyaszt ugye direkt módon, hogy a gazdagok nyilván több benzint fogyasztanak, mint a szegények, ebben teljesen egyetértünk, ebben nincsen semmilyen vita közöttünk, viszont a közvetett hatásai egy üzemanyagár növekedésnek a szegényeket sokkal jobban sújtják, mint a gazdagokat, ezért szerintem az a kormányzati magatartás, ami most visszafogja az üzemanyagár növekedését, ezáltal az inflációt is, az egy komoly segítség a szegényeknek, és szerintem a szegények, akik ennek az intézkedésnek a napnak a végén inkább a haszonélvezői.
21: Nem tudom, hogy szeretne András erre reagálni.
23: Igen, szeretnék. Tehát az a véleményem szerint, és nem vagyok ezzel szintén egyedül, óriási hiba, ezt már nem tudom, már évtizedek, sőt már 100 évvel ezelőtt is közgazdászok leírták, hogyha ne az áron keresztül, és különösen ne olyan árakon keresztül, vagy olyan termékek árán keresztül támogassuk a szegényeket, amiből a gazdagok többet fogyasztanak. Ha a szegényeket akarjuk támogatni, akkor adjunk nekik pénzt. Egyébként ez benne is van a TISZA programjában, hogy emeljük a családi pótlékot, emelik az alacsony nyugdíjakat, és így tovább adjanak több szociális segélyt. Erre kellene fordítani a pénzt, és akkor a szegények sokkal jobban járhatnának. Mondok egy konkrét magyar példát, amikor ez megtörtént 1976-ban, valószínűleg már nem sokan emlékeznek rá, tehát előtte nagyon nagy mértékű támogatás volt a húsféléken, és ez ugye szintén az államháztartásnak problémát okozott, millió problémát most nem megyek bele, és a kormány úgy döntött, hogy ezt a támogatást egyik napról a másikról eltörli, megtette, jelentősen emelkedtek a húsárak, mégsem volt lázadás, mégsem mégsem panaszkodtak az emberek, hanem mert miért? Azért, mert mindenki kapott, minden személy, csecsemők is, havi 60 forintot, ami az átlagfizetés, tehát ugye a szegényeknél ez sokkal nagyobb, az átlagfizetésnek 2%-a volt. És akkor kik jártak ki nagyon jól? A szegények, akik kevés húst tettek, a legolcsóbb parizert tették, és a gazdagokat meg nem érdekelte, mert ők úgyis ki tudták fizetni, tehát általános volt az elégedettség. Ugyanezt kellene csinálni ilyen esetben, és ne, ez az egyik, a másik pedig nem kapkodni kell, mert ezt előre látható volt, hogy bármikor bekövetkezhet. Tehát kellett volna egy forgatókönyv, nem? Akkor minden kormánynak, vagy bocsánat, nem minden, de nagyon sok kormány ezt a teljesen elhibázott lépést teszi, és ugyanabban az úton megyünk tovább, hogy még több olajat használunk fel, még több gázt használunk fel, amikor éppen az ellenkezőjét kellene, mindent meg kellene tennünk, hogy ne függjünk ezektől a világpolitikai, és nem csak világpolitikai, hanem fizikai akadályoktól.
0: Akkor én is reagálnék rá. Tehát nyilván, hogy mondjam, én is igyekszem az ökológiai lábnyomot amennyire lehet alacsonyan tartani, bár szerintem így is magasabb, mint az emberiségnek a legalább a felének, tehát azért ezt tegyük hozzá, és azért mindig, hogy mondjam, azért eléggé nagy szkepticizmusra szoktam hallgatni azokat az embereket, és most nem Lukács úrra célzok, de én mindig szoktam hallgatni komoly előadókat, akik elmondják, hogy milyen fontos lenne, hogyha visszafognánk az ökológiai lábnyomunkat, kevesebbet fogyasztanánk gyakorlatilag mindenből. Ezek az előadók egyébként, ahogy beszélget vele az előadóstól az ember, ezek repülővel repülnek egyébként minden nap egyik városban, másikban. Elmondani azt, hogy mennyire fontos az, hogy csökkentsük a kibocsátást, meg a fogyasztást. Tehát nem annyira hiteles személyiségek nekem. Viszont ami fontos szerintem ebben a helyzetben, azért tegyük azt hozzá, hogy Magyarország nagyon komoly mértékben csökkentette a szén-dioxid kibocsátását például. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a kibocsátás szempontjából, hogy állunk, az nem annyira rossz, és nyilván, hogy mondjam, én avval egyet tudnék nagyon elméleti síkon érteni, hogy az ideális az egy nulla kibocsátás lenne, tehát bármennyi a kibocsátásunk, csökkentsük még ahhoz képest is a kibocsátást, mert a nulla a legjobb, de egyrészt nulla kibocsátás nincs. Tehát mindannyiunknak van sajnos valamennyi ökológiai lábnyoma. Tehát nulla akkor lenne, hogyha én most meghalnék itt a stúdióban, akkor nekem holnap nulla lenne az ökológiai lábnyomom, de ennek valószínűleg a családom nem örülne, meg így, ha valaki mondaná nekem, hogy 10 perc van megtörténik, akkor én se örömmel fogadnám ezt a hírt. Tehát azért szerintem ez nagyon fontos, hogy nyilván szeretnénk megmenteni a Földet, de nem is szeretnénk azért úgy megmenteni, hogy holnaptól kezdve eltűnünk a Földre, ez nem biztos, hogy egy jó forgatókönyv lenne. Tehát valahogy egy kompromisszumot kell szerintem találni, tehát az, hogy mi az a csökkentés, ami még egyébként bevállalható. És itt van egy nagyon fontos rész az anyagnak szerintem, és azt ide fűzném, mert szerintem ideillik, ami arról szól, hogyha jól olvastam, nyugodtan javítson ki a nem, hogy a magyar fogyasztók azok a harmadát fizetik annak az árnak a benzinkutakon, ami a reális, ugye minden költséget figyelme vévő ár kellene, hogy legyen. Tehát ha jól számom, akkor az ilyen 2000 forint körüli ár lenne, akkor literenként az, amit ki kellene fizetnünk. És egyébként nyilván ezzel én tudok valamennyire szimpatizálni, de azért tegyünk hozzá még egy dimenziót, ha már itt már minden dimenzióról beszélünk, a költségvetésről, a családokról, a jólétről, az ökológiai lábnyomról is, akkor még egy dimenziót tegyük hozzá, ez a gazdasági dimenzió. Tehát ha megnézzük azt, hogy most milyen benzinárak vannak a nagyvilágban, és most nem is Líbiát iránt, vagy Venezuelát akarom mondani, hogy 10 forintba kerül egyébként egy liter benzin, tehát a 2000-hez, elméleti 2000-hez képest annak a 200-ad részébe, hanem csak beszéljünk USA-ról és Kínáról, hogy 400 forint jelen pillanatban átszámol a forintra egy liter benzin. Hogyha Magyarországon 2000 lenne, és az Európai Unióban nyilván akkor gondolom hasonló logikával szintén 2000 forintos árakat kéne, hogy számoljunk. Ha 2000 forintos benzinár lenne, akkor az eddig se túl versenyképes európai ipar, az gyakorlatilag meghalna, tehát az európai vállalkozások azok be kellene csukni a kapukat, mert nem tudnák ezt a magas energiaköltséget kigazdálkodni, aminek az lenne a következménye, hogy valóban nullára csökkenne a kibocsátásunk, legalábbis az üzemanyag kibocsátásunkban nem közlekedne senki, mert ugye nem lennének működőképes vállalatok Európában, tehát hogy mondjam, zöldebb lenne ilyen szempontból az európai gazdaság, tisztább lenne a levegő, de hogy ez egy pozitív forgatókönyv vagy sem, ott azért szerintem egyikünk se gondolja azt, hogy ez lenne egy pozitív forgatókönyv. Tehát én sokkal inkább azt gondolom, és ez egy nagyon komoly probléma szerintem jelen pillanatban Európában, hogy Európa próbálja egyébként ezt az irányt követni, hogy minél inkább ráterhelni az externális költségeket az energiára, ami egyébként szerintem egy jó irány. De hogyha a világ többi része nem csinálja ezt, akkor csak annyi fogunk elérni, amit eddig Európa is elért egyébként, hogy egyébként viszonylag kevés és szennyező európai ipar az kitelepül egy afrikai vagy ázsiai országból egyébként egy sokkal szennyezőbb alternatíva váltja ki az egyébként viszonylag tisztán termelő európai termelést. A globális kibocsátás az növekszik, tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy a levegő az ugye kevésbé lesz tiszta, csak annyi történt, hogy az európaiak elvesztették az állásukat, és máshol meg egyébként munkahelyek keletkeztek.
23: Igen, hát nem tudom, hogy hány magyar fog Kínába költözni, vagy költözne Kínába, hogyha megemelkedne jelentősen mondjuk 2000 forintra az üzemanyagár, különösen akkor, hogyha ezt az állam kompenzálná neki, amint említem. És ez az egyik. A másik pedig, hogy az energiaár, és beleértve az üzemanyagárak csak nagyon kis, átlagosan 3%-át teszi ki egy vállalat költségének. És nem az olcsó energia a gazdaságnak a legfőbb hajtóereje, hanem a humán erőforrás. Tehát erről számtalan tanulmány van, tehát mondhatom a Világbank tanulmányát, amely kimutatta, hogy attól fejlődnek leginkább, amíg akkor gazdag egy ország, hogyha a humán erőforrás, intézményrendszer, korrupciómentesség, tehát ez kell egy gazdaság fejlődő, igazán egy gazdaság fejlődéséhez, és nem az, hogy nagyon hogy az energiára támogassák. Tehát egyáltalán ez az egyik, a másik pedig, hogy az eddig, tehát ami tanulmányt én olvastam, OECD, Európai Bizottságnak a tanulmánya, és így tovább, mind azt mutatta, hogyha emelik az üzemanyagok a foszilis energia adóit, az egy versenyképes gazdaságot és nagyobb foglalkoztatásot eredményez, vagy a legrosszabb esetben nem változik. Tehát ezek, el tudom küldeni ezeket a tanulmányokat. Nem láttam még más tanulmányt, ami eznek ellent mondott volna.
0: Két mondat csak ez. Jó, tehát egyrészt és nem azt állítottam, hogy a magyarok fognak, vagy az európaiak költöznek ki Kínába, a vállalatok, és ez tény. Tehát sajnos a vállalatok költöznek ki Kínába, költöznek ki Afrikába, a munkahelyek szűnnek meg, és az emberek nem költöznek, ők itt maradnak munkanélküliként. Tehát az ő életminőségük az meredeken esik sajnos, és ez létező egy komoly probléma, hogyha megnézzük a gazdasági számokat, megnézzük a németországi munkanélküliség adatokat, megnézzük azt, hogy a Volkswagen 2030, tehát 4 éven belül 35 ezer munkavállalót akar elbocsátani, egyetlen egy európai cég, és miközben a kínai autóipari vállalkozások még nőnek ki a semmiből a puszta közepén egyik a másik után, és ugye nem tudjuk megkülönböztetni itthon, hogy ez a márka meg az a márka között milyen különbség van, mert teljesen új neveket kell Európában megtanulni. Tehát nem az emberek költöznek külföldre, a vállalatok költöznek külföldre, de ez az embereknek jelent problémát. Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik ugye, hogy az állam kompenzálja vagy nem, pont ez a probléma. Tehát ha külföldre költözik az ipar, külföldre költöznek a vállalatok, akkor az adófizetői képesség is eltűnik. Tehát magyarul az állam nem tud semmit kompenzálni, hogyha nincsen meg itt a megtermelt bevétele, hogyha nincsenek meg azok a vállalatok, amintek az adó befizetéseiből lehetne bárkit is kompenzálni. Ha az emberek elvesztették az állásukat, nincsen személyi jövedelemadó befizetésük, ami megint csak a költségvetésnek a bevétel oldalát csökkenti, és hogyha az embereknek nincs állásuk, akkor nem is fognak vásárolni, és áfa bevétel se lesz, vagy nem lesz annyi. Magyarul az állam nem tudja ezt megfinanszírozni, tehát ez nem fog úgy működni szerintem, ahogy ezt bemutatta. És azért az egy szó szerint azt hangzott, hogy az adóemelés az versenyképesebb gazdaságot eredményez, ezt mondjuk azért itt valószínűleg nem ezt akartam mondani, mert hogyha csak, és ráadásul különösen, hogy csak Európa, vagy csak Magyarország emel adókat, az biztos, hogy akkor a magyar termelés, vagy az európai termelés kevésbé versenyképessé teszi.
21: Sajnos pillanatok alatt elrepült az időnk, de egy percben lehet még reagálni.
23: Nem azt mondtam, hogy az adókat, hanem azt, hogy a fosszilis energiák adóit, tehát az egész más, egyrészt viszonylag kevés vállalat ment külföldre, és remélhetőleg most tehát az Európai Unió bevezette a karbonvámot, tehát az azt jelenti, hogy a termékeknek azon körére, amelyiknek az előállítása nagy széndioxid kibocsátással jár, vámot vetnek ki. Reméljük, hogy ez segíteni fog, hát majd meglátjuk, egyelőre még nincsenek tapasztalataink. Igen, tehát ezt meg kellene akadályozni egyébként. Nem. Tehát az Európai Unió még mindig a világ egyik legversenyképesebb. Hát, és itt van az egyik legmagasabb életszínvonal, tehát lehet, hogy ebből le kell kicsit adni. Nem tartható fenn ez a fogyasztási színvonal, se itt, se nagyon sok más országban. Ezt tudomásul kell venni, ennek fizikai korlátai vannak, amit nem lehet túllépni.
21: Hát nagyon sok kérdés ragad bennem is, többek közt az itt beszéltünk a gazdagokról, hogyha megnézzük a magyar társadalomban, főleg a tehetősek azok, akik elektromos autókkal rendelkeznek, úgyhogy érdemes lenne azon is elgondolkozni például, hogy nem csak a vállalatok, hanem akár magánszemélyek is kapnak támogatást ahhoz, hogy elektromos eszközökkel tudjanak közlekedni, tehát erről látom, hogy nagyon ingatja Lukács András a fejét, úgyhogy azt hiszem, hogy következő adásban ismét fogunk tudni beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm szakértőinknek, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen. Szőlősi Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
7: Így

0: a Klukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
2: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártett lép színpadra Olá Dezső és Stanislaw Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat, Isten áldja mindnyájukat, a szerkesztő műsorvezetőt Barlai Tamást hallják. Mai műsorunkban a zenéről lesz szó, mégpedig a népzenéről. Először Pávai István etnomuzikológust, egyetemi tanárt, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagját, a Hagyományok Háza címzetes igazgatóját hallják, aki udvarhelyszéki unitárius családban látta meg a napvilágot. Hasonlóan a szintén unitárius Bartók Bélához fáradhatatlanul járta Erdély, Moldva, a Párcium és még meg annyi tájegység falvait, hogy felkutassa, felgyűjtse a népzene, a néptánc még élő nyomait. Először unitárius gyökereiről kérdeztem.

Édesapám unitárius volt, és a felmenői is, és Székelykeresztúron onnan származunk, ezen az oldalon. Ugye zenetanár volt, és a háború utáni években még kántorizált is unitárius templom van, Tudvarhelyszéken néhány helyen, meg Dicsőszent Márton mellett Ádámoson például. Ezt ugye később mesélte el nekem, mert én ugye 51-ben születtem, ez meg a 40-es évek végén volt, Tudvarhelyen születtem. Valójában azért került aztán falura, mert ahogy erősödött a kommunista rendszer, kötelező volt egy idő után belépni a pártba. És ő nem volt hajlandó belépni a pártba, és ezért aztán akkor ott megszűnt ez az állása, és falura tették tanárnak, és így több faluba helyezgették, míg hazakerült Székelykeresztúrra. Időközben, még a udvarhelyi korában feleségül vette édesanyámat, aki ugye korondi származású volt, és így aztán kerültünk Székelykeresztúrra. Amikor születtem, pont Zetelakán dolgoztak ők. A székelyudvarhelyi unitárius templomba kereszteltek engem meg, mert ugye Zetelak az teljesen katolikus. És utána, mivel a rendszer ilyen lett, édesapám tanárként nem járt templomba, ettől kezdve nem járhatott templomba. Leérettségiztem a gimnáziumba, de nem jártam a templomba egyszer sem. De közben a szünidőkben korondon mindig ott időztem, és korondon meg a nagyszüleim katolikusok voltak. De honnan megy fennebb a dédszülőkhöz, akkor két ágon is voltak unitáriusok, a Lőrinc családnevűek például. Nekem nem volt templomi élményem, ugye hát minket az iskolába ateistának neveltek, hanem ott korondon a katolikus templomba volt olyan, hogy mindig vittek minket, hát latin mise volt gyerekként, nem sokat értettünk belőle, de a prédikáció az magyarul volt, és az egyik alkalommal egy példázatot mondott a pap, hogy két vándor megy a sivatagba, az egyik hívő, a másik hitetlen, és ugye vitatkoznak a hit kérdéseiről, és azzal érvel a hitetlen, hogy de hát nem látta senki még az Úristent. És aztán lesátoroznak éjszakára, és reggel, mikor felkelnek, a hitetlen kijön a sátor elé, és azt mondja, hogy itt járt az éjszaka egy karaván, és kérdi a hívő, hogy honnan tudod? Hát itt van a homokban a patáknak a nyomai. És akkor mondta a hívő, hogy nézz oda a horizontra, ott van a felkelő nap, Isten lábnyoma. És engem ez így megfogott, ez a történet. És a másik élményem a Zeneakadémián volt Kolozsváron, amikor a filozófia tanárunk, Bretter György, aki nyilvánvalóan marxista filozófiát kellett tanítson, de ő ezt nagyon jól megoldotta, hogy az ókortól minden filozófiai irányzatot átvettünk, hiszen ugye Marx is ezeket mind kritizálta, de ahhoz, hogy kritizálni lehessen, egyszer meg kell ismerni, úgyhogy ezeket mind meg is ismertette velünk. És amikor szóba került az ateizmus, akkor mondott egy olyat, hogy logikai úton Isten létezését nem lehet igazolni, kis szünetet tartott és hozzátette, de a nem létét sem. És ez nekem így megint egy szeget ütött a fejembe, és akkor kezdett értekelni több ottani kollégámmal, barátommal, hogy akkor nézzünk csak bele mi a Bibliába, mert mi nem ismertünk semmit ebből, és akkor mibe kezdtünk beleolvasni, kezdtünk vitatkozni ezekről a dolgokról, és mivel filozófiát is tanultunk, eleve egy ilyen transzcendentális, nem egyházi alapon gondolkodtunk. És amikor én aztán később megismertem az unitárius elveket, akkor nekem az nagyon tetszett, hogy itt vannak bizonyos transzcendens dolgok, amik hit kérdése és nem tudás kérdése, és ez engem érdekel. És akkor jött az első házasságom még egyetemi évek alatt, és hát az apósom szintén unitárius volt, ezért unitárius templomba esküdtünk Marosvásárhelyen, tehát akkor voltam valójában a keresztelő óta unitárius templomba, de aztán ettől kezdve ez engem egyre jobban így érdekelt, főleg mikor tanulmányaimban azt is megtudtam, hogy Bartók is fölvette az unitárius vallást, és ez is hatással volt rám. Aki ugye korábban ateista volt, nagyon határozott véleménye volt erről, de mikor Erdélybe járt, valahogy megismerte ezt a unitarizmust, és ez őt megfogta.

0: így haladt az élet tovább odáig, hogy aztán az öt gyermekem közül a harmadik, negyedik itt Budapesten kántorizáltak is hosszabb időn keresztül, előbb a lányom, aztán a fiam. Tehát úgymond így a hittől nem volt elszakadva így a család, és hát az mindig jó az, ami ott, az a hangulat, amit éreztünk, amit mondtak ott a prédikációban, annak mindig van valami tanulsága, de főleg azt tetszett nekem, hogy ott voltak ilyen a gyülekezeti teremben ilyen szerveztek ilyen különböző találkozókat, például rendszeresen meghívtak más vallásoknak a képviselőit, hogy az magyarázza el, hogy mi unitáriusok mit tudunk arról, hogy mi az, hogy luteránus, az mit jelent, és az miből áll. És így az összes többit meghívogatták. Tehát ugye ez a nyitottság, ez a nyílt szemlélet, ez nekem, hogy nem dogmatikus az unitarizmus, ez engem nagyon, nagyon inspirál.
1: Ugye azt nem tudhatjuk, hogy Bartók Bélát mi fogta meg az unitárius vallásból, vagy nem tudom, születtek erről neki személyes naplójegyzetei, feljegyzései, de önt akkor még ott Erdélyben mi volt az, ami vonzotta az unitárius egyházhoz?
0: Népzenekutató vagyok, és már egyetemista éveimtől jártam falura az emberek közé. Minden felekezett körében jártam, ugye a moldvai magyarok katolikusok, gyimesiek, Csíkban ugye éltem is 5 évig, ott erősen láttam, hogy mi ez a katolicizmus, és egyébként én azt látom, hogy a különböző felekezeteknek más, tehát nem azt akarom mondani, hogy akkor az én vallásom, az én felekezetem az a jó, hanem aki másként akarja megérni, az másként éri meg. Például a katolikusban az, hát ugye rengeteg zeneművet ismerünk, miséket és passiókat, stb. Annak van egy nagyon nagy hatása. Van, akinek erre van igénye, és van, akinek meg egy gondolati megközelítésre van igénye. Szóval ez nem egyforma ez a dolog, és ugye a református területen is rengeteget voltam, hiszen a Kükülőmente, a mezőség, az Kalotaszeg, az mind református. Aztán Aranyos Széken is jártam, az meg unitárius, Homorod mentén is, az is unitárius. Úgyhogy ismerem ezeket a területeket, és az ottani emberek gondolkodásmódját, vallási szokásait.

0: Milyen kapcsolat van az unitárius egyházi énekek és a népdalok között?
1: Az unitárius egyházi énekek és a magyar népdalok között mély, szerves kapcsolat áll fenn, amely a 16. századi reformáció korára nyúlik vissza, amikor a vallásos énekek és a világi dallamok még nem váltak el élesen egymástól. A most használatos énekeskönyvünk 102 évvel ezelőtt született meg, amely az unitárius egyház megalapítása óta a 12. vagy a 13. ez lett az első összes kiadás, amely a Székely Sándor féle énekeskönyvet veszi alapul, revideálja a Bogáti Fazekas Miklós és Tordai János énekeit is. Beleolvasztja a halotti énekeket, amelyek addig teljesen külön jelentek meg.
0: Mi jellemzi az unitárius énekeskönyvben szereplő énekek dallamvilágát, ritmusát, tempóját, szövegeit, hangulatát?
1: Ezeknek az énekeknek a dallamvilágát az ősi, modális hangsorok és a szikár nemes egyszerűség jellemzi, miközben ritmusuk rugalmas és beszédszerű, azaz a merev kottázás helyett a szöveg természetes lüktetését követi. Hangulatukra a fenségesség, a derű és a megnyugvás jellemző, a szövegek pedig tiszta, archaikus népnyelven szólalnak meg, szigorúan tükrözve az unitárius egyistenhívő teológiát, amely elveti a Szent Háromság dogmáját.
0: Vannak-e az énekeknek változatai, vagy ugyanúgy éneklik mindenhol azokat?
1: Hivatalosan az énekeskönyv egységes, a gyakorlatban az énekeket viszont nem mindenhol szólaltatják meg ugyanúgy. Különböző székelyföldi tájegységek falusi gyülekezetei az évszázadok során egyéni hajlításokkal, nyújtásokkal, díszítésekkel formálták át a dallamot a saját szájízük szerint. Így gazdag helyi változások, variánsok alakultak ki. Szerintem, ha a helyi sajátosságoktól, hajlításoktól eltekintünk, akkor nem tud egyformán hangzani, hiszen függ az énekvezér által diktált tempótól, függ a ritmustól, és hogyha ez változik, akkor annyiféleképpen tud hangzani.
0: Mit tudunk az énekek szerzőiről? Vannak-e külföldről átvett dallamok?
1: A gyűjtemény szerzői háttere és eredete az rendkívül sokszínű, hiszen a szövegek között a korai humanista hitvitázók, vagy később a zsoltárírók, például Bálfi Márton, Iszlai Márton, Szent Simolnár Albert, vagy a zsoltárfordító Bogáti Fazekas Miklós munkái mellett olyan magyar költők versei is megtalálhatók, mint Kölcsey Ferenc vagy Ballasi Bálint. A dallamok között sok a külföldi átvétel, így a magyaros motivumok mellett a francia genfi zsoltárok, német luteri korálok, valamint cseh és lengyel unitárius, amerikai unitárius és univerzalista dallamok is gazdagítják az énekeink sorát.
0: Hány unitárius ének van egyébként?
1: A teljes egyedülálló felekezeti énekkincs a mai napig 321 éneket foglal magába, amely az első dicsérettől egészen a himnuszig kíséri a hívek hitéletét.
0: Vannak-e olyan énekek, amelyeket egy másik énekdallamára kell énekelni? Ezeknél az ismétlődő dallamoknál van-e kapcsolata szövegekben, tematikában, illetve miért éppen ezek a dallamok jelennek meg más énekekben?
1: Vannak olyan énekeink, amelyeknek ugyanaz a dallama, de a szöveg az változik. Minden énekünk az Istenhez való fordulásra biztat bennünket, ennyi a kapcsolat bennük, mert előfordul, hogy ugyanaz a dallama egy vigasztaló éneknek, de ugyanaz egy konfirmációi, vagy éppen egy úrvacsorai éneknek is.
0: Milyen szempontok szerint állítja össze egy-egy istentiszteletre az énekrendet? Hány év alatt kerül sor több mint 300 énekre? Sor kerül-e egyáltalán mindenikre?
1: Az istentiszteletek alkalmával mindig figyelembe veszem elsősorban, hogy milyen vallási ünnep, esetleg világi vagy nemzeti ünnep az, ami közeledik. Ha egy sima vasárnapi istentisztelet van, akkor 4 darab ének hangzik el az istentisztelet alkalmával, viszont ha ünnepi istentiszteletről beszélünk, akkor még több éneket énekelünk el. Előfordul az is, hogy megkérdezem a tiszteletes asszony,

0: Túl, hogy miről prédikál, és az alapján választok, viszont ismerek olyan kollégát, aki mindig az istentisztelet ideje alatt a prédikáció alapján választja ki a záróéneket, az, ami éppen a prédikációhoz a legtalálóbb. Én lassan 10 éve, hogy a Bethlen Negyedi Unitáris Gyülekezet énekvezére vagyok. Egyre több éneket tanulunk meg a gyülekezettel. Vannak olyan énekeink az énekeskönyvben, amit nem, vagy szinte egyáltalán nem szoktunk énekelni. Azért nem énekeljük, mert annyira egy bizonyos eseményhez van kötve, hogy nincs rá alkalom, vagy csak nagyon ritkán. Ilyen például a lelkészbeiktatásra való énekünk, vagy a egyházi gyűlésre, vagy templom harangszentelésre szánt énekeink. A híveink mindig, amikor egy új éneket énekelünk el az Isten tisztelet keretében, utána elmondják, hogy még nem hallották, vagy csak gyerekkorukban hallották. Azt is el szokták mondani, hogy tetszik-e nekik. Mindig, amikor egy új éneket tanulunk, így ezáltal Isten tisztelet alatt, azt mindig úgy szoktuk, hogy gyakrabban elhangzik ilyenkor, ameddig jól be nem gyakoroljuk az Isten tiszteleten. Azt is elmondhatom, hogy egyre inkább egy éneklő gyülekezetünk van, szeretnek velem együtt énekelni, és egyre több éneket is ismerünk így ezáltal. Az egyházközségünkben jól működik a kóruséneklés is. A Dávid Ferenc Unitárius Vegyeskar mintegy 33 tagot számlál. Korosztály szerint igazán színes a tagság, mert 30 évestől 90 éves korig járnak a híveink énekelni. A repertoárunkban igyekszünk minél szélesebb stílusban énekelni. Az egyházi énekektől kezdve, legutóbb például egy 1896-os kiadású Iszlai Mártonféle gyűjteményből énekeltünk, és egészen akár a világi énekekig énekelünk dalokat.
1: Ön hogyan lett énekvezér, és mit mondana el erről a hivatásról?
0: Minden napunkat kitölti az ének. A családban is, nincs olyan nap, hogy ne énekeljünk. A család is ide tartozik, a gyülekezethez is. Ők is szívesen jönnek, együtt énekelünk. Ez az életünk. Én úgy gondolom, hogy az énekvezérséget másként, mint hivatásként felfogni nem lehet. Ez minden nap öröm. Lehet azt mondani, hogy a temetési szertartásokon kívül mindig jó kedvel, mindig hivatásszerűen lehet ezt csak végezni. Mindig jól esik, amikor a híveink arcán azt látjuk, hogy szeretnek velünk együtt énekelni, hogy megtelik énekhanggal is a templom. A tegnapi kórus találkozón elhangzott, amin a kórusunkkal részt vettünk, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik.

0: Az elmúlt percekben Fábián Kornélia riportját hallhatták, amelyben Vasszékely Piroska unitárius énekvezér beszélt hivatásáról. Most hallgassuk ismét Pávai István zenetudóst, etnomuzikológust, hiszen amikor ő elkezdte népzenei kutatómunkáját az 1970-es években, még jobban áthatotta talán a hagyományos, paraszti életformát folytató falusi emberek mindennapjait az istenhit, a vallásosság. Milyen tapasztalatokat szerzett ön erről?
1: Ez mindenhol Erdélyben, a falusi emberek körében ez megvolt erőteljesen, talán nem mindenhol egyformán. Különösen a moldvai magyaroknál, ahol tiltották az anyanyelvet a templomban, és ugyanakkor ők ezt otthon így mondták el, apokrif imák maradtak fenn, a vallásos ének magyar nyelven. Azért, mert az anyanyelven érezte, hogy annak hatása van. Egy idegen nyelven imádkozik, az nem érezte, hogy az oda szól, ugyanoda szól.
0: Hogy lépett be a zene az ön életébe?
1: Már gyerekkoromban, mivel édesapám zenetanár volt, ugye ő hegedülni kezdett tanítani, aztán zongoraórára is járatott, de ugyan ő tanított meg gitározni az első akkordokat, tőle tanultam, és akkor jött divatba ez a beat zene, és az engem nagyon megfogott. És így aztán a gimnáziumban már elektromos gitárral bandát alakítottunk, és ez volt a minden. És hiába voltam én reál tárgyakból kiváló, és úgy érettségiztem, akkor már nem akartam sem mérnök lenni, sem valamilyen tanár, hanem akkor a zene magával vonzott, és így kerültem Kolozsvárra a Zeneakadémiára, ahol kezdetben persze a klasszikus zene fogott meg, és azt gondoltam, hogy én hát, ha valaha Bach kutató leszek. De aztán úgy hozta a sors, hogy a népzenével kapcsolatba kerültem, először egy ilyen véletlen nyári gyimesi gyűjtés, az nagyon nagy hatással volt rám. Azért, mert ugye lehetett így tudni ezt-azt a népzenéről. Még általános iskolában nagyon jó tanárunk volt, Székely Keresztúron Gálfalvi Sanyi bácsi, aki erre nagyon felhívta a figyelmünket, írja össze mindenki, milyen népdalt ismer, ez már egy izgalmas dolog volt, és ott rengeteg minden már tudva volt, meg édesapámtól is tudtam ezt-azt, de hogy ez az életben így működik, azt ott látni gyimesbe, az egy nagyon nagy élmény volt. Később Széken volt még ilyen élmény, mikor szintén mi egyetemista korunkba kimentünk oda egy barátommal, Simó Jóskával, aki ő is gitáros volt, ő is udvarhelyi, és akkor véletlenül pont egy ilyen utcai táncházba mentünk be, ahol egy felnőtt sem volt, csak a fiatalok, és éppen azt a férfi táncot, a tempót járták, és virtuóz, csizmacsapásos tánc, és hogy láttuk, hogy ezek a fiatalok, akik még nálunk is fiatalabbak, mert mi akkor már 20 évesek voltunk, hogy ezt így csinálják, meg így szeretik, meg ez itt most itt nincs semmi szervezés, nincsen színpadi dolog, akkor ez nagyon megfogott, hogy na ez az élő folklór.

0: Létezik még manapság is ilyen élő folklór valahol Erdélyben?
1: Nagyon, nagyon kevés helyen, vagy töredékes módon, vagy fele más módon. Láttam olyan Gyimesbe, hogy egy lakodalomban szintetizátorról szólt magyarországi mulatós zene, és arra meg hagyományos módon táncoltak ott a gyimesiek, mert arra olyan volt a ritmus, véletlenül az egyik gyimesi táncra talált, és akkor ugye a tánc szempontból, ha lefilmezzük, ez teljesen autentikus lett volna, a zene szempontból meg egyáltalán nem.
0: Az unitárius templomi énekeknek mennyiben van népzenei gyökerük?
1: Igazából nem nagyon van népzenei gyökér, ezeknek történeti gyökerük van. Vannak olyanok, amik egyeznek a reformátussal, vagy reformátusnál is van olyan, hogy visszamegy katolikus népénekekre. Valójában ez a népének dolog egy nagyon izgalmas kutatási terület, nem az én területem, de én is gyűjtöttem ilyeneket. És olyan helyeken, pont mint Moldva, ott ugye, mivel kitiltották a templomból, ezek a népénekek folklorizálódtak, tehát valójában variánsokban élnek, díszítéssel éneklik, tehát nem ugyanaz, mint amikor könyvből éneklik a templomban. Az unitáriusoknál nem tudok róla, persze nem vagyok teljesen napra kész ebben az ügyben, hogy lett volna ilyen tendencia. Azt hallottam, hogy reformátusoknál még Marosvásárhelyi koromban próbálkoztak evel, meg is kerestek egy helyi zeneszerzőt, hogy tudná abba segíteni, hogy valami népi dallamokra legyenek átírva a szövegek. Nekem az a gondolatom volt, hogy ha egy dallam nem arra született, nem az a karaktere, akkor arra nem kell ráerőltetni, tehát lehet újabb dallamokat kitalálni, írni, lehet azoknak közük is a népzenéhez, viszont karakterében olyan kell legyen, hogy avval a vallásos szöveggel találjon.
0: Más a funkciója egy templomi éneknek, mint egy népdalnak, nem?
1: Így van, ez fontos, és a funkció szerint ugye ez az ilyen tagolt, lassú, korálszerű éneklésnek mondjuk, akkor ennek egy ilyen ritmika kell, és olyan, valami olyan dallamvilág, hiszen ez az egész dolog az európaiságunknak része, és nem a keleti származásnak a része, hogy a magyarságban ez a kettősség megvan, tehát az hozza a népzene, és persze itt valahol mi félúton vagyunk, ami hát jó is, meg rossz is.
0: Az ön életének egy jelentős fordulópontja, amikor átköltözött Magyarországra, Budapestre. Ez hogyan, mikor történt, illetve hogy találta meg itt azt az unitárius egyházi közeget, amiben aztán otthonosan tudott mozogni?
1: Én 94-ben kerültem ide, én nem szeretem ezt a szót, hogy átköltöztem, hanem engem ide hívtak a Néprajzi Múzeumba dolgozni, és mivel hát ingázni nem lehet Marosvásárhelyről idáig, ezért költöztem ide.
0: Mi volt az ön feladata a Néprajzi Múzeumban?
1: Hát a Néprajzi Múzeumnak a 19. század végétől van a fonográf gyűjteménye és egyéb zenei gyűjteményei, és ezeket kellett én gondozzam és ebben foglalkozzam, úgyhogy hát ott volt rengeteg tennivaló, ugye aztán elkezdtük a digitalizálását a fonográf hengereknek, és hát ugye megismerni közelről a Bartók Kodály felvételeit, amiknek egy része volt csak publikálva, és az is csak ott a formájában, ezt meghallani, szóval ez egy nagyon nagy élmény volt nekem.
0: Szakmai szempontból egy óriási, izgalmas kihívást jelentett.
1: Igen, abszolút, ez nagyon jó dolog volt. Az unitarizmussal ugye később kerültünk kapcsolatba. Nem is tudtam, hogy itt van-e, vagy hány gyülekezet van. Aztán megtudtam, hogy 3 van itt Budapesten, és amihez mi legközelebb voltunk, ez ami Bartók Béla nevével van fémjelezve. Azt hiszem, hogy ott került, amikor a lányomat hívták oda valamilyen kapcsolaton keresztül, és akkor oda mentünk mi is, és akkor kiderült, hogy hát mi is unitáriusok vagyunk, és nagyon szívesen fogadtak, úgyhogy így kialakult ez, és ott azért sok olyan emberrel találkoztunk, aki Erdélyből jött, sőt, sok esetben azt hiszem, hogy többségben voltak az erdélyiek, és olyat, akit már ismertünk, vagy ha nem volt közös ismerősünk, tehát volt téma, amiről beszélgessünk, és tehát tisztelet után a gyülekezeti teremben ott egy kis teázás mellett beszélgettünk egymással, szóval ez egy jó közösség volt.
0: Nekem mindig az a benyomásom, amikor itt Budapesten elmegyek valamelyik unitárius templomba egy istentiszteletre, hogy ezek olyanok, mint kis erdélyi szigetek.
1: Igen, igen, pontosan így van, hogy olyanok, mint egy kis sziget. Látom, hogy szerveznek ilyen nagyon jó kirándulásokat, a fiataloknak külön programokat. Zajlik az élet, és ez egy pozitív dolog. Voltam egyébként a másik, a belvárosi templomban is könyvbemutatón például, vagy volt egy olyan alkalom, hogy egyik elhunyt csíkszeredai barátomnak, aki szintén unitárius volt, és ő is ki volt telepedve. Ott volt a szertartás, és akkor engem kértek föl, hogy ott mondjak egy gyászbeszédet, tehát voltak ilyen kapcsolatok.
0: Ha most visszatekintene, akkor a Bibliából melyik lenne az a gondolat, vagy mondat, történet, ami a leginkább közel áll önhöz?
1: Jobb könyvében van az, hogy nagyon nagy megpróbáltatásoknak van kitéve, és annak ellenére nem veszti el a hitét. Tehát én nekem ez a fő gondolat, hogy a hitet nem szabad elveszíteni. Nekem is volt rengeteg megpróbáltatásom. A második feleségem 40 éves korában rákban meghalt. Hármasikreimből kettő elveszett. Tehát voltak súlyos dolgok az életemben, de hogy a hitet azért nem szabad elveszítsük, bármi van. Megfogott ez a könyv, amit ebben olvastam, hogy ez egy nagyon erős valami, ezt kell követni.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Rástetter Gémes Erika, a riporter Fábián Kornélia volt. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Barlai Tamást hallották. Viszont hallásra!
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat, híreink. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnokkal leplezte le. A tárcavezető korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tiszapárt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja a nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Posvai Gábor. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán drón támadások is Oroszországban. Riazányban 3 haltak meg és 12 megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható, élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Ismét zavartalan a határforgalom. Délelőtt informatikai probléma miatt kellett hosszabban várakozniuk az autósoknak az átkelőknél. A hiba érintette a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég, országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok lesz.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
3: Vendégünk Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa. Indul a Stúdió 26 Bábfesztivál. Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Bemutatjuk a Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei programkínálatát.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 12. fejezet.

0: most leírthoz nagyon hasonló gép az érceket a bánya fenekéről azon helyre húzza föl, hol az érceket zúzzák és mossák. A vasnyelv helyett azonban 8 kereke van. Az út teljesen fenyőfával van burkolva, tehát a gördítő munkásoknak kevés fáradtságot okoz. A kerekek oly jól illeszkednek, hogy a ládák sem jobbra, sem balra le nem bukhatnak. Sőt, utat sem téveszthetnek. Ennél fogva rendszerint gyermekeket vagy kutyákat alkalmaznak tovagördítésére. Hetenként 3-400 ilyen láda ércet, mindegyik láda 3-400 fontot tartalmaz, hoznak a zúzóhelyre. Mint beszélik, e bányában 4 föld alatti helyen 28 ember halt meg egyszerre a rossz gőzöktől. A Lipótaknában dolgozó bányászoknak is sok alkalmatlanságot okoztak e gőzök. Ők azonban következőleg segítettek magukon. Ugyanis az aknában végig csövet alkalmaztak, és egy keresztbe fektetett deszkát gyorsan föl s alá húztak és bocsátottak le, miáltal a levegőt mint egy kiszivattyúzták. Mint mondják, ezt gyakran kellett ismételniük, hogy a sok bajt okozható rossz gőzöket eltávolíthassák. Jelenleg azonban már igen sok átjáró és folyosó van ez aknában, tehát a levegő kitűnő. Én a legcsekélyebb lélegzési nehézséget sem éreztem. Az Altermann tárna, hossza 500 öl, 1642-ben teljesen leégett, valamely kisfiú vigyázatlansága következtében. A fiú ugyanis lámpását tisztította, és a belet a fára dobta. 50 ember megfulladt. Mindenkinek tetemét megtalálták, csupán egyet annyira szétszaggatott a bánya vize, hogy ruháinak foszlányain kívül nyomtalanul eltűnt. E bányában fehér, vörös, kék és zöld gálic találtatik. Ezen kívül találnak itt az aranyra tapadva bizonyos anyagot, melynek számos hegyes csúcsa van, színe pedig ragyogó bíbor. Ez pedig a kénhez hasonló és aranydárdanynak nevezett anyagból képződik. Ezen kívül találnak itt még sárga színű kristályt is. Az aranybánya közelében van a gálic bánya. Ennek mélysége 80 öl. A föld, vagyis jobban mondva a kiásott anyag vöröses, néha pedig csak nem zöld. E földet vízbe teszik, 3 nap múlva fölkavarják, ezután 7 napig ólomtálban főzik, még nem az, megsűrűsödik és fehér színt kap. Végre a kemencében kiszárítják, és valami mészfélét csinálnak belőle, melyet a selmecen szükséges választó víz készítésénél használnak. A bányákból napfényre hozott ércet következőleg zúzzák szét. A földbe 2 rőfnyi mélységre fatörzseket raknak le. Erre az alapra helyezik az aranyércet, melyet vasrudakkal ellátott 24 hatalmas gerenda porrá zúz. Ez alatt az egészet víz borítja. A gerendákat 4 kerék mozgatja, tehát 6 gerendára 1 kerék jut. A kijövő víz 7-8 kútba folyik, ezekből a körülbelül 1 holdnyi nagyságú gödörbe folyik, honnan később levezetik. A még meg nem tisztított aranyat marának, vagy mosacsnak nevezik, és azt hiszik, hogy az a leggazdagabb tartalmú, melyet legelőször zúznak szét. A munka éjjel-nappal szakadatlanul folyik. A gyertyák fenyőből vagy más könnyen égő fából vannak. A mosacsot vagy marát annyira kimossák, hogy 100 fontból fél vagy egy obon arany és ezüst maradt hátra. Ezt azután kevés mésszel és salakkal vegyítik össze. Mindig több az arany, mint az ezüst. Azaz arany 2 rész, ezüst 1 rész. Ugyanis a körmöcön ásott arany mindig ezüsttel vegyülve találtatik. A selmeci ezüst mindig 1/8 rész arannyal vegyülve fordul elő. Az egyszer felolvasztott ércet olvanynak, vagy kénetnek nevezik. Ezt azután kőszénnel égetik. Az érc ekkor pörknek neveztetik. Midőn a tisztítással már ennyire előre haladtak, homokot tesznek hozzá, és még egyszer megolvasztják. Azután a serpenyőbe teszik, és úgy folytatják az eljárást, mint ezt az ezüst olvasztásnál láttuk. Az aranyat még másféle eljárások szerint is tisztítják, csupán egyet akarok említeni, mivel ennél nem használnak olmot. Az ércet több ízben kimossák, vásznakban porrázúzzák, vizet eresztenek rá, és folytonosan rázzák. A föld, valamint a könnyebb anyagok ezáltal eltávolítatnak. A súlyosabb részek és a fémek visszamaradnak. Csak nem ez eljárást követik, midőn birkabőröket használnak. Ugyanis a bőröket a bányákból jövő vízbe, vagy az aranytartalmú hegyekből fakadó apró patakokba mártják. A víz és egyéb könnyű anyag mellette vagy közte elhalad, a szilárdabb részek azonban a gyapjúban fönnakadnak. Bátran elmondhatjuk, hogy így módon sokan szereztek már aranygyapjút. Azonban a vászonnal való tisztítási mód leírását akarom folytatni. A vásznat, melyre az arany rátapadt, számos kádban kimossák. Midőn a víz leülepszik, az üledéket kiveszik, megmossák, a kádakat és vásznakat gyakran változtatják. Végre a maradékot higannyal összevegyítik. Ezután egy vagy két óráig a vegyüléket jól meggyúrják, és egy agyagedényben ismét kimossák. Miután pedig a kénesőhöz nem tapadó részeket eltávolították, az összevegyült aranyat és kénesőt kiveszik. Ezután először durva vásznon, azután pedig finomabban keresztül sajtolják a higanyt. A fönnmaradó részt lyukacsos tányérba teszik, mely mély serpenyőre van helyezve, ennek fenekén higany van. Ezután a serpenyőt jól befödik, és tüzet raknak alája. Így az arannyal összevegyült higanyt eltávolítják, a hátra maradt aranyat meg tűzbe teszik, hogy még jobban megtisztuljon. Miután körmöcön mindent jól megtekintettem, Beszterce bányára mentem. A körmöctől keletre emelkedő hegyeken áthaladva más nevezetességet nem vettem észre, mint az út szélén álló hatalmas követ. E hegységek annyi fát szolgáltatnak, amennyi az aranybányák kiaknázására szükséges. Ezután egy falu mellett haladtunk el, hol higanybányák vannak. Lassan-lassan a Garam folyóhoz értünk. Ennek partján fekszik a város. A folyón híd látható, alatta pedig oly készülék, mely a város környékén vágott és leúsztatott fát megállítja. Ez tehát a legolcsóbb szállítási eszköz. A fát az itteni rézbányáknál használják föl. Beszterce bánya csinos város, melynek végén igen szép torony áll. A várkastély említésre méltó, mivel a benne levő templom egészen rézzel van födve. A templom belsejében számos fából készült alak és különféle erekje létezik. Mivel jelenleg luteránusoké a templom, ezek nem sokra becsülik az említett tárgyakat, azonban mégis gondosan megőrzik. Ez nem valami rendkívüli dolog. Számos németországi templomban láttam, hogy a luteránusok nem törték össze az erekjéket, hanem mint ritkaságokat és nevezetességeket őrzik. A városban és annak környékén vannak a legszebb és legnagyobb magyarországi rézbányák. De mivel a réz nagyon hozzátapad a bányában levő földhöz, igen nehezen választható el attól. Miután kiásták és napfényre hozták, 14-szer pörkölik és olvasztják, míg használhatóvá lesz. Először kovanddal vagy kéneggel keverve olvasztják meg, azután a pörkölőhelyre viszik, itt nagy farakásokra helyezik, és ez utóbbiakat meggyújtják. Ezt 7-8-szor ismételik, és az így nyert anyagot pörknek nevezik. Ezután még egyszer meg kell olvasztani a kemencében. Ugyanitt kovandot is olvasztanak, melyet aztán az ezüst olvasztásnál használnak. A várostól nem messze ezüsttel vegyült rezet találnak. A két fémet következőleg választják szét. Miután a rezet megolvasztották, olmot kevernek közé, és az egész olvasztékot vaskanalakba vagy tálakba teszik. Ezután kihűtik, és még egyszer tűz fölé teszik, és vasrudakra helyezik. Az ezüst és ólom azután a rudak között lecsurog. A vörös rezet óriási kalapácsokkal darabokra vagdalják. E kalapácsok oly súlyosak, hogy mindegyiknek mozgatására egy-egy malom szükségeltetik. A kalapácsok laposak vagy gömbölyűk, aszerint, amit a részből készíteni akarnak. A Beszterce bányai bányaigazgató igen udvarias és előzékeny volt. Ugyanis azon kívül, hogy minden nevezetességet megmutattatott, még madarakat és bort is küldött ajándékba. Továbbá az úrvölgyi bányavezetőhöz levelet is írt, melyben megkérte, hogy az ottani látnivalókat mutassa meg nekem. Úrvölgy két hegy közt emelkedett helyen épült kis bányaváros. A város annyira magasan fekszik, hogy a környékén még mindenütt hó volt. Jól lehet, sem a völgyekben, sem az úton nem volt többé látható. Midőn a bányába beléptem, a levegőt igen csípősnek találtam. Bányászruhába voltunk öltözve. Az öltözet következő. Vászonkabát, vászonnadrág, karimátlan kalaphoz hasonló kerek sapka, hátul bőrkötény, a térdeken két bőrdarab. Len a bányában már elég meleg volt. A bányában néhány óráig maradtam, hogy minden szépet és hasznost jól megszemlélhessek. Lépcsőkön kell leszállni. A bányavizek itt semmiféle alkalmatlanságot sem okoznak, mivel a bánya oly magas hegységben van, hogy a víz igen könnyen lefolyik. Azonban annál több bajt okoznak a szerv fölött gyakori veszélyes gőzök és a szájba nyomuló por. A bányának legnagyobb részét sziklák veszik körül. Ennél fogva nincs szükség gyám oszlopokra. Ilyenekre csak a sziklák és a föld közt elhúzódó néhány átjáróra van szükség. Ennél fogva az egyik oldalon fenyőgerendákat helyeznek el, a másik oldalon pedig a szikla magában véve is elegendő. Az átjárók nem oly szabályosak, mint a körmöci bányákban, és a bányában igen sok nagy gödör létezik. Az egyik haránt haladó átjárón a bánya legnevezetesebb helyére akartunk lemenni, azonban a leomlott földtömeg miatt nem haladhattunk tovább. Vezetőink egyike ennek dacára keresztül akart haladni. A folytonosan ráomló föld dacára utat vájt magának. Végre nagy fáradtsággal mégis átjutott társaihoz, kik csilléiket oly gyorsan megrakták és tovagördítették, hogy egy pillanat alatt szabaddá lett az átjáró, és a vezető értünk jött azon helyre, hol az imént elhagyott bennünket. A bánya legkiválóbb nevezetességeinek megtekintése után visszatértem az úrvölgyi bánya felügyelő lakására, hol ismét felöltöttem rendes ruházatomat. A házigazda igen nyájasan fogadott és jól megvendégelt. Azután az általunk bejárt és megtekintett bányának térképét tette elém. Megmutatta az összes helyeket, ahol csak megfordultunk, a tárnákat, aknákat, átjárókat. E föld alatti város igen tetszett nekem. Nem nevezhetem kicsinynek, mivel több építmény van benne, mint sok másban. Kiterjedése és lakosainak száma egyaránt nagy. A bányászok igen szép rendet tartanak. Nyugalmukat mi sem zavarja, épp úgy szeretnek dolgozni, mint üdülést szerezni. 8 órai munka után ugyanannyi ideig valamely sziklaüregben pihennek. A térképen kívül e bányában ásott számos érdekes ásványt mutatott. Továbbá elmondta, hogy a fölmelegített rezet vízbe kell tenni, miáltal a víz a közeli természetes fürdőkhöz hasonlóvá lesz. Midőn a cementvízről és annak a vasra gyakorolt hatásáról beszéltem, igen szép részdarabokat és egy láncot adott nekem, hozzátevén, hogy ez mind vas volt. E részből igen szép csészéket készítenek. Mi is ittunk egy ilyen szépen aranyozott csészéből. Úrvölgyről, a Beszterce bányától 3 és Körmöctől 2 magyar mérföldnyire levő Stubnyára mentünk. Egy kis folyó mellett híres és nagyon látogatott meleg fürdők vannak. A víz tiszta, kénszagú, feneke zöld. A fát zöldre és feketére festi. Azonban a fémeket nem változtatja meg oly gyorsan, mint a többi ásványvizek. Ugyanis néhány ezüst darabot tettem bele, és egész éjjel benne hagytam. Másnap azonban csak nagyon csekély színváltozást vettem észre. A források föld alatt fakadnak, és a fürdőbe a fenéken levő nyílásokon nyomulnak be. E fürdők épp oly melegek, mint az angol királyéi. 7 fürdő van. Az első a főnemeseké, második a köznemeseké, harmadik a parasztoké, negyedik a parasztasszonyoké, ötödik a koldusoké, hatodik a ragadós betegeké, hetedik a cigányoké. A fürdők hegyekkel körülzárt síkságon vannak, a közeli hegyekben sok ércet találnak. Az egyik fürdőben én is megfürdöttem, azonban oly kitűnő társaságba jutottam, hogy sokáig nem válhattam meg tőlük. Ennél fogva a nagy hőségtől főfájást kaptam. Stubnya fürdőből tovább utazva átkeltünk a Nyitra folyón. A szép Privigyét bal felől hagyva Bajmócra érkeztünk. Bajmócon 5 természetes fürdő létezik. Ezek sem nem melegek, sem nem hidegek. Tehát csupa élvezet bennök fürdeni. Gróf Pálfi, magyar nádor, egészen befödette a fürdőket. Az első, vagyis a nemesek fürdője egészen kőből készült, és minden oldalon kőlépcsőkön lehet lemenni. A többi 4 fából van ugyan, de azért ezek is eléggé csinosak. Leginkább tetszett nekem, hogy a legények és lányok azonnal ügyesen a víz alá buktak, mihelyt valami csekéséget dobtunk nekik. Bajmócról Vesztenicre, innen pedig Trencsénbe mentünk. Vesztenictől Trencsénig csak 4 magyar mérföldet számítanak, azonban azt hiszem több is lesz, mivel mi napfölkeltekor indultunk el, és csak este 10 órakor érkeztünk meg. Trencsén igen szép város. A mellette elfutó Vág folyón csinos fahíd visz át. A főtér igen szép. A jezsuiták temploma szintén jeles épület, a vár pedig magas. A vár már messziről látható, és gróf Illésházi tulajdonát képezi. A várostól 1 mérföldnyire 2 meleg fürdő van, egyéb iránt az egész vidéken igen sok ásványvízforrás található. Trencsénben találkoztam gróf Rótállal, kit a császár Eperjesre küldött, hogy ott az erdélyi fejedelem követeivel alkudozásokat folytasson. A gróf kíséretéhez tartozó nemesek közül néhányat fölkértem, hogy az ottani sóbányákról tudakozódjanak. Ezt készségesen meg is ígérték, és midőn visszatértek, az általam adott utasítások értelmében igen jó adatokat közöltek velem. Eperjes városától 2 mérföldnyire igen nagy sóbánya létezik. Ennek mélysége 180 öl. A bányászok először kötélen, azután pedig létrákon ereszkednek le. A bányát csaknem mindenfelől föld veszi körül. A sóerek szerfölött vastagok. Gyakran 100 000 fontnyi is fordul elő. A sót rendesen 4-szögű darabokra vagdalják, egy-egy darab 2 láb hosszú és 1 láb széles. Használat előtt azonban 2 malomkő közt meg kell őrölni. A bánya hideg és nedves. Ennél fogva a só őrlése sok fáradtságba kerül. Az ottani víz annyira sós, hogy ha azt kifőzik, feketés só marad hátra. Ezt a háziállatoknak adják enni. A kősó sem egészen fehér, hanem kissé szürkés, de porrázúzva épp oly fehér, mintha egészben is az lett volna. Az ott ásott só nem mind ugyanazon színű. A földdel kevertnek épp úgy van más színe, mint a kristályhoz hasonló legtisztább sónak. Egy darab kristálysó közepén igen szép kék színt láttam. Botál úr pedig átlátszó sárga darabot hozott Bécsbe. Vannak oly tiszta és oly kemény darabok, hogy különböző alakokat faragnak belőlük, akár csak a valódi kristályból. Mind válfajokból vittem haza egy-egy darabot. Azt hiszem, nem foglalkoztam nagyon hosszadalmasan a bányák leírásával. Lesznek talán olyanok, kik mindezt haszontalanságnak tartják. Azonban éppen ezek megnyugtatására csupán a legérdekesebbet és a legnevezetesebbet vettem föl könyvembe. Hiszen e helyek teljesen ismeretlenek. A bányákról csak azt közlöm, ami leginkább lekötötte figyelmemet. Különben is tudtommal még angol ember nem is írt erről.
1: Elhangzott. Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 12. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Puják Adrián. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Visszaemelték a sínre, és elvontatták a Gyuma Endrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. Ezt a MÁV vezérigazgatója jelentette be közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a sérült járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált, a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késések még előfordulhatnak. Ma országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másod záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Magyarországon a hal sokáig elsősorban karácsonyi ételként élt a köztudatban, pedig a hazai halágazat ennél jóval többet kínál. Egészséges, fenntartható és sokoldalúan elkészíthető alapanyagot. Az elmúlt években ugyan nőtt a halfogyasztás, de még mindig jelentősen elmaradunk az európai átlagtól. A magyar tógazdaságokban továbbra is a ponty a meghatározó faj, de egyre nagyobb figyelmet kapnak más édesvízi halak, például a harcsa, a süllő vagy az amúr is. A szakértők szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy a hal ne csak ünnepi fogás legyen, hanem rendszeresen megjelenjen a családok asztalán. Ezt a szemléletváltást támogatja az Agrármarketing Centrum Kap rá kampánya is, amely kóstoltatásokkal, roadshow-kkal, digitális tartalmakkal és gasztronómiai együttműködésekkel népszerűsíti a halfogyasztást. Kampány üzenete egyszerű, a hal finom, egészséges, trendi és a hazai termelők választásával a magyar vidéket is támogatjuk. A mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy hogyan változtak a magyar halfogyasztási szokások, miért teszünk még mindig kevés halat, és mit tehet a Kap rá kezdeményezés azért, hogy a hal egész évben vonzó választás legyen. A megértésben és a számvetésben Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója, illetve André Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője segít bennünket. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
3: Jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok.
2: Hogyan írható le ma a magyar halfogyasztás helyzete? Valódi növekedést látunk, vagy inkább megtorpanást az elmúlt évekhez képest?
3: Mi úgy látjuk a mahal házatájáról, hogy most jelenleges stagnálás mutat a hazai halfogyasztásunk. Itt az elmúlt években azért nagy felzárkózást tudtunk elérni a különböző kampányok segítségével, mert hogyha jól tudom, olyan 2,5 kilós per fős átlag bázispontról indultunk egyfőre vetítve, és most sikerült elérnünk ezt a körülbelül 6,5 kilós egyfőre jutó átlagos halfogyasztást. Itt sok mindent lehet egyébként latolgatni, mert azért a módszertana is változott ennek a kutatásnak, amivel kimutatjuk ezeket az értékeket, de az biztosra vehetjük, hogy nőtt az egyfőre jutó halfogyasztás ebben a közel 10 éves távlatban, és ki kell hangsúlyoznunk, hogy sajnos azért ennek java része nem a hazai halból kerül elfogyasztásra, hanem inkább a tengeri import és különböző magasságú, feldolgozottsági fokú termékek azok, amik a vásárlók asztalán landolnak.
2: Miért marad el Magyarország halfogyasztása még mindig ilyen jelentősen az európai átlagtól, miközben a hazai termelési háttér elviekben adott?
3: Hát én egy szociokulturális hátteret látok benne, azért ugye nem tradicionálisan halfogyasztó nép a magyar. Regionálisan vannak nagyon erős vidékek, ahol egyébként majdnem, hogy elérjük egyébként az európai átlagot. Gondolok például a dunamenti városokra, tiszamenti városokra, meg hát a Balaton környékére, de azért a kontinentálisabb területeken azért nem annyira beívódott a hétköznapokba ez a típusú húsféle.
4: Hogyha európai összehasonlításban nézzük a kérdést, és megerősítve azt, amit Ede elmondott, a szórás az óriási, mert az uniós átlag az valahol ilyen 22 kg környékén van, és Magyarország ehhez mérve, ehhez viszonyítva 6 és 7 kg környékén fogyaszt egy főre levetítve egy évben, míg Portugál pedig 65-70 kg között. Ez nyilván azt mutatja, és ezért mondtam azt, hogy Edét fogom megerősíteni, mert ez nyilván azt mutatja, hogy ennek történelmi háttere van, hosszú tengerpart van, megvan a hal könnyű hozzáférhetőség, főleg a tengeri halászat révén, és nyilván ezáltal egy könnyű piacra jutása és olcsósága a tengeri halaknak, ott nyilván a fogyasztási számok magasak, tehát visszük magunkkal a földrajzunkat és a szociokulturális gyökereinket.
2: Ugye van egy olyan erős beidegződés Magyarországon, hogy a karácsony egyenlő a hallal, illetve a hal egyenlő a karácsonnyal. Önök hogy látják, hogy ez még mindig ennyire erős, és hogyha igen, hogyan lehetne az éves fogyasztást kisimítani, valahogy átalakítani?
3: Én inkább szétszedném, nem is azt látom, hogy a hal egyenlő a karácsonyal, mert most már halat azért gyakrabban fogyasztunk, hanem inkább a ponty egyenlő a karácsonyal. Mi szeretnénk ezt a küszöböt átütni, hiszen azért az elmúlt években rengeteg olyan kiadványt készített a mi szervezetünk is, illetve az Agrár Marketing Centrum is, ahol próbáljuk azt bemutatni, hogy milyen diversifikált módon lehet elkészíteni ezt a halfélét, és mennyire egészséges. Igazából ez egy nagyon könnyen emészhető fehérjeforrás, és ami a legfontosabb, hogy mi nem használunk semmilyen hozamfokozót, semmilyen antibiotikumot a termelés során. 3 év alatt állítjuk elő ezt a halfajt, és azt szeretnénk bemutatni ezzel, hogy ez egy fenntartható fehérjeforrás, ellenben azért más húsfélékkel, én sose szoktam azért állatfajokat nevezni, mert nem szándékom senkinek az üzletét lerontani, de fontos azért a tudatosság ezen a tekinteten. Tehát igazából én azt látom, hogy az édesvízi akvakultúrás termékekkel kéne valahogy átütnünk az ingerküszöböt, viszont itt elengedhetetlen az, hogy egy magasabb fokú feldolgozottsági szintet üssön meg az ágazat is.
4: Ez így van. Ha egyébként a 2019-ben végeztünk, ha jól emlékszem, utoljára, hogy 2020-ban talán olyan közvéleménykutatást, amely azt mérte, hogy mennyiben változott a magyarok preferenciája, a halat választanak, és melyikek azok a halfajok, amelyekhez a legszívesebben nyúlnak, és jó hír, hogy ezekben a mintákban egyébként a magyar halfajták, pontosabban a Magyarországon tenyésztett, előállított halfajták, azért mondom ezt így, mert az afrikai harcsa is megjelent a dobogón, az 5 helyen szerepeltek. Tehát az látszik egyébként, hogyha az edukáció rendben van, és tudatosítjuk a magyar emberekben, fogyasztókban azt, hogy egyébként körzetileg fenntartható körülmények közül egészséges állattenyésztési munka révén, rövid ellátási láncban, tehát a közelből kerülnek ki ezek a halfajták, ráadásul egészségesek is, akkor van arra esélyünk, és természetesen a feldolgozottság foka az egy újabb kérdés, de van arra esélyünk, hogy a magyarok halért fognak nyúlni, mert az alapvető kérdés az az, hogy mi lesz előbb. Lesz-e a feldolgozó üzemünk, lesz-e a boltba, a piacra gyártani akaró magyar beruházó vállalkozó, és majd utána nőni fog a magyar halfajták iránti kereslet, vagy előbb meg kell teremteni ezt a keresletet, és erre fogja azt mondani a beruházó, hogy akkor oké, tőkét investálok egy feldolgozóba. Hogyha számokat nézzük, és mert a feldolgozásról beszélünk, bocsánat, hogy kicsit elkalandozok, de egyébként nyilván ebben is volna hova javulnunk, mert mindig a pontról beszélünk, olyan 15-17 ezer tonna ponty az, amit lehalászunk éves szinten a magyar vizekből. Ennek csak nagyjából a harmada az, ami, ha jól tudom, majd Ede kijavítasz, ha szamárságot beszélek, de nagyjából a harmada az, ami feldolgozásra kerül, a másik harmadát, körülbelül szűk harmadát exportáljuk. A Románia, Németország például fontos piacaink, és a harmadik harmad az, ami kettelési célú tevékenységre, tehát horgászati célú telepítésre kerül. Nagyjából így nézünk ki ponty esetében, tehát ez azt jelenti, hogy a feldolgozottsági szinten, például a ponty tenyésztésnél, ott bőven volna hova fejlődnünk, mert áruolap az van, és nagyjából, hogyha most harmadunk, akkor 15 ezer tonnából 5 ezer tonna az, ami feldolgozottan a magyarok asztalára kerül.
2: És egyébként a feldolgozottsági fok emeléséhez tőke kellene, technológia, képzés, vagy mindhárom együttesen?
3: Én azt gondolom, hogy technológia és innováció. Tehát igazából ugye hiába jutottunk el ugye a filézett ponty szintű termékig, azért még azt látjuk, hogy itt is azért egy gátba ütközünk, illetve az a baj, hogy a ponttyal kapcsolatban van egy előítélet is, főleg a fiatalabb korosztály számára, tehát nagyon sokan azt a vélekedést tartják még mai napig is szem előtt, hogy hát a ponty az iszapízű, meg nem jó ízélményt ad meg egy egyebek, pedig ez nem igaz, tehát igazából nyilvánvalóan ugye mivel extenzív körülmények közül kerül ki, van ilyen és olyan termőhely, meg hogyha nevezhetem ugye a halastavakat termőhelynek, de én azt gondolom, hogy azért nagy általánosságban nem igaz az a vélekedés, hogy a ponynak rossz íze lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ha egyébként a rövid ellátási láncban az ember gondolkodik, és nagyon sokan ugye azért szinte az ország egész területén található halastavak, és már van egy jó bejáratott hely, és azt mondjuk, hogy na innen veszünk mondjuk pontyot, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nem nyúlhatnak mellé. De hogyha például most már hipermarketekről beszélünk, és azért nagyon sok esetben már ott is megjelenik például a feldolgozott haltermék, azért ott is ugye valamilyen szinten logózva van a termék, hogy kitől honnan származik, és ebben is lehet keresni a tudatosságot, és megtalálni azt a termelőt, azt a feldolgozót, aki egyébként jó minőséget tud szolgálni. Én azt gondolom, hogy ez minden húsfélénél lehet egyébként kevésbé jó és jobb féle árut találni a polcokon, tehát ez fontos a tudatosság.
4: Pontosan az edukációra ezért van szükség, mert élnek olyan rossz beidegződések, rossz tapasztalások, akár az embernek a gyerekkorából is, amelyek távol tartják a fogyasztástól, és például a konkrét példáról beszélünk, az iszapíz, hát nem győzi az ember elmondani, gondolom ti is így vagytok ezzel, hogyha lehetőséget kap, hogy egyébként egy jól kezelt víz esetében, ugye az iszapíz, az most picit szakmázunk, ez egy

0: héttel ezelőtt a bárányhús fogyasztási szokásokról beszéltünk itt a stúdióban, meg a bárányhús piacáról, és ugyanez került elő, hogyha volt korábban egy olyan élmény, hogy a báránynak fagyú íze volt, az sokakat eltántorít a későbbi fogyasztástól, de ott is azt mondták a vendégek, hogy érdemes ettől eltávolodni, ezt egyébként meghaladni. A pontyról sok szó esett, és ugye nyilván tudható, hogy a ponty a hazai tógazdasági termelés meghatározó hala. Mi a nagy kép? Ez előny egyébként, vagy hátrány?
1: Nem tudunk más tenni. Igazából a termelés technológiánk az determinálja azt, hogy ez az arány álljon fent, tehát nem fogjuk tudni markánsan eltolni harcsasüllő irányba ezt a termelést, hiszen maga a halastavi kultúra az erre a halfajra lett kitalálva. Ugye a ponynak van egy olyan tómeder forgató tulajdonsága, ugye a túrásával kapcsolatban, amivel fent tudja tartani ezt az élőhelyet, mert hát mondhatjuk azért, ez mégis csak egy nagyon természetközeli termelési egység. Nagyon sokan ugye nem is tudják, hogy na most ez egy halastó, vagy ez egy természetközeli tó, vagy egy természetes tó, tehát amikor először meglátnak egy halastavat. Tehát igazából ugye ezeken az arányokon nem nagyon tudunk változtatni, illetve a másik dolog az, hogy tőlünk keletebbre vannak olyan országok, ahol még mindig működik a természetes vízi halászat, illetve olyan volumennel, olyan méretekkel rendelkeznek, ahol ugye az innen kikerülő halfaj sokkal versenyképesebb áron tudják egyébként a mi piacunkra jutatni. Tehát igazából itt van egy olyan korlátja is a dolognak, hogy például amíg nálunk egy friss harcsának a filénkénti kilós ára az mondjuk 9000 forint, mondjuk egy Oroszország vagy Kazasztánból ide kerülő szürke harcsának fele olyan áron kerül a boltok polcaira. Most lehet persze nyilván beszélni a minőségről, de azért azt tudjuk, hogy azért a vásárlók árérzékenyek, és hát főleg, hogyha ilyen összegekről beszélünk, akkor meg hát nyilván az ember azért ezt megérti, tehát nehéz versenyezni, de azért örülünk, hogy vannak olyan időszakok, amikor ilyen áron is elmennek ezek a halfajok.
0: Érintettük már egyébként az edukációt, a tudatosságot, meg egyébként a feldolgozottsági fokot is. Részben ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy milyen szerepe lehet a fiatalabb generációknak és a modern konyha technológiáknak abban, hogy a hal ne nehéz szálkás vagy bonyolult ételként éljen a köztudatban.
2: Hogyha visszagondolok arra a kaprák kampányra, amit a szakmaközi szervezettel közösen terveztünk meg és folytattunk le az előző években, pontosan az egyik fő célcsoportja ennek a kampánynak egyébként a magyar fiatalság volt, mert ők azok, akik, hogyha új recepteket látnak, tudják azt, hogy kell feldolgozni jól a halat. Hogyha kedvet kapnak ahhoz, hogy a randevút egy jó sült hallal és egy hozzáillesztett magyar borral készítik elő, akkor van esélyünk arra, hogy a fogyasztásban egy generációváltás révén megvalósuló növekedést érjünk el. Ennek számos eszköze volt, de a legfontosabb eszköze az, hogyha jól emlékszem, a kampány során 90 helyszínen kb. 75 ezer adag kóstolófalatot osztottunk ki, ami azt jelentette, hogy országos rendezvényeken, fesztiválokon, ahol a fiatalok koncentráltan jelen vannak, megjelent a kampány, és meg lehetett kóstolni olyan pástétomat, egy ropogóst, magyar halfajtákból készülő reformkonyhába illeszthető fogásokat, amelyek révén hozzájuk is közelebb lehetett hozni, és láttak, hogy nem csak halászlé van, nem csak rántott pontypatkó van, hanem a magyar halnak számos elkészítési módja van. És ez lehet az egyik kulcs, és ez lehet az egyik ablak, amit ki kell nyitnunk, mert pontosan, ha a fiatal generáció szeretnénk szólni, akkor nekik valami újat kell mutatni. És szintén ennek a munkának volt egy része például, hogy a Rácz Jenővel egy olyan gasztró videó sorozatot forgattunk, ahol a Jenő végigvette és bemutatta a filézéstől kezdve a bontáson keresztül a pikkelyezésen, hogy hogy kell elkészíteni egy jó halat, és milyen recepteket ajánl a magyar fiatalság figyelmébe. Tehát én ezt gondolom, én ebbe hiszek, hogyha a keresletet tudjuk növelni, ezt meg tudjuk teremteni, akkor jóval nagyobb esélyünk lesz egyébként, mint beruházáson, mint pedig a magyar hal piacra jutatásán keresztül a fogyasztást, és ennek a keresletnek a kiszolgálását elérnünk.
1: Meg tudom erősíteni Pétert, és illetve az a másik fontos dolog még a fiatalságnál, hogy azoknak a recepteknek, amiket ugye ezekből a halfajokból összeállítunk, meg felkínálunk a fiatalságnak, nagyon 15-20 percén nem szabad hosszabbnak lennie, mert volt egy kutatás, ami kimutatta azt, hogy gyakorlatilag ez a korosztály már nem hajlandó több időt elkészíteni egy tál ételnél kapcsolatban. Tehát igazából a gyorsaság az nagyon fontos, és ehhez kell nekünk olyan terméket kínálnunk, ami ezt ki tudja szolgálni, ezt az igényt. Ugye azt látnunk kell, hogy az a hazai akvakultúrának vannak sikerei, nem csak küzdelmei, például az afrikai harcsa tekintetében mi vagyunk Európai Unióban az elsők, ugye előállítás terén, mi állítjuk elő a legnagyobb volument ebből a halfajból, és ez azért tud sikeres lenni idehaza, ebből nem is nagyon exportálunk, mert más piacokon nem is nagyon keresik ezt a halfajt, mert gyakorlatilag olyan, mint a csirkemel. Amikor már elkerül vákumcsomagolva, filézve, akkor gyakorlatilag már csak kockázni kell, vagy gyakorlatilag abba a textúrába előkészíteni, amit az adott étel kíván, és már gyakorlatilag rövid hőkezeléssel fogyasztható is ez a halfaj.
2: Ráadásul jók hozzá a természeti adottságaink is, mert az elmúlt években a versenyelőnyünket növelte az, míg Magyarországon van egy jó termelvizes bázis, az afrikai karcsához így más. Egyébként, ahogy mondod, úgy van, kevésen állítják elő, de ahol Európai Unióban is előállítják, ott gázos technológiával fűtik fel ezeket a intenzív tenyésztésről beszélünk, medencéket, amelyekben az afrikai karcsát tenyésztik, és nekünk a

0: árvízbázis egyébként a versenyképességünket tovább növelte az elmúlt években.
1: Ondrej Péter már említette, hogy a Kapj rá mozgalom néhány eszközzel próbálta közelebb vinni a halat a fogyasztókhoz. Ilyen volt például a kóstoltatás, a receptek, a rendezvények, a közösségi média, az edukáció, de szóba kerültek például az influencerek is. Milyen más eszközök voltak még, és lehet-e látni, hogy melyek voltak a leghatékonyabbak ezek közül?
0: Jól tudtunk, és jól is tudunk szakmaközi szervezettel együttműködni. Szakmaközi szervezetnek, és azért vettem magamhoz a szót, hogy ne te beszélj magatokról, hogy egy halpéntek nekű kezdeményezés, ami pontosan arról szólt, hogy kicsit simítsuk ki az országos halfogyasztást, hogyha időrendben nézzük a statisztikai eloszlást, akkor karácsonykor 30-40%-át például a hazai pontnak minimum megesszük. Én láttam már ennél magasabb számot is, de 30-40% az nagyjából validált, tehát annyit elfogyasztunk karácsonyunk. Az nem jó. Az jó, hogy van egy ilyen kulturális hagyományunk, és jó, hogy egyébként nyúlunk karácsony előtt az advent időszakban a magyar pontjára, de sokkal jobb lenne, hogyha ennek időben országosan egy sokkal arányosabb eloszlása lenne. Éppen ezért a péntek arról szólt, és nyilván ez kötődik egyébként a magyar kultúrához is, mert hát a péntek hagyományos bőti nap, tehát jól illeszthető egyébként a magyar kultúrában is ez a kampány. A halpéntek arról szólt, hogy péntekenként az éttermekben, az iskola menzákon, akinek lehetősége van, az biztosítsa a fogyasztást. Ehhez mi is arra nagy örömmel csatlakoztunk, tehát azt lehet mondani, hogy Kaprán mellett zajlott egy olyan kiegészítő, vagy ez jól illeszthető kampány az a szakmaközi szervezet részéről, amelyek párhuzamosan tudták a fogyasztás szintjét növelni, és nagyjából egyébként az elmúlt években egy 20%-ot tudtunk ezen felfelé tornászni, amiben nyilván a kampányokon és a kommunikáción túl annak is van azért jelentősége és szerepe, hogy a haláfája az 27%-ról 5%-ra csökkent, tehát kisebb részt veszel a megvásárolt halárából adón keresztül az állam, és az is egyértelműen látszik, hogy a reáljövedelmek emelkedésén keresztül azért bátrabban és könnyebben nyúltak a magyar fogyasztók ahhoz.
2: Ez így van, mondhatni, hogy egy prémium fehérje forrásról beszélünk, tehát sajnos nem fogjuk sose azt a szintet megütni, mint egy szárnyas baromfi ártekintetében. Nagyon sokszor, amikor a vásárlók a halat kritizálják, akkor az egyik ilyen pont ugye az ár szokott lenni, bár ezt egyébként lehet latolgatni, és ha lebontjuk a 3 éves termelési ciklust egyébként, akkor nem biztos, hogy egyébként olyan drága az a hal. De ez már egy másik rész, hogyha a halpéntekre térünk ki, akkor köszönöm szépen Péternek a felvezetést. Igen, ez egy nagyon fontos mérföldköve volt a szakmaközi szervezetnek, hogy indítottunk saját kampányt, mert szerettük volna azon túl, hogy vannak Európai Uniós kampányok, finanszírozású kampányok, ma a saját kezünkbe is venni a sorsunkat. Itt az Agrármarketing Centrum mellett a Magyarországos Horgászszövetséget is ki kell emelnem, mert van egy közös KFT-nk, ami pont erre a kampányra részesült, és közösen próbálunk forrásra allokálni ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni. És azon túl, hogy ugye nekünk is vannak tradicionális rendezvényeink, mint például az országos halfőző versenyünk, aminek az idei évi helyszínére majd a stúdióból kimenve fogok egyébként menni, és idén Mohácson lesz például, ami szintén egy tradicionálisan halfogyasztó hely, akkor rácsatlakoznék például arra, amit itt beszéltünk a marketing tekintetében, hogy ott nagyon nagy öröm volt számomra, hogy olyan fiatal szervezőcsapattal fogunk együtt dolgozni, akik például mondták, hogy nekik az egyik hétvégi program az nyáron, hogy kimennek a dunamenti homokrugányra, egy kicsikét fürdőznek, együtt vannak, és például halat főznek, és nem karácsonykor, hanem nyáron. Tehát igazából az ilyen típusú élményekkel gazdagított kampányszlogeneket is nagyon örülnék, hogy hát tudnánk adni a fiataloknak, hogy egyébként közösséget is tud kovácsolni, például egy halételnek az elkészítése.
1: Percek óta forgatom a fejemben a halpéntek kérdését, és azt szerettem volna megkérdezni, hogy amikor egy fogyasztó azt látja, hogy egy szupermarket láncnál pénteken olcsóbb a hal, akkor az nem arról szól, hogy egy egyéni elszigetelt kezdeményezés van mögötte, hanem ez egy ilyen szakmaközi szervezet által koordinált kezdeményezés, ugye?
2: Ez koordinálva nincsen sajnos, de organikusan ránk csatlakoztak, és ezzel nincs is probléma egyébként. Tehát vannak már egyébként serkenő kapcsolatok multi üzletláncokkal, akikkel van kapcsolatunk annak okán, hogy a tagszervezeteink, akik a szakmaközi szervezetben termelő szervezetek, ugye beszállítói ezeknek az áruházláncoknak, és ezen keresztül mi is elérünk hozzájuk. De most jelenleg azt látjuk, hogy ilyen organikus módon csatlakoztak rá erre a szlogánra, mert meghallották, megérintette a vásárló közönséget, és hát az akciót azt azért szeretik a vásárlók. Nekünk egy szívfájdalmunk van, de nyilván nem sajnáljuk semmelyik haltermektől, vagy akvakultúrás terméktől a babért, hogy azért javarészt, amikor ezeket az akciókat kivetik, akkor ugye ebben mindenféle importtengeri termékeknek is az akciózása beleesik. Tehát nem feltétlenül a mi szegmensünket erősíti ez az akció, de azért helyel közel beleesnek a hazai akvakultúrás termékek is ebbe a dologba.
1: Beszéljünk egy kicsit a fogyasztókról, meg a jövőről. Melyek a legfontosabb üzenetek, amelyekkel meg lehet győzni a fogyasztókat? Ugye felmerülhetnek olyan hívószavak, mint egészség, fenntarthatóság, a hazai termelők támogatása, frissesség, vagy az árérték arány. Lehet-e látni, hogy mi működik?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ezek közül mind nagyon fontos, hiszen a mostani fogyasztói társadalom, és hogyha a fiatalokról beszélünk, azért egy erősen klímaszorongó társadalomról beszélünk, és én azt gondolom, hogy például a klímaszorongás tekintetében a klímaszolgáltatás az, amit egyébként fel kell vetnünk az egyik fő célként, hiszen ugye azok a halastavak, ahol ezeket a halakat termeljük, ez 26 ezer hektár Magyarországon vizes vízfelület, ami ugye párologtat helyben mikroklímát biztosít, és hogyha mondjuk ez az ágazat eltűnne és nem termelnénk halat, akkor gyakorlatilag ennyivel kevesebb vizes élőhely lenne Magyarországon, amely lokálisan kedvező mikroklímát biztosítana. Tehát én azt gondolom, hogy amellett, hogy fenntartható, így környezetkímélő is ez a termelés technológia.
0: Ráadásul, hogyha klímaszorongva és a környezetről beszélve szólunk a fiatalokhoz, akkor érdemes kiemelni azt, hogy az importált fajtákkal szemben nyilván, amiről már beszéltünk, a rövid ellátási lánc egy komoly előny. Amit Ede mondott, hogy a vizes élőek fenntartásában a magyar halászok óriási szerepet játszanak, de az erről is kell beszélni, hogy valaki például, amikor egy lazacot vesz le a polcra, egy importált lazacot, az nem csak sokat utazott a nagyvilágban, és nem csak ki volt téve akár olyan mikroműanyag vagy nehézfém szennyezésnek, ami az adott tenyésztésén előfordulhat. De néhány héttel ezelőtt olvastam pont egy írásterről, hogy milyen környezeti lábnyoma egyébként a lazacfarmoknak, mert a lazac egy húsevő halfajta, és egy kilogramm lazac előállításához nagyjából 4-5 kilogramm egyéb tengeri halat kell lehalászni, amelyet egyébként utána takarmányozásra fordítanak, ellenben egy magyar tógazdaságban nem hús alapú, hanem a ponty esetében abszolút növényi alapú, szántóföldi növénytermesztésből kikerülő takarmányt használnak. Ráadásul, ha jól tudom, a vizeknek van egy olyan plankton előállító képessége is, hogy a ponty takarmánynak egy része az nem takarmányozás, hanem a víz természetes plankton előállító képessége révén kerül oda. Tehát a takarmányozás és a tenyésztési munka is jóval fenntarthatóbb egy édesvízi hazai halfajta választása esetén.
2: Sőt, meg is fordítanám az arányt, ugye nálunk nagyobb hangsúlyba kerül ugye a takarmányzás során a természetes plankton szervezetek, tehát igazából az mondjuk a 70%-a az a fehérje forrása ugye a ponynak, és akkor emellé, ahogy Péter is említette, ugye kiegészítő abraktakarmányt szoktunk kijutatni a halaknak, mert ugye az azért nem elegendő, ami a vízben van, meg hát ugye a húsnak a fehérje szénhidrát arányát is ezzel tudjuk belőni, mert nem biztos, hogy azért egy nagyon száraz, zsírszegény hal annyira kedvező, például halászlé tekintetében abszolút nem kedvező, hogyha nagyon száraz hal van, például a csöhekkel ellentétben azért a mi halunk azért egy kicsit mondhatni, hogy zsírosabb, de nem túlzóan, hanem annyira, amennyire kell. Tehát nagyon fontos a hús-zsír arány. Én azt gondolom a gasztronómiában.
1: Beszéltünk már a fogyasztókról, beszéltünk a szakmaközi szervezetekről, halpéntekről, a szupermarket láncokról is, de nem beszéltünk még a vendéglátásról. És itt jön a kérdés, hogy mit tehet a vendéglátás, vagy éppenséggel a közétkeztetés, esetleg a kiskereskedelem, hogy több magyar hal jusson el a fogyasztókhoz?
0: A magyar konyha szerencsére abba az irányba megy, hogy keresi a helyi, a kézműves rövidellátási láncból az adott éttermekbe kerülő termékeknek, a stílusos vidéki éttermiség egy régi partnerünk. Az ő filozófiájuk is ez, és ezért is szeretünk mi a Ruprecht Lászlóékkal együtt dolgozni, hogy keresik mindig a helyben előállított terméket. Most ha Magyarországon megnézzük, akkor három olyan halfajtánk is van, amely földrajzi árujelzővel védett az Európai Unió oltalma alatt álló halfajta, ilyen a balatoni hal, a szilvesváradi pisztráng és az akasztói sziki ponty. Tehát ezek mind-mind olyan halfajták, amelyet, hogyha valaki fölvisz egy étlapra, akkor a magyar fogyasztó már tudhatja azt, hogy ez egy olyan termék, ami hagyományosan az ország egyik földrajzi régiójában előállított, arra a kulturális állattenyésztési gasztronómiai világra jellemző földrajzi oltalom alatt álló halfajta. Tehát van egy, ezt akarom csak mondani, hogy van olyan árulap, amelyet dolgozhat a magyar gasztronómia. Emellett persze megvannak azok a helyek, ahol fogyasztják a magyar halat, és földrajzilag hagyományosan erős kultúrája van a halfogyasztás, de fontos lenne egyébként, hogy ezt az országban pont a vendéglátóhelyek legyenek azok, akik ezt az egész trendet, gondolkodásbeli változást azt szétviszik. Nyilván egyébként ebben a magyar gasztronómiának kell megújulnia, de én azt hiszem, hogy az évek során, ahogy Nyugat-Európában már ebben egyébként előttünk járnak, abba az irányba fog haladni a magyar gasztronómia, és hogy a helyit, a magyart, a rövid ellátási láncból az éttermekbe kerülő termékeket keressék, és ebben egyébként jó lehetőségekkel indulunk, mert nagyjából, hogyha az ország térképen nézzük, nyilván Balaton környéke és az Alföld az, amely leginkább ellátottabb Magyarországon halgazdaságokkal, halastavakkal, de azt lehet látni, egyébként árualap rendelkezésre áll, hogyha valaki komolyan gondolja azt, hogy az éttermében magyar halat készítsen el. A gasztronómiai receptár pedig hát abszolút színes, tehát hogy nektek is van receptkönyvetek, nekünk is van gyűjtésünk, hát számos ilyen ezeket bemutattuk, elmondtuk azt, hogy ne csak abban a 3-4 receptben gondolkodjanak a magyarok, amelyeket régóta generációkon keresztül ismerünk, hanem bátran nyúljanak a különböző elkészítésének módjaihoz, és ez a magyar vendéglátóhelyeknek is egyébként ez a lehetőség rendelkezésre.
2: Én is meg tudom erősíteni, mi is azt látjuk, hogy egyébként első vonalasan valahogy a vendéglátóhelyeken keresztül kell átütnünk a hazai hallal kapcsolatban az inger küszöböt, mert hogyha ott lesz jó ízélménye a vendégnek, a fogyasztónak, akkor lehet, hogy bátrabban fog a boltok polcain a hazai hal után nyúlni, tehát ez egy nagyon fontos stratégia a mi részünkről is.
1: Talán egy záró és egyben összegző kérdés is, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy a kaprá kampány sikeres, ha nő az egyfőre jutó fogyasztás, ha több hazai hal fogy, vagy ha megváltozik a halról alkotott képünk?
0: Fontos, hogy a kaprá kampány a Magyar Halgazdasági Operatív Program része. Így maga a kampány nem a hazai tenyésztésű édesvízi halak fogyasztásának növeléséről, hanem halfogyasztás növeléséről szól, mert ez egy Európai Uniós program, így nem lehet ebben, nem szabad, és nincs arra lehetőségünk, hogy kiemeljük a magyar halfajtákat. Tehát maga a kampány az arról szól, hogy a magyarok főleg egészséges táplálkozás okán több halat fogyasszanak. Ezen belül természetesen a kampány ki tud emelni hazai édesvízi halfajtákat, tehát a kampánynak a legfontosabb eszköztára, hogy hazai halgazdasági ágazatot szeretnénk erősíteni, azt, hogy a magyar halfajták fokozottan nyomatékosan beszélünk, mert nyilván ez az, ami ez Majda is elmondta, sokszor nehezebben, óvatosabban nyúlnak a magyar fogyasztók, és amelynek a beltartalmát, az egészségességét, a vitamintartalmát, fehérjetartalmát, ásványitartalmát muszáj bemutatni, és muszáj ezeket a dolgokat tisztába tenni. Tehát magának a kampánynak az eredményességi fokmércéje, csak ezt szerettem volna mondani kicsit bonyolultan, az az, hogyha növelni tudjuk a belföldi halfogyasztásnak a szintjét, és az elsődleges indikátor az ez.
2: Csatlakozom, én is annak örülök, hogyha több halat fogyasztanak a magyarok, viszont szakmaközi szervezet oldaláról mi próbáljuk súlykolni a hazai halnak a fontosságát és szerepét, és azért én azt gondolom, hogy Péter szerény volt ezen a részen, de azért bújtatva bele tudjuk rakni ebbe a kampányba azt, hogy hogyan orientáljuk a vásárlókat, és ugye itt az edukációs rész az nagyon rá tud erősíteni erre a szegmensre. Nekünk egyébként szakmaközi szervezetnek és a mi kampányunknak itt az kizárólag egyébként a hazai halra fókuszál. Próbáljuk elmondani azokat az értékeket, ami a fenntarthatóságra vonatkozó, hiszen ugye a hazai hal az nem a természetes vizekből kerül le halászásra, és nem a természetnek a kizsákmányolásával kerül értékesítésre, hanem ugye mi telepítjük, mi népesítjük be a tavat, és ezáltal egy folyamatos, fenntartható körforgásban készül el ez a haltermék. Tehát én azt gondolom, hogy a mi részünkről ez fontos hangsúlyozni, amikor a kampányunkról beszélünk, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor sikerekről beszélhetünk.
1: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a hazai halfogyasztási tendenciákról és a kaprá kezdeményezésről beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója, illetve André Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a hazai halfogyasztás 2,5 kg per főről az utóbbi időben 6,5 kg per főre ugrott, de az Európai Uniós átlag ennél jóval magasabb, mint egy 22 kg. De arra is kitértünk, hogy Magyarországon egybeesik a karácsony, illetve a ponty, sokak esetében a kettő egyet jelent, ponyból nagyjából 15-17 ezer tonnát állít elő az ágazat, és ennek körülbelül egyharmada exportra jut. De a vendégeink arra is emlékeztettek bennünket, hogy a hal álfája 5%-os, ezzel ugye a politikai döntéshozók támogatják a hal fogyasztását. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk! Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink, először röviden.
2: Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légi támadás áldozataira emlékezve.
1: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap.
2: Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Tovább nőtt a Kijevet csütörtökön ért orosz légicsapás halálos áldozatainak a száma. Három gyermek is életét vesztette. Ma nagyszabású hadifogolycsere kezdődött Kijev és Moszkva között, mindkét oldalról 1000 ember térhet haza. Részletek Iváncsik Attilától.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légicsapások áldozatainak emlékére. Tegnap a háború kirobbanása óta az egyik legsúlyosabb orosz dróntámadás érte az ukrán fővárost. Azóta a halottak száma 24-re nőtt. A sebesülteké megközelítette az 50-et. A halálos áldozatok között három gyermek is van. A hatóságok közölték, megvizsgálták a becsapódott orosz rakéták törmelékeit. Ez alapján kiderült, hogy idén gyártották őket. Ez alapján Volodymyr Zelenszky elnök arról beszélt, hogy Moszkva még mindig hozzájut bármihez a nemzetközi piacon, ami bizonyítja, hogy a jelenleg érvényben lévő szankciók nem elég hatékonyak, tovább kell őket fokozni. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként éjszaka az oroszországi Rjazanyban található olajfinomítót támadta harci drónokkal. Az ipari létesítményben lángok csaptak fel a robbanások után. Közben a háború kitörése óta egyik legnagyobb fogolycsere kezdődött meg Kijev és Moszkva között. Mindkét oldalról 1000 ember térhet haza. Az oroszok által szabadon engedett ukrán katonák többsége már 2022 óta hadifogságban volt. A fogolycserében a szemben álló felek között az Egyesült Államok és Törökország játssza a közvetítő szerepet.
1: A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a magyar külügyminiszter.
2: Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, megerősítették, hogy a magyar külügyminisztérium új korszakában, ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba.
1: Hétvégente a Karmelita kolostor, most hétvégén pedig a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épületének egy része is látogatható lesz a Budai Várban, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter a bejelentés előtt Vitézi Dávid közlekedési miniszterrel és Posfai Gábor belügyminiszterrel közösen elkezdte lebontani a Karmelita kolostort övező kordont. Barna Péter összeállítása.
4: A Tisza kormány úgy döntött, és azt kértem a belügyminisztertől, Posvai Gábortól, hogy a mai naptól szűnjön meg ez a kordon.
5: Magyar Péter kormánya több tagjával közösen délelőtt megkezdte a Karmelita kolostornál felállított kordon bontását, és megkérte a helyszínen tartózkodó belügyminisztert, hogy utasítsa a rendőrséget a teljes kordon eltávolítására.
4: Na egy-két há.
5: A miniszterelnök azt mondta, Magyarországon nincs helye kordonoknak a közintézmények körül. Magyar Péter és miniszterei ezután a Karmelita kolostor főbejáratához mentek, ahol a közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, az elmúlt években a várban folyó építkezésekre vonatkozó kormányzati program felső költségvetési korlát nélkül működött. Vitézi Dávid azt mondta, bármilyen nehéz gazdasági helyzetben volt az ország, ezekre a beruházásokra mindig volt pénz, a társadalmi vita pedig elmaradt.
6: Akár Covid veszélyhelyzet volt, akár háborús veszélyhelyzet volt, akár gazdaságvédelmi akciótervnek csúfolták nagyon sok mindennek, de valahogy arra, hogy a teljes magyar kormányzati igazgatást újonnan épült, vagy újonnan felújított, tehát egy elég jelentős beruházással felújított épületekbe költöztessék, erre mindig volt sok százmilliárd forint.
5: A miniszter hangsúlyozta, most is számos nagy beruházás zajlik a várban, a teljes költség pedig közelíti az 1000 milliárd forintot. Magyar Péter közölte, át fogják tekinteni az épületek funkcióját.
7: Egy társadalmi konzultációt, egy szakmai konzultációt is fogunk ebben indítani. Azt szeretném elmondani, hogy torzó nem fog maradni.
5: A miniszterelnök hangsúlyozta, az épületeket nem bontják le, a rájuk költött pénzt nem tudják visszaadni, de lehetővé akarják tenni, hogy legalább meg lehessen nézni őket.
7: Megnyitjuk a Karmelita palotát hosszabb időre, látogatások lehetőségét biztosítjuk a magyar embereknek, illetve ezen a hétvégén megnyitjuk Rogán Antal egykori minisztériumát is, a propaganda minisztériumot. Az csak erre a hétvégére, hiszen ott működik egy minisztérium.
5: Magyar Péter közölte, a szabadkarmelita.hu oldalon lehet időpontokat foglalni.
2: Néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére, a Kármelita Palota és a Luxus Minisztérium látogatására. Rövidesen megnyílnak újabb helyek a következő hétvégékre, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán.
1: A belügyminisztérium fog dolgozni belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető.
2: Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor.
1: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést.
2: Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza.
1: Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket is, írta fel a figyelmet a NAV szóvivője.
2: Lincmajer Szilvia hozzátette, a módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Hangsúlyozta, a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZJA bevallására.
8: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
1: Korszerűbb, biztonságosabb, csendesebb és zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A ma indult felújítás célja, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb. Ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre, számolt be a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese.
2: Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón hozzátette, a vendéglátóhelyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodóhelyeket alakítanak ki. Hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd. A munkálatok várhatóan 2027. június tartanak.
9: Három villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként két új zebra is létesül majd a Mester utcán. Azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást, 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
1: Visszaemelték a sínre és elvondatták a Gyoma Endrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat, tájékoztatott a MÁV vezérigazgatója a közösségi oldalán.
2: Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált. A vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késések még előfordulhatnak.
1: Változatos koncertekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyárelei fesztiválja.
2: A szezonnyitó június első hétvégéjén tartandó rendezvényen Kovács Kati, Mudzsahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet, a szél többfelé megélénkül. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok lesz.
1: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra 16 órakor.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
10: Hogyan válik egy vegyészmérnökből a felvidéki magyarság legmeghatározóbb politikusainak egyike és több mint 30 kötetet jegyző írója? Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal is kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, aki őszintén beszél a politikai küzdelmek súlyáról, az európai döntéshozatal útvesztőiről és arról a belső késztetésről, amellyel drámáiban és regényeiben papír írra veti népek küzdelmes történetét. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
11: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Fenntarthatóbb mesterséges intelligencia, helyi EMI rendszerek csökkenthetik az energiaigényt és növelhetik az adatbiztonságot.
13: Ahogy nő a mérete ezeknek a modelleknek, exponenciálisan nő az energiaigényük. És ezért is érdekes az, hogy adott esetben egy régi 100 wattos villanykörtének a teljesítményével ma már lehet egy ilyen modellt futtatni.
12: EMI a vállalatokban egyre több feladatot bíznak intelligens irányítási rendszerekre.
14: Még arra is képes, hogy egy érdeklődővel, olyan ajánlatkérővel időpontot egyeztessen, hogyha telefonszáma megvan a rendszerben, a telefonbeszélgetésnek a szövegét szöveges formátumba letárolja, elemezze, és akár önmagától egy ajánlatot is ki tudjon adni.
12: Lányok napja. Mérnöki és technológiai pályákat mutattak meg testközelből a fiataloknak.
15: Budapestre szerveztük az itteni kutatási és fejlesztési központba, és a célunk az az, hogy olyan titkos laborokba is vigyük őket, ahova egyébként nem lehetne eljutni, olyan szakemberekkel tudjanak találkozni, akik inspirálni tudják őket. Van piactér, nevezett marketplace, ahol megmutatunk termékeket, szenzorokat például.
0: Trendidők.
12: A mesterséges intelligencia fejlődése komoly energiaigénnyel jár. Az EMI rendszerek működtetéséhez és tanításához hatalmas adatközpontokra és szerverparkokra van szükség. A jelenlegi modellben külön cégek külön infrastruktúrákat működtetnek, ami nem csak költséges, hanem környezeti szempontból is komoly kihívás. Ugyanakkor már léteznek kisebb kapacitású, helyben futtatható megoldások is, amelyek csökkenthetik az energiafelhasználást, miközben az adatbiztonságot is erősíthetik. A lehetőségekről Popovics László AI szakértő beszélt Kálmán Alidának.
16: Mit jelent az, hogy futtató környezet az AI esetében?
13: AI esetében rengetegszer találkozunk azzal a fogalommal, hogy mekkora energiaigény van hozzá, meg milyen drága eszközöket kell beruházni. Ugye ezt mintázza az a példa is, hogy 2020-ban, amikor először a ChatGPT-vel elkezdtem foglalkozni, akkor még egy zárt körben futó megoldás volt, akkor egy New York méretű adatközpont az, ami futtatta ezt a teljes környezetet, és egy viszonylag kezdetleges minőségben. 2022-ben onnan jutottunk, hogy már egy nagy vállalat megengedhette magának azt, hogy beruházott 3 ruhásszekrény méretű futtató infrastruktúrát, ami még mindig sokat fogyasztott, de gyakorlatilag azon már házon belül tudtak futtatni egy 3. generációs mesterséges intelligencia modellt. Ma eljutottunk oda, hogy egy középkategóriájú notebookon már bárki otthon futtathat egy ilyen modellt a 4. generációs képességekkel. Amit úgy kell érteni, hogy nagyjából a tavaly előtti csúcsmodellnek megfelelő készség.
16: A méret nem megy a minőség rovására ebben az esetben?
13: Nem, folyamatosan egyre kisebbek a modellek, egyre nagyobb tudással. Ugye lehet folyamatosan nézni ezeknek a modelleknek a tudását, vannak ilyen iparági tesztelési módszerek, ahol matematika versenytől probléma megoldásig, érvelésig különböző készségeket tesztelnek. Ezeken lehet látni, hogy 20-30%-os teljesítmény növekedés van, úgy, hogy a mérete ezeknek a modelleknek a 1/10-ére csökken.
16: Egyébként ez a futtató infrastruktúra, nevezzük akkor így, mit tud, vagy mi az, amit hozzáad az AI-hoz? Ennek köszönhető, hogy egyáltalán az AI működik?
13: Igen, és most már az is egy érdekes dolog, hogy van olyan kicsi modell, ami egy böngészőben képes elfutni, és mégis olyan feladatokat el tud végezni, amiket még a kezdetleges modelleken nem tudtunk elvégezni. Ugye azt kell tudni, hogy ahogy nő a mérete ezeknek a modelleknek, exponenciálisan nő az energiaigényük. És ezért is érdekes az, hogy adott esetben egy régi 100 wattos villanykörtének a teljesítményével ma már lehet egy ilyen modellt futtatni. Ezáltal, hogyha ezeket a modelleket helyben futtatjuk, elosztva, sokkal több emberhez eljuthat ez a tudás, és nem biztos, hogy az a jó stratégia, hogyha nagy monolit adatközpontokat építünk.
12: Trendidők. Az EMI nem csak a szervertermek világát alakítja át, hanem a cégek működésének szervezésében és irányításában is egyre nagyobb szerepet kap. A modern vállalatirányítási rendszerek képesek összehangolni a pénzügyi, logisztikai és ügyviteli folyamatokat, miközben számos korábban manuálisan végzett feladatot automatizálnak. A szakemberek szerint a jövőben akár minimális emberi felügyelettel is működhetnek egyes kereskedelmi rendszerek. Erről beszélgetett Kálmán Alida Kérdő Róberttel, a vállalat irányítási rendszerek fejlesztésével foglalkozó Loginform ügyvezetőjével.
16: Ma már egy vállalatirányítási rendszer sem olyan, mint régen volt, hanem nagyon sokat fejlődött, főleg a mesterséges intelligenciának a segítségével vagy közreműködésével. Mit tud ma egy jó vállalatirányítási rendszer?
14: Egyrészt gyors adatrögzítést, adatfeldolgozást, amit eddig a kollégák meg föl kellett krampírozni, kopácsolgatni a rendszerbe több napon keresztül, azt akár egy karakterfelismerő rendszerrel, vagy az internetről beérkezett PDF dokumentációk segítségével azonnal be tudnak kerülni. Az elsődleges pont mindig a kimenő számláknak a kiállítása és a bejövő számláknak a feldolgozása. Ezáltal, hogyha egy bankrögzítés is megvan, akkor megvan a pénzügyi rész, megvan a bankinformáció. Hogyha az a kérdés, hogy a vevőnk mennyivel tartozik, mi mennyivel tartozunk a szállítóknak, vagy mi a bank egyenlegem, akkor egy ilyen rendszerben lehet a leggyorsabban lekérdezni és megtudni. És akár még arra is képes, hogy egy érdeklődővel vagy ajánlatkérővel időpontot egyeztessen, hogyha telefonszáma megvan a rendszerben, a telefonbeszélgetésnek a szövegét szöveges formátumba letárolja, elemezze, és akár önmagától egy ajánlatot is ki tudjon adni. Sőt, a rendszer egy kis eredményt tud mutatni a cégnek, hogy állunk pénzügyileg, eredményese volt a cég az adott időszakban, vagy veszteséges.
16: Tehát akkor gyakorlatilag egy mai vállalat irányítási rendszer már egyszerre titkárnő, gazdasági vezető és egy csomó minden más is?
14: Így van, sajnos a padlót még nem törli föl, de nagyon sok céges eddigi szerepkört ki tud váltani. Tehát akár egy kis cégnél, egy 2-3 fős kis vállalkozásnál, ahol nem volt arra lehetőség, hogy egy gazdasági vezetőt foglalkoztassanak, egy ilyen rendszer segítségével akár ezt a pozíciót is be tudják tölteni.
16: A mesterséges intelligencia, illetve egy ilyen nagyon szuper vállalatirányítási rendszer nem változtatja meg azt a milliót, ami előtte egy cégben érezhető volt?
14: Mindenképpen, mert kevesebb emberrel nagyobb hatékonysággal lehet dolgozni, tehát az a tumultus a kávézógép előtt, ami eddig volt, az lényegesen lecsökken.
16: És nem gépiesíti el nagyon a munkát, vagy nem gépiesíti el az egymás közötti kapcsolatot?
14: Szerintem nem, mert pont a kreativitást rakja előtérbe. Ugye azok a munkák, amik eddig havágó munkának számítottak a cégen belül, ezeket tökéletesen ki tudja váltani, de a kreativitást, az irányítást jelen pillanatban még nem.
12: Trendidők. A technológiai fejlődéshez pedig egyre nagyobb szükség van új mérnök és kutató generációkra is. A Lányok Napja az ország egyik legnagyobb pályaorientációs programja, amely a természettudományos, műszaki és informatikai területeket szeretné közelebb hozni a fiatal lányokhoz. A résztvevők vállalatoknál, kutatóintézetekben és egyetemi laborokban ismerhetik meg testközelből a jövő technológiáit és a mérnöki pályákat. Idén a nemzetközi technológiai és autóipari fejlesztésekkel foglalkozó Bosch budapesti központjába is betekinthettek a diákok, ahol laborokat és innovatív fejlesztéseket mutattak be nekik. A programról Bodó Teodór, a kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgató beszélt Győri Líviának.
17: Említette, hogy most már 13. alkalommal vesznek részt ezen a Lányok Napja programon. Miről szól pontosan ez a program? Mivel várják itt a fiatalokat?
15: Különböző lehetőségeket mutatunk. Egyrészt megmutatjuk a Bosznak a sokszínűségét, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen jövőt lehet itt építeni. Szerveztünk programokat korábban egyébként a gyárakban és Makláron, 60-ban, Miskolcon. Most a programot Budapestre szerveztük az itteni kutatási és fejlesztési központban. És a célunk az az, hogy olyan titkos laborokba is vigyük őket, ahová egyébként nem lehetne eljutni. Olyan szakemberekkel tudjanak találkozni, akik inspirálni tudják őket. Van piactér, nevezett marketplace, ahol megmutatunk termékeket, szenzorokat például, hogy mi mindennel foglalkozunk itt, és alapvetően ezt a fajta kíváncsiságot próbáljuk szinten tartani, és előhozni azokat a kérdéseket, amivel szerencsére ma is sokan szembesítettek bennünket.
17: És hát az is nagyon izgalmas célja ennek a programnak, hogy a nők helyzetét, a mérnök nők helyzetét az autóiparban egy picit népszerűsítse. Hogy állunk ma e téren?
15: Én kinyitom ezt a kérdést, mert nem csak autóiparról beszélünk, hogy a Bosch számos üzleti területen van jelen, tényleg nagyon sok lehetőséget tudunk megmutatni. Amiről beszélünk, az az, hogy a nőknek és a diákoknak igenis van helyük a tudományban, igenis van helyük a technológiai területeken, és akkor, amikor innovációról beszélünk, meg fejlesztésekről beszélünk, akkor nagyon sok olyan emblematikus kutatója van az országnak, aki egyébként nőként érte el ezt a sikert, és nagyon komoly eredményeket tudott elérni, például a legutóbbi Nobel-díjasunkról, hadd emlékezzek meg, Karikó Katalinról. Én azt gondolom, hogy ha hasonló vezetőkkel, kutatókkal, tudósokkal találkoznak a fiatalok, akkor ez kellő inspirációt jelent arra, hogy igen, képes vagyok arra, hogy ezt én is el tudom érni. Szerintem ez az, amit meg tudunk tenni, ez a legtöbb, amit most meg tudunk tenni, hogy kinyitunk egy ajtót, megmutatunk lehetőségeket, és hogyha érdekli őket, akkor segítünk benne, hogy ezen az úton el tudjanak indulni. És az egyik kolléganőm említette, hogy ő például matematikából nem jeleskedett, tehát nem a legjobbak közé tartozott, de eldöntötte, hogy ezzel szeretne foglalkozni, és aztán nagyon szép eredményeket ért el utána. Tehát én azt gondolom, hogy ez döntés kérdése is, hogy ha van egy terület, amiben jók akarunk lenni, arra fókuszálunk, akkor gyakorlatilag nincs lehetetlen.
17: És nem determinálja az, hogy mondjuk a középiskolában valamiben nem vagyunk jók, vagy valamire nincs annyira még érdeklődésünk.
15: Egyáltalán nem. Tehát ez is megfogalmazott üzenetként, hogy próbáljunk hinni magunkban. Ugye nekünk nőknek, női vezetőknek ez gyakran kell magunknak elmondani. Nekem például a volt osztályfőnököm, amikor elköszöntem a Révai Miklós gimnázium szalagavatóján, akkor odahajolt hozzám, és azt mondta, és melyik fülembe cseng ez a mondat, hogy bízd magadban, mert hogy mindent el fogsz érni, amit szeretnél. És sokszor csak ennyi kell, hogy valaki azt mondja, hogy bízd magadban, mert meg tudod csinálni.
18: Trendidők.
12: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a regényeszter összeállítását hallják.
19: A szélvédőre vetített kijelző. A BMW és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói olyan kiterjesztett valóságon alapuló hidább diszplét fejlesztenek, amely a hagyományos megoldásokkal szemben nem egy kis felületre, hanem a szélvédő nagy részére vetíti az információkat. A projektben az úgynevezett hullámvezető optikai technológia kulcs szerepet kap, amely lehetővé teszi, hogy a vetített tartalom éles és torzításmentes maradjon a teljes látómezőben. A cél egy olyan rendszer létrehozása, amely a vezető látóterébe illesztve jeleníti meg a fontos adatokat, így növelve a biztonságot és csökkentve a figyelemelvonást. Sör szennyvízből. Egy különleges kísérletben tisztított szennyvízből főztek bajor típusú sört a Müncheni Műszaki Egyetem és egy amerikai víztechnológiai vállalat munkatársai. A projekt során membránszűréssel, valamint UV és oxidációs eljárásokkal tisztították ivóvíz minőségűre a szennyvizet. A tudósok számára nem a sörgyártás forradalmasítása volt a cél, hanem az, hogy a szennyvízről alkotott vélemény megváltozzon. Okos ruha. Amerikai kutatók mesterséges intelligenciával vezérelt okos ruhát fejlesztettek, amely képes támogatni az izmok működését mozgás közben. A rendszer szenzorokkal figyeli a test mozdulatait, majd apró beavatkozásokkal, például finom húzással vagy nyomással segíti az izommunkát. A technológia segíthet például sérülések utáni rehabilitációban, idősek mozgásának javításában, vagy akár abban, hogy a viselője kevesebb erőfeszítéssel végezzen fizikai munkát. A fejlesztők szerint a jövőben a mindennapi életben és a sportban is hasznos lehet, mert csökkentheti a terhelést és a sérülést. és kockázatát.
12: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édes

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A magyar írásbeliség kialakulásának egyik fontos emlékéről, a halotti beszéd és könyörgésről a több adásban is foglalkoztunk már. Arról azonban még nem volt szó, miért is érthetetlen ez a szöveg a mai ember számára. Ennyit változott volna a nyelvünk az elmúlt 800 év során. Hoffmann István nyelvésszel, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: A mai magyar ember nem érti, ugye, ezt a szöveget. Ennyit változott a magyar nyelv 800 év alatt?
2: Hát erre a kérdésre nehéz válaszolni, mert a változás mértéke nyilván nagyon relatív dolog. Valóban távolinak érezzük magunktól nagyon ezt a szöveget. De talán ebbe azért olyan külső elemek is belejátszanak, amiket, hogyha tudatosítunk, akkor meg éppen az tűnik ki számunkra, hogy nem is olyan nagyon távoli a mai nyelvtől a régi nyelvállapot. Ez egy régi helyesírással írott szöveg. Az az elv, ami a mai helyesírásban fontos, hogy egy-egy hangot egy-egy betűvel jelölünk, ez akkor még pláne nem volt így. De hát gondoljunk bele, a mai helyesírás sincs így, hiszen azt, hogy jó pontos J-vel írjuk, azt, hogy folyó elipszilonnal írjuk, pedig ugyanaz a J hangzik benne. A halotti beszéd korában ez még bonyolultabb volt, tehát egy-egy betűhöz sokféle hangjel társult. Ha ebből a burokból kibontjuk ezt a szöveget, akkor a hangzása alapján már sokkal közelebbinek érezhetjük ezt. Hát az első mondat ugye például úgy hangzik, hogy látjátok feleim szümtükkel, mik vogymuk. Ebben a szümtükkel, ha azt mondom, hogy szömötökkel, akkor már egy Szeged környéki beszélőnek egészen ismerősnek tűnhet, hiszen ott is ővel ejtik ezt a szót. És hát gondoljunk bele, a mai nyelvben is vannak különbségek, épp az előbb említett mondjuk Szeged környéki nyelvjárás nagyon erősen különbözik a székelyek nyelvétől, vagy a palócokétól, vagy épp a Nyugat-Magyarországon használt nyelvtől. Tehát, ha a nyelvi változatosságot vesszük figyelembe a mai magyar nyelvben, akkor kitűnik, hogy ez a régi nyelvbeli szöveg nem is föltétlenül van olyan távol a mai nyelvtől.
1: Vannak-e olyan nyelvi jelenségek, amelyek a mai nyelvben nincsenek meg?
2: Ilyenek például a különböző igeidőket jelölő formák. Például az úgynevezett elbeszélő múltidő, ez gyakran szerepel, nem azt írja a szöveg, hogy mondta, hanem mondá. Igen ám, de ha ezt megnézzük a mai magyar nyelvben, a köznyelvben ugyan nem szerepel mondá forma, de például a keleti, erdélyi, székely nyelvjárásokban ma is jelen van ez a régies forma. Vannak persze például olyan igeidők, amik ma már nincsenek meg. Van egy olyan szó a szövegben, hogy ki nopun emdül osz gyiméstül. Ez az emdül. Ez az eszik igének a jövő idei formája. Ez is megvan a mai magyarban, de egy picit megváltozott. Az andó-endő képzőnek az az endéje tulajdonképpen abból való, és az andó-endőnek elvégzendő feladat, és megvan az a jelentése, ami egykor ennek a jövő időjelnek a jelentése volt, hogy ami elvégzendő feladat, azt mondja, hogy a jövőben kell elvégezni. Tehát nincs meg a mai magyar nyelven, de valami nyoma ott van tulajdonképpen ennek is.
1: Tekinthető-e irodalmi alkotásnak a halotti beszéd, vagy csak az elsősége miatt tekintjük kiemelkedően fontosnak?
2: Kétségkívül irodalmi alkotás, azt gondolom. Tulajdonképpen emögött a beszéd mögött kétfajta művészeti hagyomány is ott van. Az egyik az a latin nyelvű, hiszen ezek a latin szövegek voltak a minták. De ezt az anyanyelvén kellett, hogy megvalósítsa a szerző, ehhez az ő saját nyelvi készsége, az abban meglévő ősi költészetnek a hagyománya ott lehetett, hogy ezt honnan ismerték. Hát a korban szóbeli költészet létezett, népköltészet, hogy az a szerző, aki ilyen nyelvi színvonalon tudott egy szöveget megalkotni, ebben nagyon jártas lehetett, az azt hiszem kétségtelen lehet számunkra.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Őrizetbe vette a cseh rendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekjét próbálják helyreállítani. Ma országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül a Dunántúlon, megerősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
4: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
5: Stúdió 26, az új generáció báb fesztiválja a Budapest Báb Színházban. Vendégünk Végvári Viktória, a teátrum vezető színház pedagógusa lesz. A Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei programkínálatát is megmutatjuk. És az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői című kiállítás nyílt meg a Szombathelyi Képtárban. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Kovács Bernadett, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Május 24-e és 31-e között zajlik a Stúdió 26 fesztivál a Budapest Bábszínházban. Az új generáció alkotóira és a vidéki bábszínházak stúdió előadásaira figyelnek ebben az évben. Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színházpedagógusa van itt a stúdióban. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
5: A színházpedagógia kapcsolódik a fesztiválhoz?
6: Messziről, de kapcsolódik.
5: Minden
6: annyiban,
5: kapcsolódik mindenhez.
6: Minden kapcsolódik mindenhez természetesen. Hát annyiban, amennyiben egy színházpedagógus mindig művészetközvetítő szakember is, és ennek a, ebben a fesztiválban nekem például az a szerepem, hogy a előadások utáni beszélgetéseket moderáljam és vezessem.
5: Mert hogy azok is lesznek?
6: Természetesen.
5: Az alkotókkal,
6: igen,
5: vagy kikkel?
6: Igen, pontosan. Minden előadás után majd várjuk szeretettel a nézőket, hogy az alkotókkal személyesen is találkozhassanak és beszélgethessenek. És mivel új generációs fesztiválról van szó, ezért arra gondoltunk, hogy nem csak velünk beszélgetnek az alkotók, hanem meghívtunk művészeti egyetemek hallgatóit is, akik nyilván kapcsolódnak a bábhoz, hogy az ő kérdéseik mentén folyanak ezek a beszélgetések.
5: Egy nap egy előadás?
6: Egy nap egy előadás lesz, igen, és ez egy kivétele este.
5: Milyen felelősséget érez a Budapest Bábszínház? Ahogy a programot olvasom, szeretnék megmutatni azokat a társulatokat, amelyek talán kevésbé ismertek, vagy amelyek nincsenek annyira szem előtt, vagy új hangot képviselnek, szóval felelősségüknek érzik azt, hogy másokat is megmutassanak?
6: Hát mivel mi vagyunk az országnak a legnagyobb bábszínháza, van még 12 másik intézményes bábszínház egyébként szerte Magyarországon, és mi vagyunk a legnagyobbak, ezért azt gondoljuk, hogy igen, a felelősségünk az, hogy minél nagyobb publikumnak bemutathassuk egyrészt azt a munkát, amit a vidéki bábszínházak is végeznek, tehát adjunk nekik terepet, adjunk nekik lehetőséget, másrészt pedig a független bábos formációkat is néha közönség elé vihessük.
5: Mert hogy ilyenek is vannak. Lehet róluk tudni, hogy ők hányan vannak, vagy ez folyamatosan változik?
6: Hát nehéz lenne számokat mondani, de hát ugye a bár
5: mire megszámolnánk,
6: hát ugye változik. Igen, meg hát sokan dolgoznak úgy, hogy közszínházi keretek között is, és függetlenként is dolgoznak, mert a báb az egy olyan műfaj, ami eredetileg és történetileg ugye általában családi vállalkozásként működött az évezredek alatt, úgyhogy nagyon sok olyan független bábszínház van, ami tulajdonképpen családi bábszínházként működik.
5: Dinasztikus, mint a cirkuszosok.
6: Igen, hasonló. Igen.
5: Egyébként éppen ma van a család nemzetközi napja május 15-én, és hát nyilvánvalóan a Budapest Bábszínház is, meg az összes bábszínháznak fontos célcsoportja a család.
6: Hát természetesen, hát ezért vagyunk elsősorban.
5: Az előadások azért... Szóval mindegyiknek van korosztályi jellemzője.
6: Sőt, ez nagyon fontos. Ezért mi nagyon sokat küzdünk, hogy nagyon tudatosan gondolkozunk abban, hogy melyik korosztálynak milyen típusú, milyen esztétikájú, milyen tematikájú előadást kínáljunk, és ezt a házi rendünkben szigorúan be is tartatjuk. De természetesen ez azért annyira tág, hogy egy család közel egykorú gyerekekkel ellátogathat hozzánk.
5: Szülői felelősségre,
6: nem, mert pont arról az, hogy mi vállaljuk ezt a felelősséget némileg, tehát hogy nem fog olyan hatás érni egy gyereket, amire mi azt mondtuk, hogy jöhet, hogy az neki ne tegyen jó, tehát ezt a felelősséget vállaljuk, de arra nagyon büszkék vagyunk, hogy általában az a visszajelzés a szülők, nagyszülők részéről is, hogy a gyerek előadások is olyanok, hogy ők maguk is nagyon jól szórakoznak, és nagyon jól érzik magukat, tehát hogy már nem csak az van, hogy akkor lerakom a gyereket, hogy nézegesse, hanem hogy ő is jól szórakozik egy-egy előadásom.
5: Azért nagyon sokat változott, nyilvánvalóan nagyon sokat változott a báb színház, vagy a báb műfaj mondjuk az elmúlt 50 évben, ugyanúgy, ahogy a színház is nagyon sokat változott, és a film is, meg úgy általában a média. Én most nemrég jártam önöknél éppen, és a Semmi 2.0-át láttam, hát ebben már minden van. Kivetítő színészek vannak, tehát nem arról van szó, hogy itt báboznak, hanem hogy ott vannak a színészek a színpadon, beöltözve, átlényegülve, jönnek, mennek, ugrabugrálnak, fölmásznak, lepottyannak, viszik a bábokat magukkal, de valahogy mégiscsak egy ilyen komplex élményt ad maga az előadás.
6: Azért én remélem, hogy nem csak viszik a bábot magukkal.
5: Azért... Néha a báb viszi őket, igen, ez is
6: igen,
5: igaz.
6: Igen, hát azért báboznak ők. Tulajdonképpen ez egy közhely, hogy a báb a legösszművészetibb műfaj eredendően, hiszen legalább annyira képzőművészet, mint amennyire zene, mozgás, koreográfia és színművészet egyben, és a kortárs színház ennek szépen alá is jött, tehát hogy most reneszánszát éri pontosan ezért a báb műfaj.
5: Képezik már erre a báb színészeket? Tehát, hogy bábosokat képeznek, vagy báb színészeket képeznek?
6: A Színház és Művészeti Egyetemen van báb színész szakirány, ami azt jelenti, hogy az ott hallgatók ugyanazt megtanulják, mint a úgynevezett prózai színészek, tehát ugyanazt a képzést kapják, csak még pluszban a báb technikákat és a bábozást is tanulják.
5: Tehát az tehát, a plusz, tehát nem a báb az alap, plusz. Hanem a báb a plusz.
6: Mondhatjuk így, igen.
5: Mert régebben volt olyan érzésem bizonyos színházi előadásoknál, ahol a színházi előadás részévé tették mondjuk a díszletmozgatókat, akik hát nyilván erre nem kaptak képzést, vagy nem biztos, hogy ez az ő szívük vágya, hogy közönség elé lépjenek, hanem ők teszik a dolgukat. És minthogyha a báb műfajban is lett volna egy ilyen váltás, vagy egy ilyen pillanat, amikor előbújtak a paraván mögül.
6: Igen, hát azért ez már jó 20 éve azért megtörtént,
5: igen,
6: ez a váltás, és igen, ez színészileg is nehéz volt, vagy volt, akinek nehéz volt ezt meglépni, mert van olyan színész, aki úgy bábszínész, hogy jobban szeret paraván mögött létezni, de hát az új generációk már nagyon nem erre képződtek ki, úgyhogy őnekik ez már nem probléma.
5: Az útkeresésről is szó van itt a fesztiválon, a Studio 26 fesztiválon. Milyen új utak vannak? Ezt így a rádióhallgatók számára, vagy az én számomra el lehet-e magyarázni, hogy merre felé nyílnak utak, kapcsolódási lehetőségek ma? Merre tart a báb műfaj?
6: Teszek erre egy próbát. Hát amiről elkezdtünk beszélgetni tulajdonképpen az összművészeti jelleg, tehát hogy ahogy van egy ilyen fura összefolyás most a klasszikus bábszínház és a kortárs színházi irányok között, most talán a legegyszerűbb onnan megközelíteni, hogy vannak ilyen művészi együttműködések és ilyen átfolyások mondjuk a kortárs tánccal, vagy a táncművészettel, vagy a képzőművészettel rengeteg, vagy éppen egészen újfajta átgondolása történik a klasszikus műfajoknak, mint mondjuk a kesztyűs bábnak, vagy a filmmel, a rajzfilmes gondolkodással, az animációs film gondolkodással, tehát elindultunk egy ilyen minden egyben típusú bábszínház felé, és akkor az is kérdés, hogy ezt majd egyszer csak hogy fogjuk hívni. De itt azt hiszem, hogy az animáció az egyik kulcs szó.
5: És az is kérdés talán egy idő után, hogy szükség van-e még a bábokra? Vagy már elviszi a hangsúlyt a minden egyéb, tehát ami színházi eszköz és kellék?
6: Ez egy nagyon jó kérdés, és sok-sok esztétikai vita folyik mostanában között, hogy hát ha engem kérdez, akkor hát a lényeg az a báb. Tehát azért mégiscsak annak kellene lennie, vagy jó, hogyha az van a középpontban, hiszen ez egy egészen másfajta színház, egy egészen másfajta színháznézés, hogyha a bábokon és tárgyakon keresztül mesélődik el egy történet, mint hogyha az ember színészt nézzük. Rengeteg érdekes dramaturgiai lehetőség van abban, hogy ez cserélődik, vagy mindenféle viszonyba lép, de azért az a jó szerintem, hogyha sokat nézzük a bábot magát.
5: Egy picit meséljen a programról, ugye arról már volt szó, hogy május 24-től 31-ig minden nap más előadás, a Bábszínház is, tehát a Budapest Bábszínház is játsza egy-két saját darabját, de ki mindenki lesz még jelen a fesztiválon?
6: Igen, egy héten keresztül minden este, illetve délután várjuk a nézőket. Amiről beszéltünk, hogy vidéki bábszínházakat is várunk, tehát a szombathelyi Mesebolt bábszínház előadását lehet látni, a szegedi Kövér Béla bábszínház, veszprémi Kabóca bábszínház előadását látjuk vendégül, és játszunk ugye mi is kettőt a mi előadásunkból, amiről úgy gondoljuk, hogy ide tartozik, hiszen fiatal alkotók műve, és a függetlenek közül pedig olyan nagyon-nagyon érdekes alkotókkal lehet találkozni, mint például Kovács Domokos előadásával, aki a táncot és a modern táncot viszi bele a

0: Ahogy ez már elhangzott, ma ünnepeljük a család nemzetközi napját, így a figyelmükbe ajánljuk a Sajtvár titka című családi mese musicalt, amelyet legközelebb május 23-án szombaton láthatnak, délelőtt 11 órától a budapesti Turay Ida Színházban. Borbély Richárdot, az előadás rendezőjét hallják, aki egy korábbi műsorunk vendége volt.
1: Igyekeztem egy olyan darabot megírni, ami tényleg kortalan, és ezt lehet, hogy sokan mondják, de ezt tényleg kortalan akartam. De az van a mesével, hogy ugye gyerekeknek szánjuk elsősorban nyilván, vagy gyerek lelkületű felnőtteknek, és a gyerekeket nem lehet átverni, a gyerekek nagyon őszinték. Ezért nem lehet őket átverni azzal, hogy úgy teszünk, mintha, hanem nagyon-nagyon komolyan kell vennünk ezeket a karaktereket, és nagyon komolyan kell vennünk a darabnak a mondani valóját is, mert azzal lehet eljutni a gyerek lelkekhez. Szerettem volna egy olyan előadást, ami azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon sajnos nagyon nagy korát éri az, hogy elvesznek a gyerekek, sok a bántás, sok a saját közösségükbe is, iskolákba, óvodákba, olyan közösségekbe rengeteg bántást kapnak. És szerettem volna, hogy ez a hely, és a végén ezt is mondja a Tokia teknős, hogy ez a Sajtvár, ez bárkit bármikor befogad, úgyhogy ha nagyon szomorúak, magányosak akartok lenni, akkor tudjátok, hogy ez a Sajtvárban mindig van hely. Ez az egyik része, amiről beszél a darab, a másik pedig az, hogy a társadalom vagy egy társaság hogyan tud az egyénre hatni. De azért, mert valaki különleges, teljesen más. Azért mostanában egyre több az ADHD-sek, enyhe autista gyerek, stb. És hogyha egy, a társadalom egy bizonyos része nem érti azt, mert valaki kicsit másabb, vagy valaki kicsit különlegesebb, vagy egy kicsit máshogy néz ki, más a hangja, más a frizuere, nem tudom, és akkor meg tudják változtatni az egyént, akár rossz irányba is. Hogyha sokat mondják egy alapvetően jó lelkű kis fura emberkére azt, hogy te rossz vagy, akkor egy ponton túl azzá változhat. És hogy mi az a dolog, ami ezt utána vissza tudja fordítani. Igazából a darab erről szól gyakorlatilag, hogy mi az a pont, amiután, ha nagyon sokan rosszat mondanak rám, akkor elfogadom, de hol jön az a pont el, amikor én úgy döntök, hogy nem, mégsem akarok az lenni, hanem igenis tudok változtatni. Ez általában a szeretet, a barátság. Mondhatom a legkommerszebb dolgokat, de valójában azért talán azért kommersz minden, mert ez a legigazibb is. A barátság, a szeretet, a család, az édesanyja szeretete, a hívó szava. Ez az, ami tud változtatni. És az, hogy tudunk kapaszkodni azokba az emberekbe, lehet, hogy kevesen vannak barátokba, családokba, akikbe igazán tudunk bízni, beléjük kell kapaszkodni. És remélem, hogy ezt viszik haza a gyerekek igazából ebből, hogy nincs mindig minden veszve, még hogyha néha kilátástalanak tűnnek is a dolgok.
2: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
0: Musical bemutató, opera, könnyű és komoly zenei koncertek, hazai és külföldi sztárfellépők. Holnap indul a Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei évada, amely egészen szeptember 6-áig tart. Márta Renátó összeállítása következik.
3: Május 16-án este 8 órakor a Wachowski Symphonic elektroszimfonikus koncertjével, Lengyel Johanna közreműködésével indul el a Margit-szigeti Színház új nyári évada. Az Anna Karenina musicalt július 3-án mutatják be a szabadtéri színpadon a Győri Nemzeti Színház közreműködésével. Az előadásban Vronszky szerepét játszó Kocsis Dénest hallják.
4: Kocsák Tibornak egy olyan musicaljét hozhatjuk el ide a Margit-szigetre is, ami szerintem minden magyar embernek ismernie kell, mert szerintem az egyik legjobban megírt magyar musical, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
3: A tragikus férfi szerepek kifejezetten jól állnak önnek. Van egyfajta vonzódása az ilyen szerepekhez?
4: Az az igazság, hogy én egy nagyon humoros, jókedélyű embernek tartom magam, viszont nagyon mély érzésű ember is vagyok, amit nagyon szeretek

0: kinyilvánítani az életemben is. Ettől sok embernek félelmetessé válok, mert az a tapasztalatom, hogy a hétköznapi helyzetekben, a hétköznapokon a mély érzéseket az emberek valahogy inkább próbálják maguktól távol tartani, talán úgy könnyebbnek hiszik az életüket. Én pedig pont azt vallom, hogy nehéz, rossz érzéseket is ugyanúgy meg kell engednünk magunknak, hogy megéljük, és ezeket meg is oszthatjuk egymással. És én azt gondolom, hogy pont ezért is szeretem ezeket a drámai karaktereket eljátszani, mert ezekben maximálisan ki tudom engedni, és ki tudom élni azokat a nehéz érzéseket, rossz érzéseket, akár jó érzéseket is, és ezt egy nagyon magas fokon, hőfokon tudom megélni, és ez nagyon jó.
1: Szulák Andrea, Máté Péter díjas énekesnő az Élet az Úr címmel ad koncertet a Teátrumban június 6-án. Élet az Úr 1994 óta énekli ezt a számot. Mi változott önben a dal első eléneklése óta?
2: Hát semmi és minden. Nem gondoltam volna akkor, amikor először bevonultam a stúdióba ezt a dalat elénekelni, hogy ilyen ívet fog befutni, hogy generációk szeretik és emlékeznek rá. De ez egy nagyon megható dolog. Épp itt az előbb az egyik újságíró kolléga mondta, hogy egész kisfiú korától hallgatja és szereti ezt a mai napig ezt a dalt.
1: Nem csupán ez az, ami meghatározza Szulák Andreát művészként, művésznőként. Mi az, amire gondol, mielőtt fellép a színpadra?
2: Hogy nulláról kezdem minden alkalommal. Soha nem érzem azt a fajta magabiztosságot, amit az évek rutinja biztosíthatna, hanem mindig úgy érzem magam, mint egy kezdő kis fiatal csikó, aki most futja először az igazán nagy köröket. Talán ez jó is. Olyan őrült lámpalázam nincs, de mindig van bennem egy olyan bizonyítási vágy, hogy ha valaki először hall, akkor utána emlékezzen rá, hogy kit hallott a színpadon énekelni.
1: 2026-6-6 június 6-án lesz a koncert, amelynek az a címe, hogy az Élet az Úr miket énekel még ezen a koncerten.
2: Lesznek musical slágerek, lesznek a popkarrierem gyöngyszemei, ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazni, lesznek világslágerek, és természetesen lesznek olyan duettek a partnereimmel, amik valamiért nagyon fontosak nekem, ahogyan a partnereim is. Wolf Kati, Verép Tomi és Molnár Ferenc.
1: Egészen szeptember 2-áig kell várni a Budapest Bár koncertjére a Teátrumban. Farkas Róbertet, a zenekar alapítóját hallják.
3: Saját dalok is el fognak hangozni, amennyire lehet. Hát most itt, mivel ülős koncert lesz, csak a székbe tudnak táncolni, de ott ígérem, hogy fognak. Amikor ilyen hangulatú koncert van, ahol jobban lehet figyelni, hogy a zenekar is jobban erőtérbe kerülhet, hogy zenekari számokat is jobban el tudunk játszani, és tényleg egy olyan fajta világot és egy olyan fajta múltat izéző, de mégis a jelenben vagyunk. Igazi csodálatos koncertre számíthat a közönség, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit.
1: A színdarabokon, koncerteken, zenés és táncos produkciókon túl borfesztivál, irodalmi séta, 3 kiállítás és 38 gyermekelőadás is várja az érdeklődőket egészen május 16-ától szeptemberig.
4: A Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei évadáról szólt Márta Renátó iménti összeállítása. A programsorozat holnap az elektro- és szimfonikus zenét ötvöző Wachowski Szimfonik koncertjével indul este 8 órakor. Az ő játékát hallgassuk most.

0: A kortárs textilművészet elmúlt 5 évtizedében Magyarországon a férfiaknál jóval több volt a női alkotó, mára pedig szinte csak ők vannak. A textil biennálék indulásának pillanatában a 70-es évek nagy generációjában azonban több kiváló férfi textilművész is képviseltette magát. Köztük a textil biennálék alapítói Attalai Gábor, Buzás Árpád és Pécsi László. Most az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a szombathelyi képtárban. Szeptember 20-áig látogatható Gergó Judit összeállítása.
1: A szombathelyi képtár őrzi az egyik legnagyobb, vagy lehet, hogy a legnagyobb textilgyűjteményt Magyarországon, és most egy egészen különleges kiállításra került itt sor. Mi az érdekessége ennek, és egyben a kutatási területe Cebula Anna kurátornak?
2: Szombathelyen van a legnagyobb kortárs magyar textilgyűjtemény, és a mai kiállítás, az erősebbik nem a lágy anyagban, egy kuriózum kiállítás. Ezt a témafelvetést még senki sem kutatta, és úgy gondoltam, hogy 8 férfi művészen keresztül, akik nagy hatással voltak a textilművészetre, és a 60-as évek végén egészen 88-ig alkotó művészek voltak, mármint tovább is alkottak, csak ugye ez a válogatás 68-tól 88-ig tart. Ezt mutatjuk be egy olyan prizmán keresztül, hogy utána a női művészeket mutatjuk be a 21. században, azokat a női művészeket, akiknek a életművében ennek a 8 férfi művésznek a művészi pályájának a kontinuitását tudom bemutatni.
1: Ha textilről beszélünk, akkor általában a nőkhöz kapcsoljuk a textilművészetet. Aprólékos munka, hosszadalmas, az ember azt gondolná, hogy ehhez egy nőnek van türelme, de a mostani korból nem tudom, hogy tudunk-e egyáltalán férfi textilművészt említeni.
2: A 60-as évek vége, 70-es évek elejében a nagy boom annak köszönhető, hogy a 3T időszakában a kultúrpolitika nem figyelt oda a textilművészetre, mert ugyan ebbe a műfajban hogyan lehetne olyan műveket létrehozni, amik esetleg politikailag nem lennének megfelelőek, és egy óriási területet adott ez a textilművészetnek, és lendületbe hozta a művészeket. A Szombathelyen megrendezett első textil biennálé 1970-ben férfi művészeknek, főképpen nekik köszönhető, hogy létrejött, természetesen a megye jóváhagyásával és a múzeum partnerségével, és itt kell megemlíteni Attalai Gábort, Buzás Árpádot és Pécsi Lászlót, természetesen Szilvicki Margint és Szuppán Irén is itt voltak, de már itt is a nagy többség az férfi, akiknek köszönhetjük, hogy ez létrejött. A textilművészet az egy olyan irány volt, egy olyan műfaj volt, amibe különben sok képzőművész is bekapcsolódott, alkotott, lássuk például a Velemi alkotóműhelybe, mert megtalálták az utat a szabad alkotáshoz.
1: Azok, akikről most úgy beszélünk, hogy a kontinuitást képviselik itt a kiállításon, ők melyik irányzatot képviselik? Mert hogyha körülnézünk, akkor azért többféle stílus is, illetve eszköz jelenik meg.
2: Megjelenik itt maga a hagyományos falikárpit is, de az a falikárpit olyan, hogy témájában, megfogalmazásában, sőt, alakjában kilép abból a több száz éves kárpit stílusból, hogy van egy mondani való, ami egy bordürről van körülvéve, hanem kilép ebből. Az egyik legjelentősebb ilyen munka a Nagy Juditnak a Szövés Egyenlő Életmód című alkotása, tehát bár a technika maradt, de a mondani való és a hogyan, az változott meg. Ezen kívül természetesen az avantgárd textilművészetnek az a része is, ugye itt nagy mennyiségben, minőségben képviselve van, ami a tértextileket jelenti, és a tértextileknek a mostani alkotóitól is vannak itt munkák, tehát a tértextil is bizonyos kontinuitása van ennek, holott a nagy 70-es, 80-as évekbeli lejövetel a falról és a térbelépés, utána 80-as évek végére konszolidálódott és visszatért a falra. Mégis itt be tudunk mutatni olyan művészeket, akik ezzel foglalkoznak.
0: Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői címmel nyílt tehát kiállítás a Szombathelyi Képtárban.

Műsorunk végén pedig egy zenés programot ajánlunk még figyelmükbe. Olasz életigenlés és mediterrán elegancia költözik Budapest szívébe holnap 8:30-tól az Orfeumban. A Bella Ciao című estem felcsendül majd a legendás Volare, a Felicita, az Il Mondo, valamint az örök romantikát idéző Tiamo is. A színpadon Széles Flóra színművész és Kovács Gábor operaénekes keltik életre az olasz életérzést.

0: Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, vigyázzanak magukra. Minden jót!
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
4: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 16 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
6: Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve.
5: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést.
6: Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
5: Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Gyásznap van Kijevben a tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is lerúgta kegyeletét.
6: 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé.
5: Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei.
6: A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék akárcsak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után.
5: A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a magyar külügyminiszter.
6: Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, megerősítették, hogy a magyar külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba.
5: Szimbolikusan saját kezűleg kezdte meg a karmelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter.
6: Magyar Péter kormányfő emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A miniszterelnök bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló egykori kolostor egy része szabad szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a budai várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Magyar Péter hangsúlyozta, a folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
7: Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren és újonnan építik föl, szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
5: A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a várnegyed történelmi rekonstrukcióját.
6: Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodás után.
5: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést.
6: Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza.
5: A víztudomány és a vízgazdálkodás fejlesztése nemzetstratégiai kérdés, jelentette ki az MTA víztudományi nemzeti programjának elnöke egy vízvisszatartással kapcsolatos konferencián.
6: Józsa János elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia nemzeti víztudományos programja az ország egyik legjelentősebb vízügyi összefogása, amely az elméleti kutatásoktól, az innovációs megoldásokon keresztül a gyakorlati megvalósításig fedi le a vízgazdálkodás és a vízbiztonság kérdéskörét.
8: Program az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szféra kooperációjára épül, elsődleges célja pedig a bizonyítékokon alapuló kormányzati döntéshozatal támogatása. Az elmúlt években a víztudományi program sikeresen mobilizálta a hazai szakértői gárdát olyan stratégiai kérdésekben, mint az ivóvízbiztonság, felszín alatti vízkészletek védelme, a nagy tavaink ökológiai védelme, illetve a Kvassai Jenő terv megvalósítása.
5: Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket is, hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője.
6: Lincmajer Szilvia hozzátette, a módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is, hangsúlyozta. A NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
9: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
5: A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki.
6: Szlávik János a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a hantavírus egy speciális, Dél-Amerikában honos rákcsálók által terjesztett variánsát, amelynek rendkívül magas, 40%-os a halálozási aránya. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Az infektológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed. A hajó zárterei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzésre. Hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa. Azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
10: Senki ne mondja le a nyári nyaralását a hantavírus miatt. A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a nyári nyaralását, mert egyelőre járvány góc vagy járvány kitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
5: Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyumaendrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat, tájékoztatotta már vezérigazgatója a közösségi oldalán.
6: Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált. A vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és a Lőkösháza között, de késések még előfordulhatnak.
1: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Biatormágy térségében. Sokan haladnak az M0-áson, a főbb csomópontoknál mindkét oldalon lassabb haladásra kell számítani. Rendkívül erős a forgalom az 51-es főúton a Dunavarsányi Ipari Parknál, valamint Szigethalom, Szigetszent Miklós, Taksony és Dunaharaszti alsóbb rendű útjain. A több kilométeres dugóban lényegesen hosszabb menetidőre kell készülni.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: Jó napot kívánok! A fővárosban hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: MÁV Info.
12: Karbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat május 22-ig Diósjenő és Balassa gyarmat között, vasárnapig Szerencsés Sátoraljaújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, szombaton és vasárnap a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, szombattól hétfőig Zirce és Veszprém között. A hétvégén változik a menetrend a Váci, a Veresegyház és az Újszászi vonalon pályakarbantartás miatt, jellemzően korábbi indulásokra kell számítani. Részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, Mavinform.
1: Időjárás jelentés.
13: Délnyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék területi kiterjedése és intenzitása is nő. Szombaton legfeljebb hazánk keleti felén gomolyoshat a felhőzet. Ott délutántól nagyobb számosságban záporok, zivatarok kialakulására, a Dunántúlon tartós esőzésre számíthatunk. A Dunántúlon megerősödik az északnyugatira forduló szél, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A minimum 8 és 13, szombaton a maximum tág határok, a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul. Kókai Ádám, Hungaromet.
5: A krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra az esti krónikában 17:30.
1: Műsor ajánlott.
14: Korunk és a múlt századi nemzeti traumáink.
15: Úgy hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind kibeszéletlen események voltak.
14: Az este a házigazda Mozárt Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Földvári Nékis Réka történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
16: Játékos, különleges, kreatív, 120 éve született a modern vizuális művészet meghatározó alakja, Viktor Vazarelli. Megújult a művészetét bemutató kiállítás, és az idén 10 éves jubileumi Zsolnai Fényfesztivál is az ő munkássága előtt tiszteleg. Kressz Park és különleges kerékpárok bemutatója és bicibusz, avagy két kerékkel érkeznek a gyerekek a Tour de Hongrie királyszakaszának befutójához. A 101 éves Tour de Hongrie kulisszatitkai és Pécs érdekes lelkes emberei, értékálló alkotásai.
14: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
17: Fegyver 5 lesz 2 perc múlva, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban ma is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint vannak-e még falusi értékek, amit mindenképpen meg kellene mutatni a világnak ahhoz, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? És mit gondol, beszélhetünk még erős családi értékekről egy olyan világban, ahol a közösségi média és a mobiltelefon a szülőnk, a társunk és a párunk? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759-5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Nagyobb távolságok, kisebb komfort, a falusi élethez ezernyi előítélet tapad. A nagyobb csend sokak számára maga az unalom. A szép nagy kert sem mindig vonzó, ha nekünk kell például kapálni, és akkor még nem beszéltünk a Baromfi udvarról, vagy a minden hajnalban visító disznóról, ami ugyan már a faluban is kuriózum számba megy, de sokak számára még így is riasztóbb, mint például a csúcsforgalom zaja és bűze a nagyvárosi utakon. De mitől válik élhetővé egy kis település? Igaz-e az, hogy sok falusi fiatal sem veszi észre környezete értékeit? Tanulhat-e a város a falutól? Vonzóvá tehető-e a vidéki élet, és hogyha igen, akkor hogyan? Na és a fő kérdésünk, hozzá tartozik-e a faluhoz az agrárium? Stúdiónk vendége Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének a főtitkára, a Pannon Vidék Szövetség főtitkára. És akkor a kérdésekre elsőként a válasz Meszesány Györgytől és beszélgetőtársaitól.
18: Ön szerint sokakban miért vannak előítéletek a falusiakkal kapcsolatban?
19: Én úgy gondolom, hogy mindig van egy ilyen előítélet a társadalomban, bár ez nem igazán így Magyarország specifikus, vagy a jelenkor specifikus, szerintem ez azért még így mindig megvolt a történelem folyamán. Ez szerintem annak köszönhető, hogy ugye az értelmiség, meg alapvetően a nevezük művelt embereknek, tehát a tanult emberek, azok mindig a városban szoktak koncentrálódni, hiszen ott vannak ugye az egyetemek, ott vannak a különfajta ilyen nagyobb tudományos központok, és én úgy gondolom, hogy emiatt talán lehetséges egy hát ilyen előítélet, vagy egy ilyen alsóbbrendűnek tekintett állapot így a vidéki és a városi ember között, bár nyilván úgy gondolom, hogy ennek igazából semmi alapja nincsen így a valóságban, ez csak egy ilyen megmaradt társadalmi különbség.
18: Ha ki kéne emelni értékeket, mik lennének a legfontosabb értékek, amiket például jobban kéne reklámozni, hogy miért jó vidéken, falun élni?
20: Hát aki szeret kertészkedni, én nagyon szeretek, szerintem az fantasztikus, mikor az embernek saját termése van, kis kertje, virágos kertje, netalántán néhány állatot is tart. Kicsit olyan önellátós lesz az ember, és szépítgetheti a saját környezetét. Szerintem jó dolog, de persze ma nagyon sokféle szempont van az, hogy abból, hogy vidéken lakjunk-e vagy sem, mert ugye a infrastruktúra, a munkahely, egy csomó minden befolyásolja. Régen ugye a paraszt emberek a kis környezetükbe éltek, és el volt mindenki. Megtermelte magának a kis mindennapi betevőt, és esetleg eljár dolgozni valamerre, főleg a családfő. Ez manapság már megszűnt.
14: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
17: SMS számunk pedig 0639666. A stúdiónk vendége tehát Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannon Vidék Szövetségének a főtitkára. És hát az apropója a beszélgetésünknek sok egyéb mellett az, hogy egy pályázatuk van, a Vidék Vibe, ahol arra biztatják a vidékieket, hogy néhány másodpercben, maximum 60 másodpercben küldjenek be egy kis videót arról, hogy miért jó falun élni. Ilyen rosszul állunk a falun?
21: Hát jó napot kívánok! Jó napot kívánok, először is köszöntöm én is a hallgatókat. Szerintem nem állunk ennyire rosszul.
0: Ez egy ifjúsági projekt, amiről szó van, tehát 30 év alatti fiataloktól kérjük azt, hogy úgynevezett reels videókat, ők ezt fogják érteni.
17: De mondjuk el az idősebbeknek is, hogy mit jelent?
0: Hát ezek ilyen rövid videók, hogyha Facebookoznak, akkor ilyen külön-fülön szokott megjelenni, és akkor lehet húzkodni az ujjukkal föllen, azok a reels videók. Ugye ebből minél rövidebb, annál jobb, annál ütősebb, ugye egy rövid időre lefoglalja az ember figyelmét, ezt az idősebbek is és a fiatalabbak is azért nagy élvezettel szokták nézegetni. És ilyen részvideókat kérünk a fiataloktól, hogy küldjenek be nekünk, és mutassák meg azt, hogy őnekik mitől szimpatikus a kistelepülési élet, ahol ők élnek. Hogy ezen belül egyébként milyen témát fognak földolgozni, az másodlagos, majd ők megmutatják a saját szemükön keresztül, hogy mit látnak érdekesnek. Ugye az volt ennek a programnak az egyik indítója, hogy van nekünk egy vidékfejlesztési szervezeti partnerünk is, ugye ezt a két szervezetet említette szerkesztő úr, de van egy harmadik lába ennek a dolognak, ami kimondottan vidéki fiatalokkal, illetve az ővelük foglalkozó szakembereknek a szervezete, és csináltak ők egy felmérést, amiben hát nem azt kérdezték meg, hogy mikor akar szülni valaki, meg akar-e fölvenni hitelt, hanem egy ennél szerintem sokkal adekváltabb kérdést tettek fel. Azt kérdeztük meg a fiataloktól, hogy hogy vannak. Ezt nagyon ritkán szokták megkérdezni az emberektől is.
17: Csak így egyszerűen?
0: Hát
17: hogy
0: nagyjából igen. Tehát a kérdések arról szóltak, hogy érzed magad. Nem, semmi nyomasztó dolog nem volt benne, a barátaid, amit szoktatok csinálni, hova jártok szórakozni, mi az, ami érdekes neked. Egyébként a motivációikat is próbáltuk azért földeríteni ezen keresztül, például volt egy olyan kérdés, hogy tervezi-e, hogy elhagyja a települését. És egy meglepő eredmény jött ki, mert 25%-a egyáltalán nem tervezte, tehát egy negyede azt mondta, hogy ő köszöni szépen, jól van. A 35%-a volt az, aki azt mondta, hogy mindenképpen le fog lépni onnan, tehát itt nincs kérdés, el akar menni. És van a 40% középen, aki ingadozik, aki még nem tudja, nem döntött el. Tehát menne is, meg maradna is. Na hát szerintem ők azok a célcsoport, akikkel azért foglalkozni kell. Őket kell meggyőzni arról, hogy igenis maradjanak ott, hiszen fiatalok nélkül nincs vidéki élet. És azért találtuk ki ezt a pályázatot, hogy tudjuk azt a fajta kommunikációt, ami a fiatalokat megszólítja, ami az ő motivációikat erősíti, azokat azt úgy fölépíteni, hogy az tényleg nekik szóljon. Hát ki tudná megmondani, hogy mi az érdekes egy falusi életbe a fiatalok számára, hogyha nem a fiatalok. Úgyhogy egy kicsit olyan fondorlatos program ez, de reméljük, hogy be fog jönni, és a felnőtt társadalomnak is egyfajta üzenetet fog hordozni, hiszen a fiatalok szemüvegén keresztül láthatjuk majd azt a környezetet, amiben mondjuk adott esetben ők is élnek. És ők lehet, hogy mást fognak benne értékként látni, mint az idősebb generáció.
17: Mit mond Péter? Telefonszámunk 061 vagy 0630 759 52 00. Parancsoljon, önél a szó.
21: Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Nagyon jó kis kezdeményezés, és amit az előttem szól, amit itt létrehoztak. Ez egy nagyon jó dolog, de nyilvánvaló a falu és a város közt, és hogy vidék vagy a város élet a jobb. Mind a kettőnek van pozitív, negatív előnye, hátránya. De nyilvánvaló, aki falun él, az szeretne városba menni, és pont fordítva ugyanaz, hogy városból falura. De nyilvánvaló, ez rengeteg összetevő és elég bonyolult kérdéskör. De attól függetlenül, hogyha van egy családi háttér, vagy egy gyerekkorban hozott úgymond jövőkép, akkor nyilvánvaló, ami százalékos arányt mondott az előttem szóló és a kutatás eredményéről, hogy nyilvánvaló azok maradnak, és látják a jövőképet, akkor maradhatnak. De nyilvánvaló a falusi életnek is vannak előnyei, itt a távmunkától kezdve az internet egyéb, illetve nyilvánvaló a közlekedés is egy nagyon fontos dolog, hogy épültek autópályák, a kapcsolat a város, illetve a nagyvárosok között, de nyilvánvaló vidékre is lehet telepíteni gyárakat. Én üdvözlöm azt is, hogy mostanában már a Dél-Alföld, vagy Észak-Kelet-Magyarországon is települtek nagy gyárak, ezzel munkahelyet teremtettek, tehát ilyen szempontból én örülök neki, hogy fejlesztették a nyugati részhez, nyugat-magyarországi területhez képest a Kelet-Magyarországot, de a falu az nyilvánvaló stresszmentes, nyilvánvaló sokkal szabadabb, önellátóbb, nyilvánvaló ki lehet próbálni dolgokat, jobban ismerik egymást az emberek, a problémáikat összetartanak, figyelnek egymásra. Nyilvánvaló a városi élet pedig ott az elszigetelődés, illetve az a nem törődömség is néha, ha csak magunkkal foglalkozunk.
17: Péter, akkor ezek szerint ön városi egyébként? Ha jól értettem.
21: Igen, város idején rengeteg, tehát a napi ritmusomból és a munkámból kifolyólag én járok különböző vidéki vagy falukba, és én ott találkozok emberek, és ez 30 éve végzem ezt a rengeteg tevékenységet, és nekem azért jó ez, meg azért jó ezt így elmondani, mert azt is meg tudom erősíteni, hogy mondjuk én elmegyek Békés-megyébe, hogy annyira jó, és környezetben megy az ember, vagy az energiák olyan jók, hogy azt el nem lehet mondani, de az ország más pontján is ugyanez van, de vannak olyan helyek, ahol nyilvánvalóan múltból és külföldi emberek vannak, külföldi népszokásokkal egyébként, és ezt azért nehéz kezelni, de nyilvánvalóan elfogadja az ember ezeket. De én még egyszer mondom, én voltam vidéken is, tehát nagyszülőknél nagyon sokat, voltam Balaton környékén, ott is éltem, illetve ugyanúgy a Dél-Alföldön élek most, de nekem ez is nagyon szép, gyönyörű hely, de mégis más azért itt városban, mint mondjuk kis településen.
17: Mondjuk egy tanyán akár. Köszönjük szépen, mit mond László? Jó napot kívánok, önél szó, László.
2: Jó napot kívánok, tökéletes a téma. Én mindig a falu, a vidék mellett vagyok. Ugyanis a városi falu, amikor onnan kezdődött, csak eljutott egy olyan szintre. Vidéken miért jobb lenni? Ha többet gyaloglunk, többet mozgunk, biztonságosabban köszönünk egymásnak, a kisebb települések, ahol itt is egy 1500 ember él, ott szinte ismerjük mindenkit. Mm. Jó napot, szia, mi újság, híreket tudunk szóba.
17: Tehát igaziból beszélgetnek.
2: Beszélgetnek, akkor a gyerekeket ismerik, aztán mozgás is. Most hogy mondjam, lemegyek Budapestre, eldobom magam, amikor látom, hogy megy egy hölgy, és visz négy sétáltat, négy kutyát. Hát ha nekem a városon, falun vagyok, és van kutyám, akkor több mint az, hogy van kis kertem, vagy lemegyek a parkba. Tetszik tudni, most az a gazdának jó a kutyatartás, vagy a kutyának jó, vagy annak jó, aki sétál, tehát egyszerre négy kutya. Szóval visszatérve erre, hogy falun tud egy cserét virágot ültetni, igen, mondhassák, hogy balkonra ott is lehet, erkére ott is, színházba.
17: László, akkor jól értem, ugye, hogy ön akkor falun él valószínűleg, valahol Észak-Magyarországon?
2: Kisvárosban élek, Ipolyságon, kisvárosban, de faluról születik, és nem adnám semmi. Lemegyek Budapestre, színházba, vagy ide is jönnek, szóval vannak, de mindig is az embernek az alap volt a természet, a közösség. Sajnos úgy, mint ezek új modernság, a telefonok, a videók, a internet, annyira elhidegülnek, és ez városba kumulálódik.
17: Köszönjük szépen, értjük szerintem itt a stúdióban is. Vendégünk Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannon Vidék Szövetségnek a főtitkára. Hát ugye mondta ezt a felmérést, ahol megkérdezték a fiatalokat, hogy hogy érzik magukat ennél árnyaltabban, és azért engem úgy meglepett az, hogy 25% maradna a falusi fiatalok közül faluban, és 40% a bizonytalan, és mondta, hogy ez még jó arány, mert ez a 40% megnyerhető. De mitől ilyen kevesen marad? Mitől maradnának ilyen kevesen? Mi az, amivel elégedetlenek?
0: Hát ugye ez egy komplex probléma, ugye a magyar vidéknek a problémái, azok a fiataloknak a problémái is. Ugye alapvetően kettő ok miatt hagyják el az emberek a vidéki térséget. Kettő fő oka van ennek, az egyik a szolgáltatásoknak az eltérő szintje.
17: Hát kevesebb bolt, kevesebb szórakozóhely, kevesebb orvos.
0: Hát az alapszolgáltatásokkal is van probléma. Ugye én voltam 5 évig polgármester, és az 5 éves polgármesteri tevékenységemnek szerintem a legfontosabb eredménye az volt, hogy sikerült az egyik nagy német kereskedőláncnak a boltját odahozni a településre. És ott persze néhány hallgató lehet, hogy azt mondja, hogy miért kell a külföldit odaengedni. Hát azért, mert a magyar boltosnak az uzsorájából így kiszabadult a településnek a jelentős része. Gyakorlatilag méreg drágán lehetett megvásárolni a kisboltokba, amik szintén egy magyar lánchoz tartoztak, azokat a termékeket, amiket mondjuk féláron a multiknál meg lehet kapni, és ott, ahol alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok vannak, ott nem mindegy, hogy 85 forint a zsemle, vagy 65 forint a zsemle. Tehát ez például egy és ezek alapszolgáltatások, az orvosi ellátásnak a dolga ugyanez, az oktatási szolgáltatások, tehát hogy milyen iskolai nevelést kap a gyermek, ezek mind olyan dolgok, amik egy fiatal számára is azért számítanak. A utaknak az állapota, meg az egyéb dolog, az csak egy ilyen hozzáadott probléma, ez az egyik része, amiért elmennek, a másik pedig a megélhetés. Tehát, hogyha nincsen olyan munkahely, amiből ő meg tudna élni, én azt gondolom, hogy már nem annyival olcsóbb vidéken élni, mint régen. Ugye a gázszámla ugyanakkora, a villanyszámla ugyanakkora, a csatornadíj ugyanakkora. Hála Istennek csatornázó van a településeinknek a nagy része, így a környezetvédelmi aggályok azért jóval kisebbek, nem mérgezzük magunk alatt a talajt, de ezek ugyanúgy költségek.
3: Viszont az önellátás az visszaszorulóban van, mert aki mondjuk járja a vidéket, az pontosan tudja azt, hogy azért nagyon sok vidéki udvarban tuját termelnek és füvet nyírnak.
0: Igen.
3: Eltűnt a konyhakert, eltűnt a kisállattartás.
0: Ezzel nem tudok vitatkozni. Van egy réteg, az idős réteg, akik még azért tartják a frontot, ők minden tavasszal bevetik a kertet. Viszont, hogyha kiszámolják a végén annak a terméknek az árát, akkor a matek nem úgy jön ki. Tehát egész egyszerűen ezekben a kiskerti termelésekben nem lehet olyan minőségű árut előállítani olyan áron, mint ahogy a boltban megkapják. A minősége is más, ezt hozzá kell tenni természetesen, hiszen hogyha gírbe-gúrba az a sárgarépa, de biztosan nem volt permetezve, akkor az ember lehet, hogy nyugodtabban eszi meg, és
3: jobb, mint mondjuk a multinál, az alsó polc, amit az előbb dicsértünk, ugye?
0: Igen, hogyha egyenes a sárgarépa és gyönyörű, az lehet, hogy annak van azért oka. Ezek egészséges élelmiszerek, emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmasak, tehát nyugodtan vásároljanak a boltba, de van egy ilyen emocionális része is ennek a dolognak, hogyha magam termeltem meg, akkor jobban bízok abba a termékbe. Tehát itt a megélhetési kérdések azok, amik alapvetően befolyásolják az elvándorlást. Tehát hogyha megtalálja a maga számítását, normális munkája van, megfelelő mennyiségű pénzt a fizetésként, akkor nem fog elvágyódni, mert egyébként maga a környezet az olyan, hogy jó.
3: És ettől kezdve, ugye mivel lehetne megnyerni akkor ezt a 40%-ot, amely bizonytalankodik a fiatalok körében, hogy maradjon otthon, vagy ne maradjon otthon? Mert mondjuk egy vonzó videó, hogy nézd meg, milyen szépek itt a hegyek, vagy képzeld el, hogy milyen jó itt a levegő, az önmagában nem biztos.
0: Ez egy kommunikációs kérdés is. Tehát addig, amíg a vidéki életnek a presztízse nincs azon a szinten, ahol egyébként lennie kéne, hiszen...
3: Tehát önmagában, hogy hát nem akarok túlzásba esni, de hogy rang legyen, vagy mire célozik?
0: Hát mindenképpen egy olyan szintű elismerés legyen, ami...
3: Mint ha városban élnék.
0: Mint ha városban élnék, tehát semmivel nem másodrendű állampolgárok azok, akik vidéken élnek.
3: Ez tapad egyfajta...
0: Hogyne?
3: Egyfajta szégyen akár?
0: Hát nem feltétlenül szégyen, de ez ennek van egyfajta pejoratív...
3: Mind a ketten vidékiek vagyunk, azt azért mondanám.
0: Értelme is. Egy városban élő ember másmilyen életritmus szerint él, másmilyen értékek azok, amik számára fontosak, egy kis településen élő ember számára megint más dolgok fontosak, mindenki másban erős. Én azt szoktam mondani, hogy azért probléma megoldásban úgy gondolom, hogy a vidékiek sokkal erősebbek. Tehát ott mindig adódik valami egy kertesház körül, tehát olyan nincs, hogy ne kelljen megoldani. A városiak egy picit gyámoltalanabbak ilyen szempontból. Lehet, hogy kulturális szolgáltatásokból más minőséget, mást fogyasztanak, lehet, hogy egészségesebb állapotban vannak, hiszen az orvosi ellátások lehet, hogy könnyebben eljutnak hozzá, emiatt ugye rácsodálkozik bizonyos dolgokra, vidéken más táplálkozási szokások vannak, tehát én nem gondolom, hogy egyik a másikhoz képest alá vagy fölé rendeltségben lenne. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a vidékiséghez azért tapad egyfajta negatív felhang. És ez a pályázat, amit hirdettünk, ez pont ebben segíthet, hogy mutassuk meg a társadalom egészének, hogy azért vannak értékek, amit az ott élők értékként élnek meg. És hát, ha ez fölnyitja az embereknek a szemét.
3: És a beszámunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Mitől szép és mitől nem szép vidéken élni? Erről is beszélgetünk a következő fél órában, de előbb rövid hírek a bemondó Szlotta Judit.
4: Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium, az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás, átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
14: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3: 3:05, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá a műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, beszélhetünk még családi értékekről egy olyan világban, ahol a közösségi média és a mobiltelefon a szülőnk, a társunk és a párunk, kérdezzük majd 5 óra után, és amiről most beszélgetünk. Ön szerint mi az a falusi érték, amit mindenképpen meg kellene mutatni a világnak ahhoz, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. És jönnek is folyamatosan az SMS-ek, még egyszer 0639666. Egyik hallgatónk a szíven ütötte az állathang, ugye mondtam azt, hogy hajnalban azért néhány helyen még malacvisításra lehet ébredni, hát azt írta a hallgatónk, hogy hát aki zavar ez a falusi állathang, az menjen a panel dúcába, mert hogy a falusi ettől az állathangtól lehet egyebek mellett önállátó, és ettől kezdve ennek igenis helye van a faluban, akár a kakaskukorékolásnak, írja egy másik hallgatónk. Aztán egy újabb vélemény: Magyarországon jelenleg sehol nem jó élni, mondja az egyik hallgatónk, egy másik ezzel ellentétes vélemény: az igazi életet azt vidéken lehet megélni. Aztán egy másik vélemény: gyermekkoromban sokat jártam falun, nekem nagyon tetszett a csend, a nyugalom. Aztán egy újabb vélemény: Budapest után kifejezetten értelmiségi életvitelt hagytam ott több mint 20 évvel ezelőtt, azóta egy tanyán élek Csongrád közelében, és igenis ez egy nagyon nagy kulturális élmény, és a természet közelsége azt el sem tudom képzelni már, hogy nem itt élek, nem is tudom megszámolni, írja hallgatónk, hogy ez idő alatt hány madárral sikerült megismerkednem, és nekem most a legszebb hangverseny a madárdal, és hozzáteszi némi pironkodás, hogy ez nem egy túlságosan romantikus vélemény, egyszerűen maga ez a csodálatos valóság. Aztán Gábor írja nekünk azt, hogy vidéken a kevesebb ember miatt jobb lakni, a városban pedig a több lehető. Bocsánat, vidéken a kevesebb ember miatt jobb lakni, a városban pedig a több lehetőség miatt. Stúdiónk vendége pedig Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének a főtitkára és a Pannon Vidék Szövetségének a főtitkára. Vele beszélgetünk, majd kérdezhetik is, de mit mond Attila? Jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
7: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Így a tájszólásából ítélve vidékről telefonál, parancsoljon.
7: Igen, felvidék, igen, innen, Sepsi mellül. Én azt mondom, hogy meg így is hallottam, hogy az ember tehát az ahhoz van szokva, tehát a genetikailag ahhoz alkalmazkodott, hogy kint a természetben éljen. Fa közt, állatok közt, tehát nem a város. A város, az nem rég jöttek létre a városok, tehát ahhoz nincs úgy genetikailag az ember hozzá szokva. Ez az, hogyha valaki azt mondja például, hogy a városban ő jól érzi maga, tehát az próbáljon meg egy csöppet úgy felüdülni kint a természetbe, csak a családdal, vagy ha egyedül megy, hogy azt ki kell élvezni azt a csendet. És sajnos már a mai világban annyira stresszes életben élünk, hogy valaki aznak, hogy nem tud kikapcsolódni, és az a stressz neki már hiányzik. Tehát az már probléma. Tehát ha valaki egyedül egy csendes helyen nem tud, nem érzi jól maga, akkor túl van hajszolva, meg kell pihennie.
3: Tehát ön akkor azt mondja, hogy a rosszra is rá lehet szokni, és önnek ez a rossz, ez a város. Köszönjük szépen. SMS számunk még egyszer 0630 9660. Mondják el nekünk azt, hogy mitől jó, netán mitől rossz az önök tapasztalata szerint falun élni. Stúdiónk vendége pedig tehát Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének a főtitkára. Hát akkor azért néhány szóban a mezőgazdaságról. A faluhoz nagyon sokak fejében még mindig azt tapad hozzá, hogy ott az emberek többsége gazdálkodik, és hogy a Fiatal Gazdák Szövetségének is több olyan segítő szándéka volt, például uniós programokban gazdaságátadási támogatásnak a megismertetése, közelebb hozása a vidékhez, aztán fiatal gazdák pályázatának a bonyolításában való közreműködés, ami ezt szolgálta, hogy legyenek fiatal gazdálkodók, legyen gazda utánpótlás. Igaz-e az, hogy a vidék egyenlő az agrárgazdasággal, és mennyire van egyáltalán kedvük gazdálkodni a fiataloknak?
0: Hát sajnos már nem egyenlő a kettő. Tehát az agrárium, a mezőgazdasági termelés egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, hiszen a kultúrtájat fönntartja az országban, de nem a legnagyobb foglalkoztató már nagyon régen. Nagyon régen nem a legnagyobb foglalkoztató.
3: Eszembe jut egyébként a Sziget Fesztivál nekem, ahol néhány évvel ezelőtt, de lehet, hogy akár a legutóbbi időkig volt egy olyan program, hogy élő könyvtár. Igen. És ebben az élő könyvtárban ugye olyan foglalkozásokat igen. mutattak meg a képviselőik, amikkel nem nagyon találkozik az ember, és önök milyen foglalkozást vittek
0: oda? Hát mi voltunk a gazda.
3: Mint kihaló félben lévő foglalkozás.
0: Igen, egy védelemre szoruló fajta. Hát igen, a mezőgazdasági termelés egy nagyon fontos szeret, de nem kizárólagos. Még egyszer mondom, nem a legnagyobb foglalkoztató a településen. Átalakult a mezőgazdaságnak a szerkezete is, azért birtokkoncentráció van, jóval kevesebb gazdálkodó van már most is, mint mondjuk akár 5-6-8 évvel ezelőtt volt. A kisebb gazdaságok, itt a különböző gazdasági problémák miatt, klimatikus változások miatt adják föl a tevékenységet, adják bérbe a gazdaságukat a nagyobb gazdálkodóknak. Kezd kialakulni egy olyan modell, ahol a néhány száz hektáros családi gazdaságok és mellette egy-két nagyobb gazdaság az, ami egy-egy településnek a környékét műveli, gondozza. Ez probléma egyébként. Mert
3: ez európai szinten is probléma.
0: Hogyne. Magyarország még jól áll, tehát még azt gondolom, hogy mi a középmezőnyben vagyunk, Portugália kemény.
3: Éppen Portugália?
0: Portugália ott az nagyon kemény, tehát eleve a népességnek a korfája is borzasztó, meg hát ott azért a fiatal gazdáknak a száma innentől kezdve még kevesebb, meg hát azért délen vannak.
3: Tehát ott még inkább drasztikusan jelentkezik a
0: amit mi melegnek érzünk, az ott a normális. Tehát Magyarország ilyen szempontból a középmezőnyben van a generációs problémák esetén. Ennek ellenére mi ezt gondnak érezzük. Hogy vannak erre különböző Európai Uniós támogatások, régóta több évtizede adja ezt az Európai Unió. Halka jegyzem meg, hogy amikor ezek a támogatások nagyobb volumenűek lettek, akkor mi az Európai Fiatal Gazda Szövetségen keresztül ráláttunk arra a programozási folyamatra, azokra a vitákra Brüsszelbe, amik kapcsolódtak ehhez, és hát az idős generációval kellett megküzdeni azért, hogy a fiatal generáció kapjon támogatást. Most az idős generáció veri legjobban a dobokat, hogy a fiataloknak kell adni pénzt, hogy gazdálkodjanak, akkor pedig az ő ellenállásukat kellett letörni.
3: Tehát nem értették, hogy miért nem.
0: És ez 20 évvel ezelőtt volt.
3: Mondjuk akár termelés támogatása bármire.
0: Így van. Nagyon komoly konfliktusok voltak ebből, és nagyon komoly csatákat folytattak az Európai Bizottságnak a munkatársai is az érdekképviseletekkel, tehát nem a fiatal gazda szervezettel, hanem az idősebbekkel. Most megfordult a dolog, tehát ők kérik, mert hát látják, hogy komoly a probléma. Viszont azt is látjuk, hogy önmagában ezek az Európai Uniós támogatások nem oldották meg a problémát, mert hogyha megoldották volna, akkor nem kéne nekünk erről most beszélni.
3: Hány éves egy átlagos magyar gazda? Meg hát tudjuk azt mondani, évekkel ezelőtt volt 60 környékén.
0: Egy harmada azért 60 év fölötti, és az rossz, és az a gond, hogy alulról hiányzik az utánpótlás. Tehát a masszív középréteg az a 40-60 közötti, ők azért számosságában jól állunk vele, hát a 40 alattiakkal van a gond, és egyre kevesebben akarják a szektort választani. Van egy jelenség, ami ami egy örvendetes jelenség, hogyha úgy nézzük, ez a több generációs gazdálkodói családoknak a kialakulása. Ez egy nagyon jó dolog, ez Nyugat-Európában egy teljesen elfogadott normális modell. 20 évvel ezelőtt Luxemburgban jártunk egy szakmai úton, egy olyan falusi turizmusba szálltunk meg, ahol egy működő gazdaság volt, és rá volt írva a tetejére a háznak, hogy 1786. Na, azóta ugyanaz a család ugyanabban az épületben gazdálkodott, amikor reggelizvel megkínáltak bennünket, akkor három generáció ült a másik oldalt ott velünk szembe, a nagypapa, az apuka, meg az unoka. Ezek nálunk is kialakultak, mert ezek a több generációs családok, de ennek van egy hátulütője, mert belterjessé, zártá válik az agrárszakma. Tehát, hogyha áttörést akarunk elérni, akkor kívülről kell új friss belépőket behozni a szektorba.
3: Az mit jelent, hogy például az olyan agráregyetemistákat földhöz juttatni, akiknek az apjuk például nem agrármérnök, vagy nem gazdálkodó?
0: Tehát akiket nem vár otthon egy mondjuk egy 3-400 hektáros családi gazdaság, amit majd át kell vennük,

0: földrajztanár kapott egy komplett családi gazdaságot, persze bele kellett tanulnia abba, hogy mit kell ezzel igen. csinálni, és ezt nagyon nagy vonalon támogatták akkor. Ez például egy járható út, Mikula Lajos biztos látott már ilyen programot.
1: Hát általában azért ezek a gazdaságok nem maradnak gazda nélkül. Tehát hogyha meghal az idős gazda, akkor azért a család valamit kezd vele, vagy bérbe adják, vagy eladják, leginkább eladják ezeket a gazdaságokat, tehát Magyarországon ez nem jellemző, hogy lennének fölhagyott gazdaságok. Igazán az a feladat, hogy hogyan tud megkapaszkodni valaki a szektorba. Voltak erre korábban próbálkozások, amikor a fiatal gazda induló támogatás, ugye nevében is benne van, hogy induló gazdákat támogatott, tehát olyat, akinek nem volt előélete. Nagyon sokan nyertek ilyen támogatást, 5 év volt a fenntartási időszaka, készültek erről kutatások, amiknek az eredményét nem véletlenül nem hozták nyilvánosságra, mert kiderült, hogy a töredéke maradt benne 5 év után a szektorba.
0: Tehát megvárják, hogy lejárjon
1: hát az... Hát kénytelen volt nekem, mert vissza kellett volna fizetni a támogatást, tehát megküzdötte maga 5 évét, de ahogy lehetett abban a pillanatban elment. Ez azért is volt, mert fölkészületlenül érkeztek a szektorba. Tehát, hogyha új belépőket akarunk, akkor először föl
0: akkor
1: kell készíteni
0: őket. Érteni kell hozzá, és hát
1: igen, föl kell készíteni, hogy mi vár rájuk.
0: Mit mond László, jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon.
2: Köszönöm, jó napot kívánok magának is, és mindenkinek, aki hallgatja. Hát kérem szépen, körülbelül össze tudnám hasonlítani nagy általánosságban a kettőt, a vidéket és a nagyvárost, és a vidékhez tenném talán a kisvárost még. Körülbelül ezek a mutatói, ha megnézi az ember, rájön, hogy melyik hol van. Hát ilyen, hogy a tömeg, a rohanás, a közöny, a stressz, a megélhetési harc, akkor fizetsz azért, amiért semmit nem kapsz. Parkolás, közös költség, több műszak.
0: Nyilván ez a város, ugye? Ezt jól sejtem.
2: Ugye? Így van, uram. Pontosan. Tehát ön is érzi, amire én próbálok rá koncentrálni.
0: Itt vagyok Budapesten, tehát nyilván ezt én tapasztalom.
2: Én is ott éltem sokáig, ott tanultam. Aztán a város, a kisváros és a vidék. Szolgáltatások, orvos, kényelem, élettér nagysága, kert, nyugalom, emberség, közösségi élet, a szomszédság, a jó levegő, az önellátás lehetősége, kulturális élet, természetközeli lét.
0: László, mondja az önellátás jelentőségét. Mondja az önellátás jelentőségét. Nem tudom, hogy hall engem, László, hall engem.
2: Igen, hogyne, persze.
0: Jó, ugye mondta az önellátás, de hát itt az előbb a szakértőnk is elmondta azt, hogy jó dolog az önellátás, hogyha ezt valaki egyáltalán tudja csinálni, tehát mondjuk ért annyira a kertészkedéshez, hogy nem tudom, meg tud metszeni egy fát, vagy tudja azt, hogy mitől lesz a répa, hogy az nem magától terem ott a kertben.
2: Igen.
0: Hogy látja,
2: igen,
0: hogy
2: igen.
0: Egy kisvárosban, egy faluban művelik még a kert? Van haszonkert? Veteményes hogy, kert persze. Például?
2: Van egy ilyen érdekes mondás itt vidéken. Ki a fenekét emelgeti, a száját vendégeli. Mindezt, aki nem teszi, az csak a boltba veszi. Tehát én nekem az őseim tanítók voltak, és volt egy urbárium, egy nagy kert. Abból tartották el a családot, és csak minimális fizetés. És ezektől én megtanultam, magamnak is nagy kertem van. Tehát tulajdonképpen a lehetőség megvan az önellátásra, de abból a fiatalságnak ugye a beruházása már nem telik ki. Tehát az új ház ára, az új kocsi, az egyéb legkorszerűbb technika, ebben már nem fér bele. Ezért a vidéki ember elmegy tanulni, elmegy később lakni a nagyvárosba, és mikor besokal mindettől, amit az előbb elmondtam, amire maga is ráismert, akkor visszajön a vidékre.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639 9666. Ki hol nőtt fel, kinek mi hiányzik az életéből, ennek alapján dönt, írja egyik hallgatónk, aztán egy másik vélemény, hát ez egy naturális vélemény, ezt nem olvasom fel, hogyha a falusi valamit nem csinál, akkor a városi az nem eszik, mind a két dologot máshogy írja a hallgatónk, de ez neki a lényege. Aztán egy másik vélemény, Tibor írja, gyermekként imádtam, ma viszont már nem szeretem a falut és a tanyát, mert hogy a 80-as években még mindenki a TS-ben dolgozott meg a háztájban, most pedig már sehol nincs semmi. Aztán egy újabb vélemény, mi pont

0: gyerekként költöztünk ki egy kis faluba a várostól 16 kilométerre, imádunk itt lenni, madárdalra ébredni, viszont szomorúan tapasztaltuk, hogy nem tudunk háztáit venni, mert valójában nincsen. Néhányan maguknak megtermelik a tojást, a paradicsomot, a paprikát, krumplit, de valójában a zöldségestől vásárolunk mi is, aki a nagybaniról hozza az árut. A csend, a nyugalom, az igen, ez mindenki által ismert dolog, meg persze köszönünk is egymásnak, ez jó, de valójában a városias életre vágynak nagyon sokszor a kint élők is, és ez egy ellentétes vélemény, a teljes életet csak vidéken lehet megélni, a városba meg be sem kell menni. Stúdiónk, ez is egy SMS volt, stúdiónk véleménye, tehát vendége pedig Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének a főtitkára. Ugye nagyon sok romantikus képzet tapad a faluhoz, és amikor ott él az ember, akkor látja, hogy ez nem egészen így van, és az sem igaz már, hogy a falu az klasszikusan egy agrárius térség. Van agrárium, meg a környezetét művelik, hogyha művelik, de szó nincs arról, hogy a falusiak többsége az agráriumból él. 25% maradna a fiatalok közül ott abban a faluban, ahol született, 40% ingadozik. A mezőgazdasággal nem lehet őket megnyerni. Miből éljenek akkor?
1: Ezzel vitatkoznék, hogy a mezőgazdasággal nem lehet őket megnyerni.
0: Meg lehet?
1: Nem mondom, hogy meg lehet. Én azért vitatkoznék ezzel a dologgal, mert gondolkodjunk ezen a dolgon egy picit. Ugye van egy olyan mozgalom, megoldás, termelési mód, aminek az a neve, hogy rövid ellátási lánc.
0: Ez a répát ne utasztassuk 2000 kilométeren.
1: Így van, ugye ez a klasszikus piacos történet, hogy valaki megtermeli az áruját, és akkor eljuttatja a piacra, vagy egy falusi vendégasztalt működtet, és mondjuk jönnek oda turisták, akik megeszik a lekvárt, a sonkát, a kolbászt, a egyéb dolgot, amit ott helyben megtermeltek. Ezt bizonyos részein az országnak nagyon jól lehet vinni, ott, ahol van turizmus, ott ezek tökéletesen működnek, tehát a Balatonfelvidék, mondjuk az Őrség, vagy Nyugat-Magyarország, az tele van ilyen rövid ellátási láncra specializálódott termelőkkel, és az egy belátható életpálya, ez egy vonzó dolog lehet. Nagy kérdés az, hogy miért nincs ez máshol? Miért nem termelnek a kis településeken többen ilyen rövid ellátási láncra?
0: Hát mondjuk egy példát, lehet, hogy például azért, mert ugye a helyi termék például lenne. Mondjuk nem tudom, a Somlóhegyen lenne helyi bor, de ahhoz, hogy mondjuk valaki egy gazdálkodóként a saját borát eladja, és nem akar mondjuk pincekönyvet vezetni, meg nem tudom, milyen vállalkozó engedélyeket kiváltani, meg egyéb, ahhoz ezernyi engedély kellene, ami természetesen nincsen. Mert hogy igen, van három hordó, meg higiénia van.
1: Igen, de hát a bor az egy nagyon speciális termék, mert azért egy alkoholtartalmú dolog, tehát a dohánytermékek és az alkoholtermékek már a középkortól kezdve azért célkeresztben voltak. 2010 után azért alaposan átalakult a szabályozás, tehát a kistermelői dolgok, az őstermelésnek a szabályai, tehát aki otthon akar ilyen kisléptékű tevékenységet folytatni, őnekik azért könnyebb. Tehát 2010 előtt, hogyha valaki mondjuk egy füstölt árut akart előállítani, akkor a pixegetet kellett neki a hátsó kertbe fölépíteni. Tehát ez 2010 után megváltozott, és egy jóval egyszerűbbé váló engedélyezési folyamat van. Nagyon egyszerű az oka. Egyrészt drágábbak ezek a termékek, mint a gigagazdaságokban megtermelt, szuperhatékonyan előállított termékek.
0: Tehát a kézműves termék mindig
1: az drágább, persze, az drágább. Tehát nincs kérdés, a mérethatékonyság az nem hazudik, tehát ez közgazdaságtalan. A másik az, hogy sok helyen van, kevés. Tehát ahhoz, hogy ez piacképes áru legyen, ahhoz össze kéne gyűjteni. És én azt gondolom, hogy volna ennek helye. Például a közétkeztetésben volna ennek helye. Csak ahhoz meg kéne szervezni azt, hogy ezt összegyűjtsék. Ez egy állami feladat lehetne.
0: Vagy egy önkormányzati feladat, hát, hogyha van egy önkormányzati
1: konyha. Vagy egy önkormányzati feladat, hogy önkormányzat állam az időnként nehéz is elkülöníteni, hogy hol van a határ. De például ez egy olyan dolog, ami egy belépési pontot jelenthetne egy fiatal számára, hiszen hogyha ő tudja, hogyha szorgos, kemény munkával fóliasátrazik a felhagyott kerteket, mert azért van jó pár felhagyott kert is a településeken, az idősek művelik, néhány embernek az is kilódás, hogy mit csináljon a kertjével, és nem azért, mert lusta, nem azért, mert nem akarja csinálni, hanem mondjuk, hogyha három műszakba jár valaki a gyárba, és hazaesik hullafáradtan, nem biztos, hogy az a legfontosabb neki, hogy kimenjen kapálni a kertbe. Tehát én megértem azokat is, akiknek ezt teherezniük. Ott vannak ezek a műveletlen kertek belterületen, nem vonatkozik rájuk a földtörvény, nincsen előbérleti joga a szomszédnak, az összes többi ilyen adminisztrációs dolog az nincs. Azokon nyugodtan lehetne termelni, hektárszám vannak ilyen elhagyott telkek.
0: Mit mond Katalin? Jó napot kívánok, jön
2: ilyen szó. Jó napot kívánok. Megemlíteném azt, hogy megszűntek a szolgált lakások, és én úgy gondolom, hogy a kis településeken biztonságból mindenféle szakterületre kellene biztosítani a megfelelő szakembereknek szolgálati lakásokat, hogy az orvosnak, a rendőrnek, a mérnöknek, a pedagógusnak. Tehát, hogyha oda szeretne menni, akkor biztosítva legyen a megélhetés, tehát a lakhatása. És hogy mindenre ragasztották azt a bélyeget, hogy csak akkor az igazi, hogyha magántulajdon. Hát ez sajnos beleivódott a gyerekekben már picikorukban, mert hogy volt az a 89-90-es rendszerváltás, hát a gyerek az issza magába, amit a környezetében lát, és mindenki a kárpótlási jegyekért vetélkedett, és másoktól is, hogy meg tudjon vásárolni, és ha minél többet összegyűjtök, akkor annál nagyobb területet tudok megvásárolni, annál több esetleg a agrárterületekből is, és erdőket is. Az nem volt fontos számára, hogy azt művelje is, csak legyen bebiztosítva, majd az értékálló lesz, és jó lesz valamire. És a fiatalok meg közben cseperedtek, iskoláztatták őket, és ahogy a tanulással együtt magukba szívták a tudást is, amit már az idősebbek még annak idején nem ismertek, tehát az elektronikus, a digitális, internetes tudást is, meg a nyelvtant is, a nyelvek tanulását is. És hát kinyílt előttük az az ismeretlen világ, amit a szüleik azelőtt már elnézést csak háborúkban, rossz időkben láthattak.
0: Tehát egyszerűen, nagyobb lett a belakható tér, kevésbé maradt a faluban.
2: Igen, és vágyódtak külföldre, és amikor megtapasztalták azt, hogy külföldön sokkal könnyebben megkapják annak a sokszorosát a jövedelemnek, mint amit a szüleik otthon, hát nem volt csáberő, amikor már megtették azt a fél éves, egy éves próbát külföldön, hogy visszajöjjenek. Hát abból kevés volt az itthoni.
0: Nagyon-nagyon sokáig lehetne nyilván ezt sorolni. Egy hallgatóra van még időnk, Péterre. Péter egy ilyen másfél percben, hogy a vendégünk is tudjon beszélni. Parancsoljon!
3: Jó napot kívánok! Jánosi Péter építész vagyok. Vidéken élni nagyon jó. Törtel terveztem, és még vagy 4 vagy 5 település, mint városrendező építész. Ugye azt vehettük észre, hogy tulajdonképpen kihultak az állatok a hátsó kertből, és már nincsen, valójában nyírt fű van mindenütt. Ez egy tragédia, mert a városrendezési tervek is ellene szólnak ennek, hogy állatot tartsanak. A vidéken élni plusz 10 év, és nem jelent hátrányt, hiszen Karikó Katalin vagy Klaus Ferenc Nobel-díjasunk is vidékről jött, például Klaus Mohrról, és így tovább. Karikónak azt hiszem Hentes volt az édesapja, tehát egyáltalán nem jelent hátrányt, hiszen a mai korban nem az számít, hogy hol vagy, hanem hogy milyen hálózat köt össze a világgal, és hát az internettel, bármivel gyakorlatilag a világ közepén üldögélsz egy számítógép előtt, és a mai paraszti gazdaságok is úgy néznek ki, mint egy komputer birodalom, és tulajdonképpen a mai gazdák már egészen másképp gazdálkodnak, tehát a világ megváltozott. Egyrészt biztonságosabb a város helyett a falu, hiszen háborús körülmények között az első találatot mindig a városok kapják, másrészt az élelmiszer biztonság szempontjából azt, amit mi termelünk meg magunk, vagyis a háztáiban, abban biztos lehet az ember, hogy nincsen övévédőszer, ami megöl.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639660. Van ezzel ellentétes vélemény, és itt az SMS falon jó napot kívánok, írja a hallgatónk. Egyszerűbb egy gyárban fix pénzért dolgozni, mint kockáztatni befektetve a bizonytalanba. Ott van az időjárás, meg az állatok megbetegedése. Aztán egy másik vélemény, keserű tapasztalatokat szerzett hallgatónk, egy kakassal macskával, meg egy pávával, valami, neki már fél négytől ordított, és olyan a hangja, mint hogyha egy macskát nyúznának, írja a hallgató, hát ez a jó vidéki élet, ez szerintem nem így van. Stúdiónk vendége Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének a főtitkára. Van még 2 perc, hát nyilván ez egy radikális véleményt itt megfogalmazott, de visszatérve a pályázatukra, tehát hogy most arra kérik a vidékieket, hogy küldjenek rövid videókat arról, hogy miért jó ott élni.
1: Igen, hát 30 év alatti fiatalokból álló csoportok, nem kell egyesület, elég, hogyha 3 barát összeáll, megcsinálják az egyperces kis részvideójukat, tudják, hogy hogy kell. Tehát a nagymamáknak, anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak mondom, hogy mondják a gyerekeknek, hogy lehet nyerni 500 ezer forintot. És akkor ők kiválaszthatják, hogy azon az 500 ezer forinton milyen élményt kapnak, hogyha akarnak, meghívhatnak magukhoz egy zenekart, vagy egy zenészt.
0: Tehát nem a pénzt utalják.
1: Nem. Tehát nem kell attól félni, hogy nekik el kell számolni ezzel a pénzzel, meg szerződést kell kötni, meg mindenféle igazolások, nem. Ezt miért intézzük, ő megmondja, hogy mit tudom én, el akar menni egy jó foci meccsre a haverjaival, megveszük neki a foci meccsre a belépőt, vagy egy koncert belépőt. Érdemes szerintem rászállni ezt a kis időt, hogy kitalálják a kreatív tartalmát, és megcsinálják ezt a videót.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Mikula Lajossal, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének és a Pannonvidék Szövetségének főtitkárával beszélgettünk arról, hogy miért jó vidéken élni. Egyébként ez egy pályázati lehetőség is. Következő fél órában, 20 percben pedig arról beszélgetünk, hogy helyettesítheti egyébként sajnos igen, a szülőt, a társat, a barátot, a közösségi média és a mobiltelefon. Osszák meg tapasztalataikat, hívjanak bennünket, írjanak nekünk.

0: napot Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
1: 5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Szlotta Judit.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont. Közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium, az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás, átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Posfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösségekkel együtt kell meghozni. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán. Rétvári Bence bejegyzésében azt írta, ezzel meghiúsult 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Hozzátette, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légi támadásban romba dőlt lakóháznál Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyermek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék, akár csak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per, helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Andrei Sibiha emlékeztetett, hogy tegnap orosz dróntámadás miatt 24-en vesztették életüket Kijevben. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyoma Endrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. A vasúttársaság szakemberei megkezdték a helyszíni szemlét. Tájékoztatotta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolórendszerek. Egy vágányon már megindult a forgalom, a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lökösháza között. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél több felé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap borongós, esős, hűvös idő lesz.
3: Műsorajánlat. A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten ifjabb Jászai László.
4: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
5: Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
3: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Egy kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
1: 5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témáról. Mit gondol, beszélhetünk még erős családi értékekről egy olyan világban, ahol a közösségi média és a mobiltelefon a szülőnk, a társunk és a párunk. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. A világ a Facebook, a társa, mobil alapjaiban rendezi át társas kapcsolatainkat a digitális világ. Az első rossz példát gyakran a szülők nyújtják. Az anyuka, aki a játszótéren nem a gyermekével játszik, hanem a képernyőt nyomkodja, maga sem számíthat nagyobb figyelemre a későbbiekben, de a társas és a baráti kapcsolatainkat is átrendezheti, ha a virtuális világra cseréljük a valódit. Hogyan formálja át a digitális függőség legszorosabb emberi kötelékeinket? Van-e még visszaút a valódi, személyes jelenléthet? Messze Sándor kérdezett járókelőket.
8: Vannak még családi értékek? Abban a világban, ahol hazamennek, sokszor nem is foglalkoznak egymással, mindenki elkezdi az okostelefont nyomkodni, bezárkózik a szobájába. Ön hogy látja?
9: Szerintem családi értékeket így igazán nem kell így külön ismertetni, vagy külön így megmenteni, hiszen ezek olyan alapvető dolgok, amiknek egyszerűen ott kell lenni. Tehát az, hogy valaki egy családi viszonyban van valakivel, családi kapcsolatban van valakivel, ez olyan dolgokat jelent, amit nem kell külön megmagyarázni. Szerintem ez egy elég egyértelmű dolog.
8: Beszélhetünk-e még erős családi értékekről? Egy olyan világban, ahol a családtagok hazamennek, és az első dolguk az, hogy nyomkodják az okostelefon, tévéznek, elvonulnak egymástól.
10: Hát beszélhetünk még családi közösségről természetesen, de ez mindig a szülőn múlik, hogy mennyire tartja be azt a dolgokat, hogy igenis, ha van rá lehetőség, együtt étkezzünk. Nálunk az a legfontosabb, hogyha ezt megtehetjük, akkor egyszerre reggelizzünk hétvégén, még ha egy kicsit valaki fáradtabb is, de az nagyon sokat számít egy család életében, hogy olyankor beszélik meg a mindennapi dolgokat. Nálunk azért igyekszem, hogy azért ne a telefon legyen a társaság. Meg azért én igyekszem mindenkit megkérdezni, aki hazajött, hogy mi történt vele ma. De ha ez nem szokás más családokban, akkor ott nem működik a családi légkör.
0: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
1: Egyik hallgatón kéri azt, hogy már többször járt úgy, hogy szólt az egyik munkatársához, de meg sem hallotta, annyira bújta a telefonját. Zavaró és lehangoló zárja az SMS-ét, de mit mond Miklós? Jó napot kívánok, önél szó, parancsoljon.
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát én egy kétségbejtő képet látok. Vannak szép példák és vannak kivételek, amit az ember nagyon-nagyon örömmel lát, hogy vannak családok, ahol megpróbálják viszonylag későn beengedni ezt a olyan ez a mobiltelefon, mint egy drog, hogy ugyanazokat a receptorokat piszkálja az emberi agyban, és ugyanúgy függőséget okoz, csak nagyjából nem tudunk nélküle élni. Persze lehet nélküle élni, csak a világ úgy rendezkedik be, hogy vele kell élni, és ez egy nagyon-nagyon paradox dolog, hogy tanuljak meg úgy drogozni, hogy közben nem leszek függő. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Persze mind szülőknek nehéz, és onnantól kezdve a gyerek pedig a mintázatból lát, abból épül fel, abból alakul ki a személyisége, így ez nagyon-nagyon rossz példa tud lenni.
12: Lenyűgöző volt egyébként ez a példája, amit mondott, hogy tanuljak meg úgy drogozni, hogy ne legyek függő. Ugye ez azt jelenti, hogy tanuljak meg úgy mobilozni, hogy azért ne kezdjek el függeni a készüléktől, meg a rajta futó alkalmazásoktól, akár a közösségi médiától. Önnek sikerül-e, Miklós?
11: Hát én megmondom őszintén, egy gyakorló katolikus emberként nekünk van egy exodus lelki gyakorlatunk minden évben húsvétig, 90 nap, és ebben a digitális böjt benne van. Tehát 90 napig tartózkodunk a telefontól, és az a lényeg itt, hogy pont azok, tehát a hírek, ha valaki nem tudom, Facebookot görget, én nem vagyok én közösségi oldalakon, de azért én is el tudok veszni így az internetbe, ami érdekel, elkezdek utána, és azt veszem, hogy nem is azt nézem már, ami érdekelt, ami elindult, hanem teljesen máshol, egy teljesen más témában vagyok, és hogy azok, amik észre kell venni, nagyon-nagyon nehéz észrevenni szerintem, ez egy nagyon nehéz feladat, észrevenni, hogy mi az, amit nem én irányítok, hanem már ő irányít engem. Ez a függőség, ugye. És ettől nagyon-nagyon nehéz megszabadulni. Egy családban nagyon jó, hogyha például elmennek nyaralni egy család, és azt mondja, hogy na, akkor most figyeljetek ide, reggel mindenki intézzel a telefonon a dolgát, és akkor most tegyük le délután 5-ig a telefont. És legyünk együtt. Nem is tudnak egymással beszélgetni, mert és a mai fiatal főnök, a generáció van, az ijesztő, amikor azt mondják, hogy megjelent a demencia 17 éveseknél, ami kifejezetten időskori betegség, a szellemi leépülés. Sajnos egy nagyon zárt világot kapnak, irgalmatlan gyors reakciókkal, 3 másodperces időt kell, amire koncentrálni tud, és azonnal kell az új élmény. És az agy olyan szintű dopamin függést kap, amiből sajnos kérlek az egyet dopamin agy, ami a függőknek az agya.
12: Sajnos. Tudományosan is megközelíti itt a mobiltelefon, de Miklós, mit lehet kezdeni azzal, ezt hallgatóink is írják 0639666, hogy nagyon sokszor azért kényszeres a mobiltelefon használat, vagy akár a közösségi média használat, mert hogyha nem pörgeti folyamatosan az oldalt, akkor úgy érzi, hogy kimarad valamiből. Nem tudom, nem veszik észre a balátai, nem lát meg egy bejegyzést, tehát fura módon ez az állandó kényszeres jelenlét, ez egyfajta élményt, ilyen közösségi élményt mégiscsak ad.
11: Így van, csak akkor most mondok egy másik dolgot. Ennyi ismerőse soha nem volt senkinek, mint most az online térben, viszont ennyire magányos sem volt még az ember soha, mint most. Ezek nem barátok, ezek másodperces kapcsolatok. Itt nincs egy megkérdezem, hogy hogy vagy, jól vagy, mi történt veled, mi bán, mi foglalkoztat. Nem, nincs egyszerűen kommunikáció, és a legijesztőbb az, hogy próbál a fiatalokkal beszélni, és nem tudnak szavakat megfogalmazni. Angol töredék szavakkal egészítik ki. Persze a szleng az mindig bejött, tehát nem akarom fiatalokat bántani.
12: Lehet, hogy egy új nyelv születik, csak mi nem értjük, vagy legalábbis én
11: nem. Hát nem tudom, ijesztő. Tehát a magyar nyelvnek a mélyessége és a kombinatória logika kialakulása az agyban, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a kézírás megtartása. Hát vannak országok Nyugat-Európában, ahol egyszerűen nem írnak, tehát most már csak online digitális írás van. Ez az egész mind az agy teljes megváltozáshoz vezet. Én nem látom túl jó iránynak, én azt gondolom, hogy meg kéne tanulni ezzel együtt élni, de hát itt a mesterséges intelligencia megjelenésével még nagyobb Pandora felencéje nyílt meg, úgyhogy meglátjuk.
12: Köszönjük szépen, mit mond Mónika? Jó napot kívánok, Öné a szó
13: parancsoljon. Igen, mert hogy azért én vagyok a fiatalabb
12: ennél. Ezt most nekem mondta Mónika, bizonyára egyébként ön a fiatalabb. Adásban van Mónika.
13: Jaj, Jézusom,
12: semmi baj, vagyok én biztos, adásban. Hogy ön a fiatalabb, parancsoljon.
13: Jaj, nem az, én másra beszélgetem pont. Na, akkor üdvözlöm a hallgatókat, és nem tudtam, nem hallottam ugye a felvezetést. No, azt beszéltük itt, mert én csak azért ültem ide egy vendéglőben valakiért, mert szakad az eső, és muszáj volt.
12: Semmi gond, tudja, kivel beszél? Mert én a Kossuth Rádiótól vagyok.
13: Hogyne, persze. Akkor... Jó napot kívánok mindenkinek. És akkor hát az a lényeg, hogy azt beszéltük itt az asztaltársammal is, hogy egyszerűen annyira szétment az érték, így a családon belül is meg minden, mert hogy ahogy itt az előző betelefonáló is mondja, hogy ilyen boldogtalan bejelöli egymást ismerősnek, csak azért, mert nem tudom, én vettem tőle egy talicskát, és valóban 2000 ismerős, könyörgöm, 200 ember nem tudja azt, hogy én már bocsánat, nem is élek, és tényleg, tehát annyira röhely, vagy hát morbid, hogyha valaki meghal, még mindig évekig automatikusan feldobja a Facebook, hogy hát ennek meg ennek születésnapja van, és akkor írkálják neki, hogy boldog szülinapot, de az illető már nem is él.
12: Igen, ebben van valami hátborzongató.
13: Ez nagyon, tehát tulajdonképpen nagyon eltávolítja a közé, a távol lévő embereket, közel hozza, ugyanakkor a közel lévőket meg eltávolítja, tehát ez a Facebook, ez nagyon-nagyon hazavágta az emberi kapcsolatokat.
12: Monika, és mit lehet ezzel kezdeni? Tehát hogyan lehet akkor ettől távolabb lépni? Valami nagyon egyszerű. Ön hogy csinálja?
13: Hát tulajdonképpen le kell tenni azt az átkozott okostelefont, vagy nem odaadni még a gyerekeknek. Tehát én azt látom, amikor a nagyszülők ott vannak a kisgyerekekkel, kisebb, vagy kisiskolás, vagy már akár felsőtagozatos gyerekek buszt várnak itt ott amott, és akkor a gyerekek görgetnek mindent, meg telefonon játszanak is, tehát nem csak a közösségi hálón vannak, hanem a játékok, meg mindenféle online, meg minden, és gyakorlatilag úgy fogják a végén eltemetni a nagyanyjukat, hogy jóformán nem tudják a családnevüket. Mármint, hogyha érti, mert az apai ágyal, akkor logikus, hogy mi a név, de már némelyik a saját anyjának nem tudja a lánykori nevét. Tehát mondtam, ilyenkor szoktam nekik mondani, hogy hát most beszélgess a nagyival, hogy mi volt, hogy óvodában járt-e óvodába. Régen nem is volt óvoda. Volt, teszem azt, egy iskolai előkészítő év, és hogy semmit nem tudnak a nagyszüleikről, nem úgy a dédszüleikről, és azért úgy irigylem azokat, akiknek ilyen 300 évre visszamenőleg fel tudják vezetni a családfát. Hát egy csomó ember jóformán 30 évre nem tudja, mert széthullottak a családok. Nem beszélve arról, hogy ennyi széthullott család az életben nem volt.
12: Köszönjük.
13: Tehát ilyen sem volt.
12: Köszönjük szépen. Mit mond Miklós? Jó napot kívánok. Miklós, egy másfél percben parancsoljon.
14: Halló.
12: Adásban van Miklós, parancsoljon.
14: Jó napot kívánok. Másfél perc, hát, rövid kettő, idő, de igen. A lényeg az, hogy szerintem az emberiség totális, visszafordíthatatlan elgutulásának a legjobb csodafegyvere az okostelefon. Ugyanis ezt az emberek nem arra használják, amire való, hogy például a feleségemet értesítsem a legfontosabb dolgokról, amikor távol van. Ráadásul például Amerikában már vannak olyan iskolák, ahol nem tanítanak már kötött betűkkel írni, mert úgyis ott van a számítógép, meg a mobiltelefon, és azon mindent el lehet intézni. De kérdezem én, mi van egy áramszünet idején? Akkor megáll az élet.
12: Hát ugye erre mondják azt, hogy arra mondják azt, hogy az áramszünet elmúlik. De gondolom, hogy ezt nem csak az áramszünetre érti.
14: Hát egyrészt, másrészt az elmúlik, de az alatt is történhetnek fontos dolgok, ami esetleg fontos lehet a társadalmi vagy a családi élethez. Egyébként pedig szerintem ennek a legjobb ellenszere pontosan a családi, a keresztény, európai, fehér kultúrának a fenntartása lenne.
12: Köszönjük szépen. SMS számunk 0639666. Hát hasonló véleményt fogalmaz meg hallgatónk, egy ismerősöm írja, aki egy évig várta, hogy lássa a külföldön élő unokáját, akkor az hazajött, aztán azt mondta, hogy szép háta van, ugyanis két hétig csak a telefonját nézte, neki hátat fordítva. Aztán egy másik vélemény Máriától, az aktív korban lévő körülnek, ha 8 óra munka után lazíthatnak egy kicsit, és akkor nézik az okos eszközüket. Koppány kérdezi, hogy igaz, hogy az embereknek a mesterséges intelligencia a legjobb barátjuk? Szerintem ez nagyon-nagyon szomorú, írja ezt nekünk, tehát Koppány nevű hallgatónk. Ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy egyre több családban a legjobb társ, a kedves szülő, a nem tudom, vonzó házastárs, az a mobiltelefon lett. Jó ez nekünk? Hallgatóink véleménye szerint nem. És akkor, amit hétfőn kérdezünk. Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra az, hogy Németországban drámai mértékben gyengült a Merz kabinet támogatottsága? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen nőtt az első negyed évben. Ezek tehát a hétfői kérdések. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Lajer Rita, a telefonnál Sebők Tímea és Meszesán György fogadta hívásukat. Nevükben is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották, a Nemzeti Sport Krónika következik, viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Történelmi sikerkapujában az Esztergom női kézilabda csapata és bravúra készül férfi jégkorong válogatottunk is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, még a második helyen álló Ferencváros az Alaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Az Eto Kisvárda mérkőzés előtt az M4 stábja a Kisvárda játékosát, Nagy Krisztiánt kérdezte.
2: Nyilván teltházas mérkőzésre számítunk, nagyon parázs mérkőzésre, mindenki tudja, hogy mi a tét, főleg a Ferencváros és a Győr kapcsán, de mi ezzel nem szeretnénk foglalkozni, mi csak magunkkal akarunk foglalkozni, hogy úgy zárjuk a szezon tényleg, ahogy szeretnénk, és ahogy a szurkolóink megérdemlik.
3: Nem volt összességében egy rossz szezonatok, leszámított talán az elmúlt néhány mérkőzést, pont ezért fontos lenne egy jó zárás?
2: Igen, az elmúlt néhány mérkőzés az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és mindenképpen ezen szeretnénk javítani, főleg eredményességben, mert az eredmények nem jöttek leginkább.
3: Milyen volt ez az idei bajnokság olyan szempontból, hogy talán nagyon sok meglepetés volt, mindenki megverett bárkit, és erre lehet is építeni az Eto ellen?
2: Igen, de egyébként az összes bajnoki ilyen, szerintem, és mi is azon dolgozunk tényleg hétről hétre, hogy megmutassuk, hogy igenis itt a helyünk, és hát meg is mutattuk, hogy itt helyünk az első osztályba, és nyilván úgy szeretnénk befejezni ezt a szezont, hogy jó szájízzel.
3: Látva most a mai edzést, azért úgy látom, hogy van bennetek bizonyítási, vagy motivációval nincs probléma.
2: Nem, a motivációval sose volt probléma. Talán egy-két mérkőzésen volt olyan kicsit alább hagyott a úgymond a tűz, de azon kívül szerintem a 33 mérkőzésben tényleg 30-on úgy kitettük a szívünket, lelkünket a pályára, úgyhogy mi tényleg azt tudom mondani, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdeke, hogy megnyerjük a mérkőzést, vagy legalább pontot szerezünk.
3: Eszetekbe jut még az a Győr elleni mérkőzés, amit 0-2-es hátrányban sikerült megfordítani és megnyerni?
2: Persze, eszünkbe jut, meg tényleg akkor is megmutattuk, hogy képesek vagyunk legyőzni a Győr, de ez egy teljesen más mérkőzés, ez teljesen más szituációban, főleg, hogy a szezon utolsó mérkőzése, ők a bajnoki címért mennek, mi pedig a becsületünkért.
1: A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben. Előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, még 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. Ezeket a mérkőzéseket élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. A bronzéremért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen ma bejelentette, hogy szerződést hosszabbít a vezetőedzővel, Bognár Györggyel. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel meghosszabbodott meg a Paksnál, amely ha holnap legyőzi a Diósgyőrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zár majd. Bognár Györggyel, aki az előző két idényben magyar kupát nyert a csapattal, Bitman Emil beszélgetett.
4: Az elmúlt 6 évben is mindig egy éves szerződést kötöttem, mert én úgy gondolom ebbe a szakmába, hogy ha egy év alatt működik a dolog, akkor úgy is mehet tovább, ha nem, akkor föláll az ember és elmegy. Fölösleges 3-4-5 éves szerződésekbe gondolkozni, mert ha nem megy, úgy is föláll az ember, vagy kirúgják. Most, hogy szép, látványos a játék, éppen olyan játékos kereted van, akivel ezt meg lehet csinálni, vagy egy kicsit döcög a szekér, az benne van. Idén is benne volt nekünk ebben az átmeneti időszakban, amikor nem igazán működött a csapatjáték, de aztán előbb-utóbb ez is rendbe jött, tehát mégiscsak van egy folytonosság szakmailag is ebben a feladatkörben.
3: Ezzel a debreceni győzelemmel az egész csapat abba a pozícióba keveredett, hogy amennyiben az utolsó fordulóban nyer, akkor biztosan megvan a bronzérem, és akkor abba a vitrínbe egy újabb, nagyon szép érem került.
4: Ha mi megszerezzük idén a harmadik helyet, akkor azt gondolom, hogy az legalább akkora értékkel bír az én szememben, mintha újból magyar kupát nyertünk volna. Ez egy komoly eredmény lesz, hogyha ez összejön, miért ne jönne össze. Így, hogy kiegyenesedtünk a végére, én azt gondolom, hogy a Debrecen is és az Alaegerszeg is, ugye, akik mögöttünk vannak, látvány szempontjából idén jobb futballt játszott, mint mi. Tehát több kreativitás volt mindkét csapatban, mint a miénkben, de nem jobb csapat egyik se. Mind a kettő sebezhető, és ez azt hiszem a bajnokság végére ki is jön.
3: Túl van a 200. tétmérkőzésen a Paks kispadján. Mit jelent önnek ez a tényleg komoly szám egy adott klubnál?
4: Itt én nagyon jól éreztem magam az első pillanattól kezdve, nem csak a klubban, hanem itt Pakson is, Az, hogy magyar játékosokkal dolgozunk, és tudunk így is eredményesek lenni, és elismerik a munkánkat, jó közösségben vagyok. Én azt gondolom, hogy már én nem számolgatom ezt, hogy most 200 vagy statisztikailag hány mérkőzést játszottam. Egyszerűen jól érzem magam itt a bőrömben, nekem ez számít.
1: Férfi jégkorong válogatottunk szombaton már kezdi szereplését Svájcban az elit világbajnokságon. A cél a tavalyi tornához hasonlóan most is a bennmaradás, amelyért hatalmas csata várható. A magyar csapat holnap Finnország ellen lép jégre. A mérkőzés előtt Sofron Istvánt Virányi Zsolt kérdezte.
5: Az első két világbajnokságról lemaradtam, utolsó emberként estem ki a legutolsó szűkítésen. Az nagyon fájdalmas volt, főleg úgy, hogy egy szaporról, egy feljutásról, ami akkor álomszerű volt, és egy átcsoport.
6: Nem gondoltad, hogy majd 2026-ban erről beszélgetünk 17-18 évvel később?
5: Nem.
6: Úgyhogy játékosabb vagy a válogatottnak?
5: Én bíztam benne, és mindig erről álmodtam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Azért az nagy csalódás volt, hogy kétszer lemaradok egy utolsó emberként, és nem is éreztem akkor fairnek, hiszen pár a játékost is elvittek, aki azt gondolom, hogy akinek jobbnak éreztem magam, de viszont ez inkább tolt előre, és meg akartam mutatni, hogy igenis, én nekem itt a helyem, és én is el tudom ezt érni. Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A-csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk a briteket és az angolokat, hogy legalább valamelyiket meg kell. Bocsánat, az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni. De én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50% esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bebizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
1: Az Esztergom női kézilabda csapata története első nemzetközi idényében rögtön négyes döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. Az elvárásokról Elek Gábor vezetőedző beszélt az M4 Sportnak.
7: Se elvárásunk, se konkrét célunk nincsen, tehát csak önmagunkkal szemben szeretnénk a lehető legjobbat kihozni, vagy önmagunk legjobbját kihozni. Én azt gondolom, hogy nem lehetnek elvárásaink és céljaink, mert annyira ugyancok vagyunk ebben a mezőnyben, de nyilván nem örülnek neki, hogyha a érem nélkül jönnénk hozzá.
8: A Dijon ugye nem csak egy erős ellenfél, hanem házigazda is. Sikerült megtalálni azokat a pontokat a játékukban, ahol sebezhető lett a francia gárda?
7: Hát én nagyon remélem, hogy igen, de nyilván erről most mély elemzést nem fogok tartani. Sok mindennel készültünk, sok mindent látunk, sok mindent tudunk róluk. Itt az lesz a kérdés, hogy hogyan tudjuk megvalósítani, hogyha ezt jól meg tudjuk oldani, akkor versenyben leszünk.
8: Ugye ennek a komoly rutinot van a nemzetközi kupaporondon. A megszerzett tudást, kibagyságot és azt a hangulatot, ami ott vár a lányokra, ez hogyan lehet bennük átültetni?
7: Nem kell ezt átültetni, tehát nekünk oda kell menni és játszani kell, tehát nem a körülményekkel kell foglalkozni, és büszkenek lenni, hogy ott vagyunk, és leginkább élvezni azt, hogy ott lehetünk. És bízom benne, hogy ez a legjobb munkát fogja belőlünk kihozni, és akkor versenyben lehetünk, mondom, tehát ez a legfontosabb célunk.
1: Maradunk a csapatsportoknál, a hétvégén kezdetét veszi a férfi kosárlabda bajnokság döntője is. A szombati első mérkőzésen a Szolnok a Szombathelyt fogadja. A két csapat eddig 5 alkalommal vívott egymásra a finálét, Zsinórban 3. alkalommal találkoznak egymással a döntőben. Az esélyekről Váradi Benedek, a Falko Szombathely játékosa, a Nemzeti Sportrádió 3 pontos magazinjában beszélt.
9: Természetesen apró dolgok fognak dönteni, mint szerintem minden bajnoki fináléban. Bármennyire is 3 nyert mérkőzésig megy, én szerintem egy nagyon kiélezett csata várható. Ugye az alapszakaszban is és a kupadöntőben, amikor találkoztunk a Szolnokkal, akkor is nüanszok döntöttek a két csapat között. Úgyhogy megmondom őszintén, én személy szerint is nagyon várom ezt a döntőt, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz, hogyan lesz. Szerintem egy szurkolóknak is, akár Falko, akár Szolnok szurkolónak, akár tényleg magyar.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszit Órától hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Thank you.
10: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: 5:30, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok. A bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden. Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légitámadás áldozataira emlékezve.
12: Elbontották a kordont a Kármelitánál. Az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap.
11: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás alapján csak így biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás.
12: Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
11: Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Tovább nőtt a Kijevet csütörtökön ért orosz légicsapás halálos áldozatainak a száma, három gyermek is életét vesztette. Ma nagyszabású hadifogolycsere kezdődött Kijev és Moszkva között, mindkét oldalról 1000 ember térhet haza. Részletek Iváncsik Attilától.
13: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légicsapások áldozatainak emlékére. Tegnap a háború kirobbanása óta az egyik legsúlyosabb orosz dróntámadás érte az ukrán fővárost. Azóta a halottak száma 24-re nőtt. A sebesülteké megközelítette az 50-et. A halálos áldozatok között három gyermek is van. A hatóságok közölték, megvizsgálták a becsapódott orosz rakéták törmelékeit. Ez alapján kiderült, hogy idén gyártották őket. Ez alapján Volodymyr Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy Moszkva még mindig hozzájut bármihez a nemzetközi piacon, ami bizonyítja, hogy a jelenleg érvényben lévő szankciók nem elég hatékonyak, tovább kell őket fokozni. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként éjszaka az oroszországi Riazanyban található olajfinomítót támadta harci drónokkal. Az ipari létesítményben lángok csaptak fel a robbanások után. Közben a háború kitörése óta egyik legnagyobb fogolycsere kezdődött meg Kijev és Moszkva között. Mindkét oldalról 1000 ember térhet haza. Az oroszok által szabadon engedett ukrán katonák többsége már 2022 óta hadifogságban volt. A fogolycserében a szemben álló felek között az Egyesült Államok és Törökország játssza a közvetítő szerepet.
11: Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei.
12: A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék akárcsak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után.
11: A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a magyar külügyminiszter.
12: Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, megerősítették, hogy a magyar külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba.
11: Szimbolikusan sajátkezűleg kezdte meg a Kármelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló épület egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a budai várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Kocsán Dávid összefoglalója.
14: Én azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, olyan közintézmények körül, amit a magyar emberek pénzéből építettek, és abból tettek ilyen szépét.
15: Jelentette ki a miniszterelnök, majd a belügyminiszterrel és a beruházási és közlekedési miniszterrel együtt elkezdték eltávolítani a Karmelita kolostor előtti kordonokat. Magyar Péter emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti honvédfőparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A kormányfő arról is beszélt, hogy át fogják tekinteni az épületek funkcióját, a témában szakmai konzultációt terveznek. Magyar Péter megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Hozzátette, a budai várnegyedben folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
16: Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelési miniszterünknek az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren, és újonnan építik föl. Szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
15: Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a Karmelita kolostort az érdeklődők előtt, majd hozzátette, hogy az egykori vörös kereszt székház is látogatható lesz. Ezt azonban csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni.
16: Egy látogatás keretében lehet megtekinteni a Karmelita palotát, és megtekinteni egyes részeit, a gyönyörű üveg belsőt, és az említett szivarszobát például fönt ott ebben a minisztériumi épületben.
15: A beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányciklusokban a Nemzeti Haussmann program részeként több száz milliárd forintot fordítottak a Várnegyed felújítására, valamint új épületekre. Vitézi Dávid kifogásolta, hogy a beruházásokról nem kérdezték meg az embereket, emellett a műemlékvédelem Várnegyedben alkalmazott formáját is aggályosnak nevezte.
17: Mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz, amennyit a budai vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak, és mindezt aközben, hogy bár nyilván fontosak és érdekesek a műemlékvédelmi viták, hogy szabad-e így műemlékeket újonnan létrehozni. Fontos és érdekes kérdés, hogy melyik minisztérium és miniszter hol ül, meg hol nem ül, meg az alkotmánybíróság hol ül, meg hol nem ül, de a valós kérdés az, hogy eközben a magyar gyermekvédelemre, a magyar egészségügyre, a magyar közlekedésre, vasútra nem volt soha semmire elég pénz.
15: Posvai Gábor belügyminiszter a tájékoztatón bejelentette, hogy Szabó Bence százados csatlakozik a kabinettjéhez. Feladata a rendvédelmi dolgozók véleményének közvetítése lesz a tárca felé.
11: Néhány perc alatt betelt a 2000 hely. Erre a hétvégére a Karmelita palota és a Luxus Minisztérium látogatására, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán.
12: Magyar Péter hozzátette, rövidesen újabb helyeket nyitnak a következő hétvégékre.
11: A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját.
12: Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült, és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása a jó ügy, és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodás után.
11: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést.
12: Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza.
11: A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán.
12: Rétvári Bence szerint ezzel ellehetetlenül 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte, jegyezte meg a politikus.
11: Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter.
12: Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi ipar privatizációját, valamint az új dörögdi gyakorlótéren történt kézi gránát balesetet, és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárca vezető aláír továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak.
18: Nincs erős haza erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja a katonák moráljának helyreállítása lesz. Gyors, azonnal érezhető döntések jönnek. Nem hónapok múlva, nem évek múlva, most.
11: Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, írt a közösségi oldalán a pénzügyminiszter a délelőtti állományülést követően.
12: Kármán András hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsen. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre.
11: Az év elejé adatok alapján fellendülés van a gazdaságban, a költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
12: Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány, ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbér terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kata adózásra jogosultak körét.
19: Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adó elkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabály alkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
11: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás alapján csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
20: Április vége óta újra folyamatosan 100 dollár felett van a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, míg az iráni válság előtt 70 dollárba került hordonként, ez már a 106 dollárra emelkedett, de az elmúlt hetekben elérte a 120 dolláros csúcsot is. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője kitart amellett, hogy ez lesz a történelem legnagyobb energiaválsága. A magyar emberek ennek következményeit még nem érzik az üzemanyag árakon.
21: Annak örülök, hogy jelenleg védett árak vannak, de reméljük, hogy ez továbbra is kitart.
20: A benzinkutakon továbbra is védett áron lehet tankolni. Ez jelentős megtakarítás. A benzinpiaci ára ugyanis most csaknem 90, a dízel pedig 100 forinttal több. Magyarországon a védett árakat részben a stratégiai üzemanyagkészlet felszabadítása biztosítja. Ennek köszönhető, hogy a benzinkutak a piaci és a védett értékesítési árak alatt juthatnak az üzemanyaghoz. A MOL azonban a múlt héten levélben közölte néhány benzinkúttal, hogy a számukra elérhető stratégiai tartalék kimerült, így már ők is csak védett áron vásárolhatnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyit kellett volna fizetniük, mint amennyiért árulhatták volna az üzemanyagot.
22: Felszabadításra kerülnek újabb tartalékok.
20: Magyar Péter már a szerdai kormányülés után kijelentette, hogy újabb tartalékot szabadít fel a kormány. A miniszterelnök azt mondta, egyeztettek a MOL elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan.
23: Az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket

0: 90 millió liter 95-ös benzin, 425 millió liter pedig dízel. A rendelet szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a 95-ös benzint 286, míg a dízelt 315 forintos literenkénti áron kell adnia a viszonteladó partnereinek. A Független Benzinkutak Szövetsége örömmel fogadta az új rendeletet. Gépész László elnök elmondta, a rendeletben megjelent árakon felül még többféle adót is kell fizetniük, de így is elmondható, hogy az intézkedésnek köszönhetően biztosítani tudják a fogyasztóknak a védett árakat, és fent tudják tartani magukat is.
1: Olyan mértékben csökkenti a veszteségeket, amit már talán el tudunk viselni. Tehát amíg ez a készlet tart, addig talán rendben vagyunk.
0: A rendelet szerint a felszabadított csaknem 600 millió liter üzemanyagot június végéig használhatják fel a benzinkutak, a készletet pedig legkésőbb július végéig folyamatosan vissza kell pótolni.
2: Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is, hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Linc Mayer Szilvia hozzátette, 200 ezeren félbehagyták 1+1%-os nyilatkozatuk kitöltését, ezt is május 20-áig kell érvényesíteni. Falucskai Ivett információi.
3: A legfrissebb adatok szerint eddig 2,1 millióan már beadták személyi jövedelemadó bevallásukat. A többség online intézte. Idén a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZIE bevallási tervezetet, majdnem minden 20. adózó esetében azonban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal. Ők mindannyian összesen több mint 300 ezeren kaptak értesítést a teendőikről. Számolt be a részletekről Linc Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője.
4: A leggyakoribb eltérések jellemzően a munkáltatói bevallásokból, illetve adatszolgáltatásokból derülnek ki, és leggyakrabban a kedvezményeknél van valamilyen, mi úgy hívjuk, hogy anomália, ami alatt azt értjük, hogy olyan eltérés, amit valószínűleg a magánszemélynek javítania kell.
3: A legegyszerűbben online, DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval az ESZIA rendszeren keresztül lehet javítani a hibákat, tette hozzá a szóvivő. Hangsúlyozta, fontos nyilatkozni arról is, hogy az adózó postán keresztül vagy banki utalással szeretné-e megkapni a visszajáró összeget. Linc Mayer Szilvia felhívta a figyelmet, hogy a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
4: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
3: A NAV idei egyik legnagyobb újítása az egyéni vállalkozóknak segít. A hivatal most már nem csak a munkáltatóktól származó adatokat tünteti fel a bevallási tervezetükben, hanem az összes online számlából és online pénztárgépből beérkező adatok alapján készít egy ajánlatot a vállalkozói bevételükre is. A módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
2: Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagszintek alatt vannak. Emiatt vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be. Ennek részeként az elérhető szabad vízkészleteket is kijuttatnák az ország területére. Bújtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
5: Egy éveken áthúzódó problémáról beszélünk,
6: mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban. Gacsáhy József hangsúlyozta, az egyik legfőbb problémát az okozza, hogy évről évre romlik a helyzet. Hozzátette, a vízkészlet folyamatosan csökken, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból.
5: Most nekünk a vízgazdálkodásunkban is új alapokra kell helyezni az üzemrendünket, illetve a fejlesztéseinket is abba az irányba, hogy ezeket ki tudják szolgálni. És itt most a ciklikusság van a talajvízkészletben is. Tehát van egy téli fél évünk, ahol töltődnie kellene a rendszernek, és van egy nyári fél év, ahol az természetes, hogy ott van egy csökkentés.

0: csökkenő tendencia, és nekünk egy viszonyítási rendszerünk egy 30 éves átlag, tehát 91-2020, és ahhoz mondjuk úgymond ezeket a mértékeket, ezeket a problémákat, és most az a gondunk, hogy például a 24-25-ös esztendőm is nem értük el 30 éves átlaghoz vonatkoztatott töltődést, tehát mondjuk ott volt egy 70 cm, az idejében sajnos ez 30 cm körül van, és ez már olyan mérték, ami a mezőgazdaság nehezen tud értelmezni, vagy kezelni.
1: Az elmúlt 100 év második legszárazabb áprilisán vagyunk túl, 90%-kal kevesebb csapadék esett a megszokottnál. Erről már a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatója beszélt a közmédiában. Somosi Zoltán hangsúlyozta, a csapadékhiány leginkább a dél és délkelet-alföldet érintette, ahol jelenleg is hatalmas a szárazság. Hozzátette, az aszályra megoldást jelenthet a rendszeres öntözés, azonban az hosszú távon költséges és nehezen fenntartható.
2: Az igazi megoldás egyik része természetesen az, hogy jobban ki kell építeni ezeket az öntözőrendszereket, a különböző csatornahálózatokat, de egyfajta vízmegtartásra is egyre inkább fel kell készülnünk, rehabilitálnunk kell a holtágakat, a földeknek a természetes vízmegtartó képességét. Ez például már korábban is elkezdődött a Vizet a tájba programmal, ahol adott gazdák felajánlották a földjüket, ideiglenes elárasztásra ezzel tudtuk egy picit enyhíteni a talajvízszintnek a csökkenését.
1: Somosi Zoltán hangsúlyozta, a cél, hogy minél több vízmegtartó rendszert építsenek ki.
3: Korszerűbb, biztonságosabb és csendesebb, zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A ma indult projektben nem csak az útburkolat, a járda és a parkolók újulnak meg, hanem több zöld területet is kialakítanak. A BKK tájékoztatása szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg, az érintett területeken ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
4: Komplex projektről beszélünk, faltól falig újul meg, Ferencváros főutcája.
1: Fogalmazott a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese. Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón elmondta, céljuk, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb. Ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre. Hozzátette, a vendéglátóhelyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodóhelyeket alakítanak ki. A vezérigazgató helyettes hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd.
4: Három villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként két új zebra is létesül majd a Mester utcán. Azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást, 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
1: Egy összehangolt, egymásra épülő és egymást erősítő programsorozatot hajtunk végre, annak érdekében, hogy Ferencváros is egyre inkább élhetőbb városrész legyen, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a sajtótájékoztatón. Hozzátette, a projekt megtervezését széles társadalmi egyeztetés előzte meg.
5: Azt gondolom, hogy minden itt lakó számára is a jobb Mester utcát tudunk majd visszaadni a beruházás után, hiszen ne felejtsük el, hogy bővülnek a zöld területek, hogy a parkolási lehetőségeket hozzáigazítjuk az itt lakók és az itteni vállalkozások valós igényeihez, de megújul az útpálya is, védett kerékpársávok, biztonságosabb gyalogos közlekedés és az akadálymentes villamosokat fogadó akadálymentes megállók is lesznek. Szóval ez a fantasztikus kis utca, Budapest egyik leghangulatosabb utcája, azt gondolom, hogy sokkal méltóbb lesz az egykori történelmi nagyságához, és ezáltal egyébként felkészítjük a 21. század kihívásaira, hiszen egy sokkal klímatudatosabb városrészt fogunk kialakítani.
1: A kivitelezés ideje alatt több forgalomkorlátozásra is számítani kell. Például a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszon egységesen 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor további ideiglenes forgalmi változások várhatók. A Mester utca felújítása várhatóan 2027. júniusáig tart majd.
3: Orvosszakértők szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki. Magyarországon rendkívül ritkán azonosítják a fertőzést, tavaly csak egyetlen esetet regisztráltak. Kocsán Dávid összefoglalója.
6: Egy ritka vírusról van szó. És az, hogy ez a vírus bekerült egy óceánjáróba, még soha nem fordult elő a történelemben.
7: Április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a rákcsálók által terjesztett hantavírus egy speciális Dél-Amerikában honos variánsát, amelynek rendkívül magas, 40%-os a halálozási aránya, emlékeztetett a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Szlávik János arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed, a hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzésre.
6: Nagyon szoros kontaktus kell hozzá. Látjuk, hogy az esetek egy részében ugye férj-feleség kapcsolat volt, egy hajón, ugye egy kabinban, bőven elképzelhető a szoros kontaktus, illetve vacsora vagy ebéd vendégek voltak, akik együtt egy szobában ebédeltek vagy vacsoráztak, illetve hát ugye teljesen logikusan általában az orvos és a nővér, aki a betegeket látja közvetlenül, és kerül nagyon szoros kontaktusba a betegekkel, ők fertőződnek meg.
7: A hajón utazók karanténba, a fertőzöttek olyan speciális, elkülönített kórtermekbe kerültek, ahonnan a kórokozókkal terhelt levegő nem szivárog ki, hanem egy csatornán keresztül elvezetik, megakadályozva így a törzs terjedését. Szlávik János hozzátette, a vírus miatt senkinek nem szükséges lemondania a nyaralását.
6: A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen, és ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a hány nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
7: Az infektológus hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
3: Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járvány ügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen nem megfelelő higiénés körülmény áll fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hajdúhatházról Pálfi Andrea tudósított.
8: Mindenképpen alapos takarításra van szükség azokon a helyeken, ahol felütötte fejét a hepatitis A járvány. Az önkormányzat egyébként minden egyes intézménynél helyezett ki kézfertőtlenítőket, és fokozottan odafigyelnek arra, hogy minden tiszta legyen, illetve a családsegítő szolgálata az érintett családoknak higiénés csomagokat állított össze, ezekben is fertőtlenítő szerek vannak, ezeket már a mai nap folyamán eljutották az érintett családokhoz.
3: Mától látogatható Viktor Vazareli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még sohasem látott művekkel mutatják be a világhírű képzőművész munkásságát. A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatók. Magyarországon utoljára csaknem 60 éve rendeztek hasonló kiállítást Vazareli alkotásaiból, mondta a Közmédia kulturális csatornájának a kiállítás egyik kurátora.
9: Zombori Mónika ismertette, Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vazareli nevet, az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
10: Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vazarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
3: Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyoma Endrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat, tájékoztatotta már vezérigazgatója a közösségi oldalán.
9: Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált. A vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késés még előfordulhatnak.
11: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött az M3-ason Vásárosnamény felé az 57-es kilométernél. Lezárták a belső sávot. 2-3 kilométeres a kocsisor. Egy korábban kigyulladt buszt mentenek az M0-ason a 8-as kilométernél az M1-es felé. Csak egy sáv járható, a torlódás 5 kilométeres. Arra szólnak a járművek az M0-as legtöbb csomópontjában, mindkét irányban.
3: A fővárosi információkkal folytatjuk.
11: Jó napot kívánok! A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Időjárás jelentés.
13: Tovább nő a csapadék hajlam, szombaton legfeljebb hazánk keleti felén gomolyoshatott a felhőzet, ott záporok, zivatarok kialakulására, a Dunántúlon tartós esőzésre számíthatunk. Ott megerősödik az északnyugatira forduló szél, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A minimum 8 és 13, szombaton a maximum a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. Kókai Ádám, Hungaromet.
3: A krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallása 19 órakor.
14: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 18 óra, hírek röviden. Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légi támadás áldozataira emlékezve. Elbontották a kordont a Kármelitánál. Az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás alapján csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Vasárnap borongós, esős, hűvös idő lesz.
14: Műsorajánlat. Korunk és a múlt századi nemzeti traumáink.
15: Úgy hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind kibeszéletlen események voltak.
14: Az este a házigazda Mozárt Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Földvári Nékis Réka történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
16: Nagyok. Hogyan válik egy vegyészmérnökből a felvidéki magyarság legmeghatározóbb politikusainak egyike és több mint 30 kötetet jegyző írója? Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal is kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, aki őszintén beszél a politikai küzdelmek súlyáról, az európai döntéshozatal útvesztőiről és arról a belső késztetésről, amellyel drámáiban és regényeiben papír veti népek küzdelmes történetét. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
14: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
17: Játékos, különleges, kreatív, 120 éve született a modern vizuális művészet meghatározó alakja, Viktor Vazarelli. Megújult a művészetét bemutató kiállítás, és az idén 10 éves jubileumi Zsolnai Fényfesztivál is az ő munkássága előtt tiszteleg. Kressz Park és különleges kerékpárok bemutatója és bicibusz, avagy két kerékkel érkeznek a gyerekek a Tour de Hongrie király szakaszának befutójához. A 101 éves Tour de Hongrie kulisszatitkai és Pécs érdekes emberei értékálló alkotásai.
14: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
12: Határok ok nélkül veresemese gyöngyvérrel.
18: Műsorunk tartalmából Tolna István a Párcium Egyetemért elismerést, Kápolnási Zsolt Ferenc az év legprímább pedagógusa díját vehette át. A Rákóczi Szövetség idén is meghirdette Diaszpóra programját. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Veresemese Gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Megalakulásának évfordulóját ünnepelte a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. Az előadások mellett ebből az alkalomból átadták az egyetem által alapított díjakat. A Párciumi Egyetemért elismerést Tolna István az intézmény igazgató tanácsának egykori elnöke kapta, aki nagyban hozzájárult a nagyváradi, zilahi és szatmárnémeti református középiskolák újraindításához is. Munkája különösen jelentős a Párciumi Magyar Felsőoktatás intézményé válásában. Őt hallják elsőként Ionescu Nikolett összeállításában.
19: Tolna Istvánt, az egyetem egykori tanügyi tanácsosát, a Párciumi Keresztény Egyetemért díjjal tüntették ki az egyetem napján. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez az egyetem intézményesüljön.
20: Őszintén szóval nagyon jól esik egy ilyen díjat átvenni attól az intézménytől, amelyért valóban maga módján tehettem, sokat tehettem. Tulajdonképpen annak a szellemében vállaltam én fel ezt a szolgálatot, amit egy 1909 május 14-i egyházkerületi határozat fogalmazott meg, hogy amennyiben a Bolyai Egyetemet nem sikerül visszaállítani, akkor az egyház fog alapítani olyan egyetemet, amely a magyar felsőoktatásnak a kiinduló pontja lesz. Ennek a szolgálatába szegődtem, és próbáltam cselekedni. Valóban az első 10 év nagyon nehéz volt. Sokszor úgy kellett lépnünk, hogy törvényi hátterünk nem volt. És valójában úgy mondhatnám, hogy az ige hamarabb volt, mint a valóság. A döntéseink megelőzték a realitást. Hál' Istennek, hogy a hit meg a remény segített abban, hogy mégis tovább tudtunk lépni, és elértük azt, hogy az egyház kerület által alapított főiskolából végül is alapítványi egyetem, a Párciumi Keresztény Egyetem létrejöhetett.
19: Hová fejlődött ez az intézmény?
20: 1990 és 2000-es év között azok a nehézségeknek az évei voltak, és 2000-től kezdődött tulajdonképpen az építkezés. Ha máson nem is gondolok, csak arra, hogy megépültek ingatlanaink is. Addig még ingatlanunk sem volt, hiszen az egyházkerületi székházért 10 évet kellett pereskednünk, és időközben betolalkodókat kellett kivernünk innen, mert nem akartak egyrészt kimenni, másrészt pedig el akarták foglalni még azt a kevés területet is, amiben valahogy mégis működhettünk. Emlékszem rá, hogy abban az időben a város különböző pontjain voltunk kénytelnek órákat tartani, mert hisz itt a székházban az egyházkerülettől 1936-ban épített, de 1962-ben a kommunista állam által elordott székházban, mások voltak bekvártéhozva, és nem lehetett őket kitenni. Éveken keresztül, és akkor jött a per, és végül ezt a pert megnyertük, de 10 év kellett hozzá. És volt olyan pillanat is, igen, amikor egyszerűen megtámadták, és el akarták foglalni a termeinket. És akkor a diákokkal, az RMDS-nek az akkori vezetőségével, itt a váradi városi vezetőkre gondolok, Pintér István, Varga Gábor, s a többiek, és a presbiterekkel sikerült megvédeni az épületet.
19: Mire a legbüszkébb, mikor így visszagondol?
20: Arra, hogy egyfajta előrelátás volt abban a döntésben, hogy magyar egyetem kell nekünk Erdélyben, és annak a kiinduló pontja lehettünk, erre büszke vagyok. Sőt, azt is hozzátenném, hogy szerintem az egész erdélyi magyar önálló felsőoktatás anélkül, a lépés nélkül nem létezne, vagy másképp létezne. Mert íme a Bolyai Egyetemet máig sem kaptuk vissza.
19: Megfogalmazta a gondolatait, illetve hát a történéseket egy könyvben.
20: Kész állapotban van, tehát ki fogjuk adni. Ez éppen azt a 10-12 évet öleli fel, amikor ezen a metamorfózison ment át az intézmény, hogy Súlyok István református főiskolából, tehát egy egyházkeret által alapított intézményből alapítvány egyetemmé tudott válni, még keresztény egyetemmé.
19: A Párciumi Keresztény Egyetem megalapítását ünnepelték, illetve ünneplik minden évben a Párciumi Keresztény Egyetem napján. Nyíri Enikő kommunikációs referens.
0: Ilyenkor mindig ugye a múltat is felidézzük, de mindig a jövő lehetőségeit is feltérképezzük, és plenáris előadásunk, valamint rektor úr igei köszöntője is a jövőbe tekintő volt. AI témában volt az előadás, valamint ezzel kapcsolatban egy technológiából érkező vendég is itt volt nálunk, a robot. Kutya. Azért próbáljuk ezeket a lehetőségeket feltérképezni a hallgatóinknak, ugyanis nagyon fontos, hogy ők is tudják, hogy mi arra törekszünk, hogy lépést tartsunk a fejlődéssel. Ez az intézménynek is fontos, oktatóinknak is fontos, a hallgatóinknak is, és ennek függvényében választottunk plenáris előadót, aki ilyen típusú témában tartotta meg előadását. Azért őt hívtuk előadónak, ugye, hogy elhozta a robotkutyát. Úgy érzem, hogy ez még itt kuriózum azért, ugye ezt az Óbudai Egyetem fejlesztette ki, egy hallgatói kormányzattag érkezett a robotkutyával, aki most jelenleg ezekben a pillanatokban mutatja be a diákjainknak, oktatóinknak, hogy milyen is az a robotkutya.
19: És ez miért fontos?
0: Ez azért fontos, mert a jövő feltérképezése, a lehetősége feltérképezése nagyon fontos, és arra törekszünk, hogy a hallgatóink is lépést tartsanak az innovációval. Ugye vannak a Penelere projektünk, ami az egyetem digitalizálásáról szólt, ami most fejeződött be, és ez nem csak abból áll, hogy új laptopokat vásárolunk, hanem ez arról, hogy minél inkább próbáljuk a hallgatóinkat, oktatóinkat a mai kor kihívásainak megfeleltetni.
19: Diákat is kiosztanak minden évben, ez alkalommal hármat.
0: Ilyenkor ugye nem csak a múltra emlékezünk, hanem díjazzuk is az oktatóinkat, akik valamilyen kiváló teljesítményt mutattak az elmúlt időszakban, illetve mindig van egy olyan díj, az a Partium Keresztény Egyetemért díj, akit olyan neves személyiség kap, vagy intézmény, aki jelentőset tett a Partium Keresztény Egyetem létrehozására, működéséhez. A mai nap folyamán ezt a díjat Tolnai István volt igazgatótanács elnöke kapta meg, valamint két kiváló oktatói díjat osztottak ki. A rektor úr és a szenátus elnöke adta át a díjakat, ugye a két díjban részesülő oktató dr. Bánfi Benedek Andrea, valamint dr. Gál Katalin oktatók.
21: Egy-két mondatnál többet nem írnak a füzetbe a diákok, mert fontosabb összefüggéseiben megérteni a tananyagot, akár egy-egy modern filmalkotáson keresztül is, mondja oktatási módszereiről Kápolnási Zsolt Ferenc, történelemtanár, történész. A különleges szemlélet is közrejátszott abban, hogy az Árkum Alapítvány a 2026-os év legprímább pedagógusa díját adományozta neki. Geréb Krisztina a munkahelyén a Székelyudvarhelyi Ötvös József szakközépiskolában beszélgetett vele, valamint egy tanítványát is kérdezte.
22: Kápolnási Zsoltot díjazták. Mi a véleményed róla? Milyen tanár?
23: Székely Kristóf. 10A szállítás technika. A többi tanárokhoz képest ő érdekesebben tudja átadni a eszkéket, belevisz történeteket, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket is.
22: Milyen eszközökkel tanít? Van-e valami új módszer, amit bevisz, ami nektek szimpatikus?
23: Neki minden tananyaghoz van valamilyen videója, filmjelenetek, lehetne vele nyugodtan beszélgetni, akármikor, más témában is.
22: Történész, előadásokat tart, történelem tanár, könyvet ír, monográfiában részt vesz. Mire a legbüszkébb?
24: Legbüszkébb a szép nagy gyerekes családomra vagyok, természetesen. Ez nehéz kérdés, most hiszem, hogy itt válaszol az ember a szakmai gyerekei közül is. Általában olyan dolgokat szeretek csinálni, amilyen egyedi. Hát van egy ilyen különleges rendhagyónak is mondható vetélkedő, ami a tudás nevet visel, ugye most 41. alkalommal szervezem meg egy olyan középiskolai vetélkedő, ami tudtam, hogy nincs a világon, vagy legalábbis a Kárpát-medencében.
22: Mitől különleges?
24: Hát attól, hogy elsősorban ez nem csak egy vetélkedő, hanem egy műsor, közönség aktívan részt vesz. Van egy Kárpát-medencei szakasz, amikor nem csak az udvarhelyek vetélkednek, most kiegészülnek Székely Keresztúrtól egész Budapest, vagy Sepsiszentgyörgyig. Ez volna a lényeg, hogy ezt a tudományos megközelíthetetlenséget ilyen szintre hozzuk le, hogy egy élményt adjon a közönségnek. Ha kivennénk azt a 8 csapatot, aki vetélkedik a színpadon, akkor ez a 3 órás műsor, ami nélkülük is a közönségnek egy élményt adhat, hogy csak úgy vetítgetek, mert ugye ez a mozivásznon vetítünk ki ilyen filmbejátszásokat, meg színházi előadás is van benne.
22: Visszatérnék a pedagógusi tevékenységére. Egy szakközépiskolában oktat, Hogyan lehet a diákokat ma megszólítani? Nagyon sok tanár panaszkodik, hogy nehézségeik vannak.
24: Könnyű helyzetben vagyok olyan szempontból, hogy nem kell a történelemből készítsem őket érettségire. Gimnáziumban vagy a humán iskolákban, ahol a történelem a kötelező tantárgyat, nem tehetik meg, hogy most eltérnek ugye a programtól.
22: Itt pedig megteheti.
24: Én itt meg hát ugye reméljük, hogy nem hallgatja a tanfelügyelő. Lazán kihagyok akár 400 évet. Most mondjak például egy kézzelfogható példát, ugye ott van nekünk az angol forradalom, meg a francia forradalom, meg a 48-as forradalom, ugye a miénk. Na most én az angol forradalmat meg sem említem, a franciát viszont igen, mert olyan alapvető demokratikus változások vannak, amik tulajdonképpen a mai rendszerünknek teszi le az alapját, hogy egyet mondjak csak ugye a jobb oldal, bal oldalnak ugye a kialakulása. A 48-as forradalom meg nincs is benne a tantervünkben, de nálam az egyik legfontosabb lecke, és akkor itt nem elégszek én meg azzal, hogy lediktáljuk ugye a fontosabb eseményeket, hanem például megemlítem nekik, hogy a nyergestetői csatát úgy nevezzük, hogy a székelyeknek a termofülei csatája, és akkor ugye felvetődik, hogy hát mit jelent a termofülei csata. És akkor viszont a termofülei csatáról megnézzünk egy pár ilyen filmbejátszást, ami kezdődik az orákulumoknak a bemutatásával. Itt viszont bemutatom, Tom Cruise-nak van egy híres film, három orákulum segítségével egy olyan rendőrséget hoznak létre, hogy előre megmutatják a gyilkosságokat.
22: És akkor így több témában is össze tudja kötni.
24: Igen, és akkor utána eljutunk oda végül is a nyergestetőnél, az történik, hogy 200 székely lesz önfeláldozóan tulajdonképpen öngyilkos, tehát nem 200, hanem 300, nem Leonidas, hanem Tuzsman János, de a lényeg ugyanaz. A technika is nagyon sokat segít, gyakorlatilag az működik, hogy egy sort leírunk a füzetbe, mert ugye azért valami csak kell legyen a leckéből. Két sornál többet ritkán írunk úgy, hogy már is a gombot nem nyomom meg, egyfolytában be van kapcsolva, ugye mindenhol van, hál' Istennek, videóprojektor.
22: Az Agyagfalvi Emlékháznál is közreműködött, iskola a várban előadás könyveit, illetve a Székely Indiana Jones emlékházánál is jelentős része volt, ugye az Orbán Balázs látogatóközpontban. Több téren próbált itt az udvarhely széki történelmi vonatkozásokban elmerülni, illetve publikálni.
24: Büszkék vagyunk persze erre a két múzeumra. Mondhatnám azt, hogy azért kérnek fel erre, mert én vagyok a szakértő, de egy kicsit az fordítva is történik. Inkább azt tudják rólam, hogy aminek neki fogok, azt azért megcsinálom. Én is viszont rengeteget tanulok. Tehát most Orbán Balázsról őszintén szóval én is néhány évvel ezelőtt, hát mit tudtam, mert iskolában nekünk se tanították, azt tudtam, hogy megírta a Székelyföld leírását, de aztán, hogy merültél bele a dologba, akkor valóságon beleszerelmesedsz az emberbe, hogy micsoda elképesztő kalandjai vannak, ugyis hát ezért szoktuk Indiana Jones-hoz hasonlítani. Itt viszont mindennek van egy célja, egyrészt tudományos célja is az ő kalandjainak, másrészt meg a székelységnek, a sorsának a jobbítása lebegett a szemei előtt. Lehetett ő Londonba vagy Konstantinápolyba.
21: A Barcasági Csángó Alapítvány udvarán már áll a sátor, alakul a helyszín a hétfalusi ifjúsági napok megkezdéséhez. A hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub nemrég megválasztott elnökének nem ismeretlen a terep. Kezdetben önkéntesként, aztán szervezőként is segítette a közösség munkáját. Ez az állandó tenni akarása, a közösségért való munkálkodása is hozzájárult ahhoz, hogy Hajdú Anett nemrég a Potápi Árpád Alapítvány tehetségprogramjának ösztöndíját is átvehette.
1: Az osztályfőnököm küldte át először a hirdetést, és hát mondom, megpróbálom, mert nem vagyok az az inaktív személy itt a közösségi életbe. Úgyhogy kértem ajánlásokat a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubtól, a Barcasági Csángó Alapítványtól, a Zajzony Rab István Középiskolától, ugyanakkor a Bácsfalusi tiszteletes úrtól is, és beküldtem. Nem voltak semmilyen elvárásaim, mert nem gondoltam volna, hogy egész Kárpát-medencében engem kiválaszthatnak, de kiválasztottak.
22: Egyedül pályáztál négy faluból?
1: Nem, többen is pályáztak, barátnőim, ismerőseim, de meglepő volt, hogy...
22: Az ösztöndíj mivel jár egyébként? Ez számodra egyfajta jutalom, vagy pedig azért teljesíteni is kell érte?
1: Ez egyfajta jutalom, de valamennyire ösztönöz is arra, hogy akkor, ha most már ez egy elismerés, akkor tegyünk azért, hogy ez így megmaradjon.
2: A tanulmányi eredményeid is jók, de azért, ha lehet, mindenben részt veszel. Az sem véletlen, hogy az idén téged választott az ifjúság elnökének.
1: Elég aktív személy vagyok, és nem tudok leülni és egy helyben ülni, úgyhogy ez még egy megtiszteltetés volt emellett, hogy most én képviselhetem a Hétfalusi Magyar Ifjúságot.
2: A Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubbal milyen terveid vannak, hiszen nyilván fokozatosan belenőttél, kezdted az önkéntességgel, aztán hova tovább egyre többet segítettél, de vezetőként mi az, amit szeretnél elérni?
1: Elsősorban képviselni minden téren, és olyan rendezvényeket szervezni a helyi ifjúság számára, ami befogja őket, ami érdekli őket, és igazából egy olyan közösséget kialakítani a szervezeten belül, ahol mindenki egy családra lehet, egy második családra ezen belül. Nagyon bővült a csapat az elmúlt 2 év során. Már megvan egy összhang, amivel meg tudjuk szervezni a ifjúsági napokat, egy Szent Mihály napot, vagy akár egy játékeset is.
2: Az ifjúsági napok éppen ezen a hétvégén fognak zajlani. Mindig van valami érdekesség. Az idén mi a központi téma?
1: Igen, az idén a fiatalság bolondság, lesz bolondozás, tehát nem hiába az a neve, hogy fiatalság bolondság. A hagyományos faluturától elkezdve vízezős játékokig, ügyességi játékokig minden megtalálható lesz a hétvégén.
2: Mit jelent a hagyományos falutúra?
1: Kitesszük őket Bácsfaluban, és akkor onnan végigjárják egész 4 falut, és visszajönnek ide a Bartosági Csángó Alapítványhoz.
2: És azért némi ismeretet is szereznek, gondolom, azok, akik nem helyiek.
1: Persze, most már nagyon sok csapat van, aki minden évben visszajön, Rétyiek, csíkszeredaiak, úgyhogy örülünk ennek. Próbálunk beépíteni minden feladatban valami olyant, ami ezzel átad valamit, betekintést nyerhetnek a 4 falus életbe, ugye a falutura is egy ilyen része, ugye az alkotó műhelybe bemehetnek, megnézhetik ott majd a csángó viseletet, az iskolánál megállhatnak, és próbáltunk olyan helyszíneket keresni, ami által ők betekintést nyernek az itteni közösségi életbe.
2: A hétfalusi ifjúságot visszahívják-e ezek a közösségek a saját rendezvényeikre? Tehát megvan-e most már egy állandó kapcsolat a különböző régiók ifjúsága között?
1: Persze megvan, és próbáljuk is tartani velük a kapcsolatot, mi is visszajárunk olyan rendezvényeikre, úgyhogy próbáljuk ápolni minden esetre ezt a kapcsolatot.
2: És az idén lesz egy nagy rendezvény, ugye 30 éves a Szent Mihály Napok elnevezésű program, abban is részt vesz az ifjúság, úgyhogy gondolom nagy kihívás.
1: Jó pár éve már az ifjúsági klub szervezi a Szent Mihály Napokat, úgyhogy már elkezdtük a szervezést, és nagyon várjuk, hogy már zajlódjanak ezek az események is.
21: A múlt hétvégén tartották a Kolozsvári Református Kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A 3 napos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmat is teremtett számukra a szervező Kolozsvári Református Kollégium. A tudáspróba zárónapján Ferenc Ádám is ott volt.
4: A tételeket kicsit megtanulni nehéz volt, de hálás vagyok, mert sok szép történettel gazdagodtam. Nagyon élveztem, amikor tegnap este Marosán Csaban tartott előadást, és a kedvencem talán az volt, amikor a Kolozsvár utcáit végigjárva megnéztünk különböző épületeket, és betekinthettünk egy kicsit a történelembe.
5: Így nyilatkozott Bigfalvi Evelin, szatmárnémeti, 7. osztályos diáklány, aki a hétvégén a protestáns felekezetek országos olimpiáján vett részt a Kolozsvári Református Kollégiumban. Az intézmény legutóbb 12 éve volt házigazdája az eseménynek, megtisztelő feladatnak érezték, hogy az idén rájuk hárult az esemény megszervezése. Péter Csaba, a kollégium lelkész tanára.
6: Ebben az évben a diákok nagyon jól teljesítettek, az elmúlt években is jó volt a mezőny, az idei talán erősebb volt. Annak ellenére, hogy a múlt tanévtől kezdve az olimpiai győzteseknek már nem nagyon jár állami ösztöndíj, de ennek ellenére nagy volt az érdeklődés és erős volt a mezőny.
5: Ugye itt túl a tudáspróbán a versenyen kulturális és hitépítő programokat is becsempésztek a programba. Milyen szempontok szerint szervezték az eseményt a Református Kollégiumban, és miért volt fontos, hogy túl a tudáspróbán talán a kultúra és a hit által valahogy hidat képezzenek a diákok közé.
6: Elsősorban azért fontos, mert ez nem csupán egy megmérettetés. Itt bizonyságtétel történik, nem csak arról, amit megtanultak, hanem arról is, ami bennük van. A hitükről, a kitartásukról, a hozzáállásukról. Éppen ezért igyekeztünk olyan elemeket becsempészni a programba, mint a megszokott klasszikus templomlátogatás, hiszen templomban kezdünk istentisztelettel, azzal zárjuk, jelen esetben a teológia dísztermében. Volt orgona-trombita hangverseny az evangélikus luteránus templomban, volt Kolozsvár egyik nevezetességének, a Szent Mihály templomnak a meglátogatása, különösen a toronylátogatás, de ezen kívül volt szavaló est, Marosán Csaba színművész, akinek gyereke hozzánk jár óvodába, örvendeztette meg egy nagyon szép esttel a gyermekeket, és ezen kívül a Diák Presbitériumnak volt diákok számára előkészített interaktív programja. Emellett pedig történelmi városnézés volt. Ez egy óriási kihívás megszervezni egy ilyen lélegzetű rendezvényt. Minden évben más megye szervezi meg, így lett volna még idő, de ránk esett a választás. Igaz, mi is ajánlottuk, hiszen begyakoroltuk, ugyanis a református kollégiumok között van egy bibliaismereti vetélkedő is, azt ebben a tanévben mi rendeztük. Az volt a fő próbája az országos olimpia megrendezésének. Nagy kihívás, nagyon nagy dolog ezt megrendezni.
5: Dr. Lukács Olga, a BBTL református tanárképző és zeneművészeti kar dékánja, a központi bizottság elnöke kiemelte, hogy az idei mezőny kimagasló volt. Bátor, kíváncsi, mély hitvallásokat olvashattak.
7: Ez az idei év egy nagyon áldásos év volt. A 13 megyéből összesen 142-en jelentek meg, 149-en voltak bejelentkezve, de különböző objektív okok miatt nem tudtak mindannyian részt venni ezen a versenyen. Ez a harmadik alkalom, amikor tantárgyversenyen az elnöki szerepet töltöm be, és azt tapasztalom, hogy ez az idei év egy zseniális év volt teljesítés szempontjából. Nagyszerű dolgozatok, nagyszerű hitvallások, mély eszmefuttatások, kérdésfeltevések voltak jelen ezekben a nagyszerű dolgozatokban. Eddig is az volt a tapasztalatom, hogy jól felkészült diákok érkeznek erre a tantárgyversenyre, viszont az idei év valami másról is szólt. Most nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy mi lehet itt a levegőben, de azt tapasztalom, hogy egyfajta szeretett igény, szeretett közösség, egy hit élmény megélésének a vágya is benne volt ebben a három napban. Na most nyilván, hogy tantárgyversenyként szerepel a vallás, viszont én úgy érzem, hogy ez a tantárgyversen túlmutat azon, hogy a vallás órai anyagnak a visszaadása. Túlmutat azon, hiszen itt nem feltétlen egy pályaorientációs versenyről van szó, mint mit tudom én, matematikából, vagy bármilyen más tantárgyból, ugyanis Romániában 38 ilyen tantárgyverseny típus van, amelyet a minisztérium finanszíroz részben. Itt valami másról van szó. A légköre az ilyen vallás versenynek teljesen más. Itt minden diák az az érzésem, hogy érzi, hogy elindul ezen a versenyen. Jó érzés az első három helyezetet dobogóra állni. De valami más mutat ez, az a spirituális élmény, amit kapnak. És tényleg imádságos légkörben volt részük, templomi elcsendesedésben, az imádságnak a mélységében. Tehát valami olyan spirituális töltet, amely úgy gondolom, hogy semmihez nem hasonlítható, és a diákok, akik innen elmennek, egy életre szóló élménnyel fognak elmenni. Nagyon jó volt a szervezés, a református kollégium nagyon odafigyelt minden egyes részletre, ugyanakkor a javító tanárok rengeteget dolgoztak csak azért, hogy hajszál pontosan le tudják dekázni szinte ezeket a pontokat, mert nagy volt a verseny, és nagyon-nagyon jó dolgozatok születtek. Ez azért is fontos, mert a vallás, mint tantárgy szerepe, látjuk napjainkban, mi történik a kereszténységgel, és egyre inkább mennyire a perifériára szorul. Viszont ezek a fiatalok megmutatják azt, hogy igen, a Bibliát lehet ismerni, lehet szeretni, és nem csak a bibliai történeteket, hanem azon túlmenően az a hit meggyőződés, amellyel ők rendelkeznek, erről ők bizonyságot tesznek. A kultúrák közötti kapcsolat itt nem feltétlen valósul meg egy ilyen vallás verseny menjen. Viszont mivel felekezett közé, vannak unitárius hallgatók, kollégák, vannak evangélikus diákok, kollégák, és nyilván a református a többség. Korábban ez a vallás tantárgy együtt volt a katolikus felekezetőekkel, viszont a nagy érdeklődés miatt egyszerűen ezt ketté kellett választani, mert úgy hallom, hogy ott is több mint 160 diák volt jelen.
21: A kiterjedt diaszpóra magyarsága világszerte szeretné megtartani nemzeti identitását, tagjai ragaszkodnak a magyar nyelvhez és kultúrához. Ezt segíti a Rákóczi Szövetség diaszpóra programja is, amely már 10 éve táboroztatja a diaszpóra fiataljait a Kárpát-medencében. A cél, hogy megismertessék velük az országot, ahonnan őseik, szüleik, nagyszüleik származnak. A nyári tábor részleteiről Király Levente kérdezte Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
3: Évről évre változó számban, de az 500-tól egészen az 1000-ig fogadtunk és fogadunk olyan fiatalokat, akik Dél-Amerikától Észak-Amerikáig, vagy éppen Ausztráliától, Új-Zélandtól, Izraelig összefogják a világot, és ezek a közösségek, ahol ugye a magyar nyelvet beszélik, ahol a magyar nyelvet, a magyar kultúrát próbálják megőrizni, és ott vasárnapi iskolák működnek, cserkészcsapatok működnek, mindenféle egyéb közösségek működnek. Ezeknek a közösségnek a fiataljait szólítja meg a Rákóczi Szövetség diaszpóra programja azzal évről évre, hogy jöjjenek el Magyarországra, és töltsenek itt el egy hetet, kapcsolódjanak be egy itteni nyári vagy éppen téli programba, attól függően, hogy éppen melyik féltekéről beszélünk a világnak. Örömmel tudom mondani, hogy az idei nyáron mintegy 800 olyan fiatalt is fogadhatnak a Rákóczi Szövetség táborai, akik a Kárpát-medencén kívüli világból jönnek, 23 országból jön ez a 800 fiatal, és ők is részesévé válnak majd annak a programkavalkádnak, ami egészen június közepétől szeptember első hetéig zajlik a Rákóczi Szövetség életében. Ezek a táborok nagyrészt Sátoron Jóhén a Rákóczi táborban valósulnak meg. Itt hétről hétre 900 diák gyűlik majd össze. Zömmel magyarországiak, meg kárpát-medenceiek, de ott lesznek minden héten azok a fiatalok is, akikre utaltam, és ilyen módon összmagyar táborokká válnak azok a rendezvényeink, amelyek megvalósulnak. Azt látjuk minden évben, hogy azok a fiatalok, akik ide jönnek, találkoznak egymással, barátságukat kötnek. Arra törekszünk, hogy azzal a fiatal egyetemi tagárdánkkal, akikkel ezeket a táborokat megvalósítjuk, ami olyan tartalmat, egy olyan keretet biztosítsunk, amiben nem csak jól érzik magukat, de valamit meg is tapasztalnak mind abból, ami a mi múltunk és a mi kultúránk. Egy rendkívüli mélyűben helyezkedik el a Rákóczi tábor, Sárospatak, Borsi és Kassa háromszögében. Nagyon sok minden sűrűsödik ott a magyar nyelvből, meg a kultúrából, amit egyrészt meg tudunk mutatni, másrészt pedig a fiatalok, amikor egy-egy ilyen táborban ott vannak, akkor csoportokba osztjuk őket, vegyítjük őket ilyenkor, és azok a csoportfeladatok is, amiket egy-egy héten keresztül megoldanak, az is egy kicsit a kohéziót erősít az odaérkező diákok, gyermekek között. Ezek a találkozások nagyon komoly élményt adnak olyan szempontból is, hogyha oda jön egy dél-erdélyi fiatal, vagy egy clevelandi magyar fiatal, vagy egy Sydneyben élő magyar fiatal, aki odahaza lehet, hogy csak egy héten egyszer tud magyarul beszélni. Lehet, hogy csak az egyik szülőjével, lehet, hogy csak a nagymamával, lehet, hogy csak az iskolában vagy a templomban hallja a magyar szót. Számára ez egy nagy élmény, hogy itt végre lehet magyarul fagyit kérni, hogy itt magyarul vannak a feliratok, hogy itt minden gyerek magyarul beszél, és mikor innét ők hazamennek, akkor biztos, hogy megerősödnek abban, hogy ezt a nyelvet, meg ezt a kultúrát érdemes megtartani.
8: Ezek a táborok jó a fiataloknak, de ugyanakkor jó a magyar nemzetnek is, hiszen a tengeren túlra viszi a magyar kultúrát a fiatalok által.
3: Ez így van, és az ottani közösségeknek a vezetői mondják el azt mindig, hogy milyen jó, mikor lejöhetnek Magyarországra a fiataljaik. Egy kicsit itt megmerítkeznek a magyar világban, és hazatérnek, feltöltődve, és utána sokkal szívesebben mennek a foglalkozásokra, sokkal szívesebben vállalnak közösségi munkát, és ezen keresztül nem csak az egyén gazdagodik, hanem nyilván a közösség is erősödik, és én azt gondolom, hogy ez ad hitet valamennyiünknek, meg nyilván a támogatóinkat is ez győzi meg arról, hogy ez érdemes támogatást biztosítani, mert egy jó ügyet szolgálunk. A fiatalok ügyét azt mindig jó szolgálni, hiszen ami most történik velük, azon keresztül lehet a jövőt befolyásolni, és ha most tudunk egy pozitív hatást adni egy fiatal magyar embernek, akkor azzal jó eséllyel a magyar jövőt is pozitívan tudjuk befolyásolni.
21: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
12: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
9: A hivatalos albán közlés szerint Tirana nem kívánja meghosszabbítani az Olaszországgal kötött migrációs egyezményt, így az 2030-ban végleg hatályát veszti. Giorgia Meloni korábban az Európai Unió számára is követendő példaként beszélt a kihelyezett menekültügyi központokról, az albán döntés azonban komoly csapást jelent az olasz kormánynak. Arra a kérdésre, hogy mi áll a döntés mögött, és ez hatással lehet-e a bő egy hónap múlva induló migrációs paktumra, Dóca Edit Krisztinával, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
10: Köszöntöm a hallgatókat.
9: Természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edét vagyok. Kezdjük bevezetésként az olaszországi migrációs helyzettel, hogy egyáltalán a migrációs hullámnak mennyire kitett Olaszország, és hogy alakult ez így?
10: Nos, Olaszország földrajzi helyzeténél fogva továbbra is egy frontországnak számít, és ha megnézzük a számokat, akkor is valóban azok is ezt igazolják, hogy egy frontországról beszélünk. Ugyanakkor, hogyha az elmúlt 10 évre visszatekintünk, akkor azért azt látjuk, hogy a számok azért egy nagy átalakuláson mentek keresztül, ami azt jelenti, hogy amíg 2015-16-ban azért hatalmas tömegek érkeztek be az uniós tagországokba, Olaszországon keresztül, tehát itt egy ilyen 100 000-es, nagyjából milliós nagyságrendekről beszélhetünk, addig azért már ez meglehetősen csökkent. A Frontex adatai azt jelezték, hogy 2026. január és márciusa között több mint 6 000-en jöttek be Európába a közép-mediterrán útvonalon, ez viszont már egy 33%-os csökkenés jelent az előző év adataihoz képest, és jellemzően azért továbbra is azt látni, hogy valamelyest már azért ezt a nagyságrendet vették fel tulajdonképpen a számok. Én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes pont még ezen kívül, hogy egyáltalán kik érkeznek ezen az útvonalon. Nos, a Frontex adatai szerint bangladesiek, szomáliaiak, illetve pakisztáni állampolgárok jönnek. Ugyanakkor Olaszország egy nagyon fontos belépőpont a Líbián keresztül érkező száheli afrikai országokból származó migránsok számára, ez szintén a földrajzi közelséggel magyarázható.
9: Csökkent valamelyest az Olaszországba érkező migránsok, illegális migránsok száma, viszont a probléma nem. Sőt, nagyon azt mutatja Olaszországban a közbiztonsági helyzet, hogy nehezen tudnak ezzel megbirkózni. Emlékezhetünk, tavaly nyáron vagy szeptemberben volt hír az, hogy 2 magyar turista lányt erőszakoltak meg migrációs hátterük Szicíliába. És úgy látjuk, hogy a közbiztonság azóta sem állt vissza. Tehát akkor, amikor Nápolyban arra kell felhívni a turisták figyelmét, hogy bizonyos részeket ők kerüljenek el, vagy ne menjenek oda, akkor azért látjuk azt, hogy a migráció bizony rányomta a bélyegét Olaszországra.
10: És ez egyébként ezen felül még számos más esetet lehetne említeni, köztük például a banda háborúkat is, tehát amikor az egymással rivális migráns csoportok összecsapnak egymás között, alkalmanként akár fegyvert is rántva, például késeket, vagy bármely más szúróvágó eszközöket. Nos, ezzel kapcsolatban már ugye ez inkább egy ilyen európai tendenciává vált, egy európai trendé vált, hogy már nem feltétlenül az érkező tömegek jelentik a tagországok számára az elsődleges kihívást, hanem sokkal inkább az, hogy mit kezdjenek az itt lévő illegális bevándorlókkal, vagy bármilyen más olyan bevándorlóval, aki valamilyen címszó alatt jogellenesen tartózkodik az uniós tagországokban. Vagy azért, mert benyújtotta a menedék kérelmét az elmúlt néhány hónapban, vagy elmúlt néhány évben, de azt a hatóságok elutasították, és itt maradt Európában, vagy pedig egyébként olyan esetek is vannak, amikor a második generációs bevándorlók, már ugye ők Európában születnek, bevándorló hátterű szülőktől. Ugyanakkor nekik ugyanakkor ők nem kapják meg automatikusan ugyanazt a státuszt, mint amit a szüleik. És ez szintén egy újabb keletű problémával kezd, egy újabb keletű kihívással kezd alakulni, hogy mi lesz azokkal a második generációs bevándorlókkal, akik nagykorúvá válnak, viszont ezáltal elveszítik a család nyújtotta a védelmet, így most jogi szempontok alapján kizárólag. Amit ugye ön is említett, hogy biztonsági helyzet, az Olaszországot az meglehetősen nagy mértékben érinti, mégpedig amiatt, mert nagyon sok migráns nem feltétlenül halad tovább más uniós tagországba, például Németországba, vagy akár Ausztriába, ahova már többségében azért gazdasági bevándorlók is érkeznek, hanem ott maradnak Olaszországban. És elsősorban ők azok, akik jelentik a közbiztonsági problémákat.
9: Mennyire van egység az olasz belpolitikában az illegális migráció visszaszorítására, illetve már a kialakult helyzet kezelésére? Kérdezem ezt azért, mert azért nagyon veszélyes a tengeri útvonal, amelyben megérkeznek Olaszország partjaihoz, és volt időszak, amikor bezzeg az olaszok a sarkukra álltak, és hajókat fordítottak vissza. Természetesen akkor jöttek a jogvédő szervezetek, akik azt mondták, hogy ez szembe megy az emberi jogokkal, és most azt látjuk, hogy nem tudják megoldani azt a problémát sem, ami már az ott lévő migránsok kapcsán alakult ki. És azért valljuk be, hogy ebben a belpolitikának is jelentős szerepe volt. Most hogy állnak ezzel az olaszok?
10: Igen, tehát ugye hagyományosan európai szinten ezt a két irányvonalat lehet elkülöníteni. Van egy konzervatívabb hozzáállás, amely sokkal inkább azt szorgalmazza, hogy ne engedjék be az illegális bevándorlókat, ne engedjék be a tagországokba. Ezzel szemben pedig van egy liberális álláspont, amit általában a baloldali pártok képviselnek, illetve a nemzetközi szervezetek, akik egy sokkal inkább egy humánusabb, emberi jogi alapú szempontból közelítik meg a kérdést, és ők valóban menekültként tekintenek minden bevándorlóra, és hát ugye ennek következtében pedig azt szorgalmazzák, hogy ne hagyják a tengeren hánykódni a kis csónakokban érkező embereket, hanem mentsék ki őket és szállítsák őket az olasz partokra. Ugye ezzel viszont magát a biztonsági kockázatokat is ténylegesen beszállítják Olaszországba, illetve más tagországokra is, persze ez egyértelműen igaz. Az olasz belpolitikában most már azért ott is látni egy elég erőteljes irányváltást, ugyanis nagyjából most már azért az összes olasz párt elismeri, hogy az illegális bevándorlást azt fel kell számolni, és nem szabad ennek helyt adni. Egyébként egy nagyon érdekes párhuzam szerintem Németország ezzel kapcsolatban, mert hogy ugye Németországban is ugye a CDU-CSU voltak azok a pártok, amelyek még 15-16-ban azt mondták, hogy jöjjenek be, ugye Angela Merkel kancellárnak a híres Willkommens Kultur politikájára emlékezhetünk is. Ugyanakkor most már azt látni, hogy ezek a pártok is most már egyre inkább szigorítanak, és ugyanezt történik Olaszországban is, tehát azok a pártok, amelyek eddig liberálisabban álltak a bevándorlás kérdéséhez, most már ők is próbálnak egy szigorúbb álláspontot képviselni ezzel kapcsolatban.
9: Nézzük meg ezt az Albániával kötött megállapodást, hiszen Meloni korábban áttörésként beszélt erről a rendszerről, amelyet az illegális migráció visszaszorítására, az embercsempész hálózatok gyengítésére és az olasz befogadó rendszer terheinek csökkentésére hoztak létre. Tehát mit tudott ez a rendszer, mik voltak a pozitívumai, és miért lehet ez akár példaértékű a többi uniós tagország számára is?
10: Tudja, ennek most különösen van egy nagy aktualitása, mert hogy június 12-én életbe fog lépni az új uniós migrációs és menekültügyi paktum, ami pontosan azt szorgalmazza többek között, hogy a tagországok akár kétoldalú, vagy akár uniós megállapodások révén harmadik országokban hozzanak létre return hubokat, azaz visszatérési központokat, ahol azokat a bevándorlókat lehet elhelyezni, akikre kitoloncolás vár. És tulajdonképpen itt az olasz-albán megállapodás az lényegében ennek a, mondjuk úgy, hogy a teszt esete lehetett volna, hogyha ugye érdemben meg tudott volna valósulni, hiszen azért is számos jogi akadály volt emögött a megállapodás mögött. De hogy pontosan miről is van szó? Ugye itt arról van szó, hogy Olaszország, miután megkötötte Albániával a megállapodás 2023-ban, majd ezt 2024-ben ratifikálták is, akkor utána kettő albán városban az olasz kormány létre tudott hozni kettő visszatérési központot. És ugye ennek az lett volna a lényege, hogy először csak azokat szállították volna oda, akiket gyorsított menekültügyi eljárásban el tudnak bírálni. Viszont utána ezt már ki akarták terjeszteni, hogy akkor ott bírálják el összességében a menekültügyi eljárásokat, és mindenkit oda toloncoljanak, vagy oda szállítsanak át, akikre utána majd kitoloncolás vár. Ugyanakkor most azért azt látni, hogy ennek számos jogi akadályba ütközött, és egyébként nagyon érdekes a témának az aktualitása abból a szempontból is, hogy ha jól emlékszem, akkor pont április végén uniós szinten is már jóvá hagyták ezt a tervet, viszont ugye a legfrissebb hírek szerint Albánia már kicsit máshogy áll ehhez a kérdéshez hozzá.
9: És akkor nézzük meg azt is, hogy Albánia miért áll másként hozzá, és akkor lehet, hogy lehetne itt azt mondani, hogy egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, hiszen tudjuk azt, hogy Albánia is csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, és a csatlakozásának ez az egyesség az útjában áll. Ez akkor azt jelenti, hogy Brüsszel szeretné felgyorsítani ezt a nyugat-balkáni csatlakozási folyamatot?
10: Én azt gondolom, hogy a nyugat-balkáni csatlakozási folyamat felgyorsítása az tulajdonképpen mindig is napirenden volt. Valamelyest most itt az ukrajnai helyzet azért ezt háttérbe szorította, de valamennyire mindig napirenden volt. Bár azért az is tény, hogy Brüsszel nem annyira igyekezett a nyugat-balkáni országok esetében a csatlakozással, mint mondjuk Ukrajna esetében, hiszen ott elég hamar felmerült a gyorsított csatlakozás lehetősége. Számos nyugat-balkáni ország pedig már hát jó régóta vár a csatlakozásra. És ugye itt Albánia esetében ez azért is nagyon érdekes, mert hogy az olasz-albán megállapodás az le fog járni 2030-ban, És az albán külügyminiszter a napokban éppen arról beszélt, hogy abban bíznak, hogy addigra várhatóan már Albánia is az Európai Uniónak egy tagországává fog válni, ami viszont ugye tulajdonképpen, ha nem is semmisíti még meg ezt a megállapodást, de hogy ugye érvényét fogja veszíteni, hiszen ennek a megállapodásnak pont az volt a lényege, hogy Olaszország egy nem EU-s országban, egy harmadik országban hozzon létre egy visszatérési központot. És ennek kapcsán egyébként a paktumban is lehetnek majd paktum kapcsán is még lehet számítani bizonyos módosításokra.

0: a megállapodás alapján is ez még tud majd működni, hiszen ugye 5 évre szóló megállapodást kötöttek, de hosszú távon azért megkérdőjeleződik szerintem az, hogy van-e értelme egyre a pár évre létrehozni visszatérési központokat Albániában, hiszen hogyha azokat nem fogják tudni később használni, akkor tulajdonképpen olyan létesítményekbe investálnak a tagországok, amelyeknek hosszú távon nem lesz már jelentőségük.
1: Ugye a migrációs paktunk kapcsán azok a tagországok, akik megvédték magukat a migráció káros hatásaitól, azok üdvözölték az ilyen kezdeményezéseket, mint amit Olaszország is kötött Albániával. És azért szűk egy hónap van a migrációs paktum beindításáig, és ebben nem csak a visszatérési pontokat értjük, hanem a bent lévő illegális migránsokat, pont azok a tagországok, akik túlterheltek, akár Franciaország, Németország, Olaszország, szeretnék azt, hogy ettől a túlterheltségtől egyfajta levegőt kapjanak. Ugye abba bíztunk, hogy a túlterheltsége majd Albánia tud csökkenteni, de hát hogyha ez nem lesz hosszú távú megoldás, akkor ez milyen hatással lehet a migrációs paktum azon részére, ahol azon tagállamoknak is kell migránsokat befogadni, akik eddig megvédték magukat ettől.
0: Ugye ide sorolható például Magyarország is. Na most ugye itt... Maga a paktum ugye azt írja alapvetően elő, ugye megszabott egy kvótaszámot a tagországok számára, hogy hány migránsnak a menekültügyi kérelmét kell elbírálnia. És itt ugye ez alól mentesülnek bizonyos országok, amelyek esetében az Európai Bizottság is elismerte, hogy nagy mértékű migrációs nyomással szembesülnek, miért tartoznak ugye a mediterrán országok, köztük Olaszország is, de említhetnénk még Spanyolországot, vagy akár Görögországot is. És ugye a paktumnak ez a pontja azt mondja ki, hogy azok az országok, amelyek számára a kvótákat előírták, annyi számú migráns kell átvenniük, és az ő menekültügyi eljárásokat már az ottani központokban kell létrehozni, illetve magukat a központokat is létre kell hozni, hogyha még az adott ország nem rendelkezik ezekkel a létesítményekkel. Magyarország esetében itt több mint 7700-as kvóta számot határoztak meg. Nyilván ez inkább egy ilyen legrosszabb esetben ez tud történni című forgatókönyvvel lehet itt számolni. Ugyanakkor minden tagország számára biztosítani kell ezeket a lehetőségeket. Tehát fel kell állítani ettől függetlenül a központokat, biztosítani kell a személyzetet, a különféle technikai kritériumokat is.
1: Hogy áll ezzel Magyarország kormánya, hiszen a migrációs paktum végrehajtásához minden tagországnak le kellett tenni egyfajta ütemtervet. Most kérdés az, hogy ezt Magyarország korábbi kormányzata megtette, és ettől talán fontosabb kérdés az, hogy a felálló új kormány hogyan áll ehhez a kérdéshez, hiszen szűk egy hónapjuk van.
0: Ugye Magyarország előző kormánya határozottan elutasította a paktum végrehajtását, és én azt gondolom, hogy a következő kormány is, tehát a jelenlegi kormány is azért egy hasonló álláspontot fog képviselni, tekintettel például arra, hogy a déli határzárat, a déli határkerítést, azt a Tisza kormány sem utasította el. Úgyhogy én bizakodó vagyok abból a szempontból, hogy a jelenlegi kormánynak nem lesznek káros intézkedései a magyar bevándorlási, és ezzel kapcsolatban a magyar biztonsági helyzetre is. Ugyanakkor szerintem azért azt is fontos kiemelni, hogy Magyarország esetében ami súlyosabb problémát jelent, az nem az itt lévő migránsoknak a helyzete, hiszen azért Magyarországon nem sokan vannak, hanem sokkal inkább az, hogy a déli határzára ez mennyire fog majd tudni egy még nagyobb nyomást gyakorolni. Hogyha például ránézünk a Frontex adataira, azok jellemzően azok kizárólag a sikeres irreguláris határátlépéseket rögzítik, ellenben nem veszik alapul az, hogy mennyi migráns tartózkodik a határon, akik mondjuk rendszeresen próbálnak átlépni. Nyilván ez egyfajta nyomást is jelent Magyarország számára. Meglátjuk, hogy a jövőben ez hogyan fog majd tudni alakulni. Én azt gondolom, a Magyarország álláspontja ebben a kérdésben nem feltétlenül fog majd változni.
1: Egyet tudunk, amikor Orbán Anita ott járt a déli határnál, és a kerítésről mondott véleményt így, ahogy ön is fogalmazott, hogy ezt megtartják, ám emberségesebb lesz. Ezt még nem tudjuk, hogy mit jelent Orbán Anita megállapításában az, hogy egy emberségesebb kerítés lesz, de emlékszünk rá, hogy Ausztriába is hívták ezt a bizonyos

0: kerítést szárnyas kapunak, tehát nem olyan határvédelmi kerítésnek, mint amit Magyarország mondott ki. De ez azért is nagyon fontos, hogy mi a kormánynak ehhez a hozzáállása, hiszen uniós forrásokat tartottak vissza a kormányzat elől. Ebbnek egy része, ugye jogállamiságra hivatkoztak, de hát elmondta Ursula von der Leyen azt, hogy akár a migrációhoz való hozzáállás, akár az Ukrajnához való hozzáállás is közrejátszott abban, hogy ezeket a jogállamisági eljárásokat elindították. Most azt látjuk, hogy az új kormányzat mindent megtesz azért, hogy leüljön az Európai Bizottsággal, és megegyezzenek, hogy ezeket a forrásokat hogy tudják hazahozni. Ugye egyrészt van ott egy 27 pontos terv. A fő kérdés az, hogy ebben a migráció kapcsán kell-e bármit is engedni a magyar kormánynak, illetve talán ami még fontosabb, hogy Magyarország vállát pont a kerítés miatt nyomja az a bizonyos 1 millió eurós napi büntetés. Ez szóba kerülhet-e, tud-e a jelenlegi kormányzat tenni bármit azért, hogy akár ezt a büntetést eltöröljék?
1: Nos, a jelenlegi kormányzatnak még, ahogy legalábbis én láttam a híradásokban, még nem sok közleményt adtak ki a várható migrációs politika alakulása kapcsán. Ugyanakkor az uniós pénzek hazahozatalát azt egy prioritásként tekintik, és itt biztos vagyok benne, hogy valamilyen változtatásra szükség lesz majd ehhez, amivel ki fognak majd tudni egyezni. Hát meglátjuk, hogy a jövőben ez majd hogyan fog majd tudni sikerülni. Én azt gondolom, hogy most itt első körben még egyelőre inkább a június 12-i határidő az, ami egy szorítóbb határidő, hiszen azért az hamarosan itt van, és azért ezt az Európai Bizottság, illetve más uniós intézmények is azért árgus szemekkel figyelik, hogy a tagországok hogyan hajtják végre a paktumnak a vállalásait. Meglátjuk, hogy a jövőben ez mit fog tudni jelenteni Magyarország számára.
0: Az viszont biztos, hogy a migráció kapcsán az Európai Unió és a tagállamok nem dőlhetnek hátra, hiszen most azért Görögország kormánya riasztó adatokat közölt, sőt, nem csak adatokat közölt, hanem azt mondták, hogy mindenféleképpen meg fogják védeni, nem csak Görögország, de az Unió határait is. Mi az, ami most éppen Görögországnál kialakulóban van?
1: Görögország esetében azt látjuk, hogy a hagyományos migrációs útvonalakon szintén jelentősen elapadtak a számok. Ugyanakkor megindult új útvonalak kialakulása a Görög-szigetekre, és például Kréta éppen tavaly vált egy rendkívül népszerű célponttá, és Krétán még idén is már egyre inkább növekednek a számok. Ide főként Líbiából érkeznek egyébként a migránsok, csak úgy egyébként, mint Olaszország esetében. Ugye Líbia egy központi tranzitországgá vált, És ugye lényegében most velük próbálja a küzdelmet felvenni Görögország. Most éppen néhány héttel ezelőtt volt is egy görög hivatalos delegáció Líbiában, ahol szintén tárgyaltak a migrációs nyomásnak a csökkentésének az esetleges lehetőségeiről. Itt szóba kerültek még továbbá az embercsempészeknek is a helyzete is, hiszen azért ők is próbálják kijátszani azért a kormányok szigorításait.
0: Olyannyira eltökéltek a görögök, és erről nagyon fontos beszélni, hogy ők azt nyilatkozták, legalábbis a migrációért felelős miniszter, hogy azokat, akik nem jogosultak menedékjogra, őrizetbe fogják venni. Ez csak azért furcsa így hallani, mert erre mit reagálhat Brüsszel? Ugye hoztuk Olaszország példáját, ahol azért volt nemzetközi botrány abból, hogy a hajókat visszafordították. Itt van Magyarország példája, aki a határkerítésen kívül próbálta tartani a migránsokat, és ugye mindenki azt látja, hogy az 1 millió eurós büntetés az ettől függetlenül itt van. Na most itt van egy Görögország, aki azt mondja, hogy a végsőkig el fog menni azért, hogy a határait megvédje. Partner lehet-e az Európai Unió végre egyszer egy tagállam kapcsán abban, hogy védje az Unió és a saját határait?
1: Unió szinten azért szintén érzékelhető egy irányváltás. Ugye még itt a beszélgetés elején még utaltam is arra, hogy nem csak Olaszországban, de hogy azért európai szinten minden tagországban megindult valamelyest egyfajta irányváltás a szigorítások felé. És én azt gondolom, hogy ez unió szinten is abszolút érezhető. Például már önmagában a migrációs paktum is már egy irányváltás jelöl, hiszen arra eddig nem igazán volt példa, hogy az Európai Unió ennyire kívül akarná tartani a tagállamokon a migránsokat. Illetve azért itt egyéb más jele is vannak annak, például az is, hogy az Európai Unió már a tálibokkal is leülne, illetve le is fog most már várhatóan ülni, tárgyalni, szintén itt az afgán állampolgárok kitoloncolása érdekében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy unió szinten azért ez a szigorítás már ez így az agendán van, mondjuk úgy, vagy napirenden szerepel, és én nem tartom azt egyébként túl valószínűleg, hogy akkor most Görögországgal szemben is egy túl szigorú álláspontot képviselne majd az EU hosszú távon.
0: És változtathat-e ez a Magyarországgal kapcsolatos hozzáállásán az Európai Uniónak? És itt gondolok határozottan a büntetésre. Ugye nagyon sok tagállami vezető ismerte be azt, hogy a magyar miniszterelnöknek a migráció kapcsán igaza volt, amikor felhívta a veszélyekre a figyelmet. Nagyon sok tagállam, tagország ugyanúgy határkerítést épített. Itt vannak például a lengyelek, az is kitenne egy műsort, hogy a lengyel kerítés az mennyivel, vagy miért lett jobb, vagy emberségesebb, mint amilyen a magyar kerítés, és azért azt se felejtsük el, hogy számos tagállam zárta le a schengeni határait belülről, hogy védje magát a migrációtól. Nem hallottuk azt, hogy Brüsszelből ez ellen eddig felemelték volna a szavukat, de ha már ennyi minden halmozódik egymásra, lehet-e az, hogy valóban Magyarország eljut arra a szintre, hogy legalább ezt a büntetést leveszik a válláról, ami azért valljuk be az Európai Unióban, ennek a mértéke példanélküli.
1: Nos, itt azért az 1 millió eurós büntetés körül még azért nagyon sok kérdőjel van, hiszen időközben életbe fog lépni a migrációs paktum is, és itt ugye itt a fő kérdés majd az lesz, hogy ez az 1 millió eurós büntetés akkor is megmarad-e, hogyha már a paktum is már életbe fog lépni, hiszen a paktum az azt mondja ki, hogy a tagországoknak, a frontországoktól nem kötelező átvenniük a migránsokat, hanem ez kiváltható egyéb más módon is. Kiváltható például azzal, hogy minden egyes migráns után egy bizonyos összeget fizetnek a frontországoknak, tehát annak az országnak, amelyiktől átveszik a migránst, vagy pedig még itt operatív, illetve technikai segítség lehetősége is még fennáll. Na most már korábban is több tagország jelezte, hogy inkább fizetne a migránsok után sem, mint hogy átvegyék őket, és itt most a nagy kérdés majd az lesz a jövő, hogyha Magyarország úgy dönt, hogy inkább fizet a migránsok után, akkor is még fennáll-e majd ez a bizonyos 1 millió eurós büntetés. Ugye szöki szempontból kellene itt megvizsgálni az ügyet, és megmondom őszintén, hogy maga az uniós jog az nem a szakterületem. Ugyanakkor azért benne van alatban az, hogy az 1 millió eurós büntetés, ez még majd továbbra is azért folytatódni fog, de erre biztos választ, én azt gondolom, hogy inkább majd a következő 1-2 hétben fogunk majd tudni kapni.
0: Hát a legoptimálisabb megoldás mondjuk az lehetne, ha Magyarország úgy válthatná ki azt, hogy ne kelljen migránsokat befogadni, hogy azt a büntetés tételéből, ami úgy látszik, hogy több tagállamot nem büntettek azért, amit Magyarországot mondjuk levennék a válláról, de hát ezt lehet, hogy még akár az új kormányzat el is tudja érni, hiszen azt szeretne, ezt is Orbán Anita mondta, hogy ha ők nem bot lennének a küllők között, hanem küllő azon a bizonyos keréken, de hát valljuk be, hogy nem csak Olaszországban van a migrációból probléma, hanem ön is itt több országot említett, és akkor azért nézzük meg a közel-keleti helyzetet, hiszen az nem került nyugvó pontra. Na ez mennyire súlyosbíthatja a migrációt?
1: Na most a jelenlegi közel-keleti helyzet kapcsán két külön esetről kell beszélni. Ugye egyrésztről arról, hogy a maga az iráni háború el tud-e indítani bármilyen mértékű, ugye el fog-e indítani bármilyen mértékű tömeges migrációs nyomást Európa irányába, és ezen belül is pedig itt, és akkor itt jön be a másik eset is, hogy iráni állampolgárok fognak érkezni, vagy pedig Iránban tartózkodó zömében afgán állampolgárok fognak érkezni Európába. Egyelőre azért én meglehetősen optimista vagyok, bár remélem nem túlzottan optimista, de azért nem lehetni az, hogy tömegesen érkeznének Európába az iráni háború elől menekülők, legyenek iráni vagy pedig afgán állampolgárok. Ennek pedig az az oka, hogy ugye Törökország még 2016-ban megegyezett az Európai Unióval arról, hogy bizonyos kedvezményekért cserébe nem fogja átengedni a szíriai állampolgárokat, akik ugye a polgárháború elől menekültek át Törökországba. És hasonló időben felhúzott Törökország egy erős határkerítést az iráni határa is, és egyelőre úgy tűnik, hogy azért ez eléggé meggátolja maga a határzár is, illetve a szigorú török politika emberek millióit attól, hogy Iránból vagy akár Afganisztánból Európa felé induljanak.
0: Annak ellenére, hogy önbizakodó és pozitív tekintetben azért úgy gondolom, hogy akár egy egész műsort ki tudnánk azzal tölteni, hogy a Közel-Kelet milyen folyamatokat, illetve az ott kialakult válság milyen folyamatokat fog elindítani, de hát ez majd egy következő adásnak lesz a témája. Nagyon szépen köszönöm Dóce Edit Krisztinának, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, és az a cél is, hogy mintegy 50 kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára hozzanak létre versenyképes kutatási környezetet. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről. Tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium az Alpár Ignác tervezte épületbe. Jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárca vezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a Magyar Közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány miatt évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsáy József. És végül a várható időjárásról. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél több felé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8 és 13, napközben 11-20 fok közötti hőmérséklet valószínű. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, Ciprusz Évát hallották krónikával, legközelebb majd 20 órakor várom Önöket, itt a Kossuth Rádióban. 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat.
2: Zászlós élőképek, néptánc, mazsoret bemutató, a versenyzők buzdítása fúvós zenekarral, a mohácsi busók kerékpáron, dűlőről dűlőre, két keréken a villányi borvidéken, és Vazarelli ihlette flashmob Pécsett. 5 versenynap, 19 csapat, 112 versenyző, a 101 éves Tour de Hongrie kerékpáros körverseny kulisszatitkai és Mohács, Villány, Pécs természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
3: Kapcsolatépítés. Mérlegen a magyar külpolitika elmúlt 20 esztendeje. Államhatárok. Biztonsági kihívások Magyarország előtt és mögött. Mi történt az elmúlt 2 évtizedben és mi várható? Biztonságosabb lett-e a magyar világ? Szárnyszegő. Könyv a Kádár rendszer tűrt, tiltott és támogatott zenekarairól és a zeneipart akkor irányító Erdős Péterről.
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
6: Így sem lehet nyugalmunk.
5: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
7: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
8: Jó estét kívánok! Mócár Gábor vagyok, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a mai este házigazdája. Vendégem Földvári Né dr. Kisék, a néprajzkutató, történész, egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. A mai témánk pedig a 20. század nagy nemzeti traumáinak lenyomata a magyarság 21. századi emlékezetén és identitásán.
9: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
8: És hát a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mi munkaügyekből adódóan sokszor találkozunk. Ti alapvetően a 20. századdal, a 20. század második világháború alatt kezdődő vészkorszakától egészen a rendszerváltásig, vagy talán azon is egy kicsit túltartó időszakkal foglalkoztok, mi pedig a régebbi múlt történelmi emlékezetével. Ez az év, ez rengeteg nagy történelmi eseményre ad lehetőséget aktívan visszaemlékezni. Ami számotokra talán az egyik legmeghatározóbb a 56-os forradalom 70. évfordulója, mi pedig a Mohácsi csata 500. évfordulója. Foglalkozunk aktívan. Mind a kettő olyan fejezete a magyar történelemnek, amely egyfajta korszakos, vízválasztó, nagyon fontos mérföldkőszerű esemény, nyilvánvalóan más-más szempontból, de vajon jól érzem-e, hogy, és itt sok más 20. századi eseményről fogunk még beszélni, hogy ezeknek a nagy történelmi korszakos eseményeknek megmarad a lelki lenyomata a magyarság identitásán, a történelem felfogásán, az életének a szervezésén, egyes veszélyekre való reagálási képességén megmarad-e a lenyomata? Vajon milyen nyomokat hagytak bennünk ezek az események, és nyilvánvalóan most beszéljünk a második világháborútól kezdve egészen a rendszerváltásig, vagy akár a trianoni hatalmas nagy, minket minden szempontból meghatározó traumától kezdve egészen a 20. század végéig sok mindenről, mert az én benyomásom az az, hogy a magyarság olyan lelki terhekkel és gondokkal is küzd, amikor egy-egy váratlan szituációval vagy problémával találja magát szembe, ahol erősen érezzük ezeknek a történelmi eseményeknek az el nem múló, vagy talán soha el nem múló következményeit.
9: Tekintettel arra, hogy egy közösségnek az identitása, önazonossága, bár ez a fogalom, ez azért nyilván nagyon, nagyon sok fele ágazik el, de mégis ennek talán az egyik legfontosabb összetevője a közös nyelven, a közös kultúrán, túlmutatóan a közösen elmesélt vagy el nem mesélt történetek, amelyek valóban szervezik a tapasztalatot, és talán valamiféle okulásul is szolgálnak. De persze, hogy hogyan szervezik a tapasztalatot, meg kinek milyen tapasztalata van, azért az már nagyon, nagyon sok rétű. És hogyha csak a 20. századra tekintünk, akkor azért, ha végignézzük egy ilyen, mondjuk ilyen madártávlatból, ugye ezt történészek szokták mondani, hogy tulajdonképpen ez a nagyon gyors és nagyon radikális rendszerváltásoknak az időszaka. Tehát, hogyha megnézzük, hogy tulajdonképpen az első világháború elvesztésétől, a monarchia összeomlásától, felbomlásától és az azt követő kataklizmáktól kezdve a rendszerváltásig legalább 7 rendszerváltás követte egymást. 18, 19, utána az ellenforradalmi berendezkedés, ugye a Trianont követő Horthy korszak, majd utána ugye a zsidó törvények 44, 45, 56 és a rendszerváltás, és hogy ezek nem csak hogy rendkívül radikális, gyökeres változások voltak, nagyon komoly elitváltással jártak, és ezek a változások legtöbbször erőszakos, traumatikus tapasztalatokat is jelentettek, és ráadásul a társadalom különböző csoportjai különbözőképpen élték meg ezeket a történelmi eseményeket. És hogyha még tovább megyünk, hogy azért miért van olyan sok feladatunk mindezzel, ráadásul úgy is hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt, világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind elbeszélhetetlen események voltak, hogy egyszerre hordozunk nehéz, meg persze felemelő történelmi tapasztalatokat, és hordozzuk mindazt a kibeszéletlenséget is, ami segítene talán a múlt feldolgozásban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sok feladatunk van nekünk történészeknek is, az emlékezeti kultúrát alakítóknak is, és a társadalom kisebb-nagyobb közösségeinek is ebben a folyamatban.
8: Rátérünk mindjárt a ti kutatási és történelemfeldolgozási területetek igazi fókuszára, a 43-44 utáni időszakra, de itt most az jutott az eszembe, hogy amennyire egy Nemzeti Emlékezet Bizottságának létre kellett jönnie, mert szerintem nagyon jó, hogy ti létrejöttetek, kifejezetten ennek az időszaknak a teljes feldolgozására, és én látom és tudom, hogy még mindig tömegével kerülnek elő azok a kutatási eredmények, az Oral History interjúkon keresztül begyűjtött történelmi adatok, visszaemlékezések, feldolgozatlan fejezetekről szóló történetek, amelyek még mindig cizellálják a 44-45 és a rendszerváltás közötti időszakot. De legalább ennyire szükség lenne talán egy másik ilyen kutatóintézetre, amely az első világháború elejétől, vagy akár a világháború lezárásától, a Kommüntől, és Trianontól kezdve a második világháborúig, vagy a világháború alatti magyar szerepvállalásig tárgyalná ezt a történelmi időszakot, mert nekem az a benyomásom, hogy a kommunista időszakról most már azért egyre inkább kendőzetlenül és mélyreásott információk alapján tudunk beszélni. De erről az 1914 és mondjuk 38, 39 vagy 43, 44-ig tartó időszakról sokkal kevésbé tele van történelmi tabukkal. Vannak érinthetetlen toposzok, vagy legalábbis nagyon sokak által érinthetetlennek tartott toposzok, csak ha Teleki Pál szerepvállalásáról, az őt ért vádakról, a vörös térképről, Horthy Miklósról, negyedik Károlyról, a gazdasági világválság hatásairól, Károlyi Mihályról, a Vörös Grófról, ha beszélünk, azért ezek sokkal kevésbé vannak kint egyértelmű magyarok által kollektív értékítélettel ellátott módon az asztalon, mint mondjuk a 45 utáni időszak.
9: Hagyj vitatkozzak veled, Gábor.
8: Hogy jöhet, ezért vagyunk itt.
9: Azt gondolom, hogy ezek az asztalon vannak, és hogyha nem is egy dedikált kutatóintézet, de tulajdonképpen egymással is vitatkozó, egyébként nagyon komoly történészi kutató műhelyek foglalkoznak egy-egy kérdéssel, ugyanakkor ami a vitatkozó vitám, sokkal árnyaltabb a kép, hát itt azért a Trianon emlékév évforduló kapcsán, akár akkor még a Akadémia Történettudomány Intézetében lévő lendületkutató csoporttól a Veritásig nagyon-nagyon sok műhely foglalkozott ezzel, és szerintem alapvetően nagyon-nagyon jó munkák születtek. De amit mondasz, hogy a magyarság kollektív, nem is tudom, hogy pontosan hogy fogalmaztál, hogy
8: a kollektív emlékezetében, hogy, a kiterített kártyájú asztalokon kevésbé látom jelen lévőnek.
9: Én azt gondolnám inkább, hogy nincs egységes történeti emlékezet. Tehát ha csak azt mondod, nagyon sok példát hoztál elő, de mondjuk ha azt mondom, hogy Károlyi emlékezetének van egy polgári radikális hagyománya, amelyik az első magyar köztársaságra emlékezik a Károlyi kormányból, és tulajdonképpen egy demokratikus polgári örökségnek a képviselőjének tartja, és van egy másik, amelyik mondjuk hazaárulónak és nemzetvesztőnek és egyebeknek, és nyilvánvalóan mind a kettőnek megvan a maga emlékezeti kultúrája, és van egy egyébként vitatkozó történészi közeg, amely máshova és máshova teszi a hangsúlyt. De én azt gondolom, hogy ami igazából talán hiányzik, az az, hogy ezeknek a nagyon eltérő emlékezeti kánonoknak valami fajta olyan kultúrája a vitatkozásnak, amelyik úgy tud érvelni a saját meggyőződésem mellett, hogy a másik nézőpontját, ha nem is elfogadja, de meghallgatja. Tehát én inkább azt gondolom, hogy egymással párbeszédben nem álló, ahogy ma szokták vélemény buborékok élnek egymás mellett, és ezeknek kevés az interakciója, és bizonyos évforduló kapcsán, itt azért volt 18-nak, 19-nek, meg ugye Trianonnak is évfordulója.
8: Tavaly volt egy Klebersberg 150,
9: igen, tehát hogy ezek azért évek. Időről időre előjönnek, és szerintem a történészek azok éles vitákat folytatnak. Az, hogy a történészi tudás, és ez tágabb emlékezeti kultúra hogyan van egymással, abban igazad van, és ezt én is érzékelem, és azt gondolom, hogy tényleg komoly erőfeszítések voltak, hogy talán a kommunista diktatúrának a történetei, meg ennek az emlékezeti kultúrája jobban intézményesült, jobban jelen van a közbeszédben, de hát nagyobb is volt az elmaradás. Én azért mégiscsak a 40 utáni időszaknak vagyok igazán a kutatója, meg az intézményünk is erre fókuszál, tehát nem kaszálnék másoknak a vetésébe. De mondom, én azért azt érzékelem, hogy alapvetően eltérő emlékezeti, mondjuk így kánonok élnek egymás mellett, és ezek között viszonylag kevés a párbeszéd.
8: Hadd mondjak egy gyakorlati példát, ami a gondolataimban kering. Ugye Mohács 500 kapcsán most az egy nagyon fontos feladatunk, hogy elmondjuk, hogy hősökről volt szó, akkor akik a magyar királyi zászló alatt egyesültek, felvállalták egy közép-európai összefogásban az óriási túlerő ellen az önfeláldozó védekező háborút, illetve csatát. Mohács kapcsán is arról kell beszélnünk, hogy hiába szakadt utána három részre az ország, de a reformáció megjelenésével, az anyanyelvű liturgia megjelenésével, az egyházak szerepével a magyarságnak nyílott egy újfajta kis útja, kapuja megmaradás felé. Mohács után, vagy az ország három része szakadtával volt esély arra, hogy ez az ország teljesen eltűnik a föld színéről. Mint ahogy Trianon után is volt esély. Tehát nem véletlen az, hogy a szegedi fogadalmi templom és a mohácsi fogadalmi templom alapkőletétele és megépítése az egy nagyon erős Trianon utáni újrakezdés, csak azért is megmaradunk, megmutatjuk, nem esünk szét gondolatot fogalmaz meg, és ezek a nagy nemzeti traumák, ezek mindig a későbbi újraébredés és újjáépülés, az újrakezdés, a le nem törhető életerő szimbólumaivá váltak, és ezért fáj számomra, hogy a két világháború közötti fantasztikus társadalmi, oktatási, kulturális, gazdasági fejlődést, amit egy agyoncsonkított ország eltűnése ítéltetett agyoncsonkított országból egy újabb európai középhatalommá emelte Magyarországot 38-39-re, erről nem a megfelelő helyen beszélünk.
9: Az egyik, amit mondtál itt Trianon kapcsán, ugye itt végül is mi az alap probléma, hogy tulajdonképpen a nemzeti függetlenség, az önálló független magyar államiság, ugye Trianonnal jön létre. Akkor, amikor az egy óriási, mind területi, mind emberi veszteség nyomán következik, az 1000 éves magyar állam területi egységének a felbomlásával. És ez ugye ráadásul egy vesztes háború után, és ezt a fajta megalázottságot, gyakorlatilag a függetlenségünk a megalázottsággal együtt érkezik meg Trianonnal, és ez borzasztó nehéz feldolgozni. És persze, amiről te beszéltél, az ennek a két háború közötti időszaknak az óriási teljesítménye, de azért azért ez a két háború közötti időszak az óriási teljesítmény mellett azért egy csomó olyan dolgot is hozott, ami azért mégiscsak hozta a revíziós politikát, amiből nagyon nem lett volna esély más politikát vinni, de mégiscsak tulajdonképpen ennek a revíziós politika az egyik összetevője annak, hogy Magyarország nem tudott kimaradni a második világháborúból.
8: A második bécsi döntés, a domi hadsereg.
9: Hát meg a háborúba való belépés. Ott volt a numerus clausus, majd utána a zsidó törvények, ott volt egy irgalmatlan nagy szociális feszültség, hát hogy csak a népi íróknak a nagy áramlatára gondolsz, hát azért nem voltak annyira oda a betleni konszolidációtól, mondjuk egy német Lászlót, hogyha olvasol, meg hát nagyon sok mindenki más is, csak példaként mondtam, tehát azért volt ott egy szociális feszültség, a paraszti társadalomnak a problémája, a földkérdés problémája, ugye a demokratikus jogoknak a parlamentarizmus az megvolt, de azért ez nem volt egy teljes demokrácia.
8: Nulláról kellett tehát, a demokráciát megtanulni.
9: Tehát én csak azt akarom neked mondani, 20. századunk részben nagyon közel van, részben nagyon terhes örökséget hordoz, és azt gondolom, hogy történeti képeknek a komplexitását, azt nem tudjuk megspórolni. A kérdés az az, hogy hogy tudunk erről beszélni. Úgy tudunk erről beszélni, hogy el tudjuk mondani egy korszaknak, egy politikusnak, egy politikus gárdának, egy értelmiségi gárdának, különböző társadalmi csoportoknak a teljesítményét. Ezt el tudjuk-e ismerni, be tudjuk-e fogadni, és azt is tudjuk mondani, hogy ezzel viszont nem azonosulunk, itt hiba volt, ez mondjuk a mérleg másik serpenyője. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon nehéz, hiszen nagyon traumatikus időszakokról, vagy traumatikusan végződő időszakokról kell beszélnünk, ahol ráadásul történelem nagyon sokszor a kultúrharcnak is a másik megsemmisítésének, vagy kiszorításának is az eszköze volt. A másik dolog meg, amit a hősökről mondtál, ez is egy olyan érdekes dolog, nekünk néhány évvel ezelőtt jelent meg egy kötetünk, Magyar Hősök.
8: Kiváló könyv, mindenkinek javaslom.
9: Nagyon szépen köszönjük, volt a címe, és annak az volt az alapkoncepciója annak a kötetnek, mint ahogy aztán utána most az ellenállók kötetünknek is, ami a 44-es ellenállás, a második világháború alatti magyar ellenállást portrékon keresztül mutatja be. Az volt mind a kettőnek a koncepciója, hogy olyan élettörténeteket mutassunk be, amelyek lehet, hogy nem egyszínűek. Adott történelmi helyzetben, egy nagyon nehéz krízis helyzetben, amikor nagyon kemény döntések előtt állt az illető. Tehát német megszállás után vállalja-e az embermentést a saját szabadsága, esetleg élete kockáztatása árán is. Ha már egyszer megtapasztalt egy totális diktatúrát a börtönben mondjuk, mert a nyilasok letartóztatták, és tudja, hogy milyen az, amikor fizikailag megkínozzák, vállalja-e azt, hogy egy következő totális diktatúrával is szembefordul? Vállalod-e azt, hogy titokban segítesz a másiknak, akár a kulák szomszédodnak, akár a zsidó szomszédodnak, akár vagy egy irathamisítással, 56-ban a túlerő ellen, vállalod-e akár a szellemi ellenállást, akár a fegyveres ellenállást? De ezek az élettörténetek, ezek nem feltétlenül az elejétől a végéig csak hős történetek. Tehát a 20. századunk tele van olyan életpályákkal, ahol egy pillanatra nagyon büszke vagyok, hogy igen, ez elmutatandó, de egy másik pillanatban pedig az adott illető együttműködött egy másik rendszerrel, vagy nem volt olyan bátor, megkötötte a kompromisszumát, és hogy azt gondolom, hogy nekünk valójában egyszerre kell tudnunk felmutatni a komplexitását, a nehézségét, az esendőségét egy-egy életpályának, azt megmutatni, hogy a totális diktatúrák hogyan törtek, hogyan akartak megtörni embereket, milyen ez, amikor te már azt látod, hogy nincs ellenállásra lehetőség, a túlélés maga az ellenállás, vagy a méltóság megőrzése, az is ellenállás, passzív, de belső erkölcsi ellenállás az aktivitás nélkül is. Milyen az, amikor neked arról kell döntened, hogy börtönben maradsz-e, vagy aláírsz-e, mondjuk internálótábor, recske, felszámolása, tele van ilyen történetekkel. Szóval, hogy ezek nem egyszerű helyzetek, és hogy nagyon különbözőképpen tudsz viszonyulni egy életpályán belül is, és hogy nekünk ezt így ezzel együtt kell valamit kezdenünk, mert ha csak hősökről beszélünk, akkor nagyon könnyen felmutatják mindig tehát a másik oldalt.
8: Tehát itt emberi történetekről van szó.
9: És az emberi felelősségvállalásról,
8: cselekvőképességről. Nyilvánvalóan az ember a saját teremtett mi voltában esendő. És
9: bizonyos 800 évvel ezelőtti történetek, egy kevesebb írásos dokumentum maradt fönn, bizonyos szempontból, hogy mondjam,
8: heroikusabbnak
9: tűnnek, mint a 20. század, ahol
8: hát látjuk a Mohácsi tömegsírás papírban feltárt csontvázakról is, hogy hány nemi betegségben szenvedő katona volt ott. Tehát nyilvánvalóan nem szentekről van szó. De jól érzékelem, hogy, és itt egy picit forduljunk rá az idei 56-os 70 éves évfordulóra, ami nektek az egyik fő fókuszotok, hogy itt számos emberi történetről van szó, és ezeken az emberi történeteken keresztül tudjuk valójában a történelmet is kézzelfogható közelségbe hozni a mai ember számára. Valahol itt arra van szükség az egyre növekvő történelmi távolsága a vérzivataros időszakoktól eltelt nagy történelmi távolság miatt, és én itt a felnövekvő fiatal generációra is gondolok, akiknek nincs kézzelfogható tapasztalata, sőt, talán már egy vagy két generációval ezelőtt sem volt már saját megélésből származó tapasztalata, hogy ezeknek az emberi életutaknak a közelhozatalán keresztül meg kell tudnunk mutatni nekik, hogy itt voltak generációk, akik ilyen hányattatott, sokféleképpen értelmezhető, de mégiscsak önfeláldozó és a nemzetért, az országért felelősséget vállaló magatartása segített ahhoz, hogy a 20. század akár hétszeres, ahogy mondtad, rendszerváltását Magyarország túl tudta élni, mert valahogy eljutottunk ide 2026-ba, és ez nem feltétlenül törvényszerű, hogyha a történelem egyes fejezeteire nézünk rá.
9: Azt gondolom, hogy valóban itt, amit kérdezel, olyan új generáció van, amelyik nem, hogy 56-ot nem éltem meg, hiszen azt mi sem, de a rendszerváltás sem. Pontosabban, hogy milyen volt egy diktatúrában élni. És hogy ezt hogy lehet közel hozni, igen, azt gondolom, hogy az élményszerűség, az érzelmi bevonása, valami fajta interakció, amelyik a történelmet azt nem valamilyen passzívan megtanulandó dolognak mutatja be, hanem kori emberek döntési lehetőségei sokasságaként. Szóval ez az élmény alapú dolog, ez nagyon-nagyon sokat segít. Két dolog miatt is hihetetlenül fontos. Az egyik az az, hogy ugye amit egy közleménykutatásban olvastam, hogy egy ilyen értékpreferencia volt, és ott kiderült az, hogy a szabadság az közel sem tartozik a legfontosabb, ebben a felmérésben a legfontosabb értékek közé. És ugye, ha a szabadság adott, akkor annak a hiánya az nem annyira átélhető, mint nekünk, akik mégiscsak egy szabadság hiányos állapotból jöttünk a rendszerváltás felé, és azért a szüleinktől, nagyszüleinktől sokat hallottunk arról, hogy milyen az, amikor a szabadság az nem csak a közérzület hiánya, hanem az emberi egyéni szabadságnak a hiányát is jelenti, börtön, internálás, kitelepítés, stb. És a másik dolog a dezinformáció, ami szerintem nagyon-nagyon fontos tudatosítanunk, hogy a mai social médiában olyan hihetetlen sok fals információ, történeti fals információ is megjelenik, hogy ezzel szemben felvértezni a gyerekeinket. Ez azt gondolom, hogy mindenkinek, történészeknek, tanároknak, emlékezetpolitikusoknak egyaránt felelőssége, a nőrinek, a nevnek és mindenki más.
8: Hát a valós élettel való hiteles találkozás és az emberi példák elemzése ide vezet. Egy óriási versenyfutásnak vagyunk mi most a részesei, hogy vajon lehet-e egy újabb nagy szabadság meg nem tapasztalás árán újra közel kerülni a történelemhez való érzékeny forduláshoz. Meg lehet ezt oldani tisztán oktatással, vagy pedig át kell élnie a mai felnövekvő, vagy akár felnőtt generációknak egy újabb sötétséget a hosszú fény időszak után, mert azt hiszem, hogy ez nagyon sokunkat foglalkoztatja.
9: Tanárként csak azt mondhatom, hogy különben nem tanítanánk,
8: hát
9: hogyha nem bíznánk,
8: ha
9: nem bíznánk abban, hogy ezekkel az oktatási módszerekkel is azért a lényeget át lehet adni, és talán nem kell mindig mindent személyesen is megtapasztalni.
8: Adja Isten, hogy ez így legyen. Mai vendégem Földváriné dr. Kisék, a néprajzkutató, történész, egyetemi docens volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, akivel a 20. század nagy nemzeti traumáinak a magyarság 21. századi emlékezet és identitásán hagyott lenyomatáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
5: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
10: Vidéki faluból, az Ipolyság melletti Kóvárról indult. Életútja a vegyészmérnöki pályától, a rendszerváltás lázas napjain át a legmagasabb állami tisztségekig, és több mint 30 megjelent művel a kortárs magyar irodalomig vezetett. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, a magyar kultúra lovagja, aki vallja, hogy a közösség szolgálata nem csupán kötelesség, hanem megmaradásunk záloga. Legyen szó a kisebbségi jogok védelméről a tárgyalóasztaloknál, vagy a felvidéki magyar sors megjelenítéséről tollal a kézben. 1956. március 21-én született, egy könnyűnek nem mondható időszakban édesapja és édesanyja is nehéz életet éltek, hogy telt a gyerekkora. Több írásából is azt olvasni ki, hogy leginkább a nagymamája hatotta az értékrendjére.
11: A szüleimet nagyon szerettem és tisztelem, máig ők neveltek fel. Ők adtak egyfajta karakterisztikus vonalat is az életemnek, édesapám meggyőződéses antikommunista volt, édesanyám pedig egy nagyon mélyen hívő katolikus hölgy, aki naponta járt szinte templomba, és a nagymamám volt a családban az a személy, aki az első könyveket a kezembe adta, rengeteget olvasott, tehát neki is sokat köszönhetek.
10: Gyerekként mit érzett a kisebbségi létből?
11: Nem sokat, tehát a kisközség az Balassagyarmattól 4 kilométerre van. Teljesen magyarul beszéltek, tehát amikor az első élményem ezzel kapcsolatban kb. 5 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt Losoncra a járási székelyre, és nagyon rácsodálkoztam, hogy itt ilyen sok ember az utcán nem beszél emberi nyelven, hát miféle dolog ez, hogy a mi szép magyar nyelvünket itt nem ismerik, és aztán fokozatosan belemerültem, ugye az élet belesodort ebbe a témába, aki nem élte át a kisebbségi sorsot, az nem tudja a teljes mélységében fölfogni ezt. Egy kisebbségben élő embernek, ha kinyitja a szemét reggel, már tudatos döntéseket kell hoznia. Ez lényegében a természetes asszimiláció legnagyobb veszélye, hogy a kávé mellé melyik rádióadót fogja hallgatni, hogyha kilép az ajtón, akkor a szomszéd, akár a szlovák szomszéd megkérdezi, hogy a gyerekét miért magyar óvodába adja, a munkahelyén megkérdezhetik azt, hogy a gyerekét miért magyar vagy miért nem szlovák iskolába adja, és ez így megy egész nap, egész életében. És hát ezért én úgy gondolom, hogy aki megtartja a nemzetiségét, az értékeit, akár a vallását is, az egy értékes ember, és hát én egész életemben ezt a vonalat próbáltam a könyveimmel is, meg a közéleti tevékenységeimmel is szolgálni.
10: A zene az hogy kúszott be az életébe, hiszen 3 hangszeren is játszik?
11: Édesapám több mint 4 évet töltött a Szudétavidéken, és az öcsével vitték ki oda. Nem jó szántából ment, és ott a Szudéta vidéken, ugye Csehszlovákiából, a volt Csehszlovákiából több mint 3 millió németet nagyon durva módon előztek, és a helyükön egy csomó ingóság és ingatlan maradt. Többek közt egy harmónium is, amit a bácsikám megvásárolt, hazahozott, és az egyik szobába ott volt egy valamilyen ilyen nagy asztalszerűség, és egyszer a bácsikám, amikor hazajött, akkor karácsonykor játszott rajta. Fölkeltette az érdeklődésemet, kb. 6 éves lehettem akkor, és elkezdtem játszani, megtanultam a kottát, érdekelt a dolog. 7 éves korom óta, miután egy kis faluba voltunk, és ott nem volt állandóan plébános, illetőleg kántor, organista, hanem kijártak oda hozzánk. 7 éves korom óta rendszeresen játszottam a helyi templomban, tehát az orgona a szívem egyik csücske.
10: És így Bach művei is?
11: Hát ha az orgona irodalmat nézzük, akkor a fejedelem, a király, a császár, az mégiscsak Bach.
10: Bach d-moll tokkáta és fuga

0: Még egy kicsit az édesapjánál maradva, mert engem nagyon érdekel az, hogy az emberben hogy van ekkora erő. Ő bognár asztalos mesterséget tanult a II. Világháború előtt, és aztán tüzérként szolgált a csehszlovák hadseregben Prága mellett, és 1938-ban, amikor Felvidéket visszacsatolták, behívták Losoncra, az első magyar hadseregbe, és kétszer megjárta a keleti frontot. És aztán 1945. februárjában Budán esett fogságba. Hogy van az emberben ennyi erő, hogy elviszik fogságba, hazajön, és néhány hónapra rá pedig akkor megint elviszik a testvérével együtt. Egyrészt, hogy volt az édesapjában annyi erő, hogy visszajön, és utána még családot alapít, és leél egy teljes életet, és az édesanyjában, aki ugyanebben az időszakban élt, és látta, hogy mi történik a férfiakkal, nőkkel, családokkal.
1: Bizonyára volt benne egy belső elszántság, megtartó erő. Én ezért vagyok egy késői gyerek, tehát apukám 44 éves volt, amikor én megszülettem. Ez egy felvidéki magyar sors. Ő még a monarchiába született, a történelmi magyar királyságba, mikor gyerek volt, erre ő nem emlékezett vissza már, ugye, de széthullott az az ország. Kitanult asztalosnak, bognárnak, utána elvitték őt katonának, 2 évet töltött Prágában, cseh tüzér lett, aztán hazajött, próbálta csinálni a munkáját, és mikor már elég jól befutott, akkor jött az első bécsi döntés, a Magyar Honvédség katonája lett. Magyarországnak, akkori Magyar Királyságnak és a Magyar Honvédségnek ez ott volt jó, hogy egy kiképzett tüzért kapott, és hát nem csak egyet, hanem a felvidéki magyar katonákat, ugye csak át kellett képezni az egyéb fegyverekre. Aztán megjárta többször a frontot, Budán esett fogságba, 96 kiló volt, egy viszonylag magas férfiről beszélünk, amikor bevonult katonának, és 47 kilósan jött haza a szovjet hadifogságból. És akkor most megint ugye odaérünk egy érzékeny ponthoz, 3 hétig volt a kis falunkban, a kis jelentéktelen faluba, és valaki azonnal megtudta, hogy ő már hazajött, 3 hét után vitték őt Szudétaföldre.
0: Csoda, hogy túlélte.
1: Kemény lelkű ember volt, és 50-es években ugye aztán jött a szövetkezetesítés. Ő azért volt annyira kemény fejű és karakán, hogy gyakran hangosan is elmondta a véleményét a kommunista rendszerről, meg arról, ami történik. 20 évvel régen elnök előtt mondogatta nekem, hogy fiam, ez így nem maradhat, ez meg fog bukni. És én akkor mindig csendben bólogattam, nem hittem el, és ő már nem élte meg, de én megéltem, és az én egész életemet fölforgatta egyébként a rendszerváltás, hála Istennek.
0: Nem csak megélte, hanem tett is érte.
1: Próbáltam, igen, de biztos, hogy akik engem ismernek, azok mondják, hogy van bennem is egyfajta keménység, keményfejűség, mert azért életemben is voltak azért komoly küzdelmek, politikai jellegűek, és ezt valószínűleg az édesapámtól örököltem. Édesanyám alapiskolás és gimnazista koromban mindig mondta, hogy fiam, csak fogd magad vissza, nem kell mindent hangosan kimondani, mert nagyon nem szeretném, hogyha te börtönben végeznéd, vagy ne adj Isten akasztófán. Tehát az anyukám próbált visszafogni, ő látta ezt a keményfejűséget mindkettőnkben. Az egész képhez hozzátenném azt, hogy az én családomat is, és a Léváról származó feleségem családját is a trianoni békeszerződés a szószoros értelmébe szakította ketté. Akkor még nem gondoltak arra a 10-es években, a múlt században, a monarchiában, illetőleg a történelmi Magyar Királyságban, hogy egyszer majd az Ipoly folyóból határfolyó lesz, és az Ipoly folyó mindkét oldalán volt rokonság, de gyerekkoromban ezt tiltották a kapcsolattartást, tehát nem volt az olyan egyszerű, viszont a 80-as években már átjöhetünk Magyarországra, az itteni légkör sokkal szabadabb volt, könyveket innen vittünk át, szamizdatokat csempésztünk át, filmeket néztünk, amelyeket Csehszlovákiában betiltottak, tehát nagyon sokat köszönhetünk a 80-as évek szabadabb magyar légkörének.
0: Önnek is volt, mint mindenkinek, káderlapja, és ez alapján nem vették volna fel szlovák egyetemre, és ezért jelentkezett egy cseh egyetemre. Az, hogy nem a humán vonal felé indult, hanem vegyésznek jelentkezett, ez is emiatt volt.
1: Nem csupán. 1975 februárjáról beszélünk, amikor már be kellett adni a jelentkezési lapokat az egyetemekre. Az Ipolysági Városi Könyvtárban vagyok, várom a korpás tanár urat, volt egy ilyen olvasókörünk, irodalmi körünk, gyönyörű havazás. Nézem azt a sok könyvet, hogy ez mit adott a világnak, jobb lett ettől, hogy kevésbé jobb a világ. És egyszer csak egy nagyon mély érzés jött belőle, mindenki engem humán beállítottságúnak tartott, egyszer csak jött egy nagyon nagy érzés, hogy én nem megyek humán szakra, mert akkor kiszolgáltatott lennék. Csehszlovákiában ez sokkal keményebb volt, mint Magyarországon, és akkor olvastam akkor tájt Szent Györgyi Albert egyik eszéjét a biokémia fenségéről, illetőleg arról, hogy elhelyezi a világi mindenség történetében azt, hogy az ember mint biológiai lény, és egyáltalán a biológiai világ hogy jut el a csúcsra. És hát Szent Györgyi Albert úr megfogott engem, és akkor azt mondtam, hogy oké, mérnök leszek, így lettem kutatómérnök. Azt se tudtam egyébként, hogy ez most miért van. Közben rájöttem a politikában, meg a társadalom szervezésben, hogy a humán végzettségűek azok kicsit ilyen szétkentebbek, és 2002-ben Zurinda miniszterelnök azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy nagyon le vagyunk maradva az Európai Uniós tagságot illetően. Itt ebből a csapatból, mondta a 16 tagú kormányra nézve, te vagy az, aki ezt meg tudja csinálni, csináld. És az, amit én Szent Györgyi nyitottására a Cseh Egyetemen kaptam, a kutatómérnök, az alapkutatást végző ember, az nem tudja, hogy mi van előtte. Az lépésről lépésre kell a nagy titkokat felfedni. Ez a fajta indítatás nekem nagyon jól jött.
0: Valahogy nem látom, hogy ez hogyan alakult, hogy már alapiskolában, gimnáziumban és egyetemistaként is járt énekkarba, kórusba. Ez a hangszerek mellett, egyáltalán az egyetem, a tanulás mellett még ez is belefért az idejébe.
1: Az emberi hang a legcsodálatosabb hangszer. És én nagyon-nagyon örülök annak, hogyha valakinek van hallása, és szép hangja, szépen tud ezzel a hangszerrel bánni. Úgyhogy fiatal koromban énekeltem énekkarokban, és hát ha valaki a szívem csücske ilyen vonatkozásban, akkor én nagyon tisztelem Kodály tanár urat. És úgy gondolom, hogy egyáltalán a magyar szellemtörténet, a magyar nemzet egyik legnagyobb egyénisége, megtisztelő, hogy személyesen is ismerettem őt, illetőleg az özvegyével később több közös tevékenységet tudtunk megvalósítani, Felvidéken is, és hát ugye Galántán a Kodály napok máig mennek, ott van egy szép Kodály mellszobor is, és hát úgy gondolom, hogy az ő tiszteletére is adózhatunk ezzel a Kodály művel.
0: Esti dal.
1: Ennek a vonulatnak, tehát az emberi hang szépségének és a magyar zene letisztultságának és teljességének.

0: amikor végzett az egyetemen, akkor a lévai születésű feleségével úgy döntöttek, hogy hazamennek Lévára, és utána pedig egy gyárban kezdett el dolgozni, ahol 4-5 ezer emberrel együtt dolgozott, főtechnológus lett. Ebben az időszakban a csemadok az egy nagyon erős közösségnek számított, ez a csehszlovákiai magyarok kulturális közösségének számító szerveződés.
1: A Felvidéken, a volt Csehszlovákiában 1949-től létrejött egy olyan kulturális szervezet, amelyik a nevében kulturális szervezet volt, de lényegében az volt a magyar világ. Ott politizáltunk, ez általában ellenzéki közeg volt, mindent ott szerveztünk meg, és 89 után, a rendszerváltás után láttuk, mekkora támasz ez, mennyi embert, személyiséget nevelt ki a helyi közösségekben is, és országos szinten is. Tehát nem voltak problémáink a képzett emberekkel, a polgármesterségtől kezdve a megyei szintű képviseleteken keresztül az országos vagy nemzetközi szintűig. És nemrégiben volt egy beszélgetés az egyik újságban, és az egyik író kollégám csinálta velem, és ő azt a címet adta az én életemnek, az életpályámnak, hogy kényszerpályák és sugalmazások föntről. Most ezt a kacskaringós, de sokrétű életet én nem kényszerpályák sorának fogom föl, hanem mintha egy nagy kézen fogott volna 18-19 éves koromban, és aztán így vezetett a Szkillák és a Karibdiszok között, és ez megint csak ugye az a nagy kéz, hogy én nem tudtam azt, hogy nekem miért kell megtanulnom szlovákul, de aztán meg kellett tanulni szlovákul. Aztán elmentem cseh egyetemre, csehül. Aztán
0: még németül, franciául.
1: Ugye alkutatást végeztem, tehát angolul, németül mindenképpen, és aztán később franciául is. És ki kell

0: hogy egy tökéletesnek tűnő diktatúra ilyen gyorsan meg tud bukni. Féltünk attól, hogy lőnek is majd. Ugyanakkor máig egy nagyon nagy élmény, nem tapasztaltam azóta ilyet az életemben, ahogy az emberek mínusz 12 fokba kimennek az utcára, és mondják, hogy elég volt, valami más kell. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem volt sikeres a rendszerváltás, ez nem így van, a rendszerváltás sikeres volt, ennek a legeklatánsabb bizonyíték az, hogy a Szovjetunió is széthullott. Az már más kérdés, hogy a rendszerváltás lényegében néhány hétig vagy hónapig tart, és tehát megváltoznak az alapparaméterek, van szólásszabadság, van vallás szabadság, a gazdaságot megszabadítják az államkapitalizmustól, stb. Tehát nem sorolom végig. És aztán a szabadabb világban mit tudunk kezdeni a mi szabadságunkkal? Nem gondoltuk akkor azt, és ez nagy csalódás, ugye, hogy a szabadság a rossz szándékú ember számára, a nem tiszta szájú ember számára is szabadságot jelent, és bizony itt a jogállamnak nagyon komoly korlátokat kell fölépítenie, és aztán később már a 2010-es években, amikor egy kicsit lazább volt az életem a kormányzás meg a pártelnökség után, ezt a színpadra is megírtam, két darabomat játszották ezzel kapcsolatban el. A Boráros Imre Színház az egyik, a Hit és Hűség, ez a felvidéki magyarság 100 éves története, a másik pedig a Hit és Illúzió, épp erről szól, hogy milyen illúzióink voltak, és mi volt a realitás. A kettőt együtt több mint 130-szor játszották el, és ment volna még tovább a dolog, csak hát 2020-ban a járvány, a világjárvány ezt megszakította. Összesen 3 drámakötetem jelent meg ebből a 30-ból, és 7 darabomat játszotta 5 színház, és most örömmel mondhatom önnek, hogy Budapesten az Udvari Kamara Színház a Pozsonyi úton május 16-án fogja játszani az újabb darabomat Szakadék címmel. Ez arról szól, hogy hogy élte meg egy pozsonyi magyar család az impériumváltást, és hogy halt meg a gyerekük a pozsonyi sortűzben, tehát egyszerre mondja az anya darabban, hogy meghal a család, és meghal az ország is. Úgy gondolom, hogy a szép prózai könyveimben is, természetesen a publicisztikában is, de a színpadi darabjaimban is a felvidéki magyar sorsokkal kell foglalkoznom, mert ez az, amiben mi egyediek vagyunk a világon, és ezt helyettünk senki nem teszi meg.
1: A keresztény nemzeti értékrendhez kapcsolódik Mozart Ave Verum korpusza?
0: Mindenképpen. A Mozartot én nagyon szeretem és tisztelem őt, valószínűleg mégiscsak a Requiem az, ami talán a csúcs nála, de egészében véve megint csak belejön az énekkar, az emberi hang, tehát az Ave Verum korpusz egy gyönyörű vallomás az emberi lélek tisztaságáról és a teremtés értelméről, és ezt nagyon szeretem.

0: A szlovák parlament és az európai parlament képviselője volt. Szlovákia kétszeres miniszterelnök helyettese volt 1998 és 2006 között. Az MKP elnöke volt. Ebből a világból kilépni és az írás tenni az első helyre. Ez nehéz volt?
1: Egyáltalán nem, sőt, azért ezen a ponton hangsúlyozom, hogy az írás volt az első. Én már a 70-es évek végén, tehát egyetemista voltam és középiskolás korában, amikor egyszerűbb dolgokat már írogattam, illetőleg a középiskolában diáklapot adtunk ki. Az egyetemi időszak alatt már esszéket, recenziókat és komolyabb dolgokat is írtam. Tehát én úgy szereztem nevet a felvidéki magyar közösségben, illetőleg később aztán Magyarországon is, tehát a 80-as évek második felében Magyarországon, Erdélyben, Délvidéken is jelentek meg elbeszéléseim, novelláim. Tehát ebből a szempontból az aktív politikai életem, az a 30 év, az inkább ilyen felfüggesztése volt a szép prózai tevékenységnek. Amikor politikus az ember, akkor van egyfajta, ha tisztességesen csináljam, egyfajta látens belső feszültség, odafigyelés van a 24 órájában. Tehát én úgy gondolom,

0: gondolom, hogy a tisztességes politikusnál ez így van, és így kell lennie, és az nem megfelelő a szép próza írására, tehát van körülbelül 10-11 publicisztikai kötetem, azok akkor születtek. Tehát publicisztikát írtam akkor is, de szép prózát nem, és aztán amikor ez véget ért 2020-ban, akkor én csak visszatértem a csapathoz, örülök, hogy számon tartottak, befogadtak, sőt 2025-ben én kaptam a legjobb szlovákiai magyar novellaíró díját, amiért a kollégáknak szintén hálás vagyok, hogy ezt is, ezt a vonalat is számon tartják.
1: Sok díjat kapott, számítanak ezek?
0: Egyfajta visszaigazolás, de nem igazán meghatározó, tehát természetesen hálás az ember érte, természetesen jól esik, de én ezt nem ezért csináltam. A művészettel kapcsolatban nekem megadatott, hogy legalább 15-20 olyan top művésszel, író, költő, színházi rendező, színész, festő, szobrásszal találkoztam, akik azt mondták nekem nyitott pillanataikban, hogy meglepődtem, hogy ez a szobor, hát ezt nem én csináltam, hogy ez sokkal jobb, mint amit én tudnék csinálni, pedig ő alkotta. Ez a versorát, ez gyönyörű. És akkor azt mondja, hogy hát mintha ez valamilyen felső sugallatra jött volna létre. Tehát én is vallom a saját írásaim alapján is, hogy mintha a teremtő, van ez a bibliai mondat, ugye, hogy nem ti választotok engem, én választalak ki titeket. Mint a teremtő valamit el akarna mondani itt ennek az emberiség nevű, nem tudom milyen nagyon heterogén csapatnak, és akkor erre megtalálja a médiumokat, a művészeket. Tehát én ezért hálás vagyok. Ha nekem valaki 19 éves koromban azt mondja, hogy majd nekem 30 könyvem lesz, és most van nyomdában 31-dik, akkor azt mondtam volna, hogy hát ez biztos nem. Vagy hogy miniszterelnök helyettes leszek, vagy európai parlamenti képviselő leszek, vagy pártelnök leszek, nehogy Isten. Nem hittem volna, de így hozta az élet, és mondta, mintha egy nagy kéz vezetett volna, és én ezért nagyon hálás vagyok.
1: Korábban nyilatkozta, hogy ha valamit másként tenne, akkor az az, hogy ha tehetné, akkor több időt töltött volna a családjával. Ugye 4 lánygyermekük született, és hogy most talán az unokákkal most már valamennyit ebből behozott. Mindig is nagy családot szerettek volna?
0: Nem volt meghatározva, úgy gondolkodtunk, hogy minimum meglegyen a 3, és aztán kicsit túlteljesítettük. Amikor a 4. lányom megszületett, akkor a nagynéném azt mondta, hogy ne félj, fiam, nálunk is csak a 7. sikerült fiúnak, úgyhogy azért ilyen bátorításokat is kaptam annak idején. Most már 6 unokám van, és ha azt mondják, nem régiben mondták rám többször, hogy 70 éves koromra úgy viszonylag még megvagyok, fizikailag is, meg szellemileg is, ez azért van, hogy a 6 unoka nem vagy engem megnyugodni, tehát megint csak van egy történetem, 2016 európai parlamenti képviselő vagyok, Brüsszelben vagyok a szolgálati lakásomban, és egyszer csak telefon hív a 3. lányom. Apu, mit fogsz csinálni? Ez valamikor februárban volt. Mit fogsz csinálni június 16-án? Hát nem tudom, megnézem. Csak hogy szabad-e a június 16-át, mert itt ülünk Ádámmal, az udvarlómmal, és akkor szeretnénk az esküvőt, de hát előtte lecsekkoljuk, hogy neked szabadod van-e. És akkor leültem. És azt mondtam, hogy hoppá, hát az én gyerekeim, az én családom arra szocializálódott, hogyha férhez akar menni, akkor megnézi, hogy az apának van-e akkor szabadja. Hát azért ez már kicsit túlzás, és most próbálok visszaadni vastagon ebből a gyerekeimnek, meg az unokáimnak. A legnagyobb az már 13 éves. Az egyik novellás kötetemben le is írtam azt, hogy abszolváltuk a Puskás Stadionban a német-magyar meccset, és nagyon nagy történet. Ott már az unoka trükközik a nagyapával, és neveli őt úgy, hogy a nagyapa viselkedjen úgy, ahogy az unoka a világot látja, és ez is egy érdekes tapasztalat. Ilyen szempontból is hálás vagyok a sorsnak, és annak örülök, hogy mindegyik egy kis egyéniség már. A legszebb dolog az, amikor délutánonként le tudunk ülni, és 2 vagy 3 vannak, most úgy 4-5 éves korban, és akkor kezdik egymás közt megbeszélni a világot. És akkor én úgy hallgatom őket, és akkor úgy csettintek, hogy milyen jó világ lesz majd, ha ezekben nőnek, és legalább részben teljesül az, amiben gondolkodnak.
1: Egész életében úgy teltek a napjai, hetei, hogy tanult, alkalmazkodott a környezetéhez, felmérte, hogy hogyan kellene még a tudását bővíteni. Az unokáitól mit tanul?
0: A nyitottságot, ha szabad ezt mondanom, nem túlzó ez a kijelentés, hogy emberséget, tehát őszinték, megforgatnak néha ravaszak is, tehát be tudják a nagyapát meg a nagymamát is egyébként szorítani olyan pályákra, kényszerpályákra, amiket ők szeretnének, és ez egy kicsit ilyen szellemi játék, vagy enyhe küzdelem is néha. Örülök annak, hogy okosak, dinamikusak, és főleg kedvelik egymást, tehát mind a hat rendszeresen összejár, kívánják már, hogyha egy hétig nem találkoztak, hogy találkozzunk. Miután a teljes felvonulás, itt a teljes család 16 ember, 16 személyt érint, ugye akkor egyértelmű ebből, hogy havonta legalább egyszer mind a 16 találkozik, és ilyenkor értem meg a Ószövetségből, amikor mondják, hogy Ábrahám a család atya, vagy a nemzetség atya mondta a gyerekeknek, és végignézett rajtuk. Hát én is néha végignézek, és hát örülök nekik, és most miután több időm van, már nyugdíjasként próbálom az időm nagy részét velük tölteni, majdnem minden nap vagyok valamelyikükkel.
1: A szabad lelket emlegette, amit az írásnak köszönhet, hogy a lelke így felszabadult. Az egyik dal, amit kiválasztott, az az Omegától a Petroleum lámpa. Azt hiszem, hogy a szabad lélek és a petroleum lámpa azért összekapcsolódhat.
0: Mondogatom ezt több helyen, több alkalommal, és néha látom, hogy rádöbbennek sokan, hogy ez a szubkultúra, ami az 50-es években kialakult, az rengeteget segített a világ fellazításában. Tehát a történet a II. Világháború után buta hidegháborús viszonyok közül indul, a vasfüggöny mindkét oldalán, és aztán jön egy fuvallat a világ felé, amikor Amerikában is, ugye Angliában is, a világ nyugati részén, de Kelet-Európában is, a vasfüggöny itteni részén létrejön egy szubkultúra, amelyik a bigottságtól, a butaságtól, a bezárkózottságtól a szabadság felé, a szabadabb gondolkodás felé viszi el az embereket. Van ennek színe és fonákja is ennek a folyamatnak, de annak örülök, hogy Magyarország ebben világbajnok, vagy a világ élvonalába tartozik. Itt megint csak problémám van azzal, hogy kiket nevezzek meg, mert ez egy nagy erős generáció, és legalább 30 név az, akiket fel kellene sorolni. Viszont úgy gondolom, hogy a világ, meg én magam is sokat köszönhetek nekik, illetőleg a rendszerváltás nem valósult volna meg úgy, tehát még biottabb és butább világban élnénk most, ha nincs ez a szubkultúra. És aztán úgy hozta a sors, hogy az Omegásokhoz közel kerültem, személyes barátaim már váltak. Amikor Pozsonyban voltak, akkor fogadtam őket miniszterelnök helyettesként a esztergomi herceg primás palotájában, amelyik Pozsonyban miniszterelnöki hivatalként működik, illetőleg ők ezt úgy viszonozták, hogy a Gyöngyhajó lányt a koncerttel együtt játszottuk. És a miniszterelnöki hivatalban a tükörtelem sarkában volt egy szárnyas nagy zongora, ők nem tudták, hogy én játszok zongorán, és amikor már el akartunk köszönni egymástól, akkor odaültem a zongorához, és a Petroleum lámpát játszottam nekik, és van néhány fotó, meg valahol talán egy felvétel, hangfelvétel is arról, ahogy Kubrickkal, a Mihályal Mollárral, meg a többiekkel, Debreceni Ferivel, meg a Lacival énekeljük a Petroleum lámpát. Ezeket a fotókat nagyon szeretem, Larry róluk, hogy jól érzik magukat, és hát bízenészek a szlovák kormányhivatalban általában még ilyen csillogó szemmel voltak, mint amikor a regnáló miniszterelnök helyettes játszotta nekik a Petroleum lámpát.
2: Én vagyok a fény a tűzszor.

0: közös múltat idéző felejthetetlen felvétellel búcsúzik mai vendégem, a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmünket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most a krónika és az esti mese következik.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink, először röviden. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei. Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz. Következnek a részletek. Tovább nőtt a Kijevet csütörtökön ért orosz légicsapás halálos áldozatainak a száma. Három gyermek is életét vesztette. Ma nagyszabású hadifogolycsere kezdődött Kijev és Moszkva között. Mindkét oldalról 1000 ember térhet haza. Részletek Iváncsik Attilától.
2: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légicsapások áldozatainak emlékére. Tegnap a háború kirobbanása óta az egyik legsúlyosabb orosz dróntámadás érte az ukrán fővárost. Azóta a halottak száma 24-re nőtt. A sebesülteké megközelítette az 50-et. A halálos áldozatok között három gyermek is van. A hatóságok közölték, megvizsgálták a becsapódott orosz rakéták törmelékeit. Ez alapján kiderült, hogy idén gyártották őket. Ez alapján Volodymyr Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy Moszkva még mindig hozzájut bármihez a nemzetközi piacon, ami bizonyítja, hogy a jelenleg érvényben lévő szankciók nem elég hatékonyak, tovább kell őket fokozni. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként éjszaka az oroszországi Rjazanyban található olajfinomítót támadta harci drónokkal. Az ipari létesítményben lángok csaptak fel a robbanások után. Közben a háború kitörése óta egyik legnagyobb fogolycsere kezdődött meg Kijev és Moszkva között. Mindkét oldalról 1000 ember térhet haza. Az oroszok által szabadon engedett ukrán katonák többsége már 2022 óta hadifogságban volt. A fogolycserében a szemben álló felek között az Egyesült Államok és Törökország játssza a közvetítő szerepet.
1: Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európa Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék, akárcsak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per, helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Szimbolikusan saját kezűleg kezdte meg a karmelita kolostor előtti kolostor kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter kormányfő emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el, arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A miniszterelnök bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló egykori kolostor egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a Budai Várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Magyar Péter hangsúlyozta, a folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
3: A torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely a Kossuth téren és újonnan építik föl, szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
1: A Fidesz frakcióvezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodás után. Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket is. Hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Linczmeier Szilvia hozzátette, a módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Hangsúlyozta, a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
4: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
1: A víztudomány és a vízgazdálkodás fejlesztése nemzetstratégiai kérdés, jelentette ki az MTA a víztudományi nemzeti programjának elnöke egy víz visszaadás tartással kapcsolatos konferencián. Józsa János elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Víztudományos Programja az ország egyik legjelentősebb vízügyi összefogása, amely az elméleti kutatásoktól az innovációs megoldásokon keresztül a gyakorlati megvalósításig fedi le a vízgazdálkodás és a vízbiztonság kérdéskörét.
5: Program az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szféra kooperációjára épül, elsődleges célja pedig a bizonyítékokon alapuló kormányzati döntéshozatal támogatása. Az elmúlt években a víztudományi program sikeresen mobilizálta a hazai szakértői gárdát olyan stratégiai kérdésekben, mint az ivóvízbiztonság, felszín alatti vízkészletek védelme, a nagy tavaink ökológiai védelme, illetve a Kvassai Jenő terv megvalósítása.
1: A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki. Szlávik János a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, április elején egy holland óceán járó fedélzetén azonosították a hantavírus egy speciális, Dél-Amerikában honos, rákcsálók által terjesztett variánsát, amelynek rendkívül magas 40%-os a halálozási aránya. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Az infektológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed. A hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzésre. Hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
6: Senki ne mondja le a nyári nyaralását a hantavírus miatt. A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit ne akadályozom meg abban, hogy letöltse a nyári nyaralását, mert egyelőre járvány góc vagy járvány kitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
1: Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járvány ügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen nem megfelelő higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hajdúhatházról Páfi Andrea tudósított.
7: Mindenképpen alapos takarításra van szükség azokon a helyeken, ahol felütötte fejét a hepatitis A járvány. Az önkormányzat egyébként minden egyes intézménynél helyezett ki készfertőtlenítőket, és fokozottan odafigyelnek arra, hogy minden tiszta legyen, illetve a családsegítő szolgálata az érintett családoknak higiénés csomagokat állított össze, ezekben is fertőtlenítő szerek vannak, ezeket már a mai nap folyamán eljutották az érintett családokhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra. Zivatarokra számíthatunk, hajnalban 8 és 13, napközben 11-20 fok közötti hőmérséklet valószínű. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 21 órakor várom Önöket, viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
8: Elindult a kaszállásmentes május, a korai beporzóknak táplálékot adó virágok megmaradnak.
9: Minél lejjebb vágunk egy gyepet és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Egy meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Páratartalom, mikroklímára gyakorolt hatás tekintetében, tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak.
8: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
10: Családi borászat a Badacsonyi borvidéken, ahol a szabadság és a fenntarthatóság formálja a borokat. Egy olasz ihletésű gelátó története egykori focistával. Egy lakásétterem, ahol két életút találkozik, és egy szörp műhely, ahol a családi döntésekből született vállalkozás. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Esti mese.
11: Kedves gyerekek! Benedekelek az Aranyeke című meséjét Básti Lajos mondja el.
12: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan, faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű, volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság arany ekét csináltatni, mikor jobban nála vas eke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, már pedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta: vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. De okos leány a te leányad, eredj, hozd ide, hadd látom. Egy perc, kettő sem telt belé, már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király, látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszerűen nagy lakodalmat laktak, s tán még ma is élnek, ha meg nem haltak.
11: Benedekelek az Aranyeke című meséjét Básti Lajos mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné. A hangfelvétel 1973-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek! Lázár Ervin, Vacska Mati a Nagy Egyetemes Világméretű Csaló című meséjét Vencel Vera mondja el.
1: Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben. És zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús lében, labdázgatott a ványad barackokkal. Na persze, Aromó, azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szerafin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyorosan Bruckner Siegfried. Nem látod, mondta Vacska Mati. Barackbefőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szerafin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis, ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik, ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást. Hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti kis földhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével, Aromó csak vihogott. Talán a nagy egyetemes világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy egyetemes világméretű agyvelejének nagy egyetemes világméretű találmányával, a nagy egyetemes világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött, oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöske, csenevészke, de ezt figyeljétek. Meglobálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló, belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Felhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy egyetemes világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy egyetemes világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillantán Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy egyetemes világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi, nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi. Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy egyetemes világméretű csaló vagyok. Ló Szerafin bólintott. Azt bizony. Az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak, csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, magyarónyi barackokat találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz haddelhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szerafin, sosem mosod le magadról, hogy nagy egyetemes világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy egyetemes világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű? Nézett rá szemrehányóan Ló Szerafin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz. Szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Vacska Mati. Híres ember leszek. Nagyon híres. És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelen néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos. Ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az, mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkorka barackok vannak, mint egy ma született dió. Hogy mondhatsz ilyet, mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki. Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacska Mati. Nyisd csak ki. A nagybajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagybajszú, majd kidőlt az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta, és úgy nevetett, majd a torkának adta barackmag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták. Na hát, Vacska Mati meg osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló? Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek, nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ, és talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit. Oda nézzetek már, verik, mondta Ló Szerafin. Dehogy verik, mondta gyanakodva a romó, éppen hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen Vacska Mati, kiabálták az emberek. Na mi az, kérdezte Bruckner Siegfried, meggazdagodtál? Ugyan, gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. A romóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretetlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen a romó. Vacska Mati meg nagy fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet? Kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelől a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy ő a világ legnagyobb és legvilágméretűbb csalója.
0: Lázár Ervin, Vacska Mati, a nagy egyetemes világméretű csaló című meséjét Wenzel Vera mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A hangfelvétel 1982-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
3: Kálnoki László az Elsodortak és Mesterségem tett gyönyörű című versét Bács Ferenc és Gábor Miklós mondja el.
4: Újra és újra látom a képet, amely köznapiságával lenyűgöz, banalitásával melbevág, szürkeségével lehengerel. Az Egri főutcát a 130-as éveiben. A nyüzsgő esti korzsót a Liceumtól a mozik terjedő Kurta útszakaszon. A sárga lámpafényben fürdő elmosódott arcokat. A gömbölyű hasú középkorú urak méltóság teljes lépteit. A vastag aranyóra láncokat, amint a hivatal főnökök, vagy módosabb kereskedők állig begombolt mellényét szegik rézsútosan. Látom terjedelmes vagy ösztövér hitveseik malomkerék kalapját. Jól hallom a matrozruhás iskolás lányok vihogását, amint kitódulnak az angol kisasszonyok kápolnájából a májusi litániáról. Itt kölni víz illata csap meg, amott bor vagy szivarszag. A törvényszéki bíró és neje két oldalról fogják karon bolond leányokat, mert máskülönben a fiúkat simogatná. Ezüstfejű bottal Ferenc József kabátban végzi esti sétáját a telekkönyvvezető. A nagy templom őszhajú karnagy a csitrik után lohol. Üveges ajtajú batárban hajta tele lilaöves kanonok. És 6 vagy 7 templom toronyból hangzik föl egyszerre az est harangszó, s már hullámozni kezd a kép, míg a vízáradásszerű kondulások remegtetik. Hegyi folyóvá szűkül össze hirtelen a keskeny utcasor. A hanghullámok áradása sodrába kapja a járókelőket. Tempóznak a karok, a víz fölött pontszájak, harcsabajszok, fuldokló kapkodás, némán tátogó halálfélelem. Így sodródnak mindannyian az éjfekete torkolat felé. Döglött pisztráng én is velük. De lehorzsolt ezüst pikkelyeim sokáig ott csillognak még az alkonyatban a házfalakon, vagy a parti sziklák oldalán.
5: Mesterségem, te gyönyörű, lopott, de találó cím. Szár nélkül szállni kell, megkapaszkodni a csillagokban két zuhanás között. Letöredeznek a puszta életükért küzdők körmei is a közönyös párkányokon, de mi másért kíséreljük meg a lehetetlent, a föld vonzást legyőző halálugrást, mikor elhallgat a zene, és csak a háztetőkön a jégverés doppergése hívja fel ránk a figyelmet, csak a villámok tüze csillantja meg flitteres artista trikónkon a fényt, odafenn, magasan, a ponyvatető alatt, az ismeretlen rendeltetésű acélhúzalok és drótköterek összevisszaságában. A lentülők, akiknek semmibe se kerül ez, lelkesen biztatnak, hogy próbáljuk meg újra, ami egyszer már nem sikerült, amiben egyikünk belerokkant, másikunk belehűlt, és nem tud szállni többé, katatóniás szobra áll csak mereven egy sárga épület udvarának közepén, a harmadik sötét erdőben él, s a gombát nem talál, mohát töm tátott szájába. Milyen kevéssé irigylésre méltó a mi mesterségünk, vagy szerepünk, és mégis mennyien irigylik. Levélszekrényem a tanúja, ahol egyszer-kétszer hetente vaskos borítékot találok, és előre sejtem, miféle bágyat, elmeszüleményeket terítek ki nem sokára a boncasztalon. És tépelődöm, hol van a középút a hazug dicséret és a sértőn keserű őszinte szó között. Nem tudják, hogy 30 közül 29 kihull a rostán. Aki pedig mégis fennmarad, többnyire akkor veszi ki részét a jóból, amikor már régen elvásott a szájíze. Mikor rég megcsömörlött a kísértetésen egyforma kérdésektől és válaszoktól. Hallja napról napra az indokolatlan reménykedés könyörgését. És még most sem elég kemény a szíve, hogy némi részvét és megértés nélkül tudja a hangtalan nyűszítést elviselni.
3: Kálnoki László verseit Bács Ferenc és Gábor Miklós mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
6: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Gárdonyi Gézától származik. A haza ott van, ahol a lelked otthon van. Gárdonyi Géza az Egri csillagok írójának gondolata. Arra emlékeztet, hogy a haza nem csupán földrajzi hely, nem is pusztán történelmi vagy politikai fogalom, hanem lelki kötődés. Ott érezzük magunkat otthon, ahol megértés, szeretet és belső biztonság vesz körül bennünket, ahol a lélek nyugalmat talál. A haza így egyszerre külső és belső valóság, a táj és az emlékek, a nyelv és a kultúra, de mindenek előtt az a benső érzés, amely összeköt minket azzal, ahonnan jövünk. Gárdonyi szerint az ember akkor boldog, ha a lelke rátalál erre az otthonra. Amikor tudja, hogy tartozik valahová, és ez a valahová megtartja őt a világváltozásaiban. Üzenete ma is érvényes. A haza nem csak körülöttünk van, hanem bennünk. A lélek csendes, biztos otthonában.
7: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
2: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
8: A 19. század második felében és a 20. század első felében a magyar lóversenysport egyik fellegvárának számított Tata. A településen hatalmas versenyistállókat tartott fenn a korabeli gazdasági elit. A lovak által nyert összegek mai összegben mérve milliárdokra rúgtak, miközben a lóversenysport munkát és megélhetést adott családok százainak és a térség gazdasági motorjaként működött. Nem olyan régen látott napvilágot az a kiadvány, amely újabb kutatási eredményekkel tovább árnyalja a tatai lóversenyzés aranykorának történetét. Kik voltak azok a híres trénerek és zsokék, akik vitték a magyar lósport hírnevét, és hogyan tudtak többen is olyannyira gyökeret verni, hogy Tatán is temették el őket. Mai műsorunkban a tatai lóversenysport történetének újabb kutatási eredményeiről is beszélünk. Gergács Anikó vagyok, tartsanak velünk!
9: A versenyló már nem is számított közönséges négylábú állatnak, hanem valami varázslatos tüneménynek, amelynek patáiban, csak nem azt írtam kezében, a bőség szaruja van, amelyből dicsőség, hírnév és vagyon árad, nem csak a versenyló tulajdonosára, hanem azokra is, akik a versenylóval közelebbi ismerettségben vannak.
8: Krúdi Gyula írta ezt a 100 esztendős Pesti Lóverseny című művében 1926-ban. Ezt azonban néhány évtizeddel korábban Tata kapcsán is írhatta volna. Tatát az akkori lóversenysport egyik fellegvárának tartott angol település Newmarket után Kis Newmarketnek hívta a szakma, és nem véletlenül. A 19. század második felében egy nemzetközi kolónia alakult ki Tatán, ahol felépült egy egész komplexum is.
10: Kialakulását Eszterházy Miklósnak, Kentenikinek köszönheti.
8: Nieselberger Róbert, az Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület elnöke.
10: Európai, illetve világhírű lóversenytelepet hozott úgy létre tréningközponttal, és minden, ami ezzel kapcsolatos, ami megalapozta azt, hogy ide tudjanak hozni külföldről olyan kiváló trénereket, dzsokékat, akik utána azt a versenytelepet mondjuk fellendítik vagy üzemeltetik. Az látszik, hogy ez a kolónia, amikor itt telepedett, annyira jól érezték magukat, és olyan jó fizetéssel is rendelkeztek abban a korszakban, hogy kimagasló volt az európai szinthez képest. És csak azt látni, hogy egyre jöttek mondjuk az amerikai dzsokék, az angol dzsokék, a franciák, a belgák, sőt, most már találtunk kutatás a japán zsokét is, úgyhogy vannak itt ilyen világhírű, akár mondhatni most már mai nyelven Forma 1-es versenyzők, de akkor zsokék voltak, teljes mértékben megtalálták itt a számításukat.
8: Kik voltak az első fecskék?
10: A leghíresebb zsoki, aki Amerikából ide került, ő Fred Terrell volt. Tehát Fred Terrellnak 2450 győzelme volt, így a leköszönő korszak után rengeteg derbit nyert, közte a Kentucky derbit is megnyerte egyszer, ő is itt volt.
8: Az amerikai zsoké olyan híres volt, hogy Krúdi Gyula külön írást szentelt neki. 1926-ban a következőket írta róla.
9: Ha Terrell felvette a versenyt ellenfeleivel, ritkán maradt le. Ha Terrell egyszer előre tudott jutni a viszontagságos futtatópályán, akkor elsőnek érkezett be lovával, még ha a levegőbe kellett azt emelni. Terrell tudott minden szeszélyről, rigolyáról, jó és rossz erkölcsről, amely a lóban rejtőzködik. Az indiánok között lehettek ilyen lovasok, amikor nagy és dicső nemzet voltak. A becsületessége, bár éppen a zsokékat nem mondják mindig a becsület mintaképeinek, olyan természetes volt, mint bármely egyszerű polgáremberé, akinek gondolata sincs arról, hogy csalni vagy lopni is lehet a világot. Dicsőség, pénz és üzlet vár a célnál a lovasra, de a pénz talán vastagabban tölti meg bugyellárisát az okos lovasnak, ha nem mindig igyekszik lovával legelső lenni. Fred Terral mindig első akart lenni.
10: Ami, én azt gondolom, megint egy kuriózum, az első afroamerikai zsoké, ő Jimmy Wingfield. Kevesen tudják Jimmy Wingfieldről azt, hogy például kétszer nyerte meg a Kentucky Derbyt, 901-be, 902-be, ő például tartan 3 évet lakott, mint afroamerikai zsoké, és még orosz derbyt is nyert jó párat. Ez a sport életút, ami mondjuk egy-két zsokénál megvan, azt gondolom, hogy tényleg ez Magyarországnak egy kuriózum része.
8: És mennyire volt feltűnő, hogy egy afroamerikai zsoké indul a versenyeken?
10: Nagyon feltűnő volt, mert Amerikában azt lehet látni a korabeli iratok alapján is, hogy már volt egy úgynevezett faji megkülönböztetés, tehát ő azért valamilyen szinten üldözött is volt, de itt befogadást nyert, tejbe vajba fürdették. Inkább a tataiak lepődtek meg azon szerintem, hogy egy afroamerikai zsoké van a lovon. Az is egy kuriózum volt, amikor Tatán az amerikai zsokék végigmentek a lengeszalmak alapjukkal. Ez egy színfoltja volt itt a városnak, de nem csak annak, hanem itt a magyar lóversenyzés. Is.
8: Tata mennyire volt befogadó? Vagy ez egy teljesen külön terület volt, teljesen külön kolónia volt, és teljesen külön szabályokkal működtek?
10: Az angolok azért összetartóak voltak, tehát a tréneri családok, mint a villában is összejártak, te a délután tartottak, de az amerikai zsokék, akik ide jöttek, azok mind a tréningközpont körül helyezkedtek el, tehát itt laktak. Igazándiból reggel délután edzés volt, tehát rengeteget lovagoltak, úgyhogy minden téren a versenynek áldozták fel az életüket, tehát a szórakozásra itt azért kevesebb idő volt, de Tata ilyen téren befogadó volt, mert hisz 7-8 ezeren jöttek akkor hétvégére lóversenyre Tatára, úgyhogy hozzászoktak a nagy népmozgáshoz itt Tatán.
8: Ebben a villában, ahol most ülünk, ez Harry Milne nevéhez kötődik, vagy az ő nevét viseli. Ki volt ő?
10: Harry Milne volt talán a legsikeresebb magyar tréner, most már lehet látni, mert magyarrá váltak, tehát 4-en voltak úgy, akik 1916-ban honpolgári esküt is tettek, tehát ezt is azért kevesen tudják, hogy ők nem angol trénerek most már, hanem a tatai temetőben magyarként nyugszanak. És Harry Milne volt az, aki a sikeresebb volt, tehát Tókiónak a trénere is ő volt, de mellette Kokorói is, de számos olyan versenylójé, ami a ő kezei alatt sikerré váltak, és nála volt például Fred Terral is, a legjobb zsokékat tudták alkalmazni, és a legelősebb is tálórendszer. Ez Tatán a Pécsi Andorhoz és az Ükriszbáróhoz vonatkozik, ők tudtak abban az időben 60-70 versenylovat tartani, itt Tatán a többi istálló mellett, ami talán a legsikeresebb volt. Milnének még annyit tudok így a keresetéről, amit kikutattunk, hogy éves szinten, ha most nézünk egy miniszteri fizetést, a miniszterek fizetése, egy éves fizetése 36 ezer aranykorona volt, Fred Milné 575 ezer. Tehát ez egy bődületes szám.
8: Trénerek hogy viszonyultak egymáshoz? Mert ugye végül is ellenfelek voltak.
10: Valahol konkurencia volt, de a konkurencia mellett az angol etikettet betartva azt jól lehet látni, hogy például Harry Milne hozta létre a segélyegyletet, ami itt alakult meg Tatán. Ebbe beletartozott az összes zsoké, lovász és tréner, mert nem mindegyik trénernek ment jól. Nem mindenki tudott annyit nyerni és eltartani a családot, ezért kénytelenek voltak egymást is támogatni. Tehát igaz, hogy rivalizáltak, de az jól lehet látni, hogy iszonyatos összetartó társadalmi rendszer volt az akkori angol, illetve zsoké társadalmi rendszer, hogy magukat is erősítve és segítették a gyengébbeket, elesettebbeket, mert voltak lovas balesetek, amihez hozzátartozott az is, hogy utána valaki nem tudott felülni a lóra, akár abban az időben egy évig, tehát a családját el kellett tartani. Ilyenkor a Milnéjék ezeket a családokat ugyanúgy finanszírozták. Tehát látszik, hogy ez a közösség szociálisan is nagyon jól betöltötte azt a funkcióját, amit ők ezt akkor létrehozták.
8: Az, hogy egy trénernek vagy egy jockeynak nem ment jól, az mitől függött? A lótól, vagy attól, hogy mondjuk adott esetben volt egy lovas baleset?
10: Sok mindentől függött ez, de igazándiból azt lehet látni, hogy azért a trénerek a legjobb zsokét alkalmazták a legjobb lovakra. Nyilván a kevésbé jó lovakra voltak azok a zsokék, akik már nem fértek be. Minden istállónál 2 zsoké volt főállásba. A főállású zsoké volt a első számú zsoké, 1 évre szerződött ez le egy versenyistállóhoz, és volt egy 2. számú zsoké, akik tulajdonképpen beugró volt, lovagolta a többit, de már nem akkor a versenyeken, de viszont azokon a versenyeken is tudtak úgymond bevételt termelni. De ez a zsoké általában el tudott menni egy másik versenyistálónak is mindig lovagolni. Abban az időben például Fred Milnének az is nevezetessége volt, hogy három főállású zsokéja volt, ami nagyon ritka volt.
8: Nem csak lovas baleset okozhatta azt, hogy egy zsokénak nem ment jól a szekere. Krúdy Gyula 1900

0: Így következett el a ma bizonyos Szent István napja, amikor Szemere úr kivezette lovát a versenytérre, szabadjára engedte Clemenson zárkájából, aki egyetlen kortyot sem ivott a lóverseny előtt. Kísértett sápadtan, minden tagjában remegve, de tiszta fejjel ugrott a nyerekbe, amikor a Szent István díjhoz csengettek. Eltoli annál vidámabb volt a józan lovas alatt. Nagyot nyerített, szinte kőbálvánnyá merett gazdája felé, amikor a gyepre kiugrott. Az egész Szemere vagyon volt a négy patájára bízva. Színaranyból való patkó kerül a lábára, ha győz. Ha elmarad, akkor pisztolygolyó a homlokába. De Eltoli nem csalt. És nem csalt Clemenson sem. Szinte kísérteties alakban, mint a szélvész felhői rohantak a cél felé, minden verseny lovat és lovast megelőzve. A városban, a tornyokban ötször kondultak meg az órák, mégpedig aranyhangon. Ezen a napon lett Szemere Miklós az ország egyik leggazdagabb embere.
1: Elkészült egy új kiadvány, amiben gyakorlatilag benne van, hogy a különböző versenylovak mennyit kerestek életük folyamán. Így is elképesztő összegeket lehet látni, hogyha az eredeti összegeket nézzük, de önök ezt beszorozták, megpróbálták a mai viszonyokra valahogy aktualizálni. Milyen számokról beszélhetünk?
2: Ha most nézzük, és a Kályhától indulunk ki, és nézzük kincsemet. Kincsemnek az összes keresetét hivatalosan 298 ezer aranykonarára becsüli a vadász és versenylap. Ehhez mérten tudjuk mindig indítani a bevételeket. Mondjuk Tokiójé 697 ezer aranykorona, tehát majdnem megháromszorozta a McDonald közel 800 ezer aranykorona, vagy San Gennaro, ő is 770 ezer koronát keresett, ami tulajdonképpen a mai átszámítások és árindexek alapján milliárdos összegek.
1: És mitől függött, hogy egy ló mennyit tud keresni?
2: Általában a legnagyobb bevételű versenyek abban az időben, mondjuk egy királydíj, ami 100 ezer aranykorona volt, illetve a derbi, ezek voltak 100 ezer aranykoronás díjak. A többi verseny most fel lehetne sorolni Szent István díjtól kezdve különböző versenyeket, de ezek 10, 20, 30, 40 ezer aranykorona volt. Tehát itt volt egy tréneri fő feladat, hogy hol indítják el a lovat, vagy mennyire tudják megterhelni egy adott éven belül, hogy mennyire legyen sikeres. Az jó lehet látni, hogy például Milnék nagyon kihasználták az istállóban akár a 10-20 lovat is, ami keresőképes volt, és ezt tartotta fenn az istállót. Tehát ők ezt nagyon jól tudták működtetni. Mondjuk nézzünk egy Dreher istállót, hiába volt Drehernek 50-60 lova, abból talán egy derbi nyerője volt, egy derbi nyerő ló nem tart el 50-60 lovat. Tehát azoknak a lovaknak, akik benne álltak az istállóban és nem versenyeztek, azokat is meg kellett etetni. Rendeltek költséggel járt, és ez azért látszik, hogy több versenyistálló tulajdonos ebbe belebukott.
1: Akkoriban, a fénykorában, a kis Newmarket fénykorában hány versenyistálló működött itt?
2: Hát ha most a nagy monarchia versenytelepét nézzük és a csúcsidőt, akkor a monarchia egész területén a 15 versenyistállóból 12 tatán volt. És ebben a 12-ben például megjelenik olyan versenyistálló tulajdonos, mondjuk egy Robert Labadei, aki a léghajógyár tulajdonos Franciaországban és cukorgyár tulajdonos. Ő akkor a milliárdosok között az első 10-ben talán benn volt, neki akkor volt már 800 versenylova. Nem csak itt Tatán tartotta a lovait, hanem Bécsben, Párizsban, Münchenben, Newmarketben is tartott lovakat, mégis Tatán volt 2-3 évet itt töltött el, mert itt az akadály lovai itt szerepeltek a legjobban, és ő itt tartotta, akkor itt volt a legjobb tréner, itt volt akkor a legjobb kiszolgálása az istállójának.
1: Mit tudott adni ez a térség, ami miatt úgy gondolták, hogy mégiscsak jobban tudnak teljesíteni az itt lévő lovak, mint akik mondjuk Bécsben vannak, vagy Párizsban vannak.
2: Azt lehet látni, hogy amikor Kent Aniki megtervezte ezt Newmarket mintára, még Newmarkettől is jobban sikerült ez a versenytelep, mert ez a logisztikai bázis azon kívül, hogy a vasúti szállítást tudták biztosítani, és mondjuk Eszterházinak 6-8 vagon állt erre rendelkezésre, amit bérbe tudott adni. Azon kívül a tatai tómeder például a téli futtatásoknál nem zárt boxokba álltak a lovak, hanem le tudtak menni ebbe a mélyebb szántásos részbe, ahol ugyanúgy lazább talajon tudtak futtatni lovakat. A másik, hogy például már abban a korban megjelent az első rehabilitációs lókórház. Tehát itt mondjuk a leghíresebb gyógykovácsok, a legjobb állatorvosok rendelkezésre álltak, például Alex Wu, aki alapította a lókórházat.
1: Említette a lókórházat, meg hogy így gyógyították, talán itt is műtötték a lovakat. De hogy fogorvosként is működtek, mármint hogy lófogorvosként.
2: A monarchia legeslegjobb lófogorvos az Hermi

0: A testvére Fred Milne volt. Tehát Fred Milnéről csak annyit, hogy Hepps Maryt vette el, tehát Hepps Robert a Kincsemidomárnak az egyik lányát vette el. Ő volt a Monarchia legeslegjobb lófogorosa. Volt olyan időszak, amikor egy szombat-vasárnap 100 lónak a fogát gyógyította meg. Minden így összeállt a tán. Az mellett mondjuk a napi 300-400 lónak kellett inni vizet. Itt nem is akármilyen vizet ittak, forrásvizet ittak a lovak, úgyhogy naponta forrásvízből korlátlan mennyiség állt a lovak rendelkezésére, és kiváló takarmány. Azt mondom, hogy az összes paraszti rész, akik itt termeltek, azok mind behozták ezeket a takarmányokat, és azok is meg tudtak ebből élni, mert ezeket a lovakat folyamatosan kellett etetni, étatni. Tehát, hogy ez a logisztikai bázis, amikor összejött, akkor talán én azt mondom, meg lehet látni, hogy például Európában vagy a világon is egyedülálló volt. Tehát komplexumban magában.
1: Említett, hogy az itt élő trénerek, zsokék közül azért jó néhányan felvették a magyar állampolgárságot. És mutatott egy könyvet, hogy mai napig élnek leszármazottak.
0: Ez csodaszámba megy, mert én azt gondolom, hogy egyesületünk nagyon szisztematikusan dolgozik, és tényleg ritka megtalálni olyan leszármazottakat, akik igazándiból Angliából települtek ide, magyarrá váltak, majd elfelejtették őket többszörösen is. Tehát Alagon és Tatán is rengeteg temetőben nyugvó angol család van, akiről semmit nem tudni. És amikor kikeresünk egy családfát, akkor szisztematikusan, például Kraut Péter kollégám szisztematikusan beazonosítja ezeket a keresztleveleket, és másfél évnyi kutatás után kiderült, hogy Harry Milne-nek az ágából három lány is Magyarországon ment férjhez, és azoknak a leszármazottjaival vettük most fel a kapcsolatot, és megtaláltunk egy leszármazottat, aki épp tegnap volt itt a villában, és rácsodálkozott erre a csodára, amit a ükszülők hoztak tulajdonképpen létre.
1: Mi lett a lovakkal? Ugye beszéltünk Tokióról, de hát azért ebben a könyvben nagyon sok értékes ló van, amelyek nagyon sokat kerestek.
0: Igen, ezeket a lovakat, amikor a versenyt befejezték, többnyire akkor vagy a monarchiának volt annyi pénze, hogy Magyarországon bent tartsák ezeket a lovakat, mert azt lehet látni, hogy nem mindig volt az akkori minisztériumnak annyi pénze, hogy ki tudják fizetni ezeket a méneket, vagy megvette a kisbéri királyi állami ménes, és akkor átszállították oda, mint Tokiót, illetve a többi lovat. Ha viszont nem volt annyi pénzük, akkor már a bécsi minisztérium vásárolta meg, vagy a német akkori mezőgazdasági minisztérium, és kikerültek például ezek a lovak akkor akár Nordkirchenbe, Münchenbe, vagy azokra a tenyésztelepekre, ahol tovább tudták őket működtetni, vagy akár Lengyelországba vitték ki a lovakat.
1: A lovak kapcsán melyek azok a legérdekesebb történetek, amelyek mindenképpen említést érdemelnek?
0: Csak párat mondok el ezekből a világcsodákból, mert 42 derbényerő ló volt Tatán, de ha most kezdjük az ügető lovakkal, akkor ha nézzük például angol, ami egy angol telivér kanca volt, kétszer nyerte meg az ügető derbit, elsőként a magyar derbét, illetve a bécsi derbét, az akadálylovak között itt van Lady Anne, a háromszoros párdubicei győztes ló, kancaként soha nem teljesítette háromszoros senki, tehát a világcsodája. Ha nézzük Turult, amelyik egy akadály galopló volt, tehát 50-50%-ban 87-szer futott versenyt, minden 87-szer helyezett volt. Kincsem 54-et futott, ő 87-et mindegyikben, és ráadásul mondom, akadálygáton is futott. Akkor ha nézzük például Miss Bentont, az is egy amerikai ügető, ő távhajtásban volt igen sikeres. A Berlin-Tata útvonalat a 816 kilométert 110 óra 12 perc alatt tette meg. És azt lehet látni ebben a különleges fogat versenyben, hogy például el lehetett dönteni, hogy egyes vagy kettes fogat megy valaki. Nyilván, ha egy lóval megy, nagyobb rizikót vállalt, vagy tudja ezt teljesíteni a ló, vagy nem. Ha kettes fogattal megy valaki, akkor pedig ott, ha egyik ló lesérül, akkor kiáll a versenyből. Tehát az a Miss Benton, amelyik ezt teljesítette, itt tulajdonképpen volt benne egy ilyen nagyobb rizikó is, mert egy lóval tudták véghez vinni ezt a csodát, és csak a brakolás volt ebben a 110 órában. Ez egy nagyon könnyű szerkezetű kocsit húztak maguk után, úgyhogy ezt a versenyt ez a ló nyerte meg. Nagyon kevés lóval tudták ezt befejezni, talán 7 ló, ami befutott 35 indulóból.
1: És a többi ló?
0: Van 42 ló. Ha nézzük például a Victoria, kétszer nyerte meg szintén párdubicét, 6-szor viszont megnyerte a Frankfurtban 6000 pár méteres akadálygátversenyt, ami önmagában is egy csoda, hogy 6-szor minden évben egymás után tudta ezt teljesíteni. Itt abban az időben Svehá János nevéhez fűződik, aki ezeket a legsikeresebb akadálygátlovakat tartotta itt Európában és a világon. Nem volt még hozzáfogható, nem láttam, illetve George Herbert volt akkor ezeknek a trénere. Ezek mindegy istállóban álltak. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy ezek a csoda kancák, csoda mének, akadálygátlovak, akik Pardubicébe, Frankfurtba, Münchenbe versenyeztek, ezek mind itt álltak a tatai versenyistállóba.
1: És mi lehetett ennek a titka, hogy ennyire jól sikerültek a felkészülések?
0: Nyilván a sok tréning, különben építettek Tata remeteségen egy gátakadálypályát, egy úgynevezett militári pályát, vízesárkokkal arra készítette fel a lovakat, hogy akár a Pardubicei nagy 36 akadályos versenyen részt tudjanak venni, ami akkor egy úgynevezett halálpálya volt, tehát ez a lovakat nem kímélte. Tényleg itt szó szerint alig futottak be, volt olyan verseny, ahol csak 3-4 ló futott be abban az időben, és voltak akár zsoki halál eset is, illetve lovakat is a pályán kellett sajnos elaltatni.
1: Ugye említette itt a beszélgetés során, hogy előfordult, hogy például a lovak ott haltak meg a pályán, vagy ott kellett őket agyonlőni. Mi történt velük?
0: Galopnál ez kevésbé fordult elő, mint akadálygátversenyeknél, de galopban például Szemere Miklósnak a derbi nyerő konfunkcionáriusza, az sajnos így járt. Na, a derbi megnyerése után történt meg vele az, hogy egy másik ló olyan erősen megrúgta, tulajdonképpen amikor elhaladt mellette, hogy eltörött a alsó lábszára, és a pályán kellett elhaltatni Freudenau-ba, úgyhogy erről az egy lóról lehet megemlíteni azt, hogy versenypályán temették el. Soha semmilyen más lovat versenypályán nem temettek el. Szemere Miklós a Bécsi Zsoké Klubnál ezt elintézte, és méltó helyre abba az évbe, ahol a ló ezt a sérülést megkapta, ott is temették el. Tehát a mai napig ez a ló ott fekszik azon a pálya szakaszon, azon a pályarendszeren. Különleges haláleset még a Turul nevéhez fűződik. 87 versenyt végig futott ez az acélos mén, 50%-át galopban. Ez a ló a 87 verseny után megvásárolta egy német báró, és ki kellett volna szállítani innen Tatáról ezt a lovat vasúti vagomba. Sajnos ez januárban annyira rosszul sikerült a Turul életében, hogy Prágában a vasúti rakodónál a pályafelügyelő elfelejtette, hogy ez egy lószállító vagon is félre rakták, és mínusz 17 fokban januárban tüdőgyulladást kapott a ló, úgyhogy mire megérkezett Németországba, sajnos halva találták.
1: A zsókék közül kiknek az élete volt nagyon kalandos?
0: Most már egyértelműen látható a Jimmy Wingfield. Jimmy Wingfield a cári Oroszországba ment ki először, amikor a Romanov családot utalérte a halál. Az ő nevéhez fűződik az, hogy a Romanov versenylovakat megmentette, átvitte ezt Lengyelországba. És itt kapcsolódik már Lubomirski istálló, hogy Lubomirski viszont idehozta a lovaknak egy részét, amit itt Tatán utána itt futtatott. Jimmy Wingfield olyan csodálatos versenykarriert futott be, ami páratlan. Tehát a mostani versenyekhez ezt nem lehet mérni. Tehát egy versenysportoló ma csak egy versenyre készül fel. Az nincs benne a papírjai között, hogy mondjuk egy hónapon keresztül vigyen 30 lovat, amit meg kell menteni. Vagy az, hogy afroamerikai zsókéként menekülnie kell mondjuk a saját nemzeti rendszerétől, akár Amerikából, azért kell neki eljönni, mert nem szívesen látják akár éttermekbe, szállodákba. Tehát a Jimmy Wingfieldnek az életébe egy folyamatos menekülés volt. Ráadásul Franciaországba fejezte be az életét. A 70-es években ott még szállodába sem engedték be. Jimmy Wingfield jelen pillanatban azért Amerikába Halhatatlanok múzeumába bekerült. De ez is nagyon későn, holott 2650 versenyt nyert. Több kontinensen derbi nyerő, és alig tudják a nevét. Itt élt Tatán 3 évet. Ezek a világcsodái akkor itt összpontosultak Tatán. Ez volt a, azt mondom, a korabeli Forma 1 mekkája.
1: Kedves hallgatóink, Regényes Történelem című műsorunk véget ért. Az adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsorban elhangzott irodalmi részleteket Márta Renátó olvasta fel. A gyártásvezető Vancsok György és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Gergács Anikót hallották. Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy hamarosan a Kossuth Rádió hírműsora jelentkezik.
2: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 21 óra, jó estét kívánok! Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann programban a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, hogy Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, és az a cél is, hogy mintegy 50 kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára hozzanak létre versenyképes kutatási környezetet. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről. Tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Az erdélyi magyarságnak az a jó, ha olyan kormány van az anyaországban, amelyre az erdélyi magyarok támaszkodhatnak. Erről beszélt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Kolozsváron a Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén. Kelemen Hunor hangsúlyozta, az RMDS kölcsönös tiszteletre, kölcsönös párbeszédre épülő kapcsolatot tud kialakítani az új magyar kormánnyal. Ma van a veszélyeztetett fajok világnapja, mondta az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban. Gajdos László a Nyíregyházi Állatparkban a természetben már alig előforduló grévi zebrák előtt arról beszélt, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vörös könyve szerint a 172 ezer állatfajból 49 ezer faj veszélyeztetett, elsősorban az emberi környezetnek köszönhetően. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
2: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
4: Elindultak a szállásmentes május, a korai beporzóknak táplálékot adó virágok megmaradnak.
5: Minél lejjebb vágunk egy gyepet és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Egy meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Páratartalom, mikroklímára gyakorolt hatás tekintetében, tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak.
4: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
6: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten ifjabb Jászai László.
7: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
8: Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
6: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
9: Rádió Kabaré. Szombaton 13:30 után a Kossuth Rádióban.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Rádiószínház, kulissza, Völgyi Tóth Zsuzsával.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulisszaadását hallják. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Nánási Anikó. Hétfő óta hallgathatják Dickens Örökösök című regényéből, pontosabban a John Dice Örökösök című rövidebb változatból készült rádiójátékot. Ma este a 8. rész következik majd, előtte viszont folytatjuk a hétfőn elkezdett beszélgetést. Újra köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban, Herman Zoltánt, a Károli Református Egyetem docensét, és Maráci Gézát, irodalomtörténészt. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Ahol elhagytuk a szót, ott folytassuk. Tulajdonképpen visszamehetünk ugyanoda, mert a fordítások voltak igazából. A beszélgetésünk központjából és a sorozatról. Már azoknak a hallgatóknak a kedvéért mondom el, akik esetleg azt a beszélgetésünket nem hallották, ám de a mediaclick.hu oldalon az is visszahallgatható. Igen, tehát hallgatom önöket.
1: Igen, Géza említette az első magyar fordítását, ugye, amit egy jogász.
0: Igen.
2: Récsi Emil. Kolozsvári születés.
0: És már ott csodálkoztunk, hogy egy jogásznak hogy jutott ez eszébe.
1: Igen, és ugye tulajdonképpen ez a regényirodalom, a 19. századi regényirodalomban ez egy nagyon fontos topik a pereknek, a hosszan elhúzódó, bonyolult pereknek a története, úgyhogy én itt a jókait képviselem. Tehát ha mindenki, ugye mindenkinek eszébe jut a kárpáti kontra, kárpáti Igen. per, tehát ugye akár mintája volt a jókainak, ez a Dickens regény, akár nem, tehát az egy mindenki által ismert és nagyon fontos cselekménye a Nábobnak és a Kárpáti Zoltán Igen. regénynek, de van egy nagyon késői 1900-as jókai regény is, az Eget vívó asszon szíva, egy ilyen nagyon híres 18. századi magyarországi perről, a Baranyi perről szól, amiben szintén egy örökösödési per, tehát az elvált apa, aki katolikus lesz a volt protestáns feleségétől, aki egyébként görögkeletinek született, csak a házassága révén lett református, nem ismeri el a közös fiúkat, és ugye itt zajlik egy olyan hosszú per, ami még az érintettek halála után is folytatódik. Tehát 60-70 éven keresztül zajlik ez a bizonyos Baranyi per, aminek kicsit ilyen regényes változatát írja meg a Jókai 1900 körül, de a pereknek, vagy egyáltalán ennek a jogászkodásnak, én azt gondolom, hogy azért érdekelte ez annyira az írókat a 19. században, mert ez tényleg az írásbeli kultúrának a csúcsa. Tehát a jogászok használják a legkifinomultabban a nyelvet.
2: Tökéletesen tud szatirizálni.
1: Is így van.
0: Lehet ez egyébként máig ható dolog.
1: Nagyon teátrális jeleneteket lehet írni a tárgyalásokkal kapcsolatban, de mivel a perek írásban zajlanak, levelekeben, tehát hogy azoknak a
0: nyelvi finomságai. Tehát mondjuk az amerikai filmeknek egy nagy százaléka például ilyen jellegű dolog.
2: Ötvös Károlynak a hatalmas nagyívű könyve a Tiszaeszlári perről, fontos jogász volt.
0: Igen. Egyébként a hallgatók kedvéért mondom, hogy júniusban hallgathatják meg a Kárpáti Zoltánnak a legújabb rádió verzióját, amit most idén készítettünk el, és hát remélem, hogy tetszeni fog majd, és felidézi majd újra az olvasmányélményeket, és újra visszatérnek majd a regényhez is a kedves hallgatók. Na hát úgy hallani, hogy egyébként Dickensnek ezt a regényét nagyon szerette Viktória királynő is, és annak ellenére szerethette, hogy azért ez nagy kritikája az ő, vagy hát legalábbis a nevével jelzett korszaknak. Mit gondolnak erről? Tehát egy szatirikus kritikai rajz ez azért arról is.
1: Géza ezt jobban fogja tudni, de valószínűleg megnyugtatta a királynő a lelkismeretét azzal, hogy itt a regénynek a recepciója arra hivatkozik mindig, hogy az 1830-as éveknek volt egy nagy alkotmányjogi reformja Angliában, és hogy a Dickens története az voltak éppen az előtti állapotokra vonatkozna.
2: Uh-huh. Igen, ezt lehet mondani.
0: Neked ellentmondásos lehet.
1: De természetesen nem így van, tehát nyilván azok a karakterek, azok a éppenséggel a viktoriánus korszaknak a tipikus karakterei.
2: Kafkáig hatottak
1: Igen.
2: a hatástörténetükben. Én keveset kutattam a royalista részét a témának. Én úgy gondolom, hogy mindegyiket szerette, és különösen nagyon szerette a Lewis Carrollt, ugye az Alice csodaországban, de ott ő nem tudta, hogy a szerző egy matematikus, azt sem tudta, ki a szerző. Teljesen meglepődött, ugye akkor van egy ilyen anekdota, hogy annyira annyira szerette az Alice Csodaországban, hogy oda hozatta a szerző összes többi művét, és egy hatalmas tóc matematikai szakkönyv jött.
1: Igen. Bocsánat, igen. Ha jól tudom, ugye akkor egy másik Dickens műre hivatkozzunk, ugye a karácsonyi szokásoknál a pulykasütés, a koszorú, az tulajdonképpen a Dickens kezdte el elterjeszteni, igen, de igazán népszerűvé azután vált, hogy a Victoria királynő a családjában
0: bevezette. Egyébként, ami az
2: ahogy a férje Albert hozta a karácsonyfát.
0: De ami az Alice Csodaországban illeti, hát azért gondolhatta volna, hogy ott valami matek van a háttérben, mert ez saktábla körül forog az egész mű.
2: A joggal kapcsolatos részéhez akartam hozzászólni, mert ugye említettük az irodalomtudomány nyelvi fordulatát, amit én nagyon konyha, még konyhába se illő módon próbáltam definiálni, és egy picit beszéltünk a John Dice szójátékról, és ugyanígy, ugyanezt el lehetne mondani elég hosszan a Lady Dedlock és Lord Lester Dedlock nevének, a Dedlock nevének a szójátékáról, ami még egyértelműbb, ugye, mert ha csak megváltoztatjuk a két és ugyanaz csak a betűleírás más, akkor már is a holtpontot, a lemerevedett állapotot, ezt a teljes kudarcosság, fejlődés vagy változtatás és mindenfajta jobbító szándékujába valóságra ítéltetését lehet beleolvasni. De én egy picit csak az eredeti névadásról, ami nem csak címadás, hanem a helyszín elnevezés, ugye a viktoriánus regényben iszonyatosan fontos volt mindig a ház. A ház, mint toposz. Ez egészen a viktoriánus korszak legvégéig, tehát már a Viktória utáni korszak, amit edvardiánus korszaknak hívnak, tehát a 20. század a protomodernizmusig hat, hogyha Ian Forster regényeire gondolunk például, ami szintén fantasztikusak. De a Bleak House, már a Bleak melléknév, ami a felszínen, az elsődleges jelentésben csak egy helynév, ami egy ház, St. Albans-ben. Elképesztő nyelvi játék van már ebben is. Tehát valahogy tökéletes szimbóluma annak, hogy ez a regény Dickensnek az egyik, szerintem a legnagyobb, de mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb vállalkozása arra, hogy egy ilyen teljes művészi átfogó képet adjon Anglia helyzetéről, Anglia állapotáról, egy ilyen szimbólumrendszer felépítésének a révén, és ez ebben a Bleaknek a jelentés rétegeiben összegződhet akár, illetve a jognak, az igazságszolgáltatásnak, a bírósági rendszernek, a törvényeknek, ami egyébként a törvény, a hivataloknak, ami egyébként a hivatal működése, tehát az intézmények működése, a lelketlenség, mindaz, ami a Kafka életművét ihleti, és ami Kafka életműve tovább gondol, mert Kafka volt talán a legnagyobb imádója Dickensnek a későbbi európai irodalmakban.
0: Akit ma egyáltalán nem értünk, a kortársai sokkal jobban értettek, úgy tudom.
2: Igen, ez igaz lehet.
0: Igen, tehát szóval ők nevettek dolgokon, amiket mi nem veszünk észre, hogy nevetségesek volnának.
2: Szóval valahogy ennek az ábrázolásának egy nagyon jó nyelvi szimbóluma a Bleak és a Bleak House-nak a jelentés rétegei. Igen. Ugye maga ez az első magyar fordítás, amiről beszéltünk, Récsi Emil fordítása, puszta ház. Puszta ház. Csak azért vagyok bizonytalan, mert később a magyar szakirodalma kritika, mi nagyon sok helyen kopárházként emlegetik. Tehát ugye puszta, kopár, sivár. Na de ott van még az összes többi jelentésréteg, elegészen addig, hogy reménytelen, jövő nélküli, kétségbeejtő, elszomorító állapot, sötét, nyomorúságos, homályos, kegyetlen, lelketlen, szigorú, ugye grim az angolban. És akartam ezt említeni, hogy ugye az Anglia helyzete és állapota, hogy Thomas Carlyle Dickensnek nagyon jó barátja volt. Idősebb volt nála sokkal, mert tehát 17 évvel. És skót volt, de ő egy közíró, filozófus, ma azt mondanánk, hogy közíró vagy esztéta, akkor azt mondták, hogy filozófus és reformer. És ő írt a chartizmusról 1839-ben, és onnan származik ez a Condition of England, Anglia állapota, Anglia helyzete. Ebből az irodalom történet ilyen műfaj, alfajt is kreált, mint ahogy a detektív regény is egy alfaj, aminek szintén őse a Bleak House. Szóval ez egy Dickens életművében példátlan szélességű, vagy átfogó jellegű, és pillanatlan sikerű, és népszerűségű. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a sötét, reménytelen regényei, mint amilyen a közös barátunk, vagy a kis Dorit, messze nem voltak ennyire sikeresek, és elismertek, és szórakoztatóak, és szatirikusak, mint ez.
1: A történetnek a magja mennyire a nyelvhez kötődik, ugye a jogászi nyelvnek, a jogi nyelvnek, ugye nem csak esztétikai vagy bibliai hermeneutikát tartanak számon, hanem jogi hermeneutikát is. Ez egy nagyon ősi, nagyon régi tudomány, hogy a jogi nyelvnek cselekvés értéke is van, ennek is van a irodalom elméleti előzménye, a beszédaktus elmélet, így van, hogy ha belegondolunk, hogy miről szól a történetnek a, hát nehéz azt mondani, hogy a fő vonala, de talán a piros, a vörös vonal, ami végigfut a regényen, az, hogy a végrendeletek közül melyik az érvényes, és nyelvileg mi szó, mi jelenik meg az egyikben, és mi jelenik, milyen szavak jelennek meg a másikban. Tehát, hogy ehhez biztos, hogy kellett az a jogtudós, aki először neki szánta magát, hogy vagy arra fordítsa
2: a történetet. És annyi szereplő van, aki még egészen le a Lord Kancellár paródiájai krúkig, annyi szereplő van, akinek az élet célja lenne az értelmezés, vagy bármilyen ambíciója, és lehetetlen, a lehetetlensége, mint Richard Carstone tulajdonképpen megsemmisíti.
0: Hát egy borzasztó bonyolult krimiről is szó van itt, igen, de hát alapvetően a szegények és gazdagok közötti szakadék ábrázolása, ami egyébként más műveitől sem idegen, mármint Dickens más műveiben is, a Twist Oliverben, vagy a Karácsonyi ének, amit olyan nagyon szeretnek a hallgatóink is, meg mindannyian. Tehát, igen, hogy ez szeretem. Nyilván, persze tudjuk, hogy minden az irodalomban fikció, de azért mégiscsak az ő életére, ha rátekintünk, hát ők is nyomorogtak például.
2: Igen, kevés olyan szerző van, ahol ennyire közvetlenül lehet.
0: Igen.
2: Nem nehéz ellenállni az életrajzból levezetés kísértésének.
0: Amit tudom, nem szeretnek egyébként a szerzők, de most Dickens már nem mondhatja, hogy nem szereti, tehát hogy beszéljünk erről is egy kicsit, hogy a háttere azért nagyon meghatározta az gondolkodását, és hogy mármint úgy értem, hogy családja, apja, sorsa, stb. Tehát, hogy azért ezeket ő beleírta a regényeibe.
2: Igen, és a többi nagyon ismert, nagyon szeretett, nagyon feldolgozott adaptációban, még inkább feldolgozott regényekben, mint amilyen mondjuk a Szép remények, vagy a Copperfield Dávid, azokban még közvetlenebbül is.
0: Az apja börtönbe is került, hogy
2: és az pedig a Kis Doritban.
0: Tudom, igen.
2: Tehát az, igen, az Alósok börtönében, a Marshalls-i Prisonben.
0: Na jó, igen.
2: Amit azóta lebontottak.
1: Ugye nagyon, nagyon merev, ahogy a regény is mondja, ugye nagyon merev ez a társadalom. De mégis ugye az az illúzió van benne folyamatosan, hogy át lehet törni a társadalmi rétegek közötti határokat, vagy legalábbis szinte mindegyik Dickens regénynek a főhősei valahogy meg tudják változtatni a társadalmi státuszokat. Jó esetben fölfelé, de hát ez szerintem mindenki, aki valahány Dickens történetet is, mert ezt vissza tudja igazolni.
0: Na de, igen.
2: Valahogy a korábbi művekben még több remény van erre.
0: Igen.
2: Ez egy kicsit határon van, ugye az életmű határa, kettéválasztásának határa a Copperfield szokott lenni, az csak 3 évvel jelenik meg korábban, vagy 4, ez azután következik, és valahogy egy kicsit illúzióvesztés jellemzi már az 50-es évektől. Aha. Ebben a témában.
0: Ebben a témában, igen. Na hát egyébként hogyan állunk ma hozzá és az életműhöz és ezekhez a regényekhez? Mert nagyon sok regény címet emlegettek itt, és emlegettünk együtt, amelyeket úgy tudom, hogy most is szeretnek, már nem a címeket, a regényeket magukat, a hallgatóink és az olvasók, a gyerekek is olvassák, iskolába is talán, nem tudom, valamely Dickens regényeket biztos kötelező is talán olvasni, nem vagyok biztos benne, ezt már nem tudom, hogy mi kötelező, mi nem, de megismerkednek, azért nagyon sokkal megismerkedik az ember fölnőtt koráig. Tehát, hogy tud valaki mindig aktuális lenni, vagy mi az az örök érvényűség, ami miatt ennyire tudunk róla? És nem csak a kutatás, mert a kutatás persze, hogy érdekli. Hát nyilván számos kérdés, majd még ezt is szeretném megtudni, hogy most hogy állunk a kutatásra, de hogy most előbb erről beszéljünk, hogy mi a titka?
1: Szerintem nagyon távolról szemlélve 19. század elejétől kezdve az angol írónak a prototípusa, tehát ennek a modern kapitalizmus kori angol írónak a prototípusa a témáival is. Például arra gondolok, a krimit emlegettük az előbb, hogy...
0: Már maguk emlegették,
1: igen,
0: előbb,
1: tehát a társadalmi különbségeknek a kontrasztja, a gazdagság, szegénységnek a kontrasztja, tehát hogy nagyon óvatosan, de a 20. századi angol krimi műfajában is megvan ez. Tehát ugye ott a gyilkosságoknak, a felderítendő bűntényeknek a hátterében mindig valami ilyesmi van, egy rettegés, egy társadalmi státusz elvesztésétől, vagy ha valaki nem annak, nem olyan státuszúnak adja ki magát, mint amilyen voltak éppen. Tehát, hogy az Agatha Christie alaptémái...
0: Éppen akartam kérdezni, hogy Agatha Christie-re gondol alapvetően.
1: A Dickens irodalomban kereshetjük.
2: Igen,
1: vagy legalábbis ahogyan az angol társadalom önmagára tekintett a Dickens regényeken keresztül, még a 20. század közepén is.
2: De még azoknak a nagyon hasonló módon azok a nagyon akkoriban nagyon népszerű és sikeres remélem még ma is ismert, amennyire tudom, igen, csak Magyarországon nem, kísértett novelláknak, amiket Emma James írt, Montague Rhodes James, a 10-20-as években, 0-10-20-as években, azokra is elmondható ugyanez. Ha ez az egymillió dolláros kérdés, erre nincs egy jó válasz. Talán az a jó válasz, hogy valahogy Dickensben minden benne van, ami kell ahhoz, hogy ilyen státusza maradhasson egy írónak, vagy valami műnek, mert ugye ami érdekessé, vagy népszerűvé, vagy kicsit akármi már ilyen letehetetlenné is tesz könyveket, mint amilyen az én esetemben, tehát az én válaszom erre, az én szempontom, amit kiemelnék, biztos, ha ez a nyelvi humor, nyelvi játékok, nyelvi humor lenne, és annak az az aspektus, hogy az embereknek az utánzása. Tehát ami az ő nagy tehetsége, rengeteg van, de a legnagyobb szenvedélye életében a színház volt, és a tükör előtt állva, tehát ő színész, tulajdonképpen színész lett, csak az akart volna lenni, és ugye az anekdota szerint egy megfázás nátha miatt nem tudott elmenni egy meghallgatásra, és ezért nem lett színész. A tükör előtt állva előadta a szereplők beszédét.
1: És mindent
2: filmre írtam, akkor nem volt film. Eisenstein imádta őt iszonyatosan, és Chaplin, ők ketten, úgy, mint Kafka. Tehát filmre írta a Párbeszédek.
1: Igen, a magyar diákok nem is olvasnak annyit Dickens, de ugye Dickens az angol iskolai oktatásba is beépült.
2: Igen, ott erősebben.
1: Tehát, hogy a gyerekek persze, ugye gyakorlatilag nagyon fiatal kortól kezdve elsajátni, vagy szóval megismerik ezt a karaktert.
2: Szerintem a pedagógiai jelleggel is lefel tudják dolgozni.
0: Nem, olyan értelemben kérdeztem tulajdonképpen ezt, mert igen, csak hogyha úgy veszük, hogy minden régi regény, kulcsregény abban az értelemben, hogy van egy rétege, amit biztos, hogy nem értünk.
2: Ami elavul.
0: Na, és akkor na ez az, hogy akkor itt arányokról van szó. Tehát, hogy mennyi az, ami elavul, és mennyi, ami nem, ami a népszerűségét illeti. Vagy valami más mégis.
2: De szerintem igen.
0: Matek az igen. Egész.
1: Aha. A társadalom nem változik annyit, vagy legalábbis a társadalom önazonosnak tekinti magát még a 19. századi előzményeivel, akkor fog működni. Meg a Dickensnél az szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy a 19. század közepi humor az működik-e a 21. század elején. És ez egy kulcskérdés. Mert egyébként amilyen Dickens olvasmány élményeim vannak neki, tehát még a legtragikusabb helyeken is irónia van.
2: Igen, tehát ez amit ugye reliefnek, vagy comic reliefnek hívnak, hogy mindig át tudja egy kicsit fordítani, vagy mindig belecsempészi azt a réteget is, igen, hogy egyébként nevessünk rajta.
1: Igen.
2: Annak idején, ugye most Jókairól sokat beszéltünk, Gyulai Pál, aki akkor a nagy, legnagyobb kritikusok egyike volt, ha ugyan nem a legnagyobb, ő biztos annak tartotta magát.
0: Igen.
2: Ő legendásan nem szerette Jókai műveit, és én olvastam is egyszer egy olyan széljegyzetet egy másik tanulmányban, hogy Jókai az emberi szív ábrázolásához nem igen értett, ahhoz értett a legkevésbé, tehát olyan lélekábrázolást van károsztatta Jókait a leginkább, és ugye ez Dickenssel szemben is állandóan megfogalmazódott vád, ez a karikaturisztikus, felületes, vagy felszínes, ugye ezt a már említett Ian Forster, aki egy nagyon-nagyon jó, a regény aspektusai magyarul is megvan, tanulmánykötet írt, fantasztikus könyvet, ő is a flat, azaz lapos karakterek közé sorolta be Dickenst. Tehát ilyen alapon kimehetett, már elfelejtődhetett volna, hiszen azon kívül, hogy elavultak a társadalmi rétege, ábrázolások, még ez is ellene szól. És ennek ellenére valamiért az elbeszélő nyelve, meg a szereplők megszólaltató, amit előbb én fetisizálva próbáltam emlegetni, igen, az életben tartott.
1: Van angol kortársa, aki halatlanul népszerű volt Magyarországon is, és teljesen elfelejtettük.
2: Igen, Balfour Beaton, akinek nagyon jó barátja volt, egyik fiát róla nevezte el, mert az volt a szokás, hogy a fiait a barátairól nevezte el.
1: Legalább olyan súlya volt rész, vagy legalább olyan súlya volt jelen mondjuk a magyar fordítási irodalomban 1850-es években, mint Dickens, és nevére nem emlékszünk már.
0: Hát ez egy nagyon külön műsorórákat lehetne erre szánni, hogy ezt megvizsgáljuk, ezt a kérdést, hogy hogy ez ilyesmi mitől van. Viszont annyi időnk még maradt, és én szeretném is kérni az urakat, hogy ahogy a kutatás mai állásáról és a hova továbbról beszéljünk, ami Dickenst illeti Magyarországon.
1: Erre röviden tudok válaszolni, tehát hogy a saját szempontomból.
0: De legyen szíves, igen, arra gondoltam én is.
1: Tehát, hogy sokkal részletesebben föl lehetne, vagy föl kellene tárni mondjuk a Dickensnek a Jókaira tett hatását. Igen. Erre nagyon jó tanulmányok vannak még, de szerintem a feltárható anyagnak a negyede nincs még.
0: Most
1: nincs
0: a fiatal a hallgatókra gondolt, tanár úr, hogy most ez ilyen jó téma a hallgatóknak?
1: Például, akár egyetemi
0: felhívás,
1: témák.
0: Felhívás, igen.
1: Egyetemi témaként
0: de ezt
1: is
0: akkor az órákon is szokták hangolni. hangoztatni,
1: hát,
0: gondolom.
1: Igen, ugye magyar szakosoknak ahhoz Dickenst is
0: de
1: kellene.
0: De mennyire érdekli a
2: hallgatókat? Az én disszertációs témám, ami nem készült el, és azt mondom, hogy még nem készült el, mert ugye szeretném megcsinálni, csak máshogy alakult az életem. De amíg kutattam és publikáltam, addig erről ez volt a célom.
1: A Dickens irányából, meg a Jókai irányából igen. is természetesen érdekes ez az egész.
2: Igen, egyébként itt lehet említeni, tehát Magyarországon nagyon sokan vannak, akik foglalkoznak, és akik publikáltak, és konferenciákat szerveztek, és én mindegyikükkel voltam kapcsolatban, például Nyári Rudolf, vagy Tukas Tamás, vagy Andy Rouse Pécsről, Nyári Rudolf pedig Debrecenből, Tukas Tamás Nyíregyházáról, és Bényei tanár urat, Bényei Tamást akartam említeni, mert most megjelent egy fantasztikus dolog, amit az ELTE, és nem csak az ELTE, hanem az egész magyar anglisztika szakma készített, az az angol irodalom magyar története. A végleges címe az lett, hogy az angol irodalom története, ez egy kicsit gyengébb cím. 7 kötetes, és az utolsó 2 kötet szól a 19. talán az utolsó 3.
0: És ez nincs köze az
2: a 20. század. Nem, ez a kiáratnál jelent meg, igen. És Bényei tanár úr vette át a Kálai tanár úr halála után az egésznek a szerkesztését, és ő írta a Dickensről szóló fejezeteket, de még az is lehet, hogy most nem jót mondok, és lehet, hogy mások is, Reichmann Angelika is meg kell mindezt néznem. És azok fantasztikusan jók, és ők is említik ennek a hiányát. Kicsit idézőjelben nagyon csúnyán sarkítva mondhatnám, hogy a hiányát annak, hogy én nem írtam még meg ezt a disszertációt, aminek a hatástörténet.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon jó volt, én remélem, hogy önök is jól érezték magukat
1: köszönjük
0: benne,
1: szépen.
0: És remélem azt is, hogy meghallgatják a hangjátékunkat itt a következőekben is, ha eddig még nem hallgatták volna, hiszen most már nem a legelején vagyunk, de kedves hallgatóknak is mindig elmondom, hogy a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható, tehát aki most kapcsolódik be, nem maradt-e semmiről, visszahallgathatja a Mediaclicken a korábbi részeket. Herman Zoltánt és Maráci Gézát hallották most ebben a beszélgetésben, a Rádió Színházban pedig, ahogyan ígértem, következik Dickens, az Örökösök, ma este a 8. részt hallgathatják meg, a felvétel idén készült, rendezte Pap Gábor Zsigmond. Most tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő, Bölgyi Tóth Zsuzsa.

következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből, 8. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Esther és pártfogoltja idő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámság alá vette a kislányt és annak unokatestvérét. Richard, a fiatal fiú, hamar beleszeret Időbe, és szerencséjükre a gyámjuk sem ellenzi, hogy egyszer majd egy párt alkossanak. De Richardnak előbb ki kell tanulnia az orvosi hivatást, így az egész csapat Londonba utazik, ahol régi ismerősökkel találkoznak. Kedi, a fogadósné elhanyagolt lánya, szintén beszeretné mutatni újdonsült szerelmét Esthernek.
1: Azt javasoltam Kedinek, hogy elkísérem a tánciskolába, utána pedig találkozzunk gyámapámmal és Idővel Miss Flightnál. Egy boltíves átjáró alatt találtunk rá a tánciskolára, a tábláján ez állt: Mr. Turvy Drop Akadémiája. Felmentünk a lépcsőn és beléptünk Turvy Drop úr nagy termébe, amely a mennyezet üvegtetején átkapta a világosságot. Egy csomó lány volt a teremben, 13-14 esztendős kisasszonyoktól fölfelé egészen 22-23 évesekig. A tanárukat kerestem a tekintetemmel, amikor Kedi megcsípte a karomat.
2: Summerson kisasszony, Prince Turvy Drop úr.
3: Nagyon örvendek, hogy megismerhetem Miss Jellyby barátnőjét. Már félni kezdtem, miután elmúlt a megszokott idő, hogy Miss Jellyby ma el sem jön.
1: Én tartóztattam fel, úgyhogy arra kell kérnem, kizárólag engem hibáztasson, és ne haragudjon érte.
3: Ugyan, de hogy?
1: És nagyon kérem, ne engedje, hogy további késlekedést okozzak. Ezzel a mentegetőzéssel vissza is vonultam, és leültem egy oldalsó székre. Turvy Drop ezután belepengetett tánctanári hegedűjének húrjaiba, és a kisasszonyok felálltak a tánchoz. Ebben a pillanatban jelent meg egy mellékajtóban az öreg Mr. Turvy Drop, illem tudó magatartásának teljes ragyogásában.
3: Apám, látogatunk van, Miss Jellyby barátnője Summerson kisasszony.
4: Rendkívüli megtiszteltetés Summerson kisasszony látogatása.
3: Édesapám híres ember. Mindenki bámulja őt.
4: Folytassátok, Prince, folytassátok, fiam.
1: A táncóra közben a tekintetem ide-oda vándorolt a verejtékezve dolgozó fiatal Turvy Drop és a csoda szépen viselkedő öreg Turvy Drop között, amikor az utóbbi hozzám poroszkált és beszélgetésbe legyedett velem.
4: Mondja, kisasszony, ugye megtiszteli Londont azzal a boldogsággal, hogy benne lakjon. Egy ilyen bájos és tökéletes dáma elnézéssel lesz az itteni pallírozatlanságok iránt, pedig mindent megteszünk. Csiszoljuk, csiszoljuk, csiszoljuk, de hiába. Már nem vagyunk azok, akik voltunk a viselkedés szempontjából.
1: Már nem, uram.
4: Elfajultunk. Ez az egyenlőségre törő kor nem kedvez a jó modornak. Kifejleszt minden közönségességet. Anglia, szegény hazám, nagyon elfajult, és napról napra jobban elkorcsosodik. Nem sok úri embere maradt, kevesen vagyunk. A mi helyünket pedig már a szatócsok nemzetsége fogja betölteni. Itt van az én szegény jó fiam. Isten őrizzen meg attól, hogy leszóljam a gyermekemet, azonban nem tud viselkedni.
1: Én úgy látom, hogy nagyszerű tanár.
4: Igen, nagyszerű tanár. Mindent megtanult, amit csak meg lehet tanulni. Meg is tanít mindenre, amire csak meg lehet tanítani valakit.
1: Fáradhatatlan ember a kedves fia.
4: Jól esik ezt hallanom öntől. Fiacskám, tudod, mennyi az idő? 2-re jár. 3-kor órát kell adnod Kensingtonban.
3: Még van elég időm, papa. Bekapok valamit ebédre, aztán megyek.
4: Nagyon kell sietned. A hideg birkasült ott van az asztalon.
3: Köszönöm, papa. Maga is elmegy hazúról?
4: Elmegyek, fiacskám. Meg kell mutatnom magam a városban.
3: Legjobb lesz, ha kényelmesen megebédel valahol a városban.
4: Igen, édes fiam, nekem is az a szándékom. Talán majd az opera oszlopsora alatti francia étteremben költöm el kis ebédkémet.
3: Az jó lesz. Isten vele, papa.
4: Isten veled, fiacskám.
1: Princenek néhány perce volt csak, hogy elbúcsúzzon tőlünk, aztán jókedvűen indult a hideg birkasültje és a Kensingtoni órája felé. Keddi elmesélte, hogy a vőlegényének úgy elhanyagolták a neveltetését, hogy sokszor alig tudja elolvasni a levelét. Annyi betűt szorít bele egy-egy rövid szócskába, mintha kínai nyelven írna.
2: No de hát, baj is az. Tudok én levelet írni kettünk helyett is. Megtanultam a magam rovására. És sokkal többet ér, hogy Prince kedves fiú, mint akár mekkora műveltség. Amellett semmiféle jogom nincs fölényeskedni és nagyzolni, mintha én valami tökéletes lény lennék. Bizony, nagyon tanulatlan vagyok, hála a mamának. Aztán még valamit szeretnék mondani magának, Miss Summerson, most, hogy kettesben maradtunk. Ezt nem akartam addig szóba hozni, amíg nem találkozott Prince-el. Tudja, hogy milyen ház a miénk. Hasztalan is próbálnék megtanulni valamit, amire szükségem lesz, ha majd Prince felesége leszek. Hanem szereztem egy kis gyakorlatot. Mit gondol, kinél? A szegény Miss Flightnál. Kora reggel segítek neki kisöpörgetni a szobáját, kitisztogatni a madárkalitkáit, megfőzöm neki a csésze kávét, és olyan jól megtanultam, hogy Prince azt mondja, az én kávémnál jobbat még életében nem ivott.
1: Keddi édesem, kezdem magát nagyon megszeretni, és remélem, hogy jó barátnők leszünk.
2: Ó, Istenem, de boldog is lennék.
1: Keddi drágám, hát legyünk mától fogva jó barátnők, és beszéljük meg ezeket a dolgokat minél gyakrabban, és igyekezzünk megtalálni a helyes megoldásokat.

0: Ítéletre várok. Az ítélet napján majd birtokokat fogok adományozni.
1: Egy-két napon belül olyan egészséges lesz, mintha sosem lett volna beteg. Vagyis azt akarom mondani persze, hogy olyan egészséges lesz, mint a makk. Hallották már, milyen szerencse érte?
0: Rendkívül különös. Ilyet még nem hallott soha életében, drágám. Kencs vagy Gappi minden szombaton átnyújt nekem egy borítékot tele silingekkel. Silingekkel, komolyan mondom. Hogy kitől jönnek ezek a borítékok, azt kérdik? Hát ez a nagy kérdés, természetesen ez. Megmondjam, hogy én mit gondolok? Hát én azt gondolom, hogy a Lord Kancellár, aki nagyon jól tudja, milyen régóta föl van már törve a nagy pecsét, ő előlegezi nekem, amíg meg nem hozzák az ítéletet.
2: Gratulálok a jövedelme szerencsés megnövekedéséhez. Csak így tovább.
0: Ki van itt az ajtómnál? Mit hallgatózik maga itt az ajtomban, Krúk?
3: Nem hallgatóztam, Miss Flight. Éppen be akartam kopogni. De maga olyan gyorsan észrevesz mindent.
0: Kergesse le a macskáját. Kergesse ki.
3: Éjjjó. Nincs itt semmi veszedelem, uraságok. Nem bántja soha a hölgy madarait, ha én is itt vagyok, csak ha rájuk úszítanám.
0: Bocsássanak meg, kérem, a házigazdámnak. Mit keres itt, Krúk, amikor vendégeim vannak?
3: Én vagyok a kancellár, tetszik tudni.
0: Hát aztán.
3: Hát az furcsa lenne, ha a kancellár nem ismerne egy Jarndyce-t. Nem igaz, Miss Flight? Önnel azonban tudtommal még eddig sosem találkoztam. Még a törvényszéken sem.
4: Én soha nem megyek oda.
3: Ugyan, igazán. A lakónő madarait nézegeti, Mr. Jarndyce? Soha sem mondja meg a madarak nevét, pedig mindegyiknek adott nevet. Mondja bel a neveiket, Flight?
0: Ha akarja.
3: Remi, öröm, fiatalság, béke, nyugalom, élet, por, hamu, pocséklás, ínség, pusztulás, kétségbeesés, téboly, halál, furfang, szószaporítás, paróka, irka, firka, akták, lom, jogszokás, üres fecsegés és locsogás. Ebből áll az egész gyűjtemény, és valamennyit tudós komám zsúfolta össze ezekbe a kis kalitkákba.
4: Kegyetlen ez a szél.
3: Ha majd meghozza az ítéletet az én tudós komám, akkor mind kiszabadulnak.
4: Hát, ha még sohasem fújt keletről a szél, azt hiszem ma eljött a napja, hogy keletről fújjon.
3: Jöjjön csak velem, uram. Megmutatom a műhelyemet. Emit csak letetszik kijönni. Óvatosan. Imhole.
4: Mit szokott itt csinálni?
3: Tanulok magamtól írni, meg olvasni.
4: És megy a dolog?
3: Lassan, nehezen.
4: Könnyebben menne, ha valaki tanítaná.
3: Csak hogy aztán esetleg rosszul tanítana.
4: Rosszul? Hát ugyan ki akarná magát rosszul tanítani?
3: Nem tudom, Jarndyce úr. Nem teszem fel senkiről, kérem. Mégis inkább magamban bízok, mint másban.

0: Mi alatt Londonban voltunk, Mr. Jarndyce-t szünet nélkül ostromolták a látogatók. Csak Mr. Skimpole-t nem láttuk eddig, mert nem volt egészen jól. Egy reggel aztán megjelent, kedvesen, ragyogva, mint mindig.
1: Jarndyce, tudja, én egészen máshogy értékelem a pénzt. Azt mondja nekem például a mészárosom, hogy szeretné, ha kifizetődik.

0: fizetném azt a kis számlát. Édes jó barátom, mondom a mészárosnak, ha nem tudná, már ki is van fizetve. Fölösleges volt ide fáradnia azért a kis számláért. Ki van fizetve? Gondolatban.
1: De tegyük fel, hogy a mészáros is csak gondolatban szállította volna azt a húst.
0: Kedves Giantis, igazán csodálkozom. Te a mészáros szemszögéből nézed a dolgot. Egy mészáros, akivel egyszer dolgom akadt, szóról szóra ugyanerre az álláspontra helyezkedett. Azt mondta, uram, minek eszik tavaszi bárányt, amiből 1 font 18 penny? Hát, mert szeretem a tavaszi bárányt. No hát, uram, mondta erre, bár csak én is úgy szándékoztam volna önnek bárányt küldeni, mint ön nekem a pénzt. Jó ember, mondtam. Gondolkozzunk csak, ahogy értelmes lényekhez illik. Hogyan csinálhatta volna ezt? Lehetetlenség lett volna. Magának volt báránya, nekem pedig nincsen pénzem. Ha nem küldte volna el a bárányt, nem is akarhatta volna igazán. Ezzel szemben én igazán ki akarom magát fizetni, és igazán komolyan gondolom a pénzt, anélkül, hogy tényleg kifizetném. Egy szót sem tudott szólni. Ezzel véget is ért a vitánk.
1: Be sem perelt.
0: De beperelt. Csak hogy ebben az indulata vezérelte, és nem az értelme. Ó, az indulatról eszembe jut Boythorn. Azt írja, hogy megígérted neki, hogy a hölgyekkel együtt lementek hozzá Lincolnshire-be, egy rövid látogatásra a legény tanyájára.
1: Nagy kedvence a lányoknak, és a kedvükért ígértem meg neki.
0: Meghívott engem is. És ha egy gyermek rábízhatja magát ilyen kezekre, amire az itt szóban forgó gyermeket felbátorítja a két védőangyal egyesült gyengéd őrizete, akkor le is megyek. Felajánlotta, hogy megfizeti az úti költségemet, oda-vissza. Ez biztosan egy csomó pénzbe kerül, nem? Shillingekbe? Vagy talán fontokba? Vagy ilyesfélékbe? Igaz is. Erről jut eszembe. Covinshez. Emlékszik Covinshez barátunkra, Summerson kisasszony?
2: Hogyne.
0: Covinshez a nagy végrehajtó kezei közé került. Többé nem fog erőszakoskodni senkivel és semmivel. Tegnap mondta nekem az utódja, aki most nálam van, lefoglalni. Éppen tegnap érkezett, a kék szemű kislányom születésnapján. Közöltem is vele, ez ostobaság és nagyon kellemetlen. Ha magának lenne egy kékszemű kislánya, szívesen látna engem hivatlanul az ő születésnapján? De nem tágított. Aztán elmondta, hogy Covinshez hátrahagyott 3 gyereket. Az anyuk már nem él. És hogy Covinshez foglalkozása nem volt népszerű. Ennél fogva a kis Covinshezek nehéz körülmények közé kerültek.
1: Nem szeretem ezt, Skimpole. Szükség volt erre az emberre. Ha a saját hibánk, vagy ostobaságunk, vagy gyakorlati tapasztalatlanságunk, vagy szerencsétlenségünk miatt szükség van ilyen emberekre, ha szükségessé tesszük őket, akkor nem szabad bosszút állnunk rajtuk. Semmi rossz nem volt a foglalkozásában. Eltartotta a gyerekeit. Jobb lenne többet tudnunk erről.
0: Covinshezről? Az nagyon egyszerű. El kell sétálni Covinshezék főhadiszállására, és mindent megtudhatsz, amit csak akarsz.
1: Gyerünk! Hát akkor arra felé sétálunk, kedves gyermekeim, éppen úgy mehetünk arra is, mint másfelé, nem igaz?
2: Gyorsan felszedelőzködtünk, és nekiindultunk. Mr. Skimpole velünk jött, nagyon örült a kirándulásnak. Olyan újszerű és vérpesdítő dolog a számára, mondta, hogy egyszer ő keresheti Covinshezt, ahelyett, hogy Covinshez keresné őt. Előbb elvitt bennünket a Chancery Lane-re, ahol egy vegyes kereskedés felé irányítottak minket. Csak hamar rá is akadtunk. Egy barátságos külsejű öregasszony fogadott odabent, aki vízkorban vagy tüdőtágulásban szenvedett, vagy mind a kettőben talán.
3: A neked gyerekek? Itt? Hogyne, kisasszony, 3. emelet kérem. Jobboldali ajtó szemben a lépcsővel. Emitt a kulcs, fogja.
2: Köszönöm, indulás az emeletre.
4: Eszter, Itt örömből valaki?
2: Lehet, de mi feljebb megyünk.
4: De hallgasd! Valaki ki akar jutni. Hallgatózzunk be! Ha-ho!
5: Be vagyunk zárva. Mrs. Blindernél van a kulcs.
4: Eszter, a kulcsot gyorsan!
2: Már is. Kinyitottam az ajtót. Lejtős mennyezetű, szegényes kis szoba volt, nagyon kevés bútorral, és egy apró, 5 vagy 6 éves fiúcska dajkált benne egy másfél év körüli gyereket. Nem volt befűtve, pedig hideg volt az idő. Mind a két gyereket bebugyolálták mindenféle ócska kendők befűtés helyett. Ki zárt be ide titeket?
5: Charlie.
2: Charlie a bátyád?
5: Nem, a néném, Charlotte. Apa hívta őt Charlie-nak.
2: És hányan vagytok Charlie-n kívül?
5: Én, meg Emma, meg Charlie.
2: Hol van most Charlie?
5: Most, de ott jön Charlie. Ó, itt van Charlie.
1: Lehetséges, hogy ez a gyerek dolgozik a másik kettőért.
5: Szia, Charlie.
1: Charlie, hány esztendős vagy?
6: 13 múltam, uram.
1: Ó, szép kor, nagy kor, szép nagy kor, Charlie. És... egyedül laktok itt a kicsikkel?
6: Egyedül, uram, mióta apánk meghalt.
1: És hogy tudtok megélni, Charlie? Miből éltek?
6: Mióta apa meghalt, eljárok dolgozni. Ma mosni mentem.
1: A jó Isten áldjon meg, hiszen fel sem éred a teknőt.
6: De fapapucsban felérem, uram. Van egy pár nagy fapapucsom, még anyámé volt.
1: És mikor halt meg anyátok?
6: Anya akkor halt meg, amikor Emma született. Akkor azt mondta apa... legyek neki olyan jó anyja, amilyen csak tudok. Hát aztán megpróbáltam. És dolgoztam is idehaza. Takarítottam, mostam, dajkáltam a gyereket hosszú ideig, mielőtt máshová kezdtem volna járni munkába. Ezért értek aztán hozzá, tetszik tudni.
1: A kicsiket mindig bezárod, mikor elmégy hazúról?
6: Hogy biztonságban legyenek, tetszik tudni. Mrs. Blinder feljön hozzájuk olykor, Mr. Gridley is feljön néha. Aztán időnként magam is át tudok szaladni. Aztán játszhatnak is, tetszik tudni. És Tom nem fél, ha be vannak zárva, ugye, Tom?
5: Nem.
6: Ha besötétedik, odalent meggyújtják a lámpákat, és egészen jól felvilágítanak ide. Ugye, Tom?
5: Igen, Charlie, egészen jól.
6: És ő olyan aranyos, jó kisfiú. Ha Emma elálmosodik, mindig lefekteti szépen. És ő is lefekszik, ha elálmosodik. Aztán, ha hazajövök, és gyertyát gyújtok, és eszem valamit vacsorára, ő is felül, és velem eszik. Ugye, Tom?
5: Ó, persze, Charlie.
2: Megcsókoltuk Charlie-t, levittük magunkkal, aztán megálltunk a kapuban, hogy utána nézzünk, amint elrohant a munkájához. Nem tudom, hová ment, csak azt láttuk, hogy szalad, szalad asszonyos fejkendőjével, kötényével. Aztán elnyelte a város nyüzsgése és lármája, mint harmat csöppet az óceán.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 8. részt hallották. Eszter, Major Melinda, Skimpol, Kaszás Gergő, Mr. Jarndyce, Kajtár Robert, valamint Tarján Péter, Igó Éva, Pap János, Bíró Panna Dominika, Dobó Enikő, Barna Zsombor, Fodor Kristóf, Forgács Toma, Szalai Kriszta és Dér Mária. Fordította Ottlik Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: dear little witch.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink, először röviden. Elbontották a kordont a Karmelitánál. Az épület egy része mindaddig látogatható lesz, amíg el nem döntik, milyen funkciót kap. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a budapesti Budaörsi úti laktanya. Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa személyi jövedelemadó bevallását. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz. Következnek a részletek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a Magyar Közlönyben. Az indoklás alapján csak így biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
3: Április vége óta újra folyamatosan 100 dollár felett van a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, míg az iráni válság előtt 70 dollárba került hordonként, ez már a 106 dollárra emelkedett, de az elmúlt hetekben elérte a 120 dolláros csúcsot is. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője kitart amellett, hogy ez lesz a történelem legnagyobb energiaválsága. A magyar emberek ennek következményeit még nem érzik az üzemanyag árakon.
4: Annak örülök, hogy jelenleg védett árak vannak, de reméljük, hogy ez továbbra is kitart.
3: A benzinkutakon továbbra is védett áron lehet tankolni. Ez jelentős megtakarítás, a benzinpiaci ára ugyanis most csak nem 90, a dízel pedig 100 forinttal több. Magyarországon a védett árakat részben a stratégiai üzemanyagkészlet felszabadítása biztosítja. Ennek köszönhető, hogy a benzinkutak, a piaci és a védett értékesítési árak alatt juthatnak az üzemanyaghoz. A MOL azonban a múlt héten levélben közölte néhány benzinkúttal, hogy a számukra elérhető stratégiai tartalék kimerült, így már ők is csak védett áron vásárolhatnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyit kellett volna fizetniük, mint amennyiért árulhatták volna az üzemanyagot.
5: Felszabadításra kerülnek újabb tartalékok.
3: Magyar Péter már a szerdai kormányülés után kijelentette, hogy újabb tartalékot szabadít fel a kormány. A miniszterelnök azt mondta, egyeztettek a MOL elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan.
6: Az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Azt is el tudom mondani, hogy a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére a szomszédos országok átlagárához képest jelenleg a magyar védett üzemanyag ár valamennyivel alacsonyabban áll, és a terveink szerint alacsonyabban is fog állni.
3: A kormány csak nem 600 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el csütörtökön délután, ami a Magyar Közlönyben is megjelent. A felszabadított üzemanyagból 150 millió liter 95-ös benzin, 425 millió liter pedig dízel. A rendelet szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a 95-ös benzint 286, míg a dízelt 315 forintos literenkénti áron kell adnia a viszonteladó partnereinek. A Független Benzinkutak Szövetsége örömmel fogadta az új rendeletet. Gépész László elnök elmondta, a rendeletben megjelent árakon felül még többféle adót is kell fizetniük, de így is elmondható, hogy az intézkedésnek köszönhetően biztosítani tudják a fogyasztóknak a védett árakat, és fent tudják tartani magukat is.
7: Olyan mértékben csökkenti a veszteségeket, amit már talán el tudunk viselni. Tehát amíg ez a készlet tart, addig talán rendben vagyunk.
3: A rendelet szerint a felszabadított csaknem 600 millió liter üzemanyagot június végéig használhatják fel a benzinkutak, a készletet pedig legkésőbb július végéig folyamatosan vissza kell pótolni.
2: Szimbolikusan saját kezűleg kezdte meg a Karmelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló épület egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a Budai Várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Kócán Dávid összefoglalója.
0: Én azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, olyan közintézmények körül, amit a magyar emberek pénzéből építettek, és abból tettek ilyen szépét.
8: Jelentette ki a miniszterelnök, majd a belügyminiszterrel és a beruházási és közlekedési miniszterrel együtt elkezdték eltávolítani a karmelita kolostor előtti kordonokat. Magyar Péter emlékeztetett, az épület előtti részt 2021-ben kerítették el arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A kormányfő arról is beszélt, hogy át fogják tekinteni az épületek funkcióját, a témában szakmai konzultációt terveznek. Magyar Péter megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vöröskeresztszékházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Hozzátette, a Budai Várnegyedben folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
9: Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely. A Kossuth téren is újonnan építik föl, szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
8: Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a karmelita kolostort az érdeklődők előtt, majd hozzátette, hogy az egykori Vöröskeresztszékház is látogatható lesz, ezt azonban csak ezen a hétvégén lehet megtekinteni.
9: Egy látogatás keretében lehet megtekinteni a karmelita palotát, és megtekinteni egyes részeit, a gyönyörű üveg belsőt, és az említett szivarszobát például fönt ott ebben a minisztériumi épületben.
8: A beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az előző kormányciklusokban a Nemzeti Haussmann program részeként több száz milliárd forintot fordítottak a Várnegyed felújítására, valamint új épületekre. Vitézi Dávid kifogásolta, hogy a beruházásokról nem kérdezték meg az embereket, emellett a műemlékvédelem Várnegyedben alkalmazott formáját is aggályosnak nevezte.
10: Mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz, amennyit a Budai Vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak, és mindezt aközben, hogy bár nyilván fontosak és érdekesek a műemlékvédelmi viták, hogy szabad-e így műemlékeket újonnan létrehozni. Fontos és érdekes kérdés, hogy melyik minisztérium és miniszter hol ül, meg hol nem ül, meg az alkotmánybíróság hol ül, meg hol nem ül, de a valós kérdés az, hogy eközben a magyar gyermekvédelemre, a magyar egészségügyre, a magyar közlekedésre, vasútra nem volt soha semmire elég pénz.
8: Posfai Gábor belügyminiszter a tájékoztatón bejelentette, hogy Szabó Bence százados csatlakozik a kabinettjéhez. Feladata a rendvédelmi dolgozók véleményének közvetítése lesz a tárca felé.
2: A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lerombolt épületek helyreállítása jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a végkielégítését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38 millió forint végkielégítés járna, de nem fogja megkapni. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán. Rétvári Bence szerint ezzel ellehetetlenül 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte, jegyezte meg a politikus. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a budapesti Budaörsi úti laktanya. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. Emlékeztetett, a Petőfi laktanya nevét 2023-ban változtatták Mária Teréziára. Szerinte ez a korábbi honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán történt, nem a katonák kérésére. Császár Attila összeállítása.
11: Jó napot, honvédek!
12: Katonai tiszteletadással fogadták a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületénél a frissen kinevezett miniszter csütörtök reggel. Ruszinszerni Romulus a fogadtatásáról egy videót is közzétett, ahol Pálinkás Szilveszter is megjelent, aki a választási kampány hajrájában részt vett a távozó kormány elleni tüntetéseken. A kontroll azt írta, a százados nem véletlenül vett részt a ceremónián, ugyanis értesüléseik szerint ő lesz a honvédelmi miniszter, kabinetfőnök helyettese.
13: Most egy új korszak veszi kezdetét.
12: Néhány órával később nagyszabású átalakításokat és belső vizsgálatokat ígért a honvédségnél Ruszinszendi Romulus, aki közölte, nem hatalmat gyakorolni, hanem szolgálni érkezett a tárca élére.
13: Mert nincs erős haza, erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem, megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja a katonák moráljának helyreállítása lesz.
12: Ennek részeként Ruszinszendi Romulus május 21-ét és 22-ét szolgálatmentes nappá nyilvánította a teljes állomány számára. Emellett plusz 10 nap szabadságot is ígért a minisztérium és a honvédség dolgozóinak, de további intézkedéseket is bejelentett.
13: Az a célom, hogy a magyar katonát valódi erős honvédelmi törvény védje, mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből.
12: Azt is közölte, hogy a korábbi fiatalítás és politikai tisztogatás során eltávolított katonák visszatérhetnek a Magyar Honvédség kötelékébe, ha újra szolgálni szeretnének. Majd vizsgálatot helyezett kilátásba egy korábbi kézigránát baleset ügyében, a védelmi ügynökséget ért hacker támadás és több eltűnt harcászati eszköz miatt. Jelezte azt is, visszakerül a Petőfi név az egyik budapesti laktanyára. A honvédelmi miniszter a Budaörsi úton lévő katonai objektumban tartott péntek délelőtti ünnepségen arról beszélt, hogy korábban ezen a helyen hangoztak el a katonai eskütételek ezrei, itt lettek a civilekből katonák, ezért a laktanya neve örökség és identitás is egyben.
14: Nem rombolunk, helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt. Helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak. Mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők. Mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünk. A Petőfi laktanya ilyen.
12: Ruszinszendi Romulus azt mondta, amikor 2023-ban átnevezték a Petőfi laktanyát Mária Terézia laktanyára, az nem a katonákat, a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált.
2: Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi ipar privatizációját, valamint az új dörögdi gyakorlótéren történt kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak.
13: Nincs erős haza, erős honvédelem nélkül. És nincs erős honvédelem, megbecsült ember nélkül. Ezért az első intézkedéseink egyik célja a katonák moráljának helyreállítása lesz. Gyors, azonnal érezhető döntések jönnek. Nem hónapok múlva, nem évek múlva, most.
2: Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa a személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is, hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia hozzátette, 200 ezeren félbehagyták 1+1%-os nyilatkozatuk kitöltését, ezt is május 20-áig kell érvényesíteni. Falucskai Ivett információi.
15: A legfrissebb adatok szerint eddig 2,1 millióan már beadták személyi jövedelemadó bevallásukat. A többség online intézte. Idén a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített eszélye bevallási tervezetet, majdnem minden 20. adózó esetében azonban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal. Ők mindannyian összesen több mint 300 ezeren kaptak értesítést a teendőikről, számolt be a részletekről Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője.
16: A leggyakoribb eltérések jellemzően a munkáltatói bevallásokból, illetve adatszolgáltatásokból derülnek ki, és leggyakrabban a kedvezményeknél van valamilyen, mi úgy hívjuk, hogy anomália, ami alatt azt értjük, hogy olyan eltérés, amit valószínűleg a magánszemélynek javítania kell.
15: A legegyszerűbben online, DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval az ESIA rendszeren keresztül lehet javítani a hibákat, tette hozzá a szóvivő. Hangsúlyozta, fontos nyilatkozni arról is, hogy az adózó postán keresztül vagy banki utalással szeretné-e megkapni a visszajáró összeget. Linzmeier Szilvia felhívta a figyelmet, hogy a NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
16: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
15: A NAV idei egyik legnagyobb újítása az egyéni vállalkozóknak segít. A hivatal most már nem csak a munkáltatóktól származó adatokat tünteti fel a bevallási tervezetükben, hanem az összes online számlából és online pénztárgépből beérkező adatok alapján készít egy ajánlatot a vállalkozói bevételükre is. A módosítások, javítások elvégzésére és a dokumentum benyújtására csupán néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
2: Korszerűbb, biztonságosabb, csendesebb és zöldebb lesz a fővárosi Mester utca. A ma indult projektben nem csak az útburkolat, a járda és a parkolók újulnak meg, hanem több zöld területet is kialakítanak. A BKK tájékoztatása szerint a kivitelezés több ütemben valósul meg, az érintett területeken ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
17: Komplex projektről beszélünk, faltól falig újul meg, Ferencváros főutcája.
15: Fogalmazott a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese. Bodor Ádám a munkaindító sajtótájékoztatón elmondta, céljuk, hogy kevesebb legyen az autós forgalom, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig biztonságosabb. Ezért védett kerékpársávokat és gyalogátkelő helyeket hoznak létre. Hozzátette, a vendéglátóhelyeknek új teraszokat, az üzleteknek pedig rakodóhelyeket alakítanak ki. A vezérigazgató helyettes hangsúlyozta, a felújítással nő majd a zöld terület, amelyet egy új öntözőrendszer és vízáteresztő burkolat is kiegészít majd.
17: Három villamos megállót fogunk akadálymentesíteni, ahogy a zebrákhoz is süllyesztjük a szegélyeket, és egyébként két új zebra is létesül majd a Mester utcán. Azt gondolom, hogy ezen átalakítás után a Mester utca egy még élhetőbb hely lesz, egy még vonzóbb hely lesz, és ehhez szeretném megköszönni a fővárosi önkormányzat segítségét, hiszen az útfelújítási program úgy tudott elindulni, hogy ez a fővárosi önkormányzat forrást, 1,6 milliárd forintot biztosít az újraindított útfelújítási program keretében.
15: Egy összehangolt, egymásra épülő és egymást erősítő programsorozatot hajtunk végre annak érdekében, hogy Ferencváros is egyre inkább élhetőbb városrész legyen, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a sajtótájékoztatón. Hozzátette, a projekt megtervezését széles társadalmi egyeztetés előzte meg.
18: Azt gondolom, hogy minden itt lakó számára is a jobb Mester utcát tudunk majd visszaadni a beruházás után, hiszen ne felejtsük el, hogy bővülnek a zöld területek, hogy a parkolási lehetőségeket hozzáigazítjuk az itt lakók és az itteni vállalkozások valós igényeihez, de megújul az útpálya is, védett kerékpársávok, biztonságosabb gyalogos közlekedés és az akadálymentes villamosokat fogadó akadálymentes megállók is lesznek. Szóval ez a fantasztikus kis utca, Budapest egyik leghangulatosabb utcája, azt gondolom, hogy sokkal méltóbb lesz az egykori történelmi nagyságához, és ezáltal egyébként felkészítjük a 21. század kihívásaira, hiszen egy sokkal klímatudatosabb városrészt fogunk kialakítani.
15: A kivitelezés ideje alatt több forgalomkorlátozásra is számítani kell. Például a Mester utca, Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszon egységesen 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be. A felújítás egy későbbi szakaszában a kereszteződések átépítésekor további idéglenes forgalmi változások várhatók. A Mester utca felújítása várhatóan 2027. júniusáig tart majd.
19: A víztudomány és a vízgazdálkodás fejlesztése nemzetstratégiai kérdés, jelentette ki az MTA víztudományi nemzeti programjának elnöke egy vízvisszatartással kapcsolatos konferencián. Józsa János elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia nemzeti víztudományos programja az ország egyik legjelentősebb vízügyi összefogása, amely az elméleti kutatásoktól az innovációs megoldásokon keresztül a gyakorlati megvalósításig fedi le a vízgazdálkodás és a vízbiztonság kérdéskörét.
20: Program az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szféra kooperációjára épül, elsődleges célja pedig a bizonyítékokon alapuló kormányzati döntéshozatal támogatása. Az elmúlt években a víztudományi program sikeresen mobilizálta a hazai szakértői gárdát olyan stratégiai kérdésekben, mint az ivóvízbiztonság, felszín alatti vízkészletek védelme, a nagy tavaink ökológiai védelme, illetve a Kvassai Jenő terv megvalósítása.
19: Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyumaendrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat, tájékoztatott a MÁV vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált, a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késések még előfordulhatnak. Mától látogatható Viktor Vazareli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még sohasem látott művekkel mutatják be a világhírű képzőművész munkásságát. A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatók. Magyarországon utoljára csaknem 60 éve rendeztek hasonló kiállítást Vázareli alkotásaiból, mondta a Közmédia kulturális csatornájának a kiállítás egyik kurátora. Zombori Mónika ismertette, Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vázareli nevet, az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
21: Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vazarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
19: Hepatitis aljárvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen nem megfelelő higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Hajdúhatházról Pálfi Andrea tudósított.
22: Mindenképpen alapos takarításra van szükség azokon a helyeken, ahol felütötte fejét a hepatitis A járvány. Az önkormányzat egyébként minden egyes intézménynél helyezett ki kézfertőtlenítőket, és fokozottan odafigyelnek arra, hogy minden tiszta legyen, illetve a családsegítő szolgálata az érintett családoknak higiénés csomagokat állított össze, ezekben is fertőtlenítő szerek vannak, ezeket már a mai nap folyamán eljutották az érintett családokhoz.
19: Orvosszakértők szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a COVID-hoz hasonló világjárvány alakul ki. Magyarországon rendkívül ritkán azonosítják a fertőzést, tavaly csak egyetlen esetet regisztráltak. Kócán Dávid összefoglalója.
1: Egy ritka vírusról van szó. És az, hogy ez a vírus bekerült egy óceánjáróba, még soha nem fordult elő a történelemben.
8: Április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a rákcsálók által terjesztett hantavírus egy speciális, Dél-Amerikában honos variánsát, amelynek rendkívül magas, 40%-os a halálozási aránya, emlékeztetett a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Szlávik János arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed, a hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzésre.
1: Nagyon szoros kontaktus kell hozzá. Látjuk, hogy az esetek egy részében ugye férj-feleség kapcsolat volt, egy hajón, ugye egy kabinban, bőven elképzelhető a szoros kontaktus, illetve vacsora vagy ebéd vendégek voltak, akik együtt egy szobában ebédeltek vagy vacsoráztak, illetve hát ugye teljesen logikusan általában az orvos és a nővér, aki a betegeket látja közvetlenül, és kerül nagyon szoros kontaktusba a betegekkel, ők fertőződnek meg.
8: A hajón utazók karanténba, a fertőzöttek olyan speciális, elkülönített kórtermekbe kerültek, ahonnan a kórokozókkal terhelt levegő nem szivárog ki, hanem egy csatornán keresztül elvezetik, megakadályozva így a törzs terjedését. Szlávik János hozzátette, a vírus miatt senkinek nem szükséges lemondania a nyaralását.
1: A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceánjáron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen, és ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a nyár nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
8: Az infektológus hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
19: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Őrizetbe vett a cserendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta a Szent Lembergi Zsiszlava koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekjét próbálják helyreállítani.
4: Időjárás jelentés.
19: Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, holnap a Dunántúlon tartós esőre, másútt záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél több felé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8 és 13, napközben 11 és 20 fok közötti hőmérséklet valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz. Budapesten 21 órakor 12 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1003 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották. A viszonthallásra.
4: Műsor ajánlott.
5: Játékos, különleges, kreatív, 120 éve született a modern vizuális művészet meghatározó alakja, Viktor Vazarelli. Megújult a művészetét bemutató kiállítás, és az idén 10 éves jubileumi Zsolnai Fényfesztivál is az ő munkássága előtt tiszteleg. Kressz Park és különleges kerékpárok bemutatója és bicibusz, avagy két kerékkel érkeznek a gyerekek a Tour de Hongrie királyszakaszának befutójához. A 101 éves Tour de Hongrie kulisszatitkai és Pécs érdekes emberei értékálló alkotásai.
4: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
23: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten ifjabb Jászai László.
24: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
25: Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam, mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
23: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
4: Rádió Kabaré szombaton 13:30 perc után a Kossuth Rádióban.

0: Szám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ez a Sportvilág.
2: Pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól a Kazincz Barcika, döntetlen felcsúton is. Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Történelmi siker kapujában az Esztergom női kézilabda csapata, és bravúra készül férfi jégkorong válogatottunk is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
1: Sportvilág.
2: A labdarúgó NB1 33. vagyis zárófordulójának nyitónapján a Puskás Akadémia 2-2-es döntetlent játszott az MTK csapatával. A mérkőzésen három fiatal is debütált az élvonalban. Regős László Pál összefoglalóját hallják.
3: Eseménytelenül kezdődött a mérkőzés, és az első félidőben igazából nem nagyon történt semmi. Talán az MTK-nál volt többet a labda, és mezőnyfölényben a vendégek voltak, de egy Kern lövéstől, amelyet Hegyi védett, valamint Maszeirász nagy helyzetét, amelyet Kovács Patrik blokkolt, ezeket leszámítva nem volt igazán említésre méltó. Aztán az 55. percben átrok 22 méterről adott erős lövését szappanos ütötte ki, éredezett az MTK, 3 perccel később pedig Markgráf kezezése miatt 11-est is kaptak a vendégek. Molnár Ádén lövését szappanos védte, viszont kipattant pont Molnár elé, az MTK szélsője pedig bepofozta, ezzel 1-0-ra vezetett a fővárosi csapat. A Puskás Akadémia megtett mindent az egyenlítésért, noha olyan nagy iramot nem diktáltak a hazaiak. Lukács nagy erejű lövését a 79. percben Hegyi védte bravúra, majd egy perccel később Lukács balról középre tett labdáját Fameje 2 méterről az üresen maradt kapuba passzolta, egyenlített ezzel a Puskás Akadémia. Nem sokáig tartott ez a hazai öröm, hiszen a 82. percben átrok beadását Plüsek kapura lőtte, a kapufáról pattant ki pont Kerezsi elé, aki pedig köszönte szépen, újra vezetéshez juttatta az MTK-t. A Schlusspoint viszont a 96. percre maradt, 11-es kapott a Puskás Akadémia is. Lukács Dániel pedig megszerezte szezonbeli 17. gólját, egyenlítette ezzel a felcsúti csapat. 3 újonc is bemutatkozott az NB1-ben, a hazaiaknál Varga Zsombor és Lehocki Bendegúz, a vendégeknél pedig Görög Vincent lépett pályára először NB1-es mérkőzésen.
2: A mérkőzés után Szappanos Pétert Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
4: Kapuból, majd a padról, hogy láttad, miben mennyire volt kellemetlen ellenfél a fővárosi csapat?
5: Hát igazából az első fél időben azt gondolom, hogy jobban át tudtuk törni a védelmüket, de nem volt valami szemben gyönyörködtető meccs itt a végére. Második fél időben azonban én nem nagyon emlékszem olyan veszélyes lehetőségünkre, amiből gólt tudtunk volna szerezni. Ellenben nekik azért kicsivel több lehetőségük volt, nyilván a mi hibáinkból is éltek. Aztán volt egy ilyen szerencsétlen szituáció, ami a blokkolásból igazából egyértelmű kéz volt, szóval örültem volna, hogyha nem a támadó elé pattam vissza a labda, de hát most ez van, nem tudunk ezzel mit csinálni. Gyakorlatilag a sírból hoztuk vissza a mérkőzést, hogy legalább nem kaptunk ki. Annyiba lett volna, hogy nyilván jobb nyerni, hogyha esetleg a holnapi zete mérkőzés is úgy alakul, akkor helyet cseréltünk volna, de összességében azért sajnos ilyen volt az egész szezonunk.
4: A 78. percben elhagytad a pályát, mit mondtál Lehockinak, majd aztán Hornyák Zsoltnak?
5: A Leónak sok sikert kívántam, ugye nagy mérföldkő az első NB1-es meccs. Aztán a mesterem ennyiben átbeszéltük a kapott gólt, hát most ilyenkor azért sok szakmai beszélgetés nem tud elhangozni itt az időre való tekintettel. Azt gondoltam, hogy egy-egy után kaphatunk egy olyan lendületet, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést, de mondom, itt a legfontosabb az, hogy a Luki be tudott találni, tudta növelni a góljának a számát, és hát szurkoljunk neki, hogy be is tudja rántani a gólkölyei címet.
4: Mit szóltál ahhoz, amikor először megláttad, hogy négyen lesztek ott Puskás játékosként a válogatottban, és Markgráf Ákos először lesz ott a keretben?
5: Örültem Ákicának, gratuláltam neki. Utána realizáltam igazából, hogy négyen vagyunk ott. Nyilván ez jó érzés, de minden játékos ezért dolgozik gyerekkora óta. Úgyhogy büszkék vagyunk rá.
4: A hírek szerint az Újpest szerződtet, nem? Mit lehet tudni a jövődről?
5: Az meg azért jó hír, hogyha milyen híreket hoznak velem kapcsolatban, hogy valamit jól csinálok. Még 2 éves szerződésem van, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
4: Itt töltöd?
5: Meglátjuk. 50-50.
2: A találkozó előtt azt is bejelentették, hogy a korábbi válogatott védő Kádár Tamás visszavonul. Ő következik most.
6: Sajnálom, hogy nem sikerült 3 pontot megszerezni itt felcsúton, de összességében meccs előtt sokkal érzelmesebb voltam, mint most. Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű még nem fogtam föl.
4: Mik lesznek ezek a búcsúzó szavak?
6: Hát, azt inkább most nem szeretném mondani.
4: Ugye a magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, ami volt a legmeghatározóbb?
6: Tehát itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert le tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t, ez mai napig hidegrázós, hogyha rágondolok. Illetve itt az MTK-val is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
4: De azért mégis egy picit ki kéne fejteni, akkor ez az elmúlt 20 év mit adott neked, akár a tényleg profi szakmai énednek, vagy személyesen magánemberként?
6: Családos apuka vagyok, illetve nyáron megszületik a második gyermekem, úgyhogy itt volt az ideje, azt gondolom 36 évesen, hogy befejezem a profi karrieremet. Sok mindent kaptam a focitól, valójában igazából mindent neki köszönhetek, viszont ebbe azért nagyon nagy alázat, munka, kitartás volt, amit nyilván az emberek nem látnak. Sokat szenvedtem, ugye az évek alatt 12 évig voltam külföldön, rendesül egyedül, nem volt könnyű, de minden egyes pillanatomban azon voltam, hogy büszke legyen rám a családom, illetve...

0: A vendége kapusa Juhász István jobbnál jobb védéseket mutatott be. Az első félidőben nem is született újabb gól, és a Nyíregyháza a második félidő elején nem tudta a kapuja elé teljesen beszorítani a Kazincz Barcikát. Egy gyors szabadrugást követően pedig Baranyai szágódott el a jobb oldalon, beérkezett a 16-oson belülre, a hosszú oldalra lőtte a labdát, ahol érkezett Ferenci, és egy méterről kiegyenlített a 66. percben. Aztán jött a mérkőzés 75. perce és legszebb pillanata, amikor Kovács Réti kapta a labdát, aztán az ellenfél térfelének a közepéről ballal óriási gólt ragasztott a jobb felső sarokba, talán a mérkőzés és a bajnokság legszebb gólját rúgta. Aztán próbálkozott a Nyíregyháza, nem tudott újabb gólt szerezni, és ahogy lenni szokott a 87. percben a pályára lépő Ikoba, aki előtte már egy fejessel vétette észre magát, és a Dreskovics a gólvonalról vágta ki a labdát. Ezúttal a bal oldalon nyert egy csatát, középre lőtte, erősen érkezett Trencsényi, a másik cserejátékos, és berúgta a Kazincz Barcikaiak egyenlítő találatát. Aztán a végén itt még próbálkozott a Nyíregyháza ívelésekkel, és volt is lehetőségük, de a meccslabda kimaradt, ez pedig azt jelenti, hogy 2-2-re végződött a találkozó, így a Nyíregyháza nem tud előrelépni a 7. helyre, mert története legjobb eredménye lett volna, míg a Kazincz Barcika egy döntetlennel búcsúzott az NB1-től. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza, Kazincz Barcika, 2-2, stúdió.
1: Kovács Réti Márk az idény egyik legszebb gólját szerezte, de szerinte ezzel a döntetlennel egyik csapat sem boldog. Török Olivér kérdezte.
2: Hát igen, nyilván egy kicsit keseréde sajnos. Abban a pillanatban azt hittem, hogy ez 3 pontot fog érni. Sajnos a utolsó percekben elkaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt.
3: Azért elmondanám, hogy a gólod után itt a kispadnál mit láttam, mit tapasztaltam, mindenki fogta a fejét, lelátom pedig a szurkolók, alig hittek a szemüknek.
2: Igen, hát egy ilyen váratlan megoldás volt, igazából nem sokat gondolkoztam rajta, megkaptam, és hát igazából szeretek távolról lőni, aki ismer, azt tudja, úgyhogy szerencsére jó helyre ment. Tavaly is volt egy hasonló gólom, úgyhogy idén sem zártam ilyen nélkül.
3: Egyébként egy nagyon jó hangulatú meccset kaptunk. Az első fél időben nem kellett volna legalább 2-3 góllal vezetni?
2: De egyébként igen, valószínűleg azt a részét rontottuk el, hogy az első fél időben rengeteg helyzet, meg szöglet, meg ott voltunk a kapujuk előtt, úgyhogy valószínűleg ott kellett volna lezárni a mérkőzés. Sajnos ilyenkor benne van, hogy ha csak egy góllal vezetsz, akkor bármikor kaphatsz egyet, úgyhogy nyilván a Barcika is már felszabadultan játszott, úgyhogy igazából ebből kerekedett egy adok-kapok meccs, úgyhogy nyilván külső szemlélőként nem lehetett rossz, de nyilván így ezzel valószínűleg egyik csapat se boldog.
3: Hogyan tekintesz vissza erre a szezonra a saját szempontodból, illetve a csapat szempontjából?
2: A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ha azt a részét nézzük, a minimális célunkat, elértük a bemaradást fordulókkal a vége előtt, ami nyilván nekünk olyan segítség volt. Úgyhogy nyilván még szeretünk volna minél előbb végezni a tabellán, de most sajnos ebben ennyi volt, még a holnapi eredményeket megvárjuk, aztán meglátjuk. Az egyéni része az nem teljesen úgy sikerült a második fél év, ahogy elterveztem. Szerencsére sikerült egy ilyennel lezárnom, de jövőre ennél többet szeretnék.
1: Kutor Attila, a Kazincz Barcika vezetőedzője szerint emelt fővel távozhatnak az NB1-ből.
4: Hát a mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Megelőztünk vele csapatokat a szerzett pontok tekintetében, úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra.
3: Igen, mennyire figyelemre méltó az, hogy az utolsó 3 fordulóban veretlenek maradtatok, 5 pontot szereztetek?
4: Hát ugye nem mindegy, hogy ki ellen játszunk, de természetesen nagyon örülünk neki. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelnie az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futbolista. Úgyhogy de azt gondolom, hogy ma is megtettek érte mindent.
3: És te vezetőedzőként hogyan tekintesz vissza, mert a történelmi NB1-es szezonra, mert szerintem ez az, amit említettél te is, ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással szerintem sokak szimpátiáját kivívtátok.
4: Köszönjük szépen, én is úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni, mi is, a klub is, a vezetők is, úgyhogy a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy

0: munka volt, nem ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom így jól néz ki a vége.
1: Sokan kíváncsiak arra, hogy mi lesz a csapattal, és mi lesz a vezetőedzővel a folytatásban.
0: Nekem elvileg szerződésem van, hogy a csapattal mi lesz, reméljük, hogy amit már nyilatkoztam, minél többen itt tudnak maradni velünk, mert akkor nem kell újra nulláról kezdeni.
2: A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Éllovasátó Kisvárdá lép pályára, míg a második helyen álló Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Dibusz Dénes, a Ferencváros hálóőre úgy nyilatkozott, magukra szeretnének koncentrálni.
3: Sajnos nem a mi kezünkben van a sorsunk, nekünk az a feladatunk, hogy a Zalaegerszeg elleni utolsó hazai bajnoki mérkőzésünket behúzzuk, megnyerjük, és ezzel a mi részünket teljesítsük, és turkoljunk nagyon a Kisvárdának, más nem maradt, úgyhogy erre készülünk. A hét az ugyanúgy telik gyakorlatilag, mint az előző hét. Úgy gondolom, hogy a vezetőedző úgy van vele, hogy a jól bevált meneten és módszereken ne változtassunk, úgyhogy minden a legnagyobb rendben, tényleg készülünk a szombati találkozóra, és egyértelműen az a cél, hogy meg kell nyerni.
4: Ez lesz már a negyedik meccsetek az ETA ellen az idei szezonban. Lehet ilyenkor még újat mutatni, vagy egyszerűen ki kell menni, és meg kell szerezni a három pontot?
3: De azt gondolom, hogy itt a kupadöntő is mutatta azért, hogy elég jól felkészült a két csapat egymás játékából, és ugye ennek is volt köszönhető az, hogy viszonylag kevés helyzet adódott a mérkőzés rendes játék idejében, és igazándiból nem tudta senki úgy az akaratát ráöltetni a másikra, vagy megtörni a másikat. Hát most ugye ennek a mérkőzésnek az lesz a különbsége, hogy itt most nem lesz 120 perc részünkre, úgyhogy 90 perc alatt döntésre kell vinni a dolgot, úgyhogy így is kell belemenni ebbe a találkozóba, hogy itt a rendes játékidőben meg kell tudnunk nyerni, különben nincs miről beszélni.
4: A jelenlegi keretből te és Botka Endre vagytok azok, akik részesei voltak az előző hét zsinórban megnyert hét bajnoki címnek, úgyhogy te végigjártad ezt az utat, pontosan tudod, hogy milyen bajnoknak lenni, meg milyen dominálni a magyar bajnokságot. Mennyire lennél csalódott, hogyha most ez a sorozat megszakadna szombaton?
3: Egyértelműen nagyon csalódott lennék én is, meg a többiek is, mert első számú célkitűzés és elvárás ugye amellett, hogy a Nemzetközi Kupák Liga szakaszába bejussunk, az, hogy a bajnoki címet szerezzük meg, úgyhogy ha ez nem jön össze, akkor az nyilvánvalóan nagyon nagy csalódás és nagy fájdalom lenne mindenki számára itt a klubban, úgyhogy nem is szeretnénk most még erre gondolni, fókuszálunk arra, hogy tényleg ezt a szombati Zalaegerszeg elleni mérkőzést megnyerjük, és akkor utána meglátjuk, hogy Kisvárdán mi történt.
2: Steven van Haren, az ETO belga sportigazgatója szerint a szezon már most sokkal sikeresebb, mint tavaly, így nincs rajtuk nyomás.
5: Nem látok plusz feszültséget a játékosokon, annak ellenére sem, hogy nagyon sok a fiatal közöttük. Nem idegesek, mert most is azt csinálják, amit mindig, összpontosítanak és keményen dolgoznak. De persze az teljesen emberi, hogy a közvetlenül a meccs kezdete előtt kissé izgulnak majd. Szerintem nincs rajtunk nyomás, mert a szezon már most sikeres, több pontot szereztünk, mint tavaly, sokat fejlődtünk. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég szombaton.
2: Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője felfokozott hangulatra és mérkőzésre számít a Győr ellen.
6: Szeretnénk az utolsó mérkőzésen egy jó meccsel megörvendeztetni a kilátogatókat, és természetesen a legfontosabb, hogy visszataláljunk arra a harci szellemmel, illetve küzdő jelleggel felvértezett korábbi csapatra, amely jellemzett minket az ős során a tavalyi szezonban, illetve a tavasz közepéig. Ha ez megvan, akkor újra azt tudom mondani, bármi az eredmény elégedett tudok lenni, tehát a motivációt szeretném látni, illetve azt, hogy a játékosok talán most élvezhetik is a futballt.
7: Ugye az ETO viszont valószínűleg nagyon harcos lesz majd ezen a mérkőzésen, óriási a tét a számukra, de gondolom a Kisvárda sem feltartott kezekkel lép majd pályára.
6: Hazai pályán nem is lehet más, tehát itt hazai pályán azért mindenkinek meg tudjuk nehezíteni a dolgát. A diósgyőri vereségünk az, ami nagyon fájó, vagy fiatalított csapat ellen éreztem azt, hogy egy picit lenéztük őket, és ez nagyon-nagyon szíven ütött. viszont most azért éppen amiatt, mert ilyen felfokozott hangulattal találják magukat szembe a játékosok, belülről is jön majd az a harci szellem, ami egyébként máskor kevésbé van meg, tehát nem is biztos, hogy nekem kell őket motiválni, hanem a környezet, a stadion hangulata, illetve a körítés ez megteszi helyettem is. És én úgy láttam, a héten is teljes fókusszal játszottak, edzettek, nagyon jó eredményeik voltak az edzés mutatók tekintetében, úgyhogy visszatért az a korábbi kisvárosi szellemiség, ami jellemzett minket. Van néhány sérültünk, vannak olyan játékosok, akik nem teljesen egészségesek, de pályára fognak tudni lépni. Megvannak az elképzeléseink a mérkőzés kezdetére.
2: És még egy hír a Ferencváros házatájáról. Leni Joseph bekerült a nyári labdarúgó világbajnokságra készülő Haiti válogatott 26 fős keretébe. A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben. A dobogóért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen ma bejelentette, hogy szerződést hosszabbít vezetőedzőjével, Bognár Györggyel. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg a Paksnál, amely ha holnap legyőzi a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zár majd. Az angol Premier League-ben Aston Villa Liverpool a 89. percben 4-1, a Liverpool gólját Van Dijk lőtte Szoboszlai Dominik gólpasszából.
8: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Férfi jégkorong válogatottunk szombaton megkezdi szereplését Svájcban az elit világbajnokságon. A cél a tavalyi tornához hasonló a most is a bennmaradás, amelyért hatalmas csata várható. A magyar csapat holnap Finnország ellen lép pályára. A mérkőzés előtt Sofron Istvánt Virányi Zsolt kérdezte.
9: Az első két világbajnokságról lemaradtam, utolsó emberként estem ki a legutolsó szűkítésen. Az nagyon fájdalmas volt, főleg úgy, hogy egy szaporról, egy feljutásról, ami akkor álomszerű volt, és egy átcsoport.
10: Nem gondoltad, hogy majd 2026-ban erről beszélgetünk 17-18 évvel később?
9: Nem.
10: Úgyhogy játékosabb vagy a válogatottnak?
9: Én bíztam benne, és mindig erről álmodtam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Azért az nagy csalódás volt, hogy kétszer lemaradok egy utolsó emberként, és nem is éreztem akkor fairnek, hiszen pár olyan játékost is elvittek, aki azt gondolom, hogy akinek jobbnak éreztem magam, de viszont ez inkább tolt előre, és meg akartam mutatni, hogy igenis, én nekem itt a helyem, és én is el tudom ezt érni. Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A-csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk a briteket és az angolokat, hogy legalább valamelyiket meg kell. Bocsánat, az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni. De én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50 százalék esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bebizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
2: Időközben Galló Vilmos, aki szerdán lett ezüstérmes a finn élvonalban, ma megérkezett Zürichbe és csatlakozott a válogatotthoz. Ezt kézilabdával folytatjuk. Az esztergomnói kézilabda csapat a története első nemzetközi idényében rögtön négyes döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. A másik elődöntőben a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató Thüringer a dán Viborg ellen játszik majd. A női kézilabda NB1-ben az Éllovas Győri Audietó 49-21-re verte a Dunaújvárost, míg a Mosonmagyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. Maradunk a csapatsportoknál, a hétvégén kezdetét veszi a férfi kosárlabda bajnokság döntője is, a szombati első mérkőzésen a Szolnok a Szombathelyt fogadja. A két csapat eddig 5 alkalommal vívott egymásra a finálét, Zsinórban harmadik alkalommal találkoznak egymással a döntőben. Az esélyekről Váradi Benedek, a Falko Szombathely játékosa, a Nemzeti Sportrádió 3 pontos magazinjában beszélt.
11: Természetesen apró dolgok fognak dönteni, mint szerintem minden bajnoki fináléban. Bármennyire is három nyert mérkőzésig megy, én szerintem egy nagyon kiélezett csata várható, ugye az alapszakaszban is, és a kupadöntőben, amikor találkoztunk a Szolnokkal, akkor is nüanszok döntöttek a két csapat között. Úgyhogy megmondom őszintén, én személy szerint is nagyon várom ezt a döntőt, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz, hogyan lesz. szerintem egy szurkolóknak is, akár Falko, akár Szolnok szurkolónak, akár tényleg Magyarországon bármilyen szurkolónak, én bízom abban, hogy öröm lesz nézni azt, hogy ez a két csapat hogyan fog megküzdeni egymással. Tényleg az idei szezonban is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk. Ugye kupadöntőt játszottunk, bejutottunk a legjobb négy közé a FIBA Eurocupban, most bajnoki döntőt játszunk, de ugyanezt mondhatom a Szolnokról, nagyon jó szezont futottak a Bajnokok Ligájában, megnyerték az alapszakaszt, nem érdemtelenül megnyerték a Magyar Kupát, úgyhogy tényleg rettenetesen várom én is ezt a döntőt, és szeretném kiélvezni minden pillanatát. És ami a fizikális felkészültségen túl nagyon fontos lesz, az szerintem a mentális felkészültség is, és az, hogy éppen bizonyos helyzetekben ki tud jobb döntést hozni, vagy jobban dönteni, kidolgozik meg jobban a esetleges szerencsés labdákért, vagy az 50-50 labdákért. Edzőink kielemezték nekünk, hogy hol lehetnek ezek a tényleg nüansznyi különbségek. Kijelentetem, hogy tényleg maximálisan felkészültünk, és hát kíváncsian várjuk azt, hogy mire lesz elég, de minden mérkőzésen 40 percig fókuszálnunk kell, és akkor lehet esélyünk a bajnoki címet megszerezni.
2: A Szolnok játékosa Pallai Tamás szerint a védekezés fog dominálni.
12: Szerintem az elődöntőből igazából jó formában tudtunk kijönni, nagyon nehéz párharcot zártunk le, szerencsésen 3 meccs alatt, úgyhogy egy pici időnk pihenés volt, most pedig már nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon-nagyon várjuk a holnapi mérkőzést.
13: Hazai pályán kezdetek a Falkó elleni döntő, szombaton milyen első mérkőzésre számítottak?
12: Biztosan nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon fizikális lesz, mind a két csapatban lesz izgalom és drukk is, de mind a két csapat élt már meg nagy csatákat, mind a kettő rutinosnak mondható együttes. Egymást is jól ismerjük, hiszen a szezon során már 3-szor találkoztunk a Falkóval, úgyhogy biztos, hogy nagy meglepetéseket nem tudunk egymásnak okozni, ezért azt gondolom, hogy a védekezés fog dominálni. Nem biztos, hogy túl sok pont fog esni az első mérkőzésen, de biztosan nagyon nagy lesz az intenzitás.
13: Majdnem ugyanez a következő sorozatban 3-szor rendeznek Szolnok-Falkó döntőt a férfi NB1-ben. Hogy hangzik magától a Falkó egy döntőtől pár hasznon, itt vártok összességében?
12: Hát elsősorban egy hatalmas presztízs ez itt Szolnokon és Szombathelyen is. Ez a két csapat riválisa egymásnak, és szerencsés helyzet az, hogy sok magyar válogatott játékos van mind a két keretben, úgyhogy több aspektusban is egy jó párharc lesz ez szerintem, illetve az elmúlt években jellemzően a Falkó is és a Szolnok is a liga elitjéhez tartozik, vagy az élvonalához, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szurkolók és a szakmabeliek számára is ez egy jó párosítás lesz. Hát itt már biztosan nüanszok fognak dönteni. Szerintem elsősorban az fog különbséget jelenteni, hogy melyik csapat tudja majd a döntőnek a terhét vagy súlyát jobban elviselni, illetve hogy ki bír higgadtan maradni azokban a kulcs momentumokban, amikor higgadtnak kell maradni. Ezen felül természetesen a védekezés lesz a kulcs, az, hogy mennyire tudjuk mi limitálni az ő gyorsindításaikat, mennyire tudjuk a lepattanózást kontrollálni, és hogy a nap végén a dobóformája melyik csapatnak lesz a jobb.
13: Ilyenkor visszanéztek korábbi meccseket, vagy nincs már erre szükség?
12: Természetesen rengeteg meccset nézünk vissza, így csapat szinten is, illetve otthon mindenki a szabad ideje szerintem azzal tölti, én is minden nap legalább egy vagy két Falkó meccset megnézek. Biztos így vannak ezzel a falkósok is, úgyhogy ezért is azt gondolom, hogy nagy meglepetést már nem nagyon tudunk egymásnak okozni, és tényleg itt a részletek fognak dönteni.
13: Képes lesz címvédésre a Szolnok?
12: Képesnek, abszolút képesnek érzem magunkat, de nyilván ezt majd idő fogja eldönteni, minél nem szeretnénk semmi ilyesmit kijelenteni. Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, de a mi célunk egyértelműen az, hogy címvédés legyen.
2: A Szalpa-Fehérvár hazai pályán 98-90-re kikapott a Honvédtől az NB1 5. helyéért zajló párharcban, így a budapesti csapat 2-1-es összesítéssel megnyerte a helyosztót. A Kis Ágnes és Nagy Banka kenupáros 500 méteren győzött, a Nádes Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkott a kajak négyesünk, ezüstérmet szerzett a Brandenburgi kajakkenu világkupa verseny pénteki versenynapján. A Szegeden elért 4. helyét követően ismét A-döntőbe jutott az U23-asokból álló női kajak négyesünk, Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsidorina és Mészáros Anna újfent remekelt, a kínaiak, a spanyolok és a németek mögött Németországban is a 4. helyen ért célba. Guzi Blanka a török Ilke Özgyükszellel kézen fogva az élen zárt a pazárcsiki 5 tusakú világkupa verseny női elődöntőjének A csoportjában. Mögöttük a zárószában 11 helyet előrelépő Power Blanka futott be. Esős etappal folytatódott a Tour de Hongria Dél-Dunántúlon, ahol végül Mezőny hajrá döntött. A napot Kreisz Bálint foglalja össze.
14: Timmerlé nyert az esős befutót, ezzel duplázott a magyar kerékpáros körversenyen. A 47. Tour de Hongria verseny napján 152 km tett meg a Mezőny Kaposvár és Szekszárd között. Az éles rajt után szinte egyből kialakult a nap szökése, amely ezúttal öten kerültek be, köztük két magyar, a fehér trikós Vetter Erik és Révész Ádám. De az elmenésben ott volt az idei kiírás egyik legrutinosabb kerékpárosa, az utolsó szezonját teljesítő Bauke Mollema is. Viszonylag hamar megérkezett egy nagyobb esőfelhő a mezőny fölé, a megszokottnál is óvatosabban kellett tekerni a sok csapadék miatt. Azonban az ort körülmények sem tántorították el a szurkolókat, akik ezúttal is élőképekkel, na meg persze esernyővel a kézben várták a sportolókat. Vetter Erik kiválóan ment, elhozta az első gyorsasági részhajrát Kaposváron, és az első hegyi részhajránál is ő volt az élen gödrén. A második sprintnél is a Team United Shipping magyar versenyzője volt az élen, ezt követően viszont Viktor Ferkuy átvette a kezdeményezést, így a nap végére meg is szerezte a piros trikót. Révész Ádám a vég előtt 39 km-rel bukott, így neki odáig tartott a szökés. Vetter Erik és Van Turhenhout 20 km-rel később szakadt le. A végéig kitartó Ferkuyt és Bauke Mollemát 17-tel a cél előtt kapták el. Szakadó esőben ért be a mezőny Szekszárdra, ahol mezőny hajrá döntött. Nagyon sokáig Fernando Gaviria vezetett, akit az utolsó 5 méteren előzött meg Timmerlié. A szudák Quickstep versenyző ezzel második szakasz sikerét ünnepelhette, emellett visszavette a sárga trikót és megtartotta a zöldet is. Vetter Erik végül leszakadt a főmezőnytől, így a legjobb magyarnak járó fehér mezt Walter Attila szerezte meg.
15: Nekem jó napom volt nagyon. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, de jók voltak nagyon-nagyon a lábaim, főleg a legvégén. Az elején is jók voltak, de az elején sokszor jók, aztán a végére máshogy alakul.
2: És akkor még egy kerékpáros hír, a Giro d'Italia országúti körverseny 7. szakaszát Jonas Vingegaard nyerte, de összetettben továbbra is Afonso Eulálió vezet. És akkor időközben véget ért az Aston Villa-Liverpool mérkőzés, 4-2 lett a végeredménye, a Liverpoolnál a második gólt is Virgil van Dijk szerezte, és szintén Szoboszlai Dominik gólpasszából. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
8: Ez volt a Sportvilág.
16: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
17: 23 óra van, jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Több mint 400 hadifoglyot adott át egymásnak Oroszország és Ukrajna. Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A további cserékről tovább egyeztetnek. Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a vasárnap lejáró tűzszünetet, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivője az X közösségi oldalon. Közölte azt is, hogy Izrael és Libanon képviselői várhatóan június 2-án és 3-án tartják a következő tárgyalási fordulót az Egyesült Államok közvetítésével. Megérkezett az Arab-tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Elmondta, Franciaország célja, hogy segítsen helyreállítani a szabad hajózást a szoroson keresztül. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélés után Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A Budapesten akkreditált nagy követeket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyag ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyomaendrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, jelentős károk keletkeztek, megrongálódott mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Idehaza országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is eshet. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű, vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
16: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
18: Kapcsolatépítés. Mérlegen a magyar külpolitika elmúlt 20 esztendeje. Államhatárok. Biztonsági kihívások Magyarország előtt és mögött. Mi történt az elmúlt 2 évtizedben és mi várható? Biztonságosabb lett-e a magyar világ? Szánszegő. Könyv a Kádár rendszer tűrt, tiltott és támogatott zenekarairól és a zeneipart akkor irányító Erdős Péterről.
16: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
19: Az amerikai elnök Pekingben. Mit akar Kína? Az önkormányzati választáson elszenvedett óriási vereség után káosz uralja a Labour-t, a brit kormánypártot. Belebukhat Keir Starmer kormányfő is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Mint az imént hallották, ezúttal az Egyesült Államokból, Kínáról és az Egyesült Királyságból kínálunk tudósításokat és elemzést. Tartsanak velünk!
16: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
20: 1 kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
16: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
21: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
16: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
0: Április közepén Hernádi Zsolttal, a MOR csoport elnök vezérigazgatójával folytatott egyeztetés után Magyar Péter még miniszterelnök jelöltként közölte, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetében fenntartják az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni. Ezt a megalakult kormány már törvénybe rögzítette. Most azonban nyílt levélben fordultak Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez neves közgazdászok. Az üzemanyag védett árának mielőbbi kivezetését, a jövedéki adó visszaemelését és a szociális kompenzáció bevezetését sürgetik. A jelenlegi ár fenntartása ugyanis szerintük súlyos gazdasági problémákhoz vezet. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Sebestyén Géza közgazdászt, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És itt van velünk Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke, mint a nyílt levél egyik aláírója. Köszöntöm.
22: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát adja magát a téma, legalábbis az induló kérdés mindenképpen, hogy miért döntöttek úgy, hogy ezt a nyílt levelet megfogalmazzák, és egyáltalán ez mit tartalmaz?
22: Azért döntöttünk így, mert rengeteg ok van arra, hogy ne csökkentsék a benzinárát, különösen úgy, hogy az az adófizetők hátrányára. Amikor a 2022-ben hasonló módon, tehát mondjuk hasonló módon csökkentették az üzemanyagok árát, akkor írtam egy cikket, és abban 41 okot soroltam fel, de most csak egyet mondok, majd később akkor a többire is kitérünk. Amikor valamiből hiány van, sőt, amikor azt látjuk, hogy nagyon bizonytalan, hogy nem lesz nagyobb hiány, nagy valószínűséggel lesz, akkor nem ösztönözni kell a fogyasztást, hanem visszafogni.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés. Föl is írtam a nyílt levélből magamnak, hogy azzal, hogy a védett árat most bevezetik, az ösztönzi-e a fogyasztást, vagy szinten tartja azt, amit amúgy is fogyasztottak volna. De Sebestyén Gézától azt kérem, hogy ehhez azért tegyük hozzá azt is, hogy a körülöttünk lévő országok, hiszen ez az energiaválság nem csak Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót sújtja, hogyan reagáltak erre a felénk közeledő energiaválságra az üzemanyagok tekintetében?
1: Valóban erről van szó, és ez a lényeg szerintem is, hogy egy energetikai válság van, tehát valóban az árak azok nőttek, és a mennyiség az meg kevésbé. Ugye az egyik az a másikból következik, hiszen ugye a kisebb mennyiség, ugye a hormuzi szoros lezárása, illetve nyilván a régiónkat még érintette korábban a barátság kőolajvezetéknek az elzárása is. Ezek együtt azt okozták, hogy a mennyiség maga, a kínálat az visszafogott volt, és egy visszafogott kínálat az nyilvánvaló az, hogy az áraknak a növekedésével jár. Ugye ez a kettő együtt sújtja a gazdaságot, és egyébként abban teljesen egyetértünk, hogy maga az, hogy a kínálat az alacsony, az egy probléma. Tehát ez egy gond, ami nem csak Magyarországon gond, ez mindenhol gond, az egész világon gond. Látjuk azt, hogy az olajmennyiség, ami kiesett a szorosnak a lezárásával, illetve Európán belül, meg különösen ugye az olaj és a gáz tekintetében is az orosz olcsó üzemanyagról, meg olajról és gázról való leválással. Ez mind-mind feszültséget, problémát okoz. Ennek az egyik oldala az a hiány, a másik oldala az a magas ár, és valóban, hogyha hagyjuk, hogy a piaci folyamatok azok meghatározzák az árat, tehát hogy az árak azok növekedjenek, akkor az megoldja az egyik problémát, de a másik problémát még súlyosabbá teszi. Ugye most egyszerre van egy olyan problémánk, ami a hiányról szól, és egy másik problémánk, ami a magas árról szól. Ezt mi nem érezzük Magyarországon, de érezzük Németországban, a fogyasztók érzik Franciaországban, érzik a világ többi országában is, ahol egy árak azok megnövekedtek. És hát nyilván ugye a másik problémára is lehetne beszélni, és egyébként ugye sok országban pontosan ezért, mivel a másik problémával szembesültek, hogy az árak azok növekedtek, ezért vezettek be egyik nagyon hasonló intézkedéseket, mint Magyarországon is, akár ténylegesen árkorlátokat, akár adókat csökkentettek, akár más adminisztratív formán próbálják azt az ár növekedést visszafogni, amit egyébként megtapasztaltak, például ugye Németországban, hogy naponta egyszer lehet csak árat emelni a kutakon. Tehát azért mind a két gondolkodás megtalálható most jelen pillanatban. Ez az anyag, amiről beszélünk, ez az egyikről szól, és egyetértek abban, hogy az a fele a történetnek egy probléma, de nyilván a magas energiárak is egy probléma, amivel valamit kezdeni kell Európának is, Magyarországnak is, és minden más országnak is.
0: Ugye úgy fogalmaznak ebben a nyílt levélben, hogy súlyos gazdasági problémákhoz vezet, és itt említette a Covid időszak előtti energiaválságra, ha visszaemlékszünk, annak a tapasztalatait is, hogy mi történt akkor.
22: Most a más országokra persze lehet hivatkozni véleményünk szerint, és nem csak a mi véleményünk szerint, elég sokan ezt gondolják, hogy a más országok is hibás választ adtak a kérdésre, ugyanis ami történt az, hogy tovább ösztönzik a fogyasztás, és az, hogy egyszerűen nem igaz az, hogy ezzel a fogyasztót védik, mert a végső soron a fogyasztó fogja megfizetni. Hát az a pénz, ugye, amivel mondjuk, hogy csökkentették a jövedéki adókat, azt hiányzik az államháztartásból, és azt ki fogja megfizetni azt a pénzt, nem a marsról jön majd az az összeg, hanem a szintén majd más árak emelkednek, más adókat kell emelkedni, vissza fogják a támogatást mondjuk az oktatásnak, most mindegy, mit mondok, de tehát az mindenki, tehát mindenki tud, illetve hát egy közgazdaság alapéttétele, hogy nincsen ingyen ebéd, mindenképpen meg fogjuk fizetni, és nem csak így fizetjük, meg számos egy, például az egyik, amivel megfizetjük, hogy növekednek a szociális különbségek, rendkívül igazságtalan ez a támogatás Magyarországon, de hasonló a helyzet az Európai Unió összes országában. A leggazdagabb 10%, tehát a lakosság leggazdagabb 10%-a 10-szer annyit fogyaszt üzemanyagból, mint a legszegényebb 10%-a. Tehát ez a támogatás, ami mindannyiunk pénzéből megy, azokat támogatja a döntő mértékben, akik egyáltalán nem szorulnak rá erre a támogatásra. Ez iszonyú pazarlás és iszonyú igazságtalanság.
0: Erre az ön szerint igazságtalanságra azért térjünk vissza, de itt volt még egy nagyon fontos, amit Lukács András mondott. Ugye az, hogy a költségvetésben az, hogyha a jövedéki adót csökkentik, az igenis, hogy lyukat fog ütni. Tehát ezt azt hiszem, hogy ez egy olyan tény, amit nem lehet letagadni ennek az intézkedés kapcsán. Tehát Magyar Péter ugye azt mondta, hogy ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni. Azért az még kérdéses, hogy a költségvetéssel mi fog történni, és pláne kérdéses olyankor, amikor egy Kapitány István, hogyha megnézzük még a kampányban tett nyilatkozatait, megnézzük azoknak a közgazdászoknak az előadásait, akik ezeken a Tisza-szigeteken ott voltak, azért többször elhangzott a szájukból az, hogy a piaci folyamatokba történő beavatkozás, ugye amiről most Lukács András is itt beszélt, az nem biztos, hogy jó. De akkor mégis mi változott a jelenlegi kormány politikájában, ami miatt ők azt mondják, hogy az Orbán kormánynak mely intézkedését tovább szeretnék vinni.
1: Hú, rengeteg minden elhangzott most az előzőkben, és igyekszem mindegyikre sorrendben reagálni. Ugye abban egyetértünk, hogy legyen egy olyan pont is, amiben ugyanazt gondoljuk, hogy ingyen ebéd az nincs, vagy legalábbis nagyon ritkán szokott valóban ingyen ebéd lenni a gazdaságban. Azt azért árnyalnám, hogy nyilván nem ez volt az állítás, Lukács úr nem ezt mondta teljesen, de azért egy kicsit az hangzott el, hogy hát itt, ha ugye konkrétan az hangzott el, hogy ha nem mi fizetjük meg a kútnál, akkor majd az adókon keresztül megfizetjük máshogy, és ebben egyébként sok igazság van, de ugye ebből lehet, hogy azt gondolt az átlag hallgató, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mennyi az ára a benzinnek a kutakon, ugyanaz a helyzet a napnak a végén. Ami nyilván nem igaz. Tehát azért annak a függvényben, mennyi a benzinnek az ára a kutakon, egészen más lesz a helyzet a gazdaságban, egészen más lesz a helyzet a lakosságnak, a családoknak az életminőségében, és egészen más lesz a helyzet az államháztartásnak a szempontjából is. Ugye azt hogyha ilyen nagy közgazdasági igazságokat veszünk, hogy nincs ingyen ebéd, akkor vegyünk egy másikat is, ami szintén nagyon fontos, hogy amikor ilyen egy válsághelyzet, és most erről beszélünk gyakorlatilag, egy nagyon komoly válsághelyzetről, lehet, hogy fogunk beszélni, az anyagból szerepelt az, hogy akár 200 dollár is lehet a hordonkénti ára az olajnak, ami egyébként tényleg egy reális forgatókönyv szerint a mostani helyzetben, bár nyilván, hogy mondjam, azért most még nagyon messze vagyunk szerencsére tőle, de benne van ez is a pakliban, tehát egy nagyon komoly válsághelyzetről beszélünk, ugye a Nemzetközi Energetikai Ügynökségnek a vezetője azt mondta, hogy nem volt ilyen komoly energetikai krízis a világban amilyet most várhatunk. Egy ilyen helyzetben, egy nagy válság helyzetben, megint csak egyetért abban a közgazdaságtan, hogy az államnak nagyon aktívnak kell lennie. Tehát a terhek azok ott vannak, de nem mindenki tudja elviselni ugyanazokat a terheket. Általában pont a szegények, és az is az anyagból átsült egyfajta gondoskodás, gondolkodás a szegények felé, a szegényeknek a fejére, ez nekem nagyon szimpatikus. Pont a szegények miatt szerintem fontos az, hogy ilyen szempontból is nézzük át valóban ezt a kérdést, hogy egy intézkedés az hogyan fog hatni. És egy ilyen helyzetben, egy krízis helyzetben az állam az mindig sokkal több terhet bír el, mint a családok, mint a magánszemélyek. Tehát szerintem az, hogy egy ilyen helyzetben az állam az aktív, és a tehernek egy részét aktívan átvállalja, az pontosan emiatt, a logika miatt, amit Lukács úr is mond, szerintem ez egy jó irány. Most az, hogy ki kell-e mindenképpen fizetnünk, nyilván ilyen helyzetben, ha például még hitelt kell fölvennie a családnak, vagy az államnak, hogy megfinanszírozza a krízisnek a költségeit, akkor nyilván az állam mindig kisebb kamattal, alacsonyabb költséggel tud hiteleket fölvenni, tehát már is egyfajta ingyenebéd mégiscsak azért lehet, hogyha a krízisnek a költségeit az állam viseli, és nem a magánszemélyek, akkor az sokkal olcsóbban finanszírozható, arról nem is beszélve, hogy pont a leginkább rászorulók, ugye a leginkább kiszolgáltatott réteg, az nem fog tudni hitelt fölvenni, tehát ő nem tudja megfinanszírozni egy ilyen válságnak a negatív következményeit, neki az életminősége fog nagyon drasztikusan esni, hogyha a piac szabályait hagyjuk, hogy ugye tomboljanak és megtegyék azt, amit ilyenkor megtesznek. Tehát azt gondolom, hogy ebben a helyzetben helyes az, hogy az állam átvállalja a költségek egy részét, hatékonyabban tudja kezelni, ott lesz egyfajta hatékonyságnyereség is, és a finanszírozási költsége mindenképpen tudunk majd valamit keresni. Ugye másrészt azért a költségvetés sosem nullszaldós, tehát azért az nem teljesen igaz, hogy minden egyes kiadás növekedés mögé egy bevétel növekedés vagy egy kiadás csökkenést rögtön mellé kéne rakni, ugye meg lehet ezt finanszírozni akár hitellel is, és azért végül ez egy fontos pont szerintem, hogy a gazdagok vagy a szegényeknek kedvez egy ilyen intézkedés. Ugye 2022-23-ban, amikor volt az inflációs sok, ugye nem csak nálunk, de nálunk is elég érzékeny volt ez, akkor a csapból is az folyt, hogy ez leginkább a szegényeket sújtja. És ebben egyébként egyetértek. Tehát amikor egy inflációs sok van, nyilván egy jómódú ember az ki fogja fizetni a drágább költséget, amit neki fizetnie kell. Akinek ki van feszítve a költségvetés egy szegényebb családnál, ott egy pici árnövekedés is okozhatja azt, hogy nagyon komoly kiadásokat nem tud megfinanszírozni, és akár a fűtést nem tudja fizetni, és le kell csavarni a fűtést, vagy nem tud élelmiszert venni a gyerekeknek. Tehát az infláció egy nagyon fontos tényező, amit ilyenkor figyelembe kell venni. Most nyilván, hogyha az üzemanyagárak elkezdenek növekedni, annak rögtön van egy nagyon komoly direkt inflációs hatása, ami rögtön szegényeket sújtaná. Tehát az anyag az szépen kitér arra, hogy ki mennyi benzint fogyaszt ugye direkt módon, hogy a gazdagok nyilván több benzint fogyasztanak, mint a szegények, ebben teljesen egyetértünk, ebben nincsen semmilyen vita közöttünk, viszont a közvetett hatásai egy üzemanyagár növekedésnek a szegényeket sokkal jobban sújtják, mint a gazdagokat, ezért szerintem az a kormányzati magatartás, ami most visszafogja az üzemanyagár növekedését, ezáltal az inflációt is, az egy komoly segítség a szegényeknek, és szerintem a szegények, akik ennek az intézkedésnek a napnak a végén inkább a haszonélvezői.
3: Nem tudom, hogy szeretne András erre reagálni.
22: Igen, szeretnék. Tehát az véleményem szerint, és nem vagyok ezzel szintén egyedül, óriási hiba, de ezt már nem tudom, már évtizedek, sőt már 100 évvel ezelőtt is közgazdászok leírták, hogyha ne az áron keresztül, és különösen ne olyan árakon keresztül, vagy olyan termékek árán keresztül támogassuk a szegényeket, amiből a gazdagok többet fogyasztanak. Ha a szegényeket akarjuk támogatni, akkor adjunk nekik pénzt, egyébként ez benne is van a TISZA programjában, hogy emeljük a családi pótlékot, emelik az alacsony nyugdíjakat, és így tovább adjanak több szociális segélyt. Erre kellene fordítani a pénzt, és akkor a szegények sokkal jobban járhatnának. Mondok egy konkrét magyar példát, amikor ez megtörtént 1976-ban, valószínűleg már nem sokan emlékeznek rá, tehát előtte nagyon nagy mértékű támogatás volt a húsféléken, és ez ugye szintén az államháztartásnak problémát okozott, millió problémát most nem megyek bele, és a kormány úgy döntött, hogy ezt a támogatást egyik napról a másikról eltörli, megtette, jelentősen emelkedtek a húsárak, mégsem volt lázadás, mégsem mégsem panaszkodtak az emberek, hanem mert miért? Azért, mert mindenki kapott, minden személy, csecsemők is, havi 60 forintot, ami az átlag fizetés, tehát ugye a szegényeknél ez sokkal nagyobb, az átlag fizetésnek 2%-a volt. És akkor kik jártak ki nagyon jól? A szegények, akik kevés húst tettek, a legolcsóbb parizert tették, és a gazdagokat meg nem érdekelte, mert ők úgyis ki tudták fizetni, tehát általános volt az elégedettség. Ugyanezt kellene csinálni ilyen esetben, és ne, ez az egyik, a másik pedig nem kapkodni kell, mert ez előre látható volt, hogy bármikor bekövetkezhet. Tehát kellett volna egy forgatókönyv, nem? Akkor minden kormány vagy bocsánat, nem minden, de nagyon sok kormány ezt a teljesen elhibázott lépést teszi, és ugyanazon az úton megyünk tovább, hogy még több olajat használunk fel, még több gázt használunk fel, amikor éppen az ellenkezőjét kellene, mindent meg kellene tennünk, hogy ne függjünk ezektől a világpolitikai, és nem csak világpolitikai, hanem hát fizikai akadályoktól.
1: Akkor én is reagálnék rá. Tehát nyilván, hogy mondjam, én is igyekszem az ökológiai lábnyomot amennyire lehet alacsonyan tartani, bár szerintem így is magasabb, mint az emberiségnek a legalább a felének, tehát azért ezt tegyük hozzá, és azért mindig, hogy mondjam, azért eléggé nagy szkepticizmusra szoktam hallgatni azokat az embereket, és most nem Lukács úrra célzok, de én mindig szoktam hallgatni komoly előadókat, akik elmondják, hogy milyen fontos lenne, hogyha visszafognánk az ökológiai lábnyomunkat, kevesebbet fogyasztanánk gyakorlatilag mindenből. Ezek az előadók egyébként, ahogy beszélget vele az előadós az ember, ezek repülővel repülnek egyébként minden nap egyik városban a másikba, elmondani azt, hogy mennyire fontos az, hogy csökkentsük a kibocsátást, meg a fogyasztást, tehát nem annyira hiteles személyiségeknek. Viszont ami fontos szerintem ebben a helyzetben, azért tegyük azt hozzá, hogy Magyarország nagyon komoly mértékben csökkentette a szén-dioxid kibocsátását például. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a kibocsátás szempontjából hogyan, az nem annyira rossz, és nyilván, hogy mondjam, én avval egyet tudnék nagyon elméleti síkon érteni, hogy az ideális az egy nulla kibocsátás lenne, tehát bármennyi a kibocsátásunk, csökkentsük még ahhoz képest a kibocsátást, mert a nulla a legjobb, de egyrészt nulla kibocsátás nincs. Tehát mindannyiunknak van sajnos valamennyi ökológiai lábnyoma. Tehát nulla akkor lenne, hogyha én most meghalnék itt a stúdióban, akkor nekem holnap nulla lenne az ökológiai lábnyomom, de ennek valószínűleg a családom nem örülne, meg így, ha valaki mondaná nekem, hogy 10 perc van megtörténik, akkor én se örömmel fogadnám ezt a hírt. Tehát azért szerintem ez nagyon fontos, hogy nyilván szeretnénk megmenteni a Földet, de nem is szeretnénk azért ezt úgy megmenteni, hogy holnaptól kezdve eltűnünk a Földre, ez nem biztos, hogy egy jó forgatókönyv lenne. Tehát valahogy egy kompromisszumot kell szerintem találni, tehát az, hogy mi az a csökkentés, ami még egyébként bevállalható. És itt van egy nagyon fontos és az anyagnak szerintem, és azt ide fűzném, mert szerintem ideillik, ami arról szól, hogyha jól olvastam, nyugodtan javítson ki, nem, hogy a magyar fogyasztók azok a harmadát fizetik annak az árnak a benzinkutakon, ami a reális, ugye minden költséget figyelme vévő ár kellene, hogy legyen. Tehát ha jól számom, akkor az ilyen 2000 forint körüli ár lenne, akkor literenként az, amit ki kellene fizetnünk. És egyébként nyilván ezzel én tudok valamennyire szimpatizálni, de azért tegyünk hozzá még egy dimenziót, ha már itt már minden dimenzióról beszélünk, a költségvetésről, a családokról, a jólétről, az ökológiai lábnyomról is, akkor még egy dimenziót tegyük hozzá, ez a gazdasági dimenzió. Tehát ha megnézzük azt, hogy most milyen benzinárak vannak a nagyvilágban, és most nem is Líbiát iránt vagy Venezuelát akarom mondani, hogy 10 forintba kerül egyébként egy liter benzin, tehát a 2000-hez, elméleti 2000-hez képest annak a 200-ad részébe, hanem csak beszéljünk USA-ról és Kínáról, hogy 400 forint jelen pillanatban átszámol a forintra egy liter benzin. Hogyha Magyarországon 2000 lenne, és az Európai Unióban nyilván akkor gondolom hasonló logikával szintén 2000 forintos árakat kéne, hogy számoljunk. Ha 2000 forintos benzinár lenne, akkor az eddig se túl versenyképes európai ipar, az gyakorlatilag meghalna, tehát az európai vállalkozások azok be kellene csukni a kapukat, mert nem tudnák ezt a magas energiaköltséget kigazdálkodni, aminek az lenne a következménye, hogy valóban nullára csökkenne a kibocsátásunk, legalábbis az üzemanyag kibocsátásunk, mert nem közlekedne senki, mert ugye nem lennének működőképes vállalatok Európában, tehát hogy mondjam, zöldebb lenne ilyen szempontból az európai gazdaság, tisztább lenne a levegő, de hogy ez egy pozitív forgatókönyv vagy sem, ott azért szerintem egyikünk se gondolja azt, hogy ez lenne egy pozitív forgatókönyv. Tehát én sokkal inkább azt gondolom, és ez egy nagyon komoly probléma szerintem jelen pillanatban Európában, hogy Európa próbálja egyébként ezt az irányt követni, hogy minél inkább ráterhelni az externális költségeket az energiára, ami egyébként szerintem egy jó irány. De hogyha a világ többi része nem csinálja ezt, akkor csak annyi fogunk elérni, amit eddig Európa is elért egyébként, hogy egyébként viszonylag kevés és szennyező európai ipar az kitelepül egy afrikai vagy ázsiai országból egyébként egy sokkal szennyezőbb alternatíva váltja ki az egyébként viszonylag tisztán termelő európai termelést. A globális kibocsátás az növekszik, tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy a levegő az ugye kevésbé lesz tiszta, csak annyi történt, hogy az európaiak elvesztették az állásukat, és máshol meg egyébként munkahelyek keletkeztek.
22: Igen, hát nem tudom, hogy hány magyar fog Kínába költözni, vagy költöznek Kínába, hogyha megemelkedne jelentősen mondjuk 2000 forintra az üzemanyagár, különösen akkor, hogyha ezt az állam kompenzálná neki, amint említem. És ez az egyik. A másik pedig, hogy az energiaár, és beleértve az üzemanyagárak csak nagyon kis átlagosan 3%-át teszi ki egy vállalat költségének. És nem az olcsó energia a gazdaságnak a legfőbb hajtóereje, hanem a humán erőforrás. Tehát erről számtalan tanulmány van, tehát mondhatom a Világbank tanulmányát, amely kimutatta, hogy attól fejlődnek leginkább, akkor gazdag egy ország, hogyha a humán erőforrás, intézményrendszer, korrupciómentesség, tehát ez kell egy gazdaság fejlődő, igazán egy gazdaság fejlődéséhez, és nem az, hogy nagyon hogy az energiára támogassák. Tehát egyáltalán ez az egyik, a másik pedig, hogy az eddig, tehát ami tanulmányt én olvastam, OECD, Európai Bizottságnak a tanulmánya, és így tovább, mind azt mutatta, hogyha emelik az üzemanyagok a foszilis energia adóit, az egy versenyképes gazdaságot és nagyobb foglalkoztatást eredményez, vagy a legrosszabb esetben nem változik. Tehát ezek el tudom küldeni ezeket a tanulmányokat. Nem láttam még más tanulmányt, ami eznek ellent mondott volna.
1: Két mondat csak ez. Jó, tehát egyrészt és nem azt állítottam, hogy a magyarok fognak, vagy az európaiak költöznek ki Kínába, a vállalatok, és ez tény. Tehát sajnos a vállalatok költöznek ki Kínába, költöznek ki Afrikába, a munkahelyek szűnnek meg, és az emberek nem költöznek, ők itt maradnak munkanélküliként. Tehát az ő életminőségük az meredeken esik sajnos, és ez létező egy komoly probléma, hogyha megnézzük a gazdasági számokat, megnézzük a Németország munkanélküliség adatokat, megnézzük azt, hogy a Volkswagen 2030, tehát 4 éven belül 35 ezer munkavállalót akar elbocsátani, egyetlen egy európai cég, és miközben a kínai autóipari vállalkozások még nőnek ki a semmiből a puszta közepén egyik a másik után, és ugye nem tudjuk megkülönböztetni itthon, hogy ez a márka meg az a márka között milyen különbség van, mert teljesen új neveket kell Európában megtanulni. Tehát nem az emberek költöznek külföldre, a vállalatok költöznek külföldre, de ez az embereknek jelent problémát, ez az egyik, amit akartam mondani. A másik ugye, hogy az állam kompenzálja vagy nem, pont ez a probléma. Tehát ha külföldre költözik az ipar, külföldre költöznek a vállalatok, akkor az adófizetői képesség is eltűnik. Tehát magyarul az állam nem tud semmit kompenzálni, hogyha nincsen meg itt a megtermelt bevétele, hogyha nincsenek meg azok a vállalatok, aminek az adó befizetéseiből lehetne bárkit is kompenzálni. Ha az emberek elvesztették az állásukat, nincsen személyi jövedelemadó befizetésük, ami megint csak a költségvetésnek a bevétel oldalát csökkenti, és hogyha az embereknek nincs állásuk, akkor nem is fognak vásárolni, és tehát áfa bevétel se lesz, vagy nem lesz annyi. Magyarul az állam nem tudja ezt megfinanszírozni, tehát ez nem fog úgy működni szerintem, ahogy ezt bemutatta. És azért az egy szó szerint azt hangzott, hogy az adóemelés az versenyképesebb gazdaságot eredményez, ezt mondjuk azért itt valószínűleg nem ezt akartam mondani, mert hogyha csak, és ráadásul különösen, hogy csak Európa, vagy csak Magyarország emel adókat, az biztos, hogy akkor a magyar termelés, vagy az európai termelés kevésbé versenyképessé teszi.
3: Sajnos pillanatok alatt elrepült az időnk, de egy percben lehet még reagálni.
22: Nem azt mondtam, hogy az adókat, hanem azt, hogy a fosszilis energiák adóit, tehát az egész más. Egyrészt viszonylag kevés vállalat ment külföldre, és remélhetőleg most tehát az Európai Unió bevezette a karbonvámot, tehát az azt jelenti, hogy hát termékeknek azon körére, amelyiknek az előállítása nagy széndioxid kibocsátással jár, vámot vetnek ki. Reméljük, hogy ez segíteni fog, hát majd meglátjuk, egyelőre még nincsenek tapasztalataink. Igen, tehát ezt meg kellene akadályozni egyébként. Nem. Tehát az Európai Unió még mindig a világ egyik legversenyképesebb. Hát, és itt van az egyik legmagasabb életszínvonal, tehát lehet, hogy ebből le kell kicsit adni. Nem tartható fenn ez a fogyasztási színvonal, se itt, se nagyon sok más országban. Ezt tudomásul kell venni, ennek fizikai korlátai vannak, amit nem lehet túllépni.
3: Hát nagyon sok kérdés ragad bennem is, többek közt az itt beszéltünk a gazdagokról, hogyha megnézzük a magyar társadalmat, főleg a tehetősek azok, akik elektromos autókkal rendelkeznek, úgyhogy érdemes lenne azon is elgondolkozni például, hogy nem csak a vállalatok, hanem akár magánszemélyek is kapnak támogatást ahhoz, hogy elektromos eszközökkel tudjanak közlekedni, tehát erről látom, hogy nagyon ingatja Lukács András a fejét, úgyhogy azt hiszem, hogy következő adásban ismét fogunk tudni beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm szakértőinknek, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen. Szőlősi Éva és Lajer itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Dávid Editet hallották.
16: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Egy héttel ezelőtt kezdtük bejárni Budapesten az Óbudai Múzeumban a helyi hajógyár történetét bemutató kiállítást, és persze nem jutottunk a végére. Folytatjuk. Két filmhíradós felvétel szól először, az első 1956. februárjában, a második 1957. augusztusában készült.
2: Teljes szélességben befagyott a Duna. Az óbudai hajógyár öblében állandóan töri az újra és újra egyé fagyó jeget a tavasz jégtörő. A 23 fokos hidegben is dolgoztak itt a hajóácsok. Február 11-én a hősi munka eredményeként vízre bocsátották az idei második folyami személyhajó bázát.
3: Elkészült az 50. személyszállító hajó az óbudai hajógyárban. Vízrebocsátás előtt gondosan aláverik az ékeket.

0: Dizájnelemző az hol végez?
1: A Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. Hát én alapvetően egyébként a gyárábrázolásokkal foglalkoztam a szakdolgozatomban, amit momén írtam ugyanúgy BN, ekkor az 1850-től 1914-ig terjedő időszakot vizsgáltam, a magyarországi gyárábrázolásokat és ipari létesítmények ábrázolását.
0: És Óbuda meg a hajógyár ott is fókuszba került már?
1: Igen, arra jutottam, hogy valójában a legtöbb ábrázolás a korszakban az óbudai hajógyárról készült.
0: Minek köszönhető ez vajon?
1: Alapvetően én azt is gondolom, hogy mivel ez egy első olyan gyár volt, ahol ténylegesen úgy zajlott a termelés, hogy az már kiemelkedő volt, ezért is egy ilyen nagy nemzeti büszkeségnek volt a része, hogy végre van mit megmutatnunk. És az meg, hogy egy ilyen esztétikusabb környezetbe helyezkedik el, fákkal, ugye víz, van egy ilyen romantikája az egésznek, azért ez is hozzájutott ahhoz, hogy ezt ennyiszer megörökítették.
0: De hát mégiscsak iparról van szó.
1: Ugye egyrészt az, hogy amit említettem, hogy így lehet végre mit megmutatni, vagy ennek az ilyen egésznek egy ilyen modernitáshoz való viszonynak a kérdése is nagyon bejön itt. Egyrészt ugye az is elmondható, hogy alapvetően a művészek nem ábrázolták a modern nagyvárost. Ugye általában inkább a vidéket ábrázolták, mint a nemzeti szellemnek így a megtestesülése, és ugye mint a modern város, és annak a része ugye a gyár, hiszen ugye a nagyvárosokban volt ugye a gyáripar, Budapestre koncentrálódott, ezért ugye annak a része a látképének. Hogyha megnézzünk például Vedúta képeket Budapestről, akkor azért feltűnnek így a gyárkémények már a századfordulónál.
0: Regős István Óbuda című képe 2017-ből itt van ezen a tárlaton. A Munkácsy díjas festővel és képzőművésszel a szerkesztő Pálfi Balázs beszélgetett.
2: Regős István csodálkozott, amikor kiderült, hogy ebből a kiállításból ide akarják akasztani a képét.
3: Nem csodálkoztam, örültem neki.
2: Pedig nem is egy fiatal darab. Mit lehet tudni erről? Hogy a téma adta magát, vagy a kép, ami alapján készült, mondja a laikus, de közben tudja, hogy ez nem így van, hogy lát az ember egy érdekes metszetet, és azt mondja, hogy hoppá, én ebből csinálok egy egészen másfajta képet.
3: Hát több irányból jönnek az inspirációk, de az alapja ennek a munkának az, hogy az én munkásságomban van egy olyan rész, amit úgy apostrofálhatnék, hogy történelmi városképek, parafrázisok. Na most a múzeum akkori igazgatója, Népesi Noémi, ezekből a képekből látott meg egyet-kettőt, és tulajdonképpen csak annyit mondott, hogy ú, de jó lenne valami ilyesmi, ami Óbudával foglalkozik. És akkor én ezt úgy eltettem, elraktároztam. Na és akkor volt egy pont, amikor elkezdtem kutakodni hajógyári fotók, metszetek után, és akkor találtam meg ezt a bizonyos, ott az eredeti, az én képem alatt, és annak egy feldolgozását festettem meg.
2: Miért érdekes egy hajógyár? Tehát, hogy a téma volt az, vagy a kép volt az, ami beindította?
3: Nagyon érdekes, hát minden ilyen gyár, minden ilyen üzem. A bátyám az újpesti hajógyárba dolgozott, és én ott többször megfordultam. Tehát ami ott történik, az feltétlen izgalmas több szempontból is. De ennek a metszetnek a kétsíkúsága, tehát hogy egybe látom a műhely belsejét, és látok valamit a külvilágból, az mindenképpen izgatott engem, és nagyon jó lehetőséget adott, ez a jobboldali rész az, hogy kilátok a műhelyből, hogy ott megjelenítsek egy jelenkori óbudai toronyházat, ugye, ami lett a régi Óbudáról.
2: És magát a kastélyt,
3: és magát a Zicsi kastélyt is, mert az is egy annyira szép motívum, és akkor így összejött, összeállt, és így lett ebből egy ilyen fúziós kép. Még egy dolog, ami izgatott nagyon, hogy egy műhelyben általában őrületes nagy rumli van, rendetlenség. Legalábbis úgy néz ki, de azért a jó szakember, az még a rendetlenségben is mindent megtalál a rumlinak látszó munkahelyén is, és én ezt kicsit képileg próbáltam itt a műhely részen, a bal oldalon, ezt valahogy próbáltam megjeleníteni, tehát olyan rend van a műhelyben, nem? Tehát ott bal oldalon.
2: Igen.
3: Tehát egy egész egyszerű formák, kubusok, hengerek, kiukasztott lemezek, de az is négyzetben a kör. Tehát én nagyon leredukáltam és nagyon leegyszerűsítettem azt az eredeti metszetet. Én ezt így szeretem csinálni. Még egy szó, ami így eszembe jutott magammal kapcsolatban, hogy én igazából szintetizáló képzőművész vagyok. Tehát ez is egy ilyen szintetikus kép. Sok mindenből adódik össze a kép teljes szerkezete, és hát ennek része, ahogy az előbb mondtuk, az Icsi kastély, a lakótelep, és a baloldalt, ez a tiszta műhely. Rend van a műhely.

0: Helyben.
1: De már nincs hajógyár.
0: Hát sajnos nincs.
1: Hiányolja?
0: Engem nagyon érdekelne mai napig is, de hát nyilván ennek gazdasági okai vannak.
2: A Gyár mint Látványosság című kiállítás részben Zalka Hanna Barbarával, dizájnelemzővel, kurátorral folytatjuk a sétánkat. Egy Telepi Károly kép előtt szakad belém a szó.
3: Ahogy korábban is említettem, ugye nagyon ritkán ábrázoltak ugye festészetben a 19. században gyárakat, és ezért is nagyon különleges ez a kép, hiszen Telepi Károly, a magyar romantikus tájképfestészet kiemelkedő alakja megfestette az óbudai hajógyárat, és több képet is ismerünk. Sajnos ezeknek így a pontos ilyen tulajdoni viszonyai nem ismeretesek, ezért csak sajnos reprodukciókat tudtunk kiállítani.
2: Haladjunk tovább. Gregus János rajz következik, és azonosítatlan szerzőktől is szép számmal jó néhány fametszet.
3: Itt alapvetően a gyárábrázolások a nyomtatott sajtóban jelentek meg. A képes sajtó egy hatalmas újítás volt ugye a 19. század közepén, hiszen ami eddig csak írott formában fogalmazódott meg, az most már képi formát is öltetett.
2: Madártávlatban is, meg hát aztán leszállunk a földre, és a gyár különböző szegleteit látjuk újra és újra. Ez itt a gyárkapu lehetett? Emberek is szekérrel, kis csónakokban, talán munkások, talán nézelődők lehetnek? Igen, és játszó gyerekek.
3: Itt alapvetően így a tájképfestészetből ismeretes alakokat is láthatunk, ugye akik így nézelődnek, a vízparton ülnek, szekeres kocsi, pipázó úr.
2: Vajon ez valóságos volt? Lehettek ilyen nézelődők a hajógyár közelében? Mit gondol?
3: Voltak látogatók, erről is rengeteg írásos dokumentum van a különböző folyamatokban, hogy látogatók érkeztek a hajógyárba, akik ugye kifejezetten így erre voltak kíváncsiak, hogy működik ez a gyár. Ebből is látszódik, hogy mennyire fontos volt ez, hiszen konkrétan kirándulásokat szerveztek a hajógyárba.
2: Ha jól nézem a dátumokat, van itt annál sokkal korábbi, ez egészen korai időszakból, 1849-ből, hát ez az indulás után körülbelül 14-15 évvel volt.
3: Így van, ez a német folyamatokban is szereplő képeket is kiállítottunk. Ezért is érdekes az, hogy itt az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványsorozatból is hoztunk képeket. Ugye ez alapvetően Rudolf trónörökös kezdeményezésre indult ez a kiadványsorozat, melynek az volt a célja, hogy megmutassa azt a monarchia lakói és a külvilág számára, hogy hogyan akarja magát így képviselni az országot. És ebben is van egy külön fejezet, ami foglalkozik Budapestnek és Magyarországnak a gyáriparával. Itt is kettő óbudai hajógyár ábrázolást láthatunk, amiket Rauscher Lajos készített, és Morelli Gusztáv, a korszak neves fametszője sokszorosított.
2: Ez egy jó játék gyerekeknek, a különbségkeresés. Hanna segít?
3: Hát itt alapvetően mondjuk ilyen kisebb dolgokat lehet így észrevenni. Az egész kiállításban azért sok ismétlődést lehet észrevenni, hogy az ilyen folyamatos ábrázolásoknál ott azért szerették egymást másolni az alkotók. Szóval azért, hogyha így megnézzük így a hajógyárnak a pozícionálását és az elhelyezését a képnek, ugye nyilván ez egy ilyen képszervező módszer is, hogy most mit hogyan teszünk, és hova teszünk még egy plusz madarat, egy hajót, de mégiscsak azért lehet észrevenni egy hasonlóságokat a kiállításban. És nem csak itt a gyár mint látványosság részen szerepelnek ugye ábrázolások a hajógyáról, hanem a nagy egységben is, és ott is lehet észrevenni különböző hasonlóságokat.
2: Térképsorozat Budáról és Pestről. Pest térképe Buda és Pest szabadkirályi városainak tájleírása címmel. 1837-ből egy színezett litográfiát is találunk ezen a kiállítás részen, a középpontjában a hajógyárral.
3: Ennek itt az az érdekessége, hogy alapvetően ugye Carl Vázquez készített egy térképsorozatot Budáról és Pestről az 1830-as évek végén, és a Magyar Nemzeti Múzeumban van egy olyan térkép, aminek valaki a közepére az óbudai hajógyár ábrázolását ragasztotta a Pest térképe helyére. És ugye ez az ábrázolás, ez a térképnek az a különlegessége, hogy ugye a szegélyen az ilyen meghatározó épületek találhatóak úgy az adott városrészről, és valaki úgy érezte, hogy a látványosság az ilyen látnivalók sorába kell emelni a hajógyárat, ezért ráragasztotta erre a képre, ami alapvetően egyébként Pest térképe.
2: Eltulajdonították a pestiek az óbudai hajógyárat.
3: Így is lehet mondani.
4: Teret váltunk, na és persze egy kicsit a történelmi időt is megbolondítjuk. Ebben a segítségünkre lesz ez az 1955-ös filmhíradós felvétel.
5: A felszabadulási versenyben kiváló eredményt értek el. Különösen jó munkát végzett Szőcs Antal Ács brigádja és Erik Gyula mázoló brigádja. Az új 500 250 tonnás exporthajónak nagy szerepe volt a felszabadulási serleg elnyerésében.
2: Az első Dunai Gőzhajózási Társaság történetét követjük egy kiállító térben. Kalandos ez a történetkövetés, mert sok aspektus adja magát, hogy követhetjük a Duna történetét, a szabályozás történetét, követhetjük a hajózás történetét, hogy éppen mikor milyen kihívásokkal szembesültek azok, akik hajót építettek, vagy mikor éppen milyen modellre, milyen hajóra volt szükség. Modelleket látunk, ráadásul eredeti modelleket. Tinku Szatmári Balázs, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa fog minket vezetni a térben. Mondja ön, hajókedvelő ember, és nem sikerült ezt kinőni a gyerekkora óta, hogy mondjuk a modellek iránt is rajong, vagy úgy általában a közlekedésért rajong?
6: Általában a közlekedésért rajongok, de nekem szívügyem a hajózás, ezt mindenki tudja rólam. Tulajdonképpen a múzeumban is így kerültem.
2: Ön jött kívülről, és csatlakozott ennek a kiállításnak a megrendezéséhez.
6: Így igaz. Nekünk a közlekedési múzeumban jelenleg nagyon nagy problémát okoz, hogy hogyan tudunk megjelenni új kiállításokkal, helyszínekkel, és a hajózási gyűjtemény az pedig egy különösen látványos, jól bemutatható, rengeteg hálás témát felvonultatni képes témakör, és hát ennek megfelelően kaptam egy felkérést, hogy ha már ez a kiállítás létrejön, az itt lévő kis termet én be tudom rendezni azon tartalmakkal és tárgyakkal, amelyeket ismerek.
2: Két kisebb térről van szó, ez egyik a 19., a másik a 20. századot próbálja felölelni. Na most, a modellek, amiket látok itt, azok tényleg eredetiek?
6: Igen, a nagyon nagy részük gyári modell, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az óbudai és egyébként az újpesti és más hajógyárakban is az volt a szokás, hogy az elkészült hajókról legyenek azok egyedi építésűek vagy típusmodellek, készítettek a gyármodell készítői egy-egy hajómodellt. Ebből egy példányt kapott a megrendelő, egy példány pedig visszamaradt a gyárban. Na most az óbudai hajógyárnak a rendszerváltozás utáni bedőlése után ennek a tárgyállománynak egy jelentős része, beleértve a hajómodelleket is, a közlekedési múzeumnak a gyűjteményébe ment át.
2: Melyik a legkorábbi modell? Az 1845-ös DDSG Bátor néven.
6: Igen, ha úgy nézzük, hogy legrégebbi hajóegységet ábrázoló modell, akkor az valószínűleg tényleg a DDSG Bátor lesz, ahogy körbenézek, és igen, a bátor, a bátorság, közbátorság fogalmat rejti magában, tehát azt a kereskedelmi szellemet, azt a beruházási, alkotási szellemet kell beleérteni, amit a reformkorban Széchenyi promótált és testesített meg, tehát, hogy legyenek infrastruktúrális beruházások, fejlődjön az ország kereskedelme, gyáripara, hitelrendszere, és ennek a részeként a közbátorság fogalma kapott egy ilyen megtisztelő figyelmet az első Duna Gőzhajózási Társaság részéről. Ugye ne felejtsük el, hogy ekkoriban Magyarország egy ilyen nagyon furcsa német-magyar kétnyelvű közeg volt, és ez a Dunai Gőzhajózás hajóegységeknek a neveiben is tetten érhető. Tehát az első gőzhajó Franz der Erste német nyelvű alakot jelent, de utána van Zrínyi, németes helyes írással, tehát hogy rövid ível, ugyanakkor vannak magyar nevű hajók is, például a Bátor. Tehát egy ilyen abszolút mix, egy ilyen német-magyar, lendületes, az ország fejlődésébe, prosperitásába vetett hitet tükröző elnevezések azért gyakran előfordulnak.
2: Ez az óbudai hajógyárban épült első vastestű gőzhajók egyike, 160 lóerős gőzgéppel építtetett, és 129.508 osztrák értékű forintba került. Milyen feladatot látott el ez a hajó?
6: Ez egy vontató hajó, az áruszállítás alapvetően uszályok vagy bárkák vontatásán keresztül zajlott. Ez egy abszolút típus hajó volt a korszakban, tehát nagyjából azt reprezentálja ez a hajómodell, ahogy a reformkori gőzhajókat el lehet vagy el tudjuk képzelni.
2: Vagyis, ezt fordítsa le azért, mert én például sehogy se képzelem el őket, mert örülök, ha elképzelek egy gőzhajót. Hogy reformkori gőzhajót képzeljek el, az egy külön ügy lenne, de nekem az nem megy, mert keveset tudok a hajókról.
6: Igen, ez egy kevésbé kutatott téma, abszolút tradicionális, tehát a lapátkerekes gőzhajók uralták a Dunát egész a második világháború utánig, amikor a modernizáció révén ugye ezeket elkezdték szisztematikusan kivonni a forgalomból és lecserélni. Vontatóhajó az általában egy 5-6 fős személyzetet magába foglaló hajó volt, vontatmánya volt, tehát egybekötöttek 2-3-4-5 vagy 6 uszályt, és ezeket vontatták. Maga a vontatási üzem az a második világháború után kezdett kivonódni a forgalomból, tehát az 50-es, 60-as évektől beszélhetünk a tolóhajózásról. Ami még érdekes lehet a hajóknál, a gallion figurák, mert amely hajók adott személyekről vannak elnevezve, például Széchenyi Istvánról, Árpád fejedelemről, vagy más ismertebb emberekről, ott a gallion figurában megfaragták őket. Ez az ordísz. De amikor egy létező szeméről van elnevezve a hajó, akkor egy létező személynek az alakját faragták meg benne.
2: Ugye az Árpád volt az első hajó, ami az óbudai gyárban készült, és a Széchenyi is elég hamar sorra került. Ennek az avató ünnepségén hangzott el a himnusz a ma ismert formájában először.
6: Így igaz.
2: Vezet engem Balázs. Vezet.
6: Így igaz. Az óbudai hajógyár tulajdonképpen egy szimbolikus térként is felfogható, hiszen az első Duna gőzhajózási társaságot mind a mai napig egyfajta idegen, osztrák, nem magyar társaságként vagyunk hajlamosak felfogni. Leginkább azért, mert egy bécsi székhelyű, nagyon sokáig német munkanyelvet alkalmazó közlekedési vállalatról van szó. De a reformkorban ez a német-magyar kettősség jelen volt. És ennek az egyik megtestesülése, hogy a himnusznak az első megzenésített bemutatását, azt éppen ebben a hajógyárban tették meg. Ugyanakkor 10 évvel, sőt kicsit több mint 10 évvel később, Ferenc József 1857-es látogatásakor már egy teljesen más karakterű gyárt mutattak meg a császárnak, hiszen ugye az abszolutizmus éveit írjuk, tehát egy ilyen aulikus, schwarzgelb, udvarhű, német karakterű vállalatként jelent meg a császár színei előtt az óbudai hajógyár.
2: Melyik makettet nézzük még meg? Mit nézzünk meg, Balázs?
6: Nekem nagy szerelmem a 19. századi hajózás, de talán ne hagyjuk ki a 20. századot.
2: Ne hagyjuk
6: se.
2: Ki. Átléptünk abba a terembe, amely a vállalat, a Magyar Hajó és Darugyár időszakát dolgozza föl, vagyis most már a 20. században tartunk.
6: A 20. század egy nagyon furcsa helyzetet teremtett az első Duna gőzhajózási társaság óbudai hajógyárában, mert ugye ez egy üzem volt, nem egy részvénytársaság, nem egy különálló entitás, hanem egy vállalatnak egy üzeme. A Duna gőzhajózási társaságnak a jelentőségét mutatja, hogy ugye német tulajdonként az Anschluss miatt a szovjetek hadizsákmányként lefoglalták és saját tulajdonként kezelték egészen 1953-ig az óbudai hajógyárat.
2: Mit tudott a szocializmus kezdeni ezzel a vállalattal?
6: Nagyon sokáig kicsit rendezetlen volt a helyzete, tehát hogy különböző trösztök és egyéb pártigazgatói irányítás alatt működött. Egészen 1962-ig, amikor létrehoztak egy nagy egységes magyar hajó és darugyár szervezetet, és ez alatt 5 igazgatóság jött létre, melyek közül az 5 igazgatóságnak az egyike az óbudai hajógyár volt maga. A legmagasabb kvalitású munkákat végezte az újpesti hajógyár, ez általában a méretet is jelentette, tehát hogy a tengerhajózáshoz kapcsolódó hajógyártást is. Óbuda alapvetően a tolóhajózást, uszályhajók építését, illetőleg a kicsit tradicionálisabb hajógyári tevékenységet, tehát ami a lapátkerekekhez, lapátkerekes javításhoz, vontatóhajókhoz kapcsolódik.
2: A 19. századról szóló teremben megnéztük a hajógyár egyik legrégebbi makettjét. A legutolsóra rá tud mutatni a térben jelenlévő legutolsóra, Balázs?
6: Ő lesz az, a Brezno. Egész egyszerűen azért, mert egy 1989-ben megépített vontató jégtörőről van szó, jelenleg is aktív, Pozsonyban a szlovák kollégák használják, és hát ahogy mondottam, erről a hajóról is készült. Igaz, hogy egy kicsike, 1:100 méretarányú hajómodell, ez a modell ugye 1989-90-es építésű.
2: Hát az ott már a búcsú időszaka.
6: És ez már a búcsú időszaka, pontosan.
2: Mekkora dolog lehetett mondjuk, amikor ezt a jégtörőt vízre bocsátották? Régen ugye akár az uralkodó, akár az ország vezetői megjelentek egy-egy vízrebocsátáskor. Később ez jellemző volt még, vagy a szocializmus ezt a hagyományt átalakította.
6: Mindenképpen átalakította ezt a hagyományt, már csak azért is, mert az újpesti hajógyár lett a kiemelt, a legnagyobb, a minden szempontból előtérben lévő gyáregység. Ott készültek a legmodernebb, legnagyobb, legreprezentatívabb hajóegységek. Ilyen formán minden protokollális esemény voltak éppen hozzájuk kötődött, nem pedig az óbudai hajógyárhoz.
2: Ha elképzelünk egy hajógyárat, szigeten van, kell hozzá víz, kell hozzá egy csomó minden, de télen-nyáron működnie kell, miközben az időjárás mégiscsak változik. Téli kikötő is volt.
6: Igen, a hajógyártásban régebben legalábbis, tehát a 1960-as évek előttet értve ez alatt, volt egyfajta szezonalitás, tehát maga a hajózás, mint tevékenység, általában novemberig tartott, és volt egy szezonnyitó, ezt általában márciusban szokták megtartani. A hajógyári munkákban a téli időszak általában a csendes javítás időszaka, tehát hogy itt általában kazánt szereltek, vagy egyszerű famunkákat reparáltak a hajókon, amiket meg lehetett csinálni tulajdonképpen egy ilyen lezárt, leponyvázott, nem működő hajókon.
2: Egy gyár anatómiája az Óbudai Hajógyárunk története címmel jövő tavaszig látható kiállítás Óbudán. Itt készült mai műsorunk. A felvételt Dany Zoltán rögzítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Bakanitát hallották. Ha idejük engedi, kérem rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
7: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül középpontba. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány miatt évről évre rosszabb a helyzet. Gacsály József elmondta, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból. A veszélyeztetett fajok világnapja alkalmából a Nyíregyházi Állatparkból készített videót az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a ritka, természetben már alig előforduló grévi zebrák előtt arról beszélt, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vörös könyve szerint a 172 000 állatfajból 49 000 faj veszélyeztetett, elsősorban az emberi környezetnek köszönhetően. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A Mester utcában elkezdődtek a munkálatok, amelyekkel csendesebbé, zöldebbé és vonzóbbá szeretnék tenni a főváros 9. kerületi útszakaszt. A több mint egy évig tartó munkálatok célja, hogy csökkentsék az átmenő autós forgalmat, optimalizálják a parkolást és 4-szeresére növeljék a zöld területet. Saját szervezésű koncertjeinek nagy részét újra bérletekben kínálja a Zeneakadémia. A bérleten kívüli őszi koncertek között szerepel például Schnedberger Ferenc gitárművész Bach inspirálta szólóestje, valamint a Kodály születésének évfordulóján megvalósuló gála. Idén ősszel sem marad el a Kamara.hu fesztivál, amelynek programját ezúttal Frida Kahlo mexikói festőművész életműve inspirálta. Meghalt Sörös Sándor színművész. 1974-ben szerződött a Víg Színházhoz, 1991-ben a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként tevékenykedett. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, olyan ismert alkotásokban is játszott, mint a 80 huszár, az István a király és a Hamis a baba című film. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Munkáját Őze Lajos díjjal és Fényhang életmű díjjal ismerték el. Sörös Sándor 74 éves volt. Híreink végén sport. A labdarúgó NB1 zárófordulójának nyitónapján a Puskás Akadémia 2-2-es döntetlent játszott az MTK csapatával. 2-2-es döntetlen született a Nyíregyháza és az NB1-től búcsúzó Kazincbarcika találkozóján is. Az angol Premier League-ben az Aston Villa 4-2-re legyőzte a Liverpoolt, ezzel bebiztosította BL indulását. Az Esztergom női kézilabda csapata története első nemzetközi idényében rögtön 4-es döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. A női kézilabda NB1-ben az éllovas Győri Audi Eto 49-21-re verte a Dunaújvárost. A Moson Magyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk ezüstérmet szerzett a Brandenburgi Kajakkenu világkupa verseny pénteki versenynapján. Végül az időjárásról. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet, a szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért, a sportszerkesztő Keszi Dóra és a hangmester Rácz Dorottya nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Ma a családi kapcsolatokról fogunk beszélgetni. Én Ambrus vagyok, és itt van velem
3: Benedek,
4: Áron,
5: Titi
6: és Kristóf.
2: Nektek mit jelent a szűk család?
3: Nekem a szűk család azt a másik 4 embert jelenti rajtam kívül, akivel egy fedél alatt élek, illetve az annyival egészül ki, akikkel nagyon gyakran heti rendszerességgel találkozom, például a nagymamám vagy a nagynéném.
7: Nálunk a szűk család az mi 4-en, én tesóm, ugye, meg anyukám, apukám, és még ide lehet venni a szűk családi körbe nagyszüleimet, egyik nagyszüleimet, másik nagyszüleim már sajnos nincsenek itt velünk, illetve ide lehet még venni nagynénéméket, illetve keresztapukámékat.
5: Nekem is a szűk család a szüleimet, a húgomat, az öcsémet és a nagyszüleimet jelenti.
8: Én a szűk családot, a két testvéremet, a szüleimet és a nagyszüleimet tekintem.
7: Ambrus, neked milyen a szűk családi köröd?
2: Nekem van 5 testvérem, és emiatt én otthon eléggé sok emberrel találkozok, és sok az olyan ember, akivel állandóan heti rendszerességgel inkább napi szinten találkozom. És nekem beletartozik az egyik nagymamám, és az egyik nagybátyám, mert velük pedig majdhogy nem annyiszor találkozom, mint a testvéreimmel és a szüleimmel. Nektek mitől szűk család a szűk család?
7: Ők azok az emberek, akikkel általában a legtöbbet találkozunk, és a legtöbbet beszélünk, így mondhatjuk napi szinten, jönnek hozzánk, mi megyünk hozzájuk, és így megvan ez a kommunikáció.
5: Nálunk is a szűk család valahogy így néz ki, mivel szerintem is akkor nevezhető valami szűk családnak, hogyha szűk családi körnek, hogyha majdnem napi vagy ilyen heti rendszerességgel beszélünk egymással, tartjuk a kapcsolatot, és megosztjuk az élményeinket egymással.
3: Hozzátok hasonlóan én is azokat az embereket tartom számon, mint a szűk család része, akikkel naponta találkozom, vagy akár hetente, vagy hetente több alkalommal sokat beszélgetünk, vagy ugye a szüleim és a testvéreim, akikkel meg egy fedél alatt élek, így adja magát a helyzet.
8: Számomra is a szűk család azt a családi réteget jelenti, akivel nagyon gyakran találkozom, vagy nagyon közel állnak hozzám.
3: Ti milyen gyakran találkoztok az unokatestvéreitekkel?
8: Mivel az én unokatestvérem Montrealban él, ezért egy évben maximum egyszer találkozunk, ő egyébként nagyon kicsi, 6 éves, és nagyon aranyos egyébként, mindig rám van függve, hogyha ide jön hozzánk, és volt már olyan is, hogy együtt nyaraltunk velük Horvátországban. Az volt szerintem az egyik legjobb nyaralásom. Mindig jó hangulattal telik, hogyha itt van velem a unokatestvérem, Sára.
2: Nekem csak kisebb unokatestvérem van, én meg a bátyám vagyunk a legidősebb unokatestvérek így a unokatestvéri körben, ezért nekem az unokatestvéreimmel mindig az volt, hogy egy családi összejövetelen mi pesztráltuk őket. Ezt azért mondom, mert sok barátom mondta azt, hogy neki olyan a unokatestvéri kapcsolata, hogy ők barátok, mert egyidősek, van kapcsolódási pont, stb. Viszont nekem ez sose alakult ki, és teljesen más szerepben vagyok az unokatestvéreim között, és a velük való kapcsolatom egyáltalán nem olyan, mint a barátaimnak.
3: Ezt tudok kapcsolódni, mert nekem is csak tőlem fiatalabb unokatestvéreim vannak, úgyhogy ez a pesztrálás az összejöveteleken, ez egy ismerős műfaj, habár a húgom és az öcsém egyaránt kiveszik ebből a részüket, de alapvetően nálunk is ez a felállás egy ilyen családi összejövetelen, de én már várom azt az időszakot, amit te is mondtál már, Amrus, hogy annyira elhanyagolható lesz a jelenleg nagynak tűnő korkülönbség, hogy már-már ez a haveri-baráti kapcsolat ilyen nagyon jól ki tud forrni, mint ahogy ezt egy-egy más esetben lehet látni. Nem azt mondom, most is nagyon jóban vagyok az unokatestvéreimmel szerintem, és egyébként végtelenül aranyosak, és nagyon szeretünk velük időt tölteni. Csak kíváncsi vagyok erre az oldalára is az érmének.
8: Ez jó, hogy felhoztátok, mert én is gondoltam már erre, hogy nekem milyen lesz a kapcsolatom, hogyha majd olyan nagyok leszünk, amikor már nem számít a korkülönbség. Várom ezt az időt, kíváncsiam.
7: Nekem nincsenek kimondottan unokatestvéreim, ugye 2 unokatestvérem van, de ők csak 3. unokatestvéreim, ami azt jelenti, hogy nekünk ők szüleink voltak házasok, és akkor így kicsit távolabb vannak tőlünk így a családban, de ők vannak leghamarabb, és velük úgy van, hogy az egyik unokatestvérem, ő 1 évvel fiatalabb nálam, a másikuk pedig 3 évvel fiatalabb nálam, és akkor nagyjából egykorban vagyunk, úgyhogy így a haver szinten így megvagyunk.
5: Mi megszüntettük a kapcsolatot az unokatestvéreinkkel, azért, mert 2 éve volt egy konfliktus, nem velük igazából a nagynénémmel volt egy konfliktus, így már azóta nem beszélünk.
2: És Titi, te ezt hogy viselted, vagy hogyan viszonyulsz ehhez, hogy emiatt nem tudsz találkozni az unokatestvéreiddel?
5: Igazából már megszoktam, hogy nem találkozunk, mivel 2 éve történt, de én leginkább azt sajnálom, hogy a nagybácsimmal nem tudok találkozni, mert ő az, aki közel állt hozzám nagyon, mert ő már kiskorom óta foglalkozott velem, és játszott velem is, amikor kicsi voltam, és a szüleim nem értek rá, úgyhogy én leginkább azt sajnálom, hogy vele nem találkozhatok, nem az unokatestvéreimmel, mert ők nagyon kicsik még.
1: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
2: Nektek vannak olyan rokonaitok, akikkel csupán formális alapon találkoztok, hogy kell egy külön alkalom ahhoz, hogy találkozzatok, nem pedig egy szoros kapcsolódási pont miatt, vagy azért, mert minőségi időt akartok együtt tölteni?
8: Nekem vannak ilyen rokonaim, általában távoli rokonok, ők, és temetésen szoktunk találkozni, vagy ilyen formális eseményeken, és vannak olyanok, akikkel egyébként még egyáltalán nem találkoztam, és vannak, akikkel már egyszer-egyszer, de hogy elég ritkán. Nagyon érdekes megismerni ilyenkor a tágabb családot is.
3: Nekem is van olyan a nagy családunkban, akikkel csak az összejöveteleken szoktunk találkozni, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként mi rosszba lennénk, mint mondjuk a titiék esetében, tehát ettől függetlenül nagyon jóban vagyunk, úgy gondolom.
7: Nálunk is amúgy ez van, tehát mi is jobban vagyunk. Ha az utcán véletlenül találkozunk, akkor egy ilyen nagyon jó beszélgetés tud kialakulni. De alapvetően szokott lenni ugye ilyesmi események, összejövetelek, mint ahogy mondtad, Benedek, és például most volt egy családi összejövetel, ahol vannak olyan rokonok, akik külföldről jöttek haza, és akkor így volt lebeszélve egy időpont, hogy mikor, és akkor mindenki akkor oda ment, és ott egy jót beszélgettünk.
2: Mondtátok, hogy nem vagytok rosszban, sőt kifejezetten jóba vagytok, viszont nem töltötök kifejezetten sok időt külön egymással. Egy baráti kapcsolatban például szakítasz időt, szervezel programokat azért, hogy találkozzatok. Nem éreztétek még soha azt, hogy ugyanezt megtehetnétek a családotokban? Ezt azért kérdezem, mert például pont mostanság fordult meg a fejembe egyre többször az a gondolat, hogy most akkor van egy kis szabadidőm, elmegyek, meglátogatom mondjuk a dédmamámat, mert pár hete nem találkoztam vele, nem beszélgettem, vagy egy nagymamámhoz beugrok ebédre, hogyha úgy van szabadidőm a napon belül, mert egyszerűen úgy érzem, hogy így tudom a leginkább építeni a kapcsolatot a családon belül is, mint egy baráti kapcsolatban is.
3: Én nem éreztem azt bárhol is a nagy családon belül, hogy nekem jobban nyitni kéne valaki felé, de másoktól sem érkezett még ilyen igény az én irányomba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én ezzel a jelenleg is stagnáló időközi találkozásokkal én meg vagyok elégedve, tehát ez se nem sok, se nem kevés. Örülünk, hogyha találkozunk, de hogy ennél többre nagyon nincsen igény. Ez nem baj, tehát hogy nem is mondom azt, hogy mindenkivel kéne, és az időnknek a jóval nagyobb részét kéne az, hogy lekösse az, hogy a családon belül más emberekkel több időt töltünk, mint akár ezeken az összejöveteleken, de szerintem ez nem is elvárható.
7: Nálunk ugye nincsen egy gyerekek nagyon a családban, csak ugye három rokonhatásunk még, ezért én nem érzem azt semmelyik távoli rokonomnál azt, hogy ezt nekem kéne nyitni egy gyerekként, hogy én vele beszélgessek. Ha van egy ilyen összejövetel, akkor beszélünk egy pár szót, de amúgy nem annyira.
8: Nálunk a távoli rokonokkal való kapcsolatnál nem nagyon merült fel a fejünkben szerintem ilyen, mert ez egy ilyen megszokás talán, hogy távoli rokonok vagyunk, és hát ez a rendje, hogy ilyen nagy eseményeken összejövünk, és ennyi. Viszont volt egyszer olyan, hogy a másodunok a testvéremékkel találkoztunk, és akkor pont ezt beszéltük, hogy milyen ritkán szoktunk találkozni, pedig annyira nem is vagyunk távoli rokonok. Szóval lehet, hogy a jövőben majd gyakrabban fogunk találkozni velük.
5: Nálunk igazából nem nagyon tartjuk a kapcsolatot a nagyon távoli rokonokkal, mivel nem is nagyon ismerünk. Tehát igazából nálunk a kapcsolattartás itt csak addig megy el, hogy így annyira nagyon nem távoli rokonoknál, akiket ismerünk, és mivel vannak többféle rokonok, azokkal nem is nagyon tartjuk a kapcsolatot, mert eleve ők se érdeklődnek, és mi se érdeklődünk felőlük.
2: Ezt azért is kérdeztem, mivel a rokonainkkal már van egy adott kapcsolódási pont, hogy azonos a vérünk, és emiatt közelebb tudunk hozzájuk kerülni, mint egy másik emberhez. És csak akkor kerülhetünk közel egy emberhez, hogyha nyitunk felé.
8: Igen, szerintem a családi kapcsolatokban sok múlik a hozzáálláson is, hogy mennyire vagyunk nyitottak a másik féllel szemben, és akár igényt tartunk gyakrabb összejövetelekre.
2: Te mondtad, Benedek, hogy ez nálatok egy szokás alapon van, hogy inkább nem tartjuk a távolibb rokonokkal a szoros kapcsolatot, de ez nem egy törvényszerűség. Anyósodat nem kell gyűlölnöd közelezően, mert van ez a sztereotípia, és hogy ezeken túl lehet lépni, és lehet ugyanolyan jó kapcsolatod az anyusoddal, meg a legtávolibb rokonoddal, mint a nagymamáddal például. Ez azért is érdekes, mert én ismerek olyat, aki még a nagymamájával se tartja a kapcsolatot, csupán azért, mert nem alakult ki köztük az, hogy állandóan találkozzanak, beszéljenek, érdeklődjenek a másik iránt, és sajnos van, akinek a szüleivel nem alakul ki ilyen kapcsolat, de rengeteg felnőtt embernél is az van, hogy a testvéreivel nincsen semmilyen kapcsolat, elhanyagolódott. És azért, hogyha van egy jó testvéri kapcsolatod, akkor onnantól kezdve azt fogod mondani, hogy miért nem beszélsz a testvéreddel, mert ez egy tök jó dolog, hogy beszélsz a testvéreddel, és van egy ember, akivel együtt nőttél föl.
3: Én igazából az ilyen embereket sajnálom, mert az azt jelenti, hogy valamilyen probléma történt ott a gyerekkorban, de én nem tartom egészségesnek azt, hogyha ilyen van. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a nagymamámmal is kifejezetten jó a viszonyom, az átlagnál sokkal jobb, és úgy is, hogy a szüleimmel is, tehát hogy velük is meg tudok beszélni bármit. Ti mennyire láttok példát arra, akár csak a saját családotokban, hogy jó vagy éppen nem túl jó kapcsolat alakul ki, teszem azt például sógorok között?
2: Az én szüleim nincsenek rosszba a testvéreikkel, apukámnak van sok testvére, ők 7 testvérek, és mivel mi is 6 vagyunk testvérek, sokan vagyunk, van egy ilyen elég erős példa arra, hogy hogyan működhet. És én meg a bátyám ebbe kifejezetten tudatosan dolgozunk, hogyha látunk ott valamilyen hibát, például a kommunikáció köztük mi azt látjuk, hogy nem mindenképpen működik nagyon jól, ezért például nagyon nehéz nekik megszervezni egy külön találkozást, hogy csak testvérek leüljenek, pedig törekszenek rá. És például ebben próbálunk mi azt, hogy minimum mi ketten, a nagyobbak tudjunk egymással kommunikálni, és ezt megtanítsuk a testvéreinknek is, hogy egymás közt menjen.
7: Látok, annyi vagytok testvérek, mint nálunk a szűk család. Tehát...
3: Az apukámnak van 2 testvére, az egyikük Németországban él a feleségével, akik egyébként rendszeresen és nagy örömmel szokták az adásokat hallgatni, de amikor ők hazajönnek Magyarországra, én úgy látom, hogy gyakori az ilyenkor, hogy szerveznek olyan eseményt, vagy mondjuk a nagy családi összejövetelt erre az időpontra szervezik, amikor ők is itthon vannak, hogy a 3 testvér lehessen együtt. Anyai ágon ugyanez a helyzet, mert anyukámnak pedig az öccse él Kanadában a családjával, de ott is azt látom, hogy akárhányszor ők hazajönnek, mindig egy nagyon erős törekvést látok arra, hogy legyen olyan esemény, amin a testvérek együtt ott vannak.
8: Az én nagymamám a húgával nagyon szoros viszonyt ápol, még úgy is, hogy az ország 2 felében élnek, egy héten nagyon sokszor felhívják egymást, én pedig nagyon ritkán szoktam vele találkozni, szóval ez érdekes, hogy ők nagyon jól megtartották ezt a kapcsolatot.
3: Ez tudok kapcsolódni, mert az én anyukám és az ő húga esetében pontosan ugyanezt látom, habár ők csak a városnak a 2 szélén laknak, és emiatt gyakrabban tudunk találkozni, és vagy gyakrabban tudnak ők találkozni, de ugyanezt látom, hogy egy nagyon szoros kapcsolat maradt meg kették között, ami szerintem nem egy mindennapi dolog.
5: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
2: A tág családnak a közös összejövetele az a fórum, amikor találkozhatunk minél több emberrel a családunkba. Ott ti hogyan érzitek magatokat?
3: Nálunk hál' Istennek kikoptak már ezek a nem várt kérdések, a hogy megy a suli és társai. Szerintem ezt minden diák megkapta az összes ilyen családi összejövetelen hosszú időn keresztül. Emellett nem nagyon látok olyan kérdést, ami egy ilyen eseményen engem személy szerint kellemetlenül tudna érinteni. Egyébként jól érzem magam, tehát nincs bennem szorongás, amikor egy ilyen családi összejövetelre megyek. Várni szoktam ezeket általában, bár az is igaz, hogy nálunk ez csak minden másnap van, ahogy a vicc tartja, ugye húsvét másnap és karácsony másnap.
7: Ne aggódj, nálunk még a közeli családban is felteszi ezt a kérdést, hogy én hányadikos vagyok és hova járok iskolába. És úgy, hogy én az elmúlt 8 évben nem váltottam iskolát, úgyhogy ez általánosból mentem gimnáziumba és ugyanabban a iskolában maradtam, és mindig megkérdezik, hogy hova járok iskolába.
2: Mindenkinek van általában keresztülője, és sokszor csak formális az egész, mert már nincsen vallási indítatás mögötte, hanem a testvéremet, legjobb barátomat felkérem, hogy adjon ő is külön karácsonyi ajándékot a gyereknek, de például nekem pont van személyes kötődésem a keresztszüleimmel, és hogy nem tudom, nektek van-e hasonló.
5: Nekem van, csak azt, miután meglettem keresztelve, utána valahogy eltűnt, és nem is tudjuk, hogy mi van vele. Szóval, igen, a keresztanyámról tényleg nem tudjuk, de nem is érdekel, mivel hogyha így csak így eltűnt, akkor valószínűleg nem voltunk neki fontosak.
2: Volt valamilyen kapcsolat, ettől függetlenül a szüleiddel mondjuk?
5: Nem tudom, mivel ezt még nem kérdeztem meg.
2: Soha. Érdekes. Mert például nekem a keresztanyám, ő már, én nekem nincsen emlékem arról, hogy kiskoromból, hogy nekem lenne bármilyen személyes kapcsolatom vele, mert ő elég korán elvált a keresztapámmal ők ketten, és ő el is költözött, de ettől függetlenül később az elmúlt években már próbálok rendszeresen valahogyan kapcsolódni hozzá, programot szervezni.
8: Az egyik nagypapám nem vér szerinti, és nagyon-nagyon sokáig azt hittem, hogy vér szerinti. De volt egy pont, amikor kiderült számomra, hogy nem, és hát megdöbbentő volt, az biztos, de ugyanúgy szeretem, mint ha vér szerinti lenne, szóval ugyanolyan a kötődés.
3: Ez nálunk is így van. Nekem is az egyik nagymamám, ő nem vér szerinti, de valahogy az évek alatt nálunk nem is alakult ki az, hogy őt nagyinak vagy mamának szólítsuk, és amúgy pont az elmúlt időszakban agyaltam azon, hogy tulajdonképpen ez miért van, de persze én is elmondhatom ugyanezt, amit te, Benedek, hogy ez nem változtat semmit, tehát hogy én is ugyanúgy szeretem őt, és ő is szeret minket, de hogy valahogy, ahogy fölnőttem, fura lett az, hogy bár megvan az a kötődés, ami egy vér szerinti nagyszülővel, mégsem szólítom őt a nagyszülői mi voltából adódóan nagymamának, és eddig nem zavart, de most már azért gondolkodtam ezen, hogy miért alakult így. Aztán igazából rájöttem, hogy majd ha hazamentem, megkérdezem, hogy ez miért alakult így.
2: De akkor összességében számít az, hogy valakivel van vér szerinti kapcsolódás, vagy a lényeg az a kapcsolatnak a minősége és mélysége?
3: Hát pontosan nem tudnám megmondani, de én ebben nem vagyok annyira biztos. Tehát én attól még, hogy nem vér szerint a nagymamám, én tudok rá nagymamaként hivatkozni, ha kell.
8: Igen, számomra ez csak egy érdekesség igazából, hogy nem vérszerinti, mert teljesen úgy tekintek rá, mintha vérszerinti lenne. Most már fel sem merül ez a kérdés.
2: Milyen távoli rokon van nektek, akivel jobban tudtok kapcsolódni, mélyebb a kapcsolatotok, mint a többiekkel?
8: Nincs kedvenc családtagom, de például a nem vérszerinti nagypapámat nagyon bírom, mert iszonyú jó a humora, és nagyon sokat segít matek dolgozatok előtt is.
7: Ez már egy jó pont akkor.
8: És még sok jó pont van mellette, csak most nem fogom felsorolni az összeset.
7: Krisztóf?
3: Az egyik nagybácsimmal néhány évvel ezelőtt, nekik van vidéken egy nyaralójuk, és levitt, hogy segítsek neki vízvezetéket szerelni. És valószínűleg neki az volt az elsődleges, hogy akkor segítek neki, és a vízvezetéket megcsináljuk, de nekem ez akkor egy hatalmas nagy poén volt, én nagyon, nagyon élveztem, még úgy is, hogy valójában csak a nyomásmérő mellett kellett googolnom, és folyamatosan kiáltani neki az ablakon át, hogy mennyi az aktuális nyomás, de én azt nagyon élveztem. Ugyanez elmondható a nagymamámról is, akivel főleg amíg kisebb voltam, de mai napig is egyébként, hogyha a nyaranta nála vagyok, nagyon sok programot csinálunk. Mi mindig elmegyünk valahova, tehát hogy mi nem nagyon tudunk így otthon ülni. Ez egy szerintem pozitív közös vonásunk, és rengeteg helyen jártunk már együtt. Például, amikor átadták a Magyar Zeneházát, elég gyorsan el is mentünk oda. Ti felnőtt korotokban hogy képzelitek el akár a családi összejöveteleket, akár az akkori külföldi rokonokkal a kapcsolattartást, vagy bármi ilyesmit?
8: Én azt tervezem, hogyha felnövök, akkor sokat fogok utazni a két testvéremhez külföldre, és akkor együtt elmegyünk és város nézünk, vagy bármilyen programot csinálunk.
5: Én majd, ha felnövök, szeretném a szűk családi kört ugyanúgy jól fenntartani, mint most van, és szeretnék minél többet beszélni majd a szüleimmel is, meg a testvéreimmel is, de így a távoli rokonaimmal nem tudom, hogy mennyire fog ez megmaradni.
2: Én már most próbálok úgy alakítani a egész családommal, nem csak a szűkkel, hanem a tág családommal is a kapcsolatot. Hogyha találkozunk például egy temetésen, akkor ne csak formalitásból köszönjünk egymásnak, hanem egy mélyebb, támogatóbb találkozás legyen az. És szerintem ezt már most próbálom a legtöbb rokonommal kialakítani.

0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a családi kapcsolatokról beszélgettünk. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt volt velem
1: Titi,
2: Áron,
3: Ambrus
4: és Benedek.
0: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon.
5: A mai adás szerkesztette Mohács Edit, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.

0: A Kossuth Rádió Pakson FM 92. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Móczár Gábor vagyok, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a mai este házigazdája. Vendégem Földváriné dr. Kisék, a néprajzkutató, történész, egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. A mai témánk pedig a 20. század nagy nemzeti traumáinak lenyomata a magyarság 21. századi emlékezetén és identitásán.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És hát a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mi munkaügyekből adódóan sokszor találkozunk. Ti alapvetően a 20. századdal, a 20. század második világháború alatt kezdődő vészkorszakától egészen a rendszerváltásig, vagy talán azon is egy kicsit túltartó időszakkal foglalkoztok, mi pedig a régebbi múlt történelmi emlékezetével. Ez az év, ez rengeteg nagy történelmi eseményre ad lehetőséget aktívan visszaemlékezni. Ami számotokra talán az egyik legmeghatározóbb a 56-os forradalom 70. évfordulója, mi pedig a Mohácsi csata 500. évfordulója. Foglalkozunk aktívan. Mind a kettő olyan fejezete a magyar történelemnek, amely egyfajta korszakos, vízválasztó, nagyon fontos mérföldkőszerű esemény, nyilvánvalóan más-más szempontból, de vajon jól érzem-e, hogy, és itt sok más 20. századi eseményről fogunk még beszélni, hogy ezeknek a nagy történelmi korszakos eseményeknek megmarad a lelki lenyomata a magyarság identitásán, a történelem felfogásán, az életének a szervezésén, egyes veszélyekre való reagálásán, képességén megmarad-e a lenyomata? Vajon milyen nyomokat hagytak bennünk ezek az események, és nyilvánvalóan most beszéljünk a második világháborútól kezdve egészen a rendszerváltásig, vagy akár a trianoni hatalmas nagy, minket minden szempontból meghatározó traumától kezdve egészen a 20. század végéig sok mindenről, mert az én benyomásom az az, hogy a magyarság olyan lelki terhekkel és gondokkal is küzd, amikor egy-egy váratlan szituációval vagy problémával találja magát szem, ahol erősen érezzük ezeknek a történelmi eseményeknek az el nem múló, vagy talán soha el nem múló következményeit.
2: Tekintettel arra, hogy egy közösségnek az identitása, önazonossága, bár ez a fogalom, ez azért nyilván nagyon, nagyon sok fele ágazik el, de mégis ennek talán az egyik legfontosabb összetevője a közös nyelven, a közös kultúrán, túlmutatóan a

0: kormányzástól, felbomlását, és az azt követő kataklizmáktól kezdve a rendszerváltásig legalább 7 rendszerváltás követte egymást. 18-19, utána az ellenforradalmi berendezkedés, ugye a Trianont követő Horthy korszak, majd utána ugye a zsidó törvények 44, 45, 56 és a rendszerváltás, és hogy ezek nem csak hogy rendkívül radikális, gyökeres változások voltak, nagyon komoly elitváltással jártak, és ezek a változások legtöbbször erőszakos, traumatikus tapasztalatokat is jelentettek, és ráadásul a társadalom különböző csoportjai különbözőképpen élték meg ezeket a történelmi eseményeket, és hogyha még tovább megyünk, hogy azért miért van olyan sok feladatunk mindezzel, ráadásul úgy is hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon, vagy a holokauszt, világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind elbeszélhetetlen események voltak, hogy egyszerre hordozunk nehéz, meg persze felemelő történelmi tapasztalatokat, és hordozunk mint azt a kibeszéletlenséget is, ami segítene talán a múlt feldolgozásban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sok feladatunk van nekünk történészeknek is, az emlékezeti kultúrát alakítóknak is, és a társadalom kisebb, nagyobb közösségeinek is ebben a folyamatban.
1: Rátérünk mindjárt a ti kutatási és történelemfeldolgozási területetek igazi fókuszára, a 43-44 utáni időszakra, de itt most az jutott az eszembe, hogy amennyire egy Nemzeti Emlékezet Bizottságának létre kellett jönnie, mert szerintem nagyon jó, hogy ti létrejöttetek, kifejezetten ennek az időszaknak a teljes feldolgozására, és én látom és tudom, hogy még mindig tömegével kerülnek elő azok a kutatási eredmények, az oral history interjúkon keresztül begyűjtött történelmi adatok, visszaemlékezések, feldolgozatlan fejezetekről szóló történetek, amelyek még mindig cizellálják a 44-45 és a rendszerváltás közötti időszakot. De legalább ennyire szükség lenne talán egy másik ilyen kutatóintézetre, amely az első világháború elejétől, vagy akár a világháború lezárásától, a kommüntől, és Trianontól kezdve a második világháborúig, vagy a világháború alatti magyar szerepvállalásig tárgyalná ezt a történelmi időszakot, mert nekem az a benyomásom, hogy a kommunista időszakról most már azért egyre inkább kendőzetlenül és mélyreásott információk alapján tudunk beszélni. De erről az 1914 és mondjuk 38-39 vagy 43-44-ig tartó időszakról sokkal kevésbé tele van történelmi tabukkal. Vannak érinthetetlen toposzok, vagy legalábbis nagyon sokak által érinthetetlennek tartott toposzok, csak ha Teleki Pál szerepvállalásáról, az őt ért vádakról, a vörös térképről, Horthy Miklósról, IV. Károlyról, a gazdasági világválság hatásairól, Károlyi Mihályról, a Vörös Grófról, ha beszélünk, azért ezek sokkal kevésbé vannak kint egyértelmű magyarok által kollektív értékítélettel ellátott módon az asztalon, mint mondjuk a 45 utáni időszak.
0: Hogy vitatkozzak veled, Gábor?
1: Na, hogy jöhet, ezért vagyunk itt.
0: Azt gondolom, hogy ezek az asztalon vannak, és hogyha nem is egy dedikált kutatóintézet, de tulajdonképpen egymással is vitatkozó, egyébként nagyon komoly történészi kutatóműhelyek foglalkoznak ezzel egy kérdéssel. Ugyanakkor, ami a vitám sokkal árnyaltabb a kép, hát itt azért a Trianon emlékév évforduló kapcsán, akár akkor még az Akadémia Történettudományi Intézetében lévő lendület kutatócsoporttól a Veritásig nagyon-nagyon sok műhely foglalkozott ezzel, és szerintem alapvetően nagyon-nagyon jó munkák születtek. De amit mondasz, hogy a magyarság kollektív, nem is tudom, hogy pontosan hogy fogalmaztál, hogy
1: a kollektív emlékezetében, hogy a kiterített kártyájú asztalokon kevésbé látom jelen lévőnek.
0: Én azt gondolnám inkább, hogy nincs egységes történeti emlékezet. Tehát ha csak azt mondod, nagyon sok példát hoztál elő, de mondjuk ha azt mondom, hogy Károlyi emlékezetének van egy polgári radikális hagyománya, amelyik az első magyar köztársaságra emlékezik a Károlyi kormányból, és tulajdonképpen egy demokratikus polgári örökségnek a képviselőjének tartja, és van egy másik, amelyik mondjuk hazaárulónak és nemzetvesztőnek és egyebeknek, és nyilvánvalóan mind a kettőnek megvan a maga emlékezeti kultúrája, és van egy egyébként vitatkozó történészi közeg, amely máshova és máshova teszi a hangsúlyt. De én azt gondolom, hogy ami igazából talán hiányzik, az az, hogy ezeknek a nagyon eltérő emlékezeti kánonoknak valami fajta olyan kultúrája a vitatkozásnak, amelyik úgy tud érvelni a saját meggyőződése mellett, hogy a másik nézőpontját, ha nem is elfogadja, de meghallgatja. Tehát én inkább azt gondolom, hogy egymás

0: És a párbeszédben nem álló, ahogy ma szokták mondani, vélemény buborékok élnek egymás mellett, és ezeknek kevés az interakciója, és bizonyos évforduló kapcsán, itt azért volt 18-nak, 19-nek, meg ugye Trianonnak is évfordulója.
1: Tavaly volt egy Klebersberg 150,
0: igen, tehát hogy ezek azért évek. Időről időre előjönnek, és szerintem a történészek azok éles vitákat folytatnak. Az, hogy a történészi tudás, és ez tágabb emlékezeti kultúra hogyan van egymással, abban igazad van, és ezt én is érzékelem, és azt gondolom, hogy tényleg komoly erőfeszítések voltak, hogy talán a kommunista diktatúrának a történetei, meg ennek az emlékezeti kultúrája jobban intézményesült, jobban jelen van a közbeszédben, de hát nagyobb is volt az elmaradás. Én azért mégiscsak a 40 utáni időszaknak vagyok igazán a kutatója, meg az intézményünk is erre fókuszál, tehát nem kaszálnék másoknak a vetésébe. De mondom, én azért azt érzékelem, hogy alapvetően eltérő emlékezeti, mondjuk így kánonok élnek egymás mellett, és ezek között viszonylag kevés a párbeszéd.
1: Hadd mondjak egy gyakorlati példát, ami a gondolataimban kering. Ugye Mohács 500 kapcsán most az egy nagyon fontos feladatunk, hogy elmondjuk, hogy hősökről volt szó, akkor akik a magyar királyi zászló alatt egyesültek, felvállalták egy közép-európai összefogásban az óriási túlerő ellen az önfeláldozó védekező háborút, illetve csatát. Mohács kapcsán is arról kell beszélnünk, hogy hiába szakadt utána három részre az ország, de a reformáció megjelenésével, az anyanyelvű liturgia megjelenésével, az egyházak szerepével a magyarságnak nyílott egy újfajta kis útja, kapuja megmaradás felé. Mohács után, vagy az ország három része szakadtával volt esély arra, hogy ez az ország teljesen eltűnik a föld színéről. Mint ahogy Trianon után is volt esély. Tehát nem véletlen az, hogy a szegedi fogadalmi templom és a mohácsi fogadalmi templom alapkőletétele és megépítése az egy nagyon erős Trianon utáni újrakezdés, csak azért is megmaradunk, megmutatjuk, nem esünk szét gondolatot fogalmaz meg, és ezek a nagy nemzeti traumák, ezek mindig a későbbi újraébredés és újjáépülés, az újrakezdés, a le nem törhető életerő szimbólumaivá váltak, és ezért fáj számomra, hogy a két világháború közötti fantasztikus társadalmi, oktatási, kulturális, gazdasági fejlődést, amit egy agyon csonkított ország eltűnésre ítéltetett agyon csonkított országból egy újabb európai középhatalommá emelte Magyarországot 38-39-re, erről nem a megfelelő helyen beszélünk.
0: Az egyik, amit mondtál itt Trianon kapcsán, ugye itt végül is mi az alap probléma, hogy tulajdonképpen a nemzeti függetlenség, az önálló független magyar államiság ugye Trianonnal jön létre. Akkor, amikor az egy óriási, mind területi, mind emberi veszteség nyomán következik, az 1000 éves magyar állam területi egységének a felbomlásával. És ez ugye ráadásul egy vesztes háború után, és ezt a fajta megalázottságot, gyakorlatilag a függetlenségünk a megalázottsággal együtt érkezik meg Trianonnal, és ez borzasztó nehéz feldolgozni. És persze, amiről te beszéltél, az ennek a két háború közötti időszaknak az óriási teljesítménye, de azért ez a két háború közötti időszak az óriási teljesítmény mellett azért egy csomó olyan dolgot is hozott, ami azért mégiscsak hozta a revíziós politikát, amiből nagyon nem lett volna esély más politikát vinni, de mégiscsak tulajdonképpen ennek a revíziós politika az egyik összetevője annak, hogy Magyarország nem tudott kimaradni a második világháborúból.
1: A második bécsi döntés, a doni hadsereg.
0: Hát de a háborúban való belépés. Ott volt a numerus clausus, majd utána a zsidó törvények, ott volt egy irgalmatlan nagy szociális feszültség, hát hogy csak a népi íróknak a nagy áramlatára gondolsz, hát azért azok nem voltak annyira oda a betleni konszolidációtól, mondjuk egy Németh Lászlót, hogyha olvasol, meg hát nagyon sok mindenki más is, csak példaként mondtam, tehát azért volt ott egy szociális feszültség, a paraszti társadalomnak a problémája, a földkérdés problémája, ugye a demokratikus jogoknak a parlamentarizmus az megvolt, de azért ez nem volt egy teljes demokrácia.
1: Nulláról kellett tehát, a demokráciát megtanulni.
0: Tehát én csak azt akarom neked mondani, 20. századunk részben nagyon közel van, részben nagyon terhes örökséget hordoz, és azt gondolom, hogy történeti képeknek a komplexitását, azt nem tudjuk megspórolni. A kérdés az az, hogy hogy tudunk erről beszélni. Úgy tudunk erről beszélni, hogy el tudjuk mondani egy korszaknak, egy politikusnak, egy politikus gárdának, egy értelmiségi gárdának, különböző társadalmi csoportoknak a teljesítményét. Ezt el tudjuk-e ismerni, be tudjuk-e fogadni, és azt is tudjuk mondani, hogy ezzel viszont nem azonosulunk, itt hiba volt, ez mondjuk a mérleg másik serpenyője. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon nehéz, hiszen nagyon traumatikus időszakokról, vagy traumatikusan végződő időszakokról kell beszélnünk, ahol ráadásul történelem nagyon sokszor a kultúrharcnak is a másik megsemmisítésének, vagy kiszorításának is az eszköze volt. A másik dolog meg, amit a hősökről mondtál, ez is egy olyan érdekes dolog, nekünk néhány évvel ezelőtt jelent meg egy kötetünk, Magyar hősök.
1: Kiváló könyv, mindenkinek javaslom.
0: Nagyon szépen köszönjük, volt a címe, és annak az volt az alapkoncepciója annak a kötetnek, mint ahogy aztán utána most az Ellenállók kötetünknek is, ami a 44-es ellenállás, a második világháború alatti magyar ellenállást portrékon keresztül mutatja be. Az volt mind a kettőnek a koncepciója, hogy olyan élettörténeteket mutassunk be, amelyek lehet, hogy nem egyszínűek. Adott történelmi helyzetben, egy nagyon nehéz krízis helyzetben, amikor nagyon kemény döntések előtt állt az illető. Tehát német megszállás után vállalja-e az embermentést a saját szabadsága, esetleg élete kockáztatása árán is. Ha már egyszer megtapasztalt egy totális diktatúrát a börtönben mondjuk, mert a nyilasok letartóztatták, és tudja, hogy milyen az, amikor fizikailag megkínozzák, vállalja-e azt, hogy egy következő totális diktatúrával is szembefordul? Vállalod-e azt, hogy titokban segítesz a másiknak, akár a kulák szomszédodnak, akár a zsidó szomszédodnak, akár vagy egy irathamisítással, 56-ban a túlerő ellen, vállalod-e akár a szellemi ellenállást, akár a fegyveres ellenállást? De ezek az élettörténetek, ezek nem feltétlenül az elejétől a végéig csak hős történetek. Tehát a 20. századunk tele van olyan életpályákkal, ahol egy pillanatra nagyon büszke vagyok, hogy igen, ez elmutatandó, de egy másik pillanatban pedig az adott illető együttműködött egy másik rendszerrel, vagy nem volt olyan bátor, megkötötte a kompromisszumát, és hogy azt gondolom, hogy nekünk valójában egyszerre kell tudnunk felmutatni a komplexitását, a nehézségét, az esendőségét egy-egy életpályának, azt megmutatni, hogy a totális diktatúrák hogyan akartak megtörni embereket, milyen ez, amikor te már azt látod, hogy nincs ellenállásra lehetőség, a túlélés maga az ellenállás, vagy a méltóság megőrzése, az is ellenállás, passzív, de belső erkölcsi ellenállás az aktivitás nélkül is. Milyen az, amikor neked arról kell döntened, hogy börtönben maradsz-e, vagy aláírsz-e, mondjuk internálótábor, recske felszámolása, tele van ilyen igen történetekkel. Szóval, hogy ezek nem egyszerű helyzetek, és hogy nagyon különbözőképpen tudsz viszonyulni egy életpályán belül is, és hogy nekünk ezt így ezzel együtt kell valamit kezdenünk, mert ha csak hősökről beszélünk, akkor nagyon könnyen felmutatják mindig tehát a másik oldalt.
1: Tehát itt emberi történetekről van szó.
0: És az emberi felelősségvállalásról,
1: cselekvőképességről. Nyilvánvalóan az ember a saját teremtett mi voltában esendő. És
0: bizonyos 800 évvel ezelőtti történetek, egy kevesebb írásos dokumentum maradt fönn, bizonyos szempontból, hogy mondjam,
1: heroikusabbnak tűnnek ők.
0: Mint a 20. század, ahol látjuk
1: a mohácsi tömegsírban feltárt csontvázakról is, hogy hány nemi betegségben szenvedő katona volt ott. Tehát nyilvánvalóan nem szentekről van szó. De jól érzékelem, hogy, és itt egy picit forduljunk rá az idei 56-os 70 éves évfordulóra, ami nektek az egyik fő fókuszotok, hogy itt számos emberi történetről van szó, és ezeken az emberi történeteken keresztül tudjuk valójában a történelmet is kézzelfogható közelségbe hozni a mai ember számára. Már valahol itt arra van szükség az egyre növekvő történelmi távolság a vérzivataros időszakoktól eltelt nagy történelmi távolság miatt, és én itt a felnövekvő fiatal generációra is gondolok, akiknek nincs kézzelfogható tapasztalata, sőt, talán már egy vagy két generációval ezelőtt sem volt már saját megélésből származó tapasztalata, hogy ezeknek az emberi életutaknak a közelhozatalán keresztül meg kell tudnunk mutatni nekik, hogy itt voltak generációk, akik ilyen hányatta ott sokféleképpen értelmezhető, de mégiscsak önfeláldozó és a nemzetért, az országért felelősséget vállaló magatartása segített ahhoz, hogy a 20. század akár hétszeres, ahogy mondtad, rendszerváltását Magyarország túl tudta élni, mert valahogy eljutottunk ide 2026-ba, és ez nem feltétlenül törvényszerű, hogyha a történelem egyes fejezeteire nézünk rá.
0: Azt gondolom, hogy valóban itt, amit kérdezel, olyan új generáció van, amelyik nem, hogy 56-ot nem éltem meg, hiszen azt mi sem, de a rendszerváltás sem. Pontosabban, hogy milyen volt egy diktatúrában élni. És hogy ezt hogy lehet közel hozni, igen, azt gondolom, hogy az élményszerűség, az érzelmi bevonása, valami fajta interakció, amelyik a történelmet azt nem valamilyen passzívan megtanulandó dolognak mutatja be, hanem kori emberek döntési lehetőségei sokasságaként. Szóval ez az élmény alapú dolog, ez nagyon-nagyon sokat segít. Két dolog miatt is hihetetlenül fontos. Az egyik az az, hogy ugye, amit egy közleménykutatásban olvastam, egy ilyen értékpreferencia volt, és ott kiderült az, hogy a szabadság az közel sem tartozik a legfontosabb, ebben a felmérésben a legfontosabb értékek közé. És ugye, ha a szabadság adott, akkor annak a hiánya az nem annyira átélhető, mint nekünk, akik mégiscsak egy szabadság hiányos állapotból jöttünk a rendszerváltás felé, és azért a szüleinktől, nagyszüleinktől sokat hallottunk arról, hogy milyen az, amikor a szabadság az nem csak a közérzület hiánya, hanem az emberi egyéni szabadságnak a hiányát is jelenti, börtön, internálás, kitelepítés, stb. És a másik dolog a dezinformáció, ami szerintem nagyon-nagyon fontos tudatosítanunk, hogy a mai social médiában olyan hihetetlen sok fals információ, történeti fals információ is megjelenik, hogy ezzel szemben felvértezni a gyerekeinket. Ez azt gondolom, hogy mindenkinek, történészeknek, tanároknak, emlékezetpolitikusoknak egyaránt felelőssége, a Nőrinek, a NEB-nek és mindenki másnak.
1: Hát a valós élettel való hiteles találkozás és az emberi példák elemzése ide vezet. Egy óriási versenyfutásnak vagyunk mi most a részesei, hogy vajon lehet-e egy újabb nagy szabadság meg nem tapasztalás árán újra közel kerülni a történelemhez való érzékeny forduláshoz. Meg lehet ezt oldani tisztán oktatással, vagy pedig át kell élnie a mai felnövekvő, vagy akár felnőtt generációknak egy újabb sötétséget a hosszú fény időszak után, mert azt hiszem, hogy ez nagyon sokunkat foglalkoztatja.
0: Tanárként csak azt mondhatom, hogy különben nem tanítanánk,
1: hát
0: hogyha nem bíznánk,
1: ha
0: nem bíznánk abban, hogy ezekkel az oktatási módszerekkel is azért a lényeget át lehet adni, és talán nem kell mindig mindent személyesen is megtapasztalni.
1: Adja Isten, hogy ez így legyen. Mai vendégem Földváriné dr. Kisrék, a néprajzkutató, történész, egyetemi docens volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, akivel a 20. század nagy nemzeti traumáinak a magyarság 21. századi emlékezet és identitásán hagyott lenyomatáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megnyitják a látogatók előtt a kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre, az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be a közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Az erdélyi magyarságnak az a jó, ha olyan kormány van az anyaországban, amelyre az erdélyi magyarok támaszkodhatnak. Erről beszélt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Kolozsváron, a szövetségi képviselők tanácsának ülésén. Kelemen Hunor hangsúlyozta, a Magyar Péter miniszterelnökkel tartott találkozó után úgy látja, hogy az RMDS kölcsönös tiszteletre, kölcsönös párbeszédre épülő kapcsolatot tud kialakítani az új magyar kormánnyal. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Híreink végén egy sporthír. A labdarúgó NB1 záró fordulójának nyitó napján a Puskás Akadémia 2-2-es döntetlent játszott az MTK csapatával. 2-2-es döntetlen született a Nyíregyháza és az NB1-től búcsúzó Kazinc Barcika találkozóján is. Végül az időjárásról, országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 2 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Vidéki faluból, az Ipolyság melletti Kóvárról indult. Életútja a vegyészmérnöki pályától, a rendszerváltás lázas napjain át a legmagasabb állami tisztségekig, és több mint 30 megjelent művel a kortárs magyar irodalomig vezetett. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal kitüntetett Csáky Pál, mérnök, politikus és író, a magyar kultúra lovagja, aki vallja, hogy a közösség szolgálata nem csupán kötelesség, hanem megmaradásunk záloga. Legyen szó a kisebbségi jogok védelméről a tárgyalóasztaloknál, vagy a felvidéki magyar sors megjelenítéséről tollal a kézben. 1956. március 21-én született, egy könnyűnek nem mondható időszakban édesapja és édesanyja is nehéz életet éltek. Hogy telt a gyerekkora? Több írásából is azt olvasni ki, hogy leginkább a nagymamája hatott az értékrendjére.
3: A szüleimet nagyon szerettem és tisztelem, máig ők neveltek fel, ők adtak egyfajta karakterisztikus vonalat is az életemnek. Édesapám meggyőződés és antikommunista volt, édesanyám pedig egy nagyon mélyen hívő katolikus hölgy, aki naponta járt szinte templomba, és a nagymamám volt a családban az a személy, aki az első könyveket a kezembe adta, rengeteget olvasott, tehát neki is sokat köszönhetek.
2: Gyerekként mit érzett a kisebbségi létből?
3: Nem sokat, tehát a kisközség az Balassagyarmattól 4 kilométerre van.
2: Szintiszta magyar falu.
3: Teljesen magyarul beszéltek, tehát amikor az első élményem ezzel kapcsolatban kb. 5 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt Losoncra a járási székelyre, és nagyon rácsodálkoztam, hogy itt ilyen sok ember az utcán nem beszél emberi nyelven, hát miféle dolog ez, hogy a mi szép magyar nyelvünket itt nem ismerik, és aztán fokozatosan belemerültem, ugye az élet belesodort ebbe a témába, aki nem élte át a kisebbségi sorsot, az nem tudja a teljes mélységében fölfogni ezt. Egy kisebbségben élő embernek, ha kinyitja a szemét reggel, már tudatos döntéseket kell hoznia. Ez lényegében a természetes asszimiláció legnagyobb veszélye, hogy a kávé mellé melyik rádióadót fogja hallgatni, hogyha kilép az ajtón, akkor a szomszéd, akár a szlovák szomszéd megkérdezi, hogy a gyerekét miért magyar óvodába adja, a munkahelyén megkérdezhetik azt, hogy a gyerekét miért magyar vagy miért nem szlovák iskolába adja, és ez így megy egész nap, egész életében. És hát ezért én úgy gondolom, hogy aki megtartja a nemzetiségét, az értékeit, akár a vallását is, az egy értékes ember, és hát én egész életemben ezt a vonalat próbáltam a könyveimmel is, meg a közéleti tevékenységeimmel is szolgálni.
2: A zene az hogy kúszott be az életébe, hiszen 3 hangszeren is játszik?
3: Édesapám több mint 4 évet töltött a Szudéta vidéken, és az öcsével vitték ki oda, nem jó szántából ment, és ott a Szudéta vidéken, ugye Csehszlovákiából, ahol Csehszlovákiából több mint 3 millió németet nagyon durva módon előztek, és a helyükön egy csomó ingóság és ingatlan maradt. Többek közt egy harmónium is, amit a bácsikám megvásárolt, hazahozott, és az egyik szobába ott volt egy valamilyen ilyen nagy asztalszerűség, és egyszer a bácsikám, amikor hazajött, akkor karácsonykor játszott rajta. Fölkeltette az érdeklődésemet, körülbelül 6 éves lehettem akkor, és elkezdtem játszani, megtanultam a kottát, érdekelt a dolog. 7 éves korom óta, miután egy kis faluba voltunk, és ott nem volt állandóan plébános, illetőleg kántor, orgonista, hanem kijártak oda hozzánk. 7 éves korom óta rendszeresen játszottam a helyi templomban, tehát az orgona a szívem egyik csücske.
2: És így Bach művei is?
3: Hát ha az orgona irodalmat nézzük, akkor a fejedelem, a király, a császár, az mégiscsak Bach.
2: Bach d-moll tokkáta és fuga

0: Még egy kicsit az édesapjánál maradva, mert engem nagyon érdekel az, hogy az emberben hogy van ekkora erő. Ő bognár asztalos mesterséget tanult a II. Világháború előtt, és aztán tüzérként szolgált a csehszlovák hadseregben Prága mellett, és 1938-ban, amikor Felvidéket visszacsatolták, behívták Losoncra, az első magyar hadseregbe, és kétszer megjárta a keleti frontot. És aztán 1945. februárjában Budán esett fogságba. Hogy van az emberben ennyi erő, hogy elviszik fogságba, hazajön, és néhány hónapra rá pedig akkor megint elviszik a testvérével együtt. Egyrészt, hogy volt az édesapjában annyi erő, hogy visszajön, és utána még családot alapít, és leél egy teljes életet, és az édesanyjában, aki ugyanebben az időszakban élt, és látta, hogy mi történik a férfiakkal, nőkkel, családokkal.
1: Bizonyára volt benne egy belső elszántság, megtartó erő. Én ezért vagyok egy késői gyerek, tehát apukám 44 éves volt, amikor én megszülettem. Ez egy felvidéki magyar sors. Ő még a monarchiába született, a történelmi magyar királyságba, mikor gyerek volt, erre ő nem emlékezett vissza már, ugye, de széthullott az az ország. Kitanult asztalosnak, bognárnak, utána elvitték őt katonának, két évet töltött Prágában, cseh tüzér lett, aztán hazajött, próbálta csinálni a munkáját, és mikor már elég jól befutott, akkor jött az első bécsi döntés, a Magyar Honvédség katonája lett. Magyarországnak, akkori Magyar Királyságnak és a Magyar Honvédségnek ez ott volt jó, hogy egy kiképzett tüzért kapott, és hát nem csak egyet, hanem a felvidéki magyar katonákat, ugye csak át kellett képezni az egyéb fegyverekre. Aztán megjárta többször a frontot, Budán esett fogságba, 96 kiló volt, egy viszonylag magas férfiről beszélünk, amikor bevonult katonának, és 47 kilósan jött haza a szovjet hadifogságból. És akkor most megint ugye odaérünk egy érzékeny ponthoz, 3 hétig volt a kis falunkban, a kis jelentéktelen faluba, és valaki azonnal megtudta, hogy ő már hazajött, 3 hét után vitték őt Szudétaföldre.
0: Csoda, hogy túlélte.
1: Kemény lelkű ember volt, és 50-es években ugye aztán jött a szövetkezetesítés. Ő azért volt annyira kemény fejű és karakán, hogy gyakran hangosan is elmondta a véleményét a kommunista rendszerről, meg arról, ami történik. 20 évvel régen elnök előtt mondogatta nekem, hogy fiam, ez így nem maradhat, ez meg fog bukni. És én akkor mindig csendbe bólogattam, nem hittem el, és ő már nem élte meg, de én megéltem, és az én egész életemet fölforgatta egyébként a rendszerváltás, hála Istennek.
0: Nem csak megélte, hanem tett is érte.
1: Próbáltam, igen, de biztos, hogy akik engem ismernek, azok mondják, hogy van bennem is egyfajta keménység, keményfejűség, mert azért életemben is voltak azért komoly küzdelmek, politikai jellegűek, és ezt valószínűleg az édesapámtól örököltem. Édesanyám alapiskolás és gimnazista koromban mindig mondta, hogy fiam, csak fogd magad vissza, nem kell mindent hangosan kimondani, mert nagyon nem szeretném, hogyha te börtönben végeznéd, vagy nehogy Isten akasztófán. Tehát az anyukám próbált visszafogni, ő látta ezt a keményfejűséget mindkettőnkben. Az egész képhez hozzátenném azt, hogy az én családomat is, és a Léváról származó feleségem családját is a trianoni békeszerződés a szószoros értelmébe szakította ketté. Akkor még nem gondoltak arra a 10-es években, a múlt században, a monarchiában, illetőleg a történelmi Magyar Királyságban, hogy egyszer majd az Ipoly folyóból határfolyó lesz, és az Ipoly folyó mindkét oldalán volt rokonság, de gyerekkoromban ezt tiltották a kapcsolattartást, tehát nem volt az olyan egyszerű, viszont a 80-as években már átjöhetünk Magyarországra, az itteni légkör sokkal szabadabb volt, könyveket innen vittünk át, szamizdatokat csempésztünk át, filmeket néztünk, amelyeket Csehszlovákiában betiltottak, tehát nagyon sokat köszönhetünk a 80-as évek szabadabb magyar légkörének.
0: Önnek is volt, mint mindenkinek, káderlapja, és ez alapján nem vették volna fel szlovák egyetemre, és ezért jelentkezett egy cseh egyetemre. Az, hogy nem a humán vonal felé indult, hanem vegyésznek jelentkezett, ez is emiatt volt.
1: Nem csupán. 1975 februárjáról beszélünk, amikor már be kellett adni a jelentkezési lapokat az egyetemekre. Az Ipolysági Városi Könyvtárban vagyok, várom a korpás tanár urat, volt egy ilyen olvasókörünk, irodalmi körünk, gyönyörű havazás. Nézem azt a sok könyvet, hogy ez mit adott a világnak, jobb lett ettől, hogy kevésbé jobb a világ. És egyszer csak egy nagyon mély érzés jött belőle, mindenki engem humán beállítottságúnak tartott, egyszer csak jött egy nagyon nagy érzés, hogy én nem megyek humán szakra, mert akkor kiszolgáltatott lennék. Csehszlovákiában ez sokkal keményebb volt, mint Magyarországon, és akkor olvastam akkor tájt Szentgyörgyi Albert egyik eszéjét a biokémia fenségéről, illetőleg arról, hogy elhelyezi a világi mindenség történetében azt, hogy az ember mint biológiai lény, és egyáltalán a biológiai világ hogy jut el a csúcsra. És hát Szentgyörgyi Albert úr megfogott engem, és akkor azt mondtam, hogy oké, mérnök leszek, így lettem kutatómérnök. Azt se tudtam egyébként, hogy ez most miért van. Közben rájöttem a politikában, meg a társadalom szervezésben, hogy a humán végzettségűek azok kicsit ilyen szétkentebbek, és 2002-ben Zurinda miniszterelnök azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy nagyon le vagyunk maradva az Európai Uniós tagságot illetően. Itt ebből a csapatból, mondta a 16 tagú kormányra nézve, te vagy az, aki ezt meg tudja csinálni, csináld. És az, amit én Szentgyörgyi indítatására a Cseh Egyetemen kaptam, a kutatómérnök, az alapkutatást végző ember, az nem tudja, hogy mi van előtte. Az lépésről lépésre kell a nagy titkokat felfedni. Ez a fajta indítatás nekem nagyon jól jött.
0: Valahogy nem látom, hogy ez hogyan alakult, hogy már alapiskolában, gimnáziumban és egyetemistaként is járt énekkarba, kórusba. Ez a hangszerek mellett, egyáltalán az egyetem, a tanulás mellett még ez is belefért az idejébe.
1: Az emberi hang a legcsodálatosabb hangszer. És én nagyon-nagyon örülök annak, hogyha valakinek van hallása, és szép hangja, szépen tud ezzel a hangszerrel bánni. Úgyhogy fiatal koromban énekeltem énekkarokban, és hát ha valaki a szívem csücske ilyen vonatkozásban, akkor én nagyon tisztelem Kodály tanár urat. És úgy gondolom, hogy egyáltalán a magyar szellemtörténet, a magyar nemzet egyik legnagyobb egyénisége, megtisztelő, hogy személyesen is ismerettem őt, illetőleg az özvegyével később több közös tevékenységet tudtunk megvalósítani, Felvidéken is, és hát ugye Galántán a Kodály napok máig mennek, ott van egy szép Kodály mellszobor is, és hát úgy gondolom, hogy az ő tiszteletére is adózhatunk ezzel a Kodály művel.
0: Esti dal.
1: Ennek a vonulatnak, tehát az emberi hang szépségének és a magyar zene letisztultságának és teljességének.

0: Amikor végzett az egyetemen, akkor a lévai születésű feleségével úgy döntöttek, hogy hazamennek Lévára, és utána pedig egy gyárban kezdett el dolgozni, ahol 4-5 ezer emberrel együtt dolgozott, fő technológus lett. Ebben az időszakban a csemadok az egy nagyon erős közösségnek számított, ez a csehszlovákiai magyarok kulturális közösségének számító szerveződés.
1: A felvidéken, a volt Csehszlovákiában 1949-től létrejött egy olyan kulturális szervezet, amelyik a nevében kulturális szervezet volt, de lényegében az volt a Magyar Világ. Ott politizáltunk, ez általában ellenzéki közeg volt. Mindent ott szerveztünk meg, és 89 után, a rendszerváltás után láttuk, mekkora támasz ez, mennyi embert, személyiséget nevelt ki a helyi közösségekben is, és országos szinten is. Tehát nem voltak problémáink a képzett emberekkel, a polgármesterségtől kezdve a megyei szintű képviseleteken keresztül az országos vagy nemzetközi szintűig. És nemrégiben volt egy beszélgetés az egyik újságban, és az egyik író kollégám csinálta velem, és ő azt a címet adta az én életemnek, az életpályámnak, hogy kényszerpályák és sugalmazások föntről. Most ezt a kacskaringós, de sokrétű életet én nem kényszerpályák sorának fogom föl, hanem mintha egy nagy kézen fogott volna 18-19 éves koromban, és aztán így vezetett a Szkillák és a Karibdiszok között, és ez megint csak ugye az a nagy kéz, hogy én nem tudtam azt, hogy nekem miért kell megtanulnom szlovákul, de aztán meg kellett tanulni szlovákul, aztán elmentem cseh egyetemre, csehül, aztán
0: még németül,
1: alaptudományos,
0: franciául,
1: ugye alkutatást végeztem, tehát angolul, németül mindenképpen, és aztán később franciául is. És kikerülök Brüsszelbe, és láttam, hogy hoppá, hát valaki ezt előtte betáplálta az én életembe, hogy nekem franciául is kell tudnom, és milyen jó, hogy tudok franciául, milyen jó, hogy tudok németül, vagy angolul, és ez volt az egyik elem, ami engem ott tartott a politikában, mert ez nem volt jellemző sajnos a kollégáimra, holott a nyelvtudást, pontosságát én mindig hangsúlyozom, nem csak kommunikáció ez, hanem egy másik világ, tehát ez a magyar mondat, hogy ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy, az nagyon-nagyon igaz.
0: Eljutunk 1989-ig. Ön hogyan emlékszik vissza december 4-ére?
1: 89 egy nagy csoda volt. Én soha nem hittem volna azt, hogy egy tökéletesnek tűnő diktatúra ilyen gyorsan meg tud bukni. Féltünk attól, hogy lőnek is majd. Ugyanakkor máig egy nagyon nagy élmény, nem tapasztaltam azóta ilyet az életemben, ahogy az emberek mínusz 12 fokba kimennek az utcára, és mondják, hogy elég volt, valami más kell. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem volt sikeres a rendszerváltás, ez nem így van, a rendszerváltás sikeres volt, ennek a legeklatánsabb bizonyíték az, hogy a Szovjetunió is széthullott. Az már más kérdés, hogy a rendszerváltás lényegében néhány hétig vagy hónapig tart, és megváltoznak az alapparaméterek, van szólásszabadság, van vallás szabadság, a gazdaságot megszabadítják az államkapitalizmustól, stb. Tehát nem sorolom végig. És aztán a szabadabb világban mit tudunk kezdeni a mi szabadságunkkal? Nem gondoltuk akkor azt, és ez nagy csalódás, ugye, hogy a szabadság a rossz szándékú ember számára, a nem tiszta szájú ember számára is szabadságot jelent, és bizony itt a jogállamnak nagyon komoly korlátokat kell fölépítenie, és aztán később már a 2010-es években, amikor egy kicsit lazább volt az életem a kormányzás, meg a pártelnökség után, ezt a színpadra is megírtam, két darabomat játszották ezzel kapcsolatban el. A Boráros Imre Színház az egyik, a Hit és Hűség, ez a felvidéki magyarság 100 éves története, a másik pedig a Hit és Illúzió, épp erről szól, hogy milyen illúzióink voltak, és mi volt a realitás. A kettőt együtt több mint 130-szor játszották el, és ment volna még tovább a dolog, csak hát 2020-ban a járvány, a világjárvány ezt megszakította. Összesen 3 drámakötetem jelent meg ebből a 30-ból, és 7 darabomat játszotta 5 színház, és most örömmel mondhatom önnek, hogy Budapesten az Udvari Kamara Színház a Pozsonyi úton május 16-án fogja játszani az újabb darabomat Szakadék címmel. Ez arról szól, hogy hogy élte meg egy pozsonyi magyar család az impériumváltást, és hogy halt meg a gyerekük a pozsonyi sor tűzben, tehát egyszerre mondja az anya darabban, hogy meghal a család, és meghal az ország is. Úgy gondolom, hogy a szép prózai könyveimben is, természetesen a publicisztikában is, de a színpadi darabjaimban is a felvidéki magyar sorsokkal kell foglalkoznom, mert ez az, amiben mi egyediek vagyunk a világon, és ezt helyettünk senki nem teszi meg.
0: A keresztény nemzeti értékrendhez kapcsolódik Mozart Ave Verum korpusza?
1: Mindenképpen. A Mozartot én nagyon szeretem és tisztelem őt, valószínűleg mégiscsak a Requiem az, ami talán a csúcs nála, de egész évben megint csak belejön az énekkar, az emberi hang, tehát az Ave Verum korpusz egy gyönyörű vallomás az emberi lélek tisztaságáról és a teremtés értelméről, és ezt nagyon szeretem.

0: szlovák parlament és az európai parlament képviselője volt. Szlovákia kétszeres miniszterelnök helyettese volt 1998 és 2006 között, az MKP elnöke volt. Ebből a világból kilépni és az írás tenni az első helyre, az nehéz volt?
1: Egyáltalán nem, sőt azért ezen a ponton hangsúlyozom, hogy az írás volt az első. Én már a 70-es évek végén, tehát egyetemista voltam és középiskolás korában, amikor egyszerűbb dolgokat már írogattam, illetőleg a középiskolában diáklapot adtunk ki. Az egyetemi időszak alatt már esszéket, recenziókat és komolyabb dolgokat is írtam. Tehát én úgy szereztem nevet a felvidéki magyar közösségben, illetőleg később aztán Magyarországon is, tehát a 80-as évek második felében Magyarországon, Erdélyben, Délvidéken is jelentek meg elbeszéléseim, novelláim. Tehát ebből a szempontból az aktív politikai életem, az a 30 év, az inkább ilyen felfüggesztése volt a szép prózai tevékenységnek. Amikor politikus az ember, akkor van egyfajta, ha tisztességesen csinálja, egyfajta látens belső feszültség, odafigyelés van a 24 órájában. Tehát én úgy gondolom, hogy a tisztességes politikusnál ez így van, és így kell lennie, és az nem megfelelő a szép próza írására. Tehát van körülbelül 10-11 publicisztikai kötetem, azok akkor születtek. Tehát publicisztikát írtam akkor is, de szép prózát nem, és aztán amikor ez véget ért 2020-ban, akkor én csak visszatértem a csapathoz, örülök, hogy számon tartottak, befogadtak, sőt 2025-ben én kaptam a legjobb szlovákiai magyar novellaíró díját, amiért a kollégáknak szintén hálás vagyok, hogy ezt is, ezt a vonalat is számon tartják.
0: Sok díjat kapott, számítanak ezek?
1: Egyfajta visszaigazolás, de nem igazán meghatározó. Tehát természetesen hálás az ember érte, természetesen jól esik, de én ezt nem ezért csináltam. A művészettel kapcsolatban nekem megadatott, hogy legalább 15-20 olyan top művésszel, író, költő, színházi rendező, színész, festő, szobrásszal találkoztam, akik azt mondták nekem nyitott pillanataikban, hogy meglepődtem, hogy ez a szobor, hát ezt nem én csináltam, hogy ez sokkal jobb, mint amit én tudnék csinálni, pedig ő alkotta ez a vers sorát, ez gyönyörű. És akkor azt mondja, hogy hát mintha ez valamilyen felső sugallatra jött volna létre. Tehát én is vallom a saját írásaim alapján is, hogy mintha a teremtő, van ez a bibliai mondat, ugye, hogy nem ti választotok engem, én választalak ki titeket. Mint a teremtő valamit el akarna mondani itt ennek az emberiség nevű, nem tudom milyen nagyon heterogén csapatnak, és akkor erre megtalálja a médiumokat, a művészeket. Tehát én ezért hálás vagyok. Ha nekem valaki 19 éves koromban azt mondja, hogy majd nekem 30 könyvem lesz, és most van nyomdában a 31-dik, akkor azt mondtam volna, hogy hát ez biztos nem. Vagy hogy miniszterelnök helyettes leszek, vagy európai parlamenti képviselő leszek, vagy pártelnök leszek, nehogy Isten. Nem hittem volna, de így hozta az élet, és mondta, mintha egy nagy kéz vezetett volna, és én ezért nagyon hálás vagyok.
0: Korábban nyilatkozta, hogy ha valamit másként tenne, akkor az az, hogy ha tehetné, akkor több időt töltött volna a családjával. Ugye 4 lánygyermekük született, és hogy most talán az unokákkal most már valamennyit ebből behozott. Mindig is nagy családot szerettek volna?
1: Nem volt meghatározva, úgy gondolkodtunk, hogy minimum meglegyen a 3, és aztán kicsit túl teljesítettük. Amikor a 4. lányom megszületett, akkor a nagynéném azt mondta, hogy ne félj, fiam, nálunk is csak a 7. sikerült fiúnak, úgyhogy azért ilyen bátorításokat is kaptam annak idején. Most már 6 unokám van, és ha azt mondják, nem régiben mondták rám többször, hogy 70 éves koromra úgy viszonylag még megvagyok, fizikailag is, meg szellemileg is. Ez azért van, hogy a 6 unoka nem hagy engem megnyugodni, tehát megint csak van egy történetem, 2016 európai parlamenti képviselő vagyok, Brüsszelben vagyok a szolgálati lakásomban, és egyszer csak telefon hív a 3. lányom. Apu, mit fogsz csinálni? Ez valamikor februárban volt. Mit fogsz csinálni június 16-án? Hát nem tudom, megnézem. Csak hogy szabad-e a június 16-át, mert itt ülünk Ádámmal, az udvarlommal, és akkor szeretnénk az esküvőt, de hát előtte lecsekkoljuk, hogy neked szabadod van-e. És akkor leültem. És azt mondtam, hogy hoppá, hát az én gyerekeim, az én családom arra szocializálódott, hogyha férhez akar menni, akkor megnézi, hogy az apának van-e akkor szabadja. Hát azért ez már kicsit túlzás, és most próbálok visszaadni vastagon ebből a gyerekeimnek, meg az unokáimnak. A legnagyobb az már 13 éves. Az egyik novellás kötetemben le is írtam azt, hogy abszolváltuk a Puskás Stadionban a német-magyar meccset, és nagyon nagy történet. Ott már az unoka trükközik a nagyapával, és neveli őt úgy, hogy a nagyapa viselkedjen úgy, ahogy az unoka a világot látja, és ez is egy érdekes tapasztalat. Ilyen szempontból is hálás vagyok a sorsnak, és annak örülök, hogy mindegyik egy kis egyéniség már. A legszebb dolog az, amikor délutánonként le tudunk ülni, és ketten vagy hárman vannak, most úgy 4-5 éves korba, és akkor kezdik egymás közt megbeszélni a világot. És akkor én úgy hallgatom őket, és akkor úgy csettintek, hogy milyen jó világ lesz majd, ha ezek benőnek, és legalább részben teljesül az, amiben gondolkodnak.
0: Egész életében úgy teltek a napjai, hetei, hogy tanult, alkalmazkodott a környezetéhez, felmérte, hogy hogyan kellene még a tudását bővíteni. Az unokáitól mit tanul?
1: A nyitottságot, ha szabad ezt mondanom, nem túlzó ez a kijelentés, hogy emberséget, tehát őszinték, megforgatnak néha, néha ravaszak is, tehát be tudják a nagyapát, meg a nagymamát is egyébként szorítani olyan pályákra, kényszerpályákra, amiket ők szeretnének, és ez egy kicsit ilyen szellemi játék, vagy enyhe küzdelem is néha. Örülök annak, hogy okosak, dinamikusak, és főleg kedvelik egymást, tehát mind a hat rendszeresen összejár, kívánják már, hogyha egy hétig nem találkoztak, hogy találkozzunk. Miután a teljes felvonulás, itt a teljes család 16 ember, 16 szemét érint, ugye akkor egyértelmű ebből, hogy havonta legalább egyszer mind a 16 találkozik, és akkor értem meg a Ószövetségből, amikor mondják, hogy Ábrahám a család atya, vagy a nemzetség atya mondta a gyerekeknek, és végignézett rajtuk. Hát én is néha végignézek, és hát örülök nekik, és most miután több időm van, már nyugdíjasként próbálom az időm nagy részét velük tölteni, majdnem minden nap vagyok valamelyikükkel.
0: A szabad lelket emlegette, amit az írásnak köszönhet, hogy a lelke így felszabadult. Az egyik dal, amit kiválasztott, az az Omegától a Petroleum lámpa. Azt hiszem, hogy a szabad lélek és a petroleum lámpa azért összekapcsolódhat.
1: Mondogatom ezt több helyen, több alkalommal, és néha látom, hogy rádöbbennek sokan, hogy ez a szubkultúra, ami az 50-es években kialakult, az rengeteget segített a világ fellazításában. Tehát a történet a II. Világháború után buta hidegháborús viszonyok közül indul, a vasfüggöny mindkét oldalán, és aztán jön egy fuvallat a világ felé, amikor Amerikában is, ugye Angliában is, a világ nyugati részén, de Kelet-Európában is, a vasfüggöny itteni részén létrejön egy szubkultúra, amelyik a bigottságtól, a butaságtól, a bezárkózottságtól a szabadság felé, a szabadabb gondolkodás felé viszi el az embereket. Van ennek színe és fonákja is ennek a folyamatnak, de annak örülök, hogy Magyarország ebben világbajnok, vagy a világ élvonalába tartozik. Itt megint csak problémám van azzal, hogy kiket nevezzek meg, mert ez egy nagy erős generáció, és legalább 30 név az, akiket fel kellene sorolni. Viszont úgy gondolom, hogy a világ, meg én magam is sokat köszönhetek nekik, illetőleg a rendszerváltást nem valósult volna meg úgy, tehát még bigottabb és butább világban élnénk most, ha nincs ez a szubkultúra. És aztán úgy hozta a sors, hogy az Omegásokhoz közel kerültem, személyes barátaim már váltak. Amikor Pozsonyban voltak, akkor fogadtam őket miniszterelnök helyettesként a esztergomi herceg primás palotájában, amelyik Pozsonyban miniszterelnök hivatalként működik, illetőleg ők ezt úgy viszonozták, hogy a Gyöngyhajó lányt a koncerttel együtt játszottuk. És a miniszterelnöki hivatalban a tükörterem sarkában volt egy szárnyas nagy zongora, ők nem tudták, hogy én játszok zongorán, és amikor már el akartunk köszönni egymástól, akkor odaültem a zongorához, és a Petroleum lámpát játszottam nekik, és van néhány fotó, meg valahol talán egy felvétel, hangfelvétel is arról, ahogy Kubrickkal, a Mihályal Mollárral, meg a többiekkel, Debreceni Ferivel, meg a Lacival énekeljük a Petroleum lámpát. Ezeket a fotókat nagyon szeretem, Larry róluk, hogy jól érzik magukat, és hát bízenészek a szlovák kormányhivatalban általában még ilyen csillogó szemmel voltak, mint amikor a regnáló miniszterelnök helyettes játszotta nekik a Petroleum lámpát.

0: A közös múltat idéző felejthetetlen felvétellel búcsúzik mai vendégem, a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmünket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 12. fejezet.

A most leírthoz nagyon hasonló gép az érceket a bánya fenekéről azon helyre húzza föl, hol az érceket zúzzák és mossák. A vasnyelv helyett azonban 8 kereke van. Az út teljesen fenyőfával van burkolva, tehát a gördítő munkásoknak kevés fáradtságot okoz. A kerekek oly jól illeszkednek, hogy a ládák sem jobbra, sem balra le nem bukhatnak, sőt, utat sem téveszthetnek. Ennél fogva rendszerint gyermekeket vagy kutyákat alkalmaznak tovagördítésére. Hetenként 3-400 ilyen láda ércet, mindegyik láda 3-400 fontot tartalmaz, hoznak a zúzóhelyre. Mint beszélik, e bányában 4 föld alatti helyen 28 ember halt meg egyszerre a rossz gőzöktől. A Lipótaknában dolgozó bányászoknak is sok alkalmatlanságot okoztak e gőzök. Ők azonban következőleg segítettek magukon. Ugyanis az aknában végig csövet alkalmaztak, és egy keresztbe fektetett deszkát gyorsan föl s alá húztak és bocsátottak le, miáltal a levegőt, mint egy kiszivattyúzták. Mint mondják, ezt gyakran kellett ismételniük, hogy a sok bajt okozható rossz gőzöket eltávolíthassák. Jelenleg azonban már igen sok átjáró és folyosó van ez aknában, tehát a levegő kitűnő. Én a legcsekélyebb lélegzési nehézséget sem éreztem. Az Altermann tárna, hossza 500 öl, 1642-ben teljesen leégett, valamely kisfiú vigyázatlansága következtében. A fiú ugyanis lámpását tisztította, és a belet a fára dobta. 50 ember megfulladt. Mindenkinek tetemét megtalálták, csupán egyet annyira szétszaggatott a bánya vize, hogy ruháinak foszlányain kívül nyomtalanul eltűnt. E bányában fehér, vörös, kék és zöld gálic találtatik. Ezen kívül találnak itt az aranyra tapadva bizonyos anyagot, melynek számos hegyes csúcsa van, színe pedig ragyogó bíbor. Ez pedig a kénhez hasonló és aranydárdanynak nevezett anyagból képződik. Ezen kívül találnak itt még sárga színű kristályt is. Az aranybánya közelében van a gálic bánya. Ennek mélysége 80 öl. A föld, vagyis jobban mondva a kiásott anyag vöröses, néha pedig csak nem zöld. E földet vízbe teszik, 3 nap múlva fölkavarják, ezután 7 napig ólomtálban főzik, még nem az, megsűrűsödik és fehér színt kap. Végre a kemencében kiszárítják, és valami mészfélét csinálnak belőle, melyet a selmecen szükséges választó víz készítésénél használnak. A bányákból napfényre hozott ércet következőleg zúzzák szét. A földbe 2 rőfnyi mélységre fatörzseket raknak le. Erre az alapra helyezik az aranyércet, melyet vasrudakkal ellátott 24 hatalmas gerenda porrá zúz.

ő fából vannak. A mosacsot vagy marát annyira kimossák, hogy 100 fontból fél vagy egy obon arany és ezüst maradt hátra. Ezt azután kevés mésszel és salakkal vegyítik össze. Mindig több az arany, mint az ezüst. Azaz arany 2 rész, ezüst 1 rész. Ugyanis a körmöcön ásott arany mindig ezüsttel vegyülve találtatik. A selmeci ezüst mindig 1/8 rész arannyal vegyülve fordul elő. Az egyszer fölolvasztott ércet olvanynak vagy kénetnek nevezik. Ezt azután kőszénnel égetik. Az érc ekkor pörknek neveztetik. Midőn a tisztítással már ennyire előre haladtak, homokot tesznek hozzá, és még egyszer megolvasztják. Azután a serpenyőbe teszik, és úgy folytatják az eljárást, mint ezt az ezüst olvasztásnál láttuk. Az aranyat még másféle eljárások szerint is tisztítják, csupán egyet akarok említeni, mivel ennél nem használnak olmot. Az ércet több ízben kimossák, vásznakban porrázúzzák, vizet eresztenek rá, és folytonosan rázzák. A föld, valamint a könnyebb anyagok ezáltal eltávolítatnak. A súlyosabb részek és a fémek visszamaradnak. Csak nem ez eljárást követik, midőn birkabőröket használnak. Ugyanis a bőröket a bányákból jövő vízbe, vagy az aranytartalmú hegyekből fakadó apró patakokba mártják. A víz és egyéb könnyű anyag mellette vagy közte elhalad, a szilárdabb részek azonban a gyapjúban fönnakadnak. Bátran elmondhatjuk, hogy így módon sokan szereztek már aranygyapjút. Azonban a vászonnal való tisztítási mód leírását akarom folytatni. A vásznat, melyre az arany rátapadt, számos kádban kimossák. Midőn a víz leülepszik, az üledéket kiveszik. Megmossák, a kádakat és vásznakat gyakran változtatják. Végre a maradékot higannyal összevegyítik. Ezután 1 vagy 2 óráig a vegyüléket jól meggyúrják, és egy agyagedényben ismét kimossák. Miután pedig a kénesőhöz nem tapadó részeket eltávolították, az összevegyült aranyat és kénesőt kiveszik. Ezután először durva vásznon, azután pedig finomabban keresztül sajtolják a higanyt. A fönnmaradó részt lyukacsos tányérba teszik, mely mély serpenyőre van helyezve, ennek fenekén higany van. Ezután a serpenyőt jól befödik, és tüzet raknak alája. Így az arannyal összevegyült higanyt eltávolítják, a hátra maradt aranyat meg tűzbe teszik, hogy még jobban megtisztuljon. Miután körmöcön mindent jól megtekintettem, Beszterce bányára mentem. A körmöctől keletre emelkedő hegyeken áthaladva más nevezetességet nem vettem észre, mint az út szélén álló hatalmas követ. E hegységek annyi fát szolgáltatnak, amennyi az aranybányák kiaknázására szükséges. Ezután egy falu mellett haladtunk el, hol higanybányák vannak. Lassan-lassan a Garam folyóhoz értünk. Ennek partján fekszik a város. A folyón híd látható, alatta pedig oly készülék, mely a város környékén vágott és leúsztatott fát megállítja. Ez tehát a legolcsóbb szállítási eszköz. A fát az itteni rézbányáknál használják föl. Beszterce bánya csinos város, melynek végén igen szép torony áll. A várkastély említésre méltó, mivel a benne levő templom egészen rézzel van födve. A templom belsejében számos fából készült alak és különféle erekje létezik. Mivel jelenleg luteránusoké a templom, ezek nem sokra becsülik az említett tárgyakat, azonban mégis gondosan megőrzik. Ez nem valami rendkívüli dolog. Számos németországi templomban láttam, hogy a luteránusok nem törték össze az erekjéket, hanem mint ritkaságokat és nevezetességeket őrzik. A városban és annak környékén vannak a legszebb és legnagyobb magyarországi rézbányák. De mivel a réz nagyon hozzátapad a bányában levő földhöz, igen nehezen választható el attól. Miután kiásták és napfényre hozták, 14-szer pörkölik és olvasztják, míg használhatóvá lesz.
Először kovanddal vagy kéneggel

0: verve olvasztják meg, azután a pörkölő helyre viszik, itt nagy farakásokra helyezik, és ez utóbbiakat meggyújtják. Ezt 7-8-szor ismételik, és az így nyert anyagot pörknek nevezik. Ezután még egyszer meg kell olvasztani a kemencében. Ugyanitt kovandot is olvasztanak, melyet aztán az ezüst olvasztásnál használnak. A várostól nem messze ezüsttel vegyült rezet találnak. A két fémet következőleg választják szét. Miután a rezet megolvasztották, olmot kevernek közé, és az egész olvasztékot vaskanalakba vagy tálakba teszik. Ezután kihűtik, és még egyszer tűz fölé teszik, és vasrudakra helyezik. Az ezüst és ólom azután a rudak között lecsurog. A vörös rezet óriási kalapácsokkal darabokra vagdalják. E kalapácsok oly súlyosak, hogy mindegyiknek mozgatására egy-egy malom szükségeltetik. A kalapácsok laposak vagy gömbölyűk, aszerint, amit a részből készíteni akarnak. A Beszterce bányai bányaigazgató igen udvarias és előzékeny volt. Ugyanis azon kívül, hogy minden nevezetességet megmutattatott, még madarakat és bort is küldött ajándékba. Továbbá az úrvölgyi bányavezetőhöz levelet is írt, melyben megkérte, hogy az ottani látnivalókat mutassa meg nekem. Úrvölgy két hegy közt emelkedett helyen épült kis bányaváros. A város annyira magasan fekszik, hogy a környékén még mindenütt hó volt. Jól lehet, sem a völgyekben, sem az úton nem volt többé látható. Midőn a bányába beléptem, a levegőt igen csípősnek találtam. Bányászruhába voltunk öltözve. Az öltözet következő. Vászonkabát, vászonnadrág, karimátlan kalaphoz hasonló kerek sapka, hátul bőrkötény, a térdeken két bőrdarab. Len a bányában már elég meleg volt. A bányában néhány óráig maradtam, hogy minden szépet és hasznost jól megszemlélhessek. Lépcsőkön kell leszállni. A bányavizek itt semmiféle alkalmatlanságot sem okoznak, mivel a bánya oly magas hegységben van, hogy a víz igen könnyen lefolyik. Azonban annál több bajt okoznak a szer fölött gyakori veszélyes gőzök és a szájba nyomuló por. A bányának legnagyobb részét sziklák veszik körül. Ennél fogva nincs szükség gyám oszlopokra. Ilyenekre csak a sziklák és a föld közt elhúzódó néhány átjáróra van szükség. Ennél fogva az egyik oldalon fenyőgerendákat helyeznek el, a másik oldalon pedig a szikla magában véve is elegendő. Az átjárók nem oly szabályosak, mint a körmöci bányákban. És a bányában igen sok nagy gödör létezik. Az egyik haránt haladó átjárón a bánya legnevezetesebb helyére akartunk lemenni, azonban a leomlott földtömeg miatt nem haladhattunk tovább. Vezetőink egyike ennek dacára keresztül akart haladni. A folytonosan ráomló föld dacára utat vájt magának. Végre nagy fáradtsággal mégis átjutott társaihoz, kik csilléiket oly gyorsan megrakták és tovagördítették, hogy egy pillanat alatt szabaddá lett az átjáró, és a vezető értünk jött azon helyre, hol az imént elhagyott bennünket. A bánya legkiválóbb nevezetességeinek megtekintése után visszatértem az úrvölgyi bánya felügyelő lakására, hol ismét felöltöttem rendes ruházatomat. A házigazda igen nyájasan fogadott és jól megvendégelt. Azután az általunk bejárt és megtekintett bányának térképét tette elém. Megmutatta az összes helyeket, ahol csak megfordultunk, a tárnákat, aknákat, átjárókat. E föld alatti város igen tetszett nekem. Nem nevezhetem kicsinynek, mivel több építmény van benne, mint sok másban. Kiterjedése és lakosainak száma egyaránt nagy. A bányászok igen szép rendet tartanak. Nyugalmukat mi sem zavarja, épp úgy szeretnek dolgozni, mint üdülést szerezni. 8 órai munka után ugyanannyi ideig valamely sziklaüregben pihennek. A térképen kívül e bányában ásott számos érdekes ásványt mutatott. Továbbá elmondta, hogy a fölmelegített rezet vízbe kell tenni, miáltal a víz a közeli természetes fürdőkhöz hasonlóvá lesz. Midőn a cementvízről és annak a vasra gyakorolt hatásáról beszéltem, igen szép részdarabokat és egy láncot adott nekem, hozzátevén, hogy ez mind vas volt. E részből igen szép csészéket készítenek. Mi is ittunk egy ilyen szépen aranyozott csészéből. Úrvölgyről, a Beszterce bányától 3 és Körmöctől 2 magyar mérföldnyire levő Stubnyára mentünk. Egy kis folyó mellett híres és nagyon látogatott meleg fürdők vannak. A víz tiszta, kénszagú, feneke zöld. A fát zöldre és feketére festi. Azonban a fémeket nem változtatja meg oly gyorsan, mint a többi ásványvizek. Ugyanis néhány ezüst darabot tettem bele, és egész éjjel benne hagytam. Másnap azonban csak nagyon csekély színváltozást vettem észre. A források föld alatt fakadnak, és a fürdőbe a fenéken levő nyílásokon nyomulnak be. E fürdők épp oly melegek, mint az angol királyéi. 7 fürdő van. Az első a főnemeseké, második a köznemeseké, harmadik a parasztoké, negyedik a parasztasszonyoké, ötödik a koldusoké, hatodik a ragadós betegeké, hetedik a cigányoké. A fürdők hegyekkel körül zárt síkságon vannak, a közeli hegyekben sok ércet találnak. Az egyik fürdőben én is megfürdöttem, azonban oly kitűnő társaságba jutottam, hogy sokáig nem válhattam meg tőlük. Ennél fogva a nagy hőségtől főfájást kaptam. Stubnya fürdőből tovább utazva átkeltünk a Nyitra folyón. A szép Privigyét bal felől hagyva Bajmócra érkeztünk. Bajmócon 5 természetes fürdő létezik. Ezek sem nem melegek, sem nem hidegek. Tehát csupa élvezet bennök fürdeni. Gróf Pálfi, magyar nádor, egészen befödette a fürdőket. Az első, vagyis a nemesek fürdője egészen kőből készült, és minden oldalon kőlépcsőkön lehet lemenni. A többi 4 fából van ugyan, de azért ezek is eléggé csinosak. Leginkább tetszett nekem, hogy a legények és lányok azonnal ügyesen a víz alá buktak, mihelyt valami csekéséget dobtunk nekik. Bajmócról Vesztenicre, innen pedig Trencsénbe mentünk. Vesztenictől Trencsénig csak 4 magyar mérföldet számítanak, azonban azt hiszem több is lesz, mivel mi napfölkeltekor indultunk el, és csak este 10 órakor érkeztünk meg. Trencsén igen szép város. A mellette elfutó Vág folyón csinos fahíd visz át. A főtér igen szép. A jezsuiták temploma szintén jeles épület, a vár pedig magas. A vár már messziről látható, és gróf Illésházi tulajdonát képezi. A várostól egy mérföldnyire 2 meleg fürdő van, egyéb iránt az egész vidéken igen sok ásványvízforrás található. Trencsénben találkoztam gróf Rótállal, kit a császár Eperjesre küldött, hogy ott az erdélyi fejedelem követeivel alkudozásokat folytasson. A gróf kíséretéhez tartozó nemesek közül néhányat fölkértem, hogy az ottani sóbányákról tudakozódjanak. Ezt készségesen meg is ígérték, és midőn visszatértek, az általam adott utasítások értelmében igen jó adatokat közöltek velem. Eperjes városától 2 mérföldnyire igen nagy sóbánya létezik. Ennek mélysége 180 öl. A bányászok először kötélen, azután pedig létrákon ereszkednek le. A bányát csak nem mindenfelől föld veszi körül. A sóerek szerfölött vastagok. Gyakran 100 000 fontnyi is fordul elő. A sót rendesen 4-szögű darabokra vagdalják. Egy-egy darab 2 láb hosszú és 1 láb széles. Használat előtt azonban 2 malomkő közt meg kell őrölni. A bánya hideg és nedves. Ennél fogva a só örlése sok fáradtságba kerül. Az ottani víz annyira sós, hogy ha azt kifőzik, feketés só marad hátra. Ezt a háziállatoknak adják enni. A kősó sem egészen fehér, hanem kissé szürkés, de porrázúzva épp oly fehér, mintha egészben is az lett volna. Az ott ásott só nem mind ugyanazon színű. A földdel kevertnek épp úgy van más színe, mint a kristályhoz hasonló legtisztább sónak. Egy darab kristálysó közepén igen szép kék színt láttam. Botál úr pedig átlátszó sárga darabot hozott Bécsbe. Vannak oly tiszta és oly kemény darabok, hogy különböző alakokat faragnak belőlük, akár csak a valódi kristályból. Mind e válfajokból vittem haza egy-egy darabot. Azt hiszem, nem foglalkoztam nagyon hosszadalmasan a bányák leírásával. Lesznek talán olyanok, kik mindezt haszontalanságnak tartják. Azonban éppen ezek megnyugtatására csupán a legérdekesebbet és a legnevezetesebbet vettem föl könyvembe. Hiszen e helyek teljesen ismeretlenek. A bányákról csak azt közlöm, ami leginkább lekötötte figyelmemet. Különben is tudtommal még angol ember nem is írt erről.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 12. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Megnyitják a látogatók előtt a kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Posfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. A veszélyeztetett fajok világnapja alkalmából a Nyíregyházi Állatparkból készített videót az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a ritka, természetben már alig előforduló grévi zebrák előtt arról beszélt, hogy a Természetvédelmi Világszövetség szerint a 172 ezer állatfajból 49 ezer faj veszélyeztetett, elsősorban az emberi környezetnek köszönhetően. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Híreink végén egy sporthír. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk ezüstérmet szerzett a Brandenburgi Kajak Kenu Világkupa verseny pénteki versenynapján. Végül az időjárásról. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. A Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
2: Stúdió 26, az új generáció báb fesztiválja a Budapest Báb Színházban. Vendégünk Végvári Viktória, a teátrum vezető színház pedagógusa lesz. A Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei programkínálatát is megmutatjuk. És az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az avantgárd textilművészet férfi képviselői című kiállítás nyílt meg a Szombathelyi Képtárban. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Kovács Bernadett, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Május 24-e és 31-e között zajlik a Stúdió 26 fesztivál a Budapest Bábszínházban. Az új generáció alkotóira és a vidéki bábszínházak stúdió előadásaira figyelnek ebben az évben. Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színházpedagógusa van itt a stúdióban. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
2: A színházpedagógia kapcsolódik a fesztiválhoz?
3: Messziről, de kapcsolódik.
2: Minden
3: annyiban,
2: kapcsolódik mindenhez.
3: Minden kapcsolódik mindenhez természetesen. Hát annyiban, amennyiben egy színházpedagógus mindig művészetközvetítő szakember is, és ennek a, ebben a fesztiválban nekem például az a szerepem, hogy a előadások utáni beszélgetés